0: Tehát egy film a moziban ez egy közös élmény, és felerősödnek a rejtett indulatok. Kívánom minden 80 évesnek, hogy nézzen vissza 60 évvel ezelőtti filmeket, és nagyon jól fog szórakozni, mert találkozik a saját korával, ami részben azzal, amit már akkor is értett meg, részben azzal, amit akkor nem értett, és most más fénytörésben, más összefüggésben látja.
1: Pontosan ezért ilyen nagyon jó ez a könyv, mert azért ez nem csak kortörténet, hanem ez a korban benne élő Szigeti Gáborról is szól.
0: Hát miután vállalom, hogy egyes szám első személyben írtam, és a legteljesebb saját emlékeim, és ezért filmek visszapillantásán keresztül ez az én kortörténetem, ha egy olvasó számára, aki elolvassa a könyvet, felidéződik valamilyen formában akkor ellentmondásai, ami jó volt, ami rossz volt, stb., akkor azt jelenti, hogy írtam egy elég jól olvasható könyvet. Ha nem, akkor ez megmaradt az én magánügyem.
1: Én azt gondolom, hogy nem magánügy ez a könyv, de az végtelenül izgalmas, hogy mely generáció számára mit üzen.
0: Na ez az, amit én már nem fogok tudni. De az biztos, hogy persze, hogy más. És persze, hogy magánélet. Hát ha a feleségem édesanyját látom 50 évvel ezelőtt egy filmben, akkor én ezt másképp látom. És ha ehhez hozzátartozik az, hogy Rutka Éva nem láthatta a filmet 56-ban, mert nem mutatták be. De 86 februárjában volt 2 nap vetítés, és ott ülünk egymás mellett, és látom, hogy Évának megerednek a könnyei, akkor ezt a filmet is máshogy látom én, mint akinek ez egy régi történet. Volt a Nagy Rozsdási Eset című film, az 57-58-ban készült, rögtön betiltották. Amikor engedélyezték valamikor 84-ben, akkor elolvastam a kritikákat. Volt, aki lelkesedett, hogy ez lehetett volna az új film hullám, stb. Más meg azt mondta, hogy de elavult vacak film. Mert az a generáció, amelyik 86-ban filmkritikát ír, köztük fiatalabbak, köztük idősebbek, az másképp gondolkozik 56-ról, különbözőképpen, és van, akinek ez a Rákosi korszak karikatúrája, és van, aki úgy mondta, hogy nagyon helyes, hogy betiltották, mert a szocializmus ellenes a film. És aki ma úgy gondolja, hogy a világ a béke felé halad, az is másképp nézi meg mondjuk a Tettes ismeretlen című filmet, mindenki úgy gondolja, hogy a világháború közelében élünk. És teljesen más dolog az, hogyha valaki megnézi ezt a Tettes ismeretlen című filmet, és a végén ott fekszik a halott kisfiú, és Mezei Mária leborul és keresztet vet, annak ez egy gesztus. De én tudom, hogy Mezei Mária hívő református volt. Tehát, hogy bennem nyilván egész mást mozdít meg ez a gesztus, amikor nézem a filmet, de hát mindenki szubjektíve nézi. Tehát egy film az rengeteg személyes, mindenki látószögén keresztül érkező, látható látvány. Mikor egyszer csak meglátom az édesanyám lódenkabátját, egy mai 20 évesnek azt mondom, hogy a barna meg a zöld lódenkabát, akkor néz rám, hogy az micsoda. 1956-ban az egész osztály tavasszal mindenki vagy zöld, vagy barna, ugyanolyan szabású lódenkabát volt. Azt lehetett kapni, passz. A mici sapka. Ki tudja, hogy mi az a mici sapka? Holott az kötelező viselet volt, egy rendes munkás az mici sapkát hordott. Emlékszem, hogy Szabadság moziba szóló jegyemet 10 forintért vettem a zugárustól, mert annyira meg kellett nézni a Gábor Diák filmet, és most megnéztem újra. Hát bágyat rossz film, szegény. De hát akkor az egy szenzáció volt. Miért? Mert Magyarországon 1950-ben hosszan éneklik, hogy ott túl a rácson. Tehát nyilván, akik akkor éltek, azért volt olyan siker a film, mert szirupos szerelmi történet, de hát ott túl a rácson egy más világban. Na most ezt egy mai néző már egyáltalán nem érzékeli. Föl sem merül benne. Tehát egy más világ. Ergo, a Gábor Diák az ma már csak idős embereknek a szép szirup. De azt, hogy akkor politikai töltése is volt a filmnek, arra valószínűleg egyáltalán nem gondol ma már senki.
1: Egy szóval Szigeti Gábor újra élhette, és az olvasók is Szigeti Gáborral azt a bizonyos 30 évét az életének, sírt, nevetett, bosszankodott, vagy csak a fejét csóválta, újra és újra.
0: Így igaz. Jó volt.

Ez volt a Gondolati a Kossuth Rádió kulturális hetilapja, búcsú Zama zenei szerkesztő, Radics Zsuzsa hangmérnök Schwarz Nóra és a gyártásvezető Mani Andra nevében is Farkas Adriánt hallották.

0: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán teljesen elfogadhatatlannak nevezte a perzsa állam javaslatait. Sajtóhírek szerint Teherán Pakisztánnak juttatta el az amerikai béketervre adott kiegészítéseit, amelyek között az is szerepel, hogy Washington egyezzen bele az iráni atomprogram folytatásába. Idehaza ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárcavezetői a tervek szerint kedd délután teszik le az esküjüket, az ülés délután 4 órakor kezdődik. A kormánynak 16 minisztere lesz. A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szerb vezetőjét a Tisza párt jogi vezetője. Mellétei Barna Márton azt írta, lemondani nem gyengeség, hanem erő. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyenlőre nincs szükség korlátozásra. Visszakaphatják az elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak, elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási résdobot. A szegedi kajakkenu világkupa záró napján a délelőtti döntőkben Varga Ádám a férfi kajak egyesek 500 méteres számában másodikként ért célba, akár csak a Kuruc Levente Fodor Bence páros ugyanezen a távon. Szintén ezüstérmet nyert a kenusoknál 500 méteren a Kis Ágnes Nagy Bianca Opavszki Réka Csorba Zsófia alkotta négyes, még a kajakosoknál 200 méteren pedig Lutz Anna bronzérmes lett. Híreink végén az időjárásról. Reggel már sok felé lesz felhős az ég, délelőttig csak helyenként, napközben már több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok és heves zivatarok. A hőmérséklet hajnalban általában 6-16, napközben 20 és 26 fok között alakul majd. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 4 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 3 óra 3 perc.
0: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Kavélyo Kolini Bori. Volt idő, amikor egy falusi vagy tanyasi család sorsáról nem a termés, hanem egy pecsét és egy lista döntött. Egyetlen minősítés elég volt ahhoz, hogy elvigyék az állatokat, lefoglalják a gépeket, és napról napra szűkítsék a megélhetés lehetőségeit. Mai adásunkban ennek a mindennapokat átszövő kiszorításnak a történetét mutatjuk meg.
4: Az 1950-es évek elején a magyar vidék gyökeres átalakuláson ment keresztül. A kommunista hatalom célja a mezőgazdaság teljes átszervezése volt, a magángazdálkodás felszámolása és a szovjet mintájú kollektív rendszer bevezetése. Ennek egyik kulcsfogalma lett a kulák, amely politikai bélyekként is szolgált. De hogyan született meg ez a kategória, és milyen következményekkel járt azok számára, akiket ide soroltak? Erről Rigó Róbert történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tudományos főmunkatársa beszél.
5: 1948 nyarán dőlt el az, hogy Magyarországon is a szovjet típusú kolhoz rendszert kell bevezetni. Rákosi Mátyás járt akkoriban többször Kecskeméten 45-47-48 augusztus 20-án is ott hirdette meg, amely város egyébként így a paraszt gazdaságnak akkor egy ilyen virágzó centrumának számított, így a Horthy korszakban a viszonylag fejlett zöldség, gyümölcstermesztés, szőlőtermesztésnek köszönhetően, és ott a színház mögött álcsoltak föl egy tribünt, és akkor Rákosi Mátyás ott a gazdák előtt elmondta, hogy akkor innentől kezdve át kell térni a mezőgazdaságban is a kollektív művelésre, illetve szovjet mintára a gazdag parasztokat is kuláknak fogják minősíteni.
6: A független kisgazdapárt vezetősége két héttel ezelőtt elfogadott egy határozati javaslatot, melyben világosan és félreérthetetlenül leszögezték, hogy magukat a kis- és középparasztok pártjának tekintik, és ennek megfelelően a Munkásparaszt Szövetség hívei. Ez a nyilatkozat teljes erővel támogatja a parasztság önkéntes szövetkezését, helyesli, hogy a 15 holdon fölint gazdákat jobban megadóztatják, helyesli a földhaszonbérlő földmunkás szövetkezetét gondolatát, szükségesnek tartja a föld adásvételét ellenőrizni, hogy a dolgozó parasságot megvédjék a kulák nagygazdák elnyomásával és kiszípolyozásával szembe, végül helyesli ez a nyilatkozat a falusi termgazdálkodást is. Ez a nyilatkozat egyben mutatja, hogy a független kisgazdapárt vezetői is tanultak a múlt hibáiból. Szakítottak azokkal, akik a kulák nagygazdákra, a régi tőkések és ezerholdasok maradványaira támaszkodva alá akarták ásni a demokráciát, és most ingadozás nélkül a munkásosztály oldalára állanak át.
4: De pontosan milyen eszközökkel szorították vissza a módosabb parasztokat, és hogyan működött mindez a gyakorlatban? Erről beszél Tóth Judit történész, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa.
7: Már 1948 nyarától jelentek meg olyan jogszabályok, amelyek ezeknek a gazdáknak a korlátozását irányozták elő. Így például 48 augusztusában jelent meg a föld adásvételével, tehát a földnek az ingatlanoknak a mozgásával kapcsolatos korlátozó rendelkezés, majd pedig szinte ezzel egy időben a föld haszonbérletekről szóló rendelkezés, aminek az volt a lényege, hogy egy adott gazdának a kezén, hogyha volt saját tulajdona is, és volt haszonbérlete, és a kettő együtt nem haladhatta meg a 40 kataszteri holdat, ugyanis az e fölött lévőt kisajátíthatták. De ugyanígy már 48 augusztusában megjelent egy olyan rendelkezés is, amely a különféle gépeknek, így elsősorban a traktoroknak és a cséplőgépnek a kisajátítására vonatkozott. Ez a rendelkezés például már ott volt az asztalfiókban augusztusban. De ugye nagyon fontos volt az, hogy a gazdák betakarítsák a terményt, és ezért csak novemberben léptették életbe a rendelkezést, aminek következtében 7000 traktort és 13000 cséplőgépet vettek el a gazdáktól. Az első gépállomásokat ezekből a kulákoktól elvett traktorokból és cséplőgépekből hozták ekkor létre. És a negyedik legfontosabb ilyen körű rendelkezés az pedig az adóztatás.
5: Az adókat folyamatosan emelték.
0: Folytatja Rigó Róbert történész.
5: És 1948 és 53 között úgy átlagosan megháromszorozódott a mezőgazdaságban az adóteher, de a kulákoknál ez exponenciálisan nőtt, mert hogy minél nagyobb földje volt valakinek, annál nagyobb adósávba került, és annál többet kellett adóznia. Emellett az adók mellett ugye beszolgáltatási kötelezettségek voltak. A beszolgáltatás az azt jelentette, hogy előírták, hogy bizonyos földterület után mennyi terménnyel, zsírral, hússal, tojással, stb. Kell az államnak leadni, olyan áron, ami gyakorlatilag ráfizetéses volt, illetve emellett a tagosítás is egy nagyon nagy teher volt, ez meg azt jelentette, hogy a TSZ-nek a földjeit a faluhoz közel a legjobb területeken kellett létrehozni, és akinek ott volt a földje, attól elvették, és a TSZ tagoknak a földjeit oda összpontosították, és akitől elvették, az mondjuk kapott a falu határától a lehető legtávolabb, mondjuk 10 kilométerre egy rossz minőségű homokos területet, és egyre többen voltak, akik hát nem bírták ezeket a terheket, és fölajánlották a földjeiket, és így is ezekből a fölajánlott földekből is a TSZ-ek gyarapodtak.
4: Voltak tehát az adók, ezek között olyanok is, amelyek minden gazdát terheltek, volt az úgynevezett földadó, illetve a világháborús örökségként megmaradt kötelező beszolgáltatási rendszer is tovább élt. Tóth Judit történész erről mesél.
7: A parasztgazdákat a birtokuk alapján kategóriákba sorolták. Progresszíven, tehát, hogy minél nagyobb birtok kategóriába tartozott valaki, annál nagyobb szorzókulcsot alkalmaztak annak meghatározásánál, hogy mekkora mértékben kell a területén megtermelt javakat beadni. Ez a beszolgáltatás, ez borzasztó méreteket öltött azoknál a gazdáknál, akiket kuláknak minősítettek. Van olyan visszaemlékezés, ez nagyon előttem van, egy kulák leszármazott beszélt egy filmben arról, hogy az édesapjának a beadási könyvét tartja maga előtt, amin egyébként rajta volt a nagy zöld K betű, ami a hátrányos megkülönböztetést mutatja, és ez a kulák leszármazott leány, hát akkor már, mikor ez az interjút adta, nyilván ilyen 70-es éveiben járó hölgy volt, mondta, hogy megmutatta hozzáértő gazdáknak azokat a mennyiségeket, hogy miket kellett nekik beszolgáltatni annak idején, és azt mondta, hogy a modern, intenzív gazdálkodásnál alkalmazott módszereket, hogyha azokat alkalmazták volna abban az időben, akkor se biztos, hogy tudták volna teljesíteni ezeket a kötelezettségeket.
5: Ennek az volt a lényege,
4: mondja Rigó Róbert történész,
5: hogy a mezőgazdaságból minél több terméket olcsón ki tudjon az állam szedni, amit külföldön tudnak értékesíteni, és az így befolyt pénzből mondjuk Sztálin várost, meg azt, hogy a szocialista iparosítást azt tudják finanszírozni, mert ahhoz meg pénzre volt szükség, de honnan? Hát ugye pénz máshol nem nagyon volt, mint hogy a mezőgazdaságból meg a parasztgazdáktól minél többet el tudjanak így szedni. Ennek érdekében ezt a sertésvágást is igyekeztek bekorlátozni, aminek az volt a lényege, hogy csak engedéllyel lehetett sertésvágni, tehát ahhoz előre be kellett menni a tanácsházára, és akkor ott kellett egy papírt kérni arról, hogy levághassa valaki a saját disznóját, és akkor, hogyha megkapta az engedélyt, akkor azt is megadták, hogy ez hány kilós ez a disznó, hogy annak arányában majd mennyi hús, zsírt, szalonnát kell beszolgáltatni az állam számára. Hát nyilván ugye az úgy annyira nem volt nagy üzlet a parasztgazdáknak, hát nevelték a disznót, meg dolgoznak vele, meg levágják, meg stb., és akkor nekik nem nagyon maradt semmi.
8: Ezért nagyon sok gazda vagy titokban vágta le a disznót, ez volt az úgynevezett fekete vágás, vagy eldugta egy részét annak, amit megtermelt.
5: A paraszti családokban a téli időszakra úgy készültek föl, hogy valamikor, úgy amikor beköszöntött a hideg, úgy november táján, András nap után, akkor tartották a disznóöléseket, és hát az így nagyobb mennyiségű húst ugye feldolgozták, de ugye ekkoriban még hűteni nem annyira tudták az élelmiszert, ezért ugye kialakul ez a kóstoló, hogy ajándékoznak egymásnak, a szomszédoknak, és akkor mindig mindenkinek van frissen, és akkor a vágásokat is nagyjából úgy ütemezik, füstölten tudták tárolni az élelmiszert, és akkor a füstölt sonkát azt meg elrakták egy húsvét környékére, hogy a nagy, nehéz mezőgazdasági fizikai munkák előtt, meg hát ehhez megvolt a vallásos ideológia, a háttér is, ugye, hogy akkor majd azokat megeszik, és akkor még van utoljára, és akkor hát utána már tavasszal már így az élelmiszer kérdés egyre inkább megoldódik. Tehát ennek azért megvolt így az évszázados hagyománya, és ez minden paraszt családban ez egy nagyon fontos dolognak számított. Viszont ekkor ugye kitalálták a beszolgáltatásnak a rendszerét, és akkor megpróbálták úgy, hogy titokba tartják a disznót, tehát a szalma kazalba volt egy elrejtett disznóhol, és egyet-kettőt ott hizlaltak, amit, hogyha kimentek hozzájuk az ávósok, rendőrök, akkor azt nem látták, és ezt megpróbálták a lehető legnagyobb titokba, csendbe levágni, hogy a disznó ne visítson, hogy a szomszéd ne hallja, ne jelentse föl őket, stb. Stb. De hát ebből ugye egy csomó probléma lett, meg ezek sokszor kiderültek, de ez a paraszti társadalomnak egy óriási sérelem volt, mert hát ez egy évszázados hagyomány megszokás volt, meg a család ilyenkor összeért, tehát ezt nagyon nehezen viselték el, hát ugye több filmben is, meg regényben is ezt feldolgozták, hogy ez hogy nézett ki.
4: A beszolgáltatások, az adóprés és a folyamatos hatósági zaklatás sokak számára a teljes ellehetetlenülést jelentette. Hogy mindez a gyakorlatban hogyan érintett egy családot, arra Pfeiffer József, a Kossuth Rádió korábbi riporterének nagyszülei így emlékeztek vissza.
9: 47-ben kezdték, és akkor mindig fokozták, kötelező beadás volt nekünk. Adóba elvitték a sűdőket, amit hízlalni kellett volna, le kellett volna adni. Elvitték a fejős teheneket, akkor még kettő volt, még a fias tehenet is elvitték. Tejet meg kellett volna leadni. Szóval direkt azt csinálták, hogy a kuláknak nem maradjon semmi. Hiába akartunk mink, minden elment adóba, úgyhogy a tej, tojás. Úgy képzeld el, hogy 48-49-ben itt volt a sok gabona. Ott állt a rendőr, meg eljött a pártitkár, kijelentették, hogy a kulák pallására egy szem gabona nem mehet föl. Volt 150 mázsa körül gabona, az mind elment adóba. Egyenest a cséplőgép, tővitték el a beadásba meg adóba. Úgyhogy borzalmas volt.
8: A gazdasági kényszer mellett a közvéleményt is igyekeztek a kuláknak bélyegzett emberek, családok ellen fordítani. Hogy ez miként jelent meg a korabeli sajtóban és propagandában, arról Lakatos Dorinát, a Terrorháza Múzeum történészét hallják.
10: Ebből a sajtó nagyon nagy híreket csinált, de akár gondolhatunk különböző mesékre, vagy éppen diafilmekre, amik bemutatják a kulákokat, akár egy tanmese keretében, ahol megjelenik a bizonyos kulák, aki önző, ragaszkodik a saját tulajdonához, nem akarja beadni a közösbe, és hogy igazából miatta élnek az emberek rossz körülmények között, mert ő önző módon nem akar segíteni másoknak. A különböző híradókat, hogyha megnézzük, tehát ott is azért igyekeztek bemutatni azokat a gonosz kulákokat, akik önzők és a saját javaikat akarják gyarapítani, szemben azokkal a parasztokkal, akik belépnek a termelőszövetkezetekbe és a közös célokat szolgálják.
11: Mindennapos volt, hogy a helyi kommunista vezetés a rendőrökkel együtt kiment egy-egy kulák családhoz, és ami megtetszett nekik, azt fogták és elvitték.
5: Úgynevezett transferálás volt a korabeli műszó erre.
11: Mondja Rigó Róbert történész.
5: A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy kimentek egy-egy ilyen kulákcsaládhoz, és akkor ott összeszedték azt, amit ők úgy gondoltak, hogy elvisznek. Tehát mondjuk a tehenet, a boros hordót borral, tűzifát, épület felújításhoz különböző faanyagokat. Volt, ahol mondjuk bugyogó, meg kombiné, meg női papucs. Tehát ilyen szinten, ami ott helyben megtetszett, azokat összeszedegették, elvitték, és akkor ott hagytak egy ilyen papírt, hogy mit vittek el. De hát ugye azzal ugye sokra ment az ember, hogy volt ilyen papírja. Egyébként a legértékesebb dolgokat rendszerint nem is írták rá a papírra, csak az ilyen kacatokat, meg bekecs, meg csizma, meg azok éppen akkor azért drága, fontos dolgoknak számítottak. És hát ezeket utána elvitték, és szétosztották egymás között.
8: A fekete vágás, illetve a beszolgáltatási kötelezettség elmulasztása súlyos gazdasági bűncselekménynek minősült, amelyért akár börtönbüntetés és teljes vagyonelkobzás is járhatott. A hatalom számára ugyanis kulcskérdés volt a földek feletti rendelkezés megszerzése. Azokkal szemben pedig, akik nem léptek be önként a termelőszövetkezetekbe, számos adminisztratív és hatósági eszközt alkalmaztak a földek elvételére.
12: Volt egy olyan adófajta, egy külön adó, amit csak a kuláknak minősített gazdáknak kellett fizetni,
11: mondja Tóth Judit történész.
12: Ez volt az úgynevezett mezőgazdaságfejlesztési járulék. Ennek a kivetéséről legelőször 1948. júniusában döntöttek, ekkor úgy húzták meg ezt a határt, hogy 15 kataszteri hold, vagy 350 aranykorona értékben, aki föld ingatlannal rendelkezik, annak kell fizetnie ezt a járulékot. Viszont ez a földterület azért olyan mennyiségű földterületnek számított, ami még magába foglalta a középparaszti kategóriába tartozó gazdákat is. És így az állam lényegében szembefordult, vagy saját maga ellen fordult olyan értelemben, hogy a Magyar Dolgozók Pártja parasztpolitikájának az úgynevezett lenini hármas jelszó volt a lényege. Ez a következőképpen hangzott: támaszkodj a szegény parasztra, szövetkezz a középparaszttal, és harcolj a kulák ellen. Na most, ez azért volt nagyon fontos, hogy a középparaszti réteget maga mellé tudja állítani a hatalom, mert ekkorra a megművelt földterületeknek kb. Egy harmada, a 10-25 kataszteri hold föld területtel rendelkező gazdáknak a kezében volt. Őket nevezzük, vagy minősítették középparasztnak, és ez mondjuk 1949-re egy ilyen 230 ezer fős társadalmi kategóriát kitevő nagyon nagy csoport volt. Ez egy akkora földterület volt, nagyjából egy 3,3 millió kataszteri hold, ami egy harmada volt tényleg a megművelt területnek, hogyha ezt a társadalmi csoportot a hatalom maga ellen fordítja, akkor hogy fogja őket megnyerni a szövetkezetesítésnek? Egy évvel később, 1949. júniusában újabb rendelkezést adtak ki, és innentől kezdve élt lényegében az a köztudatban meglévő úgynevezett kulák határ, ami már 25 kataszteri holdban, vagy 350 aranykorona értékben határozta meg, hogy innentől kezdve ezeket a gazdákat kell jogszabály alapon tehát kuláknak tekinteni.
11: Ezek az intézkedések nem csak súlyos anyagi veszteségeket okoztak, hanem tartós félelemben tartották az érintetteket, miközben egyértelmű elrettentő üzenetet közvetítettek a helyi közösségek felé is. Hogy mindez a gyakorlatban miként működött, és milyen következményekkel járt a falusi társadalom számára, arról Lakatos Dorina történészt hallják.
10: Ugye nagyon sokszor megjelentek a hatóság emberei, kivonultak az államvédelmisek is, és akkor másik elhíresült fogalom volt ez a padlássöprés, amikor mindent elvittek, élelmet, amit ott találtak, és hogyha valakinél mondjuk találtak 1 kg krumplit, akár elfoghatták, hogy ő élelmiszert rejteget. Ezek a padlássöprések is azért a kényszerítés eszközei voltak, illetve hát azok a perek, amikor mondjuk gondolhatunk arra, hogy otthon éppen valaki kaszált, vagy gerebézett, vagy fát vágott, amikor megjelentek a hivatali emberek, és akkor hát a vége az lett, hogy bíróság elé állították, és az volt a vád, hogy ő rátámadt fegyveresen ezekre az emberekre. Tehát a különböző kulák perekkel is hatni próbáltak ezekre a személyekre, hogy akkor, ha nem akarsz így élni, akkor te szolgáltass be is. Add be a földedet, illetve még a másik, ami egy módszer volt, hogyha mondjuk volt egy falu, és annak volt egy nagyobb, mondjuk módosabb gazdája, akkor őt próbálták meg megcélozni, és abban bíztak, hogyha azt az adott egy embert sikerül rávenni arra, hogy lépjen be a termelőszövetkezetbe, hogy szolgáltassa be, amit be kell, akkor már biztos a falu többi lakója is ezt fogja tenni. Az AVH-ban, az államvédelmi hatóságon belül Nyeri Alajos vezetésével konkrétan egy kulákverő brigád alakult, akiknek az volt a feladata, hogyha az adott személy hát nem akarta azt tenni, amit kértek tőle, mondjuk akár itt beszélhetünk egy belépési nyilatkozatról, vagy a beszolgáltatásról, akkor fizikai erőszakkal kényszerítették. Internáló táborba is lehetett kerülni érte, illetve hát ezek a kulák perek, hogyha megnézzük őket, azért nagyon jó lenyomatot adnak a rendszernek a működésére. Például, amikor egy adott személyt kivégeztek azért, mert kulák volt, a családja úgy tudta meg, hogy őt kivégezték, hogy a feleségét az értesítő levélben özvegyként címezték meg, vagy akár kiemelhetném egy gazdák esetét. Ez 1950-es évek elején járunk, már úgy zajlott a koreai háború, és nagyon-nagyon feszült helyzet volt ez így összességében, és ez a bizonyos gazdálkodó a mezőgazdasági munkák végzése közben ebéd szünetet tartottak, és ebédet akart főzni magának, meg a segédjének, csak ez egy kicsikét szerencsétlenül sikerült ez a tűzgyújtás, és a föld egy nagyobb területe leégett. Ennek az lett a vége, hogy azzal vádolták meg ezt a gazdálkodót, hogy ő szabotálni akarta a termelést, és tatáriális eljárással elítélték és kivégezték.
8: A falusi társadalomban fokozatosan erősödött az ellenszenv, és szűk keretek között az ellenállás is megjelent. Ez többnyire rejtett formákat öltött. A beszolgáltatás kijátszásában, a termények eltitkolásában és a termelőszövetkezetekhez való csatlakozás halogatásában, amit időnként röplapozás és kisebb szervezkedések egészítettek ki. Hogy mindez miként vált szervezettebb fellépéssé, és milyen szerepet játszottak ebben a vidéki fiatalok, arról Balogh Gábort, a Terrorháza Múzeum vezető történészét hallják.
13: Egy irgalmatlan megaláztatás ez a vidéki Magyarországnak, a magyar paraszti társadalomnak, amit egész egyszerűen nem tudnak lenyelni. Így 1948-et követően Magyarország területén sorra szerveződnek a vidéki ellenállási mozgalmak, amelyeknek a tiltakozásai két irányba indulnak el. Egyrészt a kényszer kollektivizálás ellen, másrészt, hogyha megvizsgáljuk a történetüket, az általuk előállított röplapokat, akkor azt láthatjuk, hogy ők a rendszer ellen is lázadtak, hiszen tudták nagyon jól azt, hogy a kényszer kollektivizálás az egyenlő a kommunista diktatúrával. Tehát enélkül ez nem történne meg. Hogy említsek egyetlen példát, Békés Sámsonban vagyunk az 1950-es években, amikor néhány fiatalember, 19 és 20 éves fiatalemberek úgy döntenek, hogy valamit tenni kell, mert ez így nem mehet tovább, föl kell lázadni a rendszer ellen, hallatni kell a hangunkat, és ezt a hangot el kell juttatni minél több emberhez, hogy lássák azt, hogy igenis Magyarországon van antikommunista ellenállás. Létrehozzák a magyar ellenállási mozgalmat, és hát azt kell, hogy mondjuk, hogy 1951 és 55 között, tehát benne a diktatúra legsötétebb éveivel folyamatosan borsot törnek a diktatúra orra alá. Különböző eszközökkel, itt a legelső, amit ki kell emelnem, az a röplapozás volt, hogy ez hogy működött a korszakban, ezt úgy képzeljük el, hogy korabeli partizán filmekből, például csehszlovák filmekből ellesték a technikáját annak, hogy hogyan lehet létrehozni kezdetleges házi nyomdát. És ők ezt otthon a saját eszközeikkel létre is hozták, majd egyes estéken a pajtákban, ólakba, illetve melléképületekbe zárkóztak, és ott elkezdték gyártani ezeket a finoman fogalmazva rendszerellenes és antikommunista tartalmú röplapokat. Egyiknek a szövegét az hagy idézzem, sír a magyar róna, ruszki csizma nyomja, ávós picli figyelmük. Majd ezt követően egyébként, miután jó néhány mondjuk egy stóc röplapot, ami mondjuk 500 vagy 1000 darab volt, létrehoztak, kinyomtattak, elkezdték a szétszórását. Ügyesek voltak, tudták azt, hogy helyben nem szabad, mert esetleg felismerhetik őket, úgyhogy csak a környékbeli nagyobb városokat, vagy éppen Budapestet nézték ki maguknak. Itt például egyszer a Váci utat teljesen végig szórták. A Váci út az munkás paradicsomnak minősült, ugyebár a kommunista etoszban. Na most gondoljunk bele abba, hogy mit éreztek az AVH-n, amikor reggel fölkeltek és az első bejelentések megérkeztek, hogy a Váci út az antikommunista tartalmú röplapokkal voltak tele szórva. Hát azért ez egy kemény ügy volt az AVH-nak, hogy ezt nem bírták megakadályozni, de 4 éven keresztül nem bírták megakadályozni, csak 1955-ben annak köszönhetően egy téglát sikerült beépíteni a csapatba, így sikerült őket lebuktatni. Az, hogy a halálos ítéleteket nem hajtották végre a két fő vádlottal szemben, az csak annak köszönhető, hogy Sztálin halála után vagyunk, de egyébként súlyos börtönbüntetéseket szabtak ki ellenük.
11: A kollektivizálás első hullámában 1953-ig mintegy 350-400 ezer ember kényszerült belépni a termelőszövetkezetekbe, sokszor adminisztratív nyomás és rendőri fellépés hatására, miközben az egyéni gazdaságok tömegei mentek tönkre. A felhalmozódó feszültség és kiszolgáltatottság végül meghatározó szerepet játszott abban, hogy 1956 őszén a vidéki Magyarországon is gyorsan és széles körben bontakozott ki az ellenállás.
2: 56-70.
8: Mára köszönjük a figyelmüket! A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk. Őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Kávéjo Kolini Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Puzs Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszonthallásra egy hét múlva.

0: A Kossuth Rádió Akteleken FM 94,6. Kedves hallgatóink! Most a 30 perc alatt a Föld körül korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! 30 perc alatt a Föld körül. A műsorvezető Deák Dóra.
1: Önvezető autók Szingapurban. A britek állatszeretete. Málta tiszteletbeli konzulja. Egy évvel ezelőtt választották meg 14. Leó pápát. A szerelmem, a zene, a barátaim és egy kis kert kell ahhoz, hogy úgy érezzem, minden rendben van. Vallja a Design lesz francia énekesnő. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem! Öveket tessék bekapcsolni, kezdődik az utazás. Így szól az utasokhoz a mesterséges intelligencia Szingapúr első önvezető taxiában. Az egy hónapja igénybe vehető szolgáltatás olyannyira népszerű a városállam lakói körében, hogy a szomszédos kerületekből is egyre többen érkeznek megtapasztalni, milyen az, amikor az ember a forgalomban a gépre bízza a döntést. Horváth Judit beszámolóját hallják.
2: A napokban kezembe került egy újságcikk, amelyik arról szólt, hogy a szingapúri kormány társadalmi véleményezésre bocsátja az önvezető autók használatának kiterjesztéséről szóló kérdést. Céljuk, hogy 2027-re elkészüljön az a törvény, amelyik meghatározza és szabályozza az ilyen típusú járművek használatát. Az önvezető autók használata felé mutató törekvések Szingapúrban nem új keletűek. A folyamat már jóval korábban elindult, amikor a városállam a modern, automatizált közösségi közlekedési rendszerek kiépítésébe kezdett. Például a metróhálózat és a könnyű vasút bevezetésével. Ez utóbbiak olyan a villamosnál nagyobb, de a metrónál kisebb kapacitású járművek, amelyek közül az elsőt 1999-ben helyezték üzembe, és amelyek azóta már több rendes metróvonallal is kibővülve vezető nélkül működnek. A lakosság megszokta őket, és megbízik a rendszerben. Ám közben a legújabb technológiai fejlesztés már itt kopogtat az ajtón. Ezzel a kihívással most nem a föld alatt, hanem az utca szinten kell megbirkózniuk a szingapúriaknak, ott, ahol a környezet, az emberek kevésbé kiszámíthatóak, ahol magának a járműnek is döntéseket kell hozni a menet közben. Az első önvezető transferbuszokat egy hónapja már ki is lehet próbálni Szingapúr Punggol városrészében. A kezdeményezés sikerét jól mutatja, hogy nem csak a környék lakói, hanem a város más részeiből is egyre többen érkeznek, hogy igénybe vegyék a szolgáltatást. Az élményből én sem akartam kimaradni, így kipróbáltam, milyen az, amikor a forgalomban a mesterséges intelligenciára bízza az ember a sorsát. A felvevőponthoz érve egy mellém gördülő, magenta színű kis busz ragadta meg a figyelmemet. Első pillantásra semmiben sem különbözött egy hétköznapi taxitól. Mégis volt benne valami nehezen megfogható különlegesség. Amikor beszálltam, a volán mögött ülő sofőr barátságos mosollyal fogadott, és ezzel egy időben maga az autó is életre kelt.
3: Welcome aboard. Please keep your seatbelt on at all times. In case of emergency, contact us using the in-vehicle display or by scanning the...
2: Ezután az autó finoman elindult, indexelt, majd kifordultunk a parkolóból a főútvonalra. A sebesség határt pontosan betartva haladtunk előre. A volánnál ülő sofőr, Jay, nem nyúlt a kormányhoz, kezét attól nagyjából 10 cm távolságra tartva figyelte az utat.
4: A protokoll szerint ilyen távolságban kell lennem, ha bármilyen esetben át kell vennem az önvezető irányítását. Ez a követelmény.
2: Sofőröm elmesélte azt is, hogy korábban egy kínai tanulmányút keretében már ízelítőt kapott abból, mire is képesek az önvezető autók. Pillanatok alatt felvázolt előttem egy olyan világot, ahol már nincs szükség gépjárművezetőkre, sőt, közlekedési lámpákra sem, mert az önvezető autók egymás között kommunikálva biztonságosan közlekednek majd. Ki tudja, talán a nem is olyan távoli jövőben már nem csak a Földön, hanem ahogy Kínában az első prototípusok sikere mutatja, a levegőben is tudnak majd utasokat szállítani. Miközben Jay mesélt, szinte megelevenedett előttem az ötödik elem című film futurisztikus világa, ahol az autók egymás felett egy légi autópályán suhannak a hipermodern toronyházak között. No, de térjünk vissza a földre, 2026 valóságához Szingapurban. A hipermodern városrész már létezik. Pungol, a városállam északkeleti peremén elterülő kerület, nem egyszerűen egy lakóövezet, sokkal inkább a jövő ígéretes kísérleti telepe. Itt a legmodernebb technológiák a mindennapok részei. Az intelligens épületek önállóan szabályozzák működésüket, a városi infrastruktúra pedig aktívan alkalmazkodik a környezethez, még az utak és járdák hűtése is megoldott. Ebben a hipermodern kerületben egyelőre három, előre kijelölt útvonalon közlekednek az önvezető kisbuszok. Bevezetésüket alapos és precíz előkészítés előzte meg. A járműveknek nem csupán az útvonalakat kellett megtanulniuk, hanem a környezet minden apró részletét is, az utcanevektől kezdve a közlekedési lámpákon és gyalog átkelő helyeken át, egészen az építkezések okozta forgalmi változásokig. Az autók működésének hátterében fejlett szenzorok, kamerák és egy komplex mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer áll. A rendszer lényegében egy állandóan frissülő digitális képet alkot a világról maga körül, érzékel, elemez, kalkulál, majd cselekszik, mindezt a másodperc tölt része alatt. A tesztidőszakban a fedélzetén tartózkodó biztonsági kezelők visszajelzései kulcs szerepet játszanak abban, hogy ezek a jövőbe mutató közlekedési eszközök még tökéletesebbé váljanak. Persze adódik a kérdés, hogy az újdonságon túl mennyire van létjogosultságuk az e-féle autóknak. Szingapurban a tömegközlekedés szinte hibátlanul szövi át a mindennapokat. Itt már nem az a kérdés, hogyan kell felépíteni egy jól működő rendszert, mert az már adott. A valódi kihívás sokkal inkább az, miként lehet a még meglévő apró réseket kitölteni, és ebben az önvezető járművek ígéretes megoldást kínálnak. A város folyamatosan terjeszkedik, és különösen a távolabbi kerületekből ingázók számára jelenthetnek versenyképes alternatívát az autonóm járművek. Emellett pedig válaszokat is kínálnak az előregedő társadalom és az ezáltal szűkülő munkaerőpiac problémáira. Használatuk lehetővé teszi, hogy kevesebb munkaerőt kelljen elvonni más, nagyobb hozzáadott értéket előállító területekről. Ez a potenciál különösen egy olyan társadalomban tud érvényesülni, amelyik nyitott az új megoldásokra. A szingapúriak mindennapjait pedig szinte átszövi az innováció.

0: britek állatszeretete világhírű és mélyen gyökerezik a kultúrájukban, amely a házi kedvenceket gyakran családtagként kezeli. Ez a kötődés azonban összetett és a történelmi fejlődés során alakult ki. Tóth Vali most pár példát bemutat önöknek.
1: Egy aranyos, cirmos cica lustán elnyújtózva elégedetten szemléli a világot. Az olasz lap fotóját kísérő kép aláírásból kiderül, hogy a cicus éppen egy mozdony tetejét választotta sziesztája helyszínének. Szerencsére az olasz vasutasokat ez nem zavarta meg, hiszen a megértő utasok türelmesen megvárták azt a bő negyed órát, amíg a cicust sikerült a mozdonytetőről lekönyörögni, és a szerelvény útnak indulhatott. A közelmúltban nagyon hasonló eset történt Londonban is. A különbség csupán annyi volt, hogy a londoni pályaudvaron nem sikerült a jelek szerint szintén vonatkedvelő cicát lecsalogatni a mozdony tetejéről. Így megkérték a Manchesterbe induló vonat utasait, hogy szálljanak át egy másik szerelvényre, ami aztán immár macskamentesen, akadálytalanul útra kelhetett célja felé. Szerencsére a brit utasok sem morogtak a kis kényelmetlenség miatt. A britek ugyanis kifejezetten állatszeretők, és ennek a mindennapokban is gyakran adják tanújelét. Még azt is megértéssel és humorral veszik tudomásul, ha a kedvenceik netán apróbb kellemetlenséget okoznak a mindennapokban. Erre a legjobb példa éppen Larry. Hogy kicsoda Larry? Ő a parlament közelében található miniszterelnöki rezidencia, a Downing Street 10 legismertebb lakója. Az állatbarát britek körében közszeretetnek örvendő Larry 15 éve egy dél-londoni állatmenhelyről érkezett, vagyis kóbor macskából lett a Downing Street 10 főegerésze. A brit kormányfők jellemzően itt a 10-es számú híres ház fekete ajtaja előtt nyilatkoznak, fotózkodnak külföldi politikusokkal, fogadják vendégeiket. Ennek megfelelően a ház előtti kis terecskén folyamatosan újságírók és fotósok várakoznak. A sokszor hosszú ideig tartó ácsorgást pedig garantáltan feldobja az, hogy a hivatal macskája, amikor csak kedve tartja, felbukkan és teszi a dolgát. Például galambokra vadászik. Az ilyen alkalmakkor készült fotóknak is köszönheti Larry komoly média karrierjét és tekintélyét. Főegerészi kinevezése óta több miniszterelnököt fogyasztott el. Ám politikusok jöttek-mentek, Larry mindig maradt. A közösségi média különböző fórumain több mint 1 millióan követik. Több rajongója macskás humorral kommentálja nevében a politikai eseményeket, és ő az, akinek elnézik, hogy néha még az ide látogató külföldi államfőktől is ellopja a reflektorfényt. Egy alkalommal például azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy kényelmesen befeküdt az éppen itt járó Donald Trump konvojának egyik autója alá. Így az nem tudott elindulni. Nemrég pedig a lengyel elnök fotósa esett át rajta majdnem, de Larrynek még ezt is elnézik. Larry nem csak több miniszterelnököt búcsúztatott el karrierje során, de fő riválisát, a szomszédos külügyminisztériumba egerészként kinevezett Palmerstont is. A fehér mancsait és nyakát leszámítva éjfekete bundájú elegáns cica szintén egy menhelyről került a szomszédos külügyminisztériumba, ahol a diplomaták versenyt kényeztették. Képzelhetik, hogy a két rivális néha igen hevesen csapott össze, még végül Palmerston visszavonult a szolgálattól. Néhány hónapja aztán arról jött hír, hogy Palmi 12 éves korában csendesen jobb létre szenderült. Az állatszeretetről szólva azonban érdemes azt is megemlíteni, hogy a brit kormány átfogó állatjóléti stratégiát is kidolgozott, amely a kormányzat honlapján olvasható is. Ebből megismerhető az az álláspont, amely az állattenyésztéstől a vadászatig, a kisállatok importjától az otthoni állattartásig az állatok jólétét szabályozó valamennyi törvény alapja. És persze az állatvédelemhez tartozik az is, hogy a karitatív tevékenységet és szervezeteket ugyancsak nagyra értékelő országban természetesen az állatok védelmére is odafigyelnek az önkéntesek. Több száz, sőt, talán több ezer országos és helyi jótékonysági szervezet védi és segíti a bajba került állatokat. Macskamenhelyektől állatkórházakig védik a bajba jutott állatokat, a tengerek élővilágát, vagy éppen az afrikai élővilágot, míg terápiás kutyákkal és lovakkal beteg gyerekeket segítenek gyógyulni, hogy csak néhány példát említsek találomra. A leghíresebb ilyen szervezet az angol rövidítéssel RSPC-ként ismert szervezet, a Királyi Társaság az állatokkal szembeni kegyetlenkedés ellen például 1824-ben jött létre. Egyedül ez a szervezet több száz létesítményt működtet, és több ezer önkéntes segíti a tevékenységét, illetve több százezer gyereket tanított meg az állatok védelmére és szeretetére. És mondanom sem kell, hogy mindezt önkéntes adományokból fedezik. 1824 óta. Talán ez az egyetlen adat is érthetővé teszi, hogyan alakult ki, és mit is jelent az a kijelentés, hogy a britek szeretik az állatokat.

0: A világ egyik legkisebb országa Málta lenyűgöző történelmet, kultúrát és temérdek természeti szépséget rejt apró határai között. Ősi templomokkal és barlangokkal, látványos tengerpartokkal rendelkezik. De milyenek a máltai emberek? Erről is kérdezte Pásztor Zoltán Hangya Edinát, aki 2026 áprilisa óta Málta magyarországi tiszteletbeli konzulja.
1: Az elmúlt napokban, hetekben, amióta a kinevezése tart, a gratulációkon kívül milyen konkrét dolgokat, ügyeket kellett elintézni egy tiszteletbeli konzulnak?
2: Szerencsére még nem az elveszett útlevelek kezelése az elsődleges feladat, hanem inkább azért a partnerkapcsolatépítés.
1: Hány máltai él Budapesten vagy Magyarországon? Milyen üzleti kapcsolatok vannak?
2: Eléggé kicsi a jelenlegi együttműködés, bár azért jól látható. Van egy szemészeti klinika is, most már legalább 13-14 éve itt Magyarországon, akik nem olyan rég egy komolyabb egységet nyitottak így Budapesten, Óbuda területén. Ezen kívül vannak kisebb méretű együttműködések, különböző munkaerőkölcsönzéses alakuló kapcsolatokban is, hiszen Málta is azért ezen a fronton eléggé sokat fejlődött az elmúlt időszakban. Ez az elsődleges, illetve hát ami nagyon jelentős, és most már hosszú idő óta jellemző,

0: valaki csatlakozik hozzájuk a társaságba, akkor rögtön váltanak angolra, mert hiszen ugye Málta egy kétnyelvű ország, a Málta és az angol mind a kettő hivatalos nyelv, és mind a kettőt kiskortól kezdve használják az iskolákban. Úgy tudnám legjobban leírni őket, hogy olyan nagyon dél-olasz kinézetűek, és nagyon kedvesek, rendkívül mosolygósak, egy nagyon vidám társaság.
1: Egyszer volt alkalmam, szerencsém Máltán járni 10-15 évvel ezelőtt, és akkor feltűnt, hogy a vendéglátásban hány magyar dolgozik, azt is tudom, vagy tudtam, hogy nagyon sok magyar megy ki angol nyelvet tanulni, ezek a kapcsolatok megvannak most is?
0: Ez működik továbbra is. A hivatalos szám egy olyan 2500-2600 állandóan kint élő magyar mutat, bár ennél azért jelentősen többen vannak azok, akik kint dolgoznak, kint élnek Máltán. Mi úgy satszoljuk, hogy valahogy olyan 4000 és 5000 között lehet a valós létszámuk, akik kint dolgoznak magyarok. Ugye nagyon sokan dolgoztak régen a vendéglátásban, szállodaiparban. Mondjuk ez az utóbbi 6-8 évben, inkább azt lehet mondani, hogy a Covid óta azért megváltozott. Továbbra is sokan vannak kint, rendkívül sokan saját vállalkozásokat visznek, más területeken kezdtek el elhelyezkedni. Nagyon értékelik és szeretik a magyar munkavállalókat, mert abszolút precízek, agilisek, okosak, gyorsak, tehát jó a magyaroknak a megítélése. Viszont oly mértékben megnőtt Máltán a turizmus és a turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra és annak az emberigénye, hogy hát ők is a kis létszámuk miatt rákényszerültek, hogy külföldről hozzanak be munkavállalókat. Ahhoz képest, amint említett, hogy 10-12 évvel ezelőtt járt Máltán, meglepődne, hogy mennyire más, úgymond a kiszolgáló személyzet most. Nagyon sok távol-keleti, főként indiai, óceáni térségből pakisztáni munkavállalók vannak. Rendkívül udvarias, nagyon szolgálatkész, tényleg jó minőségű szolgáltatást nyújtanak, és ugyanez jellemzi az egészségügyet is. Ott is ugye megnőtt a létszám, ezáltal nagyobb munkaerő igény van az egészségügyben is, és itt is elég sok esetben foglalkoztatnak külföldieket.
1: Ugye itt van előttünk a nyár, és láttam a számokat, hogy egy dinamikus növekedés van. Azon túlmenőleg ugye, hogy családbarát, több kékzászlós strand is található Máltán, persze kulturális téren is nagyon gazdag. Mi az az unikális dolog, ami Máltát jellemzi a többiekkel szemben?
0: Az, hogy egy egészen pici kompakt, 316 négyzetkilométerről beszélünk, tehát Budapest fele, egy jól bejárható kisméretű területen hihetetlen gazdag kulturális örökség van. Mindez egy kellemes napsütötte klímában, mondjuk a nyári időszakban az máshol is ugyanúgy adott, de mondjuk a tavaszi-őszi időszakban kifejezetten előnyére válik, hogy ilyen napos idő jellemzi Máltát. Angol anyanyelvi környezet, tehát ami egyrészt a kommunikáció könnyebbsége, másrészt a nyelvtanulásban is egy nagyon jó lehetőség, valóban egyre népszerűbb nyelvtanulási szempontból is Málta, illetve hogy egy olyan akár vallási örökség, akár egy zarándoklat viszonylatban olyan lehetőségek vannak, amik ilyen kis helyen, ilyen nagy számban nagyon sok élményt nyújt, annak anélkül, hogy az embernek mondjuk hosszú kilométereket, órákat kellene utaznia.
1: Mit kívánjak önnek? Minél több kulturális gazdasági együttműködést, és minél kevesebb olyan máltait, aki elveszti a útlevelét.
0: Igen, ez egy nagyon ideális lehetőség. Igen, remélem, hogy sikerül a két ország közötti kulturális gazdasági kapcsolatokat megfelelően továbbfejleszteni. Természetesen a szívem csücske mindig is már a turizmus marad, de hát a turizmuson túl is van egy csomó érdekes, izgalmas terület, amiben úgy gondolnám, hogy van mit nyújtanunk egymásnak.

0: Egy évvel ezelőtt választották meg a katolikus egyház új fejét, aki a 14. Leó nevet vette fel. Ő az első amerikai pápa a katolikus egyház történetében, akit 2025. májusában iktattak be tisztségébe. Sárközi Júlia visszaemlékezése következik.
1: Tavaly május 8-án szállt fel a fehérfőst a Sixtus kápolna bádok kéményéből este 6 óra 8 perckor. A kulcsra zárt bíborosok a pápaválasztás második napján a negyedik szavazási fordulón jutottak eredményre. A pápaválasztás füstje után egy órával Dominik Mamberti bíboros

A Szentpéter Bazilika loggiájáról latinul jelentette be, hogy Habemus pápa. Ez számít kulcs pillanatnak a mindenkori vatikáni tudósítók életében, mert az új pápa nevének bejelentésekor nagyon oda kell figyelni, és miközben a bíboros latinul mondja a megválasztott egyházfő keresztnevét, villámgyorsan ki kell találni, kiről is van szó. Természetesen mindezt úgy, hogy körülöttünk több százezeres tömeg kiabál, tapsol, szóval semmit nem lehet hallani. Tavaly is ez történt. Mamberti bíboros elkezdte mondani, hogy annuncio vobis gaudium magnum habemus pápám, és itt már a tömeg a Szentpéter téren elkezdett kiabálni, pedig még nem is tudtuk, ki az új pápa. A bíboros folytatta: eminentissimum, acreverendissimum, dominum, dominum. Ezen a ponton a vatikáni tudósítók megfeszültek a koncentrálásban, hiszen most jön a neve, amiből ki lehet találni, ki a pápa. Robertum Franciscum. Tudom, tudom, prevosta pápa, kiabáltam én is. Ez volt a harmadik pápa választás az életemben, és 2013-ban Jorge Máriumból nem találtam ki azonnal, hogy Bergoglio bíboros lett a pápa, most viszont kitaláltam a Robertum Franciscumból, hogy prevost bíborosról van szó. Azért találtam ki, mert szerencsés voltam. Régebben több száz oldalas nyomtatványt kaptunk az összes pápává választható bíborosról, egyenként azokról, akik bevonultak a Sixtus kápolnába. Tavaly viszont környezetkímélésből nem kaptunk papírt, így egyedül kellett összeírogatni a pápa esélyes bíborosokat. 12-t írtam össze névvel, életkorral, addigi szolgálatuk állomásaival. Robert Francis Prevost nem volt közöttük. A konklávé második napján, a kora reggelén azonban, miközben mentem tudósítani, hallottam, hogy a kollégák is sorolják a neveket, és meghallottam Prevost bíborosét is. Gondoltam, sose árt, és három sorban kijegyzeteltem, amit tudni kellett róla. Ez volt a legfrissebb info. Amikor órákkal később a Szentpéter Bazilika loggiájáról elhangzott az eminentissimum, acreverendissimum, Robertum, Franciscum, tudtam, miként fejeződik be a mondat. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus pápam, eminentissimum, acreverendissimum, dominum, dominum, Robertum, Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, cardinalem prevost.

0: Adásunkat ma is egy francia dallal zárjuk, az előadót Pásztor Zoltán mutatja be.
1: Az, hogy nem vagyok aktív részese a fogyasztói társadalomnak, tudatos döntés következménye. Nem ég bennem a birtoklási vágy, és ez rendkívül nagy mértékben teszi egyszerűbbé az életem. Kevéssel is beérem ahhoz, hogy boldog legyek. A szerelmem, a zene, a barátaim és egy kis kert kell ahhoz, hogy úgy érezzem, minden rendben van. Nagyon szerencsések érzem magam, amiért így gondolkodom. Ezt hallotta nemrégiben a francia Desireless nevű énekesnő, aki a 80-as években volt nagyon népszerű Voyage, Voyage, Utazás, Utazás című számával. Claudia Fritsch-Mantrop 1952-ben született, sokáig stylistként dolgozott, és egy Indiában tett utazás ösztönözte az éneklésen, no meg a világhírű számára is. A 80-as, 90-es években szinte kötelező volt minden bulin lejátszani ezt a számot. Desireless később gyereket szült, eltávolodott a színpadtól, de nemrégiben ezt nyilatkozta. Ez a dal olyan, mintha a legjobb barátnőm lenne. Nagyon sok ajtót nyitott ki előttem, és sokak szívébe férkőzött be az idők során. Hallgassuk most mi is a Voyage Voyage-t.
0: A hangmérnök Pór István, a zenei szerkesztő Csízi Mónika, a gyártásvezető Szőlős Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: tegnapi műsorunkat ismételtük meg. Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Visszautasította az amerikai béketervre adott iráni választ az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán teljesen elfogadhatatlannak nevezte a perzsa állam javaslatait. Sajtóhírek szerint Teherán Pakisztánnak juttatta el az amerikai béketervre adott kiegészítéseit, amelyek között az is szerepel, hogy Washington egyezzen bele az iráni atomprogram folytatásába. Nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szembenállók egymást vádolják annak megszegésével. A kijevi hatóságok szerint egy nap alatt csak nem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg orosz drón támadásokban. Közben az oroszok azt állítják, hogy Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal. A hantavírus tüneteit észlelték a Tenerife-n kikötő Hondius óceánjáró egyik utasán. A francia állampolgárt repülőgépen vitték haza a fertőzött hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A beteget 4 utitársával együtt a landolás után azonnal kórházba vitték, és szigorú karantént rendeltek el. A Hondius 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett meg Tenerife-re. A különböző nemzetiségek turistákat hazaszállítása várhatóan ma fejeződik be. A Tisza kormány továbbra is minden támogatást megfogadni a külhoni magyarság számára. Erről tájékoztatta a miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit. A határon túli és diaszpórában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni, amelynek leendő vezetője Tarr Zoltán hangsúlyozta, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárcavezetői a tervek szerint kedd délután teszik le az esküjüket, az ülés délután 4 órakor kezdődik. A kormánynak 16 minisztere lesz. Tóth Krisztiánt választották a Magyar Judo Szövetség új elnökévé. A korábbi olimpiai bronzérmes cselgáncsozó a 28 évig regnáló dr. Tóth Lászlót váltja a posztján, aki ezúttal nem indult harcba a tisztségért, mert a továbbiakban az Európai Szövetség elnöki teendőire koncentrál. Egyre nagyobb területen beborul az ég, délelőtt kisebb záporok, délután már hevesebb zivatarok várhatók. A Dunán túlon és a Tiszán túlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 20-26, késő este 14 és 19 fok között alakul.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában a 80. életévében elhunyt Sebő Ferencre emlékezünk. Zenei összeállításunkban az erdélyi mezőség falvainak vonul zenéiből válogatunk. Pénzes Géza vagyok. Sebő Ferenc 1947. február 10-én született Szekszárdon. Zenei tanulmányait Székesfehérváron kezdte meg, ahol zongorázni és csellózni tanult. Budapesten az Eötvös József gimnáziumban érettségizett, majd a Műszaki Egyetem építészkarára vették fel. Itt állt először közönség elé József Attila megzenésített verseivel és gitárral kísért népdal feldolgozásaival. Nem sokkal később évfolyam társával, Halmos Bélával megalakította a Sebő Együttest, mely újszerű népzenei feldolgozásaival a rádiós és televíziós szereplések révén országosan ismertté tette nevüket. Ekkor kapcsolódtak be Martin György népzenekutató hatására a népzene gyűjtésbe is. Céljuk nem csupán a gyűjtemények gyarapítása volt. A megismert zenéket eredeti formájukban próbálták eljátszani, így váltak a magyarországi táncházmozgalom elindítóivá. A fiatal muzsikusokat Tímár Sándor, a néptánc tanítás módszereit megújító koreográfus hívta a Bartók táncegyüttesbe. Közös munkájuk eredményeként született meg az első táncház ötlete, mely a laikusok számára is elérhető közelségbe hozta a hagyományos táncokat és zenét.

70-es évek elején kibontakozó táncház mozgalmat kezdetben számos helyről érték politikai és szakmai támadások. Sebő Ferenc az addig elért eredmények megtartása érdekében fordult a Népművelési Intézet felé, amely felkarolta és támogatta a táncház ügyét. A különböző előadásokon, táncházakban nyert tapasztalatokból Sebő mindenki számára nyitott országos táncházvezető és zenész tanfolyamot indított, melyeken népművészmesterekkel együtt tanították a táncot, a zenélést. Több a későbbiekben meghatározóvá vált népzenei együttes, például a Muzsikás és a Téka is ezeken a kurzusokon sajátította el a táncházi muzsikálás alapjait. Sebő Ferenc 1984-ben diplomás mérnökként iratkozott be a Zeneakadémia Kodály Zoltán által alapított zenetudományi szakára, ahol a népzenetudomány legjelesebb képviselőinek, Rajecki Benyaminnak, Dobszai Lászlónak, Vikár Lászlónak előadásait hallgatta. Ezt követően a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, majd a Zeneakadémia Zenetudományi Szakán növendékek sokaságának figyelmét fordította a népzene felé. A 90-es évek elején a Magyar Televízióba hívták szerkesztőnek. Több műsor szakmai felügyelete mellett megszervezte a népzene, a néptánc és a régi zene műfajainak képernyőre kerülését. 1996. decemberében kérték fel a Magyar Állam Népi Együttes művészeti vezetésére. Tevékenysége nyomán jött létre a Budai Vigadó épületében a Hazai Hagyománygondozás Intézménye, a Hagyományok Háza, melynek 2002-ben lett szakmai igazgatója.

Kedves hallgatóink, műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk. Zenei összeállításunkban az erdélyi mezőség falvainak vonó zenéiből válogattunk. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Maruzsenszky Andor nevében is búcsúzom, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
2: Hűség és szolgálat. Egységben, mégis függetlenül. Hagyomány és identitás. Kulcsszavak, amelyek mai műsorunkban visszaköszönnek. Hatvan év hűség és szolgálat. Papságának 60. évfordulóját ünnepelte múlt szombaton Berszán Lajos nyugalmazott kanonok plébános, a Gyimes Felsőloki Árpádházi Szent Erzsébet gimnázium alapítója. Gyimánt miséjét a helyi plébánia templomban mutatta be, ahol egyházi és világi előjárók, az iskola egykori és jelenlegi munkatársai, diákjai, valamint hívei köszöntötték. Bíró István riportja.
3: Zsúfolásig megtelt múlt szombaton a Gyimes Felsőloki Szent András plébánia templom. A 6 évtizedes papi szolgálatot ünneplő Berszán Lajos atya tiszteletére a helyiek mellett a környező településekről, szülőfalujából, Zágonból, valamint Magyarországról is érkeztek ünneplők. A Szent Mise elején Bálint Emil felcséki főesperes tolmácsolta Kovács Gergely érsek és Kerekes László segédpüspök ünnepi üdvözletét.
4: Sokunk számára történelem, ha 1966-ra gondolunk, amikor 60 évvel ezelőtt, április 17-én tiszteletre méltó Márka Nálunk püspök pappá szentelte. Jelmondatában így jelölte ki a megvalósítandó papi életprogramot. Isten igéjét ünneplem, nem félek, ember mit árthat én nekem. Ezzel a bizalommal indult el a papi szolgálat útján azokban a nehéz időkben, amikor terhes politikai rendszer idája nyomta népünk vállát. Éppen akkor volt a legnagyobb szükség a szeretetet megélni a mindennapokban, megerősíteni a híveket, hirdetni bátran és lelkesen Isten igéjét, akár a szószékről, akár az iskolában, a nevelkedő gyerekek és ifjúság számára. Őtisztelendőséget, lelkes és hűséges szolgálatra révén a megerősödő közösségek mellett templomok, plébániák és egyházi épületek is megújultak. A jövőbe fektetettben, amikor Isten segítségével iskolát alapított, ahol Isten lehelte emberi formán mutatnak nemzedéket. A mai jubileum az öröm és az ünnep mellett egyben méltó alkalom a háladásra, amikor főtisztelendőséget megköszöni a Jóistennek az elmúlt 6 évtized kegyelmi adományait. A gyémánt mise ünnepi alkalmát megragadva, főegyház megyünk nevében is, megköszönjük főtisztelendőséget eddigi szolgálatát, áldozatos munkáját és töretlen hűségét. Az elkövetkező évekre pedig a mindenható Isten bőséges kegyelmét kérjük is, jó egészséget kívánunk!
3: A Szent Mise szónoka Ambrus István, a székelyudvarhelyi Szent György plébánia plébánosa, Berszán atya egykori tanítványa volt. Prédikációjában rámutatott. Az ünnep nem csupán egy kerek évforduló, hanem Isten ígéretének beteljesedése is, amelyben egy 6 évtizedes papi életben Isten akaratának keresése és arcának megmutatása sűrűsödik össze.
5: Egy ilyen élet, amilyen a papácsié volt, és a papácsié sok csiszolás, csiszolódás, sok próba után válik igazán fényessé. És a papácsi élete így csiszolódott. Idő, embere, örömök, az a sok csintalan diák köztük én is az iskolában. Csiszoltuk a papbácsi, és a szenvedések által csiszolódott, de mindig jóságos, szerető atya maradt számunkra.
3: A Szent Mise után Berszán Lajos atyát elsőként Vasnimród helyi plébános köszöntöttem. Majd az iskola egykori és jelenlegi munkatársai, diákjai, a helyi és idegenből érkezett hívei énekekkel, szavalatokkal, köszöntő beszédekkel fejezték ki tiszteletüket.

0: Erszán Lajos, gyémántmisés, nyugalmazott kanonok plébános.
1: A megpróbáltatásokért is hálát adok a Jóistennek, mert az csiszolja az embert. Meg a sikerekért is. És tudom, hogy Isten akarta sikerre vinni, és csodálom az ő akaratát. Igyekszem szolgálni.
2: Egyik legnagyobb siker vagy áldás a Jóistentől az Árpádházi Szent Erzsébet gimnázium megalapítása.
1: Igen. Szerintem azoknak is igaza volt, akik kételkedtek, hogy lesz belőle valami, mert kifelejtették az Istent akkor hirtelen. Én bíztam a Jóistenbe, és a sok jó ember a segítségébe.
2: Isten igéjét ünneplem, nem félek, ember mit árthat nekem, ezt a papír mondatot választotta ezelőtt 60 évvel. Hogyan segített ez az ige, ez a gondolat önnek a papságában az elmúlt évtizedekben, a papságának megélésében?
1: Úgyhogy nem felejtettem el azóta, mióta először leírtam, és időnként eszembe jutott, és segített a Jóisten. Olyan helyzetbe is voltam, hogy 28 éves koromban bélcsavarodásba estem, ami 57 órát tartott, orvosi papíron volt róla, és megmenekültem mégis. És ezt a megmenekülést sok kétségbe esett embernek elmondtam, és tudtunk imádkozni együtt. Volt, aki elköltözött, volt, aki megmaradt, de mindenik lelkileg erősödött, és azt mondottam, ha Jóisten akarta, hogy ilyen helyzetet is megéljek, köszönöm neki, hogy másokkal is tudtam közölni ezt a történetet, tudtam lelkileg bátorítani őket.
2: Ha még egyszer pályát kellene választania, ugyancsak a papi pályát választaná?
1: Csak igyekeznék jobb pap lenni, mint amilyen voltam.
2: Milyennek ismeri Berszán Lajos atyát, Ambrus István, az Árpádházi Szent Erzsébet Római Katolikus Gimnázium korábbi aligazgatója?
3: Elsősorban egyszerűnek, és tele van szeretettel. A lázattól én gyermekkorom óta ismerem, és ilyennek ismertem meg. Humoros, vidám, és mindig pozitív.
2: Mi lehet a mai nap üzenete, amikor 60 éves jubileumot ünnepel az atya?
3: Hit és kitartás. Én így tudnám megfogalmazni az ő életpályáját. Én voltam egy ideig aligazgatója ennek az iskolának, és amikor nem volt tűzifalra pénz, akkor kaptam olyan választ, hogy papbácsi nem gondolta végig, hogy mekkora épület lesz, hogy ezt fűteni kell. Ő mindig csak hitt abba, hogy lesz. Tehát ha elkezdett volna gondolkodni és rajzolgatni, akkor lát, hogy még most is a tervek szintjén volna minden. A hit csak kitartás, ami őt jellemzi.
4: Berszán Lajos nyugalmazott kanonok plébános papságának 60. évfordulóját ünnepelte, Kárpátalján pedig a görögkatolikus egyház létrejöttére emlékeztek. Az Ungvári Unió 380. évfordulója alkalmából nemzetközi egyháztörténeti konferenciát szerveztek Beregszászon az Ortutai Elemér görögkatolikus központban. A rendezvényen teológusok és tudományos kutatók idézték fel az esemény történelmi jelentőségét és a társadalmi folyamatokra gyakorolt hatásait. Részletek Iváncsi Katillától.
5: 1646. április 24-én az Ungvári várban 63, más források szerint 82 görögkatolikus pap az egri érsek jelenlétében hűséget esküdött 11. Ince pápának, és aláírták az egyesülésről szóló dokumentumot a katolikus egyházzal. Marosi István, az Ortutai Elemér görögkatolikus központ igazgatója.
6: Tulajdonképpen minden az 1054-es nagy egyház szakadásból indul ki. Attól kezdve a keresztény egyházak megpróbálták valahogy a közösséget megtalálni, valahogy az egységet megteremteni az egyházak között, és ennek a része volt az, hogy több felekezet, több egyházi közösség közösségre lépett Rómával, az apostoli szentszékkel. És különböző hatások voltak, mert itt nem csak a Kárpátok vidékének az unióiról kell beszélni, hanem az erdélyi románok, a szerbek, a ruszinok, a görögök és más népeknek a közösség keresésére kell gondolnunk az unióval kapcsolatban. Tulajdonképpen az egységkeresésnek egy nagyon-nagyon fontos pillanata volt ez, és számunkra itt a Kárpátok vidékén, akik élünk, ez az a pillanat, amikor mi megtaláltuk gyakorlatilag az egységet a katolikus egyházzal, de nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a nyugati világgal. Gyakorlatilag a görögkatolikus egyháznak a születésnapjaként is szoktuk említeni ezt az eseményt, és ettől kezdve kezdett a nyugati társadalom társadalomba beépülni a Kárpátok vidékének a keleti szertartású, tehát a bizánci szertartású keresztényei, és mind a tudományban, mind a kultúrában, mind az egyéb vallásos cselekedetekben, tettekben, tanításban keresték a kapcsolatot attól kezdve a katolikus egyházat, tehát gyakorlatilag így ebben az egységkeresésben váltak a nyugati társadalomnak a részévé.
5: Dobos András egyháztörténész kiemelte, sok esetben a papoknak és a híveknek sem volt határozott elképzelésük, hogy a betagozódás a katolikus egyházba mit jelent számukra.
7: Ungvári unió kapcsán éppen azt látjuk, hogy nem nagyon szakadtak el sehonnan, mert nem volt egy eleven kapcsolatuk Konstantinápollyal, pláne nem volt Moszkvával vagy más patriarkátusokkal, tehát magukat autonómnak képzelték el. Lehet, hogy jogilag más volt a helyzet hivatalosan, de amilyen kép élt elgondolás a papságnak és a híveknek, az egyszerű embereknek a fejében az az, hogy nekik van egy püspökük, és a fölött nincsen senki igazából. Tehát még azok a pap is, akik nem akartak az unióhoz csatlakozni az 1600-as években, ők sem hivatkoznak más egyházi tekintélyre, nem hivatkoznak sem Konstantinápolyra, sem Moszkvára vagy Kijevre, hanem azt mondják, a mi hazánk a mennyei Jeruzsálem. Az egyszerűbb embereknek még 100 évvel az unió után sem volt nagyon fogalmuk arról, hogy mit jelent az a katolikus egyházhoz csatlakozni. Igazából csak azután, hogy az egyházmegye létrejön, 1771-ben azután erősödik meg bennük a katolikusság, katolicitásnak az érzése. Számukra fontos volt az unió azért, hogy meg tudjanak maradni a rítusukban, meg tudjanak maradni a hitükben, hiszen egészen az unió idejéig a papokat, a kántorokat elhurcolták az ünnepeken is, az oltártól, ha protestáns volt éppen a földesúr, és nem tartotta tiszteletben az ő vallásgyakorlatukat.
5: Csatári György, a Rákóczi Egyetem történésze elmondta, a görögkatolikus papok egyenlő jogokat élveztek a római egyház papjaival, de egyházuk, a munkácsi görögkatolikus püspökség 1771-es felállításáig nem kapott teljes önállóságot. Emiatt például II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc idején több rendeletet adott ki velük kapcsolatban.
8: Ami védte a görögkatolikus egyházat, a papokat védte, azokat a híveket védte, akitől mondjuk a kurucok elvettek nem teljesen törvényesen bizonyos javakat. És erre az egyházatilarián jegyében próbált választ adni a fejedelem. És ezek a rendeletek megjelennek a mindennapi politikában, az országgyűléseken, azokon a vármegyei gyűléseken, ahol a fejedelem is részt vett, vagy nem is vett részt, de olyan határozatokat hoztak, ami a római katolikus egyháznak, a görögkatolikus egyháznak és a protestánsoknak is megfeleljen.
4: 380 éve jött létre a görögkatolikus egyház. Erre emlékeztek Kárpátalján egy nemzetközi konferenciával. Földi Péter festőművész a nemzetművésze válogatta, és a fia ifjabb Földi Péter a Váci Gyula Művészeti Alapiskola képzőművészeti tagozatának vezetője nyitotta meg, Fülek festőjének kiállítását Salgó Tarjánban. Jöcsmenik József ritkán mutatja meg alkotásait. Noha azok megismertetik a Csalló közt, az Ipolymenti világot, Füleket és azt a vidéket, amelyből alakjait és tájélményeit egykor Feszti Árpád ismerítette. Tarnóczi László riportja.
9: A képek életderűt sugároznak. Nagyon sok természeti képet látni öntől. Ezek a szeretett Csallóközhöz kapcsolódnak, vagy Martoshoz, vagy szülővárosához, Füleshez, illetve Losonchoz.
10: Tulajdonképpen bármerre járok, én vázlatolok, megfog a táj, megfog a környezet, és akkor többször is visszamegyek arra a helyre, elkészítek egy-két-három vázlatot arról a környékről, amik aztán a műteremben gyűlnek a fiókban, azt úgy kell képzelni, hogy olyan 3500 vázlat van két fiókban, és akkor, amikor éppen olyan hangulatom van, visszaemlékezek arra az időszakra, leülök is, előveszem azt a vázlatot is, valamit festek.
9: Olajfestmények, grafikák és akvarellek is vannak itt szép számmal. Mi az a technika, amiben igazán otthon érzi magát?
10: Alap a diópász, amit sokan grafikának néznek első látásra. Ez egy monokróm akvarellezés tulajdonképpen, nem akvarell festékkel, hanem diópászsal, és ezt használom.
9: Felvidéki festőként hol merre van önnek kiállítási lehetősége, és kortársaival hol merre felé, milyen közegekben találkozik?
10: Hát a kortársakkal már most csak úgy, hogyha meglátogatnak a műteremben, mert én azért annyira nem vagyok mozgékony. Volt időszak, amikor 25 éven keresztül tanítottam a Martosi akvarell tábort, a Feszti Árpád képzőművészeti táboron belül. Ott 25 év alatt nagyon sok tanítványom cserélődött ki, de hát már az a 25 év is eletelt, és úgy döntöttem, hogy már nem az én egészségemnek való az utazgatás, meg a különböző mozgások. Meg a másik dolog az, hogy rájöttem, hogy a műteremben egyedül kell lenni. 5 évenként Losoncra a jubileumi kiállításra Szabó Gyula galériába hívnak meg kiállítani. Rá egy évre, vagy még ugyanabban az évben, meg Bősre. Bősön egy galéria van a kultúrháznak, ahova szintén 5 évenként meghívnak. A bősiek engem úgy tekintenek, mintha bősi születésű lennék. Oda már hazajárok.
9: Bős szomszédságában a Danubianán őriznek öntől képet?
10: Nem. Attól én elestem, ugyanis nem vagyok elég kortárs, meg egyetlen egy művészeti szövetséghez nem tartozok. Így magányos farkasként élek, alkotok, végzem a dolgomat. 20-25 évvel ezelőtt a Maoétól voltak nálam. Elnézésüket kértem, de visszautasítottam, mert volt egy ilyen, hogy a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Szövetsége fölkért. Elég sokat vacilláltam is a dolgon, de úgy döntöttem, hogy szeretem, tisztelem őket, de nem vagyok hajlandó sehol távol lenni. És ugyanebből a gondolatból aztán a maoésoknak is elmondtam, hogy ha, itthon elutasítottam a tagságot, hogy nézze ki, ha ő maguk meg elfogadna. És volt még egy Magyar Alkotó Művészek Szövetsége, egy keramikus művésznő jött Fülekre, meg is csináltuk neki a kiállítását a Füleki Múzeumban annak idején, és ő is hozott kérdőíveket, és mondtam neki, hogy ne haragudj, de én csak úgy saját magam egyedül.
9: Mit hozott át ide Sangótarjánba? Milyen lelkiséget, milyen tájat, mi az, amit újdonságként élhet meg a közönség?

0: első rátekintésre nézi az ember a művészet igazságát. Azt az igazságot, amit színekbe és gesztusokba olyan energiával tudja megjeleníteni, aminek vannak expresszív gesztusrendszerei, de az a mélységes emberség jön át, amit az ember arról a szűk környezetről, amiben él, el tud mondani, el tud mesélni. Ezeknek a hangulatos, hol tényleg nagyon vibrálóan eleven, és van, amikor drámaian kemény és sötétebb életérzéseket közvetít. Szóval, ha valaminek örülni lehet ebbe a festészetbe, egyrészt a festészet öröme, meg az élet öröme, ez a kettő együtt megkiad egy olyan esztétikai, meg érzelmi élményt, amiből van mit táplálni az embernek a tudatában, meg az érzelmi világában. És ez segít nekünk. Azt mondom, nem nagy szó, hogy életben maradni, de szóval egy ilyen feszített történelmi helyzetben olyan megnyugtató ezeknek a képeknek a világába beköltözni, hogy jó velük együtt lenni.
1: Salgó Tarjánban a felvidéki Jacsmenik József képeivel ismerkedhettek a látogatók. Csíkszeredában pedig a könyv állt a középpontban ezen a hétvégén. Több mint 50 erdélyi és magyarországi kiadó legújabb könyv kínálatából válogathattak az érdeklődők. Május 7-e és 10-e között a 11. csíkszeredai könyvvásáron. A székelyföldi város önkormányzata és partnerei által szervezett eseménynek az Erős Zsolt Aréna adott otthont, ahol Bíró István először a város polgármesterét, Korodi Attilát kérdezte.
2: Amikor azt mondjuk, hogy egy könyv segít abban, hogy lelassuljunk, hogy az életet értelmezzük, akkor azt mondtam most a megnyitón, hogy egy dolgot azért lássunk be, sokkal kevesebbet olvasunk, minőségi szövegeket, könyveket, verseket, gyakorlatilag a figyelmünk szerte van töredezve mindenféle gyors információkra, és ez öli azt a fajta karaktert, gondolatilágot, közösséget, amelyben élünk. És egy könyvvásárnak pont az erőssége, hogy egy napra, egy hétre, egy hónap, kinek rövidebb, kinek hosszabb időre, aki bejön, biztos, hogy el fog tölteni jó néhány minőségi napot, órát, időszakot. Na, ez a legfontosabb ebben. És igen, egy nehéz időszakban is, amikor beton vagy kultúra építünk, vagy kultúra fejlesztünk, akkor mind a kettőt valahogy össze kell találtatni. Nem könnyű. Tehát most itt Erdélyben közösséget szervezni és közben fejleszteni nagyon nehéz, mert szerény erőforrásokkal dolgozunk, de és itt jön a de, a könyvvásár gyakorlatilag megkerülhetetlen, mert a mi közösségi mentálhigiéniás programunknak része.
3: Milyen újdonságokat kínálnak a 11. csíkszeredai könyvvásáron? Rigyek Inga a szervező polgármesteri hivatal munkatársa.
4: Több mint 70 programmal készültünk, 28 standon van jelen, több mint 50 kiadó, 4 helyszínen zajlanak a könyvvásár eseményei. Ami újdonságnak számít, az olvasás hete, amit már jóval a könyvvásár előtt hirdettünk meg, és itt Varródani műveit ajánltuk. Ebben nagyon sok iskola kapcsolódott, több mint 400 regisztrált diákunk van, akik Varródani művei alapján kapcsolódtak a felhívásba. Amit még újdonságnak említenék, hogy idén is a Csíkszereda kiadó hivatal, tehát a Csíkszereda önkormányzat kiadója az Útra való sorozattal készül a ballagó diákoknak, és itt először mutatjuk be a kötetet.
3: Kik az idei meghívottak?
4: Minden évben figyelünk arra, hogy egyenlő arányban legyenek jelen az erdélyi szerzők és a magyarországi szerzők. Természetesen az olvasó közönség mindkét irányt elvárja, és ezért fontos számunkra, hogy főleg a helyi szerzőket megmutassuk, de ezen kívül természetesen az olvasási igényeknek is próbálunk megfelelni. Magyarországról ilyen nevekkel találkozhatnak az olvasók, mint Spiró György, Kokoreli Endre, Nyári Krisztián, Ugron Zsolna, hogy csak egy néhányat említsek, de akár Cserna Szabó András is, aki már visszatérő vendége a csíkszeredai könyvásárnak, és azon kívül a helyi szerzők, tehát Csíkszereda székelyföld szüke környezetünkből is számos szerzőnk van, tehát közel 100 szerzője meghívottja van az eseménynek.
3: A programok közé tartoznak az író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, gyermekprogramok.
4: Ezen kívül az esti programjainkban helyet kap a színház művészet is, a Jórik stúdió Sebestyén Aba egy kis darabbal, előadással készül, és Cári Tibor zongorista kíséretében egy kaf emlékestel jönnek az idei könyvvására, és hát számos szerzővel, alkotóval találkozhatnak az olvasók.
3: Mi a célja 2026-ban a csíkszeredai könyvvásárnak? Hajdú Áron a Bukárt kiadó vezetője, a könyvvásár társszervezője.
5: Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a csíkszeredai könyvvásár megállja helyét az egész

0: magyar nyelvterületen. Nem akarok hangzatos szavakkal élni, de elindult egy folyamat 11 éve, és akkor meg úgy hittük, hogy fontos, hogy lokális legyen, hogy a helyi szerzők, az erdélyi illusztrátorok, stb. Stb. Mert látjuk, hogy az így nem megy. Be kell hozni lehetőleg minél több szerzőt, magyarországit is, persze Erdélyt is. Ahhoz, hogy a publikum minden rétegét meg tudjuk szólítani, visszajelzések folyamatosan pozitíva, úgyhogy ilyen szempontból könnyű dolgunk van, hogy egy olyan könyvvásárt tudjunk megszervezni, ami szerintem megállna a helyt bárhol.
1: Nem csak szervezőként, hanem kiadóként is jelen vannak. Mit kínálnak?
0: Merem remélni, hogy a Bukárt kiadó, aki szép irodalmat ad ki kizárólag, és nagyon fontos fordításokat, egyfajta irányt mutat a nyomtatott könyv terén, mert egy könyvet szépen kell megcsinálni. Ez a mi alapvető elképzelésünk egyáltalán a könyvkiadásról. Jó minőség, jó küllem, ezt persze alázattal csinálja a kiadó, tehát a kiadó a kapocs, a szerző és az olvasója között. Amit mi most kínálunk, van egy nagyon jó sorozatunk, Hatos Tibornak, a magyarországi fordító szerkesztőnek a memoár folyamát kaptuk meg halála után, és akkor ennek most jelent meg a befejező kötete. Az állami boldogság a sorozat címe, ez a Télház második rész. Akkor, ami egy nagyon-nagyon fontos kötetünk, Táncos Vilmosnak az utolsó szavak című kötete, hiszen a 2008-ban megjelent Elejtett szavak kötet után jelentkezik megint a szerző, akkor a Csíki ember életképéről volt szó, most pedig a Csíki ember halálképe.
1: Mi az, ami iránt érdeklődnek az olvasók egyáltalán?
0: Fordításokat is közlünk. Fernando Aramburu Pátria című kötete az egyik bestseller, nem csak itt, hanem Magyarországon is. Egyébként most tervezzük a következő Aramburu kötetet, az El Niño-t, a fiút kiadni, de ott van Juan Rulfónak, a mexikai írónak a teljes életműsorozata, olyan, ami nagyon rövid, három kötetből áll, de mi úgy hiszük, hogy fontos. Minden évben egyébként kiadunk egy román fordítást is. Tavaly a Lindenfeld Jan Témorárnak kötete hihetetlen érdeklődés keltett, mert én szerintem nem feltétlenül jellemző, hogy a román irodalmat magyarul olvasák, meg fordítva sem.
1: Mik a könyvkiadás legnagyobb kihívásai?
0: Én szerintem kétfajta kiadó. A nagy kiadók, a jó kiadók, akiknek 40-50 címük van évente, és vannak a kis kiadók, mint például a Bukárti. Mert nagyon oda kell figyelni, hogy egyáltalán eladható címet hozzunk ki, mert ha nem érdekli az olvasóit, az a néhány könyv, az nem tudja biztosítani az anyagi túlélést. Az is fontos, hogy egy erdélyi kiadónak legyen Magyarországon terjesztése is. Nagyon sokan temetik a könyvet, ez nem igaz, meg kell szépen csinálni, jó tartalmat, jó szerzőt kell biztosítani, és akkor évi 7-8-10 címből, amennyit a Bukárt kiad, fent lehet tartani a kiadót. Nem lehet meggazdagodni, de fent lehet tartani, és ez a legfontosabb.
1: Markó Béla költő. Csíkszeredai könyvvásár jelent önnek, Mark.
2: Mikor azt mondjuk, hogy hagyomány, akkor általában valamiféle történelmi távlatra gondolunk, és arra, hogy az eleink teremtettek valamit, és akkor ezt még mi is átéljük. Holott például a Csíkszeredai könyvvásárból is, vagy általában az erdélyi könyvvásárokból, tehát a Sepsiszentgyörgyiből, a legrégebbi könyvvásárból, a Marosvásárhelyiből, meg a Kolozsváriból is, kiderül az, hogy a hagyományt mi teremtjük. Hiszen amikor a csíkszeredai könyvvásárt kitalálták, ugye a csíkszeredaiak és köztük az én barátaim is, vagy kollégáim, akkor nagy kérdőjel volt, hogy hogyan sikerül ebből hagyományt teremteni, és hogyan fog ez működni. Csíkszereda itt van a magyar nyelvterület szélén, ezt is mondhatnám, mindenképpen peremvidéken, Budapesthez, de még Kolozsvárhoz is képest. Igaz, hogy ez egy több magyar vidék. No, de azért voltak itt kérdőjelek, és nagyon nagy dolog, hogy a csíkszeredaiaknak sikerült ezeket a kérdőjeleket eltüntetni, és ma már a csíkszeredai könyvvásár egy fontos intézmény és fontos hagyomány.
1: És ön már visszajáró vendég, éppen az imént mutatták be a Szeretett Pokla című könyvét. Mi az üzenet ennek a könyvnek?
2: Egyrészt van egy számvetés üzenete, ez kapcsolódik ahhoz, hogy itt 75 szonett van ebben a kötetben, újak nem voltak még könyvben, és én is közelítek a 70 75 esztendőhöz, tehát személyesen ez egy számvetés is, de nem azt jelenti, hogy abba akarom hagyni a versírást. Másrészt pedig egy szabadság üzenete is van számomra, hiszen a szonett egy olyan kihívás, hogy egy nagyon kötött, nagyon zárt formában tudunk-e szabadok lenni, és tudjuk-e fölmutatni azt, amit ez a verses kötet cím is sugall, hogy lehet, hogy van az életünkben pokol is, lehet, hogy van szenvedés is, de csak azért, mert van állandóan szeretet.
3: A hétvégén tartották a 11. csíkszeredai könyvvásárt. Erről is szóltunk mai műsorunkban. A www.mediaclick.hu oldalon minden műsorunk meghallgatható. A hangmérnök Németh László nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Veresemese Gyöngyvér. Viszont hallásra!
4: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: A vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van. Jó reggelt kívánok, már is kezdődik a Hajnaltáj, a Kossuth Rádió vidék magazinja. A mikrofonnál Kulik Bence köszönti önöket. Nagyszerű az idő, ezt a füllett májusi hajnalt csipkével, cseresznyézéssel és fagylaltozással próbáljuk lehűteni. 6 óráig jövünk a részletekkel, előtte azonban most következzenek a hírek. A stúdióban Szlotta Judit.
2: Visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán teljesen elfogadhatatlannak nevezte a perzsa állam javaslatait. Sajtóhírek szerint Teherán Pakisztánnak juttatta el az amerikai béketervre adott kiegészítéseit, amelyek között az is szerepel, hogy Washington egyezzen vele az iráni atomprogram folytatásába. Hiába jelentette be az amerikai elnök, nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szemben állók egymást vádolják annak megszegésével. A kijevi hatóságok szerint tegnap csaknem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg orosz drón támadásokban. Súlyos légicsapás érte Harkivot is. Közben az oroszok azt állítják, hogy Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal, és csak ezekre adott arányos választ az orosz hadsereg. A Hondius óceánjáró újabb utasán jelentkeztek a hantavírus tünetei. A francia állampolgárt repülőgépen vitték haza a Tenerifén kikötő fertőzött hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A beteget a landolás után 4 utitársával együtt azonnal kórházba vitték, és szigorú karantént rendeltek el. A holland hajó 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett Tenerifére. A különböző nemzetiségű utasok hazaszállítása várhatóan ma fejeződik be. Ezt követően mindegyikükre 42 nap karantén vár. A fertőzésben 3 vesztették életüket, 6 további ember igazoltan megbetegedett. Emberről emberre is terjed, és súlyos szív, illetve tüdőbetegséget okozhat a hantavírus andoki típusa, amellyel a holland óceánjárón fertőzöttek meg, közölte Rusvai Miklós virológus, aki elmondta, a hantavírus hordozói rákcsálók, amelyek ürülékével érintkezve fertőződhet meg az ember. A szakember kiemelte, csekély az esélye annak, hogy kiterjedt járvány alakuljon ki, de fontos az elő. Vigyázatosság. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Gubík László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A Tisza kormány továbbra is minden támogatást megfogadni a külhoni magyarság számára. Erről tájékoztatta a miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit. A leendő kormányzati struktúra alapján a határon túli és diaszpórában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni, amelynek leendő vezetője Tar Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. Az ülés délután 4 órakor kezdődik. A kormánynak 16 minisztere lesz, a fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet. Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és 2 illetve 3 fős váltó csapatok. Az Európa napi fesztivált ingyenes koncertek, vízek és változatos programok színesítették. A látogatók interaktív módon ismerkedhettek meg a többi közt a versenyképesség, a fenntarthatóság, a biztonságpolitika aktuális kérdéseivel. Egyre nagyobb területen beborul az ég, délelőtt kisebb záporok, délután már hevesebb zivatarok várhatók. A Dunántúlon és a Tiszántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, este 14-19 fok között alakul. A híradást Jávor Miklós készítette.
0: Műsorajánlat.
3: Délelőtt. Régen elég volt a hideg víz, ma meg aktív szérumok kellenek a bőrnek. Naponta mennyit foglalkozunk kozmetikumokkal?
4: Naponta igazából egy 20 perc reggel, 10 perc, illetve este is 10 perc maximum. De a bőröm állapotáért akármit megteszek.
3: A tizenévesek egyre többféle hatóanyagot használnak, de lehet-e túlzásba vinni a bőrápolást? Mi lenne a helyes rutin? Kérdezzünk együtt. Délelőtt várom Önöket.
0: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
1: 5 óra múlt 6 perccel.
0: Hajnaltáj. A műsorvezető Kulik Bence.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Egy történelmi hétvége után ma május 11-én hétfőn a Ferencek ünneplik névnapjukat. Hazánkban ez a nap 2015 óta a közlekedési kultúra napja. Van még mit tanulnunk. És akkor most szemezgessünk műsorunk első fél órájából. A hétvégén zajlott Kiskunhalason a 23. Csipkefesztivál és kiállítás.
5: 2014-től került a Hungarikumok sorába, mint a Magyar Iparművészet képviselője, számtalan nagykövetségen, külföldi utazáson részt vettünk és mutattuk be a halasi csipke alkotásait is, illetve a készítésnek a folyamatát.
1: Aztán a Balaton Noir elnevezésű fagylalt kreáció lett idén az év balatoni fagyja.
6: Az itt megjelenő versenyzők nyitottak, és nagyon komoly szakmai beszélgetéseket is folytatnak egymással, aminek az eredményeként azt is nyugodtan kimerem ma már jelenteni, hogy a Balaton Európa fagylalt régiója.
1: Fél hatig jövünk a részletekkel. Műsorunk e-mail címe hajnaltájkukac@mtva.hu. A szerkesztő ezen a héten Papnánási Gabriella. Konyhaművészet egészen furcsa dolog. Imádjuk az erjesztett, rothadt, penészes vagy éppen égetett dolgokat. Ha a kedves hallgató most öntudatosan kikéri ezt magának, gondoljon csak a savanyú káposztára, a tejfőrre, a kék sajtra vagy éppen a grillázsra. Utóbbiról szól nekünk ma a Hangtár.
0: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
7: A grillás gyökerei egészen a reneszánszig nyúlnak vissza. A legenda szerint a 15. század végén Mátyás király és Beatrix menyegzőjén is lenyűgözte a vendégeket a pörkölt cukorból emelt látványosság. Ami korábban királyi luxus volt, az később a népi hagyományok egyik fontos jelképévé vált, különösen az alföldi régióban, ahol a mai napig generációról generációra öröklődik a készítés titka. Róka Sándorné egy régebbi interjúban Tiszavasváriban mesélt a kalóriabombáról.
8: Ha kevés a dió, akkor nagyon kemény a grillás. Hogyha benne van a dió adag rendesen, akkor puhább, könnyebb megenni.
7: A grillás lelke a türelem. A cukrot addig hevítik, amíg el nem éri azt az aranyló barna szint, ami már karakteres, de még nem keserű. Ez a forró massza válik végül azzá a szilárd, de mégis törékeny anyaggá, amiből a cukrászépítészek dolgoznak.
8: Épületeket nagyon nehéz csinálni, mert ott nagyon milliméter pontosan kell szabni. Mikor ezt a templomot csináltam, ezt a nyíregyházit, előtte éveken keresztül ahányszor elmentem a templom mellett, mindig néztem, úristen, de gyönyörű ez a templom, de jó lenne egyszer megcsinálni. Mikor jött a felkérés, akkor utána egy hónapig hagytam magam rábeszélni, mert mindig azt gondoltam, túl nagy falat ez nekem.
9: Szép menyasszony, ki most itt áll előttünk. Hadd vegye magához, ami vőlegényünk. Legyenek egymási mai naptól fogva, örömöd bánatot egymással megosztva.
7: Amikor egy lakodalomban a menyecsketánc után előkerül a díszes cukortorony, a levegő megfagy egy pillanatra. Ez a ceremónia a házas élet első nagy közös próbatétele, a párnak együtt kell szétzúznia az édességet.
8: olyankor egy kicsit fáj a szívem, mert tudom, hogy én két napot, vagy mit tudom, hogy mennyit dolgoztam rajta, de hát azt tartja a mondás, hogy ahány darabra törik a grillás torta, addig fog tartani a boldog házasság. Azért szoktunk a vőlegénynek meg a mennyasszonynak hozzá ilyen díszített nyújtófát adni, vagy húskloffolót, amivel jó nagyot lehet csapni.
7: A grillás torta sorsa végül mindig ugyanaz. A darabokra tört édességet szétosztják a nász nép között. A pár boldogságából és az előttük álló édes évek ígéretéből minden vendég kiveheti a részét.
0: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: A Kárpát-medence aktuális időjárásával folytatjuk. Bécsben 15 fokot mértek, még Grazban erősen felhős az idő és 14 fok van. Pozsonyban 15 fokos a hajnal, Kassán 10, még Ungvárról nem érkezett adat. Kolozsváron az idő felhőtlen és 9 fok van, Aradon 15 fokot mértek, Újvidéken az ég derült és 14 fokos a hajnal. Zágrábban 18 fokot mértek, Ljubljanában 15-öt, még Csíkszeredán az ég felhőtlen és 5 fokot mértek. A májusi hirtelen lehűlés a 21. század gazdálkodóit is rettegéssel töltik el, ez ugyanúgy igaz volt őseinkre is. A néphagyomány sem véletlen fagyosszenteknek nevezi májusnak ezt az időszakát. Heti néprajzrovatunk következik Harangozó Imre néprajzkutatóval.
10: Az előttünk álló hét tartogatja számunkra Pongrác, Szervác és Bonifác napját. E napok évszázados tapasztalat szerint az ilyenkor már-már nyári meleg hirtelen lehűlését hozhatják. Az ilyenkor gyakran már teljes pompájában kibontakozott természetet veszélyezteti ez a hirtelen lehűlés, gyakran fagy. Ezért is nevezi vértanúinkat közösen fagyos szenteknek. A régi mindszentiek úgy tudták, hogy jámbor szentjeink halálra fagytak, mivel saját ruhájukkal ínségben szenvedő betegeket takartak be. Vidékünk pásztorai pedig azt rebesgették, hogy a ma régi vaskalapos világ garabonciás diákjai valamilyen titkos praktikával, könyvből olvasva el tudták űzni az ilyenkor jelentkező károkat okozó fagyot a kiültetett dohány és egyéb kertészeti haszon növények fölül. Május 15-e Szent Zsófia és három leányának liturgikus emléknapja, akik történeti szempontból ókeresztény vértanúk voltak. A Zsófia, görögösen Szófia név jelentése nem más, mint isteni bölcsesség, a három leány neve pedig Fidesz, Spész és Karitász, azaz a három isteni erény, a hit, a remény és a szeretet. A legenda szerint Hadrianus római császárt annyira megragadta a leánykák szépsége, hogy leányaivá akarta őket fogadni. Ők azonban, mint valami fertelmességtől, irtóztak a világ urától. Népi tiszteletüknek szép emléke, hogy a békéscsabai evangélikus nagytemplom oltárának csúcsán a teremtő héber betűs névjegye előtt ott áll a hit, a remény és a szeretet, mégpedig allegórikus alak formájában. Május 16-a Nepomuki Szent János emléknapja. János a Jézus Társaság egyik mennyei pártfogója, Csehország védőszentje, egyben az egész közép-európai, de azon belül is a magyarországi barokk, népi jámborság talán legkedveltebb, legnépszerűbb alakja, a hidak védőszentje. A legenda szerint, amikor az ideje eljött, láttatnak némely szépen ragyogó lángok leszállni az égből, és a házat, melyben született, környülálván megvilágosítani. Az egész városbéliek gyönyörködtető álmélkodására. Írja a gyónási titok védőszentjének születéséről I.S. András, gyulafehérvár jeles püspöke. A régi Magyarországon sokfelé Nepomuki Szent János napja a halászok, pákászok, vízimolnárok és révészek számára amolyan félünnep volt, amelyet közös vacsorával, mulatozással zártak. Nagyanyáink Mennyei Land című öregbetűs imakönyvét ezekben a napokban bizony igen gyakran nyitották ki a következő imádságnál. Mennyei Szent Atyánk, hallgass meg minket ínségünk idején, tekints kegyessen benned bízó és remélő híveidre. Küldj áldást földjeinkre, adj alkalmas esőt és napfényt, hogy teremjen bőséggel a drága vetés. Ne hagyd el népedet, kik hozzád kiáltanak, adj nékünk, örökatyánk, jó időt. Áld meg a munkánkat, adj áldott éveket, hogy dicsérhessünk és áldhassunk tégedet, most és örök időkön át. Ámen.
1: Még akkor is, ha a nyírségi homok gyenge termést hoz, a település csöndessége, a közeli ipari parkok nyújtotta munkalehetőségek, és nem beszélve a történelmi múltról, azt mondatják a látogatókkal és a helyiekkel, hogy Nyírkátán bizony jó élni. Ahol jó élni sorozatunk következik, a riporter Zsoldos Barnabás.
11: Egy olyan kis település, amelynek történelmi múltja igen messze vezet a 14. században, lehet találkozni először írásos említéssel. Polgármester asszony Cselenyák Dóra.
12: Vannak híres szülötteink, a Nyírkátához tartozó gólyaszállás. Nyilván ők nem ide születtek, de megemlíteni Vörös Marti Mihályt és sógorát, Bajza Józsefet. 49 után itt leltek menedéket, a helyi általános iskolát Vörös Marti Mihály általános iskolának nevezték el, és a közösségi szinterünk pedig a sógora nevét, Bajza Józsefnek a nevét viseli.
11: És még ma is van egy fa, ha jól tudom.
12: Valóban így van. A gyerekeimmel minden évben még mindig kilátogatunk a gólyaszállásra, ilyenkor tavasz környékén. Ott van egy hatalmas, szép juharfa. Annak idején Vörös Marti Mihály odakötötte lovát, így maradt fent a népi szájbeszédben. Legutóbb, mikor a családunk kint járt, 8-an nem bírtuk körülölelni.
11: A Gebéből hogyan lett Nyírkáta, vagy mit jelentett a Gebe?
12: Az elődeink a Gebe nevet azért szerették volna 1955-ben, mert ugye a népi szájbeszédben a Gebe az egy rossz, sovány, beteg. Az eredete az a Gerbrád névre vezethető vissza, ez így nem volt egy nyerő név, és akkor 1955-ben végül, hogy a nyírség, meg a kátai nemzetség is jelen volt a településen, és akkor így lett belőlünk Nyírkáta.
11: Itt a beszélgető társak között Tőzsgyökeres, ő azt mondta, hogy ősgyökeres, erre egy pici magyarázatot adjunk.
13: Ősgyökeres, mert minden ősei, minden származik. A Gebe név az Árpád kori, tehát honfoglalás kori név.
11: Ő mivel foglalkozott, hogy itt maradt Nyírkátán?
13: A szüleim azt tulajdonképpen földműveléssel foglalkoztak, mezőgazdaságból éltek. Település címere az tulajdonképpen a Lakatos család címeréhez vezethető vissza. 1835-ben Lakatos Erzsébet alapította ezt a címert, és tulajdonképpen az ő gyökereihez nyúlik vissza a mi történelmünk ős. Sajnos nem egy jó adottságú területről van szó, mert 2-3 aranykoronás termő földön tényleg csak az alma tudott diszleni.
11: Aki Kárpátaljáról jött át, nem csalódott, hogy Nyírkátára tette át a megélhetését?
14: Abszolút nem bántam meg. Én Máté Szalkán születtem, és onnan Győrbe költöztem fel, hogy ott dolgozzak, viszont a szerelem hozott ide Nyírkátára, meg nagyon otthonos és csendes.
11: Kárpátaljáról honnan jöttek át a szülők vagy a nagyszülők?
14: Mezőváriból. Már mindenki Máté Szalkán van, mindenki átjött a háború miatt.
11: A beszélgetést én polgármester asszonnyal fejezném be, mert mi az, ami Nyírkátán még kellene, fontos lenne?
12: Nagyon jó helyzetben van Nyírkáta, mert mindentől függetlenül, hogy nem főútvonal mentén helyezkedik el a településünk, hogy ez előnyünk, Nyírbátor, Nyírkátától 10 kilométerre helyezkedik el, Mátészalkától meg 15-re. Nagyon jó munkalehetőségeink vannak az ipari parkok, hogy kiépültek, mégis azt mondom, hogy mivel halmozottan hátrányos település vagyunk, másfél éve vezetem a települést, belelátok az életükbe, a családoknak, és a család anyákra fektetném a hangsúlyt, hogy nagyon szeretnék helyben egy kisebb üzemet teremteni. A sok gyerekes édesanyák nem szívesen tudnak műszakban munkát vállalni.
11: Mert a lakosság etnikai összetétele igazolná mindezt, vagy követelni?
12: Így van, én úgy gondolom, hogy erre szükség lenne. Ők szeretnének eljárni dolgozni, de ott ahol 4 vagy akár több gyermek van a családban, egy édesanyja ezt nem tudja végigcsinálni.
11: Mennyien élnek itt?
12: 2000 fölött van a lakosságnak a létszáma. Büszke vagyok rá, hogy nagyon sok fiatal él a gyárak adta lehetőségekkel.
11: És itt maradnak. Nyírkátán jól érzik magukat.
12: Én úgy gondolom, egy nagyvárosba még többet is kell talán ingázni egy munkahelyre, mint amit így a mostani fiatalok megtesznek.
1: A hétvégén lezajlott Kiskunhalason a 23. Csipkefesztivál is kiállítás, melynek történetét alaposan átírta a Covid-járvány, hiszen egészen addig évente találkoztak Európa legjelentősebb csipkeműhelyei az alföldi kisvárosban. 2020 óta azonban csak minden második évben ad otthont a város az eseménynek. Széchenyi Rédei Éva, a Halasi Csipkeház igazgatója, többek között erről mesélt Nagy Margitnak, aki szombaton látogatott ki a fesztiválra.
15: Mindig meghívunk egy nemzetközi díszvendéget, ez évben Portugália Madeira hímzését hívtuk meg. A Madeira szigetekről érkeztek alkotók, ezen kívül Olaszországból, újdonságként Bosznia-Hercegovinából érkeztek csipkések, illetve Magyar Kanizsáról, Szabadkáról érkeztek vendégek. Emellett pedig mindig nagyon fontosnak tartjuk, hogy a ma élő és működő magyarországi csipkeműhelyek képviselőit is meghívjuk.
16: Melyek ezek a műhelyek?
15: Az ország minden táján léteznek műhelyek: Budapesten, Terényben, Hódmezővásárhelyen, Zalaegerszegen, Hüvelyben, Debrecenből érkeztek, tehát 15 településről érkeztek hozzánk alkotók. Mindenféle csipketechnikát meghívunk. A varott mellett a vert, kötött, horgolt, rececsipke technika is képviselteti magát. Nyílt napunkon az alkotók bemutatták a technikát, a látogatóknak ki lehetett próbálni, hogy hogyan készülnek ezek a csipkék.
16: A kiskunhalasi csipke gramja drágább az aranynál, a császárok, a királynők csipkéje, és nem csak a csipkék királynője. Mi az az út, ami elvezetett addig, hogy ezeket a rangos jelzőket a halasi csipke magáinak tudhatja?
15: Azért nevezik a csipkék királynőjének, mert nagyon sok díjat nyert a korai időszaktól elkezdve, egészen napjainkig. A két világháború között 24 nemzetközi díjat nyert, kialakulásakor is számos világkiállítás a maga nemében a legnagyobb díját megnyerte. Számtalanszor megelőzte a brüsszeli csipkét, vagy a belencei csipkét. Királynők csipkéjének azért nevezhetjük, mert a Magyar Állam protokoll ajándéklistáján szerepel. Például kapott a japán császárné, Jordán királyné, vagy a Bush amerikai elnök felesége, II. János Pál pápa, mint főméltóság első Ferenc pápa, II. Erzsébet angol királynő. Ez volt az első magyar csipke. Motívum világában a népi motívumokat emelte be, mégis egészen más a szecesszió könnyed lágy vonalvezetésé és magában hordozza.
16: Markovics Máriás dékány Árpád hívták életre, és aztán ők indították útjára.
15: Dékáni Árpád egy erdély származású rajztanár volt, aki 25 évet ért Kiskunhalason. Az ő fejében született meg a gondolat 1902-ben egy magyar varott csipke létrehozására. Ő készített először csipketerveket, és Markovics Mária halasi születésű varónő volt, aki kidolgozott egy olyan technikát, amellyel ezek a rajzok életre keltek. A helyi gimnáziumokban és a középiskolákban érettségítétel, mint helyi érték a halasi csipke.
16: Nem véletlen, hogy hungarikum lett a halasi csipke.
15: 2014-től került a hungarikumok sorába, mint a magyar iparművészet képviselője, számtalan nagykövetségen, külföldi utazáson részt vettünk, és mutattuk be a halasi csipke alkotásait is, illetve a készítésnek a folyamatát.
16: Kardos Zsuzsanna 43 éve tartozik a csipkevarrók közé, akik 188-an vannak ez idáig. Hogy kell ezt varni?
17: Ez a kontúrozás, a csipkevarás
16: rajzolásnak az első fázisa, amikor a rajzra rávezetjük a kontúrszálat. Tehát ez a mintának a körvonala, és a kontúrozónak a feladata nagyon-nagyon különleges, és egy nagyon erős térlátást igényel.
17: Meddig kell ezt tanulni, hogy ennyire tudja valaki, hogy hogy kell csipkét varni?
16: Nagyon sokáig nagyon nagy kitartást igényel a mi munkánk. Fél év a betanulási idő, és utána szoros felügyelet mellett gyakorol tovább. Amire készen van egy csipkevaró, az bizony 3-4 év. Részese vagyok egy olyan csodának, ami egyedülálló a világon.
17: Szombatdélben beszélgetünk, és azt látom, hogy a kiállított teremben nagyon sokan vannak. A halasi csipkével díszített ruhákat láttuk már. A madérások azok talán különlegesek a magyar szemnek.
15: Igen, itt láthatók a madéra nyomott mintával díszített ruhák, illetve ennek a két ruhának az a különlegessége, hogy a madéra minta mellé a halasi csipkét is beépítették. Küldtünk ki számukra.
17: Ott van, látom, és igen ott látom.
15: A páva motívum, illetve egy virágos motívum. Az együttműködésnek a tiszteletére a két tervező tervezett a másik szervezetnek a mintájával tervezett ruhákat, két-két ruhát, és ezek is május 31-ig bemutatásra kerülnek a kiállításunkon.
1: Az eper, az erdélyi gyümölcs és a narancs a múlté. Az emberek új ízekre vágynak. A Balaton Noir elnevezésű fagylat kreáció lett idén az év balatoni fagyja. A Balatoni Turizmus Szövetség 13. alkalommal rendezte meg a versenyt, melyet ezúttal Balatonfüreden tartottak. Az eseményre idén 18-an neveztek, összesen 30 különböző ízzel. A riporter Varga Tünde.
18: Így a verseny végén milyennek látták az idei mezőnyt?
6: Fekete Tamás, Balatoni Turizmus Szövetség elnök. Egy színvonalas erős versenyen vagyunk túl. Látszik az a 13 év, amely a Balatonfagyi a versenysorozatban lezajlott, hogy átlagosan nagyon magas szakmai színvonalat lehet mondani az idei évben is. 30 fagylaltot neveztek, bőven volt mit kóstolni a zsűrinek, és ami számomra külön nagy öröm, hogy a helyi alapanyagok dominánsan megjelentek szinte valamennyi fagylaltban. Ez a verseny nem csak egy verseny, hanem ez egy szakmai fórum, egy találkozó, egy közösségi élmény is, hiszen az itt megjelenő versenyzők nyitottak, és nagyon komoly szakmai beszélgetéseket is folytatnak egymással, aminek az eredményeként azt is nyugodtan kimerem ma már jelenteni, hogy a Balaton Európa fagylalt régiója.
18: Brand lett már az év balatoni fagyja?
6: Nagyon-nagyon jó brand, komoly értéket is hordoz. Egyrésztről nagyon jó a marketing értéke, hiszen rengeteg sajtó megjelenése van a Balaton fagyjának, és a győztes mindig ezen felül is még kiemelkedő és nagyon nagy figyelmet kap. Emellett gazdasági jelentősége is van, hiszen jól menő fagylaltozók esetén is a győztes fagylalt mintegy 10-15% forgalom növekedést generál. Én azt tanultam ez alatt az idő alatt, és én nem vagyok cukrász. Ez egy nagyon-nagyon felkészült szakmai munka. Tehát fagylaltot készíteni, az nem érzéseken múlik csupán, megérzések, intuíciók nagyon jó, ha vannak, de nagyon komoly szakmaiság és nagyon komoly számítások igényeltetnek ahhoz, hogy egy fagylalt minőségében, állagában, színvilágában meg tudjon úgy lenni egy pultban, hogy az a vendégek számára is élvezhető legyen.
18: 13 év alatt ön is érzi már a fejlődést, a változást ízekben kóstoláskor?
6: Egyértelműen, sőt, azt is el tudom mondani, hogy látok egy-egy fagyizónál komoly fejlődést. Tehát tudnék olyan fagyizót mondani, aki ezelőtt 5-6 évvel kezdett el a Balaton fagyjára járni, a többiekkel beszélgetett, a szakmai zsűri tagjaival beszélgetett, és azt a tudást beépítve, azután a saját útját járva, óriási minőségi fejlődésen ment keresztül, és a tavalyi évben például egy kategóriát tudott nyerni az ország fagylaltja versenyen, nem csak itt nálunk.
19: Somodi János, Balatonmájafürdő. Meglepetésszerűen készültem a versenyre, de úgy voltam vele, hogy most csinálok egy különlegesebb ízt, de nem öltem bele annyi időt meg energiát. Az az igazság, hogy ez már egy kész fagylalt volt, én ezzel már dolgoztam a tavalyi évben is, kicsit újból gondoltam.
18: Mi ez a fagy?
19: Egy maláta fagylaltot készítettem, tehát ugye a maláta az mindenkinek a sörkészítésből ismerős, és egy csokoládé malátát használtam.
18: Keserű ízű, mint a maláta, a sör, úgy képzeljük el?
19: Teljesen más ízvilág, igazából úgy szokták jellemezni, hogy a karamell, a csokoládé és a kávénak valamelyik ízjegye fog megjelenni a fagylaltban. Ez most is így volt, mert akárkivel megkóstoltattam, nem tudták megmondani, hogy kávé, csokoládé, karamell, hogy mi az. Így jött az ötlet, hogy akkor a malátát azt elkészítem. Tavaly év végén vettünk nagyon finom szilvát, és abból készítettem egy szilva alekvát. Mikor megkóstoltam, mondtam, hogy ezzel biztos, hogy dolgozni fog. Ezt ízesítettem még egy kis rumos szilvával, vagy rummal, és akkor így lett egy ilyen enyhén rumos szilva ízhatású szószunk. Az alkoholt azt kifőztem belőle, tehát a rumot visszaredukáltuk, úgyhogy csak az íz maradt meg. És ehhez készítettünk a malátából egy malátalisztet, dióval a malátalisztel, meg egy malátalupogós készítettünk még a fagylalba. Tehát a malátát felhasználtam a fagyi alapba, és magába a fagylalt elemként is.
18: Ugye rutinos versenyzőnek számít, de ez az év Balaton fagyja hol helyezkedik el a sorban?
19: Ez mindig ilyen előkelő helyez. visszajelzést jelent nálam, mert ugye a Balatoni lévén az, hogy egy helyi versenyt megnyerni mindig egy nagy dolog. Minden versenyre úgy megyek el most már, hogy jól érzem magam, tapasztaljak és olyan fagylatot készítsek, hogy büszke legyek rá. Eleinte mindig úgy indultam el a versenyekkel, hogy szeretném megnyerni, és mindig csalódtam, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor a zsűri nem volt jó. Magamban kevésbé kerestem a hibát, mert én tökéletes vagyit csinálok. Most is két képzésen voltam Olaszországban, folyamatos tanulás, folyamatos képzés, ez is azért meghozza a gyümölcsét, mert minden egyes alkalommal tanulok valami olyat, amit tudok hasznosítani, és ez most is így volt, mert az Olaszországban tanultakat, azt most ennél a fagylatnál felhasználtak.
20: Lehet még innen szakmailag tovább fejlődni?
19: Igazából én már nem is azt mondom, hogy a szakmai fejlődés legyen meg, hanem most már tényleg azt a boldogságot keresem a szakmába, hogy élvezem, amit csinálok.
0: Mávinfo.
1: Friss információk a vonattal közlekedőknek. Itt van velünk a vonalban Jancsurák Bence. Jó reggelt kívánok!
21: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Véget ért a karbantartás Rákos rendezőnél, a Szobi és a Veresegyházi vonaljáratai ismét a nyugati pályaudvarra érkeznek, és onnan is indulnak. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vasúti közlekedésben. A Szerencse-Sátoraljaújhely vonalon ma 16 órától vasárnapig az esti időszakban pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Vésztő-Kötegyán vasútvonalon ma és holnap Okány és Vésztő között kell pótlóbuszra átszállni. Jó utat!
1: 5:30. Jó reggelt kívánok, ez itt a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Kulik Bence köszönti önöket. Pázsitot locsolni pazarló, felesleges, dekadens és objektíven elítélendő. A borotválatlan november után itt a nyiratlan május. Erről is szólunk 6 óráig, előtte azonban jöjjenek a hírek a stúdióban. Szlotta Judit.
2: Visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán teljesen elfogadhatatlannak nevezte a perzsa állam javaslatait. Sajtóhírek szerint Teherán Pakisztánnak juttatta el az amerikai béketervre adott kiegészítéseit, amelyek között az is szerepel, hogy Washington egyezzen bele az iráni atomprogram folytatásába. Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárcavezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. Az ülés délután 4 órakor kezdődik. A kormánynak 16 minisztere lesz. A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szerv vezetőjét, a Tisza párt jogi vezetője. Melétei Barna Márton azt írta, lemondani nem gyengeség, hanem erő. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek, erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. Egyre nagyobb területen beborul az ég, délelőtt kisebb záporok, délután már hevesebb zivatarok várhatók. A Dunántúlon és a Tiszántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, este 14-19 fok között alakul. A híradást Jávor Miklós készítette. Most Kulik Bence következik.
1: Budapesten 15 fokot mértek, még Győrben gyenge déli szél fúj és 18 fok van. Mosonmagyaróváron és Sopronban 16 fokot mértek, Szombathelyen 15-öt, még Pápán 17 fok van. Veszprémben mérsékelt déli szél fúj és 15 fokot mértek, Székesfehérváron 12 fokos a hajnal. Zalaegerszegen 14 fok van, Nagykutason 15, még Keszthelyen és Nagykanizsán szintén 15 fokot mértek, Kaposváron 16 fok van, Siófokon 16 fokot mértek, Pécset 15-öt, még Pakson szélcsend van, és 11 fokos a hajnal. Baján és Kecskeméten 13 fokot mértek, Egerben 14-et, Széchenyben és Miskolcon 10-et, Szolnokon gyenge délkeleti szélfúj és 14 fok van, Karcagon 12, még Debrecenben 10. Nyíregyházán 12 fokot mértek, Záhonyban 8-at, Szegeden 14-et, még Békéscsabán és Kékestetőn 11 fok van. 5:06. Most pedig következő néhány ajánlat műsorunk második félórájából. Itt az idő újra gondolnunk a magyar mezőgazdaságot, köztük a támogatási rendszert.
3: Az AKG Öko egy olyan plusz összeget hoz a gazdálkodónak, hogyha nincs is termés, azzal nagyon alsó hangon meg lehet lenni. Ez szakmailag a kertész szakmára ez nem szerencsés.
1: Aztán itt a nyiratlan május. A nemzetközi mozgalom célja a biodiverzitás megőrzése a gyep társulásokban.
4: Nagyon sok helyen van ez is, már csak öntözéssel tudnak zöld gyepet csinálni. Mi próbáljuk megtartani a magunkét. Ha így most békén van hagyva egy gyep 20-30 cm magasan, ez most nyár közepéig gyönyörű zöld fog maradni.
1: 6 óráig jövünk a részletekkel. Ha írnának nekünk, megtehetik, műsorunk e-mail címe hajnaltájkukac@mtva.hu. A szerkesztő ezen a héten Pap Nánási Gabriella.
0: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
1: Cseresznyelégy örök ellensége a kertészeknek. A gyümölcsök kukacosodása elkerülhető, sőt, szerencsére alternatívák is léteznek, a ragacsos lapoktól kezdve, a konkrét beavatkozáson keresztül, a különböző rovarölőszerek használatáig. Bozsik gazda rovata következik Pénzes Béla rovartani professzorral.
22: A cseresznyeléggyel kapcsolatban is jó lenne hallani, hogy mikor kezdjük a védekezést.
23: Találkozhattam Dr. Pénzes Bélával, egyetemi tanárral. Kérdeztem, mielőtt még bekapcsoltam volna a készüléket, hogy milyen cseresznyefa díszlik itt a ház előtt, és professzor úr mondta, hogy a Rita cseresznye, és ugyanakkor készített egy sztárfotót.
24: Igen, a kivetített képen egy cseresznyelégy látható, a cseresznye és a megy legjelentősebb kártevője. Bár megjegyzem, hogy ezen a fán, a Rita nevű fajtán én még kártételt nem találtam. Az a tapasztalatunk, hogy a cseresznyelégy, bár nagyon ritkán a korai érésű fajtákon is kismértékben előfordul károsít, de igazán jelentős kártételt a közepes és késői érésű fajtákon okozza. A sokak által kedvelt germezdorfi óriás és társai, amelyek rendszerint június második felétől érnek, azokon igazán jelentős a cseresznyelégy kártétele. A kártételi folyamatot a cseresznyelégy imágója indítja el, a zsendülő cseresznyébe, a cseresznye bőrszövete alá rakja tojócsövével a tojásait, ha valakinek úgy tetszik, petéit, és ezt követően a lárva a mag körül járatot készít, feléli a mag húsát, majd miután kifejlődött, elhagyja a gyümölcsöt, talajra veti magát, és talajban bábozódik. A cseresznyelégynek évente egy nemzedéke van. Igaz, hogy a rajzása már április második felétől elhúzódik július végéig, de igazán csak a késői érésű fajtákat károsítja. A cseresznyén kívül a megyfajtákon is jelentős kártételt tud okozni.
23: Tanár úr, mit javasol akkor kedves hallgatóinknak?
24: Nagyon fontos a cseresznyelégy rajzásának a megfigyelése. Ragadó sárga lapok kihelyezésével ezeket a közel házilégy nagyságú tarkaszárnyú legyeket könnyen csapdázhatjuk. A csapdára nem csak a cseresznyelégy repül, hanem más légyfajok is, viszont az állat tarkaszárnyáról a szárnyvégeken látható V-alakú rajzolatról a cseresznyelégy könnyen felismerhető. A rajzó legyek ellen tudunk rovarölőszeres kezeléssel védekezni, és ez hozzávetőlegesen a cseresznye zsendülésének az ideje. Amikor a sárgából kezd halvány rózsaszínre váltani, ekkor már a legyek is fokozott érdeklődést mutatnak, és ez az utolsó időszak, amikor két kezeléssel, az első kezelés egy hosszabb hatástartamú készítmény, és ezután az első kezelés után egy hét elteltével egy rövidebb háromnapos élelmezés egészségügyi várakozási idejű hatóanyagú készítménnyel, ez amit meg tudunk tenni, ettől többet nem a cseresznyelégy elleni védelemre, és ezzel is nagyságrenddel csökkentjük az úgymond kukacos gyümölcsök arányát.
1: A Pécs melletti Danic Kft. Szakemberei a saját bőrükön tapasztalják, melyik művelési forma mit hoz, akár a termés mennyiség, akár a plusz támogatások formájában. A baranyai ültetvény egy része már ökológiai művelésben van, ám piaci körülmények között, támogatás nélkül biztosan nehezebben állna meg a lábán ez a gyümölcsös. Pilman Gábor ügyvezető szerint például az egyértelmű, hogy minél kevesebb vegyszer kell. Az AKG ökotámogatás azonban, ami megtöbbszörözi az elnyerhető összeget egy hektár után, a szakmára nézve hosszú távon akár káros is lehet, hiszen alig valamicske termés után is kap pénzt a gazdálkodó. A gyümölcsösben Bicsák Eszter járt.
5: Ezek a fák még nagyon szépek, a többi az már látszik, hogy korábban virágzott egy kicsit. Milyen fajtáról van szó?
3: Germesdorfi és Katalin fajták vannak itt, ahol ezekben a sorokban, ahol éppen állunk. 2002-ben telepítettük ezt az ültetvényt, friss pályakezdő kertészmérnökként. 2001-ben jöttem ide a céghez. Hát most ugye ez már a 24 éves, ez a végét rúgja az ültetvény, és hogyha rendeződnek a jogi viszonyok, akkor valószínűleg ez az ültetvény selejtezésre kerül. Egyébként ökoművelésben van, a negyedik évben van ökos, előtte AKG-s ültetvény volt, Rotkóféle karcsorsó volt valamikor a fénykorába, és onnantól kezdve sikfalmetszővel karbantartott, 3 évente nyesünk bele, és akkor ami éppen le tudunk szedni.
5: Mit lehet mondani a növényvédelemről? A tél, de nem tudom, hogy a tél, meg ezt sokan találgatják, azért változtatott a károsítóknak az összetételén, meg főleg a mennyiségén.
3: Igen, meglepő módon se az araszoló hernyók, egy-két helyen látok sodrómolyot, a levélbarkok alól szerintem kinőtt a levél, tehát nem tudnak már labdába rúgni. Szilva ugye most elvirágzóban van már, ott a poloskaszagú szilvadarázs, még nem tudjuk, hogy az milyen kártételt idézett elő. Olyan intenzív a növénynek a növekedése, hogy az állati kártevők nem biztos, hogy utol tudják érni. Hát majd meglátjuk, hogy a molyok, tehát a gyümölcsmolyok, almamoly, almailonca, baraszmoly, keleti gyümölcsmoly, hogy mit fog tenni a később fejlődő gyümölcskezdeményekben, ez még a jövő zenéje.
5: Nagyjából minden felmérés arra mutat az Európai Unióban, hogy az ökológiai műveléseknek az aránya, százaléka növekedőben van még mindig. Ugye az alapvetés az, hogy anyagilag kompenzálják az ültetvényeket, ha ökológiai művelésre állnak át, mert hogy vannak veszteségek annyiban, hogy nyilván kevesebb lesz a termés, bármit is csinálnak, kicsit más típusú gazdálkodás. Gazdaságilag mennyire éri meg mondjuk ilyen ültetvényeket? Most nem is erre a már öreg cseresznyefa ültetvényre gondolok, hanem fiatal ültetvényeket eleve ebbe beleállítani, vagy pedig inkább valamiféle kevés vegyszeres, kicsit zöldebb megoldást érdemes választani, amiben ugyan nincsen kompenzáció, de még a termés maximalizálható.
3: Sajátos helyzetben vagyunk, ugye hosszú távon nem tudunk gazdálkodni, mert állami földön gazdálkodunk. De azt is látjuk, hogy az AKG Öko egy olyan plusz összeget hoz a gazdálkodónak, ami, hogyha nincs is termés, vagy minimális termés van, azzal nagyon alsó hangon meg lehet lenni. Ez szakmailag a kertész szakmára ez nem szerencsés. Tehát ezt teljesen át kellene gondolnunk, mert ezt kiírtjuk saját magunk alatt vágjuk a fát.
5: Hát, hogy akkor ennek megfelelően fognak kivágni akár, vagy cserélni olyan ültetvényt is, amit még abszolút nem kéne.
3: Igen, viszont olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy nagyváros mellett vagyunk, ahol mindent el lehet adni. Én tudok egy olyan árbevételt képezni a közvetlen fogyasztásnál, amit megvesznek az emberek. Mellette viszont sajnos kényszerű helyzetben nem merjük elengedni ezeket az ültetvényeknek a 3 éves ciklusos gazdálkodását, mondván, hogy na, a következő évben majd hát, ha majd hosszabb távon adnak lehetőséget, és akkor lesz majd telepítésre merészségünk. De így a kecske is megmarad, meg a káposzta, tehát hasznunk is van, meg a lakosságnak is van némi öröme ezekben a kereskedelmi tevékenységünkben.
5: Ahol eljöttünk itt autóval, jobb oldalunkon volt egy, azt mondta, 4 éves ültetvény. Igen. Az például egy nagyon fiatal, milyen állapotban van? Mert nagyon furcsa időjárásban kellett megnőni.
3: Ezt ugye 2021-22-ben telepítettük, jól indult az ültetés után az ültetvény, sajnos nem volt meg a szakmailag szükséges vadvédelmi megfelelő háló, az később került rá, és így mindjárt a legelején egy olyan 30-40%-os vadkár, özvadkár keletkezett, ami megmutatja még a nyomát az ültetvényen. Most, hogy a negyedikről az ötödik évbe vált ez az ültetvény, ez a 2 év minuszával van. Jól indult, vitális még, de lehetne jobb is. Hogyha meg lett volna a vadvédelem, az is ökoművelésben van, hogyha olyan intenzív tápanyagban tudtam volna indítani.
5: Most így kell túlélnie.
3: Igen, így kell, és bízunk benne, hogy lesz belőle, hogy majd az utód, vagy 5-10 év múlva, hogy egy szép kis ültetvény lesz, mert szép fajta szerkezettel raktuk össze, jó a térállása is, bízunk benne.
1: Több mint 1500 napos kacsa érkezett a Matek Kaposvári kampuszára, ezzel újabb teljesítményvizsgálati program indult az Egyetem Ökológiai Baromfi Teljesítményvizsgáló Egységében. A szakemberek azt vizsgálják majd, hogy a megvilágítás módja, a fényszíne és intenzitása hogyan befolyásolja az állatok hízékonyságát és húsminőségét. Bátori Gyöngyvér összeállítása következik.
7: A kutatás célja, hogy olyan gyakorlati eredmények szülessenek, amelyek egyszerre segíthetik a hatékony termelést és az állatjóléti szempontok érvényesítését a nagyüzemi kacsatartásban. Áprili Szilvia, a MATE Állattenyésztési Tudományok Intézet igazgatója. Kis csibék után most kis kacsák érkeztek a Matekaposvári kampuszra. Mi a cél velük, milyen kísérlet zajlik majd?
8: Ezúttal is egy hízékonysági vizsgálatot fogunk végezni a kacsákkal. Most a megvilágításnak a hatásán kívül a fény színét, illetve a fény intenzitását fogjuk vizsgálni. Elsősorban az állatoknak a testtömeg gyarapodására, de kíváncsiak leszünk, hogy a húsminőséget milyen mértékben befolyásolják ezek a paraméterek, illetve állatjóléti etológiai megfigyeléseket is végzünk majd az állományon.
7: Milyen típusú világításokról van szó?
8: Ugye az istálló az egy nagyon korszerű LED világítás technológiával rendelkezik. A szekcionálható a megvilágítás az épületen belül. Tulajdonképpen 4 kísérleti kezelést állítottunk be, ahol 2 szélső értéket, az állatjóléti előírásoknak megfelelő értéket állítottunk be, illetve ehhez képest egy szélső értéket választottunk, hogy a különbséget statisztikailag tudjuk majd értékelni, kimutatni. Ami itt újdonságot jelent, az az, hogy a szakirodalomban még egyelőre semmi irodalmi forrás nem szól arról, hogy a szín hőmérséklete, a meleg sárga fény, illetve a hideg fehér fény, az hogyan hat a kacsáknak a mindennapjára. Arra leszünk kíváncsiak, hogy ebben esetleg van-e valamiféle különbség. 580 kacsát telepítettünk, nagyon vártuk már ezt az állományt, mert szerintem a napos kacsánál tündéribb a napos baromfi baj nincs.
7: Milyen különbség lehet a két fénytípus között?
8: Ha én csak magamból indulok ki, meg abból, hogy az emberi szemnek mi a kellemesebb, ugye mi alapvetően a látás során elsősorban inkább a meleg sárga fényt részesítjük előnybe, de a kacsáknak a látása, illetve általában a baromfi féléknek a látása azért eltér az emberétől. Vannak olyan tartományok, amit mi mondjuk érzékelünk, ők pedig nem, vagy fordítva, és miután ugye a szemen keresztül optikai ingerek érkeznek az agyba, ami befolyásolhat egy csomó anyagcsere folyamatot, ennek révén pedig kihatással lehet szinte bármire.
7: Ugye az állatjóléti szempontok itt is erőteljesen megjelennek, és nyilván ezeket akár majd a gyakorlatba is át lehet ültetni.
8: Itt is alapvetően az állatjóléti előírásokra fókuszálunk, tekintettel arra, hogy a végtermék kacsatartásban a nagyüzemben az a jellemző, hogy 23 óra megvilágítás mellett 1 óra sötétet biztosítanak az állatok számára, de eközben az állatjóléti előírások, ahogy szigorodtak, egyre inkább afelé tereli, illetve arra készteti a termelőket, hogy a nagyüzemi kacsatartásban is 6 óra sötétet tartsanak, és emellett ugye 18 óra a megvilágítást. Na most ezt a nagyüzemi gyakorlatban elsősorban azért nem alkalmazzák, azért nem merik megkockáztatni nagy létszámú állományoknál, mert tartanak attól, hogyha hosszabb ideig tart a sötét időszak, akkor az a takarmány felvételt rontani fogja, ergo rosszabb lesz a gyarapodás, vagy ugyanazt a testtömeget hosszabb idő alatt éri majd el a kacsát.

0: portálon. A rendezvény célja minden évben a gyapjú, mint nyersanyag népszerűsítése, mert ez az ősi alapanyag kiszorult az iparból, sőt, hihetetlen módon ma már mint veszélyes hulladék tartják számon. Hortobágyon az elmúlt hétvégén minden a juhokról és a gyapjúról szólt, többek között voltak népművészeti bemutatók, pásztorkutyaverseny, kézi gyapjúnyírás és természetesen jú és kecskesajt kóstolás. Gyarmati Péter riportja.
1: Püzesgyarmatról jöttünk, Békés megyéből, és a program megtetszett, és egy 16 fős csoport összefogott.
2: Nyugdíjasok?
1: Természetesen, de vannak köztük.
2: Kíváncsi és aktív nyugdíjasok.
1: Igen, és mi nagyon szeretünk mindenfele menni. Saját múltunknak a emlékeit, meg hát gyönyörködtetők ezek az öltözetek, meg a jurtánál is csodálkoztunk, nagyon szép volt, meg így érdekes.
2: Lehet látni viseletbe öltözött embereket, pásztorokat.
1: Igen.
2: Itt mellettünk éppen pásztorkalapokat árulnak, igen. De mi minden van még?
3: Bundák, nézd milyen szépen.
2: Itt vannak a szűcsök.
3: A szűcsök, a bekecsek.
1: Gyapjúból készült lemez dolgok, tárgyak, dísztárgyak. Nagyon érdekes. Nálunk, ahol lakunk, van nemezkészítő csoport.
2: És érzik ezeket az illatokat a levegőben?
3: Igen.
1: Birkapörkölt és kürtős kalács.
2: Az édes meg a sós.
1: Igen, igen, nagyon finom.
0: Hosszú kihagyás után ez már a 8. gyapjú fesztivál volt, de Hortobágyon csak az első, mondta a Kossuth Rádiónak a gyapjú fesztivál ötletgazdája. Breszkjenszki Zsuzsanna elmondta, az, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park újra megrendezi, azt jelenti, hogy nem hiába dolgoztak évekig. 2013-ban civilek hívták életre a fesztivált Veszprémben, saját zsebből rendezték meg. A programnak végül a Covid vetett véget.
4: Döbbenten tapasztaltam, hogy itthon kiveszett ez a gyakorlati tudás, de skandináv országokban, angol száz területeken nemhogy nem merült feledésbe, de az eszközök komoly műszaki fejlődésen mentek keresztül. Ez egy működő példája annak, hogy hogyan lehet a hagyomány továbbra is korszerű. És itthon az adottságok továbbra is rendelkezésre állnak, mert van jutartás továbbra is, viszont a gyapjút a gazdák értéktelen nyűként tartják számon.
0: Medgyessy Gergely Árpád, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság igazgatója szerint az egyik legfontosabb feladata egy nemzeti parknak, hogy tanítson, edukáljon.
5: Azt gondolom, hogy ez a rendezvény arra jó, hogy átfogóan meg tudjuk mutatni, mi volt a múltja, mi a jelene, és remélhetőleg mi lesz a jövője a gyapjúnak. Reméljük, hogy ezzel segítünk azoknak az embereknek, akik jelenleg is juhokkal, kecskékkel foglalkoznak, mert felértékelődik az a tudás, és ez a termék, amiket ők előállítanak. A gyapjúnapnak azt gondolom, ez a legfontosabb mondani valója.
0: A 8. gyapjú fesztivál egyik leglátványosabb eseménye a kézi nyírás volt. Ezt a bemutatót egy Guinness rekorder, a 88 éves Marton János hódmezővásárhelyi juhász tartotta.
6: Szerintem mindenkit az érdekel, hogy vágott-e már bele a húsába, a bőrébe.
7: Nincsen olyan nyíró, aki bele nem csíp a bőrébe.
6: Hanyadik ez a birka életében?
7: Ide figyeljön, 88. életében lett a posom.
6: Letagadhatna egy párat, ugye?
7: Sokat. És 8-10 éves korom óta nyírok aktívan.
6: Hát akkor néhány tízezer meg volt.
7: Hát
6: már.
7: Igen. 2003-ban szereztem Guinness rekordot az állattenyésztési napokon.
6: Hódmezővásárhelyen?
7: Igen, igen. Ott is élök, igen, ott is születtem.
6: És van különbség, hogy racka vagy merino?
7: Hójaj, ég és a föld. Egyrészt a többi birkafajta szinte kivétel nélkül hús jellegű. Vannak akkorák, hogy 80 kilós anyákat is szoktam nyírni, néha ilyen keresztezett német fekete fejű és a cigája. Hát gyapjúja nincsen annak olyan nagyon sok, de forgatni, tartani nem semmi.
6: Önök onnan érkeztek?
8: Én egy Nagyivámból jöttem.
6: Az nincs olyan messze.
8: Nincs.
6: Ott van a bombázó lőt. Vagy ott volt?
8: Igen. Én Gyuláról.
6: Az egy kicsit messzebb van már. Foglalkoznak juhokra?
8: Igen, mi juhászkodunk. Hát egy ilyen 500-as falkon kétfajtával tőstenyésztők vagyunk, merinóval, meg a cigájával.
6: És Gyulán?
9: Én az Ökológiai Kutatóközpont hagyományos ökológiai tudáskutató csoportjában dolgozom, és az egész országban járok el pásztorokhoz, illetve pásztorokkal közösen dolgozni és tanulni.
6: Elégedett azzal, amit lát?
10: Ó, nagyon.
6: Mert mindent elhoztak, ami a gyapjúval kapcsolatos.
10: Ez biztos, mindent.
6: És a birka hát pörköltől.
10: Igen, azt
6: a
10: is nagyon kedveljük egyébként, úgyhogy az illatok után megyünk majd ebédidőbe. Reméljük sikerül.
0: Elindult a kaszálásmentes, avagy nyíratlan május, mely nem csak a lusta kertészek körében népszerű. A nemzetközi mozgalom célja, hogy a korai beporszóknak táplálékot adó virágok megmaradjanak a gyeptársulásokban, illetve hogy a réteg területe növekedjen, mely az utóbbi időben egyre csak fogyott, a bennük fellelhető biodiverzitással együtt.

0: Illisi Csenge riportja.
1: Ha a kacsa ilyen magasságban elmegy, ugye itt van egy 8 centis tarló. Ha egy ilyen magas tarló hagy a gazdálkodó, akkor például egy mezei pacsirta fészek a szó nélkül meg tud bújni egy apróbb mélyedésbe, sőt még a fiókák is, és a kasza elmegy a feje fölött. A szülőmadár az nagy eséllyel el fog repülni, mert a vadriasztólánc fölriassza. Utána vissza tud jönni, és életben maradnak a fiókák.
2: A természetközeli kaszálásra hívja fel a figyelmet a Bükki Nemzeti Park. Magyarországon jogszabály írja elő a láncfüggönyös vadriasztó használatát, a Natura 2000-es, valamint az AKG programban résztvevő gyep és szántó területek kaszálása során, mondja Tóth László, a Bükki Nemzeti Park délhevesi tájegységének vezetője.
1: Hogyha nem így van kaszálva, hanem egészen a föld felszínén fut végig a kaszának a pengéje, akkor pedig nagy eséllyel bele fog akadni az itt lévő fiókákba, és sajnos nem maradnak életben.
2: Egyre több a mélegelőnek meghagyott vadvirágos rét egerben is, amely segíti a beporzó rovarok fennmaradását, mondja Csató Tibor, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnöke.
3: Tulajdonképpen azt a természetes élőhelyeket pótolja, ami hiányzik ma már egy nagyon szép kertből, ugye, amit az ember szépnek, tehát lenyírja a füvet, megfosztja a rovarokat attól, hogy valami korhadékot vagy nagyobb gyepet találjanak, amiben lakhatnának.
2: A rovarok egyébként miért hasznosak?
3: Egyrészt ugye van a sima méhecske, akit mindenki ismer, akitől kapjuk a mézet, de Magyarországon több száz méhfaj él még, akik nem építenek kolóniát, nem építenek fészket, magányosan élnek, vagy maximum ilyen 10-20 csoportokban nőnek, ugyanez a darazsakkal, vagy van, aki nagyon nem szereti a darazsakat, de igazából csak egy-két olyan darázsfaj van Magyarországon, aki mindig a szörpünkbe akar belemászni, meg az üdítőbe, meg nem hagy békén bennünket a grillezéskor, de az összes többi darázs az vagy ragadozó, vagy teljesen békés, nem emberzavaró életet él, csökkenti a kártevő rovarok számát, ugye ezek elkapják ezeket a rovarokat, kukacokat és hordják befelé a fészekbe, tápláléknak a kicsiknek, még nem beszéltük a katicákról, a imádkozó sáskáról, a fátyókákról. Ilyen rovarféle fátyolszerű szárnyai vannak, zöld, egy kicsit átlátszó, viszont hatalmas levéltető pusztító.
2: Ha most nem kaszáljuk akár egy hónapon keresztül a rétet, a legelőket, ez hogyan hat vissza az élő világra?
3: Nagyon fontos, szerencsére most már egyre több városnak is fontos, hogy ez minél lejjebb vágunk egy gyepet, és minél többet vágjuk, annál inkább hasonlít egy lebetonozott felületre. Tehát ez az alapszabály. Egy 10-20 centis meghagyott gyep meg egyre inkább kezd hasonlítani egy erdőre. Így páratartalom, mikroklímára, helyi klímára gyakorolt hatás tekintetében. Tehát minél magasabban hagyunk egy gyepet, minél kevesebbet vágjuk és kaszáljuk, annál értékesebb része egy városnak. Megfogja a port, segít a páratartalomban, nem szárad ki annyira a talaj. Most minden egyes fű, vagy gyepterület, amit levágunk, így ebben a aszályos április-májusban, ilyen sárga elszáradt sivatag marad, kórók maradnak utána. Nem tud visszaújulni, nincs eső, nem tud megújulni a gyep, locsolni kell, ahhoz vizet, infrastruktúrát kell kiépíteni, stb. Úgyhogy ez nem működik, de ha úgy hagyjuk, nekem ilyen gyepen van otthon, most 20-30 centi magas, gyönyörűen virágzik, az a tervünk, hogy nem nyúlunk hozzá májusban. Tehát, hogy ez hagy virágozzon el, hagy segítsen a beporzó rovaroknak, sajnos nagyon sok támadást kapnak az emberi világból, vegyszerek, mezőgazdasági mérgek, rovarírtók, de a gyomírtó is például nagyon rossz hatással van a méhekre, úgyhogy nagyon kell támogatnunk őket, és nem csak a házi méhet, hanem azt a nagyon sok, több száz fajból álló beporzó családot, aminek a nagy poszmétő kezdve egészen a kicsi 2-3 mm-es méhekig és darazsakig ennek a nagy családnak a részei, és nekik is szükség van táplálékra. És a zöldjebben nem fognak táplálékot találni, csak a meghagyottban. Úgyhogy van most ez a kaszálásmentes május, nagyon fogjuk hirdetni, és nagyon fogjuk támogatni, hogy minél többen gondolkodjanak így. Mondom, az egész településünknek jót tehetünk ezzel. A saját udvarunknak, a környékben lévő klímának, megmondom valahol az egész városnak is. Ne nézzünk úgy ki, mint Arizona, vagy nem tudom, az elszáradt szukkulensekkel, meg ilyen sárga homokkal teli városok. Nagyon sok helyen van ez is, már csak öntözéssel tudnak zöld gyepet csinálni. Mi próbáljuk megtartani a magunkét. Ha így most békén van hagyva egy gyep 20-30 centi magasan, ez most nyár közepéig gyönyörű zöld fog maradni.
0: Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Hajnaltájjal legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai és az összes adásunkat visszahallgathatják a világhálón. Címünk www.mediaclick.hu. Én a hangmérnök Rácz Dorottya, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a heti szerkesztő Papnánási Gabriella nevében köszönöm, hogy velünk ébredtek. Kulik Bencét hallották.

0: Hétfői imádság. Elmondja Martos Levente Balázs, római katolikus püspök.
1: Istenem, a te erőd végtelen, türelemmel viseled, ha nem értjük végzéseidet, sűrű csendet jelzi, hogy erről vagy arról nem tárgyalsz velünk, valahogy mégis bízunk abban, hogy nem akaratunk ellenére cselekszel, hogy nem szedsz rá, legfeljebb a saját érdekünkben, és hogy a lassú növekedés, amelyben mégis megértünk valamit titkaidból, tényleg a javunkra válik. Veled együttműködni az egyetlen józan döntés. Hálával tekinthetünk jelenléted szelíd ösztönzésére, amelyen alakítasz és társaddá teszel. Istenem, mégis kérlek, hogy barátod lehessek, hogy avass be a titkaidba, hogy úgy élhessek ebben a világban, mint szemsugarad, végtelen titkod ismerője, vagy legalábbis, mint olyas valaki, aki már találkozott veled. És miközben végtelen tágasságodat hirdetem, miközben újra meg újra kortyolok a belőled áradó szabadságból és erőből, taníts meg egyenrangú társként együttműködni embertársaimmal. A fiatallal, akinek nevelését rám bíztad, a munkatársal, akinek a vezetője vagyok, a főnökömmel, akivel nem mindenben értek egyet, a barátommal, akivel gondolatban és titokban mégis gyakran összemérem magam. Az emberrel, akiről úgy képzelem, a helyében bezzeg tudnám, hogy mit kell tenni. Azzal a másikkal, akivel szinte semmiben sem hasonlítunk egymásra, és még amazzal is, akivel viszont fájdalmasan hasonlítunk. Kérlek, segíts minket, mindannyiunkat, hogy együttműködőbbek legyünk veled és egymással.
0: Martos Levente Balázs, római katolikus püspök gondolatait hallották. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
2: 6 óra van, 2026. május 11-én hétfőn. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Változóan felhős, napos idő várható ma, délutánra aztán zivatarok is kialakulhatnak, viharos széllel, sőt felhőszakadás is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható. Estére aztán 12 és 18 fok közé hűl majd a levegő. Most hallgassuk meg a hír összefoglalót a stúdióban, a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsák István.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Ma és holnap tartják a Tisza kormány 16 miniszterjelöltjének bizottsági meghallgatásait.
4: Visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök.
3: A Hondius óceánjáró újabb utasán jelentkeztek a hantavírus tünetei. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket! Ma és holnap tartják a leendő Tisza kormány 16 miniszterjelöltjének bizottsági meghallgatásait. A miniszterek a tervek szerint az országgyűlés keddi ülésén tesznek esküt, amellyel megalakul az új kormány. Császár Attila információi.
5: A Tisza párt a parlament megalakulása és az új kormány tényleges munkakezdése közti átmeneti időszakot lecsökkenti. Ennek részeként az alakuló ülésen döntés született az új minisztériumi és bizottsági struktúráról. Eszerint hétfőn 13 szakbizottság párhuzamosan ülésezik majd. Kedden délelőtt további 6 hallgatja meg a felkért miniszter jelölteket.
6: Az országgyűlés következő ülésére 2026. május 12-én 16 órától kerül sor.
5: Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes szombaton jelentette be. A törvényhozás következő ülésnapját kedd délutánra hívja össze. Eszerint már ezen a napon esküt tehetnek Magyar Péter kormányának tagjai, miután ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát, majd pedig a miniszterelnök javaslatára kinevezi őket az államfő. Ezzel az alaptörvény szerint meg is alakul a Tisza kormány.
3: A választási győzelem után most kezdődik az igazi munka, erről beszélt Magyar Péter a New Yorker magazinnak. A beiktatás előtti beszélgetésben az akkor még leendő miniszterelnök úgy értékelt, nem egyszerű kormányváltás történt, hanem egy hatalmi gépezet omlott össze. Szerinte az elmúlt években sokan veszítették el munkájukat vagy egzisztenciájukat csak azért, mert csatlakoztak az ellenzéki mozgalomhoz.
4: Magyar Péter úgy fogalmazott, most mézes hetek hangulat van az országban, de ez nagyon gyorsan elmúlhat. Szerinte őszintén kell beszélni az ország valós állapotáról, az egészségügyről, az oktatásról és a gazdaságról, és ha hibáznak, vállalni fogják a következményeket, ami szerinte alapvető különbség az előző rendszerhez képest. Az újságíró arra is rákérdezett, mi garantálja, hogy az új kétharmados többség nem ismétli meg az Orbán rendszer hibáit. Magyar Péter azt válaszolta, a legerősebb kontroll az emberekben és a politikai közösség önkorlátozásában van.
3: Kemény politikai üzeneteket fogalmazott meg első miniszterelnöki beszédében Magyar Péter az országgyűlés előtt. A kormányfő azt mondta, Magyarország többé nem lesz következmények nélküli ország, és május végéig lemondásra szólította fel a közjogi méltóságokat, köztük Sólyog Tamás köztársasági elnököt is.
4: Nagy Attila Tibor politikai elemző az M1-en arról beszélt, hogy szerinte a beszéd történelmi jelentőségű és példátlan volt, amelynek leghangsúlyosabb része a közjogi méltóságok elmozdítása volt.
7: Akik Magyar Péter vezette listára szavaztak, azokat nem érhette meglepetésként tulajdonképpen, ami a parlament ülésén történt. Sőt, én arra gyanakszom, hogy különösen a kemény magú tiszások talán ezt még el is várták.
3: A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szerv vezetőjét, a Tiszapárt jogi vezetője.
4: Melétei Barna Márton azt írta, lemondani nem gyengeség, hanem erő. Hangsúlyozta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amely az ő és a magyarok túlnyomó többségének megítélése szerint alapjaiban rombolta a jogállamiságot, és megkérdőjelezte az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását.
3: A Tisza kormány továbbra is minden támogatást megfogadni a külhoni magyarság számára, erről tájékoztatta a miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit, akik az országgyűlés alakuló ülésén is jelen voltak. A leendő kormányzati struktúra alapján a határon túli és diaszpórában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni, melynek leendő vezetője Tar Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz.
4: Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a kormányfő beiktatását követően úgy fogalmazott, bízik a jó együttműködésben a következő kormánnyal is.
8: Hiszem azt, hogy ugyanúgy, mint amikor Horn Gyula, vagy Medgyessy Péter, vagy Bajnai Gordon volt Magyarország miniszterelnöke, vagy Orbán Viktor úgy a Magyar Péter által vezetett kormánnyal is a közösség érdekében együtt tudunk majd működni. A nemzetpolitikának olyan fontos eredményei születtek az elmúlt évtizedekben, amelyeknek a fenntartása és tovább bővítése a Magyarország kormányának is az érdeke, meg az egyetemleges magyar nemzetnek az érdeke.
3: A leendő kormány gazdasági fordulatot ígér, a Tiszapárt miniszterjelöltjei rendszer szintű változásokról, a költségvetés felülvizsgálatáról és az uniós források mielőbbi hazahozataláról beszéltek az országgyűlés alakuló ülésén.
4: Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint ugyanakkor a magas költségvetési hiány és a nemzetközi gazdasági kockázatok miatt szűk a mozgástér. Így az ígért intézkedések, mint a minimálbér és az alapvető élelmiszerek adójának csökkentése csak fegyelmezett büdzsé mellett valósulhatnak meg.
9: Csak akkor lehet emelni a kiadásokat, hogyha ezzel párhuzamosan a bevételek is növekednek. Ugye megértjük a filozófiát, az SZA rendszer további módosítása mögött, így tulajdonképpen egy ilyen több kulcsos adórendszer jönne létre. Megértjük a filozófiát az áfa csökkentés mögött is természetesen. Ez akkor kivitelezhető érdemben, hogyha sikerül konszolidálni a költségvetést.
3: A forint erősödésének egyik oka, hogy az új kormány haza tudja hozni a Magyarországnak járó uniós forrásokat. Erről a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza beszélt.
4: Regős Gábor hozzátette, a helyreállítási alapból és a 7 éves költségvetési ciklus kohéziós forrásaiból összesen csak nem 17 milliárd eurót kaphat hazánk, amennyiben az augusztus végi határidőre teljesíti az Európai Bizottság által szabott feltételeket. A szakértő szerint megfeszített munkában Kínával ez nem lehetetlen. A közgazdász kiemelte, a forint 5 éve nem volt olyan erős, mint most.
10: A piac azt kezdte árazni, hogy az új kormányzat el tudja hozni ezeket a forrásokat, és hogyha el tudja hozni ezeket a forrásokat, az ugye jelent egy devizabeáramlást, jelent egy nagyobb beruházási volument, jelent egy nagyobb GDP növekedést, tehát ez a piacnak eléggé fontos, hát nyilván kell egy feszített ütem.
4: Itt a krónika.
3: Visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán teljesen elfogadhatatlannak nevezte a perzsa állam javaslatait.
4: Sajtóhírek szerint Teherán Pakisztánnak juttatta el az amerikai béketervre adott kiegészítéseit, amelyek között az is szerepel, hogy Washington egyezzen vele az iráni atomprogram folytatásába.
3: Hiába jelentette be az amerikai elnök, nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között, a szembenállók egymást vádolják annak megszegésével.
4: A kijevi hatóságok szerint egy nap alatt csak nem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg az orosz drón támadásokban. Súlyos légi csapás érte Harkivot is, közben az oroszok azt állítják, hogy Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal, és csak ezekre adott arányos választ az orosz hadsereg.
3: Libanonban egyetlen nap alatt 39-en meghaltak, miután az izraeli légierő az ország déli részén a Hezbollah állásait támadta.
4: Az amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünetet a felek folyamatosan megsértik. A Hezbollah Izrael északi részét támadta, illetve csapást mérte a Dél-Libanonban lévő izraeli katonákra.
3: A Hondius óceánjáró újabb utasán jelentkeztek a hantavírus tünetei. Egy francia állampolgárt repülőgépen vittek haza a Tenerife-n kikötő hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén rosszul lett. A beteget a landolás után 4 utitársával együtt azonnal kórházba vitték, és szigorú karantént rendeltek el.
4: A holland hajó 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett Tenerife-re. A különböző nemzetiségű utasok hazaszállítása várhatóan ma fejeződik be, ezt követően pedig mindegyikükre 42 nap karantén vár. A fertőzésben 3 ember vesztette életét, 6-an igazoltan megbetegedtek.
3: Emberről emberre is terjed, és súlyos szív, illetve tüdőbetegséget okozhat a hantavírus andoki típusa, amellyel a holland óceánjáron fertőződtek meg, közölte Rusvai Miklós virológus, aki elmondta, a hantavírus hordozói rágcsálók, amelyek ürülékével érintkezve fertőződhet meg az ember.
4: A szakember kiemelte, csekély az esélye annak, hogy kiterjedt járvány alakuljon ki, de fontos az elővigyázatosság, mert a vírus könnyen terjed.
11: Az a hölgy, aki Johannesburgban halt meg, repülőre akart szállni, és nagyon rövid ideig érintkezett a KLM-nek az utaskísérőjével, aki leszállította a repülőgépről, mert már beteg volt, és ezért ott kellett maradni a Johannesburgban. Ez a nagyon rövid időablak is elég volt arra, hogy megfertőzze a stewardess-t, akit most otthon kezelnek a hollandiai megfelelő intézetben.
0: Autós percek.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldalforgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Másáros-Namény irányába a külső és a leálló sáv járható. Az M6-os autópályán Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad.
3: Fővárosi információkkal folytatjuk.
12: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták mától a 11. kerületben a Török-Bálinti utat, a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Lezárták a félútpályát mától a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, az Apolló utcánál szintén felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Lezárták a félútpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
4: Egyre nagyobb területen beborul az ég, délelőtt kisebb zámporok, délután már hevesebb zivatarok várhatók. A Dunántúlon és a Tiszántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, este 14-19 fok között alakul.
3: Ez volt a Krónika 6-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
13: Nemzeti Sportkrónika.
14: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. A labdarúgó MB2 29. fordulójában az Éllovas és már biztosan feljutó Vasas 3-1-re kikapott a második Honvéd otthonában. Győzelmükkel az ugyancsak feljutó kispestiek elnapolták a bajnokavatást, a döntés az utolsó fordulóra maradt, a Vasas előnye 2 pont. A többi mérkőzésen Ajka Szeged 0-3, Karcag Tiszakécske 0-1, Kecskemét Mezőkövest 2-1, Szentlőrinc Videoton ugyancsak 2-1, Csákvár Soroksár 1-0, Békés Csaba Kozármislány 1-2, Budafok BVSC 1-1, a Békés Csaba és a Budafok kiesett. Eredmények a férfi kézilabda NB1-ből: Győr Veszprém 26-44, Pler Tatabánya 29-31, Neka Balatonfüred 34-31, Ferencváros Szigetszent Miklós 36-31, Csurgó Kumló 28-31, Gyöngyös Budai Farkasok 36-30, Budakalász Szeged 32-44, vereségével a Budakalász búcsúzik az élvonaltól. Aranyérmet nyert a Fábián Sára Ráhel, Major Veronika, Jákó Miriam összetételű magyar női pisztolyos csapat a triószámban az Eszéken zajló sportlövő Európa-bajnokságon. Az 50 méter puska 60 lövéses versenyszámában Pén István ezüst, míg Nagybányai Nagy Anna bronzérmet szerzett. A szegedi kajakkenu világkupa zárónapján a délelőtti döntőkben Varga Ádám a férfi kajakegyesek 500 méteres számában másodikként ért célba, akárcsak a Kurusz Levente Fodor Bence páros ugyanezen a távon. Szintén ezüstérmet nyert a kenusoknál 500 méteren a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka, Csorba Zsófia alkotta négyes, míg a kajakosoknál 200 méteren Luc Anna bronzérmes lett. A délutáni 5000 méteres döntőkben aztán női kenu egyben Csorba Zsófia aranyérmes. Ugyanebben a számban a férfiaknál Adolf Balázs második helyen zárt, akárcsak a női K1-ben Kőhalmi Emese. A magyar csapat így összesen 3 arany, 8 ezüst és 4 bronzéremmel zárta a szegedi viadalt. Tóth Krisztiánt választották a Magyar Judo Szövetség új elnökévé. A korábban olimpiai bronzérmes cselgáncsozó, a 28 évig regnáló dr. Tóth Lászlót váltja a posztján, aki ezúttal nem indult harcba a tisztségért, mert a továbbiakban az Európai Szövetség elnöki teendőire koncentrál. Köszönöm figyelmüket!
13: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
15: Műsorajánlat.
13: Délelőtt.
16: Régen elég volt a hideg víz, ma meg aktív szérumok kellenek a bőrnek. Naponta mennyit foglalkozunk kozmetikumokkal?
17: Naponta igazából egy 20 perc reggel, 10 perc, illetve este is 10 perc maximum. De a bőröm állapotáért akármit megteszek.
16: A tizenévesek egyre többféle hatóanyagot használnak, de lehet-e túlzásba vinni a bőrápolást? Mi lenne a helyes rutin? Kérdezzünk együtt. Délelőtt várom Önöket.
15: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
18: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
2: Május 11-e, Ferenc és Friedrich névnapja van ma. Néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Érkeznek a hírek a hantavírusról. A kérdés az, hogy lehet-e belőle a Covid-hoz hasonló világjárvány. Erről szólunk 3/4 hét előtt néhány perccel. Aztán arról is, utána pár perccel, hogy súlyos aszály gyötri a mezőgazdaságot. Milyen lehetőségeket látnak a szakértők a védekezésre, és mit lehet tenni? Ez tehát a kérdés még 7 óra előtt 10 perccel. Aztán megalakult az új országgyűlés, Magyar Péter megválasztott kormányfő újra lemondásra szólította fel az államfőt. 4:48 után foglalkozunk ezzel a témával, 8 óra előtt pedig azzal, hogy meglepetésszerű gazdasági adatok érkeztek, mert hogy a nemzeti össztermék a vártnál lényegesen kedvezőbb adatot mutat. Vajon tartható ez a folyamat? Ez tehát a kérdés. 8 óra előtt 10 perccel a műsort ma Gál Ilona szerkeszti.
15: Jó reggelt Magyarország, Kakukk El Tamással.
2: Tóth Krisztiánt választották a Magyar Judó Szövetség új elnökévé. A korábban olimpiai bronzérmes cselgáncsozó a 28 évig regnáló dr. Tóth Lászlót váltja, aki mostantól az Európai Szövetség elnöki teendőivel foglalkozik. Az új elnökkel Cserjés Bendegúz készített interjút.
19: Nagyon hosszú napon vagyunk túl, milyen volt az a nap, és nyilván a lényeg az, hogy mi jár a fejedben, hogy érzed magad most így, hogy te lettél a Magyar Judó Szövetség elnöke.
20: Ez egy nagyon érdekes érzés, mert egyben egy roppant megtisztelő lehetőség, a másik részről pedig egy hatalmas felelősség, és ennek a kettőnek a kotyvasza van most a fejemben. Természetesen tudásom legjobb szerint fogom képviselni a magyar judót itthon is és külföldön is egyaránt. Örülök. Én azt gondolom, hogy a szavazás során látszott az, hogy egy egység alakult ki a közgyűlésben és a magyar judósportban, és bízok abban, hogy ennek az elvárásnak meg fogok felelni.
19: Gondolom azért sokan mondták meg, te is érzed, hogy azért nem szokványos 32 évesen egy szövetség elnökének lenni. Az milyen kimondva, hogy az előző elnök, amikor először lett elnök a judó szövetségnek, akkor 4 éves voltál.
20: Nagyon vicces. Természetesen sok kételjem volt, és van is a fejemben nyilván, hogy a kompetenciám az elég ahhoz, hogy egy szakszövetséget vezessek. Az a fajta nyugodalom van bennem, hogy az elnökségben pontosan olyan tagokat jelöltem meg és jelöltettem, akiknek a szakmai tapasztalatában nagyon bízok. Gazdasági téren szerintem nagyon jól állunk a jelenlegi szövetségben, úgyhogy összességében nem mint egy személy, hanem mint egy csapat kell együtt dolgoznunk. Ennek én vagyok az egyik arca, jelen esetben az elnöke.
19: Ugye a bemutató beszédedben kiemelted, hogy nagyon tág nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezel, ez inkább szakmai, vagy inkább gazdasági alapon tud segíteni.
20: Igazság szerint azt tudom mondani, hogy mindkét részben komoly lehetőségek vannak. Szakmai szempontból azért, mert tudom, hogy hova és milyen lehetőségek mentén lehet küldeni a versenyzőket, akár egy közép-európai edzőtáborba, vagy Nyugat-Európába, vagy a Távol-Keletre. Gazdasági szempontból meg szerintem azért lesz ez egy kiváltságos helyzet, mert hogyha őket úgy fogadják, ahogy engem fogadtak annak idején, és ezt kölcsönösen tudjuk viszonozni, akkor egy olyan jellegű kollaboráció, vagy kapcsolat alakulhat ki több kis országnak a szövetségi működésében, ami közösen és egyhangúan fogja fejleszteni a szövetségeket, illetve a versenyzőket.
19: Mi az, ami most ott lesz az első teendőid között?
20: Mindenféleképpen fogunk a közeljövőben tartani egy elnökségit, meg fogjuk beszélni azokat a pontokat, amikben vannak kérdések vagy módosítások, meghallgatunk majd minden javaslatot, és terveim között szerepel az, hogy elkezdem járni az országot olyan értelemben, hogy gazdaságilag és szakmailag is felmérjem azt, hogy hol és milyen jellegű beavatkozást kell csinálnunk szövetségi szinten.
19: Mondtad, hogy egy nagy felelősség terhe nyomja a vállat, hogyha lehet így fogalmazni, hogy állsz ez a lehetőséghez, inkább nyugodtság, stressz, ilyen értelemben milyen érzések vannak benned?
20: Az egész életemet teljesítménykényszer alatt éltem le, ez most nem változott, úgyhogy inkább nyugodt vagyok, mint sem stresszes.
21: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
2: Hazánk nagyvadjai közül elsőként az őszbakok vadászatával kezdődik a szezon. A közel egy hónapos elejtés eredményeként a vadásztársaságok most mutatták be trófeáikat. Zsoltos Barnabás riportja Nyíregyházán készült.

0: a Tiszamenti Vadásztársaság agancs bemutatója előtt nagyon sokan megállnak. Gégény Géza, a vadászmester, nagyon egy öntetű képet mutat. Egy gyönyörű 400 gram fölöttiek többsége. A természeti adottság az, ami nagyon fontos, hogy maga az génállomány. Hogyan lehet ezt megfogalmazni?
1: Természeti adottságunk is nagyon jó, hogy Tiszamentén vagyunk, vannak folyóink, erdőink is vannak, az most 16 érmes bakunk van a 45 elbírált trófea között. Körülök neki, hogy ilyen jó a felrakás.
0: Szinte végszót adott, felrakás. Ez szokott a legtöbbször elhangzani ilyenkor, hogy milyen a felrakás. Akkor ezek szerint formára, alakra, súlyra minden ideális?
1: Szerintem igen. Panaszkodnak környező vadászszárosságok, nem egy forma a föld, az élőhely. Szerintem befolyásolja a felrakást.
0: Honnan jönnek vadászok? Kik ejtették el?
1: Elég nehezen indult a szezon, de azért vannak visszajáró vendégek, és azok nagyon nagy szeretettel jönnek vissza a vadásztársaságunkhoz. Szlovák vendégek és spanyolok voltak vadászni.
0: Mekkora a területen gazdálkodnak?
1: 8000 hektár területünk van, 15 kilométer hosszan a Tisza mentén.
0: Most ebben az vízhiányos időben tudnak inni a Tisza vizéből. Ejtett már el őszbakot az idén, vagy még várat magára?
1: De vadászatni imádom az őszbakot.
0: Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei vadászkamara szervezésében őz trófea mustra. Közben beszélgetek Fazekas Gergellyel, a vadászkamara titkárával.
2: Kicsit hektikusan indult nálunk a őszbak szezon. A jellemzően külföldi vendégvadászok nem jöttek abba az ütembe, ahogy megszoktuk. Általában már itt április 15-ére le van kötve sok helyen a vadászat, ez most idén nem történt meg. Egy olyan 15-20 napot késett a vadászati kedv. Itt vannak most már a vendégek, vadásznak, sok társaságnál mai napon is folyik a vadászat. De nincs könnyű helyzetbe a vadásztársadalom, hiszen egyrészt szárazság van, ami jelentősen megváltoztatta a vadnak a mozgását, viselkedését, nehezíti a vadászatot. Másrészt sok helyen a gazdák okulva ugye a tavaly előtti évekből jellemzően nem kalászos, hanem repcét vetettek, ami nagyon magas. Megnőtt, jól rejti a vadat, nagyon nehéz észrevenni és elejteni. Talán ennek számlájára írható, hogy igazán sok nagybak nem került elő, van néhány 500 gram fölötti, közel 600 grammos, de általában, és most a mustrán is azt látjuk, és az az általános vélekedés, hogy még az agancs súlyok nem hozzák azt, amit vártak. Kisebbre is nőtt meg az agancs fizikálisan, és a sűrűsége sem olyan, ami elvárható. Láttam olyat, amire bő 100 grammal többet mondtunk, mint amennyi lett a valóságban, és az nagyon nagy különbség.
0: Volt egy fél mondata, hogy gondot okoz az aszály a vízhiány, hogyan próbálnak segíteni a vadásztársaságok.
2: Megragadnám is azt a félmondatot, hogy nem csak a vadnak segítünk, hanem minden vadon élő állatnak, hiszen a kivitt víz az védett állatoknak, az énekes madaraknak, mindenkinek fontos, nem csak a vadnak. Az más kérdés, hogy mi elsősorban a vad miatt visszük ki. Nagyon sok itatógödör létesült a elmúlt években a vármegyében, most is volt egy olyan pályázat tavasszal, amikor lehetett ilyenre pályázni, és 16 társaság adott be pályázatot, mindenki 7 darab itatógödörre, tehát ha megnézzük, ez is megint egy 100 darab gödör. Folyamatosan keresik a jó megoldásokat, az élhető megoldásokat, ami legkisebb környezeti terheléssel jár és a legbiztonságosabban tartja meg a vizet. És sajnos, amit eddig megszoktunk, hogy majd elkezdünk július-augusztusban itatni, mert akkor jön ide az aszály, már most itatni kell. Ha nem itatunk, akkor gondba lesz a vadállomány, és sajnos ez látszik a mozgásukon, látszik az aktivitásukon, hogy takarékoskodnak az energiával, a vízzel, nem mozognak, elfekszenek, próbálnak túlélni valahogyan.
0: Ha őz állományra gondolok, mert ugye arról beszélünk, tavaly előtt lehetett azt hallani, hogy csökken.
2: Gyakorlatilag a terítékadatokból azt látjuk, hogy az a csúcs, ameddig volt a vármegyei őzállomány az elmúlt években, egy kicsit visszaesett. Érezhető, ez néhány száz darabos visszaesés jelent a terítékbe, visszafogták a jogosultak a őznek az elejtését. Mindenkinek van egy teóriája, és én nem szeretnék csatlakozni egy újabb teóriával, hogy mitől tud elhullani az őz. Annyi természeti tényező van, ami negatív. Egyébként az őz egy érzékeny vad, lehet, hogy minden területen más ez a tényező. Egy tény és való, hogy valóban csökkent valamelyes az őzállományunk. Az is tény és való, hogy azért nem kell még félnünk, hogy kipusztul az ősz, hiszen bőven van belőle. Csak azt a fajta látványt, amit megszoktunk az elmúlt években, hogy bármerre megyünk, őzet látunk, és nagyon könnyű a vadásztatás. Ez gyakorlatilag most megfordul, kicsit többet kell dolgozni érte, de láthatóan a tervszámokat most itt teljesítik a jogosultak, reálisan becsülnek, reálisan látják azt, hogy mennyi őz van, csak ez mondjuk valamelyes kevesebb, mint az elmúlt években.
0: Egy 580 grammos agancs, ami a a legnagyobb súlyt mutatja. Vinnai Attilával getek a Bújj Vadásztársaság vadászmesterével. Ez azt mutatja, hogy a vadgazdálkodást nem félvárról veszik.
3: Hogyha szakmailag szépíteni akarjuk, akkor igazán ezt is lehet mondani. A 25 évvel ezelőtt sikerült a legnagyobbat itt egy 638-as lövetnem. Mindig voltak 500 fölöttiek. Egy-egy szokott lenni úgy évente, aztán most a elmúlt 5 évente már csak 2 évente van egy 5 fölötti. Ciklikusságot figyelek meg igazából, tehát 4-5 évente vannak kimagasló súlyok a területen, egyébként tehát az átlagos. Nyilván erre büszkék vagyunk, örülünk neki.
0: Hazai vagy külföldi vadász ejtette?
3: Visszajáró szlovák vendégvadász ejtette, velük szoktuk kezdeni a szezont, ez külön öröm.
0: Ugye az őzbak vadászatának idénye augusztus végén ér véget, különösképpen az üzekedés idején szokott előjönni olyan rejtett életet élő őzbak, amit addig nem ismertek.
3: Törekszünk arra, hogy a tavaszi időszakban a mennyiségnek a 80%-át azért azt lövessük meg, a maradék 20% az pedig az üzekedésre. Én vallom azt, hogy 80% ez gyakorlatilag május 10-ére lemegy a területről, egy vákumot képzünk a területbe, és akkor, amikor még igazából beállnak a bakok, akkor mindig jönnek utána, ezért is igyekszünk ennyire.
4: BKK Info.
5: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták mától a 17. kerületben a Szabadság utcát, a Ferihegyi út és a Baross utca között felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a félútpályát mától a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást napközben jelzőrök segítik. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Lovag utcánál építkezés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
4: MÁV Info.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartan a vonat közlekedés, nincsenek forgalmi fennakadások. Véget ért a karbantartás Rákos rendezőnél. Az esztergomi és a Veresegyházi vonaljáratai ismét a nyugati pályaudvarra érkeznek, és onnan is indulnak. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vasúti közlekedésben. A Szerencs-Sátoraljaújhely vasútvonalon ma délután 16 órától vasárnapig esténként pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Vésztőkötegyár vasútvonalon ma és holnap Okány és Vésztő között kell pótlóbuszra átszállni. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról a mavcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
4: Időjárás jelentés.
7: Mégpedig Kuntár Molnár Annától, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Kezdi csókolom, jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok! A késő esti órákban hideg front érkezik, amelynek előterében manap közben nedves és labilis levegő áramlik fölénk. Emiatt erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Egy-egy intenzív, heves zivatar is előfordulhat. A délnyugati szelet élénk, főként a Dunántúlon erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél. Délután 20-26, késő este 12-18 fok valószínű. Kedre virradóan megérkezik a hidegfront, amely mentén ismét több helyen számíthatunk csapadékra, mögötte pedig megerősödő, viharos elfokozódó északnyugati széllel hideg levegő áramlik fölénk.
7: Köszönjük szépen, fél hét lesz néhány másodperc múlva, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk most a műsort a stúdióban, ha bemondó, Szlotta Judit.
9: Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. Az ülés délután 4 órakor kezdődik. A kormánynak 16 minisztere lesz. A Tisza kormány továbbra is minden támogatást megfogadni a külhoni magyarság számára, erről tájékoztatta a miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit. A határon túli és diaszpórában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni, amelynek leendő vezetője Tar Zoltán hangsúlyozta, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. Nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szemben állók egymást vádolják annak megszegésével. A kijevi hatóságok szerint egy nap alatt csak nem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg orosz drón támadásokban. Közben Moszkva szerint Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal, és csak az ezekre adott arányos választ az orosz hadsereg. A hantavírus tüneteit észlelték a Tenerifén kikötött Hondius óceán járó egyik utasán. A francia állampolgárt repülőgépen vitték haza a fertőzött hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A beteget 4 utitársával együtt a landolás után azonnal kórházba vitték, és szigorú karantént rendeltek el. A Hondius 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett meg Tenerifére. A különböző nemzetiségű, például amerikai, holland, ausztrál és török turisták hazaszállítása várhatóan ma fejeződik be. A híradást Polyák Adrien készítette, Krónikával 7 órakor jelentkezünk.
10: Vármegyéről Vármegyére. Hajdúbihar.
11: Becsülettel szolgált Vitéz Enci Mihály. A szakaszvezető olyan kitüntetést érdemelt ki, amit a II. Világháború nagyjából félmilliós magyar legénységi és altiszti állományából mindössze 40-en vehettek át. A magyar arany vitézségi érmet Enci Mihálynak 1939-ben a csehszlovák megszállók kárpátaljai kiűzésekor tanúsított hősiességéért ítélték oda parancsnokai. A polgáron született, akkor 25 éves, civilben földműves és géplakatos katona az ellenség előrenyomulásakor találékonyságával, lélek jelenlétével és bátorságával el tudott juttatni a legveszélyesebb frontszakaszra egy páncéltörő ágyút, amivel elkergette a betolakodókat. Enci Mihály bevonulása előtt szülővárosában cséplőgépkezelő volt. Később, mint 185 cm-es harcedzett katona elvégezhette az altiszti iskolát. Utána már őrmesterként felvették a magyar királyi testőrségbe. A hadifogságból hazatérve a nemzetgyűlés őrségében folytathatta szolgálatát, de 1949-ben az AVH-ba már nem lépett át. Polgáron lett gazdálkodó, majd TSZ elnök. A nyugdíj előtti éveiben gépészként dolgozott. Vitéz Enci Mihály 1984-ben halt meg, nyughelye a polgári temetőben a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság határozata alapján a Nemzeti Sírkert része.
10: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
12: Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
7: Brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia jelenti.
13: Fontos munka áll előttünk. Együtt lépünk előre Magyarországért és Európáért, írta az X közösségi oldalon az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen gratulált Magyar Péternek miniszterelnökké választásához hozzátéve, a megújulás reményei és ígérete erős jelzés a kihívásokkal teli időben. Az Európai Tanács elnöke António Costa egy új fejezet kezdetének nevezte az új kormány megalakulását, ami éppen május 9-én az Európa napon történt meg. Tisztázta a kémvádak alól a Magyar Uniós biztost az Európai Bizottság. Várhelyi Olivér egészségügyért és állatjólétért felelős uniós biztos korábban a brüsszeli magyar állandó képviselet vezetője volt. A sajtóban megjelent cikkek szerint ebben az időszakban a Magyar Hírszerzés egy kémhálózatot tartott fenn Brüsszelben. Az Európai Bizottság belső vizsgálatot indított. A múlt hétvégén a bizottság szóvivője közölte, a vizsgálat arra az eredményre jutott, hogy a médiában megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosíthatóak súlyos biztonsági rések. A végéhez közeledhet az orosz-ukrán háború, írja a Euronews. A lap szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök a szombati győzelemnapi megemlékezés után rendkívüli sajtótájékoztatóján utalt arra, hogy készen áll a találkozásra Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, ha a tárgyalás egy hosszú távú, addigra már jól előkészített békeszerződés létrehozására és aláírására irányul. Az orosz elnök azt is közölte, kész biztonsági kérdésekről tárgyalni az európai országokkal, de bírálta őket azért, mert támogatják Ukrajnát. A Euronews-nak egy névtelenséget kérő német tisztviselő azt mondta, nem hihető Putyin ajánlata, mert Oroszország semmit nem módosított az eddigi feltételein. A Politico hétvégén arról írt, hogy az ukrán elnök követelőző, kioktató hangneme egyre jobban irritálja európai szövetségeseit. A lapnak egy korábbi magasrangú ukrán tisztviselő név nélkül úgy nyilatkozott, hogy Kijev és európai támogatói között egyre feszültebb a hangulat, mert az ukrán elnök tolakodó követelései és az EU-nak tett szemrehányásai elidegenítik szövetségeseit. Az Európai Határvédelmi Ügynökség a Frontex szerint magas a kockázata annak, hogy a háború lezárása után Ukrajnából megindulhat a fegyvercsempészet Európába, ahogyan az a délszláv háború után is történt. Lars Gerdes, a Frontex ügyvezető igazgató helyettese a Weltnek úgy nyilatkozott, a fegyvercsempészet biztonsági problémává válhat Európa számára, ezért a Határvédelmi Ügynökség megerősítette jelenlétét Ukrajna nyugati határain.
4: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
7: Agroturizmusra fel címmel vállalkozásfejlesztő és közösségépítő országjárás indult. A 10 állomásból álló programsorozat vidéki mikro- és kisvállalkozásoknak, különösen az agro-, ökoturisztikai, valamint mezőgazdasági szektorban működőknek szól. A konferencia sorozat első eseményét Noszvajon rendezték, Pilisi Csenge riportja következik.
14: Hogyan lehet összekötni a helyi értékeket a turizmussal, hogyan lehet mindazt bemutatni, ami mondjuk egy településre jellemző. Balogh Barbara a Noszvai Nomád ügyvezetője és tulajdonosa.
15: Nekünk ez mindig egy nagyon fontos szempont volt, hogy ne csak a saját kis szállodánkat próbáljuk meg a vendégeinknek megmutatni, hanem azokat az értékeket, amik a faluban megtalálhatóak. Mindig törekszünk arra, hogy a vendégeink eljussanak a helyi kistermelőkhöz, a helyi kézművesekhez. Ez egyébként egy ilyen nagyon jó pofa, körforgásos történet, mert azt érezzük, hogy azok a kis vállalkozók, akik éreznek magukban bármiféle képességet, és ez nem csak a növénytermesztés, vagy a befőzés, vagy a lekvárkészítés, vagy az állattenyésztés, hanem legyen az egy kis kézműves klub, vagy bármi olyan, amivel a vendégeink kapcsolódni tudnak rájuk, az egyre inkább fejlődik, tehát így lehet érezni, hogy bátrabban vágnak bele a vállalkozók abba, hogy megéljék a saját tudásukat, a saját képességeiket, mert hogy lesz rá felvevő piac, hiszen mi próbáljuk küldeni a vendégeket, és hogy forog ez körbe, amikor ide jön hozzánk két napra egy vendég, akkor azzal megy el, hogy úristen, itt még annyi minden van, és hogy vissza kell jönnöm, mert hogy a két nap kevés volt arra, hogy kihasználjak minden lehetőséget, hogy mindenkivel találkozzak, hogy minden programon részt vegyek, tehát ez generálja egymást, és szerintem ez a lényege ennek az egész térségi összefogásnak.
14: Hogyan tudja erősíteni egymást az agrárium és a turizmus? Hogyan lehet akár ezt hálózatban is együtt működtetni vagy összekapcsolni? Kujáni Katalina, a Kisléptek Egyesület elnöke.
16: Az agroturizmus Magyarországon egy új jelenség. Azért a nyugati országokban látunk rá számos nagyon jó példát, hogy hogyan tud együtt fejlődni a vidékturizmus, falusi turizmus, agroturizmus. Ma azt jelenti, hogy egy mezőgazdasági üzem turisztikai szolgáltatásokat kezd el végezni. Legyen az egy falusi vendég azt a szolgáltatás, amikor megkóstoltatja azokat a termékeket, megfőzi, amiket ő előállít. Vagy legyen az egy bemutató nap, vagy egy workshop, amikor együtt sajtot lehet gyúrni, vagy az állatokat megfejni, a kisbocit megszoptatni. Ezek mind azok a dolgok, amelyek ma már nagyon izgalmasak, és egy turisztikai attrakció, egy turisztikai desztináció gyönyörűen ki tudja egészíteni a szolgáltatásait azokkal a termelőkkel, akik kinyitják a portáikat, és ezeket a programokat szezonálisan be tudják mutatni, hiszen egy jó kis város városnézés vagy kastélynézés után lehet, hogy nagyon-nagyon kellemes egy vacsora, ahol csak mi vagyunk az erdő mellett, a domboldalon, és a termelő esetleg elmeséli, hogy hogyan készült ez a termék, hogy ez a tojás az hol keletkezett, és hogyan került az asztalra.
17: Van kereslet erre az úgymond élményturizmusra?
16: A nemzetközi viszonyok azt mutatják, hogy ez a lassú turizmus erre teljesen jön elő, és Magyarországra is kezd betörni. Az elvonulás, az elcsendesedés, a megnyugvás, a kiszakadás, és ennek nagyon jó helyszíne az agroturizmus, hiszen nem csak ki tudunk szakadni, messze kerülünk a várostól, de ugyanakkor azt is megtapasztaljuk, hogy azok a termékek, azok az egészséges termékek hogyan készültek. Tehát a kettő egy nagyon-nagyon jó ötvözet tud lenni, hogyha egy térség fel tud rá készülni.
17: És erre egyébként vannak jó példák, hogy mondjuk egy térségen belül, vagy egy településen belül a termelők össze tudnak fogni.
16: Magyarországon az első legjobb példa az az alai nyitott porták voltak. Ők 2015 óta egy konkrét hálózatot hoztak létre, és bizonyos hétvégénként összeszervezik együtt az agroturisztikai kínálatukat, amikor a nyitott portáknál portáról portára meg lehet tapasztalni, hogy hogyan készülnek az egészséges élelmiszerek. A másik jó példa Magyarországon az Országos Nyitott Porták Napja program, ami tavaly indult először, ilyen még nem volt korábban, és 140 porta volt képes kinyitni, hogy sokan közülük még az életben nem csináltak hasonlót, de mégis felkészültek egy élményszolgáltatással, parkolóval, mosdóval, programokkal, úgyhogy most már igen tudjuk mondani, hogy vannak tájegységek, ahol kifejezetten sok termelő próbál együtt dolgozni, és összerakniuk van.
17: Most ez az első alkalom, ugye ennek az országos rúcsónak hány helyre mennek még el?
16: Összesen van 10, ugye ez az első alkalom, másfél éven át fog zajlani ez a rúcsó, az ország majdnem minden tájegységére eljutunk ezzel. Nagyon várjuk mindenhol egy 40-50 főt, helyi vállalkozókat várunk, agroturisztikával, falusi turizmussal foglalkozókat, tehát nem csak termelőket, hanem olyan turisztikai szolgáltatókat is várunk, akik tudnak kapcsolódni, és szeretnének együtt gondolkodni a gazdákkal. Illetve ami ugye az együttműködésen túl még nagyon fontos, hogy egy-egy előadásba felkészítjük őket arra, hogy ennek azért vannak nagyon sok nehézségei, ez egy nehéz szakma, nagyon sokszor plusz energiát, plusz erőforrást igényel, és próbáljuk őket lelkileg is felkészíteni arra, hogy ezt a sok feladatot tudják viselni.
4: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7: Hantavírus járvány tört ki a Dél-tengeren, az egyik luxus óceánjáró fedélzetén. Többféle hír is terjed erről. Bizonyos szakértők már akár a világjárvány kockázatával is, hát mondjuk azt, hogy ijesztgetik a lakosságot. Na de, hogy mi van a valóságban, mi van a hátterében, a sajtóhírek mögött, megtudjuk Askovics Imre virológus professzortól, a 5-ös Loránd Tudományi Egyetem természettudományi karának dékányától. Jó reggelt kívánok, professzor, köszönöm, hogy itt van velünk ma reggel.
18: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat én is.
7: No, tehát hantavírus, ráadásul az egy csoport, ahogy megtanultuk itt most, meg annak ez egy fajtája. Mennyire veszélyes ez? Hogy szól ez a történet valójában a szakértő szemével?
18: Igen, köszönöm szépen a meghívást. Alapvetően lassan virológusok leszünk és immunológusok. Én maradnék az immunológus. Én maradnék az immunológus kategóriában. De mit lehet tudni erről a betegségről? Ez egy viszonylag ritkán előforduló, de azért globálisan nagyon sok helyen megtalálható víruscsalád valóban. És amiről most a hírek szólnak, az az úgynevezett andoki hantavírus, ez egyébként egy elég súlyos betegséget okozó, és meglehetősen nagy halálozással járó, tehát az a néhány ember, vagy néhány tucat, aki megkapja, közülük 30-40-50%-ban elhunynak sajnos, tehát olyan súlyos betegséget okoz. Ráadásul ez a betegség tulajdonképpen néha, és ezt hangsúlyozom néha, és ehhez nagyon szoros kontaktus kell, erről is beszéljünk mindjárt, de emberről emberre is át tud ugrani. Egyébként ezt rákcsálók terjesztik, ezt a betegséget. Na most egy picit regénybelinek érzem most ezt a történetet, tehát ez egy ilyen hajó, amelyik Argentinában vett fel utasokat, ráadásul elment a déli sarkörre, ráadásul közben meghaltak, tehát tipikus ilyen rejtő regény, karanténra van szükség. A karantén előtt, mert akkor még nem tudták, most már tudjuk, sokan elhagyták a hajót, és most már a világ számos pontján vannak. Tehát nyomozni is lehet. nyomozni is lehet, de amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy sajnos meg is haltak közben, tehát van egy valós riadalom, illetőleg annyiban valós, hogy adott esetben ez a járvány gyakorlatilag, ami egyébként endémiás, vagyis csak abban a környezetben szokott előfordulni, tehát Argentinában, ez el lett szállítva a különböző országokba. Ez nem azt jelenti, hogy járvány ki fog törni minden ilyen helyen, mert gyakorlatilag ennek a járványnak, vagy a vírusnak az átadása emberről emberre nagyon nehézkes, hogyha úgy vesszük, ez nem a légutakkal, vagy nem a levegővel terjed, mint a Covid. Nagyon kicsi az esély, hogy egyik ember a másikat megfertőzze. Ehhez nagyon szoros együttlét kell, tehát akár ilyen intimitásra gondolok, akár bizonyos emberi váladékokkal való szoros találkozásra van szükség ahhoz, hogy egyik ember a másikat megfertőzze.
19: Hát azt írják, hogy 8 fertőzőtről tudni, aztán lehet, hogy azóta több, közülük 3-an meg is haltak. Akkor ezek, mit csináltak ezek az emberek? Hogy voltak ennyire szorosan?
18: Hát ugye nem tudjuk, hogy honnan fertőződtek meg, és hogy ez a fertőzés, ez ott, ahol a hajón elindultak és felszálltak, kivel, mivel találkoztak. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy ez rágcsáló kürülékével, vizeletével szokott terjedni, tehát ha valaki tisztogat, és egy ilyen területen például seper, és ez a por, ez felszáll, és ő ezt belélegzi, azzal terjed gyakorlatilag a betegség, és ezt követően viszonylag hosszú ideig tart egy lapangási időszak, tehát ez lehet egy hét, lehet 8 hét is, tehát nagyon sokáig ki se derül, és utána nagyon általános tünetei vannak, tehát ilyen általános levertség, izomfájdalom, láz, tehát akár egy influenzához is hasonlíthat az elején, aztán robbanásszerűen, akiknél egy súlyos betegség alakul ki, úgynevezett ilyen vérzéses láz, tüdőgyulladás, bélgyulladás, vesegyulladás, és nagyon hamar bizonyos emberek könnyen gyakorlatilag egy súlyos állapotba kerülnek. Tudjuk azt is, hogy vakcina nincsen ez ellen a kórokozó ellen, sőt, oki terápia sincs, tehát nincsenek vírusgátló szerek. Amit lehet ilyenkor csinálni, hát nagyon magas szinten gyakorlatilag a beteg tüneti kezelését megvalósítani, tehát légzéstámogatás, és minden egyéb olyan, amelyik a különböző megtámadott szerveket segíti meggyógyulni. Ezeket lehet tenni.
19: Mondta a rágcsálókat, ugye ezek patkányok, egerek.
18: Igen.
19: Hát az egyik kedvenc helyük az pont az élelmiszerraktár. Szóval lehet úgy, hogy élelmiszerre adják át, és aztán attól kapja meg valaki, hát, vagy a hőkezelés elpusztítja ezt a vírust.
18: A hőkezelés elpusztítja természetesen, az szinte mindent is elpusztít, illetőleg hát ma már különösen akár Magyarországon és más fejlett országban nincsenek azért olyan területek, ahol a patkányok közel kerülhetnének az élelmiszerhez, de valóban ilyen

0: járványügyi hivatal nem gondolja, hogy ebből valós járvány ki tudna alakulni. Tehát még egyszer, volt egy fertőződés valószínűleg, itt több ember megbetegedett, sőt sajnos meg is halt, ez valószínűleg szépen le fog csengeni, illetőleg a karantén szabályainak megfelelően ezeket a fertőzött embereket elkülönítik, megvárják, hogy mi lesz velük, remélhetőleg semmi, vagy nagyon kis százalékuk lesz beteg, és ahogy ez már korábban is volt, mert sajnos ez a betegség, ez nem egy vadonatúj történet, ez minden évben több tucat, több száz embert megöl, de valójában járvány nem alakul ki, nem alakult ki. Ez az első, ami ilyen nagy port vert fel a médiában. Még egyszer, szinte regénybeli ennek az esete.
1: Köszönöm szépen Kacskovics Imre, immunológus, egyetemi tanár, az Ötös Loránd Tudományi Természettudományi Karának dékánja volt a vendégünk. Köszönöm, hogy
0: itt köszönöm volt. Szépen a lehetőséget.

0: kormány összehangó cselekvési tervet készített az aszálykárok megelőzésére, mert hogy ez sújtja most a mezőgazdaságot, nem is akármilyen mértékben, megtudjuk Cseh Tibor Andrástól, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökétől, hogy mennyire jó reggelt kívánok.
1: Jó reggelt kívánok.
0: Mennyire súlyos most az aszályhelyzet. Ugye többször beszéltünk már róla, de mivel nem változott, tehát nem esett azóta sem jelentős mennyiségű eső, nyilván a helyzet még rosszabb, mint ahogy múlt héten tárgyaltunk róla.
1: A talajok állapota az augusztust, az aszályos augusztust idézi. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az Alföld nagy részén és az ország nagy részén egy évnyi csapadék hiányzik a talajokból. Most a múlt héten minimális csapadék esett, maximum 10 mm a legtöbb helyen. Ez azt jelenti, hogy az a 90-100 mm, ami még hiányzik most a talajokból, annak körülbelül az egy tizede esett le, tehát ez tűzoltásra talán elegendő volt, de a tűz újra lángra kapott.
0: Mit lehet csinálni?
1: A magyar gazdák az elmúlt 30 évben sokszor találkoztak, sokszor hallottak már arról, hogy a vízgazdálkodás fejlesztésére van szükség. Sok terv volt már, a Duna-Tisza csatornának a megépítése, a homokhátság vízpótlása, a nyírség vízpótlása, hosszú-hosszú a sor. Én azt gondolom, hogy fontos dolog, hogy az új kormány is kommunikált erről. A gazda oldalról viszont azt látjuk, hogy ehhez a fejlesztéshez, a vízgazdálkodásnak a fejlesztéséhez két dolog kell, víz és pénz. Ha mind a kettőt tudja biztosítani a kormány, és meg tudja oldani, azt gondolom, hogy az egy jó irány lesz. Egyik sem egyszerű. A pénz az egy nagyon nehéz kérdés. Több ezer milliárdról beszélünk, amit hiányzik a rendszerből, a csatornák fejlesztésére. Ezt a korábbi években is uniós forrásokból próbálta a kormány megoldani. Uniós forrást erre nem kaptunk. A vízkérdés pedig nyilván az egy nagyon nehéz kérdés. A csatornákat fel kell tölteni, viszont a csatornákat csak úgy lehet feltölteni, hogyha nagy folyóinkból veszünk ki vizet. Az viszont jól látható, hogy a Tiszának és a Dunának is a vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években. A Tiszának a vízhozama körülbelül egy harmadát elveszítette, a talajokból szívja ki a talajvizet. Tehát gyakorlatilag a növény sem felülről, sem pedig alulról a talajból nem kapja meg a kellő nedvességet. Ezért tartunk ott, hogy egyébként az őszi vetéseknek, a búzának, az árpának a zöld tömege az már csökken. A tavaszi vetések, tehát kukorica és a napraforgó, vagy a tavaszi árpa, ezek gyakorlatilag nagyon nehezen kell neki, nagyon egyenletlenül kell neki, ahol kikelnek, úgyhogy nagyon nehéz évre számítunk, egy nehéz és az átlagosnál gyengébb évre számítunk.
0: Ugye mondta, hogy az új kormány, mert ami hírt mondta, az még ugye az előző. Most van egy érdekes átmeneti helyzet, de holnap meg holnap után meg lesz a miniszteri meghallgatás, és akkor utána leteszik az esküt, az államfő kinevezi az új minisztereket, akkor megalakul az új kormány, és onnantól aztán már teljesen az ő világuk lesz. Gajdos László, ugye a szakminiszter, őt már megbízta Magyar Péter megválasztott kormányfő egy azonnali, rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására. Na most milyen esélyek vannak itt? Mert hiszen pont a vizet mondta, meg a pénzt mondta, nyilván egyik pillanatra a másikra nincs itt megoldás.
1: Hát a kommunikációs panelekben az elmúlt 30 évben sem volt hiány. Én bízok benne, hogy ez most nem csak kommunikációs panel lesz. Egészen biztos, hogy víz nélkül nincsen vízgazdálkodási fejlesztés. És lehet arról beszélni, hogy vízvisszatartás, lehet arról beszélni, hogy a csatornák feltöltése, nem tud megoldódni ez a probléma anélkül, hogy a Tiszának a vízszintjét meg ne emeljük. Ezt a tabut le kell dönteni, politikától függ.

0: feltétlenül erről beszélni kell, erről dönteni kell. Egyszerűen nem lehet eljutatni. A gazdáknak az már pont elég lenne, hogyha egyébként a csatornákat feltöltenék. Közel 50 ezer folyamkilométer csatorna szakasz van az országban olyan helyeken, ami közvetlenül a földek mellett van. Ha semmi, egy deci vizet nem vennénk ki ezekből a csatornákból, csak azzal, hogy a légköri asszályt csökkentjük, több százezer hektárt tudnánk megmenteni, megőrizni. Ez a legfontosabb, ezt erről politikától függetlenül egységes döntésre van szükség. Még egyszer mondom, ehhez két dolog kell, víz és pénz. Ezt kérik a gazdák.
1: Azt mondja ugye voltak éppen, hogy duzzasztani a Tiszát, mert ugye a felső szakaszán megvan, vagy lejjebb is?
0: A körülöttünk lévő országok, Szlovákia, Ausztria, de még Románia is, sőt, még Szerbia is duzzaszt. Ez már nem tabu kérdés. A magyar közéletben a bős nagymarosi viták miatt ez az elmúlt 20 évben, 25 évben nem került napirendre. De el kell fogadni azt, hogy víz nélkül nincs élet, és akkor, hogyha egy csatornában, vagy éppen a Tiszában, vagy a nagyobb folyókban nincs elegendő víz, az ökológiai katasztrófát fog okozni. A növényeknek, állatoknak is vízre van szüksége, sőt, most már ott tartunk, hogy Szolnoknál, ugye Szolnoknak a vízellátása döntő többségében a Tisza biztosítja, Szolnoknál tavaly évben is, és várhatóan idei évben is ivóvíz ellátási problémák lesznek. Tehát duzzasztás nélkül ez nem tud megoldani. Nyilván már teljesen más módszerek vannak, mint annó bős Nagymarosnál, sokkal fejlettebb a technológia, ennek megvannak a szakértői, hogy ez most fenékküszöbb duzzasztás, hogy milyen technológiai megoldás lesz, nyilván olyan megoldást kell választani, és erre a technológiai megoldások már biztosítottak, amivel a környezetet sem károsítjuk, de víz nélkül nincsen élet, ezt mindenkinek meg kell értenie, és arról még egyszer beszélnünk kell, az ország egyes pontjain, így a homokhátságon, vagy éppen a nyírségben is nincsenek a közelben nagy folyók, vagy ezek magasabban fekvő területek. A felszín alatti öntözés, tehát a kutas öntözés az, ami a megoldást biztosítja. Ha az új kormány azt az álláspontot képviseli, hogy egyébként a felszín alatti öntözést, a kutas öntözést meg kell szüntetni, annak egyenes következménye lesz ezeknek a térségeknek az elnéptelenedése. Mert víz nélkül nincs élet, és oda nagy folyók nem jutnak el.
1: A csatorna hálózat kikotrására, újra élesztésében ebben partnerek lennének a gazdák? Mert ugye itt a földtulajdon átalakulásával vitás kérdések, több csatornát beszántottak, korábban beszéltük erről is. Most már annyira égető a kérdés, hogy lehet, hogy sikerül ebben megállapodni?
0: Évek óta beszélünk arról, hogy a gazdák teljes mértékben partnerek, a saját eszközeiket, idejüket, pénzüket ráfordítják, ha megkapják ehhez a szakmai támogatást. Az egy csatornaszakasznál tudni kell, hogy nem lehet csak úgy barbárbódon elkezdeni kotorni vagy kaszálni. Nyilván ezt állami irányítással kell megtenni. És nagyon fontos, hogy ezeknek a csatornáknak a használati jogát, hangsúlyozottan nem a tulajdoni jogát, a használati jogát rendezni kell. Sajnos teljesen mozaikos ezeknek a csatornáknak a tulajdonszerkezete, egy szakasz állami, után jön egy önkormányzati, majd egy magántulajdon. Gyakorlatilag, ha ezeket nem rendezik, akkor innentől kezdve nem tudnak a gazdák sem hozzányúlni, nem tudnak segíteni ezekben a munkátokban.
1: Aztán térjünk egy kicsit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarára itt az utolsó percben, de az elnökből képviselő lett, lemondott, tisztújítás előtt állnak, vagy hogy lesz a menetrend?
0: Ezt az elnökség fogja eldönteni. Meglátjuk, hogy hogyan tovább. Az egészen biztos, hogy a kamarával kapcsolatban mozajlik egy vita. A tagok egy jelentős része azt mondja, hogy nem kell kötelező tagság. Én viszont egyetlen azt látom a szervezet alelnökeként, hogy több mint 100 000 ember van, akinek minimális jelképes évi 5-10 000 forintos tagdíjért teljes szolgáltatást nyújt az Agrárkamara. Pályázatok beadása, támogatások beadása, jogi segítségnyújtás, minden egyéb más. Ezeknek az embereknek, ennek több 100 000 embernek, akik egyébként kisebb gazdálkodók, vagy idősebb gazdálkodók, ha a kamara megszűnik, vagy a forrása jelentősen lecsökkennek, akár kötelező tagság eltörlése miatt, ezeknek az embereknek segíteni kell. Ezt kell mérlegelni a mindenkori kormányzatnak. Itt az elmúlt 16 évben egyértelműen az volt az álláspont, hogy akik befizetnek, azok elsősorban, azoknak a tagdíját elsősorban a kisebb, a rászoruló gazdáknak a támogatására fordította a kamara. Azt gondolom, ez egy helyes irány volt.
1: Ugye ide tartozik a falugazdászhálózat is.
0: A falugazdászhálózat, tehát kifejezetten erről beszélünk.
1: Keresztül.
0: Így van. Így van.
1: Csak hogy világos legyen mindenkinek. Köszönöm szépen, Cseh Tibor Andrást, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökét hallották.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8?
2: Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Idén is várja a közönséget az MRM népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
4: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
5: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
4: Próbálja ki a Maxentiszt, az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
6: Macska gyökér, gomlódoboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a 3 gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
7: Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 7 óra van, 2026. május 11-én hétfőn. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk L. Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassuk meg együtt a hírösszefoglalót. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
9: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
10: Ma és holnap tartják a leendő Tisza kormány 16 miniszter jelöltjének bizottsági meghallgatásait.
11: Visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök.
10: A Hondius óceánjáró újabb utasán jelentkeztek a hantavírus tünetei. Mondjuk a részleteket. Ma és holnap tartják a leendő Tisza kormány 16 miniszter jelöltjének bizottsági meghallgatásait, akik a tervek szerint az országgyűlés keddi ülésén tesznek esküt, ezzel pedig megalakul az új kormány. Császár Attila információi.
12: A Tisza párt a parlament megalakulása és az új kormány tényleges munkakezdése közti átmeneti időszakot lecsökkenti. Ennek részeként az alakuló ülésen döntés született az új minisztériumi és bizottsági struktúráról. Eszerint hétfőn 13 szakbizottság párhuzamosan ülésezik majd. Kedden délelőtt további 6 hallgatja meg a felkért miniszter jelölteket.
13: Az országgyűlés következő ülésére 2026. május 12-én 16 órától kerül sor.
12: Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes szombaton jelentette be. A törvényhozás következő ülésnapját kedd délutánra hívja össze. Eszerint már ezen a napon esküt tehetnek Magyar Péter kormányának tagjai, miután ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát, majd pedig a miniszterelnök javaslatára kinevezi őket az államfő. Ezzel az alaptörvény szerint meg is alakul a Tisza kormány.
10: A választási győzelem után most kezdődik az igazi munka, erről beszélt Magyar Péter a New Yorker magazinnak. A beiktatása előtti beszélgetésben az akkor még leendő miniszterelnök úgy értékelt, nem egyszerű kormányváltás történt, hanem egy hatalmi gépezet omlott össze. Szerinte az elmúlt években sokan veszítették el munkájukat vagy egzisztenciájukat, csak azért, mert csatlakoztak az ellenzéki mozgalomhoz.
11: Magyar Péter úgy fogalmazott, most mézes hetek hangulat van az országban, de ez nagyon gyorsan elmúlhat. Szerinte őszintén kell beszélni az ország valós állapotáról, az egészségügyről, az oktatásról és a gazdaságról, és ha hibáznak, vállalni fogják a következményeket, ami szerinte alapvető különbség az előző rendszerhez képest. Az újságíró arra is rákérdezett, mi garantálja, hogy az új kétharmados többség nem ismétli meg az Orbán rendszer hibáját. hibáit. Magyar Péter azt válaszolta, a legerősebb kontroll az emberekben és a politikai közösség önkorlátozásában van.
10: Kemény politikai üzeneteket fogalmazott meg első miniszterelnöki beszédében Magyar Péter az országgyűlés előtt. A kormányfő azt mondta, Magyarország többé nem lesz következmények nélküli ország, és május végéig lemondásra szólította fel a közjogi méltóságokat, köztük Súlyog Tamás köztársasági elnököt is.
11: Nagy Attila Tibor politikai elemző az M1-en arról beszélt, hogy szerinte a beszéd történelmi jelentőségű és példátlan volt, amelynek leghangsúlyosabb része a közjogi méltóságok elmozdítása volt.
14: Akik Magyar Péter vezette listára szavaztak, azokat nem érhette meglepetésként tulajdonképpen, ami a parlament ülésén történt. Sőt, én arra gyanakszom, hogy különösen a kemény magú tiszások talán ezt még el is várták.
10: A Tisza kormány továbbra is minden támogatást megfogadni a külhoni magyarság számára. Erről tájékoztatta a miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit, akik az országgyűlés alakuló ülésén is jelen voltak.
11: A leendő kormányzati struktúra alapján a határon túli és a diaszporában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz tartozik majd, amelynek leendő vezetője Tar Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz.
15: Semmilyen módon nem kívánunk beleszólni abba, hogy a közösség milyen módon kívánja a saját politikai életét megszervezni, tartózkodni fogunk mindenféle politikai befolyásolástól, és azonnal elvágjuk annak a gyűlöletexportnak a működését, amit a most már leköszönt Fidesz-KDNP üzemszerűen, rendszeresen és abszolút tudatosan végzett.
10: Vállalhatatlannak nevezte a Mi Hazánk képviselőinek kivonulását az országgyűlés alakuló üléséről Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a párt viselkedése a fellépő gyermekekkel és a nemzeti jelképekkel szemben elfogadhatatlan volt. Az esetet a 100 tagú cigányzenekar elnöke méltatlan kirekesztésnek minősítette.
11: Torockai László pártelnök szerint nem a roma gyerekek származása miatt vonultak ki, hanem azért, mert az Európai Unió himnusza az örömóda lejátszása ellen akartak tiltakozni. A pártelnök azt állítja, hogy a gyermekek fellépésének időpontját szándékosan változtatták meg, hogy kellemetlen helyzetbe hozzák a pártot.
10: A leendő kormány gazdasági fordulatot ígér a tiszapárti miniszter jelöltjei rendszer szintű változásokról, a költségvetés felülvizsgálatáról és az uniós források mielőbbi hazahozataláról beszéltek az országgyűlés alakuló ülésén.
11: Pásztor Szabolcs, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint ugyanakkor a magas költségvetési hiány és a nemzetközi gazdasági kockázatok miatt szűk a mozgástér, így az ígért intézkedések, mint a minimálbéradójának és az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentése csak fegyelmezett büdzsé mellett valósulhatnak meg.
16: Csak akkor lehet emelni a kiadásokat, hogyha ezzel párhuzamosan a bevételek is növekednek. Ugye megértjük a filozófiát, az SZA rendszer további módosítása mögött, így tulajdonképpen egy ilyen több kulcsos adórendszer jönne létre. Megértjük a filozófiát az áfa csökkentés mögött is természetesen. Ez akkor kivitelezhető érdemben, hogyha sikerül konszolidálni a költségvetést.
10: Kimerülőben van a benzinkutak stratégiai keretből felszabadított gázolaj készlete. A MOL írásban tájékoztatta az érintetteket, közölték, hogy ha elfogy a tartalék, akkor védett áron vásárolhatnak a MOL saját termeléséből. Ez a védett ár megegyezik azzal a maximált árral, amelyet a benzinkutak a fogyasztóktól kérhetnek.
11: A Független Benzinkutak Szövetsége szerint az autósok oda mennek tankolni, ahol olcsó az üzemanyag. A készlet azonban mindenütt véges. Gépész László elnök azt mondta, a benzinkutak a stratégiai tartalék felélésével veszélybe kerülnek.
17: A kutaknak a tartályaiban még van néhány napra elegendő. Utána a kutak rákényszerülnek, hogy az úgynevezett védett áron vásároljanak, ha van üzemanyag. Azon viszont nulla az árrés, és azon csak veszteséget lehet termelni. Hogy ezt a kutak meddig tartják fenn, vagy meddig nem, az minden kut egyéni döntés.
10: A az Európai Unió járműipara a különböző országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodások ellenére sem tudná nélkülözni az amerikai piacot, annak mérete miatt, fogalmazott a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gazdaságelemzési központjának vezető elemzője.
11: Molnár Dániel emlékeztetett, az amerikai elnök júliusig elhalasztotta az unióból érkező járművekre vonatkozó 25%-os vámemelést. Hangsúlyozta, problémát jelent az is, hogy az Egyesült Államok és Kína között kialakult vámháború miatt elsősorban az unióba érkeznek az ázsiai termékek. Hozzátette, az amerikai vámemelés Magyarország gazdaságát is negatívan érintené.
18: Az európai autóexport nagyjából 30%-a az USA-ba irányul, és ebben vannak nagy számban olyan autók, amiket Magyarországon gyártanak legalább részben. Tehát ha emelkedik a vám, az azt jelenti, hogy drágább lesz az Európából exportált autó, vagyis piacot veszít. Ennek pedig van egy hatása a gazdaságra, kevesebb autót tudnak termelni, kevesebb munkaerőre van szükség, és ez szétgyűrűzi a gazdaságba. Láttuk már ennek a hatását. A Volkswagen az a márka, aki leginkább ki van téve ennek. Tehát ők nagyon vesztik a piacot egyrészt az USA-ban, valamint Kínában is. És ez az Audin keresztül a magyar gazdaságra is begyűrűződik.
10: Elhagyta Magyarországot Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter, akit hazájában számos bűncselekménnyel gyanúsítanak.
11: A lengyel politikust, akit az előző magyar kormány politikai menedékjogban részesített, egy amerikai repülőtéren fényképezték le vasárnap, jelentette a lengyel sajtó. A hírek szerint elhagyhatta Magyarországot Marcin Romanovski volt lengyel igazságügyi miniszter helyettes is, aki szintén menekült jogot kapott az Orbán kormánytól, azt azonban még nem tudni, hogy ő hová távozott.
10: Hiába jelentette be az amerikai elnök, nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szembenállók egymást vádolják annak megszegésével.
11: A kijevi hatóságok szerint egy nap alatt csak nem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg az orosz drón támadásokban. Súlyos légicsapás érte Harkivot is, közben az oroszok azt állítják, Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal, és csak az ezekre adott arányos választ az orosz hadsereg.
10: Visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán teljesen elfogadhatatlannak nevezte a perzsa állam javaslatait.
11: Sajtóhírek szerint Teherán Pakisztánnak juttatta el az amerikai béketervre adott kiegészítéseit, amelyek között az is szerepel, hogy Washington egyezzen bele az iráni atomprogram folytatásába.
10: Libanonban egyetlen nap alatt 39-en meghaltak, miután az izraeli légierő az ország déli részén a Hezbollah állásait támadta.
11: Az amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünetet a felek folyamatosan megsértik. A Hezbollah Izrael északi részét támadta, illetve csapást mért a Dél-Libanonban lévő izraeli katonákra.
10: A Hondius óceánjáró újabb utasán jelentkeztek a hantavírus tünetei. Egy francia állampolgárt repülőgépen vittek haza a Tenerife-n kikötő hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén rosszul lett. A beteget a landolás után 4 utitársával együtt azonnal kórházba vitték, és szigorú karantént rendeltek el.
11: A holland hajó 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett Tenerife-re. A különböző nemzetiségű utasok hazaszállítása várhatóan ma fejeződik be, ezt követően pedig mindegyikükre 42 nap karantén vár. A fertőzésben 3 ember vesztette életét, 6-an igazoltan megbetegedtek.
10: Emberről emberre is terjed, és súlyos szív, illetve tüdőbetegséget okozhat a hantavírus andoki típus, amellyel a holland óceánjáron fertőzöttek meg, közölte Rusvai Miklós virológus, aki elmondta, a hantavírus hordozói rágcsálók, amelyek ürülékével érintkezve fertőződhet meg az ember.
11: A szakember kiemelte, csekély az esélye annak, hogy kiterjedt járvány alakuljon ki, de fontos az elővigyázatosság, mert a vírus könnyen terjed.
19: Az a hölgy, aki Johannesburgban halt meg, repülőre akart szállni, és nagyon rövid ideig érintkezett a KLM-nek az utaskísérőjével, aki leszállította a repülőgépről, mert már beteg volt, és ezért ott kellett maradni a Johannesburgban. Ez a nagyon rövid időablak is elég volt arra, hogy megfertőzze a stewardess-t, akit most otthon kezelnek a hollandiai megfelelő intézetben.
10: Családi programokkal, koncertekkel, futóversennyel ünnepelték a fővárosban az Európa napot, és hazánk uniós csatlakozásának 22. évfordulóját.
11: Az Európa Nap az összetartozásról, a közösségről szól, és azt üzeni, hogy az unióban békében tudunk élni, mondta Zubkó Gábor, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője.
20: Az európai gondolatot, az európai összetartozást ünnepeljük, és egy életformát, ami gazdasági stabilitás, szociális biztonságos, kulturális sokszínűséget és demokratikus értékeket jelent, az egyéni szabadságra épül. Tehát igazából ezt a gondolatkört ünnepeljük, hogy Európában, az Európai Unió területén békében tudunk élni, összetartozunk.
9: Autós percek.
11: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-as autóút keleti szektorában, Nagy Tarcsa elkerülő szakaszán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon. Az 58-as kilométernél a külső sávot zárták le. Erősödik a reggeli forgalom, torlódnak a járművek az M3-as autópályán, Bagnál, Mogyoródnál, illetve a fővárosi bevezető szakaszon, az M4-es autóúton, Monornál, valamint az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
10: Budapest információkkal folytatjuk.
21: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felső Csatári út közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad, a befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Lelassult a haladása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
9: Időjárás jelentés.
11: Egyre nagyobb területen beborul az ég, délelőtt kisebb záporok, délután már hevesebb zivatarok várhatók. A Dunántúlon és a Tiszántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, este 14-19 fok között alakul.
10: Ez volt a Krónika 7-kor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
9: Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
1: A nemzetközi politikát a hétvégén is az iráni konfliktus határozta meg. Közvetítők útján az Egyesült Államok és Irán között vannak egyeztetések, de az álláspontok nem közeledtek, így valószínűleg a hormuzi szoros zárlata fennmarad. Részletek Nárai Balázs washingtoni tudósítónktól.
22: A hétvége a várakozásról szólt. Donald Trump és kormányának tagjai péntek óta várták az irániak válaszát, ami vasárnap megérkezett. Hogy ebben pontosan mi szerepelt, vasárnap délutánig nem derült ki. Az viszont biztos, hogy az elnöknek nem tetszett, amit olvasott. Ennek pedig hangot is adott. Egy rövid internetes bejegyzésben azt írta, hogy teljesen elfogadhatatlan az iráni képviselők válasza. Az értesülések szerint Washington a hormuzi szoros megnyitása érdekében akár lemondana arról a követeléséről, hogy már most rögtön belefoglalják a dokumentumba az iráni atomprogram végleges megszüntetését. Donald Trump szokásos kommunikációs csatornáján, internetes oldalán vasárnap délután egy türelmetlen hangvételű bejegyzést is közzétett, többi között arról, hogy Irán 47 éve a halogatás taktikáját használja. Egyben bírálta két hivatali elődjét, Barack Obamát és Joe Bident azért, hogy engedményeket tettek Iránnak, a teheráni vezetés pedig ezen csak nevetett a markába. A bejegyzést azzal zárta, hogy Irán nem sokáig fog nevetni már. Az elnök hangneme türelmetlen tehát, viszont a türelmetlenség az amerikai polgárok részéről is egyre fokozódik, mégpedig Donald Trump felé, még akkor is, hogyha értik, hogy Irán nemzetbiztonsági fenyegetést jelent. Viszont az a tény, hogy bő két hónap alatt már 50%-ot meghaladó mértékben drágult a benzin, sokkal többet nyom alatban. Ez pedig politikai kockázat a republikánusoknak, különösen a sokat emlegetett félidős kongresszusi választás előtt, ami novemberben következik. Az adminisztráció tagjai élükön az elnökkel azt mondják, hogy amint megnyílik a hormuzi szoros, az olaj és benzinár gyorsan zuhan majd. Átmeneti fájdalom a hosszú távú biztonság érdekében, magyarázzák. Elemzők szerint is sürgető az energiaszállítás helyreállítása. Michael Allen, a Fehérház nemzetbiztonsági tanácsának korábbi igazgatója például arra hívta fel a figyelmet, hogy folytatni kellene az egyet elindított és működőképesnek látszott, de Donald Trump által másfél nap után leállított katonai műveletet, a Szabadság projektet, ami a kereskedelmi hajók kíséretéről szólt, a Hormuzi szoroson keresztül, ezt a kíséretet pedig az amerikai haditengerészet látta el. A szakember szerint ezzel Irán kezéből ki tudnának ütni egy kártyát, ugyanis most úgy tűnik, a teheráni vezetés úgy gondolja, hogy ők rendelkeznek adukkal, és e szerint cselekszenek, fenyegetőznek. Ez akkor is így van, hogyha az amerikai narratíva arról szól, hogy az iráni haderőt jó részt már kiiktatták, már a konfliktus első heteiben. Chris Wright, energiaügyi miniszter szintén vasárnap az NBC és a CBS hírműsorainak adott interjúkban azt hangoztatta, hogy az amerikai katonai célt elérték már. Megsemmisítették legalábbis jó részt az iráni haditengerészetet, a légierőt, a hadipar létesítményeit. A jelenlegi blokád formájában pedig gazdasági nyomás alatt tartják Iránt, amelynek gazdasága recseg ropog. Irán viszont egyelőre kitart, akkor is, hogyha a kőolaját nem tudja kiszállítani a kikötőire vonatkozó blokád miatt. Az amerikai hadsereg középső parancsnokságának vasárnapi közlése szerint 4 hét alatt már 51 jó részt tankert fordítottak vissza Irán felé, vagy akadályozták meg, hogy oda eljusson. Ugyanakkor múlt héten olyan hírszerzési jelentés is napvilágot látott itt az Egyesült Államokban, hogy Irán a komoly pusztítás ellenére is rakéta arzenáljának jó részével még rendelkezik. Azt ugyanakkor az említett interjúban Chris Wright energiaügyi miniszter is elismerte, hogy a Hormuzi szoros megnyitása érdekében egy köztes megállapodásban az Egyesült Államok lemondana arról, hogy atomprogramjának végleges lezárására már most vállaljon kötelezettséget Irán. Ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy az amerikai cél ez. Amikor az amerikai kormány tagjai arról beszélnek, hogy a konfliktus katonai szakaszának vége, akkor a tűzszünetre utalnak, ami április első felében lépett életbe és kitart, még akkor is, hogyha vannak fegyveres ütésváltások az amerikai és az iráni erők között. A hétvégén iráni drón talált el egy amerikai tulajdonban lévő üres teherszállító hajót Katar partjainál. Amerikai hadihajók pedig előzőleg kilőtték 2 Irán felé hajózó kőolajszállító motorházát, amivel mozgásképtelenné tették azokat. Azt megelőzően iráni katonai létesítményeket támadtak a partvidéken, mert Irán rakétákkal, drónokkal és kishajókkal próbált megtámadni 2 amerikai hadihajót. Tulajdonképpen egész vakmerő módon.
0: That's up to President Trump as commander-in-chief to determine what constitutes a violation, when to go back to military action, or when to continue.
22: Ez már Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete, aki vasárnap az ABC News televízió adásában arról beszélt, hogy azt Donald Trump elnök dönti majd el, hogy mit tekint a tűzszünet megsértésének, illetve, hogy mikor ad esélyt a diplomáciának. Hozzátette, hogy Pakisztán, mint közvetítő, államfője útján kérte az amerikai elnököt arra, hogy adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt visszatérne Irán bombázásához.
0: Head of state to head of state to give this negotiation another chance before we go back to bombing Iran.
22: Ez pedig egy helyén való választás lehet, fogalmazott Mike Waltz. Amerika megad minden esélyt, amit csak tud a diplomácia számára, mielőtt visszatérne a harci cselekményekhez, amit szintén megtehet, hangoztatta az ENSZ nagykövet, aki egyben arról is beszélt, hogy ugyan a közvetítők útján zajló egyeztetések Iránnal vontatottabbak, mint szeretnék, de zajlanak. A lassabb folyamatot annak tulajdonította, legalábbis részben, hogy Irán legfelsőbb vezetője, Mojtaba Hamenei súlyos sebesüléseket szenvedett még a konfliktus kezdetén. Ráadásul az iráni vezetés széttagolt, nehezen kommunikál, és belső viták is feszítik. Jelenleg tehát bármi megtörténhet, és bárminek az ellenkezője is. Hogy mifelé fordulnak az események, kiderül, de csak bízni lehet abban, hogy ez a fordulat az energiaárak csökkenését is magával hozza.
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: Közben a stúdióba érkezett Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Na folytassuk innen. Ugye a tudósító úgy fejezte be, hogy hát lehet eső, meg lehet hó, de hogyha ön elemzi a helyzetet, akkor mire jut ebben a kérdésben? Felszabadulhat egyáltalán a Hormuzi szoros? Talán ez az egyik fő kérdés a energiabiztonság és az energiaárak szempontjából. Aztán meg a nyugvópontra juthat-e az iráni konfliktus?
3: Egész biztos vagyok benne, hogy fel fog szabadulni. Ugye csak ez a kérdés, hogy mennyi időn belül. Az Egyesült Államoknak úgy tűnik, hogy nem nagyon sürgős. Ugye nyilván ennek az oka az, hogy az Egyesült Államok olajbiztonságát nem zavarja olyan mértékben a Hormuzi szoros lezárása, mint sokak másokét.
1: Például Európáit, ugye?
3: Európáit, bár egyébként az az érdekes, hogy önmagában a közel-keleti olajgáz Európát persze érinti, de messze nem olyan mértékben, mint Ázsiát. Ugye a legnagyobb vásárlók a közel-keletről Kína, Dél-Korea, Japán, ezek a nagy ázsiai gazdaságok. És ugyan betárasztak maguknak már egy ideje, de hát azért ezek az elraktározott készletek azért szép lassan folynak. Ezen a héten egyébként lesz egy legmagasabb szintű Trump-Xi Jinping amerikai-kínai találkozó. Nyilvánvalóan ott is ez kérdés lesz. Az amerikaiak nyilvánvalóan azt várják a kínaiaktól, hogy mindenféle nagy alkuk keretében azért az is benne legyen, hogy nyomást gyakoroljon Kína Iránra. Annak érdekében, hogy megállapodás szülessen. És ugye a megállapodás az, hogy megnyitják a Hormuzi szorost, ez nyilván egy következmény, és hát mindenki szeretné, hogy ez bekövetkezzen, de itt azért alapvetően a legfontosabb téma az az iráni nukleáris programnak a nemzetközi ellenőrzés mellett történő felszámolása, rendezése, ha úgy tetszik.
1: Ugye pont ez a fő vitáspont. Irán erről nem akar lemondani. Azt mondja, hogy békés célúak a fejlesztések, energia szempontúak. És ugye említette Kínát. Érdekes Kína szerepe ebből, egy kicsit beszéljünk róla, mert éppen előtte voltak, ugye a Trump elnök látogatása előtt a kína-iráni tárgyalások is.
3: Igen, ugye
1: itt Kína közvetítő, vagy milyen szerepet játszott?
3: Ugye a kínai diplomácia az nem sokat árul el erről. Ugye egy kicsit hátrébb léptek, és sokkal kevésbé látványos szerepet vállalnak, tehát itt azért sok bizonytalanság van, hogy Kína pontosan mit is tesz ezen a területen. Ráadásul az Egyesült Államok és Kína között egy csomó minden más ügy is van, ugye a köztük levő legfontosabb ügy a saját kereskedelmi kapcsolataiknak a jövője, azon belül ritka földfémek és egy csomó stratégiai nyersanyag, amelyik jelen pillanatban vagy Kínában bányászák, vagy ott dolgozzák föl, vagy kínai tulajdonban levő bányákból bányászák a világnak mindenféle részén. Tehát lényeg az, hogy sok mindenről van mit tárgyalni, de az egyik része ennek nyilván az iráni válsághoz való kínai hozzáállás. Ugyanakkor a hétvégén ugyan előrelépés nem történt az iráni-amerikai tárgyalások során, vagy legalábbis ez nem került nyilvánosságra. A felek üzengetnek továbbra is egymásnak. Hírek szerint az amerikai elnök nem örül az iráni válasznak, de azért mégiscsak tárgyalnak egymással a felek, és valami fajta megállapodás talán körvonalazódik, amelyik talán úgy néz ki, most éppen azt tűnik a legvalószínűbbnek, hogy először megnyitják a Hormuzi szorost, majd letesznek, és emellett, tehát ezzel egy időben letesznek az asztalra egy menetrendet, hogy a többi kérdésről, elsősorban is a nukleáris kérdésről milyen menetrend szerint tárgyaljanak. Hogyha itt valami konkrét menetrendről van szó, tehát, hogy napra pontosan leírják, hogy mikor kell tárgyalni, és meddig kell megállapodásra jutni, akkor tulajdonképpen el lehet választani egymástól a kettőt, de azt az amerikaiak nem fogják engedni, hogy a bizonytalan jövőbe majd valamikor elkezdünk tárgyalni a nukleáris ügyről. Úgyhogy én arra számítok, hogy viszonylag konkrét menetrendet raknak az asztalra, illetve amíg abban a kérdésben meg nem állapodnak, addig az amerikai haditengerészet az nem fog elvonulni a hormuzi szoros közeléből.
1: Térjünk rá a másik háborús helyszínünkre, Oroszország, Ukrajna. Fegyvernyugvást hirdettek a győzelemnapi ünnepségek, ugye május 9-e alkalmából. Aztán felvetődött az, most már az Európai Tanács elnöke Costa is azt mondja, hogy lát arra lehetőséget, hogy az unió tárgyalást folytasson Oroszországgal. Kérdés, hogy ez milyen szerep, hiszen ugye korábban arról beszéltünk, hogy nem ez lesz a döntő. Ugyanakkor Putyin arra utalt egy nemzetközi tájékoztatón, hogyha lennének ilyen tárgyalások, akkor ő a Schröderrel tárgyalna, ugye legszívesebben. Szóval mit is jelent ez itt? Közeledik a megállapodás, közeledik a megbékélés ezen a fronton is? Vagy?
3: Én szerintem egyébként közeledik, de én nem ezekből a nyilatkozatokból indulnék ki. Ugye ezek a nyilatkozatok egyfelől az Európai Unió, tehát Costa részéről, hogy utóbb azért Európa is tárgyalna az oroszokkal. Persze ugye felismerte a realitást, mert tényleg előbb-utóbb Európának is szóba kell állni az oroszokkal, hogyha egyáltalán ott akar lenni az asztalnál. Ugyanakkor jelen pillanatban nincsen nagyon olyan európai politikai személyiség, akivel az oroszok szóba állnának, vagy aki egyébként európai részről szívesen beszélne az oroszokkal, hiszen itt mindenki a teljes politikai karrierjét Oroszország ellenességre tette föl, nagyon nehéz lesz.
1: Na, tehát ugye közben meg csatlakoztatnák Ukrajnát minél hamarabb. Hát, most ez egy ellentmondás.
3: Persze,
1: ugye?
3: Hát hogy ne lenne ellentmondás, így van. Bár ugye, amikor konkrétumokról van szó, akkor most már egyre inkább előkerülnek, hogy hát azért az mégse fog olyan gyorsan menni az a csatlakozás, mint ahogy sokan szerették volna látni. De visszatérve arra, hogy van-e esély a megállapodásra, itt azért az iráni háború, amióta tart, itt mind a két fél, már úgy értem, hogy az oroszok is és az ukránok is, ugye először is érzik, hogy Amerika szemébe háttérbe szorultak, mert az amerikaiak jelen pillanatban Iránnal foglalkoznak, és velük sokkal kevésbé. Másrészt érzik ennek a háttérbe szorítottságnak a negatív hatásait, elsősorban is egyébként Ukrajna érzi ezt. Ugye kevesebb figyelem jut, kevesebb amerikai fegyver jut. Az oroszok egy bizonyos szinten jól jártak az iráni háborúval, hiszen több olajat tudnak eladni, és azt is magasabb áron tudják eladni. Ugyanakkor Ukrajna pedig folyamatosan rombolja az orosz olajexport képességet, és az oroszoknak azt kell itt átlátniuk, vagy azon kell elgondolkodniuk, és ez biztos vagyok benne, hogy ezt tökéletesen át is látják, hogy abban a pillanatban, hogy az Egyesült Államok megállapodásra jut Iránnal, az olajára vissza fog zuhanni, és Oroszország bevételei még annál is sokkal kevesebbek lesznek, mint az iráni háború kitörése előtt voltak. És ha nincsenek meg ezek a bevételek, akkor nem lehet nagyon sokáig fenntartani ezt a háborút orosz részről sem.
1: Köszönöm szépen Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották. 7:08, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
11: Megkezdődik a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Reggel 8 órakor 6 bizottság kezdi meg munkáját, ma összesen 13 testület ülésezik. Holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés kedd délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén esküdt tehet. Lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szerv vezetőjét, a Tisza párt jogi vezetője. Melétei Barna Márton hangsúlyozta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amely a magyarok túlnyomó többségének megítélése szerint alapjaiban rombolta a jogállamiságot, és megkérdőjelezte az általuk vezetett intézmények hitelességét. Pekingbe látogat a héten Donald Trump. Az amerikai elnök Xi Jinping kínai elnök meghívására szerdán érkezik Kínába. 2017 óta Trump lesz az első amerikai elnök, aki hivatalos látogatást tesz a távol-keleti országban. A tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. Továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdése is napirendre kerülhet. A hantavírus tüneteit észlelték a Tenerifén kikötött óceánjáró egyik utasán. A francia állampolgárt repülőgépen vitték haza a fertőzött hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A beteget 4 utitársával együtt a landolás után azonnal kórházba vitték, és szigorú karantént rendeltek el. A hajó tegnap hajnalban érkezett meg Tenerifére, ahonnan a különböző nemzetiségű turistákat elszállítják. Mindenkire 42 napos karantén vár a hazájában. A híradást Polyák Adrien készítette, Krónikával 8 órakor jelentkezünk.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iderek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
6: Ismerős a helyzet. Egy kutya és 2 macska.
23: Így sem lehet nyugalmunk.
6: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
4: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukkel Tamás.
1: Horváth Attila, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudomány és Közigazgatási Karának, a Magyar Állam és Jogtörténeti Intézetének intézetvezetője itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok, tanár!
24: Jó reggelt kívánok!
1: Alkotmányjogi kérdések vetődtek föl a hétvégén, ugye megalakult az országgyűlés, aztán a miniszterelnök beszédében, ugye a megválasztott miniszterelnök Magyar Péter beszédében ismét felszólította a köztársasági elnököt, azt mondta, hogy távozzon, amíg lehet. Most eddig ilyen nem történt, még a rendszerváltoztató országgyűlések alakulásakor sem, hanem minden köztársasági elnök kitöltötte a mandátumát, még akkor is, ha ugye a kormányra kerülő erők vagy miniszterelnökök tudták, hogy politikailag a nézeteik nem éppen egyeznek. Hogy is alakul ez most, hiszen egy olyan érdekes helyzet van, ha innen nézzük, hogy a bizottságok meghallgatják a miniszterjelölteket, és aztán ugye a köztársasági elnök nevezi ki. Mi van, ha lemond az elnök közbe?
24: Hát igen, ez egy érdekes...
1: Mert a szót fogad most
24: igen,
1: a miniszterelnök.
24: Igen, igen, hát ez érdekes helyzetet teremtett volna, főleg, ha még korábban lemond, és ez hívja az országgyűlés, meg sem nevezi a miniszterelnök jelöltet. De hát ez egy véleményem szerint ez egyelőre ez a politikai kampány része, ez egy politikai megnyilvánulás, ami nem az én szakterületem, tehát én ebben
1: azért
24: nem
1: is tudok hozzányúlni,
24: de alkotmányjogi szempontból ez nehezen értelmezhető, ez a megoldás. Ez a köztársasági elnök úrnak kell megfontolnia, hogy egy ilyen felszólítása miképpen reagál és mit mond. Én úgy tudom, hogy az alaptörvényre hivatkozott, és hát az alaptörvény szerint ugye ő a köztársasági elnök, teljesen legitim módon történt az ő megválasztása. Az ilyen közjogi tisztségeknél eleve direkt arra törekszik a jogalkotó, hogy ne országgyűlési ciklusokhoz igazodjanak ezek a megbízatások, hanem lehetőleg hosszabb távra, vagy legalábbis eltérő módon. Ugye ezért van az, hogy a országgyűlési ciklus az 4 évre szól, a köztársasági elnöknek a mandátuma 5 évre, és hát ennek következtében fordulhatnak elő ilyen esetek, hogy eltérőek a politikai irányvonalaik, de ez eddig még soha nem okozott különösebb gondot. A legelején, amíg még Göncz Árpád és Antal József között voltak ilyen közülhő vilongások, de azt leginkább annak kell betudnunk, hogy akkor még nem volt nyilvánvaló mindenki számára, hogy milyen jogkörei vannak valójában a köztársasági elnöknek, hogy akkor még az Alkotmánybíróságnak kellett ezt folyamatosan értelmezni, hogy a hadsereg parancsnoksága az hogyan működik, vagy a rádió és a televízió elnökeinek a kinevezése, leváltása az milyen feladatot ró a köztársasági elnökre, milyen feladatot a miniszterelnökre, tehát ekkor még ilyen viták voltak, aztán szépen kialakult, mert ugye azért azt tudni kell, hogy az alkotmányokban nem csak a leírt jogszabályok vannak, hanem a gyakorlat, és hát az is, hogy ez mennyire megy át a köztudatba, és mennyire válik ez természetessé és ilyen automatikus jogalkalmazásá.
1: Ugye érdekes volt, ugye Antal Józsefet említette, és Magyar Péter gyakran hivatkozik őre. Most őróla tudjuk azt, hogy amikor mondta, hogy voltak alkotmányossági nézetkülönbségek, akkor azt mindig az Alkotmánybíróságra bízta. Amikor a parlamenttel, a média elnökök kinevezésé kapcsolatban volt egy olyan kezdeményezés, hogy esetleg az Alkotmánybíróság határozata után, hogy szólítsák fel a köztársasági elnököt arra, hogy írja alá ugye a kinevezéseket, akkor éppen Antal miniszterelnök úr mondta azt, hogy nem tehetjük meg ezt a köztársasági elnöki tisztséggel, hogy a tekintélye csorbuljon, hogy az országgyűlés felszólítja valamire. Most itt viszont éppen azt látjuk, hogy lemondásra szólítja fel a miniszterelnök, de nem csak őt, hanem az igazságszolgáltatás vezetőit is, aztán a parlament ellenőrző szervét, az állami számvevőszéket is. Ez, hogyha a hatalmi ágok szétválasztásának elvét követjük, akkor milyen jelenség, vagy egyáltalán hogy értelmezhető?
24: Hát alkotmányjogilag ez nehezen értelmezhető, ez mondom, ez a politika világa. Itt nagyon fontos a fékek és ellensúlyok rendszere, ahogy a szerkesztő úr is mondta, a hatalmi ágok megoszlása. Tehát ezek az intézmények, ezek pont arra irányulnak, hogy a végrehajtó hatalmat ellenőrizzék. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az alkotmányjognak a története az arról szól, hogy milyen újabb és újabb biztosítékokat építünk be, milyen újabb és újabb kihívások jönnek arra vonatkozólag, hogy ne történjen meg egy ilyen fajta visszaélés a végrehajtó hatalom részéről, amit még a 19. században úgy gondoltak, hogy ez nem lehetséges, mert a többségnek mindig igaza van. 20. század hozta azt, hogy és akkor így állt föl az Alkotmánybíróság, sőt még a rendszerváltás után ugye nálunk az Ombudsman intézménye, ami teljesen új volt, mert az Alkotmánybíróság ugyan szintén csak 90-ben állt föl, de maga a gondolata és annak a ismertsége az megvolt korábban is már. Kossuth Lajos is a Kitiai alkotmány tervezetében egy alkotmányőrszék felállításáról beszélt, tehát azért mondom, hogy ennek a gondolata megvolt, csak az alkalmazása lett később. Tehát ez egy állandó folyamat, hogy egy ilyen módon történjen az ellenőrzés, ugyanúgy a dualizmus korszakában állt fel az állami számvevőszék, aminek a működése akkor is példás volt, és most is jól működött. Tehát ellátta a feladatát, legalábbis nem tudunk róla, hogy valamilyen konkrét probléma lett volna. Az ennek a vezetőinek a stabilitása és az alkotmányos biztosítéka az mindig is a jogállamiságnak és az alkotmányosságnak egyfajta garanciáit jelenti.
1: Igen, csak itt a felszólítók, és most már ugye a Tisza párt jogi vezetője is, ugye aki igazságügy miniszter jelölt volt, csak aztán ugye lemondott erről a jelöltségről, azt mondja, hogy a jogállamiság hozzájárultak ezek a közjogi tisztségviselők, vezető tisztségviselők ahhoz, hogy a jogállamiságba vetett bizalom csökkenjen, és az intézmények tekintélye a közvélemény személyében romoljon. Ez mennyire exakt egy ilyen megközelítés? Ugye például, hogyha az ember végigolvassa a köztársasági elnöki tisztségnek a teljes jogi, például ilyesmi, hogy alkalmasság ilyen nincsen. Tehát nem lehet ennek alapján megítélni, nincs egy elvárás, ugyanígy a többi tisztségviselőre sem.
24: Hát ez is számomra nem értelmezhető politikai megnyilvánulás, tehát ez egyértelműen egy politikai propaganda, vagy még a választási kampánynak egy ilyen tovább görgetése. Tehát azért mondom, alkotmány jogászként, jogtörténészként nem abba a kategóriába tartozik egy ilyen hozzászólás, vagy kinyilatkoztatás, amit értelmezni lehet. Hiszen ezeknek a tisztségeknek a betöltését nem közvéleménykutatások, vagy éppen megtörtént arányok, tehát hogy milyen arányban nyer valaki választásokat dönti el, hanem van egy alkotmányos felhatalmazásuk, amíg az alkotmányt nem sértik meg, amíg olyan intézkedés nem történik, amely kétségbe vonható, és ez is természetesen a maga útján kell, hogy történjen. Tehát minden ilyen tisztségnél megvan a felelősségre vonásnak a módja. Vagyis egy köztársasági elnök, hogyha felmerül az a kérdés, hogy ő alkotmány sértett volna, abban az esetben, hogy az országgyűlésből 50 képviselőnek kell ezt javasolnia, majd kétharmados többséggel kell az megszavazni, és majd után kerül át az egész még akkor az alkotmánybírósághoz, ahol szintén kétharmados többséggel kell kimondani az esetleges felelősségét az államelnöknek.
1: De ez konkrétum kell. Tehát egy konkrét tényállás, nem?
24: Igen, tehát ez mindig konkrét tényálláshoz kell, hogy kapcsolódjon, tehát egyértelműen meg kell jelölni azt a szakaszát az alkotmánynak, vagy valamelyik jogszabálynak, amelynek a megsértése sor került. Tehát itt viszont ilyen nem hangzott el, tehát hogy konkrétan milyen alkotmánysértése gondol miniszterelnök úr. Ezért mondom, ilyen szempontból ezt nem az én reszortom eldönteni, ez inkább a választópolgároknak szól, inkább a közvéleménynek, és hát azt inkább a politológusok beszéljék meg egymás között, hogy ők ezt hogyan értelmezik.
1: Jó, de fontos volt, hogy lássuk, hogy a szabály, a közjog, az alkotmány mit mond, mert hát mégis azért a tekintély, ha mondjuk így a helyreállításának talán az egyik legfontosabb lépés, hogy ennek a tekintélye áll helyre.
24: Igen, hát köszönöm. Ez nagyon fontos, hogy egy ország alkotmánya stabil legyen, az intézmények jól működjenek, és hogy akik ezekbe a pozíciókba kerülnek, azoknak az alkotmányos helyzete ne kérdőjelezhessen meg valamilyen oknál fogva, ami nem az alkotmányban előírt módon történik.
1: Köszönöm szépen Horváth Attilát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudomány és Közigazgatási Kar Magyar Állam és Jogtörténeti Intézetének intézetvezető tanárát hallották. Köszönöm, hogy itt volt velünk, professzor.
24: Én is köszönöm, hogy mindezeket elmondhattam.

0: És már is folytatjuk ezt a témát Nagy Attila Tibor politikai elemzővel. Ugye itt a professzor úr a közjogi szempontból végigmentünk ezeken, és több ízben azt mondta, hogy bizonyos ezek a megszólalások talán inkább a politológusok vagy politikai elemzőknek a szakterületét érintik, semmint közjogit. A közjogi hátteret azt megbeszéltük. Ön hogy látja a közjogi tisztségviselők felszólítása ismételten a távozása, például az elnöki egy ünnepi beszédben?
1: Ez egy nagyon szokatlan lépés volt, nem volt például az elmúlt 36 évben, vagy plenáris ülésen a jelenlévő köztársasági elnököt a miniszterelnök felszólította volna lemondásra. Jogtörténeti emlékeimben sem tudok ilyet mondani, hogy akár mondjuk az elmúlt 150 évben ilyen történt volna. Tehát ez valóban példátlan dolog, ugyanakkor nem teljesen váratlan, hiszen Magyar Péter a választási kampányban, a nyíregyházi beszédében már konkrétan elmondta, hogy kik azok a közjogi méltóságok, akiknek távozniuk kell, és erre ő felhatalmazást kért, tehát ő kétharmados felhatalmazást kért annak érdekében, hogy Sülyog Tamás köztársasági elnököt, Port Péter legfőbb ügyészt és társai, illetve akkor már az Alkotmánybíróság elnökét, és a legfőbb ügyészt el lehessen távolítani. Magyar Péter annyiban korrekt volt, hogy nem árult zsákba a macskát, ami szokatlan az valóban az volt, hogy plenáris ülésen, amikor ott volt a Sülyog Tamás köztársasági elnök is, őt felszólította a lemondásra, Sülyog Tamás mit reagált? Kínosan mosolygott egyet.
0: Sőt, hát ugye a miniszterelnököt a köztársasági elnök kéri fel, azaz jelöli ki, mondhatjuk így is, hogy alakítson kormányt. Most így ezt van. Elfogadta, és utána felszólította.
1: Jó, de hát ez ugye a láthatjuk az elmúlt 36 évben, ez egy szokás, sok hagyomány. Ugye az alaptörvény, illetve az alkotmány nem írta elő, hogy a köztársasági elnöknek a legnagyobb frakcióval rendelkező párt vezetőjét kell felszólítani, ez egy szokás sok. De nyilván azért a politikai realitások most is azt mondták, hogy a Tisza párton kívül senki másnak nincs esélye a parlamentben többséget szerezni és kormányfőt megválasztani. Úgyhogy ennek megfelelően cselekedett a köztársasági elnök ebből a szempontból korrekten. Ugyanakkor azt látni kell, hogy a mostani köztársasági elnök nem egy népszerű figura. Voltak erről felmérések, tehát hogyha különösen mondjuk Göncz Árpád népszerűségi mutatóival vetjük össze, akkor elég jelent van Sülyog Tamás, elég furcsán tölti be ezt a köztársasági elnöki posztot, így vasalgat, és akkor azt teszi ki a Facebook
0: hát
1: oldalra.
0: Hát politikai kommunikáció.
1: Hát igen, csak mellette meg, ami nagyobb probléma, hogy annak idején nem merte kiírni aztán, hogy Munkácsot orosz támadás érte. Ez annyira kínos volt, hogy a miniszterelnöknek kellett közbelépnie is kimondani, hogy orosz támadás érte Munkácsot. Szóval volt egy-két olyan nagyon fura ügy Sülyog Tamás körül. Én azt gondolom, hogy a tiszás szavazó kemény magja nagyon is örült annak, ahogy Magyar Péter viselkedett.
0: Oké, ez világos. Kormányalakítás. Ugye bizottsági meghallgatás ma holnap, aztán eskütétel, és akkor lép hivatalba az új kormány. Mit várhatunk? Kiderült-e valami, akár a beszédekből, akár az eddigi nyilatkozatokból, hogy mire számíthat az ország?
1: Magyar Péter első miniszterelnöki beszédéből igazából csak kontúrokat kaptunk meg, elveket, hogy milyen elvek alapján kíván kormányozni a Magyar Péter.

0: volt, és a Fidesz az alaptörvényből kivette azt a kötelezettséget, hogy a parlament megtárgyalja a kormányprogramot. 2010-ben volt utoljára kormányprogram tárgyalás. Én ezt sajnálatosnak tartom, mert a kormányprogram tárgyalás mégiscsak lehetőséget biztosítana az ön által felvetett kérdésre, hogy na akkor nézzük már meg, hogy az új kormány miket tervez.
1: Hát most mindenki arra kíváncsi, hogy mi lesz.
0: A Tiszának egyébként van kétharmados törvénye, többsége ahhoz, hogy beletegye az alaptörvénybe, hogy mostantól a miniszterelnök megválasztását meg kell, hogy előzze a kormányprogramnak a vitája. Én örülnék, hogyha visszatérnék ahhoz, ami 2010-ig volt, de az eredendő bűnt a Fidesz követte el, mert a Fidesz vette ki az alaptörvényből a kormányprogram megvitatásának a kötelezettségét. Úgyhogy alapvetően tehát a Tisza választási programjából és a miniszterjelöltek meghallgatásából indulunk ki. Az biztos, hogy a gazdaságpolitika az kiemelt lesz, az uniós pénzek hazahozatala kiemelt lesz, és én azt gondolom, hogy a fideszes vagy neres mélyállammal való leszámolás is kiemelt lesz. Ennek a része lesz majd Sülyog Tamás eltávolítása a köztársasági elnöki pozíciójából, ha nem hajlandó önként távozni.
1: Ezt hogyan? Hogy kell ezt elképzelni? Milyen lehetőségek vannak erre? Van ez a bizonyos megfosztás, de hát ugye ott...
0: Nem. Hát a jelenlegi hatályos alaptörvény alapján történő megfosztási eljárás nem kecsegtett túl nagy eredménnyel, mert végső soron az Alkotmánybíróságnak kéne erről dönteni. Na most az Alkotmánybíróság tagjai az Orbán rendszerben megválasztott bírókból, illetve tagokból állnak, ők aligha fognak Sülyog Tamás ellen dönteni. Nem, másként kell ezt csinálni, ez jogtechnikai kérdés, meg lehet azt csinálni, hogy kimondják az alaptörvénybe, hogy törvény erejénél fogva megszűnik Sülyog Tamás megbízatása, meg lehet azt csinálni, hogy felszámolják a köztársasági elnöki intézmény. Gondoljanak csak abba bele a tisztelt hallgatók, hogy annak idején így fosztották meg Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság elnökét, a pozícióját, hogy kimondta a fideszes törvényhozás, hogy mostantól kezdve nincs legfelsőbb bíróság, jön helyette a kúria. Baka András meg széttárhatta a kezét, hogy mi a történik, uram, atyám, nincs tovább tisztségem. Vagy ezt csinálták Jóri Andrással. Tehát kicsit azért szoktam mosolyogni magamban, hogy a Fidesz most a jogállamiság őrévé kezd magasztosulni, tehát annak idején ők követték el ezt a csúnyaságot Baka Andrással, Jóri Andrással szemben, hogy egész egyszerűen megszüntették az alájuk tartozó intézményeket, illetve pozíciókat. Ezt megteheti akár a mostani új Tisza többség, de kitalálhatnak akár mást is, de bármit találnak ki, megvan hozzá a kétharmados többségük, úgyhogy innentől kezdve Sülyog Tamás csak rossz vagy még rosszabb opciók közül választhat. Ha nem hajlandó távozni, meg fogják alázni és ki fogják rúgni.
1: Hú, ezt mondjuk egy államfőről így elég kemény mondat, de lehet,
0: ez
1: hogy,
0: a helyzet.
1: Lehet, hogy a gyakorlat ez így néz ki. Nagy Attila Tibor politikai elemzőt hallották az elmúlt percekben.

0: Kedvező gazdasági adatok érkeztek, itt az ipari termelésről is szó van, meg aztán a GDP-ről is, erről a bizonyos bruttó nemzeti össztermékről is. Mi történt a gazdaságban, meg hogy miért is volt ez meglepetés? Molnár Dániel, gazdaságelemzési központ vezető elemzője itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
0: No tehát, ugye többeket ez meglepett. Vajon miért?
1: Ami meglepetést okozott, az elsősorban az ipar. Itt, ha kivonjuk a munkanáv hatását, 3,7%-os volt az ipar növekedése. KSH az első becsésben részleteket még nem közölt, csak néhány ágazatot emelt ki. Az élelmiszeripart, az akkumulátorgyártást, valamint a számítógépgyártást, itt azért számítani lehetett a növekedésre, alacsony volt a tavalyi bázis. Tehát ott egy alacsony bázishoz képest volt növekedés. Amit kiemelt a KSH, és mindenképpen meglepetés, az a járműgyártás volt. Tehát itt növekedés történt éves alapon, itt nem volt alacsony, kiemelten alacsony bázis, tehát itt már látszik egy fordulat.

0: illetően a BMW gyár termelése jelent meg az adatokban, illetve fokozatosan több nagy beruházás is. Amiért meglepetés még az ipari adat, hogy a külső kereslet, ahova elsősorban az ipari termelés irányul, az továbbra is gyenge. Tehát Németországból még mindig bizonytalan hírek érkeznek, lassú a fordulat ott is, és az iráni háború, az energiaárak újbóli emelkedése tovább fokozza ezt a bizonytalanságot. Tehát ebből a szempontból mindenképp meglepetés, hogy az ipar növekedni tudott, és ilyen mértékben.
1: Most a többi adat mit mutat?
0: Ha a kiskereskedelmi forgalom, ott jelentős 8,2%-os volumen bővülés volt. Ebben azonban volt egy nagy egyszeri hatás. Az üzemanyagforgalomban volt egy jelentős pánikvásárlás márciusban. Tehát leállt a barátságkőolaj vezeték, és emelkedtek az árak, a lakosság pánikolt, hogy esetleg benzinhiány lesz, és elkezdtek vásárolni. Tehát a növekedésnek nagyjából a 40%-át az üzemanyagforgalom, tehát a pánikvásárlások adták. De ha kivonjuk ezt, akkor is egy érdemi közel 5%-os volumen bővülés van. Tehát volt az évelején jelentős jövedelemnövekedés, egyrészt a reálbérek emelkedése, másrészt meg különböző kormányzati támogatások. Tehát ide vehetjük a 14. havi nyugdíjat, a különböző SZIA-mentességeket, 40 év alatti édesanyák, vagy az otthonteremtési támogatást. És ez lecsapódott a kiskereskedelemben. Tehát fogyasztás továbbra is erős, és hajtja a gazdaságot.
1: A német gazdaság befolyása, ugye ott onnan nem jó hírek érkeznek, és ugye 1000 szállal kötődünk oda, nagyjából a mozgás hasonló szokott lenni. Ez mit mutat nekünk a következő időszakra?
0: Németország esetében még a kormányzat is korábban az idejévre ilyen 1% körül növekedést prognosztizált. Tehát ez már mindenképpen egy előrelépés lenne az elmúlt évek gyakorlatilag stagnálásához képest. Ugyanakkor az iráni háború kitörése miatt még ezt a visszafogott növekedést is felére vágta a kormányzat. Tehát láthatjuk azt, hogy nagyon visszafogott a növekedés. Illetve más negatív hírek is érkeznek. Tehát tavaly a kormányváltás után az új kormány Németországban bejelentette, hogy jelentős fiskális lazítást hajt végre. Növelni fogja a beruházásokat, infrastruktúrára többet költ. Ugyanakkor német kutatóintézetek kimutatták, hogy nem volt többletköltés a tavalyi év során. Nem azt csinálták, hogy plusz beruházásokat hajtottak végre, hanem a költségvetésen belül átrendezték. Tehát a normál költségvetésen belül csökkentették a beruházásokat, és a külön alapokban növelték. Tehát nem volt plusz beruházás. Tehát visszaéltek gyakorlatilag a kormányban azzal az ígérettel, amit tettek. Tehát ez mindenképpen negatív, hogy nem hagyják végre azt a plusz beruházást, plusz fordulatot, amire szükség lenne ahhoz a német gazdaságban, hogy a versenyképességi problémáit orvosolja.
1: Na most, ha hazatérünk, hát ez fél perc, úgyhogy nem sok. Az, hogy aranytartalék van, meg hogy a forint árfolyama kedvező, ez jót tesz, ugye a gazdaságnak, ez egyértelműen
0: igen.
1: Mutató.
0: Tehát az, hogy erősebb a forint árfolyam, az közvetlenül megjelenik az inflációban. Tehát láthatjuk, hogy továbbra is alacsony az infláció, legutolsó adat szerint 2,1%, vagyis nőhetnek a bérek, ez reál értelemben is javítja a háztartások helyzetét, ami pedig fogyasztásban csapódik le, ez pedig tudja egyensúlyozni a külső környezet hatását.
1: Köszönöm szépen, Molnár Dániel, elemző közgazdászt hallották az elmúlt percekben.
0: Én köszönöm.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
4: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Thália Színház jegypénztárában.
5: várja önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
6: Lehetünk az új bankod? A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7: 8 óra van, 2026. május 11-én hétfőn. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Hallgassuk meg együtt a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Ma és holnap tartják a Tisza kormány 16 miniszter jelöltjének bizottsági meghallgatásait.
9: Visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök.
8: A Hondius óceánjáró újabb utasán jelentkeztek a hantavírus tünetei, mondjuk a részleteket. Megkezdődik a leendő kormány miniszter jelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban.
9: Ezekben a percekben 6 bizottság kezdi meg munkáját, ma összesen 13 testület ülésezik. Holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. A miniszter jelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés kedd délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén esküt tehet.
8: A választási győzelem után most kezdődik az igazi munka, erről beszélt Magyar Péter a New Yorker magazinnak. A beiktatása előtti beszélgetésben az akkor még leendő miniszterelnök úgy értékelt, nem egyszerű kormányváltás történt, hanem egy hatalmi gépezet omlott össze. Szerinte az elmúlt években sokan veszítették el munkájukat vagy egzisztenciájukat, csak azért, mert csatlakoztak az ellenzéki mozgalomhoz.
9: Magyar Péter úgy fogalmazott, most mézes hetek hangulat van az országban, de ez nagyon gyorsan elmúlhat. Szerinte őszintén kell beszélni az ország valós állapotáról, az egészségügyről, az oktatásról és a gazdaságról, és ha hibáznak, vállalni fogják a következményeket, ami szerinte alapvető különbség az előző rendszerhez képest. Az újságíró arra is rákérdezett, mi garantálja, hogy az új kétharmados többség nem ismétli meg az Orbán rendszer hibáit. Magyar Péter azt válaszolta, a legerősebb kontroll az emberekben és a politikai közösség önkorlátozásában van.
8: A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szerv vezetőjét, a Tisza párt jogi vezetője.
9: Melétei Barna Márton azt írta, lemondani nem gyengeség, hanem erő. Hangsúlyozta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amely az ő és a magyarok túlnyomó többségének megítélése szerint alapjaiban rombolta a jogállamiságot, és megkérdőjelezte az általuk vezetett intézmények hitelességét, integritását.
8: A Tisza kormány továbbra is minden támogatást megfogadni a külhoni magyarság számára. Erről tájékoztatta a miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit, akik az országgyűlés alakuló ülésén is jelen voltak.
9: A leendő kormányzati struktúra alapján a határon túli és diaszpórában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz tartozik majd, amelynek leendő vezetője Tarr Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz.
10: Semmilyen módon nem kívánunk beleszólni abba, hogy a közösség milyen módon kívánja a saját politikai életét megszervezni, tartózkodni fogunk mindenféle politikai befolyásolástól, és azonnal elvágjuk annak a gyűlöletexportnak a működését, amit a most már leköszönt Fidesz-KDNP üzemszerűen, rendszeresen és abszolút tudatosan végzett.
8: A leendő kormány gazdasági fordulatot ígér a tiszapárti miniszter jelöltjei rendszer szintű változásokról, a költségvetés felülvizsgálatáról és az uniós források mielőbbi hazahozataláról beszéltek az országgyűlés alakuló ülésén.
9: Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint ugyanakkor a magas költségvetési hiány és a nemzetközi gazdasági kockázatok miatt szűk a mozgástér, így az ígért intézkedések, mint a minimálbér adójának és az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentése csak fegyelmezett büdzsé mellett valósulhatnak meg.
11: Csak akkor lehet emelni a kiadásokat, hogyha ezzel párhuzamosan a bevételek is növekednek. Ugye megértjük a filozófiát, az SZA rendszer további módosítása mögött, így tulajdonképpen egy ilyen többkulcsos adórendszer jönne létre. Megértjük a filozófiát az áfa csökkentés mögött is természetesen. Ez akkor kivitelezhető érdemben, hogyha sikerül konszolidálni a költségvetést.
8: Csak nem egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból, a kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra. Erről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke beszélt.
9: Cseh Tibor András a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, ahhoz, hogy a mezőgazdasági területek vízhez jussanak, fel kell tölteni a csatornákat. Ezt csak a nagy folyókból lehet megtenni, de a Tisza és a Duna vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években. Emlékeztetett, a vízgazdálkodás problémájának megoldása a leendő kormány tervei között is szerepel, a fejlesztésekhez azonban több ezer milliárd forintra van szükség. Hozzátette, a termést tekintve az átlagosnál gyengébb évre számítanak a gazdák.
12: Nem tud megoldódni ez a probléma anélkül, hogy a Tiszának a vízszintjét meg ne emeljük. Ezt a tabut le kell dönteni, politikától függetlenül erről beszélni kell, erről dönteni kell. A gazdáknak az már pont elég lenne, hogyha egyébként a csatornákat feltöltenik. Közel 50 ezer folyamkilométer csatorna szakasz van az országban olyan helyeken, ami közvetlenül a földek mellett van. Ha semmi egy deci vizet nem vennénk ki ezekből a csatornákból, csak azzal, hogy a légköri asszály csökkentjük, több 100 000 hektárt tudnánk megmenteni, megőrizni. Ez a legfontosabb, erről politikától függetlenül egységes döntésre van szükség. Még egyszer mondom, ehhez két dolog kell, víz és pénz. Ezt kérik a gazdák.
8: Pekingbe látogat a héten Donald Trump. Az amerikai elnök Xi Jinping kínai elnök meghívására szerdán érkezik Kínába. 2017 óta Trump lesz az első amerikai elnök, aki hivatalos látogatást tesz a távol-keleti országban.
9: Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két ország közötti vámintézkedések és exportkorlátozások az elmúlt évben jelentősen visszavetették a kétoldalú áruforgalmat. A megbeszélések napirendjén szerepelhet továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdése is.
8: Visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán teljesen elfogadhatatlannak nevezte a perzsa állami javaslatait.
9: Sajtóhírek szerint Teherán Pakisztánnak juttatta el az amerikai béketervre adott kiegészítéseit, amelyek között az is szerepel, hogy Washington egyezzen bele az iráni atomprogram folytatásába.
8: Továbbra sincs előrelépés az Egyesült Államok és Irán között a közel-keleti válság rendezésében, ugyanakkor hamarosan körvonalazódhat egyfajta megállapodás a felek között. Erről Siklósi Péter külügyi szakértő beszélt a Kossuth Rádióban.
9: Szerinte először a hormuzi szorost nyithatják újra, ezután kezdődhetnek tárgyalások a nukleáris kérdésekről. Hozzátette, a tengeri átjáró blokkádja miatt energiaválság leginkább az ázsiai országokat, így Kínát, Dél-Koreát és Japánt érinti. Siklósi Péter hozzátette, a kérdés várhatóan szóba kerül majd az eheti legmagasabb szintű amerikai-kínai találkozón is.
13: Lesz egy legmagasabb szintű Trump-Xi Jinping amerikai-kínai találkozó. Nyilvánvalóan ott is ez kérdés lesz. Az amerikaiak nyilvánvalóan azt várják a kínaiaktól, hogy mindenféle nagy alkuk keretében azért az is benne legyen, hogy nyomást gyakoroljon Kína Iránra. annak érdekében, hogy megállapodás szülessen. És ugye a megállapodás az, hogy megnyitják a hormuzi szorost, ez nyilván egy következmény, és hát mindenki szeretné, hogy ez bekövetkezzen, de itt azért alapvetően a legfontosabb téma az az iráni nukleáris programnak a nemzetközi ellenőrzés mellett történő felszámolása, rendezése, ha úgy tetszik.
8: Hiába jelentette be az amerikai elnök, nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szembenállók egymást vádolják annak megszegésével.
9: A kijevi hatóságok szerint egy nap alatt csaknem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg orosz drón támadásokban. Súlyos légicsapás érte Harkivot is. Közben az oroszok azt állítják, hogy Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal, és csak ezekre adott arányos választ az orosz hadsereg.
8: A Hondius óceánjáró újabb utasán jelentkeztek a hantavírus tünetei. Egy francia állampolgárt repülőgépen vittek haza a Tenerifén kikötő hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A beteget a landolás után 4 utitársával együtt azonnal kórházba vitték, és szigorú karantént rendeltek el.
9: A holland hajó 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett Tenerifére. A különböző nemzetiségű utasok hazaszállítása várhatóan ma fejeződik be, ezt követően pedig mindegyikükre 42 nap karantén vár. A fertőzésben 3 ember vesztette életét, 6-an pedig igazoltan betegek, tehát elkapták a fertőzést.
8: Nem valószínű, hogy a hantavírus andoki típusa világjárványt okoz, erről beszélt Kacskovics Imre immunológus a Kossuth Rádió.
9: A szakember hangsúlyozta, a betegséget, amellyel a holland óceánjárón többen is megfertőződtek, általában rákcsálók terjesztik, de szoros kontaktussal emberről emberre is terjedhet. Kacskovics Imre hozzátette, a lappangási idő akár 8 hét is lehet, és a betegség ellen nincs vakcina.
14: Volt egy fertőződés valószínűleg, itt több ember megbetegedett, sőt sajnos meg is halt. Ez valószínűleg szépen le fog csengeni, illetőleg a karantén szabályainak megfelelően ezeket a fertőzött embereket elkülönítik, megvárják, hogy mi lesz velük, remélhetőleg semmi, vagy nagyon kis százalékuk lesz beteg, és ahogy ez már korábban is volt, mert sajnos ez a betegség, ez nem egy vadonatúj történet, ez minden évben több tucat, több száz embert megöl, de valójában járvány nem alakul ki.
8: Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és 2, illetve 3 fős váltócsapatok.
9: Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, vízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. A látogatók interaktív módon ismerkedhettek meg a többi közt a versenyképesség, a fenntarthatóság és a biztonságpolitika aktuális kérdéseivel.
2: Autós percek.
9: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-as autóút keleti szektorában Maglódnál. Az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 48-as kilométernél a külső sávot lezárták, 5 kilométeres a kocsisor. Élénk a reggeli forgalom, torlódnak a járművek az M1-es autópályán Herceghalomtól, az M3-as autópályán Bagnál, Mogyoródnál, illetve a fővárosi bevezető szakaszon, az M4-es autóúton Monornál, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
8: Budapest információkkal folytatjuk.
15: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Kőbányán, a Maglódi úton, a Sibrik Miklós út közelében. A 28-as, a 28-a és a 37-es villamos helyett az új köztemető és a Kada utca Maglódi út között pótlóbusz közlekedik. Tart a helyszínelése a 13. kerületben az Újpalotai úton, a Kámfor utcánál, itt sávlezárásra kell készülni. Torlódik a forgalom a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
9: Egyre nagyobb területen beborul az ég, délelőtt kisebb záporok, délután már hevesebb zivatarok várhatók. A Dunántúlon és a Tiszántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, este 14-19 fok között alakul.
8: Ez volt a Krónika 8-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
16: Nemzeti Sportkrónika.
17: Az utolsó fordulóra marad a bajnokavatás a labdarúgó NB2-ben. A Barcelona az El Clásico megnyerésével begyűjtötte 29. bajnoki címét. Magyar érmek a sportlövő Európa-bajnokságon és a kajakkenu világkupán. Tóth Krisztián lett a Magyar Judo Szövetség új elnöke. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
16: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
17: A Budapest Honvéd 3-1-re nyert a Vasas ellen a Bozsik Arénában a labdarúgó NB2 29. fordulójának rangadóján. Vereségükkel az angyalföldiek előnye 2 pontra csökkent a tabella élén, a második helyen álló kispestiekkel szemben, így a bajnoki cím sorsa az utolsó fordulóban dől el. A Kecskemét 2-1-re legyőzte a Mezőkövesdet, a vendég Mezőkövesdet, bebiztosítva ezzel a harmadik helyét. A Szentlőrinc szintén 2-1-re bizonyult jobbnak otthon a Videótonnál, a Budafok BVSC találkozó 1-1-es döntetlennel ért véget, ami a Budafok búcsúját jelentette a másodosztálytól, és kiesett a Békés Csaba is, amely hazai pályán kapott ki 2-1-re a Kozár Mislentől. További eredmények: Ajka Szeged 0-3, Karcak Tiszakécske 0-1 és Csákvár Soroksár 1-0. A Budapest Honvéd tehát 3-1-re múlta fölül a rangadón a Vasast a Bozsik Arénában. A 18 éves Nyers Ádám 2 góllal vette ki részét a kispestiek sikeréből. A csatárt Zinger Kocka Henrietta kérdezte.
18: Nagyon örültem először, hogy kezdőként lépettem pályára. Próbálom mindig kiadni a maximumot magamból. Ezt az első fél időben sikerült egy góllal is meghálálnom. Második fél időben éreztem, hogy lesz egy lehetőség. Az elején mindig van az első 10 percben egy olyan lehetőség, zicserünk, amikor ott tudunk lenni és be tudjuk ütni. Pekinek a beadásából sikerült másodjára is betalálnom. Utána pedig hajtottam, eddig tudtam. Tényleg ültem le a pályáról, hogy mindent megtettem, és mennyi volt bennem.
19: Mind a kétszer Pekár adta be. Az első okos, a második pontos, vagy hogyan jellemeznéd a gólokat?
18: Igen, az első gól azt mondja, Peki labdát szerzett, láttam, hogy van egy üres terület, ahova be tudok indulni. Beindultam, láttam, hogy jön mellettem, talán a Barát Boti volt, toltam mellette és csak elgurítottam a hosszút. A második gólnál pedig labdaszerzés volt, ha jól emlékszem. Láttam, hogy Peki felnézett, próbáltam üres területet támadni, utána pedig ilyenkor már szerintem jön minden magától az embernek. Nagyon boldog voltam, próbáltam legjobban kiélvezni ezt a pillanatot. Nem sokszor van így az ember életében, hogy 8000 ember előtt tudjon játszani, úgyhogy én is köszönjük szépen minden egyes embernek, aki kilátogatott. Bízunk abban, hogy még az utolsó fordulóban, hát ha egy csoda által valahogy be tudnánk fordítani a bajnokságot, ez nagyon szuper lenne, ha pedig nem, akkor is vissza tudtunk vágni, és meg tudtuk mutatni, hogy ki a legjobb csapat az NB2-be.
17: A Budapest Honvéd csatára Nyers Ádám után következzen a Vasas labdarúgó csapatának támadója Pető Bence, akit szintén Zinger Kocka Henrietta szólaltatott meg.
20: Szeretném megköszönni a szurkolóknak, hogy ilyen szép számba eljöttek és támogattak minket egy ilyen jó hangulatú mérkőzésen. Úgy gondolom, hogy helyenként nem méltóan játszottunk ehhez a szurkolótáborhoz, illetve a címerhez is. Rengeteg labdát eladtunk első és második fél időben. Nagyon nem éreztem az élességet a csapaton.
19: Legutóbbi mérkőzés végén kiengedtetek, inkább megtört a csapat, hogy érezted?
20: Nem érzek összefüggést. Külön mérkőzés volt a múlt heti, és abból is levonjuk a következtetést, és természetesen ebből is már azért van mit.
19: Hogyan lehet az ellen, az Ajka ellen meg a győzelem és a bajnoki cím, amely ellen egyébként összekikaptatok?
20: Ez még a jövő hét zenéje, előre kell néznünk, és nem lehet semmi opció, csak a 3 pont.
17: Bajnok lett Varga Barnabás, miután csapata az Alcatén hazai pályán hátrányból fordítva a 93. percben lőtt góllal 2-1-re győzött a Panathinaikos ellen a görög labdarúgó bajnokság felsőházi rájátszásában, és 2 fordulóval az zárás előtt megszerezte a bajnoki címet. A magyar válogatott támadó, aki végigjátszotta az összecsapást, az első félidő hosszabbításában a vendégek kapujába talált, de a videóbíró les miatt érvénytelenítette a gólt. A német labdarúgó Bundesliga 33. fordulójában az Union Berlin 3-1-re bizonyult jobbnak Mainzban, a fővárosiaknál Séfer Andrást a 60. percben cserélték be. A Barcelona 2-0-ra nyerte az El Clásicót a Real Madrid ellen a spanyol labdarúgó La Liga 35. fordulójában. A sikerrel a katalánok megszerezték 29. bajnoki címüket, mivel 3 körrel az idény vége előtt 14 pont az előnyük a Reállal szemben. A Barcát irányító Hans-Dieter Flick édesapja a meccs előtti napon hunyt el, a német szakember azonban úgy döntött, hogy leül a kispadra a rangadón, amely után így nyilatkozott.
1: Büszke vagyok a csapatomra, és köszönetet kell mondani a stábomnak, az egész klubnak, benne az elnökkel és a sportigazgatóval, mindenkinek, aki mögöttünk állt ezekben a napokban. A legfontosabb pedig a csapatom, amelyikben a játékosok egymásért játszanak. Nagyon nagyra értékelem ezt a teljesítményt, mert rengeteg mérkőzésünk volt az elmúlt időszakban. Most is, amikor 2-0-ra vezettünk, a Madrid nyomást gyakorolt ránk, de sikerült nekünk is irányítani és jól védekezni. Büszke és büszke vagyok mindenkire. Nem felejtem el ezt a napot sohasem.
21: Nemzeti Sport Krónika.
17: Aranyérmet nyert a Fábián Sára Ráhel, Major Veronika Jákon Miriam összetételű magyar női sportpisztolyos csapat a triószámban az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. Az 50 méter puska 60 lövéses versenyszámban Péni István ezüst, Nagybányai Nagy Anna bronzérmet szerzett. A magyar csapat így egy arany, két ezüst és egy bronzéremmel áll a horvátországi kontinens viadalon. A szegedi kajakkenu világkupa verseny záró napján Varga Ádám a férfi kajak egyesek 500 méteres számában másodikként ért célba, akár csak a Kuruc Levente Fodor Bence páros ugyanezen a távon. Szintén ezüstérmet nyert a kenusoknál 500 méteren a Kis Ágnes Nagy Bianca Opavszki Réka Csorba Zsófia alkotta négyes, míg a kajakosoknál 200 méteren Lutz Anna bronzérmes lett. 5000 méteren kenu egyesben Csorba Zsófia győzött, ugyanebben a számban a férfiaknál Adolf Balázs a második helyen zárt, akár csak a női kajak egyeseknél Kőhalmi Emese. A magyar csapat 3 arany, 8 ezüst és 4 bronzéremmel zárta a szegedi világkupát. A tegnap 1 arany és 1 ezüstérmet begyűjtő Csorba Zsófiát Bitman Emil kérte interjúra.
22: Teljes a szegedi érem kollekció ezen a hétvégén. Azt a parton hallottam, hogy az volt a cél, hogy a bronz, valamint az ezüst után legyen egy arany. Ez meg lett rajci a győzelemmel, a boldogság az arcodon, akkor ez egy tökéletes 48 óra így.
23: Tökéletes, pontosan az. A négyes után igen, egy kicsit hiányosnak éreztem magunkat. Nem tehetünk róla, most ennyi volt abban az egységben, de mindenképp szerettem volna egy aranyérmet erről a versenyről, és nagyon örülök, hogy az 5000-en most sikerült ezt is begyűjteni.
22: Az látszott, hogy azért ez az 5000 most nagyon fájt itt a világkupa végén, de apait, anyait beleadtál, és mint hogyha végig arra törekedtél volna, hogy még esélyese legyen a riválisoknak, főleg a német lánynak, hogy a végén valami kis csellel megelőzzön.
23: Nagyon gyorsan futottak, meg is ijedtem az első két futószakaszban, hogy így el fognak mellettem suhanni. Természetesen a saját iramom a legjobb. Próbáltam egy olyan egész magas iramot felvenni, amit végig tartani tudok, azért tartalékolok is, és hogyha bármi támadás bejön az utolsó körben, akkor még azt vissza tudjam verni. Szerencsére erre nem volt szükség.
22: Mi az, amit magaddal tudsz vinni Szegedről, mert ugye azt mutatta a forma, akár az 501 és akár az 5000 méter, hogy azért ebben az évben is nem, hogy van keresni való, de hogy azért ez is egy szép év lehet a 2025 után. Megjegyzem, azt nehéz überelni, de talán ugyanezt elérni is borzasztóan nehéz, de az első lépést megtette.
23: Igen, én is így érzem. Nagyon sok pozitív tapasztalattal megyek innen haza, főleg abban, hogy igenis bízzak a saját megérzéseimben, és csináljam azt, amit én jónak érzek, mert főleg téthelyzetben be szoktak válni, és azt, hogy igenis fejlődőképes vagyok. Tehát tudom, az 501-es se volt egy teljes mezőny, tehát Katie Vincent hiányzott, Ludmilla Luzán hiányzott, de végre oda tudtam közöttük érni a dobogóra, és ez nekem egy hatalmas élmény.
22: Szeged, dobogó első hely, magyar himnusz, ez egy egészen jó kis dolog.
23: És a családom is itt van, úgyhogy ennél több nem kell.
17: Muhari Eszter ezüstérmet nyert a párbajtőrözők kolumbiai Grand Prix viadalán, amelyen Koch Máté hatodikként zárt. Az olimpiai bronzérmes Muhari a döntőben az olasz Alberta Santuccio-tól kapott ki egy tussal 13-12-re. A férfi kézilabda NB1-ben a Veszprém 44-26-ra nyert Győrben az Eto ellen, a veszprémiek továbbra is 100%-osak a bajnokságban. A Szeged 44-32-re győzött a Budakalász otthonában, ezzel a hazaiak kiestek az élvonalból. A Tatabánya 31-29-re bizonyult jobbnak Budapesten a Pler csapatánál, a Neka 34-31-re múlta fölül a vendég Balatonfüredet, a Ferencváros pedig 36-31-re verte a Népligetben a Sziget Szent Miklós együttesét. A további másik két eredmény, Csurgó Komló 28-31 és Gyöngyös Budai Farkasok 36-30. A Balatonfüred ellen győztesnek a vezetőedzője Sótonyi László így összegzett.
0: A mérkőzés elején ott belementünk egy olyan közelharcba, amiből nem jöttünk ki jó. Az időkéréssel sikerült megnyugtatni a csapatot, illetve elkezdtük játszani jobban a saját játékunkat, de talán a második félidőben volt az a döntő rész, amikor könnyű gólokat lőttünk, és végre tudtuk a játékunkat játszani, hogy futottunk. Én nagyon örülök, nagyon boldog vagyok. A Füred az egy kompakt, rutinos, erős csapat, nagyon jól tapasztalt emberekkel, és a mi kis Csikó csapatunk rendkívül érettel, rendkívül fegyelmezetten, én már az egész tavasz folyamán sokat szorra bebizonyította azt, hogy csak szuperlatívuszokban lehet beszélni róluk, nagyon büszke vagyok rájuk.
17: Tóth Krisztián lett a Magyar Judo Szövetség új elnöke. A tisztújító közgyűlés titkos szavazásán a 98 érvényes voksból 70-et kapott az olimpiai bronzérmes judós, akinek megbízatása 2028-ig szól. Tóth Krisztián a szervezet vezetését 28 éven át ellátó dr. Tóth Lászlót váltja a poszton, aki ezúttal nem indult a tisztségért, mert a továbbiakban az Európai Szövetség elnöki teendőire koncentrál. Tóth Krisztiánnal Cseri és Bende Gusz beszélgetett.
3: Ez egy nagyon érdekes érzés, mert egyben egy roppant megtisztelő lehetőség, a másik részről pedig egy hatalmas felelősség, és ennek a kettőnek a kotyvasza van most a fejemben. Természetesen tudásom legjobb szerint fogom képviselni a magyar judót itthon is és külföldön is egyaránt. Örülök, hogy a szavazás során látszott az, hogy egy egység alakult ki a közgyűlésben és a magyar judósportban, és bízok abban, hogy ennek az elvárásnak meg fogok felelni. Sok kételjem volt, és van is a fejemben nyilván, hogy a kompetenciám az elég ahhoz, hogy egy szakszövetséget vezetek. Az a fajta nyugodalom van bennem, hogy az elnökségben pontosan olyan tagokat jelöltem meg és jelöltettem, akiknek a szakmai tapasztalatában nagyon bízok. Gazdasági téren szerintem nagyon jól állunk a jelenlegi szövetségben. Összességében nem mint egy személy, hanem mint egy csapat kell együtt dolgoznunk. Ennek én vagyok az egyik arca, jelen esetben az elnöke.
4: Bemutató beszédedben kiemelted, hogy nagyon tág nemzetközi kapcsolat rendszerrel rendelkezel, ez inkább szakmai vagy inkább gazdasági alapon tud segíteni.
3: Mindkét részben komoly lehetőségek vannak. Szakmai szempontból azért, mert tudom, hogy hova és milyen lehetőségek mentén lehet küldeni a versenyzőket, akár egy közép-európai edzőtáborba, vagy Nyugat-Európába, vagy a Távol-Keletre. Gazdasági szempontból meg szerintem azért lesz ez egy kiváltságos helyzet, mert hogyha őket úgy fogadják, ahogy engem fogadtak annak idején, és ezt kölcsönösen tudjuk viszonozni, akkor egy olyan jellegű kapcsolat alakulhat ki több kis országnak a szövetségi működésében, ami közösen és egyhangúan fogja fejleszteni a szövetségeket, illetve a versenyzőket.
17: A Magyar Judo Szövetség új elnökét, Tóth Krisztiánt hallották. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
5: Ez volt a Nemzeti Sportkronika.
24: Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
25: Napi jegyzet című rovatunk következik most, ezúttal Grosics Edina, a névazonosság nem véletlen, hiszen a lánya Grosics Gyula lányáról van szó, a legendás aranycsapat kapusa, a fekete párduc lánya, osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal, tehát Grosics Edina.
24: Napi jegyzet.
26: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. 10 év telt el, mióta elment az édesapám, de az én szívemnek nem lett könnyebb. 2014. június 13-án még vele lehettem, mielőtt végleg elaludt. Nagyon békés volt. Nekem viszont az volt életem egyik legborzasztóbb néhány órája. Elvesztettem az édesapámat. Ő a sikerei mellett is megmaradt mindig szerény és empatikus embernek. Élete útján a hit, az emberek és a hazaszeretete vezérelte. Mind a sportban, mind a magánéletben mindvégig visszafogott, mégis határozott a helyen, szerető, becsületes ember tudott maradni, aki nem csak hitt az emberi értékek tiszteletében, hanem e szerint is próbált élni. Sokszor említette, hogy kicsi gyermekkora óta jó néhányszor érezte Isten jelenlétét, hogy a gondviselés vezeti, óvja őt. Az életemet fentről a jó Isten irányította, mondta, mert a legnehezebb pillanatokban is mindig talált valami megoldást, amivel elkerülhettem olyan eseményeket, amelyekben már nem voltak reményeim a megoldásra. Ez végig kísérte az életemet, már egészen kicsi gyermekkorom óta. Azóta, hogy dorogon leestem a vonatról, és nem a kerekek alá, hanem a kerekek mellé estem. Szóval ott kezdődött a csoda. Édesapám sajnos 88 éves korában távozott közülünk, nagy űrt hagyva maga után azokban, akik tisztelték és szerették őt. Úgy gondolom, joggal mondhatom, hogy a magyar sportélet kevesebb lett egy csillaggal. Én a koromnál fogva sajnos sosem láthattam őt élőben a pályán. Nem láthattam a sikereit, a bravúros védéseit és a merész kifutásait. Csak felvételről nézhettem, de a mai napig óriási érzelmi töbletet ad számomra, ha láthatom a pályán egy-egy részletben. Már gyermekkoromban is meghatott az a megbecsülés és szeretet, ami őt körülvette. Különleges volt számomra, nem csak édesapaként, hanem azért, mert felnéztem rá. Gyermekkoromtól kezdve mindig nagyon megérintett, amikor az életútja révén méltatták őt. 1938-ban kezdett el futballozni, középcsatár szeretett volna lenni. Egyszer azt nyilatkozta, nem szerettem védeni, mindig azoké a dicsőség, akik gólt szereznek, és azoké a szégyen, akik gólt kapnak. Persze később, befutott kapusként már megváltozott erről a véleményem, mondta. 1998-ban megválasztották az évszázad legjobb magyar kapusának. 1999-ben a világ valaha élt 10 legjobb kapusa közé került be. 1993-ban megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztjét. Számos elismerést és kitüntetést kapott, még II. János Pál pápától is. Ott lehettem vele, amikor megkapta a Szent István díjat, a Prima Primissima díjat, vagy amikor a nemzet sportolója lett. Ott voltam, amikor Grosics Gyula Sport általános iskola felvette a nevét, és a Tatabányai Stadion névadó ünnepségén is, amelyet szintén róla neveztek el. Ott lehettem vele, amikor a nyugati pályaudvaron átadták azt a 86 tonnás szerelvényt, amelyre felkerültek az aranycsapat tagjainak arcképei. Gyulán labdarúgó akadémiát neveztek el róla, utánpótlást tornát, Magyaródon sportcsarnokot. Mindig megindító volt számomra látni, érezni, mennyi szeretet és megbecsülés veszi körül. Véleményem szerint a nemzet megérdemelten lehet büszke rá, és a legendás aranycsapat többi tagjára is. Hisz ők 11-en nem csak a sportban értek el eredményeket, de abban is, hogy felébresztették az akkor elnyomott magyar népnemzet tudatát. Amit tőle megtanulhattam, az a haza szeretete. Mindig azt mondta nekem, legyek büszke arra, hogy magyar vagyok, és én nagyon büszke vagyok a magyarságomra. Hozzáteszem arra is, hogy ő volt az én édesapám.
25: Grosics Edina jegyzetét hallották az elmúlt percekben, és ez a jegyzet is, ahogy a már többi elhangzott is, újra meghallgatható a mediaclick.hu és a hiradó.hu című weboldalunkon. 8:30 múlt, majd egész egy perccel, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
9: Megkezdődött a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés holnap délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén esküt tehet. A Tisza kormány továbbra is minden támogatást megfogadni a külhoni magyarság számára, erről tájékoztatta Magyar Péter miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit. A határon túli és diaszporában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni, amelynek leendő vezetője Tar Zoltán hangsúlyozta, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetés. Lesz. Csak nem egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból, a kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra. Erről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke beszélt. Cseh Tibor András műsorunkban emlékeztetett rá, hogy a vízgazdálkodás problémájának megoldása a leendő kormány tervei között is szerepel. A fejlesztésekhez azonban több ezer milliárd forintra van szükség. Hozzátette, a termés tekintve az átlagosnál gyengébb évre számítanak a gazdák. Pekingbe látogat a héten Donald Trump. Az amerikai elnök Xi Jinping kínai elnök meghívására szerdán érkezik Kínába. 2017 óta Trump lesz az első amerikai elnök, aki hivatalos látogatást tesz a távol-keleti országban. A tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. Továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdése is napirendre kerülhet. A híradást Polyák Adrien készítette, Krónikával 9-kor jelentkezünk.
24: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iderek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
24: Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
10: A vonalban pedig Kovács Dániel, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Pénteken Európában a kereskedés a kockázatok újraáradásáról szólt. A pán-európai index 7%-kal esett, miközben a befektetők egyszerre figyelték a közel-keleti feszültségeket, az olajárak emelkedését, valamint az amerikai-európai kereskedelmi bizonytalanságokat. A hangulatot az rontotta igazán, hogy a geopolitikai kockázat ismét inflációs kockázattá vált. Amennyiben drágább az energia, akkor nehezebb lesz a jegybankoknak a kamatpályát lazább irányba terelni. A frankfurti tőzsde vezető indexe ezért jelentősen közel 1,5%-kal gyengült. Ezzel a nagy európai piacok egyik leggyengébb teljesítményét produkálta. A párizsi tőzsde vezető indexe is számottevően kicsivel több mint 1%-kal csúszott vissza. Az Egyesült Államokban ezzel szemben egészen más történet bontakozott ki. Míg Európában a félelem volt az erősebb, New Yorkban a technológia részvények lendülete és a kiváló munkaerőpiaci adat vitte előre a piacokat. A Dow Jones ipari átlag 200%-kal erősödött, a technológiai részvények mutatója pedig csak nem 2%-kal tudott erősödni. De miért tudott az Amerika erősödni ugyanazon a napon, amikor Európában inkább lecsúszás volt? A válasz főként a munkaerőpiaci adatokban és a technológiai szektorban keresendő. A magyar részvénypiac pénteken inkább az európai hangulathoz igazodott, a BUX közel 0,5%-os csökkenéssel zárta a napot. Első ránézésre ez mérsékelt visszaesésnek tűnik. Lássuk, mi történik ma reggel Európában. Óvatos iránykereső hangulatban indulhat el ez a hét. A piacok fő kérdése ma reggel is az, hogy vajon az olajár emelkedés mennyire írja át a kamat és az inflációs várakozásokat. Donald Trump a hétvégén elfogadhatatlannak nevezte Irán válaszát az amerikai béketervre, emiatt a hormuzi szoros körüli ellátási félelmek újra felerősödtek. Az olaj több mint 4%-kal drágult az ázsiai kereskedésben, a dollár erősödött, miközben az amerikai határidős indexek kissé lefelé mozdultak. Ez Európának különösen kellemetlen kombináció lehet ezen a héten. Az energia drágulása rontja ugyanis az esélyeit. Végül néhány szóban a forintról. Lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 354 forintba, míg egy amerikai dollár 301 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak.
10: Köszönjük szépen, Kovács Dánielt, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénz beszél című gazdasági rovatunkban.
24: Magyarország. A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
25: 54 év után került az űrkutatás homlokterébe, azaz érdeklődésébe ismét a Hold. Expedíciót is indítottak, és a sötét oldalát is megmutatták, fotókat is közzétettek, de vajon mi is ennek a jelentősége, miért volt kíváncsi az emberiség, vagy legalábbis hát az űrkutatók a Hold túlsó oldalára, és milyen tanúságokkal járt ez a felderítő utazás? Erről szólunk a következő percekben Kis László csillagász a vonalban. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
25: Na tehát miért is kellett felfedezni a Hold túlsó oldalát?
2: Hát a Hold túlsó oldalát természetesen már régóta ismerjük, itt nem erről volt a, nem erről szólt a történet, hogy az Artemis 2 pont ma egy hónappal ezelőtt ért vissza négy, hát nem újságíróval, hanem űrkutatóval, űrhajóssal, akik megjárták a Holdat, három amerikai és egy kanadai. Ugye nem csináltak sok mindent, körbe repülték, 6000 kilométernél kicsit távolabb volt a legközelebbi pont is, amennyire megközelítették a Holdunkat. Tehát mintha egy légy elrepült volna egy alma mellett két alma távolságra, szóval azért nem volt az annyira közel kép. Ami a lényeg, hogy ugye 54 éve valóban, 72 decemberében járt utoljára ember a Hold felszínén, és még nem tudjuk pontosan, hogy mikor fog. Az biztos, hogy az érdeklődés nem most élénkült meg, hiszen az Artemis program, Amerika visszatérése a Holdra, az az első Trump adminisztráció idején 2017-ben lett meghirdetve. Akkor még ilyen optimistán, hogy két évenként 2020-tól menni fognak különböző Artemis küldetések. Ebből lett egy Artemis 1-22-ben, lett egy Artemis 2 most 2026-ban, és az Artemis 3, ami majd az eredeti tervek szerint leszállt volna a Holdra, nem fog leszállni a Holdra, hanem két leszálló egységet fognak földköli pályán tesztelni az űrhajósok, és ahogy most kinéznek a dolgok, az Egyesült Államok legközelebbi esélye majd a Jared Isaacman, mert mostani NASA vezető bejelentés alapján 28-ban lesz, tehát még jó két év múlva, amikor ténylegesen az Artemis 4-jel megkísérlik a leszállást, kísérlünk fel színére, aztán majd meglátjuk, hogy úgy lesz-e.
25: De mit akarnak ott tulajdonképpen? Miért van ennek jelentősége? Mert olyan attrakciónak tűnik, de valami haszna biztos kell, hogy legyen
2: hát
25: azon túl is.
2: Hát ugye alapvetően az, hogy a Holdnak mi a haszna, azt még pontosan nem tudjuk, de most egy új megközelítéssel próbálkozik az emberiség. Hát pontosabban van egyfajta ugyanolyan nemzetközi űrverseny, mint a 60-as években, csak most nem Amerika és a Szovjetunió, hanem Kína és az Egyesült Államok. Gyakorlatilag mindkét nagyhatalom kijelölte azt célként, hogy ismét ember szálljon le a Holdra. Az Egyesült Államok kicsit részletesebben beszél, hogy ő pontosan mit akar, egy holdbázist szeretne viszonylag permanens emberi jelenléttel végig kísérünk felszínén, ahol valahogy megvetni a lábunkat, egyfajta holdi gazdaságnak is az alapjait megvetni, ugye pontosan tudhatjuk mindannyian, ennek az egésznek akkor ez hosszú távon fönntartható természete, ha előbb-utóbb termel valami gazdasági hasznot is. Ha csak politikai látványtégség marad az egész, akkor ugyanúgy, mint hogy az Apollo program is elhalt a politikai támogatás elpárolgása után, akkor az Artemis sem fog túlélni. De igazából az, hogy még pontosan mi a haszon a Holdon, azt még nem tudjuk, de technológia fejlesztésként mindenképpen fontos. Ha valamennyire messzebbre tekintünk, akkor az űrbéli erőforrások hasznosítása, űrbányászathoz. A Hold az egy nagyon jó kísérleti tesztpálya. Ugye a nemzetközi űrállomáson a súlytalanságban nem lehet tesztelni alacsony gravitáció működő technológiákat, az csak a Hold felszínén lehet. Szóval vannak olyan távlati célok, ahol a távlatokat tényleg évtizedekben mérjük, ahol igenis még akár haszon is lesz egyszer abból, hogy most megint odafordul a figyelmünk a Holdra való megkapaszkodás irányába.
25: Milyen ásványkincsek, mi minden lehet ott, ami érdekes lehet nekünk?
2: Hát ezt jó lenne tudni, ha tudnánk már, akkor célzottan afelé haladnánk. Az biztos, hogy egy emberes holdbázis az a legfontosabb helyszín erőforrás, az a víz. Egész konkrétan a jég. Erről pontosan lehet most már tudni, távérzékkel és a földerítették szondák, hogy vannak a Hold felszínén, főleg a déli pólusvidéken olyan kráterek, amelynek a fenekére már 4 milliárd éve nem sütött be a nap, mínusz 200 fok van, és a felszínen vagy a felszín közelében kibányázható és értelmezhető mennyiségű jég van. És ugye a jeget, ha fölolvasztjuk, akkor lesz belőle víz, a vizet, ha fölbontjuk, lesz belőle oxigén meg hidrogén, tehát egy csomó erőforrás az embereknek a mondjuk így életbe tartása, az a helyszínen esetleg előállítható. Tehát egyáltalán még itt tartunk. A gazdasági haszonnál szoktak más dolgokat is mondani, mit tudom én, a hélium 4-et, ami egy nagyon hosszú történet, nem a fúziós energiatermelés erről szóló történet inkább, hanem a kvantum számítógépek processzorinak a lehűtéséről. De mondom, az egy nagyon komplikált történet, szerintem a reggel az hallgatókat ezzel ne untassuk. Szóval a lényeg az, hogy igazából az ismeretlen és a felfedezés terete még egyelőre mindig a Hold. Hiába jártunk ott 69-72-ig 62-12 fehér amerikai férfi képébe, még bőven van mit földeríteni égi kísérőnk felszínén és a felszíne alatt.
25: Milyen hatások érik ott az embert, a magát az embert biológiai szempontból?
2: Ugye nagyon fontos különbség a Föld és az alacsony földkörű pályával szemben, hogy már kint vagyunk a Föld mágneses védőburkán, a magnetoszférán, ami azt jelenti, hogy a napunkból kiköpött hatalmas plazmafelhők, ugye ami alapvetően hidrogén és hélium plazma, a hidrogén plazmát mi felénk úgy hívják, hogy protonok és elektronok, ezek mindenféle akadály nélkül bombázzák, elérik a Hold felszínét, mivel a Holdunknak nincs egy mágneses védőburka, nincs egy teljes Holdat körbevevő mágneses tere. Tehát ez ellen mindenképpen az űrhajósoknak készülni kell, nyilván a naptevékenységet és az űridőjárást figyelni kell, meg mindenféle egyéb kozmikus töltött részecskék is máshonnan, nem csak a napból jönnek, azok is sokkal jobban bombázzák az űrhajósokat a Holdon, és igen, mondjuk egy kis bolygó is, ha becsapódik a Holdunkba, akkor, vagy meteor zápor, ha jön a Holdon, akkor nincs légkör, ami megvédje az embert, úgy, mint itt a Földön. Tehát ott nem lesznek hullócsillagok a Holdegén, ott becsapódó kis apró kövecskék lesznek, amelyek gyakorlatilag nagyobb sebességgel érkeznek, mint a puskagolyó, tehát azonnal átmegy az emberen és a szkafanderén is, ha rossz helyen áll. Tehát azért lesznek mindenféle olyan kozmikus veszélyek, amelyek nehezítik az életet, nem elég az, hogy nincs levegő meg víz, vagy legalábbis kibányász kell hozzá jeget, hanem még ilyesfajta kozmikus hatások is befolyásolják az űrhajósok életét. Nem egy egyszerű vidék a Hold.
25: Az űrversenynek mi a magyarázata? Mi hát itt a fő cél?
2: Hát a fő cél az a minél magasabb high-tech előállítása. Tehát ugye amikor azt mondjuk, hogy a holdi kőzetekből például lehet, hogy vizet tudunk majd facsarni, akkor lehet, hogy egy olyan technológiát kell hozzá kifejleszteni, amit aztán vissza lehet hozni a Földre, és az elsivatogosodó népek, mondjuk így a közel-keleten vagy Afrikában, a teljesen kiszáradó országokban, ha úgy tetszik, formálisan a sivatagból tudunk majd vizet facsarni. Azért ez egy hasznos történet akkor is, ha nem a Holdon történik, hanem a Földön. De egy csomó számtalan alkalmazása van az űrkutatásnak, amikor az eredeti felvetett kérdés az valami űrbéli ketyere volt, és aztán rájöttek a ügyes mérnökök, ügyes hát emberek, hogy hoppá, hát ezt a Földön is lehet használni. Szóval ez a szépség egyébként az ismeretlen felfedezésének, hogy még nem tudjuk, hogy pontosan mi jön ki belőle.
25: Köszönöm szépen, Kis László csillagászt hallották.
24: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
25: Az idei első negyedévben a csok plusz aránya a hitelügyleteken belül országosan 10,4%-ról 13,2%-ra emelkedett. Hogy mit is jelent ez, és miért, kiderül Cinege Levente riportjából.
8: Itt vannak benne sarokablakok.
12: Mindössze 3 nap alatt húzták fel a falait egy könnyű szerkezetes energiatakarékos háznak egy 850 négyzetméteres deszki telken, tudósított róla még korábban az M1 híradó. Az építési vállalkozó több hasonló ingatlant is épített a környéken, azt remélte, hogy a 2024. januárja óta igényelhető otthonteremtési támogatás nagy mértékben segíti az ingatlanok értékesítésében, fogalmazott.
13: Több családi házat is építünk. Ezek fontos, hogy mindegyike megfelel a csok bármilyen formájának, állami támogatásnak, tehát ugye émi engedéllyel rendelkezünk, ezt a bank mindig kéri, és ezek a házak mindegyike megfelelnek az előírásnak.
12: De az elmúlt időszakban sorra épültek az új házak és lakások országszerte. Egy 4 lakásos EGRI társasházból 2 ingatlan már az építkezés elején elkelt. Boróczki György projektvezető akkor azt mondta, a közmédiának jelentősen érezhető volt a csok plusz és a támogatott hitelek hatása az építőiparban.
14: Igyekeznek a kedvező kamatozású hitelt igénybe venni, a csok pluszt is szeretik azok a családok, akinél tervezik a gyermekeket. Ennek a hatása egyre jobban érezhető, nagyobb az érdeklődési kedv végül is a ingatlanaink iránt.
12: Az otthonteremtési támogatás lényege, hogy a házaspárok egy gyermek után 15, két gyermek után 30, még három vagy annál több gyermekkel 50 millió forintos hitelt is felvehetnek. A kölcsön kamata fix, legfeljebb 3%, az önerő mindössze 10%, ráadásul a konstrukció illetékmentes. A bevezetésekor 2024 első 60 napjában csaknem 2000 család igényelte a Csok Pluszt. Az adatokból akkor kiderült, hogy a 2000 kérelmező család kétharmadának még nem volt gyermeke 2024-ben, ami azt mutatta, hogy a házaspárok többsége már nem tartott a gyermekvállalástól. A Csok Plusz új és használt lakásvásárlásra vagy bővítésre is lehet igényelni. Az első közös lakásnál 80 millió forint, míg a nagyobb otthonba költözésnél pedig 150 millió forint az értékhatár. A Csok Plusz bevezetése óta intenzív az érdeklődés a lakáshitelezés és az ingatlan piac területén. Mind a bankok, mind a piaci szereplők ezt igazolják vissza.
1: Annyira sok volt az állami támogatás változás az elmúlt években, hogy nagyon nehéz negyedéves adatokkal összehasonlítani.
12: Ezt pedig már a 2026-os adatok alapján részletezte műsorunknak Fülöp Krisztián, a Credit Pass üzleti vezetője és hitelpiaci szakértője.
1: Próbálunk mögé tematizálni gondolatokat és külön ügyfél megkereséseket is, ami egyértelműsíti számunkra a trendeket. Mi, amit azonosítottunk, azok a növekvő árak voltak. Hiába látjuk azt, hogy az árak az első negyed évben már nem nőttek azzal a dinamizmussal, mint amivel az utolsó negyed évben. Ennek ellenére a hiteles vásárlásoknál további áremelkedés volt tapasztalható. Emiatt több állami támogatás volt szüksége az ügyfeleknek, nem volt elég esetlegesen már vidéken sem az Otthonstart programból nyerhető 50 millió forintos támogatott hitel, valamint az ilyen magas ingatlan áraknál egyre fontosabbá vált, és a gyermekvállalástól való félelmet is felülírta, hogy az Otthonstart mellett, hogyha valaki Csok Pluszt igénye, az illeték fizetése alól is mentesül.
12: A korábbi időszakban is látszott, erősítette meg az elemző, hogy a vidékiek nyitottabbá váltak a gyermekvállalással együtt járó állami támogatásokra, illetve az, hogy a vidéki árak elérték azt a lélektani határt,

0: szempontjából is nagyon jó lenne, hogyha nem a 8% és a 3% közötti kamat különbözet lenne a támogatás mértéke, hanem ennél egy lényegesen alacsonyabb, és akkor gyakorlatilag elérhetnénk egy idő után az euró bevezetési pályán és ezen a kamat csökkenő pályán egy olyan szintre, hogy a költségvetés számára nem megterhelő a kamat támogatott hitel, vagy egyáltalán piaci hitelre lenne váltható, és nem lenne szükség a kamat támogatásra is.
1: Persze valószínűsíthető, hogy erre nem az elkövetkezendő másfél évben lesz lehetőség, véli az elemző, viszont előjöhetnek újra azok, akik nagyobb értékű és magasabb négyzetméter áru ingatlant normális piaci kamaton akarnak majd vásárolni, tette hozzá.
0: Kérdés az, ugye, hogy marad mellette az állami támogatás. Én hitelközvetítő cég képviseletében azt mondhatom, hogy az ügyfeleknek óriási szüksége van arra, hogy valaki egy az árakban lévő érdekképviseletben legyen ott az ügyfél mellett, a másik oldalról pedig segítsen abban az egyébként komplex dokumentációban, vagy esetlegesen az ingatlannal felmerülő problémákban megoldást nyújtani az ügyfeleknek. A normál piaci hitel megjelenésével ezek még inkább fent fognak állni, mint a támogatott hitelek esetében.
1: Fülöp Krisztián szerint nem egy új termékre kell majd számítani, hanem arra, hogy a meglévő termékportfólió egyszerűsödjön. Na, az elemző hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kínálat rendkívül összetett, és ez különösen nehézzé teszi a választást az átlagos, illetve az első otthonukat vásárló családok számára. A paletta átláthatatlansága nem feltétlenül előnyös, bár több opció elvileg több lehetőséget jelent, a gyakorlatban ez megnehezíti a döntést és rontja a tájékozódást a jelenlegi támogatási rendszerben, emlékeztetett a Credipass üzleti vezetője.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3: Már javában készülnek a nyári szezonra a Balatonnál és környékén. Juhász Zsolt összeállításából kiderül, hogy hogyan.
4: Balaton a magyarországi gasztroforradalom egyik ilyen lüktető csakrája.
5: Ezt mondja Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
4: Meggyőződésem, hogy az élmény és a szolgáltatás lesz a jövő turisztikájának a legnagyobb befolyásolója. Az élmény alapú kínálat és ahhoz a megfelelő minőségi szolgáltatás, és természetesen ennek fontos része a gasztronómia. És ezt már a számok is visszaigazolják, hiszen egy másfél évvel ezelőtti felmérés, amelyet a Visit Balaton 365 végeztetett el, kimutatta, hogy a mindegy 1500 vállalkozó tart nyitva éven át a Balaton környékén, ami azt jelenti, hogy minimum 10 hónapon át nyújtja a szolgáltatásait, és ez azt jelenti, hogy tényleg van miért a Balatonra jönni minden évszakban.
5: A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke által említett élményre és szolgáltatásra alapozza évek óta a szezont az alakarosi strandfürdő. Vég Andor igazgató szerint minden évben kell valami attrakció a vendégeknek.
6: Az idei évben alapvetően a sportmedencében azt a felfújható akadálypályát bővítjük, új elemek kerülnek bele, animációk lesznek. Azok a fogyasztói vendégigények, amiket támasztunk egy ilyen hely iránt, azok megváltoztak az elmúlt időszakban. Nem elegendő csak az, hogy van egy csúszdapark, van egy gyógyvizes medence, van wellness kezelések és akadálypálya, hanem az itt létet ki kell egészíteni egyéb rendezvényekkel is. Legyen az gasztronómia, legyen az zene.
5: Az ország másik részében, a Kecskeméttől 30 kilométerre található Tiszakécskén is hasonlóan látják ezt.
7: Animációs programok a család minden tagjának, kézműveskedés, vízivetélkedők.
5: Szabó Éva, a Tiszakécskei Barack Termál Resort igazgatója.
7: Mi már gőzerővel készülünk a pünkösdre és a nyárra. Minden medence akkor fog megnyílni. Mi mindig az időjárás függvényében nyitjuk a medencéket.
5: Tiszakécske ráadásul jó helyzetben van, hiszen a Tisza folyó szabad strandja mellett két holtága is komoly fejlesztésen esett át, a városnak pedig két fürdője is van. A Kerekdombi többek között a gyógyvize miatt is keresett.
8: Sok helyen voltunk, nagyon sok helyen, ahol gyógyvíz van, termálvíz van, de ilyen, mint Kerekdombon, ilyen egy sincs.
9: Érezték már így a jótékony hatását?
8: Hogyne, persze, és nem csak úgy belsőleg is, tehát nem csak külsőleg, hogy beleül az ember a medencébe, hanem visszük haza a vizet, és mi ezzel főzünk. Tehát tejákat csak ezzel főzünk.
9: Meddig tartanak ki ezek a vizek, amit hazavisztek?
8: Ezek egy évig. Én nekem van még a mai napig olyan befőttem, ami 2005-ben tettem el, ezzel a vízzel, és még mindig ugyanolyan kocsonya, tiszta kocsonya az egész, de nem romlott meg a gyümölcs, tehát semmi baja nincsen. Fogyasztása nagyon jó, emésztése, gyomorra, epére, nagyon jó a víz. Babot csak ebbe lehet megfőzni.
5: Szántó István, a Tiszakécske Kerekdombi gyógy és termál fürdő vezetője.
10: Kerekdombi fürdőnek gyógyvíz minősítése van, külsőleg, tehát belsőleg ugyan a vizsgálati eredmények ajánlják belsőleg is.

0: gyomorsabb túltengelésben, tehát különböző gyomorpanaszok esetén, és előnyös, én magam is tapasztaltam a pozitív hatását. Én amikor idejöttem, nagyon sok-sok évvel ezelőtt fekélyes betegségbe szenvedtem, és gyakorlatilag egy fél év alatt eltűnt, és azóta se jött elő, de rendszeresen viszem a kerekdombi vizet. Nagyon magas a hidrogénkarbonát tartalma, és ugye ez javít a gyomorrendszernek a működését.
1: Kanyadik szezonja Szántó Istvánnak?
0: 1980 januárjában kezdtem itt, tehát ez már féktelenül sok, és ezt a szezont is az elmúlt 42 évhez hasonlóan május 1-én pezsgőnyitással köszöntöttük az első vendégeket.
1: De az igazán nagy fordulat a szakmai életében az mégiscsak 2014 volt, amikor megújult a fürdő úgy, hogy megmaradt az eredeti érték, a csönd és a nyugalom.
0: Ugyanúgy megmaradtak a gyógymedencék, megmaradt a retro hangulata a fürdőnek, igyekeztünk tehát a hagyományos építészeti elemeket, környezetet úgy kialakítani, ahogy az elmúlt időszakban kialakult, azt a hangulatot igyekeztünk megtartani, nagyon sok fát ültettünk, tehát hál' Istennek ebben a fürdőben van árnyék. Ez a 12-13 hétvége, ami a szezont jelenti, ez fogja eldönteni, hogy milyen lesz a szezon.
2: Kis Robert Richard turisztikai szakújságíró szerint a látogatottsági listát vezető Balaton és Budapest mellett vannak olyan térségek, amelyek az utóbbi években jöttek divatba.
3: Ha például azt nézzük, hogy abszolút értelemben hova megy a legtöbb turista, akkor Budapest az, ami vezet, mint belföld, mint külföld, de összességében, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a területen, ahol laknak, ahhoz képest hány turista érkezik, akkor például a Noszvaj nagyon szép számokat produkál, hiszen egy kis településről van szó, és ahhoz képest rengeteg szállást kínálnak, úgyhogy gyakorlatilag bőven vannak ott vendégek, és Eger környéke is az utóbbi időben mindig élen jár a vendégszám növekedésben, de egyébként Hévíz környéke, a Balaton környéke is fejlődik, Balatonfüred is most már olyan trendi hely lett, hogy nem csak nyáron látogatunk el ide, hanem tulajdonképpen szinte minden évszakban, tehát az, hogy egész évszakos úti cél legyen a Balaton, az már kezd megvalósulni. Összességében durván 100 milliárd forintot költöttünk például szép kártyán az első negyed évben szálláshelyeken, vendéglátóhelyeken, aktív turizmusra, és ez előrevetíti azt, hiszen még csak most jön a nyár, hogy 2026-ban is a szép kártya az a belföldi turizmus motorja marad. Ha megnézzük például, hogy mire használják a szép kártyát, azt mutatják az adatok, hogy olyan 55-60%-ban használjuk vendéglátóhelyeken, és olyan 30%-ban, 35%-ban szálláshelyen, és aztán a maradék az aktív turizmus, de hogyha élelmiszerre is lehet éppen használni, akkor az sem harap ki akkorát ebből, hogy jelentősen csökkentett, sőt nem is csökkentette például a szálláshely foglalások költéseit. Tehát ez azt bizonyította, hogy nem csökkenti a szálláshelyek forgalma, amit a szép kártya generált.
4: És közben Bicsák Eszter érkezett a stúdióba, ez pedig nem mást jelent, mint azt, hogy hamarosan kezdődik a délelőtt, a Kossuth Rádió délelőtti magazinműsora. De vajon milyen témákkal, most elárulja.
5: Az egyik az éppen a nyaraláshoz kapcsolódik, amiről itt az előbb is szó volt. Nekünk volt egy több mint 8 órás autóutunk. Egyszer aztán rájöttünk, hogy ez talán túl hosszú. Foglalkozunk majd az autós nagy koalícióval azzal, hogy hogyan akadályozzuk meg azt, hogy a sofőr túlzottan kifáradjon a volán mögött, mert ugye erre vannak trükkök és praktikák, ám nem mindenki figyel rá, és ebből aztán lehet baleset is. Aztán azzal is foglalkozunk, hogy a bőrápolásnak milyen jó rutinjai vannak, és ezt hogyan tanítjuk meg gyermekeinknek, akik már egy egészen más online tippek vezérelte világban nőnek fel.
4: Na tehát délelőtt Bicsák Eszterrel, hírek Szlotta Judittal 9-kor, a jó reggelt Magyarország munkatársai pedig most elbúcsúznak, úgyhogy Pilinger Marian, Síje Gábor, Gáli Rona felelős szerkesztő nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Kakuk El Tamást hallották. Jó napot kívánok!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
3: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
2: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz!
4: Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
5: 9 óra van, jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Régen elég volt a hideg víz, meg aktív szérumokat masszírozunk a bőrbe. A tizenévesek erre legyintenének. De valójában ki mennyit foglalkozik bőrápolással? Lehet-e túlzásba vinni? Mi lenne a helyes rutin? Kérdezzünk együtt, hamarosan kezdünk. Most azonban hírek jönnek Szlotta Judittal.
6: Megkezdődött a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés holnap délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén esküt tehet. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita külügyminiszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A Tisza párt politikusa kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. Az a feladatuk, hogy visszaszerezzék az elveszített bizalmat, és teljesítsék a szükséges feltételeket, hogy megnyissák az utat a magyaroknak járó pénzek előtt, fejtette ki. A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szervezetőjét a Tisza párt jogi vezetője. Mellitei Barna Márton azt írta, lemondani nem gyengeség, hanem erő. Hangsúlyozta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amely az ő és a magyarok túlnyomó többségének megítélése szerint alapjaiban rombolta a jogállamiságot, és megkérdőjelezte az általuk vezetett intézmények hitelességét, integritását. Elhagyta Magyarországot Zbigniew Zsobró volt lengyel igazságügyi miniszter, akit hazájában számos bűncselekménnyel gyanúsítanak. A lengyel politikust, akit az előző magyar kormány politikai menedékjogban részesített, egy amerikai repülőtéren fényképezték le vasárnap, jelentette a lengyel sajtó. A hírek szerint elhagyhatta Magyarországot Marcin Romanovski volt lengyel igazságügyi miniszter helyettes is, aki szintén menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Azt azonban még nem tudni, hogy ő hová távozott. Pekingbe látogat a héten Donald Trump. Az amerikai elnök Xi Jinping kínai elnök meghívására szerdán érkezik Kínába. 2017 óta Trump lesz az első amerikai elnök, aki hivatalos látogatást tesz a távol-keleti országban. A tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. Továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdése is napirendre kerülhet. Csak nem egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból, a kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra. Erről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke beszélt. Cseh Tibor András a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, ahhoz, hogy a mezőgazdasági területek vízhez jussanak, fel kell tölteni a csatornákat, ezt csak a nagy folyókból lehet megtenni. De a Tisza és a Duna vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években. A keleti pályaudvar környékén üzletelő drogdílerekre csapott le a rendőrség. A két férfit és egy nőt azután fogták el, hogy a 112-es buszon fényes nappal adtak el kristályt. A nyomozók csak nem 300 ezer forint utcai értékű drogot foglaltak le a dílerektől. A banda hónapok óta terítette a rendkívül veszélyes, kiszámíthatatlan hatású drogot. Néhány héttel korábban egy fiatal nőt fogtak el, aki szintén kristályt árult az aluljárókban és az utcán a keleti pályaudvar környékén. Villamossal ütközött egy autó a főváros 10. kerületében a Maglódi úton a Szent Imrei utcánál. A szerelvényen 30-an utaztak, mindannyian épségben el tudták hagyni a járművet. A baleset miatt a 28-as, a 37-es és a 28A járat helyett az új köztemető és a Kada utca Maglódi út között pótlóbuszok közlekednek. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, este 12-18 fok várható.
0: Műsor ajánlott. Kívánság kosár.
2: Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-as telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
0: Kívánság kosár, vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
7: Olvasmányok, amik ugyan kötelezőek, de leginkább kihagyhatatlanok.
8: El ne sorolja, tudjuk azt magunk.
7: Főhőseink most kilépnek a lapok közül.
9: Téged hogy hívnak?
10: Miros Mihály második B.
7: És beköltöznek a nappaliába.
8: Na, ami diktum, az faktum.
7: Klasszikus történetek.
11: A piros ernyő.
12: Azaz.
13: Szent Péter esernyője.
7: Vadonatúj élmények.
14: Vasárnap eljöhet a moziba.
7: Készítse a popcornt.
15: Moziba? Megyek.
7: Mert vasárnap jövünk. Kötelező olvasmányok a filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
0: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bicsák Eszter.
5: És már is mondom, hogy mit kínálunk a műsornak ebben az órájában 10 óráig. Pattanásos, zsíros, zavaró. A kamaszkor számos kihívással jár, ezek közül talán az egyik leglátványosabb a bőr megváltozása. De vajon hogyan kezeljük helyesen? Lehet-e túlzásba esni?
16: Naponta igazából egy 20 perc reggel, 10 perc, illetve este is 10 perc maximum. Nem mondom azt, hogy sok pénz, de az, hogy kevés, de a bőröm állapotáért akármit megteszek.
5: A túlzásba vitt bőrápolás azonban többet árthat, mint amennyit használ. Erről beszélgetünk hamarosan. 9:30 után pedig néhány nem szokványos gyűjteménnyel ismerkedhetünk meg, majd pedig igyekszünk kideríteni, miért is szeretünk tárgyakat gyűjteni. Mi lehet ennek a kedvező hatása, és mikor beszélhetünk már káros, kóros állapotról. Önök gyűjtenek valamit? Írják meg nekünk 0630 9666. Ez az SMS számunk, de Viberen is elérnek bennünket, ott a Kossuth Rádiót keressék. A műsor 11 óráig szól. A mai szerkesztő Dian Gergő. A ragyogó bőr talán nem is szerencse, hanem tudatosság kérdése, hiszen arcunk az a névjegy, amivel minden nap bemutatkozunk a világnak. Ki hogyan ápolja a bőrét? Mennyi időt és főképp mennyi pénzt fektet bele? És tudja-e vajon, mit használ? Kobolák Attila ezekre a kérdésekre kereste a választ.
9: Hogyan ápolja a bőrét?
16: Én alapjárton ekcémás vagyok, és emiatt kell krémeket használnom a bőrömre. És például az arcomra szoktam használni ilyen ekcéma elleni krémet. Abszolút segít rajtam, kiszáradok. Emiatt máshol is testápolót is használok, szóval nekem ilyen napi szinten kell használnom, hogy rendes legyen a bőröm.
9: Bőrgyógyászával vagy házi orvosával egyeztette ezeket a kezelési módokat?
16: Abszolút. Először még kiskoromban kezdődött, akkor a házi orvoshoz mentük, és ismerős által tudtunk egy bőrgyógyászt szerezni, és ő segít ebbe. Most van egy gyógyszerész ismerősem is, és ő már rám csinálja a krémeket. Ő rakja össze, és akkor tudja, hogy milyen problémám van, és így azóta sokkal jobb.
9: Javul az állapot, a kevésbé ekcémás, például kevésbé szárad ki a bőre?
16: Igen, abszolút, és néha tartok egy szünetet is, ne szokja meg a bőröm, mert az a baj, hogy egy idő után meg tudja szokni, és akkor is az lesz, hogyha bekenem. Tartok néha ilyen 2-3 hetes szüneteket.
9: Költségesek ezek a kezelések?
16: Nagyon költségesek. Havonta ez ilyen 30 000-40 000-be kerül, de amúgy megéri, de ezért is tartok szüneteket. Nagyon drága.
9: Használ valamilyen bőrápolási terméket?
10: Igen, elsősorban arclemosót minden egyes este, reggel nem szoktam. A sminkemet mosom levele, az egész nap alatt rákerülő baktériumokat tökéletesen lemossa, és így nagyon tiszta érzése van az arcomnak, meg hát alapvetően tiszta is lesz. Arckrémet, illetve fényvédőt szoktam használni.
9: Száraz a bőre, ezeknek milyen funkciója van?
10: Szerintem normál és zsíros bőröm van, ezért ahhoz mérten választok arckrémet, illetve fényvédőt is. A fényvédő azért fontos, egyébként azt mondják, hogy télen is kell használni, mivel később megelőzi a ráncosodást. Alapvetően, hogyha valaki napi szinten sminkel, mint hogy hidratálja a bőrét minden egyes nap előtte.
9: Nagy kiadásnak számít a bőrápolás?
10: Minden árkategóriában léteznek arcápolási termékek. Én már kísérleteztem olcsóbb és drágábbal. Néhány termékből, például fényvédőből szerintem érdemes a drágábbat venni, mert én azt vettem észre, hogy ez tényleg sokkal jobban hat, viszont az arclemosóból például alacsonyabb árkategória nem tisztít szerintem olyan jól, illetve én sokszor kipattogtam tőle.
9: Járt már bőrgyógyásznál vagy kezelő orvosával egyeztette, hogy ezeket a termékeket használja?
10: Nem. Sajnos így a környezetemben sem tudok olyat, aki ennyire mélyen foglalkozna a témával. Leginkább így a közösségi médiából szoktam tájékozódni ezzel kapcsolatban, és kísérletezek. Kozmetikusnál egy párszor jártam, de nem feltétlen arcápolási céllal vagy tippekért, tanácsokért.
9: Fordít időt bőre ápolására?
16: Igen, fordítok, mert sajnos a múltban elég sok problémám volt a bőrömmel, az arcomon. Pattanásos, zsíros volt az arcbőröm, és úgy gondoltam, hogy ezért tennem kell. Igazából én arcmaszkot használok legfőképp, de minden este, illetve reggel kenem a bőrömet krémmel is.
9: Zsírosító krémmel?
16: Igen, van olyan is, meg van hidratáló krém is. Sok idő elteltével látszott a változás, de szerencsére változott a bőröm minősége.
9: És mennyi idő ez naponta? 20 perc, fél óra?
16: Hát naponta igazából egy 20 perc reggel, 10 perc, illetve este is 10 perc maximum.
9: Sok pénzbe kerül az, hogy ápolja bőrét?
16: Nem mondom azt, hogy sok pénz, de az, hogy kevés, de a bőröm állapotáért akármit megteszek.
5: Bőrünkkel foglalkozunk tehát egészen 9:30-ig, és különös tekintettel a fiatalok bőrére, bőrápolási szokásaira. Itt van velem a stúdióban Tóth Katalin aranykoszorús kozmetikus mester. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok!
5: És telefonon velünk van Kovács Anikó doktornő, a Semmelweis Egyetem bőrnemi kórtani és bőronkológiai klinika bőrgyógyásza. Jó napot kívánok!
12: Köszönöm a kedves hallgatókat is.
5: Először most azért szólítanám meg doktornő önt, mert kezdjük talán az orvosi, hogy is mondjam, diagnózissal, hogy miben más egy tizenéves, egy tinédzser bőr, mint egy felnőtt bőre.
12: Igen, egy tinédzser bőre igazából a gyerekből vált át felnőttbe, de ez az átváltás az általában azzal jár, hogy sokkal zsírosabbá válik a bőr, legalábbis átmenetileg, mint amihez itt hozzá voltunk szokva gyerekként, és ugye a tinédzsereknél emiatt nagyon gyakran megjelennek a miteszerek, pattanások, amik őket ugye nagyon tudják zavarni. De azért fontos tudni azt, hogy egy tinédzsernek a bőr az még azért egy sérülékenyebb bőr, mint egy felnőtt embernek a bőre, és ezért is nagyon fontos az, hogy milyen készítményeket használnak a tinédzserek, hogy ne egy olyan rutint kövessenek, amit mondjuk egy 40 éves nőnek találtak ki, hanem valóban az ő életkorukra és bőrükre megfelelő rutinjuk és bőrápolási szokásaik legyenek.
5: Itt van velem Tóth Katalin is, aki kozmetikus mesterként azért szembesül mindennek, amit doktornő elmondott, szérumhasználat, stb. Az eredményével. Tapasztalatból is tudja, ugye, hogy milyen bőrökkel találkozik. Vannak ilyen elrontott esetek?
11: Hú, mostanában nagyon, igen, úgyhogy úgy gondoltam, hogy erről mindenféleképpen kell beszélni, ugyanis a fiatalok nagyon kreatívak, és nagyon szeretnek tájékozódni a TikTokról, Instagramról.
5: Az, hogy kreatívak megtájékozódni akarnak, ez még önmagában
11: ez
5: szerintem
11: baj, de,
5: nem
11: baj. De egy kicsit kezdem úgy érezni, hogy a bőrápolás lassan olyan, mint a foci, hogy mindenki ért hozzá, és sajnos nagyon sok elrontott bőr kerül hozzánk. Nyilván nem a mi vendégeink, akik rendszeresen járnak, de megkeresnek többen túlhámlasztott piros hámló, vagy éppen egy mély aknés problémákkal.
5: Doktornő, akkor ha már itt a tüneteket említette Katalin, akkor maradjunk ezeknél. Honnan tudja egy szülő, hogy a gyermeke vagy fiatal felnőtt gyereke, hát hogy is mondjam, túltolta ezeket az interneten látott praktikákat? Tehát mikor kell szakemberhez fordulnunk?
12: Igazából a kolléganő már ugye elmondta, tehát hogyha a bőr kipirosodik és elkezd hámlani, illetve nagyon sokszor szubjektív tünetek is társulnak hozzá, tehát viszketés, illetve fájdalom, azok a jelek, amik így fel fogják hívni arra a figyelmet, hogy mi ez. Probléma szokott lenni, hogy most ez az arcápolási rutinból fakadó dolog, vagy pedig maguk a pattanások. Azért a pattanások azok általában picike tünetek, ugye mindig miteszerekkel indulnak, tehát ezek a fekete vagy fehér fejű komedók, miteszerek, amik az alapok, és akkor ezek fognak begyulladni, és ilyen köpcséket, illetve genyeltet, hólyagokat, pusztulákat fognak a bőrön kialakítani. Ha az arcápolási rutinból fakadó probléma van, akkor az piros lesz szintén, de azért sokkal nagyobb felületen fog megjelenni ez a pirosság, illetve a hámlás is, tehát innen azért szerintem lehet látni, hogy így maga a pattanásosság okozza a tünetet, vagy pedig a kezelésből fakadó probléma.
5: Ugye most
12: visszatérnék azért arra, hogy bocsánat, csak hogy mondjuk, hogy igen, nagyon rossz az, hogyha az ember nem jó tanácsokat követ, amit így a közösségi médiából hall, de azért én azt is látom, hogy vannak jó dolgok is, tehát például azt, hogy a fényvédőt használnak a fiatalok, az az ő agyukban már egy teljesen természetes dolog, és én ezt például egy pozitív jelenségként értékelem, tehát nem csak negatív oldala van, de valóban meg kell nézni azt, hogy honnan tájékozódunk, és olyan tanácsokat kövessünk, amik valóban megbízható tanácsok.
5: Még egy pillanatra itt térjünk ki az aktív hatóanyagokra, különböző szérumokra gondolok, mert ezeknek most óriási a népszerűségük, hogy egyáltalán szüksége van egy 14-20 éves bőrnek, ilyesmikre?
12: Ez attól függ, hogy mennyire súlyos az az állapot, amivel ő küzd. Tehát egy aknéban lehet helye a különböző szérumoknak, de azért legtöbbször nem azzal kell kezdeni. Tehát hogyha már csak arra figyelünk, hogy ez a fényvédő, amit minden nap felkenünk, az egy olyan fényvédő, ami egy nem komedogén, tehát egy kifejezetten zsíros bőre fényvédő, akkor hogyha a lemosók azok zsíros bőre valók, illetve a hidratáló krémek, illetve az aknaellenes krémek, ezek nagyon sokszor le fogják kezelni az aknés állapotot. Illetve hát, hogyha lehetőségünk van, akkor mindenképpen érdemes kozmetikus szakemberhez elmenni, mert azért az arctisztítás egy lényeges eleme annak, hogy hogyan ápoljuk a bőrünket, és hogy ezek a tinédzserkori pattanások a lehető legkevesebb nyomot hagyják, nem csak amikor ugye aktív a tünet, hanem majd később is a bőrünkön.
5: Doktornőt arra kérem, maradjon még velünk a vonalban, de térjünk vissza a Tóth Katalin aranykoszorús kozmetikus mesterhez ide a stúdióba. Én emlékszem rá, amikor én 15-6 éves voltam, és kifejezetten pattanásos lett a bőröm. Mások azt mondták, én nem vagyok pattanásos, én tudtam, hogy én rettenetesen az vagyok, és bármit megtettem volna szerintem, hogy eltüntessem azokat a borzasztó dolgokat az arcomról, meg a homlokomról. Szóval, hogy mik voltak annak idején, és most gondolok itt a 90-es évekre nagyjából, mi volt akkor más, másképp kezeltük meg most, tehát hova jutottunk el? Nagyjából én kicsit úgy érzem, hogy a most meg szépen az arcodat hideg vízzel reggel, onnan eljutottunk odáig, hogy 6 féle szérumot, 8 féle savat, és nem tudom miket használunk. És most ezt nem rossz értelemben mondom, mert lehet, hogy ez egy jó folyamat is.
11: Igen, hát ez valóban így van, hogy hatalmas változás állt be, tehát, hogy egyébként még az előző az előbb fölmerült, hogy honnan tudjuk, hogy a gyerek milyen rutint követ, hogy azért nekem nagyon sokszor mondják a vendégek, hogy figyelj, majd jön a lányom, és beszéld át vele, mert már nem tudom hány lépéses rutinja van. Tehát annak idején például nagyon közkedvelt volt a rázókeverék.
6: Tényleg?
11: Igen, ami egyébként nagyon jól működött, és most inkább ezt tartom nagyon fontosnak, hogy valóban szakember, tehát ne az AI-tól kérdezze meg, nagyon sok mindenre nagyon jó az AI, de nem látja a bőrét, tehát hogy ő beírhat dolgokat, de ugye megtanuljuk a kozmetikus iskola első tananyaga, az, hogy a bőr aktuális állapotát kezeljük. Tehát nem csak azt, hogy globálisan most egy
6: zsíros
11: bőrről, hanem hogy most milyen. És egyrészt ez nagyon jó, hogy sokkal több készítmény áll rendelkezésünkre, sokkal nagyobb a mozgástér, sokkal több mindennel tudjuk ápolni, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy szakember, egy bőrgyógyász, egy kozmetikus állítsa be a napi rutint, vagy azzal beszélje át a kamasz, mert hát tudom, hogy ez egy nagyon nehéz időszak.
6: És kényes időszak rá.
11: Igen, és lehetőleg is támogatni kell, szóval igen.
6: Tud mondani valamilyen ilyen, ugye én lányos anyaként gyorsan megtanultam ezt az angol kifejezést, hogy skincare rutin, tehát hogy ez már nem idegen, ugye ez a bőrápolási rutin. Tud mondani egyébként olyan alapokat, ami mindenkinek jó lehet, és aztán utána forduljon szakemberhez.
11: Igen. Azt gondolom, hogy eleve ugye a bőr letisztítása az egy alapvető dolog. Az, hogy egy olyan bőr letisztítót találjon, ami nem, mert azokban is ugye nehéz eligazodni, mert van olyan, ami kiszárítja, túlzottan kiszárítja a bőrt, és nehezen tisztíthatóvá teszi. Tehát, hogy egy megfelelő tisztító. Aztán nagyon jó olyan krémek vannak, amik a fagyúmirigy működést szabályozni tudják, tehát hogy kevesebb komedó jöjjön, vagy lassabban telítődjenek ezek a komedók. Ezek sokszor mondjuk professzionális kozmetikumok, de meg lehet találni más, tehát hogy kínálatban is. Amit én nagyon fontosnak tartok, az, hogy, és azt mindig kihangsúlyozom, hogy ha valamit érez, hogy már kezd kialakulni, tehát kezd begyulladni egy komedó, kezd pattanás kialakulni, akkor kapható patikában antibiotikus zselé, amit pontszerűen, hogyha rátesz, akkor nagyon szépen vissza tudja húzni. Úgy egyébként szerintem a jó bevált régi rázókeverék is ilyen pontszerűen nagyon jó, de ezeket mind el kell magyarázni, hogy ne az egész arcát kenje be vele, hanem pontosan ezeket a kis pontokat, és a fényvédelem pedig nagyon fontos. Tehát, hogy én ezt gondolom, hogy ezek az alapvető pillérek.
6: Annak idején emlékszem, amikor pattanást akartam eltakarni, és én is voltam kozmetikusnál, nem nagyon szerettem járni, bár nagyon aranyos volt a kozmetikus hölgy, akkor egyszer csak azt mondta, hogy most szépen lekezeltük, most rendben van, most picit pihentetni kell a bőrt, várunk. Én pedig belenéztem a tükörbe, és azt mondtam, hogy dehogy várunk. Hát biztos, hogy nem várunk, mert én ezt így nem tudom elviselni. És most doktornőt kérdezem, hogy az a módszer, amit akkor én is alkalmaztam, szerintem nagyon sok tinédzser alkalmazza, hogy amikor úgy érzi, hogy az önbizalmát ezzel állítja helyre, akkor még mindenre, a problémás bőrre még egy komolyabb sminket feltesz, akkor az mit okoz a bőrnek?
12: Hát attól függ, hogy milyen smink termék van, milyen nem jó az, hogyha gyulladt tünetekre rá sminkel a fiatal, de hát valahol egy kicsit azért úgy szociálisan sem jó, hogyha az ember kirekesztődik, tehát én azt szoktam javasolni, hogy azt is meg kell nézni, azok a smink termékek milyenek, ugye ha valakinek akné és zsíros bőre van, akkor olyan alapozók, amik zsírosak, azok megint csak rontani fognak a helyzeten, tehát esetleg egy ilyen lazább alapozóval akár lehet ezen segíteni, mert szerintem nagyon fontos az, hogy hogyan éljük meg a tinédzser korunkat, és hogy ne arról szóljon az egész, hogy így újra mutogatnak ránk, a többiek meg nem állnak velünk szóba. De azért a mai világban én azt gondolom, hogy nem is kell elfogadni azt, hogyha belenézek a tükörbe, az számomra egy elviselhetetlen dolog. Tehát amiket így átbeszéltünk, nagyon sok esetben ez megoldás lesz a tinédzsereknek, de hogyha olyan akniuk van, olyan pattanásosodásuk, amit nem fognak meg ezek a termékek, illetve ezek a lépések, amit így átbeszéltünk, akkor erre azért van gyógyszeres megoldás is, és igazából azok már nagyon biztonságos gyógyszerek, és jól dozírozva őket mellékhatás nélkül tudunk gyakorlatilag pattanásmentes bőrt elérni nagyon gyorsan, ami az évek óta tartó szenvedés után szerintem egy nagyon nagy felüdülés egy olyan tinédzsernek, akinek egy súlyos aknéja van. Tehát, hogy van az az állapot, amikor igenis bele kell abba állni, hogy most már egy következő lépésre emeljük a kezelést. Egyébként nekem nagyon jó tapasztalatom van ezzel, a hozzám forduló tinédzserek nagyon szeretik, hogy van megoldás, de fontos, hogy nem az az első lépés, hogy beállítok egy gyógyszeres kúrát, hanem átbeszéljük az alapokat, de igen, van az a pont, amikor viszont eljön az, és akkor viszont nem érdemes tovább próbálkozni, meg elfogadni azt, hogy akkor most évekig így nézek ki, és akár később meg a hegekkel kelljen foglalkozni, mert ugye ez egy másik fontos dolog, hogy egy csúnya akne, egy komoly akne, ami mély tüneteket okoz, mély gyulladt tüneteket okoz, az később hegeshedni fog. És azok a hegek, azok ott maradnak az arcunkon.
6: Hát, az meg még nehezebb elviselni.
12: Hegkezelés, ami meg megint csak nagyon költséges, és hát nincsenek is rá tökéletes megoldásaink.
6: Tóth Katalin is reagálna közben itt.
15: Igen, hogy a alapozóval kapcsolatban, hogy teljesen igaza van a doktornőnek, hogy most már nagyon sokféle alapozót lehet kapni. Ugyanakkor megjegyezném még, hogy nagyon jó alternatívát, átmeneti alternatívát tudnak a BB krémek jelenteni, mert vannak olyan BB krémek,
6: ez a színezett aminek, krémek, ugye?
15: Van, ami színezett, és van, ami nem. De többféle színben is léteznek, és az a lényeg, hogy egy mattító hatásuk van, egy ilyen bőrkiegyenlítő, tehát vagy egyenletesebb lesz a bőrkép, és ugyanakkor nem tömik el a pórusokat, és van, amiben még fényvédő is van emellett.
6: 06 39 666, ez az SMS számunk, és közben hallgatóink írnak és kérdeznek mindenfélét, és doktornő, találtam egy kérdést, ami egészen biztosan önre vonatkozik, azt mondja, csak meg kell keresnem, hogy a svéd csepp nagyon jól kezdődő pattanásra. Hát én ezt még sosem hallottam. Jó, akkor ezzel már többen vagyunk.
12: Nem tudok erre érdemben válaszolni, sajnos.
6: A másik kérdés, hogy majdnem 40 éve gyógyszertári mosakodó kenőcsöt használok az arcomra, de csak is arra, és nekem bevált kiváló.
12: Hát ha 40 éve használja, akkor valószínűleg nem egy pattanásos tinédzser.
6: Igen. Illetve megjelent az ősi trükk, amit én is említettem, ugye édesanyám azt mondta, hogy minden reggel hideg vízzel mossam meg az arcomat, igaza volt, sosem volt baj a bőrömmel, hát nem tudom, ebben mennyi összefüggés van, egyáltalán nem vagyok benne biztos, de mondjuk rosszat
12: hát,
6: nem.
12: Hát szerencsés valaki, akinek nem kellett hatalmas pattanásokkal küzdenie, tehát azért mindannyian mások vagyunk, van akinek súlyos pattanásai lesznek, van akinek enyhe pattanásai lesznek, és vannak azok a szerencsések, akinek nem lesz, tehát ettől még van, aki küzd vele.
6: Egy hallgatónk kérdezi, hogy mi a helyzet a hátbőrével, és igazából testtájakról még nem beszéltünk, ugye a leggyakoribb itt a pattanásoknál nyilván mindenki az arcra gondol, de hát azért van, ahogy máshol is megjelenik ez, mondjuk a dekoltás környékén, de ezek szerint a háton is, ha ezt kérdezi a hallgató.
12: Igen, mert hát ugye ott jelenik meg, ahol alapvetően zsírosabb a bőrünk. Ez az arcon kívül lesz a dekoltás, a vállak és a hát. És ugye itt a felületek miatt lesz ez egy probléma, mert hát egy hát az egy sokkal nagyobb felület, mint az arc. Meg hát nehezebben érjük el. Tehát a helyi kezelések azok ilyen szempontból ütközhetnek így nehézségekbe, hogy most kifogja a hátunkat naponta kétszer az a tisztítóval így letisztítani, meg ki fogja oda kenni azt a krémet, ami ugye hatásos lenne az akne ellen, tehát ez azért tud problémás lenni. És hát a másik dolog még a költségvonzata ennek, tehát hogy azért egy sokkal nagyobb felületet, hogyha olyan hatóanyagokkal kenünk, amik drágák, akkor ugye ez sok-sok pénzbe fog kerülni. Tehát ha valakinek sok testtájra lokalizálódóan van aknés panasz, tehát pattanásai, akkor neki valószínűleg valószínűleg egyszerűbb és még gazdaságosabb is lesz, hogyha tényleg kiterjedt tünetekről van szó, hogyha egy gyógyszeres kúrába fog bele, hiszen az mindenhol le fogja a tüneteket szabályozni, nem csak az arcon. Tehát nyilván egy krém ott fog hatni, ahova kellem. Ezzel szemben, hogyha belülről viszem be azt a hatóanyagot, az akkor az egész bőr felszínen ki fogja fejteni a hatását.
5: Nagyon szépen köszönöm dr. Kovács Anikót, a Semmelweis Egyetem bőrnemi kórtani és bőronkológiai klinika bőrgyógyászát, el is engedem, és még itt a stúdióban kerekítjük le a témát Tóth Katalinnal. Még az jutott eszembe, hogy itt a rutinról beszéltünk, hogy hány lépéses, és mondta, hogy hát vannak ilyen elképesztő, nem tudom, 15 lépéses bőrápolási rutin, ami nyilván valamilyen internetes valakinek a rutinja volt, de mi a minimum lépésenként, tehát ugye mondott néhány dolgot, hogy a tisztítás nagyon fontos, hogy a hidratálás nagyon fontos. Itt a doktornő is említette, hogy a fényvédelem nagyon fontos, ez eddig 3. Hát az nem 15.
17: Igen. Tehát ez a 3, ez az alap, és akkor ehhez jöhet még ugye például egy BB krém, és jöhet egy olyan krém, amit mondtam, hogy amit helyspecifikusan, tehát a pattanásokra teszünk, tehát az a, igen.
5: De az magának a problémának a kezelése tulajdonképpen.
17: Igen, de hát
5: közben.
17: Akkor már az is a rutin része. Én részemre a vendégeimnek össze szoktam állítani, meg nekem a weboldalom is olyan, hogy tehát össze van állítva, és lehet tájékozódni.
5: Van egy háttér történet ennek az egésznek, amit eddig nem hoztunk szóba, talán csak így félig, hogy ez kicsit nem is a bőrápolásról szól, mert hogy tizenévesekről beszélünk, éppen kibontakozó félben lévő felnőttekről. Ez valahol az önbizalomról szól. Mit tud tenni egy kozmetikus, amikor legalább odáig eljut a tizenéves, akár ha szülővel együtt is, hogy elmegy, adja a bizalmát hozzá, hogy valaki hozzányúljon az egyik legvédtelenebb részéhez, a bőréhez, hát valahogy itt nem csak a bőrt kell kezelni, nekem az az érzésem.
17: Hát igen, mint általában a kozmetikában, tehát az mindig pszichológiai munkát is jelent, és ez különösen nagyon kiemelten fontos, mert nagyon sérülékenyek, azon kívül, tehát a kozmetikai munkában a legkellemetlenebb beavatkozást végezzük el, hiszen ez nagyon nehéz, tehát hogy neki is ki kell bírnia, de hogy úgy mondjam,
5: van, amikor fáj egyszerűen.
17: Hát hogy ne fájna, igen. Tehát a lelket kell, egyrészt a maximálisan kellemes körülményeket kell teremteni, a másik pedig az, hogy ezt a folyamatot végig vinni, tehát hogy ugye ez egy idő, amíg beáll a hormonrendszerük, a hormonális változások alatt vannak ezek a problémák, jó esetben utána ezek már elmúlnak, és végig megbeszélni, hogy nagyon fontos, hogy csinálja, mert akkor nem maradnak hegei, rendben tartjuk, és nagyon-nagyon ott kell lenni velük, és nagyon nagy szeretettel kell foglalkozni velük.
5: Kicsikét úgy érzem, hogy olyan, mint amikor a gyerekünknek egy pszichológust keres, egy jó pszichológus, mert ki kell, hogy alakuljon egy jó kommunikáció. Igen. Őszintén én is nagyon féltem, mikor a kisebbik lányomat elvittem kozmetikushoz, mert attól féltem, hogyha nem működik köztük jól a kommunikáció, én hiába, hát nyilván nem fogok ott állni, főleg egy tinédzser mellett nem. Mi lesz ebből? Volt már sikertelenség ebből?
17: Hát hál' Istennek nem, nekem van egy olyan taktikám, hogy amikor elkezdem tisztítani az arcot, akkor gyorsan felmérem, én amúgy coach is vagyok, szóval hogy ez azért úgy
5: kettő egyben, hogy pszichológust keresünk. Igen.
17: Akkor felmérem, hogy mi az a téma, ami ott a legjobban foglalkoztatja. Legyen az egy hobbi, egy együttes, bármi, és elkezdem arról beszéltetni, mert akkor abban belemerül, és nem azon, hogy számolja, hogy most már éppen a 50. komedót nyomom ki, és már a fenébe kíván engem, hanem belemerül a témába, és akkor ez nagyon sokat segít, meg a másik az, hogy érezze, hogy nem csak a bőre, hanem ő van középpontban, az ő személyisége.
5: Hallgatónk írja, ott kezdődik, hogy ezt a tinédzsert el kell vinni kozmetikushoz, ahogy elkezdődnek a hormonális változások, hát épp erről beszéltünk, már nagyon jó tinédzsereknek való kezelések elérhetők, és megelőzzük a további gondokat. Nagyjából azt hiszem, mi is erre jutottunk az elmúlt fél órában. Vendégünk volt dr. Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrnemi kórtani és bőronkológiai klinika bőrgyógyásza, és itt a stúdióban Tóth Katalin, aranykoszorús kozmetikus mester. Köszönöm szépen, hogy erről beszélhettünk. 2 perccel járunk, 9:30 után röviden hírek következnek, a stúdióban Szlotta Judit.
6: Megkezdődött a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés holnap délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén esküt tehet. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita külügyminiszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A Tisza párt politikusa kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A legfontosabb szerződések, konstrukciók átnézését nevezte az első 100 nap kormány feladatának a gazdasági és energetikai miniszterjelölt bizottsági meghallgatásán. Kapitány István szerint a gazdaság beindításának kulcsa a befektetői bizalom, közölte, kiszámítható szabályokra, átlátható támogatásokra és tisztességes versenyre van szükség, emellett zéró toleranciát hirdetnek a korrupcióval szemben. Villamossal ütközött egy autó a főváros 10. kerületében, a Maglódi úton, a Szent Imrei utcánál. A szerelvényen 30-an utaztak, mindannyian épségben el tudták hagyni a járművet. Országszerte borult az ég, egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, este 12-18 fok lesz.
18: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bicsák Eszter.
19: Folytatódik a délelőtt. Én ismerek olyat, aki sörös korsókat, de van, aki bélyegeket, más teáskannákat, esetleg sportkártyákat gyűjt hatalmas szenvedéllyel, és akár nem kevés anyagi ráfordítással is. De hogyan kezdődik egy ilyen hobbi, és mi lehet a motiváció a háttérben? Dian Gergő egy különleges gyűjtemény tulajdonosával beszélgetett.
20: Egy nagyon érdekes szekrény vagy polc együttes előtt állunk, ami tele van egy bizonyos márkájú chips dobozaival, ugye ezek az ikonikus ilyen henger alakú különböző fűszerekkel, ízesítésekkel ellátott chipses dobozok, de így ránézésre hát nem tudom, 40-50 darab minimum, és nincs kettő hasonló. Tamással beszélgetek, aki ezeknek a gyűjtője. Hogy indult az, hogy egyáltalán elkezdje gyűjteni ezeket a dobozokat?
21: Ez még évekkel ezelőtt indult, igazából az okát magam se tudom, de azt tudtam, hogy nagyon sokfajta ízű chips van, illetve nekem van egy kattanásom, hogyha van egy termék, ami tetszik, akkor valamiért muszáj kipróbálnom az összes ízét, hogy megtudjam, melyik a legjobb. És itt lassan már, hát inkább 80-90 különböző doboz van.
20: Mennyi idő volt, mire ezeket összegyűjtöttem, mert amennyire én látom, itt vannak olyanok is, amin hát minimum nem magyar felirat van, de az biztos, hogy magyarországi polcokon én nem találkoztam vele, tehát itt egy komoly nemzetközi kutatómunka is szükséges volt, hogy itt összegyűjtse ezeket. Mennyi idő alatt sikerült, és mennyit kellett tenni érte, akár anyagilag, akár távolságban, hogy ezek itt lehessenek a polcon?
21: Rengeteg különböző egzotikus országból lettek beszerezve, de leginkább volt pár körültem mindenféle kínai boltokba, és csak keresgéltem őket, illetve ismerősöket megkértem, hogy hát ők is tudták, hogy gyűjtök ilyen dobozokat, és mindig küldözgették, hogy van-e ilyenem, vagy ilyenem. Úgyhogy így ők is hozzájárultak ehhez, illetve rengeteg ilyen külföldi shopokat néztem, ott rendelgettem, és akkor beszállították nekem ezeket. Hát az anyagiak nyilván a kínai alakban régebben szinte még 1000 forintja volt. Más boltokban viszont tényleg az ilyen egzotikus ízek, azok akár a 2500-3000 forintot is elérték. Időben nem tudom, mikor kezdtem el gyűjteni, de az biztos, hogy évek munkája. Szerintem egy 5 év nagyjából.
20: Furcsa, hiszen egy élelmiszerről beszélünk tulajdonképpen, de milyen helyet foglal el az ön életében ez a gyűjtemény? nem csak olyan értelemben, hogy az eszmei értéke vajon mennyi lehet, hiszen nyilván önnek többet ér, mint amennyit önmagában a csomagolások érnek, de mennyire tartja ezt egy komoly teljesítménynek, hogy ezt összegyűjtötte, és mi a célja vele a későbbiekben?
21: Ezzel még nem gondolkoztam, hogy esetleg nem tudom, majd milliós pénzekért eladjam, vagy ilyesmi, de inkább azért kezdtem el gyűjteni, mert ugye nagyon sok van belőle, és hogy tudjam, hogy melyik ízt próbáltam már, és akkor ezzel tudom ellenőrizni, hogyha mondjuk veszek valamit, akkor meg tudom nézni, hogy ilyen ízűt ettem-e már, vagy sem. A szívem milyen helyet foglal el? Hát most ezt nem mondom, hogy büszke vagyok rá, de igazából mégiscsak, mert hát az én szememben amúgy szerintem szép, meg bárki meglátja, hűházik, meg ilyenek. Úgyhogy elvileg mások szerint is szép mutatvány, amit itt összehoztam.
20: Abszolút, ezt alá tudom támasztani, és meg tudom erősíteni. Viszont akkor jöjjön a legfontosabb kérdés, hogy melyik íz volt, amelyik a legjobban tetszett önnek, amikor ezeket elfogyasztotta, vagy elfogyasztották?
21: Én nagyon szeretem a hagymás tejfölös és a mindenféle kombójához illő ízeket. Viszont ezen kívül például pont tegnap ettem a sülcsirkés ízű chipset, illetve az ilyen grillezett paprika, meg ilyen sütött dolgok nekem nagyon bejöttek.
20: Meg tudnál osztani velünk egy történetet bármelyikkel kapcsolatban, amelyiknek a beszerzése, vagy annak körülményei a legérdekesebbnek, legkalandosabbnak hatottak? Volt-e ilyen egyáltalán, vagy melyik érkezett a legtávolabbról, bármi, ami érdekes lehet?
21: A legtávolabbról szerintem tesóm hozta Amerikából, illetve volt kollégám Új-Zélandról. Úgyhogy ez a kettő, amit így ki tudnék emelni.
20: És végül van-e még, amiről van tudomása, hiányzik a gyűjteményből, és még arra vár, hogy megszerezze, vagy már nagyjából azért lefette a teljes kínálatot?
21: Sajnos Amerikában még van rengeteg íz, amit nézek a honlapjukon, de nem találtam még olyan beszerzőt, aki esetleg el tudná hozni nekem. Úgyhogy majd egyszer kénytelen leszek kimenni.
20: Ez a történet még folytatódik majd.
19: Dián Gergő kérdezte a gyűjtőt, és a stúdióba megérkezett vendégem Karsai Szilvia, tanácsadó szakpszichológus. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
19: Őszintén szóval, amikor készültem a beszélgetésre, megállapítottam, hogy erről a témáról még soha senkivel nem beszélgettem rádió stúdióban. Érdekes a dolog, mert hogy egyrészt nagyon mélyre nyúlnak a gyökerei a gyűjtőszenvedélynek, másrészt egészen kóros-káros állapotok is létrejöhetnek. Kezdjük a legelején. Honnan van ez az emberben, hogy valamit birtokolni akarok, valamiből sokat gyűjtögetek?
1: Igen, még mielőtt így belevágnánk, még azért elmondanám, hogy valószínű azért nem volt még ez nagyon téma, mert ez egy viszonylag friss diagnosztikus kategória, például a káros gyűjtés, vagy ez a felhalmozás. Úgyhogy ez mostanában kezd egy külön zavar lenni igazából. De hát egészen régre visszanyúlható.
19: Nekem a gyűjtögető ősember jutott eszembe, de lehet, abszolút, hogy rossz nyomon járok.
1: Nem, abszolút. Tehát, hogy igen, ez benne van, már evolúciósan is belénk van kódolva.
19: Mit okoz ez? Begyűjtöttem, megvan, megszereztem, mert hogy valami jótékony hatása kell, hogy legyen az emberre, különben nem csinálnánk.
1: Hát igen, felhalmozás, ez például sokszor a túlélésnek volt az áloga, hogyha így nem csak evolúciósan nézzük, hanem akár még így a történelmi időszakokon is végig tekintünk, akkor nem mindig voltak hozzáférhetőek a dolgok például, és akkor ezeket meg kellett őrizni, ezeket a tárgyakat, például mielőtt kidobjuk őket, illetőleg mondjuk élelmiszerből be kellett egy kicsit raktározni.
19: Nagyon érdekes, mert hogyha bárki szerintem a rádióhallgató közül belegondol, akkor legalábbis a szüleire, de nagyszüleire biztosan hivatkozhat, hogy hú, hát az ő lakás, jaj, hát az ő házukat tele volt mindennel. Na de hát ma meg mennyien állnak neki akár fast fashion ruhákat kalerálni, elárasztani a saját lakásukat. Tehát lehet, hogy nem vagyunk mások.
1: Igen, meg ez nagyon érdekes, azért van egy ilyen generációs különbség, mert régen, tehát ez a nagyszülői generáció, vagy akár a szüleink generációja, amit említett is, azért még abban az időszakban nőtt fel, amikor nem volt ennyire elérhető ez a úgynevezett fogyasztói társadalom, tehát ez a elromlott valami, és azonnal kicseréljük, tehát el kellett tenni, meg kellett...
19: Jó lesz ez még valamire, ugye ezt a mondatot igen, szerintem mindenki hallotta legalább
1: abszolút,
19: egyszer.
1: Abszolút, ez lehet ilyen szállóige is ebben a témakörben gyakorlatilag. Igen, tehát
19: És azt megállapíthatjuk, hogy nem csak egy gyerekkori dologról van szó, mert hogyha valaki erről beszél, hogy gyűjtőszenvedély, lehet, hogy először a 80-as évekbeli kis bélyeggyűjtés jut eszébe, vagy levélpapír gyűjtése, vagy szalvéta, de hogy itt alapvetően ez felnőtt korban is folytatódhat.
1: Ajaj, persze is, és nagyon komoly gyűjtemények vannak. Azért itt tennék egy különbséget a gyűjtőszenvedély és a káros felhalmozás között. Mind a kettő a gyűjtögetés vagy a birtoklás tengelyén mozog, de azért van különbség mondjuk a mentális állapotban, vagy a tüneteiben ennek jelenségnek.
19: Hol érhető ezt tetten? Kérdezem ezt azért is, mert ugye még az egyik az tulajdonképpen, hát fogalmazunk úgy, egy hobbi, ami lehet egy nagyon jó dolog, a másik az meg már egy olyan állapot, amit lehet, hogy megszenved például a család, vagy a családi büdzsé, vagy a családi közös időtöltés, vagy egy csomó minden más társas kapcsolatok.
1: Igen, pontosan, és pontosan ebben mutatkozik meg a különbség, hogy az a gyűjtés maga, az egy örömet okoz-e, az egy örömforrás a hétköznapokban, az, hogy mondjuk katalogizálom az érmegyűjteményemet, vagy a bélyegeimet, szalvétáimat, tehát azokat a tárgyakat, amiket gyűjtök, miközben a felhalmozás az már negatív állapotokkal jár együtt, akár mondjuk szorongás, vagy biztonságérzet elvesztése, vagy kontrollérzet elvesztése, családi konfliktusok, ahogy említette is például.
19: Itt az egyik hallgatónk írja 0630 9666, ez az SMS számunk, de Viberen is elérnek bennünket, ott a Kossuth Rádiót keressék, hogy ő bélyegeket gyűjtött, most meg régóta leveleket, fényképeket. Itt azért tegyünk még, vagy mondjuk még néhány példát, mert hogy azt hiszem, hogy amiről mi beszélünk, lehet, hogy korban nem is állunk olyan távol egymástól, hát azok nagyjából a mi emlékeink. Ma lehet, hogy nem ugyanezeket gyűjtik az emberek.
1: Olyannyire, hogy van ilyen, hogy digitális gyűjtés például.
19: Ó, tehát hogy nem is tárgyasul a dolog.
1: Igen, tehát hogy például ilyen képeket, ilyen egyedi képeket lehet digitálisan gyűjteni, vagy hogyha ennek a kóros formáját nézzük, akkor az elárasztott levelezőláda is, az fel megkelteli levelezőláda is ide tartozik, hogy linkek, amiket majd egyszer elolvasok, megnézek, igen.
19: Amikor kórosba fordul, azt honnan vesszük észre? Én tartom valószínűleg, hogy mint nagyon sok pszichés esetben, itt is a környezet érzi meg először, és nem az illető veszi észre, hogy valami gond van.
1: Hát jobb esetben észreveszi a környezet, de nagyon sokszor társul ehhez egy szégyen, ami miatt mondjuk az illető elkezdi elvágni a kapcsolatát a külvilággal, nem hív vendégeket, behúzza a függönyt, és mondjuk kifelé mutat egy képet, tehát próbál így a munkájában jelen lenni, de mondjuk nem enged be a lakásába vendégeket.
19: De tehát, hogy mondjuk, nem feltétlen büszke arra a gyűjteményre, hanem úgy érzi, hogy ez már a környezetnek olyan kínos, kellemetlen, hogy ő folyton ezzel foglalkozik. Jó nyomon járok?
1: Igen, tehát amikor már ez kóros, akkor már negatív élmények, meg negatív érzések fognak, szorongás nehezen dobja ki akár a romlott ételt például, vagy a 20. tusfürdőt, aminek lejárt a szavatossága.
19: No, mielőtt idáig eljutnánk a 20. tusfürdőig, meg a lejárt szavatosságú ételekig, itt van velünk Dávid, aki a telefonvonalban, aki sportkártya és relikvia gyűjtő, és ha jól tudom, NBA lelkes híve. Jó napot kívánok!
3: Kedvenc csókolom, üdvözlöm a hallgatókat!
19: Egy kicsit meséljen arról, hogy ön hogyan lett gyűjtő?
3: Hát én a 90-es években középiskolába jártam, és akkor inkább a 90-es évek elejéhez. Akkor találkoztam a kosárlabdán belül ilyen sportkártyákkal, és onnantól kezdve ez megfogott.
19: Mi a jó a sportkártyagyűjtésben? Most jó ember kérdezi önt, mert hogy én valamit nem tudtam sose megérteni, ezek a kis kártyák, hogy ezeken mit csinál vele az ember?
3: Hát ezen ugye akkoriban még nem volt divat az internet, vagy nem volt ennyire széles körben elérhető, és nagyon jó, érdekes akcióképek voltak, illetve statisztikák, amiket így lehetett böngészni.
19: Melyik az, mitől lesz egy sportrelikvia igazán értékes egy gyűjtő számára?
3: Hát különböző sportrelikviák vannak, a kártyák esetében is arról lehet beszélni, hogy ugye, hogyha esetleg aláírja a rajongás tárgyát képező sportoló, illetve mezdarabja, cipődarabja van beleépítve a kártyába, ilyenek emelkedik az értéke. értelemszerűen vannak ritkábban előforduló kártyák, meg drágább kártya csomagok, tehát hogy nagyon sok minden befolyásolja.
19: Honnan lehet ezeket beszerezni manapság? Mert ugye mondta, hogy a 90-es évektől, nem tudom, hogy ma ennek van-e története, utóélete.
3: Hogyne? Tehát most jelenleg Magyarországon több bolt is működik, ahonnan be lehet szerezni, de én is nemzetközi szinten szoktam inkább vásárolni nagy ilyen platformokon, ahol előfordulnak ezek a relikviák, nem szeretnék itt most reklámot csinálni senkinek. Illetve vannak ilyen zárt közösségek, mondjuk NBA kártyából 4000-4500 ember van Magyarországon, aki foglalkozik ezzel.
19: Én úgy tudom, és szerkesztőm Dian Gergő segített nekem ebben, hogy nagy rajongója a hamar NBA Vince Carter korábbi játékosnak. Tőle van valamie, vagy vele kapcsolatosan kérdezem, inkább így?
3: Igen, nekem a gyűjteményem az ő személyére épül. Most el tudom ezt már mondani, hogy a világ legnagyobb gyűjteménye van nálam.
19: Na, itt állunk meg egy pillanatra, tehát a világ legnagyobb gyűjteménye van önnél, Vince Carterből.
3: Igen.
19: Volt-e már olyan tapasztalata, mert hogy a stúdióban erről beszélgetünk, hogy hol válik egy ilyen típusú lelkes gyűjtőszenvedély kórossá az ember életében, észreveszi-e ezt egyáltalán, hogy volt-e olyan jelzés barátaitól, a külvilágtól, hogy hát, Dávid, jó, hogy sok időt töltesz ezzel, de hogy nem biztos, hogy ez így jó.
3: Nem, sőt, én edukálom is ezt a fajta világot, tehát én szoktam blogcikkeket, meg előadásokat tartani ebben a témában, hogy mikor válik ez kórossá. Szerintem ez akkor válik kórossá, amikor már a család vagy a családi kassa a rovására megy, és az ember nem tudja ezt befolyásolni. Sajnos sokakkal találkoztam ilyennel, akik túlköltekeznek, utána ilyen adósságokba verik magukat. Szerintem inkább ez a hibája ennek a sportrelikvia világnak, mivel ezek azért eladható tételek, tehát hogyha valaki be is gyűjti, azt azért ki lehet forgatni. Én például inkább a gyűjtői oldalon vagyok, én nagyon szelektálom azt, hogy mennyit költök erre, és ennek megfelelően nem létem túl a határaimat, így nekem nem okozott ez soha gondot.
19: Jól értem, hogy a havi költségvetésében meghatároz valamit, hogy én ennyit fogok erre az egyébként nagyon kedvelt hobbimra költeni, és akkor is ennyit költök, ha nem tudom Vince Cartertől, nem tudom mi derül még ki, vagy mi kerül még ki a piacra.
3: Abszolút, hát inkább azt csinálom, hogy részletre kifizetek, tehát itt azért több milliós tételekről beszélünk, ilyen darabok esetében, persze természetesen vannak ilyen filléres, ilyen 1-2 dolláros darabok is, de

0: alapítványának, Vince Carter alapítványának, hogyha esetleg múzeumot nyitnak, akkor én nagyon szívesen felajánlom a teljes gyűjteményt oda. Értékesebb darabokat eladhatnék belőle, de nem érném meg szerintem földarabolni. Pont ezért szeretném azt, hogyha egy fix helyre kerülne, illetve gondolkodunk egy ilyen online platformban, ami egy ilyen kiállítást nyújtan ennek az egységnek.
1: Nagyon szépen köszönjük, Dávid történetét hallották, és Karsai Szilviával folytatjuk a stúdióban. Hát egy kifejezetten tudatos gyűjtőt hallottunk.
2: Abszolút, igen, és nagyon komoly gyűjteményről hallhattunk.
1: És úgy tűnik, hogy nem lépi túl a kereteket semmilyen szempontból sem.
2: Nem, és pont ez egy ilyen nagyon jó ismérve a tudatosság például annak, hogy ez egy egészséges gyűjtő szenvedély, ez egy hobbi gyakorlatilag.
1: Mielőtt Dávidot kapcsoltuk, pont odáig jutottunk el, hogy hol válik egészségtelenné. Uh-huh. A pszichológus, ha már a mai világunk ilyen, a fogyasztói társadalom valahogy uh-huh. így efele is terel bennünket, hogy mindent gyűjtsünk, vegyünk, még. Igen. Hol találkozik ezzel a pszichológus? Van-e olyan ember, aki magától elmegy, hogy én már érzem, hogy ez nem működik, vagy a havi fizetésemet már erre költöm el, hogy ezt vagy azt, meg még kell a 82. táska, ugye hölgyeket szokták ezzel viccelni, hogy táskát és cipőt gyűjtenek mindig. Tehát, hogy van-e ilyen, hogy valaki magától ezt észreveszi, és szakemberhez fordul?
2: Hát azt mondanám, hogy ez egy több lépcsős folyamat, tehát, hogy olyannal én ritkán találkozom, hogy így észreveszi magán az első jeleket az ember, és azonnal jelentkezik, mondjuk, hogy szeretné a mentális egészségét megóvni.
1: Mert valószínűleg akkor inkább olyan típus lenne, mint Dávid, akinek viszont erre nincs szüksége.
2: Igen, hanem általában ez egy interakció szokott, egy ilyen kölcsönös akár konfliktus például, vagy veszekedés lenni mondjuk a családdal, és előbb-utóbb arra belátásra tér a személy,
1: hogy segítséget kér,
2: igen.
1: És akkor itt sokféle egyéb probléma is felfejtődik, nekem az az érzésem, mert hogy igen. Gondolom, hogy ennek valahol máshol van elásva a gyökere.
2: Igen, és sok helyen lehet, tehát nem lehet teljesen uniformizálni magát ezt a kóros, nevezzük felhalmozásnak, kóros felhalmozást. Ez eredhet akár kötődésből is például, vagy veszteségélményből, hogy nem szeretném kidobni egy szerettemnek a ruháit például, vagy a tárgyait, és ez fordul át például idővel, de akár mondjuk depresszió is vezethet ide, hogy annyira elhanyagolom magam, annyira tehetetlennek, reménytelennek érzem magam, hogy nincs erőm megcsinálni a mosogatást például, vagy rendet rakni.
1: Egyik hallgatónk írja, hogy az országúti kerékpározás a hobbim, és híres kerékpáros csapatok mezeit gyűjtöm. Uh-huh. Nekem több dolog is volt, írja a másik hallgatónk, amit gyűjtöttem, ma már zavar, hogy elöntenek a tárgyak, de emlékszem az érzésre, amikor a bolha piacon ráakadtam egy sorozatomba illő darabra, az fantasztikus örömhormon löket. Ezt nem is mondtuk még, hogy igen, az örömhormon.
2: Igen, tehát amikor így hobbi szinten végzi az ember a gyűjtögetést, vagy a gyűjtést, inkább így fogalmaznék, azért az egy nagyon nagy örömet okoz, vagy ott a szenvedélyét ki tudja élni, és emellett egy ilyen társas tevékenység is lehet. Még emlékszem, amikor matricás albumokat...
1: Megint visszatérünk a matricáinkhoz, igen.
2: Cserélgettünk az osztálytársakkal, szóval azért több rétű ez a tevékenység.
1: Egy másik hallgatónk azt írja, és így a végére ezt még behoznám, mert tényleg érdekes a különbségtétel, azt mondja, hogy a gyűjtés, felhalmozás elé helyezném én az eleinktől megőrzött emlékek nem kidobását. Tehát különítsük már el, javasolja a hallgatónk, azt, hogy valamit tiszteletből nem dobok ki, és adott esetben tele van vele a lakás, meg azt, hogy szenvedélyből valamit meg akarok szerezni. Ez tényleg két külön dolognak tűnik.
2: Igen, valóban.
1: Mert hogy ez más az indítatása. Tehát, hogy ne ítéljünk el valakit azért, gondolom erre utal, mert tele van valamivel a lakása, mert nem biztos, hogy ez gyűjtésből ered.
2: Igen, ott válik el a különbség talán, hogy mikor válik ez nyomasztóvá, zavaróvá, vagy mikor szűnik meg annyira az élettér, hogy nincs egy helye, hova le tudom tenni a poharamat például az asztalon, vagy le tudom ültetni a vendéget. Tehát amíg az életvitelt, a társas kapcsolatokat, a mentális egészségemet ez nem zavarja, addig ez nem egy kóros folyamat.
1: Még a végén azért adjunk tanácsot azoknak, akiknek a családi körében, vagy ismertség körében van olyan, akiről látják, hogy ez már nem biztos, hogy teljesen egészséges, ez a gyűjtő szenvedély, vagy ez a vásárlás, akár vásárlási szenvedély is lehet ilyen. Mit tegyenek? Hova forduljanak? Vagy hogyan tudják meggyőzni a betegség tudattal nem rendelkezőt, hogy

0: ez nem biztos, hogy jó irány.
1: Igen, hát azzal kezdeném, hogy mit ne csináljanak, mert nagyon sokszor a jó szándék az társul egy ilyen nagyon, nagyon nagy segíteni akarásra, és például, amikor nincs otthon, akkor kidobálják titokban a cuccait, de hogy ez pont, hogy fokozni tudja a szorongását.
0: Hogy mondjam, bántani ne bántsák.
1: Ne bántsák, hanem empatikusan forduljanak hozzá, mert ez nagyon sok gyökérből fakadhat, tehát nagyon sok fajta eredete lehet, és ez a személy szorongást élet. És éppen ezért empatikusan, megértően kell hozzáfordulni, és például lehet javasolni olyan dolgokat, amik technikaik, például hogyan szortírozzunk, vagy hogyan tartsunk rendet, illetve nyilván vannak terápiás segítségnyújtási lehetőségek is, például kognitív viselkedés terápia. Egy amerikai tanulmány például arról számolt be, hogy ezek mögött, a káros felhalmozási tevékenységek mögött különféle hiedelmek vannak, és például egy ilyen kognitív terápia azzal foglalkozik, hogy ezeket a hiedelmeket azonosítja, és megpróbálja őket lebontani, átalakítani, élhetővé tenni.
0: De hát ez már csak akkor működik, ha az illető elmegy mondjuk önhöz.
1: Hát ez hozzám ebben a témában nem tudnak fordulni, viszont ez akkor működik valóban, hogyha segítséget kérnek.
0: Mennyi ilyen esettel találkoznak, vagy egyelőre elméletben beszélgetünk erről még, mert hogy a legelejére visszatérjek a beszélgetésnek, ott kezdtük, hogy hát ez még egy nagyon gyerekcipőben járó dolog.
1: Igen. Gyerekcipőben, és nehéz is vizsgálni, mert általában önbevallásos jelleggel zajlik, de volt egy pár éven belül egy ilyen brit és svédországi metaanalízis, ami nagyjából ilyen 2,5%-os előfordulást mutatott ki. Ez azt jelenti, hogy körülbelül minden 40. embert érinthet a kóros fajtája.
0: Azért ez elég szép arány, szerintem.
1: Igen, hát érdemes is vele foglalkozni.
0: Nagyon szépen köszönöm, az előző fél órában arról beszélgettünk Karsai Szilvia tanácsadó szakpszichológussal, hogy honnan, hová vezethet a gyűjtő szenvedély. A következő órában már egészen más témával folytatjuk, elérnek bennünket 0639666. Hallgatunk egyébként, azt írja még a gyűjtéshez, hogy ő neki porcelánbaba gyűjteménye van, körülbelül 800 darab, hát ez jó sok, és külön szoba van már a lakásban erre, de már nem veszek többet, írja. Hamarosan hírekkel folytatjuk.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
4: A hólyagrák hazánkban az ötödik leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
5: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 14-én és 15-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ ad otthont az Átriumnak, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének. A 14-ei kamaraesten Fejes Krisztina zongorázik, Szűcs Máté mélyhegedűn, Oncai Zoltán gordonkán, Pusker Júlia és Stadthatos Sebestyén hegedűn játszik. 15-én pedig az Anima Musicae kamarazenekar játsza ma élő szerzők alkotásait Horváth Balázs irányításával. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
6: Hány óra?
7: Hajnal 2.
6: Megint nem alszol?
7: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
6: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
8: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Alszol.
8: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
0: 10 óra van, jó napot kívánok! Közeledik a nyár, a családok indulnak nyaralni, gyakran autóval, de milyen apró részletekre érdemes figyelni vezetésnél, hogy az utazás a lehető legbiztonságosabb legyen. Ezzel foglalkozunk hamarosan. 10:30 után pedig a digitális szemfáradtság kerül szóba, vagyis miként hat ránk a kék fény. A krónika után hamarosan jövünk, most azonban hírek Bőti Attilával és Szotta Judittal.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
9: Bizottságai előtt meghallgatáson ismertetik terveiket ma és holnap a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjei.
10: A Hondius óceán járó újabb utasán jelentkeztek a hantavírus tünetei, egy francia állampolgár úton hazafelé a repülőgépen lett rosszul.
9: Többnyire felhős idő lesz ma záporokkal, néhol kisüthet a nap.
10: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Megkezdődtek a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatásai az országgyűlési bizottságokban. Ma összesen 13 testület ülésezik, holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze.
9: A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés kedd délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén esküdt tehet.
10: A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Az új kormány visszaépíti Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita, a külügyminiszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt.
9: A Tisza párt politikusa a legfontosabb nemzeti ügynek a felfüggesztett uniós források megszerzését nevezte. Orbán Anita úgy fogalmazott, teljesíteni kell a szükséges jogállamisági és korrupció ellenes feltételeket, hogy megnyissák az utat a magyaroknak járó források előtt.
11: Az Európai Unió nem azt várja Magyarországtól, hogy olyasmit tegyen, ami rossz a magyar embereknek. Nem azt várja, hogy feladjuk a magyar gazdák, a magyar vállalkozások vagy a külhöni magyarok érdekeit. Nem azt várja, hogy automatikusan bólogassunk európai vitákban. Mi a feltétel az EU-s pénzeknek? Legyen független igazságszolgáltatás. A közbeszerzések tiszták, és ellenőrizhetőek legyenek. A korrupciós ügyeket ne lehessen politikai alapon elsikálni. Az uniós pénzek felhasználása újra átlátható legyen, és a közpénz ne veszítse el közpénz jellegét.
10: Egy kivéreztetett gazdaságot kell újraindítani, ennek kulcsa a befektetői és a lakossági bizalom, mondta a kinevezése előtt a leendő gazdasági és energetikai miniszter a parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kapitány István úgy fogalmazott, a politikusok feladata, hogy olyan környezetet teremtsenek, ahol az emberek vezetésével, az erőforrások hatékony felhasználásával és tiszta célokkal sikereket lehet elérni. Hangsúlyozta, kiszámítható szabályozásra, a lobbizás helyett tisztességes, korrupciómentes versenyre, átlátható támogatási rendszerre és az uniós támogatásokra van szükség.
9: Az új kormány gazdasági terveit ismertetve elmondta, azonos hangsúlyt szánnak az iparnak, a kereskedelemnek és a turizmusnak. Kiemelte, hogy 4 év alatt legalább másfélszeresére növelik az innovációra fordított forrásokat, és fokozottan támogatják a technológiai minőségi beruházásokat. A leendő miniszter az energiaügyet a versenyképesség egyik kulcsterületének nevezte. Kapitány István szerint felül kell vizsgálni a Paks 2 finanszírozását és megvalósítási feltételeit, miközben továbbra is kiemelkedő szerepet szánnak a nukleáris stratégiának. A tervezett intézkedések fedezetét a korrupció felszámolásával, a kedvezőtlen szerződések felmondásával és az uniós támogatások biztosításával teremtenék elő.
12: Ezzel a szakmai tapasztalattal, amivel rendelkezem, én remélem, hogy tudom Magyarországot szolgálni abban, hogy Magyarország el tudja foglalni a helyét az Európai Unióban gazdasági területen is olyan szinten, amelyre mindannyian büszkék lehetünk. Kevesebb kivételezés, több teljesítmény, kevesebb bizonytalanság, több bizalom, kevesebb olcsó munkaerőre épülő alkalmazkodás, több tudás és termelékenység Magyarországon. Az első 100 napban kormányunk feladata az lesz, hogy át kell néznünk a legfontosabb szerződéseket, támogatási konstrukciókat és vállalkozói terheket. Azért, hogy tisztán lássunk minden egyes gazdasági területen.
10: Az egészségügy az ország egyik legfontosabb közszolgáltatása, a társadalmi biztonság egyik alapja, és a nemzet jövőjébe tett egy legfontosabb befektetés. Fogalmazott a Tisza kormány egészségügyi miniszterjelöltje az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága előtti meghallgatásán.
9: Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy fejlesztése a Tisza kormány számára központi kérdés. Hozzátette, meggyőződésük, hogy a terület végre valódi prioritásként kell kezelnie a kormánynak. Mint mondta, ez lesz az egyik legfontosabb különbség az eddigi vezetés szemléletéhez képest.
13: Leendő miniszterként olyan egészségben hiszek, amely mindenki számára elérhető, biztonságos, átlátható, transzparens, ténylegesen betegközpontú, nem csak szavakban, és minőségi ellátást nyújt. Olyan állami egészségügyben, amely térítésmentesen használható, és ahol az ellátás alapja egy klinikai szükséglet, nem pedig a fizetési képesség. A beteg ne azért jusson gyorsabban diagnózishoz, mert van pénze magánellátása, hanem azért, mert a klinikai szükséglete állapota ezt indokolja.
10: Olyan minisztériumot szeretnénk építeni, amely képes átrepíteni Magyarországot a 21. század második felébe, jelentette ki a Tudományos és Technológiai Miniszterjelölt a bizottsági meghallgatásán. Tanács Zoltán szerint olyan digitális államra van szükség, amely megkönnyíti az állampolgárok életét.
9: Az élő környezet politikája új hazafiasságot is jelent, mert a föld, a víz, az erdő és a táj az alapja annak, hogy mennyit termel egy ország. Erről az élő környezetért felelős miniszterjelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Gajdos László azt mondta, a minisztérium a lelki ismerete kell, hogy legyen a többi tárcának, mindegyikkel együtt kell működnie. Hozzátette, ismét meg kell keresni a szakembereket, ami nagy feladat lesz, és arról is szólt, hogy a tárca feladata a jövővédelem is, amiben a fiatalokra és a környezeti nevelésre kell építeni. Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterjelöltet is meghallgatták a megfelelő bizottságban, aki azt mondta, Magyarországnak az alapanyagtermeléstől a minél magasabb feldolgozottsági szintet elérő agrárgazdaság irányába kell elmozdulnia. Bona Szabolcs fontosnak nevezte a jogbiztonság visszaépítését és a társadalmi vitákat a sokakat érintő kérdésekben.
10: Csak nem egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból, a kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra. Erről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke beszélt.
9: Cseh Tibor András a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, ahhoz, hogy a mezőgazdasági területek vízhez jussanak, fel kell tölteni a csatornákat. Ez csak a nagy folyókból lehet megtenni, de a Tisza és a Duna vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években. Emlékeztetett, a vízgazdálkodás problémájának megoldása a leendő kormány tervei között is szerepel. A fejlesztésekhez azonban több ezer milliárd forintra van szükség. Hozzátette, a termést tekintve az átlagosnál gyengébb évre számítanak a gazdák.
14: Nem tud megoldódni ez a probléma anélkül, hogy a Tiszának a vízszintjét meg ne emeljük. Ezt a tabut le kell dönteni, politikától függetlenül erről beszélni kell, erről dönteni kell. A gazdáknak az már pont elég lenne, hogyha egyébként a csatornákat feltöltenik. Közel 50 ezer folyamkilométer csatorna szakasz van az országban olyan helyeken, ami közvetlenül a földek mellett van. Ha semmi egy deci vizet nem vennénk ki ezekből a csatornákból, csak azzal, hogy a légköri asszályt csökkentjük, több 100 000 hektárt tudnánk megmenteni, megőrizni. Ez a legfontosabb, erről politikától függetlenül egységes döntésre van szükség. Még egyszer mondom, ehhez két dolog kell, víz és pénz. Ezt kérik a gazdák.
10: Az elmúlt 36 évben nem volt példa arra, hogy a miniszterelnök lemondásra szólította volna fel az országgyűlés plenáris ülésén jelenlévő köztársasági elnököt, mondta Nagy Attila Tibor politikai elemző.
9: A szakértő a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a lépés nem tekinthető váratlannak, hiszen Magyar Péter már korábban jelezte, hogy nem tartja alkalmasnak Sulyog Tamást az államfői pozíció betöltésére. Hozzátette, egy esetleges megfosztási eljárásban megkerülhetetlen szerepe lenne az Alkotmánybíróságnak. Ezen kívül azonban még további jogi lehetőségei is vannak a leendő, kétharmados felhatalmazással rendelkező kormánynak. Az elemző példaként említette azt a 2011-ben történt esetet, amikor a Fidesz szintén kétharmad birtokában a legfelső bíróság intézményének átalakításával mandátumának lejárta előtt szüntette meg az akkori elnök megbízatását.
15: A hatályos alaptörvény alapján történő megfosztási eljárás nem kecsegtett túl nagy eredménnyel, mert végső soron az Alkotmánybíróságnak kéne erről dönteni. Na most az Alkotmánybíróság tagjai az Orbán rendszerben megválasztott bírókból, illetve tagokból állnak. Ők aligha fognak Súlyog Tamás ellen dönteni. Nem, másként kell ezt csinálni. Ez jogtechnikai kérdés. Meg lehet azt csinálni, hogy kimondják az alaptörvénybe, hogy törvény erejénél fogva megszűnik Súlyog Tamás megbízatása. Meg lehet azt csinálni, hogy felszámolják a köztársasági elnöki intézményt.
10: Visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán teljesen elfogadhatatlannak nevezte a perzsa állam javaslatait.
9: Sajtóhírek szerint Teherán Pakisztánnak juttatta el az amerikai béketervre adott kiegészítéseit, amelyek között az is szerepel, hogy Washington egyezzen bele az iráni atomprogram folytatásába.
10: Peking belátogat a héten Donald Trump. Az amerikai elnök Xi Jinping kínai elnök meghívására szerdán érkezik Kínába. 2017 óta Trump lesz az első amerikai elnök, aki hivatalos látogatást tesz a távol-keleti országban.
9: Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két ország közötti vámintézkedések és exportkorlátozások az elmúlt évben jelentősen visszavetették a kétoldalú áruforgalmat. A megbeszélések napirendjén szerepelhet továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdése is.
10: Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket tegnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius óceánjáróról. A hantavírussal fertőzött francia nő egészségi állapota az éjszaka folyamán romlott. Az amerikai utas azonban jelenleg nem mutat tüneteket.
9: A holland hajó 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett Tenerife-re. A különböző nemzetiségű utasok hazaszállítása várható ma fejeződik be, ezt követően pedig mindegyikükre 42 nap karantén vár. A fertőzésben 3 ember vesztette életét, 6-an pedig igazoltan betegek, tehát elkapták a fertőzést.
10: Nem valószínű, hogy a hantavírus andoki típusa világjárványt okoz, erről beszélt Kacskovics Imre immunológus a Kossuth Rádióban.
9: A szakember hangsúlyozta, a betegséget, amellyel a holland óceánjárón többen is megfertőződtek, általában rákcsálók terjesztik, de szoros kontaktussal emberről emberre is terjedhet. Kacskovics Imre hozzátette, a lappangási idő akár 8 hét is lehet, és a betegség ellen nincs vakcina.
16: Volt egy fertőződés valószínűleg, itt több ember megbetegedett, sőt sajnos meg is halt. Ez valószínűleg szépen le fog csengeni, illetőleg a karantén szabályainak megfelelően ezeket a fertőzött embereket elkülönítik, megvárják, hogy mi lesz velük, remélhetőleg semmi, vagy nagyon kis százalékuk lesz beteg, és ahogy ez már korábban is volt, mert sajnos ez a betegség, ez nem egy vadonatúj történet, ez minden évben több tucat, több száz embert megöl, de valójában járvány nem alakul ki.
2: Autós percek.
9: Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon két kamion ütközött. A 48-as kilométernél a mentési munka idejére a külső sávot zárták le, lassulásra, kisebb torlódásra kell készülni.
10: Fővárosi információkkal folytatjuk.
17: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton Ferihegy vasútállomás közelében. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Útszűkületen kell áthajtani a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Lezárták a 11. kerületben a Török-Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
9: Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, este 12-18 fok várható.
10: A krónikát Kubicsek István szerkesztette, a munkatársak nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
2: Műsorajánlat. Kalendárium.
18: Gorgona koncertek hazánk templomaiban és kastélyaiban. Stúdió vendégünk Rákász Gergely orgonaművész. Történelmi panorámaséta a Citadellán és 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál Szegeden.
19: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
20: Ki tartja magát jó úszónak?
21: Nagyon jó megúszó voltam.
20: Az, hogy te halak vagy, meg is pecsételtel te életedet?
22: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
23: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
20: Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak.
24: Szülőszobában azt nyilván tudtam, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, a feleségem, hogy te énekeltél a filmben, és mondom, hát ez nem lehet.
25: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
26: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
27: Macska gyökér, gomló doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
28: Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
29: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával világjáró művészek várják Önöket május 13-án a Régi Zeneakadémián, ahol Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina játssza Móricz Moskovszki, Prokofjev és Sosztakovics darabjait hegedűn, Julien Contant zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
26: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bicsák Eszter.
0: 2 perccel járunk 10:45 után. A délelőtt műsora 11-ig szól, követhetnek bennünket élőben is, de a www.mediaclick.hu oldalon újból meghallgathatják majd az adást. És amivel most foglalkozunk, az nem más, mint az autózás. Unalmas főút vagy autópálya és lankadó figyelem, meg annyi veszély leselkedik ránk vezetés közben, éberségünket sok minden próbára teszi, ilyen az alvás hiány, a fáradtság, de ugyanígy a veszélyességet növelheti a túlmeleg utastér, a rossz levegő, a zaj, vagy akár egy rosszul beállított ülés. Autós rovatunkban most annak járunk utána, milyen kisebb-nagyobb dolgok ronthatják észrevétlen is a koncentrációt a volán mögött. A riporter Tarnóczy László.
30: Arra, hogy az útra koncentrálok, a forgalomra figyelek. Arra, hogy ne okozzak balesetet. Attól függ a hosszabb út, a legutóbbi út például, amikor mentem Szolnok és ugye Tarján között, ez a hosszú, egyenes monoton utak, amikor már az ember csak így néz ki a fejéből, és egyszerűen az a messzi lévő távolság hirtelen rövidnek tűnik, amikor már közelít az a másik autóhoz. Ez rettenetesen fárasztó figyelni folyton, hogy mikor kell fékezni, mikor kell gyorsítani. Ugyanezt, hogy mikor jön esetleg mögöttem annyira az illető, hogy vajon észreveszi azt, hogy én már lassítok? Mennyire lehet lassítani? Hirtelen tudok lassítani? Vagy még inkább tartsak egy autónyi távolságot pluszba, hogy még én is lassabban tudjak megállni, hogy az mögöttem lévő is észrevegye, ne belém jöjjön, hogy ja, ez hirtelen ráfékezett. Engem legalábbis ez fáraszt. A koncentrálás, az folyamatosan egy ébernek kell lenni.
31: A hosszú távon vezetsz. Mi az, amitől ellankad a figyelmed, és mi az, amivel te ében tudod tartani magad?
32: Amivel éppen tudom magam tartani, az ugye a zene, az egyértelmű, hogyha megy. Valamint ha új helyekre megyek, akkor a tájat is közben nézem, és akkor mindig új impulzusok érnek, hogy ez is erre van. Hát amitől ellankad, az igazából nekem csak akkor szokott, hogyha nagyon hosszú távon megyek, és a fáradtság, tehát magától, úgyhogy ilyen.
31: Megszólal ilyenkor egy csengő, vagy ránézel az órára, hogy hoppá, én már 10 órája itt ülök az autóban?
32: Hát ilyenkor általában azért kiszoktam úgy számolni előre, hogy ne legyen azért túl hosszú, mert tudom, ez az 5-6 óra azért az tartható, meg azért folyamatosan tartunk pihenőket. így általában nem nagyon szokott így előfordulni velem.
31: Zenében, műfajban vagy tempóban fontos, hogy mi az, ami ébren tart, és mi az, ami egy kicsit elvonja a figyelmet?
32: Nem, annyira nem, inkább az, hogy változatos legyen, mert egy idő után még ugye a rockot is megszokja a fül, és akkor egy kis műfaji átkeverés, vagy hogy nem ugyanaz az együttes megy végig.
1: Figyelemlankadás nagyon egyszerű. Ez főleg azoknál a gépkocsi vezetőknél lép fel hamarabb, akik automata váltós autót vezetnek. Ha még az automata váltó mellé használják a tempomatot is, akkor utasnak érzik magukat az autóba. Nagyon sok ember elköveti néha azt a hibát, hogy bekapcsol egy andalító zenét, ami ráadásul még plusz álmosító hatással van az emberekre, tehát ez így önmagában összességében kész katasztrófa. Ha már hallgatunk zenét, akkor valami rokkosabbat tegyünk be, ami jobban felkelti a figyelmünket.
31: Kilométerben mennyi az, amit egy sofőr balesetmentesen, biztonságosan bevállalhat?
1: Ezt nem lehet meghatározni. Ez a sofőrtől, embertípustól függ. Attól függ, hogy előtte mennyit pihent, milyen lelki állapotban van. Ez egyéntől függő, véleményem szerint.
31: A nagyforgalmút, vagy pedig a vezetési kihívások nélküliség lankasztja a figyelmet?
1: A vezetési kihívási nélküli út. A nagyforgalmi útnak, hogy figyelni kell minden mozdulatra, minden másodpercbe, ott az ember figyelme jobban tompulva. Legalábbis én ezt tapasztalatom, durván 1,2 millió kilométer van mögöttem, amit volán mögött töltöttem. Igen. És balesetmentes vezetéssel.
0: Tarnóczi László volt a riporter, és megérkezett a stúdióba Knezsik István, az Autós Nagy Koalíció és a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének elnöke. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
0: Feltételezem, hogy a budai utcákon, utakon érkezett ide hozzánk, ugye?
3: Így van.
0: No, én pedig hetente ingázom az M6-oson. Hogy hasonlítsuk kicsit össze a kettőt, fáradtság és kimerültség szempontjából. Én állítom, hogy az M6-os autópálya ilyen szempontból nem túl jó.
3: Pontosítanám, én az M1-es autópálya felé jöttem.
0: Akkor még nagyobb a különbség.
3: Tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon fontos, hogy végeztünk egyszer sok-sok évvel ezelőtt egy felmérést, ahol vizsgáltuk, hogy hány százalékban figyelünk mi ténylegesen az útra, a közlekedésre, és a körülöttünk lévőkre, és meglepő módon ez a szám 20% volt.
0: Kérdem én, hogy mit csinálunk a többi 80-ban?
3: Gondolkodunk, ugye ahogy a riportban is elhangzott, a tájat nézi, nem is értem, mert az utat kéne és az előttünk haladókat, mert ugye az idő egy nagyon érdekes dolog ebben a közlekedésben. Egy másodperc nagyjából az az idő, hogyha mi észlelünk bármit is körülöttünk, maga a test reagál erre, és a technika is, ugye az autónak is van valamekkora idő, amikor ő tud reakciót adni a mi különböző mozdulatainkra.
0: Fékút és hasonlók.
3: És az egy másodperc alatt egy nagyobb sebességnél nagyon sok métert tudunk haladni, és hát többek között ez az oka a sok utoléréses balesetnek. Már 2015 óta nagyon sok vezetés támogató rendszer először csak extraként jelent meg, ma már nagyon sok vezetés támogató rendszer az Európai Unió kötelezettsége miatt automatikusan beépítésre kerül az autókba, csodálatos dolog, például az utoléréses tempomat vagy a vészfékező rendszer, ezek a mai modern autók jelentősen csökkentik a balesetnek az esélyét.
0: Jó, hogy említette a tempomatot, ugye ez az a rendszer, amikor egy állandó sebességre például ezt is tudja, hogy be tud állítani egy autót adott esetben az autópályán, és ha már azt a példát hoztam, Magyarország talán legkevésbé forgalmas autópályáját, hogy nekem ott pont az a problémám, hogy én nem merem használni a tempomatot, és megmondom, hogy miért. Mert így is úgy is eseménytelen az az autópálya. Ha még én ott ráhagyatkozom arra, hogy én csak ott ücsörgök, hát abból az én úgy érzem, hogy abból még nagyobb baj származhat, mint hogyha nekem muszáj tennem valamit.
3: Ugye ennek a tempomatnak ma már olyan tulajdonsága is van, hogy ha ő olyan helyzetet érzékel, hogy bármilyen baj bekövetkezhet, ő automatikusan valami. Ő le fogja csökkenteni a sebességet. Uram, bocsánat, ha az előttünk lévő sor megáll, akkor az autó biztonságosan meg is fog állni. Tehát én nem ettől félnék, én teljesen máshogy gondolkodok a közlekedésről. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy megfelelő időközönként álljunk meg, és mozogjunk egy picit, hogy az éberségünket visszakapjuk. Nagyon fontos, ugye jön a nyár, jön a nagy meleg, hogy ne legyünk betegek, és ugye az is egy ajánlott dolog, hogy mielőtt kiszállunk, 5 foknál nagyobb különbség ne legyen a külső és belső hőmérséklet között. Ugye az autón, minden autón ma már ugye van egy hőmérsékletjelző, a külső hőmérséklete is. Nagyon fontos, hogy olyan hőmérsékletben, olyan közegben utazzunk, ahol mi az éberségünk megmarad, ami nekünk a közlekedésben komfortos, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy az autó megfelelő műszaki állapotban legyen. Erről nagyon sokat szoktunk itt beszélni. Mindenkitől azt kérem, hogy végeztesse el a járműnek a rendszeres karbantartását, ellenőrzését. Higgyék el, hogy a közlekedés biztonságon belül a jármű biztonság az egyik legfontosabb dolog.
0: Amiről még nem beszéltünk, az a riportban is felmerült, és az oktató, aki nyilatkozott, ő azt mondta, hogy ez nagyon egyénfüggő. Azért picit beszéljünk róla. Magyarország nem egy túl nagy ország, ha autós szemmel nézzük, hamar át lehet rajta érni. De hány száz kilométer az? Ugye azt mondta, álljunk meg időnként. Hány száz kilométer az, amit biztonságban, úgymond egy ülésben el tud vezetni egy sofőr? Vagy ebben mekkorák az egyéni eltérések? Itt nagyon sokan vannak, akik viszonylag rendszeresen járnak külföldre, akár munka, akár más miatt, akár Németországig. Ott már ilyen 600-800-1000 kilométerekről is beszélünk.
3: Ugye az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem tervezhető a mai közlekedés, hisz felújítások vannak egész Európában, nem csak Magyarországon. Egy csomó olyan dolog bekövetkezhet, baleset, amire nem számolunk. Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy 1-1,5-2 óránként legalább tervezzünk megállást, és nagyobb átlagsebességet az autópályán ne tervezzünk, mint 90-100 kilométer, amit egy óra alatt fogunk tudni haladni.
0: Erre nem csak én sóhajtok most, hanem más is nagyon sóhajtoznak.
3: Hát aki az M1-esen jár, az örülni fog a 70-nek is.
0: Jó, ez most egy speciális helyzet és állapot, reméljük nem tart örökké.
3: Ausztriában is megépítették az autópályákat ugyanilyen módszerekkel, tehát nem kell csodálkozni. Örüljünk neki, hogy valami történik, és lesz egy szép új autópályánk. Nagyon-nagyon fontos az, hogy az egészségünk érdekében rendszeresen álljunk meg, és hát a baleseti sebészek tanácsa az, hogy minden esetben, amikor módunk van, akkor próbáljunk azoktól a fajta dolgoktól megszabadulni, ami menet közben előjön. Nagyon-nagyon fontos az, hogy éberek tudjunk maradni. Tehát az egy fontos-fontos dolog, hogy a közlekedésben ne ezt a 20%-ot, hanem minél nagyobb százalékban a közlekedési szituációkat nézzük, ebben az esetben várhatóan kevesebb lesz a baleset.
0: Nézzük akkor a tippeket, trükköket, mert hallgatóink nekiláttak és írnak, biztatom is őket, önöket erre. 0639666, ez az SMS számunk, de a Kossuth Rádiót megtalálják a Viberen is. Egyik hallgatónk azt mondja, hogy automata autója van, a pályán a klasszikusok mesterműveit hallgatom, Strauss, Bach, Verdi, próbálják ki jobb, mint a rockzene. Valóban jobb, mint a rockzene? Nem tudom.
3: Mindenkinek más, én azt gondolom, hogy mi az, ami a zenei stílusának megfelel. Egy dolog nagyon fontos, hogy a gondolatainkat ne vigye el magáról a közlekedésről, és arról, hogy mi történik előttünk.
0: Aztán azt is írja egy másik hallgató, hogy a 8-ason közlekedtem, ő azt írja, jól látom, vasárnap. Egyszer-kétszer majdnem letoltak az útról, sok az őrült az utakon, akiknek kevés ez a 90 km/h. Hát igen, sajnos, de mondjuk pont a 8-as út szerintem ilyen szempontból sajnos ismét egy rossz példa, mert ott elég sok a baleset.
3: Amikor folyamatosan halad a kocsisor, én azt hiszem, hogy egy-egy autónak a megelőzése olyan nagy időt nem fog nekünk az utazási időből csökkenteni. Én arra kérek mindenkit, hogy ugye van egy sorozata az Autós Nagy Koalíciónak, hogy úgy közlekedj, mintha a számodra legfontosabbak lennének körülötted. Én azt hiszem, hogy mindenki szeretne hazaérni, és mindenki higgy el, hogy mindenki gyorsan és leghamarabb szeretne, hogyha ezt a társas játékot, amit közlekedésnek hívunk, úgy játsszuk, hogy mindenki próbálja betartani azokat a szabályokat, amit a Kressz előír, akkor vélhetően balesetmentesen és gyorsan oda fogunk érni, ha elindultunk.
0: Még a végére behoznék egy SMS-t, ami engem kicsit meg is ijesztett, de azért egy két gondolatot megér. Egy hazai fuvarozó vállalkozásnál dolgozott, de külföldre járt fuvarozni az illető, aki ezt írja, és azt mondja, hogy a pihenőidőket úgy próbálták, hogy is mondjam, így kihagyni, hogy azt javasolták neki, hogy valamilyen serkentőszert, akár tudatmódosítószert szedjen. Itt álljunk meg csak annyira a végén, hogy mit igyon egyen a sofőr, hogy éber maradjon, és ez nyilván ne ilyesmi legyen.
3: Így van, tehát tudatmódosítószereket semmi esetre sem, teljesen mindegy, hogy legális vagy illegális.
0: Én még azt mondom, hogy az ötödik, negyedik kávé se biztos, hogy kell.
3: Ez emberfüggő, tehát ki a test hogy reagál. Nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatosan legyen víz, és folyamatosan legyen folyadék utánpótlás, hogy ez kinek milyen formában legyen, ez saját maga fogja tudni, és én azt hiszem, hogy mindenki érzi azt, hogy hol a határ, és nagyon-nagyon fontos, hogy a pihenő időn belül rendszeres mozgás legyen, tehát álljunk meg egy biztonságos parkolóba, és mozogjunk valamennyit, annak érdekében, hogy a test alapvetően ne fáradjon el, hanem a következő valahány kilométert, amit haladnunk kell, az biztonságosan meg tudjuk tenni.
0: Jó, tehát olyat nem javaslunk, hogy kinek 100, kinek 300 kilométer, amit egybe tud vezetni. Inkább mindenki hallgassunk maga magunkra, álljunk meg inkább többször, és főleg mozogjunk, igyunk vizet.
3: Így van.
0: Nagyon szépen köszönöm Knezsik Istvánt, az Autós Nagy Koalíció és a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének elnökét hallották autós rovatunkban. Egy perccel járunk, 10:30 után. Hírek következnek Szlotta Judittal.
4: Megkezdődtek a Tisza kormány 16 miniszterjelöltjének bizottsági meghallgatásai. A miniszterek a tervek szerint holnap az országgyűlés 16 órakor kezdődő ülésén tesznek esküt, amellyel megalakul az új kormány. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Az új kormány visszaépíti Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita külügyminiszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A Tisza párt politikusa a legfontosabb nemzeti ügynek a felfüggesztett uniós források megszerzését nevezte. A befektetői és lakossági bizalom helyreállítását, a korrupció felszámolását, valamint a kiszámítható gazdasági környezet megteremtését nevezte a következő 4 év legfontosabb feladatának a gazdasági és energetikai miniszterjelölt. Kapitány István bizottsági meghallgatásán azt is elmondta, hogy külön államtitkárságot hoznak létre a turizmusnak. Az egészségügy fejlesztése központi kérdés a Tisza kormány számára. Ezt Hegedűs Zsolt egészségügyért felelős miniszterjelölt mondta bizottsági meghallgatásán. Hangsúlyozta, az egészségügy megújítása a nemzet jövőjének ügye, amelyet minden kormánynak kiemelten kell kezelnie. Hozzátette, a beteget helyezik az ellátás fókuszába, a cél a biztonságosabb és jobb minőségű ellátás. Elmondta azt is, hogy Karikó Katalin, Nobel-díjas tudós, elfogadta felkérését az egészségügyi tanácsadó testületbe. Többnyire borult az ég az országban, egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, este 12-18 fok lesz.
26: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iberek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
7: Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
8: Hány óra?
9: Hajnal 2.
2: Megint nem alszol?
8: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
2: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
28: A Sedaqur Forte három gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
2: Alszol.
28: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
26: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bicsák Eszter.
0: A képernyők ma már szinte egész nap velünk vannak, dolgozunk rajtuk, kommunikálunk, kikapcsolódunk velük. Ezek az eszközök jelentős mennyiségű úgynevezett kékfényt bocsátanak ki, amely nappal természetes, akár hasznos, esti órákban azonban már igencsak terheli a szemet, az alvásunkra, közérzetünkre is hatással lehet mindez. Stúdióban van két vendégem, professzor dr. Nagy Zoltán Zsolt, szemész, klinikai igazgató, Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Szemorvos Társaság elnöke, és Szabadi Zsolt, a Magyar Látszerész Szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok!
0: Kezdjük szerintem azzal, hogy orvosilag tegyük rendbe ezt a dolgot, hogy pontosan orvosi jelensége az, hogy digitális szemfáradtság. Tehát ezt lehet-e orvosilag értelmezni?
10: Lehet is, meg nem is, erre ez a válaszom. Tehát a kékfény alatt ugye a elektromágneses spektrum, tehát a látható, illetve nem látható fénytartományok közül a 380 és 500 nanométer közötti részt nevezzük. Ebből a cirkadián ritmus, tehát az embernek, hogy azt a ritmusát, bioritmusát, hogy fenn van, alszik, álmos, a 460 és 480 nanométer hullámhosszú rész szabja meg. Na most ugye a természetes napfényben mindenféle hullámhosszú előfordul, 400 és 700 nanométer között észleljük a színeket az emberi szemmel, az alattit, illetve az e felettit nem látjuk az emberi szemmel. Na most a kékfény az a rövidebb hullámhosszú spektrumban van, ez szóródik a környezetünkben, ezért látjuk az égboltot például kéknek. Tehát a tenger pedig tükrözi az égkék színét, azt látjuk nagyon szép kéknek. Tehát ez egy biológiai dolog, ez jó, hogy van, és ehhez a szervezetünk alkalmazkodott, azonban a digitális eszköz közökben lévő kékfény egy picit jobban terhelheti a szervezetet. Gondoljunk csak arra, hogy ehhez közelre kell nézni, ehhez az alkalmazkodási izmokat igénybe vesszük, ez fárasztó, és azt szoktuk mondani, hogy körülbelül két óránként kicsit kinézni az ablakon, tehát 5 méteren túlra, mert az alkalmazkodási izmokat ez elernyeszti.
0: Ez az a 20-20-20-as szabály, amit mond?
10: Lehet,
0: hogy azt mondják, ugye, hogy 20 percenként, 20 másodpercre, 20 lábnyira fókuszáljunk.
10: Hát ezt az angol országokban így mondják, de szerintem elég úgy másfél óránként, hogyha valaki képernyőt néz, nem az okostelefonját, okostelefonnál természetesen ez kicsit másképp van, és este az okostelefonokat szokták az emberek többsége bütykölni, illetve nézegetni, és abból is hát kékfény ugye éri a szemünket, kékfény.
0: Ráadásul akkor már sötét van.
10: Akkor már sötét van, ez erősebben hat, kitágul a pupillánk is, és ez megzavarhatja a cirkadián ritmus, tehát alvászavart okozhat. Az alvászavar miatt például a vércukorszint is változhat, vérnyomásunk is változhat, tehát hogy egy csomó olyan egészségügyi probléma alakulhat ki, amelyet hát meg lehetne előzni azzal, hogy például lefekvés előtt, két órával előtte már nem kellene az okostelefont használni. Természetesen ez nem mindenkinél oldható meg.
0: Akartam mondani, hogy ezt nagyon sokszor elmondtuk már, azt hiszem itt a stúdióban is, és szerintem iszonyú kevesen valósítják meg.
10: Ez így van, és még fontosabb, hogy a gyereknek ne adjuk oda az okostelefont, mert az közelre használja a szemét, és ez egy kicsit más jellegű dolog, mint most, amit a kékfényről beszélünk, viszont a rövidlátás fokozódásában nagyon nagy szerepe van a korán kézbe adott okostelefonnak, ugyanis ez szórakoztatja a gyereket, leköti a figyelmét, ugyanakkor elfelejt távolra nézni, és ezt általában bent csinálják, tehát nem is mennek ki a szabadba, és a természetes fénynek a védő hatásai nem tud érvényesülni.
0: Még egy dolog, a képernyő és az okostelefon, ugye ezt a kettőt emlegetjük, ez két külön dolog a szem számára?
10: A szem számára igen, mert a képernyőt 60-70 cm.
0: Mi most is nagyjából annyira van előttem a monitor.
10: Így van, tehát ez egy középtávolságnak, mondjuk optikailag az 5 méteren túl itt végtelen távolságnak, és a 30 centis távolságot, amilyenről olvasunk, illetve az okostelefont nézegetjük, ez a rövid távolság. Na most a cégek ezt észrevették, és és ezért kezdtek a okostelefonok képernyői meg nagyobbodni. Viszont az nem biztos, hogy elfér a zsebbe, tehát hogy ennek kellett egy mértéket szabni. Jelenleg ugye viszonylag nagyok ezek az okostelefonoknak a képernyője, de mégis nagyobb kellene ahhoz, hogy a szemet ne vegyük annyira igénybe.
0: Egy pillanat, előveszem a telefonomat, le van némítva, úgyhogy nem fog gondot okozni, de most személyzetileg kérdezem, hogy tudom én ezt olyan távolságba tartani, most tartom nagyjából ebbe a 25-30 centi távolságra. Tudom én ezt olyan távolságra tartani, hogy kisebb legyen a károsító hatása a szemem számára?
10: Hát nem nagyon tudjuk, mert nem ezen nagyon. Viszonylag kicsik a betűk, bár
0: tehát, ha el tudnám lehet. Olvasni, akkor mondjuk, ha így kinyújtom a kezemet, akkor mondjuk eljutunk 70-80 hát centig,
10: akkor
0: nem
10: egy
0: tudom.
10: Kicsit kisebb a terhelés, csak ezt szerintem nem fogják megvalósítani az emberek többsége.
0: Beszéljünk kicsit arról, és itt fordulok Szabadi Zsolthoz, hogy ezek a különböző eszközök, amiket ennyire gyakran használunk, gyakorlatilag most már az is, aki az előbb beszélgettünk közlekedésről, de eszembe jutott, hogy még a kamionosok is használnak ilyeneket, hiszen ők is nézik, vagy a GPS, vagy valamit. Tehát, hogy már mindenki használja. Milyen védőfelszereléssel lehet ezeket ellátni, vagy a szemünk hogyan tud védekezni a káros hatások ellen? Mi a mostani technika?
11: Az a nagyon jó, hogy már tudunk arról, hogy ez ellen érdemes és fontos védekezni. Egy picit bővítek a körön, a mesterséges fény környezet, ahol most ülünk.
0: Egyre rosszabb. És itt tele vagyunk monitorokkal, elővettem a telefont, igen, és még a fény is.
11: Csak LED fényben ülünk, hiszen már nincsen más fényforrás sehol, és ez ugyanúgy ráerősít erre a nem természetes fény effekt hatásra, igen, és a kék fény túlterhelésre. Nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, és nagyon köszönjük, hogy beszélhetünk, és az emberek most már tudnak erről. A hatásait szenvedik egyébként, csak nem mindig értik, hogy mi mivel függ össze, és ugye el tudjuk mondani. Amikor valaki megérkezik egy személyzeti rendelésre, és a panaszokat elmondja, akkor ott a személyszobros kollégák természetesen azonnal el tudják mondani, hogy erre mi a megoldás. Akkor jövünk mi, optikai szaküzletek, az ott dolgozó optometristák és optikus kollégák, akik ugye jönnek a panasszal a páciensek, akár a személyzeti rendelésre, akár hozzánk, és akkor el tudjuk mondani, hogy igen, a kékfényt szűrni kell. Mi azt szoktuk mondani, hogy még akkor is, ha valakinek nincs szüksége dioptriára, de ebben a környezetben dolgozik, monitor, laptop, mesterséges fény, akkor egy úgynevezett nulla dioptriás, de jó kék fényszűrő képességű lencsét ajánlunk az illetőnek, és igyekszünk nagyon jó megoldást nyújtani erre. Egyébként pedig a dioptriás lencséknél én nem tudok most százalékot mondani, de szerintem 10-ből 9,8 biztosan kékfényszűrős. Ma
0: már
11: vannak olyan szakmák, amikor, ahogy beszélgetünk az ügyféle, például a grafikus, ott elkerüljük a nagyon erős kékfényszűrést, mert neki megváltoztatja a színeket egy picit, ahogyan dolgozik. De aki nem, az összes többinél, mindenkinél ajánljuk, és igénybe is veszik az emberek, felnőttek, gyerekek egyaránt, és ez egy nagyon fontos védekezés. Tehát ezért fontos, hogy keressük a személyzeti rendelőket, aztán pedig a szaküzleteket.
10: Vagy a fénynek, tehát a természetes fénynek is lehetnek károsító hatásai, tehát a napszemüvegre szeretném itt fejlődni a figyelmet, főleg a nyári hónapokban. A rövid hullámhosszú sugarak a szaruhártyában nyerődnek el, és a degenerációt okozhatnak. A kicsit hosszabb hullámhosszú sugarak a szemlencsében, és a még hosszabbak pedig a retinában. Tehát szaruhártya probléma, szürkehályok képződés és makula degeneráció, tehát retina degeneráció előfordulhat. Ezen kívül vannak általános hatásai, tehát ez a digitális problémák, alváshiány, fejfájás, fizikális és mentális problémák is az alváshiánytól kialakulhatnak.
0: 0636 9666, ez az SMS számunk. Ha feketén-fehéren nézem, szerintem a telefonra gondol a hallgató, az lehet, hogy jó, vagy az jobb-e vajon? Kérdezi ő. Tehát ha nem színesben nézi a dolgokat, hanem fekete-fehérben.
10: Hát a minden alapkészüléknek, tehát a képernyőnek van azért egy kék fajta kisugárzása.
0: Akkor is a fekete-fehérben.
10: Akkor is a fekete-fehér. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem változtat rajta. Ez inkább a látássérülteknél jó a fekete-fehér, amikor a kontrasztot lehet így növelni, és a csökkentlátóak így meg kinagyítják a betűket, a csökkentlátóak így több látásélményhez tudnak jutni, tehát jobban el tudnak tájékozódni a környezetükben.
0: Érződik-e akár a klinikákon, hogy egyre több az ilyen probléma? Gondolok itt arra, hogyha lefele megyünk korosztályban, a mostani 20 évesek, 30 évesek, több szemprobléma van, mint amennyi mondjuk az én korosztályomban volt, ugye?
10: Igen, például azt tudom mondani, hogy egy olyan 15-20 évvel ezelőtt a szemüvegesek, tehát a rövidlátók aránya a magyar populációban olyan 25% volt, tehát az átlagosan negyede a lakosságnak. Most végeztünk néhány éve egy felmérést a 10 éves korosztályban, tehát iskolás korúak között. Ez tulajdonképpen a COVID lezárta után történt, most már 57% visel valamilyen szemüveget, tehát
0: az
10: ez
0: egy erős
10: megduplázódott, és szeretnénk azt megakadályozni, vagy azt elérni, hogy ne érjük el a japán, illetve a távol-keleti országoknak a statisztikáját, ahol 90% körül van a szemüvegeseknek az aránya. Többet kell szabad levegőn tartózkodni, tehát természetes megvilágítási körülmények között, kevesebbet kellene közelre használjuk a szemet, ha használjuk, akkor jó megvilágítás között, és hát inkább a nappali tanulás lenne a lényeges, a természetes ablak melletti fény mellett, ami balról jön. Tehát nagyon sok ilyet kellene bevezetni, például Kínában az osztálytermeknek a tetejét már átlátszó üvegből vagy műanyagból készítik, hogy legalább ott érje természetes fény a tanulókat. Sajnos a digitális forradalom óta ugye egyre inkább a számítógéppel, illetve telefonnal kommunikálnak egymással ez a fiatal korosztály is, ahelyett, hogy kimennének focizni, vagy valamilyen játékot játszani a szabadban.
0: Kérdezi egy hallgatónk, hogy miért fontos, hogy balról érkezzen a fény. Erre én is tudok válaszolni, mert ugye balkezes vagyok, és nagyon sokat hallgattam, hogy balról érkezzen a fény. Nekem nem jó, mert nekem, tehát amelyik kezünkkel írunk, ugye a másik oldalról érkezzen a természetes fény.
10: Az árnyékolás miatt.
0: Feltéve, hogy írunk, és nem pedig, mert most már nagyon sokszor ugye épp, hogy a számítógépen dolgozunk, úgyhogy lehet, hogy ezt már meghaladja.
10: Így van, mert hogyha árnyékban van pont az, amit nézünk, akkor az egy megerőltetőbb dolog a szemnek, és kitágul a pupilla, és sokkal jobban kell az alkalmazkodási izmokat igénybe venni.
0: Én értem azt, hogy a látszerészek nyilván abban nagyon profik és jók, hogy a különböző eszközöket gyártják, és kvázi méretre szabnak mindent. De vajon javasolnak trükköket is, hogy mivel lehet tornáztatni a szemet, vagy egészségesebben tartani? Én azt gondolom, hogy a problémák egy része az az orvosoknál kulminálódik, de a másik része az meg önöknél.
11: Igen, hát a legjobb trükkünk egy jól kikorrigált látás, egy jó szemüveg. Annál jobban támogatni a szemünket a minden pillanatban, az egész életvitelünkben nem nagyon lehet. Amikor betegségről beszélünk, akkor ugye a szemészorvos kollégák azt tökéletesen kezelik, tehát az már nem az optikáknak a feladata, de az optikákban, amikor mi tanácsolunk, akkor minden esetben azt tanácsoljuk, hogy igenis mindenki adja meg magának a legjobb látásélményt, azaz a legjobb korrekciót viselje, jöjjön el a látás ellenőrzésekre, szemvizsgálatokra, és ha kiderül valamilyen dioptria, akár csak egy negyed vagy egy fél dioptria, amiről azt szokták gondolni, hogy az olyan nem sok, de az pont elég, az terhelés.
0: Tudja, mit szoktak mondani mindjárt erre, hogy nekem még nem olyan rossz a szemem, és ha szemüveget csináltatok, akkor meg gyorsabban fog romlani. Ezt én annyiszor hallottam.
11: Igen,
0: már nagyon sokszor.
11: Egyszer se igaz. Tehát ez,
0: jó, ez
11: akár annyiszor mondjuk, attól az nem lesz igaz. Hozzánk mindig úgy jön az ügyfél, hogy ő lát, és mi ezt nem is kérdőjelezzük meg, mi mindig azt mondjuk neki, hogy foglaljon helyet, és megmondjuk, hogy mennyit. És hogyha kiderül, hogy mennyit lát a saját szemével, akkor meg tudjuk azt is mondani, hogy mennyit tudunk hozzátenni a kontaktlencsével, szemüveglencsével, és akkor válik teljesen a látásélmény, nagy élmény szó szerint, amikor újra mindent lát valaki. Hál' Istennek naponta többször is megtörténik az üzletekben.
10: Minden fénytörés hibát teljes mértékben érdemes kikorrigálni. Szóval ez nem igaz, hogy lustítja a szemet. Nyilván van egyfajta üteme a rövidlátás fokozódásának, ez örökletes dolgoktól függ, és életmódi, illetve táplálkozási dolgoktól is függ.
0: Táplálkozástól. Igen.
10: Végeztek egy kísérletet. Természeti körülmények között élő emberek között, tehát amikor halászat vadászatból, tehát vadászattal tudják megtermelni az élelmiszert, körülbelül 1% volt a rövidlátóknak az aránya. Ahogy a következő generáció bekerül városi körülmények közé, tehát elkezdi a finomított ételeket, cukrot, szénhidrátot, stb. Fogyasztani, rögtön megugrott 25%-ra a rövidlátóknak az aránya, tehát innen, mert nem volt szükség olyan éles látásra, mert nem kellett lelőni a vadat, és így tovább nem voltak annyit kint szabad levegőn, tehát természetes fényviszonyok között, és így tovább. Még talán egyet hangsúlyoznék, hogy a természetes fényben bizonyos hormonok is jobban termelődnek, például a szerotonin, és a melatoninra is hatással van. A szerotonin az idézőjelben boldogság hormonnak is mondják, banánban is egyébként van, meg csokoládéban is, illetve kortizol is termelődik, ami egy tényleg egy nagyon fontos hormon a szervezet szempontjából. Éjszaka viszont a melatoninnak van szerepe, és ebbe tud beavatkozni a túl sok kékfény, ennek a termelését tudja csökkenteni vagy gátolni.
0: Hallgatón kérdezi, hogy a fénycsöves világítás mennyire zavarja a szemet. Ugye ez már kevés helyen van talán.
10: Hát a neon fény, igen, a hideg fények nem jók a szemnek.
0: Erre szoktuk mondani, hogy bántja a szemünket, ezt még érzi is az ember.
10: a gépjárművekben is megjelentek ezek a nagyon új világítású fények, a xenon lámpák, amelyek rendkívül erősek, és nagyon jó annak a vezetőnek, aki vezeti az autót, de a szembejövőnek nagyon nem jó. Ugyanígy meg tudja zavarni a kékfényspektrum, a látást, az idegrendszert, és így tovább, és nagyon erős a fénye, tehát a szembejövő autófénye teljesen el tudja vakítani az embert.
0: Másik kérdés, másik hallgatónktól, asztigmián, amennyire én tudom, ez szemtengelyfertőzés.
10: Igen, ez a szaruhártya eltérése.
0: A sok éjszakai vezetés, hogy általánosságban a rossz fényviszonyok, túlzott kékfény tud-e rontani rajta?
10: Nem. Ez egy fénytörési hiba, ennek nincs köze a fényviszonyokhoz.
0: Eddig az egyetlen pozitív dolog, amit el tudtunk mondani a kékfényről, hogy ezen legalább nem ront. Mikor érdemes már szemészhez, orvoshoz fordulni a panaszokkal? Kérdezem ezt kicsit a magam generációja miatt is, mert nagyjából ilyen 40-es évek második felében jön el az a pont, amikor az ember már tologatja maga előtt a papírt, a forgatókönyvet, ugye egyre nagyobb betűméretre állítja nyomtatásnál, tehát hogy kezdődnek ezek a problémák, de még nem olyan élesek.
10: Ez az első 45 éves kor körül a lencse rugalmas

0: szaruártya problémát és szürkályok képződést lehet előre észlelni és felkészíteni egyrészt a beteget életmódilag, meg orvosilag, és hát a glaukóma ebből a legveszélyesebb, illetve a makuladegeneráció, mert a glaukómánál, ha magasabb szemnyomás, és ez nem fáj, magasabb szemnyomás miatt pusztulnak az idegrostok a látóidegbe, az visszafordíthatatlan, és minél hamarabb fedezik fel, annál később következnek be a látással kapcsolatos panaszok.
1: Meg Zsolthoz fordulok a vége felé, hogy ezek a kékfényszűrős szemüvegek, most független attól, hogy van-e rajta dioptria vagy nincs, ezek valójában tudjuk-e, hogy tényleg használnak? Tehát van-e visszajelzés? Mérik ezt? Nézik ezt?
2: Hát mi találkozunk az ügyfelekkel akkor is, amikor a panasszal érkeznek, akkor is, amikor jönnek a szemüvegek, és később, amikor használták, és egyértelműen pozitív a visszajelzés. Ez nem is kérdés. Hangsúlyoznám, hogy itt a jó minőségű kékfényszűrő lencsékről beszélek, és ez fontos, hogy szaküzletekben, szakemberektől fogadjuk el a tanácsot, hogy ez valóban kékfényszűrős. Elég sok marketing jellegű kékfényszűrős ajánlattal lehet találkozni a zsebünkben, a telefon képernyőjén. Próbáljuk meg elkerülni ezeket a csábításokat. Erre vannak a szakemberek. Ez a szakma így kerek, az elején a szemorvos kollégákkal, a szemészeti rendelőkkel, az optikákban az optometrista kollégák, akik szintén jól tudják ezt végezni, és az optikus kollégák, akik elkészítik a szemüveget. Így, ha valaki ezt a támogatást igénybe veszi, akkor a legjobb helyen van a látásával.
1: Ha megfordítjuk kicsit látszerészeti szempontból, akkor nem egyszerű mondjuk az adott monitorra szerelni valami szűrőt, vagy a táblagépre, vagy a telefonra?
2: Igen, de amikor a monitoron rajta van, és ugyanebben a folyosón sétálunk, ahol ledes fényforrásokból jön szintén túlterhelt fény, ez egy környezeti hatás, azt tudni kell. Az egyik eleme a telefon, amivel a legtöbbet kapcsolódunk, mert a legközelebb tesszük a szemünkhöz, a másik eleme a laptop, a monitor, és egyébként pedig a teljes épületen belüli világítás. Tehát azt kell értenünk, hogy gyermektől fölfelé, akik iskolába járnak, mindenkit érint. Már az óvodában.
1: Nem tudunk kibújni
2: a lakásunkban. Gondoljuk bele, amikor felkapcsoljuk a lámpát, a lakásunkban érintett. Ez egy élettani sajátosság, egy jelen helyzetnek a felismerése. Ezért ez ellen, ha már van is rá jó megoldás, akkor érdemes védekezni, hiszen mégiscsak a látásunkról van szó, mint tudjuk, a látásunk elég drága kincs.
1: Még gyorsan a végére egy hallgatói kérdés, ahogy jól látom már röviden. Szürkületben homályosan látok, pedig van szemüvegem, vezetni sem merek, mit lehet csinálni, kérdezi hallgató.
0: Szűrés, mert lehet, hogy egy kezdődő szürkályok van ennek az egész panasznak a hátterében.
1: A sárga vagy a fehér fény a jobb? Kérdezi másik hallgató.
0: A sárgás fehér, tehát ami ilyen barátságos fény, nem a hideg fény semmiképpen nem jó, mert a hideg fénynek nagy a kék fény tartalma.
1: És még volt egy kérdés, talán ez inkább Zsolthoz, hogy mobiltelefon, nem tudom már hol van ez a kérdés, de hogy mobiltelefon vagy táblagép, szerintem itt a méretre gondol a hallgató.
2: Hát a táblagép kevésbé terheli ezt, mert valóban picit azt messzebb tesszük, de hát a mobiltelefon ott van mindenkinél, tehát akarjuk ezt a kérdést elkerülni, vagy nem, ez érint. Tehát, hogy igen, a mobiltelefon van a szemünk az a legközelebb, aztán táblagép, laptop, monitor, világítás, kékfényszűrés, erre figyelni kell.
1: És még a mesterséges fény itt is. Nagyon szépen köszönöm, hát azt hiszem, hogy lenne még erről mit beszélgetni, de a figyelmet talán felhívtuk arra, hogy szakemberhez érdemes fordulni, amikor már legalábbis nem komfortos az, hogy hogyan nézünk, hogy nem pislogunk, mert erről még nem is beszéltünk, igen, hogy nem pislogunk a szemnek, az se jó. Vendége volt itt a stúdióban professzor dr. Nagy Zoltán Zsolt, szemész klinika igazgató, az Akadémia doktora, a Magyar Szemorvos Társaság elnöke, és Szabadi Zsolt, a Magyar Látszerész Társaság, Látszerész Szövetség elnöke, bocsánat. És hát arról beszélgettünk, hogy hogyan tudjuk megelőzni, vagy ha már kialakultak, akkor a kékfény hatásait valamilyen módon enyhíteni. Most a következő percekben pedig a névnapokkal foglalkozunk a mai hangtárban.
3: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.

0: névnapot.
1: A legtöbben csak belelapozunk a naptárba, de ritkán gondolunk bele, hogy a névnapok valójában a vallási tiszteletből nőttek ki.
0: A neved napján gratulálok neked.
1: A keresztény hagyomány szerint a keresztségben kapott nevek egy-egy védőszenthez kötődnek, akiknek az égi születésnapja, vagyis haláluk emléknapja lett a földi névnap alapja. Rácz Judit nyelvészt hallják.
2: A kereszténységben felvett nevek, azok mindig valamilyen védőszentnek a neveit jelölik, és ugye a védőszent

0: Ennek az ünnep napjaiból alakultak ki a névnapok.
1: Gyakran megesik, hogy egy évben többször is találkozunk ugyanazzal a névvel a naptárban. Ez nem véletlen. A történelem során több azonos nevű szent is élt, akiknek különböző napokon adózunk tisztelettel.
0: Ez valóban így van, hogy egy-egy szentnek az élete során egy-egy főbb esemény az egy-egy ünnepnapja volt. Például itt van a Mária név, amelynek 33 ünnepnapja van. Ugye ma is ismerjük, hogy van szeptember 8-án, 12-én is Mária, nyáron is van Mária, tehát nagyon sok napon lehetett például a Máriákat ünnepelni, vagy ugyanígy a János, annak 16 névnapja van.
1: Érdekesség, hogy a névnapozás nem volt mindig az egész évre kiterjedő ünnep.
0: Nagyon sokáig csak a nem dologidőre eső névnapokat ünnepelték, tehát ami ősszel a betakarítások utánra esett, tehát ezért mondjuk a Márton napot, az István napot, és először csak a gazdáknak a névnapját ünnepelték.
1: Ilyenkor a gazda köszöntése nem csak családi, hanem gyakran az egész falut megmozgató közösségi esemény volt. A jókedv mellé sütemény és kocintás is járt.

0: Míg nálunk, a lengyeleknél vagy a skandináv országokban a névnap szinte a születésnappal vetekszik, addig az angolszász területeken, Hollandiában vagy Franciaországban sokan azt se tudják, hogy mi az. Nálunk viszont továbbra is a figyelem és a kapcsolattartás egyik legkedvesebb eszköze marad, legyen szó egy szál virágról vagy egy kedves üzenetről.
1: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.

Kedves hallgatóink, hamarosan másfél perc múlva véget ér a délelőtt című műsor, www.mediaclick.hu, itt megtalálják majd később is az adást, és holnap is jelentkezünk 9-től 11-ig a következő témákkal. Publikus a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzési terve, de hogy kit és miért ellenőriz a NAV, és hogyan lehet tudatosan csökkenteni az ellenőrzési kockázatot, erről beszélnek majd szakértőink, de arról is szólunk majd, hogy szennyvízből is lehet sört készíteni, a technológia már ott tart, hogy az újrahasznosított víz élelmiszer alapanyag is lehet. Holnap is délelőtt én megköszönöm mai munkatársaimnak, a szerkesztőnek, Dian Gergőnek, a gyártásvezető Mali Andreának és a hangmérnök Rácz Dorottyának, hogy segítségemre voltak. Önöknek további szép napot kívánok, a műsorvezetőt, Bicsák Esztert hallották.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 11 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Polyák Adrián. Megkezdődtek a Tisza kormány 16 miniszter jelöltjének bizottsági meghallgatásai. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Az új kormány visszaépíti Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban, mondta Orbán Anita külügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A Tisza párt politikusa a legfontosabb nemzeti ügynek, a felfüggesztett uniós források megszerzését nevezte. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem több beszerzési forrásra támaszkodna a jövőben, és megmarad a rezsicsökkentés is, jelentette ki Kapitány István parlamenti meghallgatása után. A gazdasági és energetikai miniszter jelölt újságírók előtt hangsúlyozta, a cél az, hogy az ország mindig a legolcsóbb és legmegbízhatóbb energiaforrásból vásároljon. Kapitány István arról is beszélt, hogy megkezdték a tárgyalásokat a több mint 10 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról. Hozzátette, a kifizetéseknek szeptember végéig kell megtörténniük. A visszanemtérítendő rész 6,9 milliárd euró, a többi hitel. Az egészségügy fejlesztése központi kérdés a Tisza kormány számára. Ezt Hegedűs Zsolt egészségügyért felelős miniszter jelölt mondta bizottsági meghallgatásán. Hangsúlyozta, az egészségügy megújítása a nemzet jövőjének ügye, amelyet minden kormánynak kiemelten kell kezelnie. Hozzátette, a beteget helyezik az ellátás fókuszába, a cél a biztonságosabb és jobb minőségű ellátás. Elmondta azt is, hogy Karikó Katalin, Nobel-díjas tudós, elfogadta felkérését az egészségügyi tanácsadó testületbe. A honvédelem nemzeti ügy. Erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Jövőbeni munkája kapcsán kiemelte, vissza kell állítani szövetségeseink bizalmát, a katonák morálját és önbizalmát. Úgy fogalmazott, a Tisza a béke kormánya, nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítják vissza a sor kötelezettséget. Az agrárium stratégiai kérdés, hiszen csak nem 10 millió ember élelmiszerbiztonságát érinti Magyarországon. Erről beszélt parlamenti bizottsági meghallgatásán Bóna Szabolcs. Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter jelölt szerint az ágazatnak egyszerre kell választ adnia a klímaváltozás, a gazdasági átalakulás és a munkaerőpiaci kihívások problémáira. Úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban sokszor hiányzott az őszinte szakmai párbeszéd és a társadalmi vita. Bóna Szabolcs jelölését az Országgyűlés Agrárbizottsága 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett támogatta. Észtországhoz hasonló, gyorsabb és egyszerűbb digitális államot építene a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán parlamenti meghallgatásán azt mondta, olyan minisztériumot szeretne létrehozni, amely képes Magyarországot átrepíteni a 21. század második felébe. A miniszter jelölt szerint a cél egy olyan digitális állam megteremtése, ahol az ügyintézés egyszerű, gyors és kényelmes. Elutasította az Európai Unió külügyi főképviselője azt az orosz javaslatot, hogy Gerhard Schröder közvetítsen az ukrajnai háború ügyében. Kaja Kallas úgy fogalmazott, az egykori német kancellár korábban orosz állami vállalatok lobbistájaként dolgozott. Ezért szerinte egyértelmű, miért támogatná őt Vlagyimir Putyin közvetítőként. Kallas hangsúlyozta, nem lenne bölcs döntés, ha Oroszország nevezhetné ki az Európai Unió tárgyalóját. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Azok közül az utasok közül, akiket tegnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Ondius óceánjáróról. A fertőzött francia nő egészségi állapota éjszaka romlott a párizsi kórházban, ahová vitték. Az evakuált 17 amerikai utas egyikénél szintén pozitív lett a hantavírus teszt, de semmilyen tünetet nem mutat. Jelentették be amerikai egészségügyi illetékesek. Többnyire borult az ég az országban, egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, este 12-18 fok várható.
0: Műsorajánlat.
2: A rend és a káosz, avagy holisztikus szemlélet a múlt és a jövő értékeit kutatva.
3: Engem az időtlenség érdekel. Tehát azok a formák, tartalmak, felismerések, amik túlmutatnak az aktuális trendeken, és valahogyan a mélyáramot segítenek megérteni nekünk.
2: Az este a házigazda Bogyai Katalin diplomata újságíró, vendége Böszörményi Nagy Gergely író-filozófus jövőkutató. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
0: Nagyok.
4: Több évtizedes tapasztalattal, számtalan koncerttel a háta mögött még mindig izgul a fellépések előtt, ezért olyan alapos. Vendégem a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett harmónia és protradizione díjas Vadkerti Imre, a Kallós Zoltán külhoni magyarságért és magyar örökség díjjal elismert Kormorán együttes énekese. Várja önöket a beszélgető társ Haják Szabó Mária.
0: Nagyok.
2: Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. Kívánság kosár.
5: Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-es telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
2: Kívánság kosár, vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
6: Ahol kétszer kell fel a nap, egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
2: Műsorvezető Bakanita.
7: Tavaly július óta működik a budapesti Szervita téren az Európai Élmény Központ. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság az Unió minden fővárosában olyan élményközpontokat létesített, amelyek a legkorszerűbb interaktív eszközök segítségével mutatják be, hogyan működik az Európai Unió, és hogyan telnek Európa mindennapjai. Egy héttel ezelőtt jártunk már itt, de visszatértünk mélyíteni a tudásunkat. Jó napot kívánok! Miskolci Istvánnal folytatjuk, ő az Európai Parlament kapcsolattartó irodájának sajtóattaséja. Egy kör alakú asztalnál három képernyőt látok, középen pedig az Európai Unió térképe, Magyarország emelkedett ki éppen az országok közül.
8: Igen, itt most rákattintok az indítás gombra, felfedezhetem, hogy milyen hatással van az Unió az én országomra. Rá is kattintok, hogy kezdés, itt mindenkiről tudok információt szerezni.
7: Minden ország szempontjából meg tudom vizsgálni, hogy az adott országnak mire lehet jó az Unió.
8: Azonnal szembe találjuk magunkat, például, hogy mióta vagyunk tagjai az Európai Uniónak, ez ugye 2004. május 1-e, hány európai parlamenti képviselőnk van, 21.
7: Halkan kérdezem a hallgatókat, hányat tudnak felsorolni, tegyék szívükre a kezüket, ne puskázzanak, ne nézzenek utána, csak úgy gondolják át.
8: Menjünk tovább, például, hogy 1000 lakosra vetítve hány személygépjármű van Magyarországon, 403.
7: Ezek az adatok mindig adnak egy összehasonlítási lehetőséget. Mit találunk még itt?
8: Kiválasztjuk itt mondjuk a helyi projektek gombot, megyére lebontva tudunk keresni az Unió által támogatott projekteket, és hogy azok hogyan valósultak meg. Például rámegyek itt, hogy Tatabánya Magyarország. Itt a jobb oldalon el tudom egyből olvasni, hogy Tatabánya közösségi házainak felújítása, fejlesztése, és Bánhida és Sárberek városrészek összekötését biztosító útfejlesztés, két az Európai Unió által támogatott projekt. És és akkor ugyanezt meg tudom csinálni. Nyász-Nagykun-Szolnok megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az M4-es autópálya Berettyó-Újfalu-Nagykereki közötti szakaszának megvalósítása, vagy például a helyi központi orvosi ügyelet telephelyeinek felújítása, de egyébként Szolnok belvárosának rehabilitációja, vagy különböző árvízvédelmi rendszerek kiépítése.
7: Ebben az uniós régióban van például Magyarország második legszegényebb járása. Ha felújítanak egy városközpontot, az nagyon fontos.
8: Abszolút. Ilyen projektek bemutatásának is a célja ez a Magyarország és az EU állomás.
7: Az utolsó állomás. Képet készíthetek magamról? Mosolyt kérünk, ezt írják.
8: Igen, van egy selfie fal, ahova beállhat egyedül vagy a
7: központot. Hát ezek a látogatók. Most igen. Már fölismerem a hátteret.
8: Az itteni budapesti élményközpontban készült fényképeket vetítjük ki, de emellett a rendszer megjelenít más Európa szerte élményközpontokból is fényképeket. Például itt feldobott a képernyő egy hölgyet, aki Helsinkiből üzent. Most őt látjuk, és itt délelőtt pont volt egy látogatócsoportunk, akik szintén csináltak egy csoportképet, és alá pedig azt az üzenetet választották, hogy Európára szükségünk van, mert együtt átvészelhetjük a válságot. Prágából ugrott most fel egy kép, és ez is azt próbálja hangsúlyozni, hogy ezek az európai élményközpontok, amellett, hogy interaktív kiállítóterek az egyes tagállamokban, ezek alkotnak egyfajta hálózatot is EU-szerte. A látogatók ismeretlenül, de tudnak üzenni egymásnak. Jó érzés látni, hogy mások is élvezik a kiállítást más tagállamokban.
7: Az élményközpont földszintjét ismertük meg eddig, és most megkérem Miskolci Istvánt, hogy legyen kedves, szálljon alá velem, de ne a pokolra. Azt hiszem, hogy az alagsor következik.
8: Így van, fél csiga lépcsőn haladunk most le az alsó szintre, ahol további állomások, illetve hát egy 360 fokos mozi is várja a kedves látogatókat.
7: És azt hiszem, az a játék, amit Steven olyan sokat emlegetett, a szerepjáték,
8: így van.
7: Az is itt van lent, ugye?
8: Igen, és oda is ellátogathatnak a kedves látogatók.
7: Kotlár Eszter fog engem tovább vezetni itt az élményközpontban. Ő az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodájának PR-attaséja. Hát jó napot kívánok! Hogy lesz valakiből PR-attasé?
9: Nemzetközi tanulmányokat végeztem. Nagyon hosszú út vezetett idáig, alapvetően Brüsszelt jelenti, de annyira szerencsés vagyok, hogy Budapesten dolgozhatom az Európai Parlamentnek a budapesti irodájában.
7: Ön biztosan emlékszik, hogy mi történt aznap, amikor csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz.
9: Nagyon-nagyon felemelő élmény volt. Emlékszem a tűzijátékra, én emlékszem a lezárt Szabadsághídra, én emlékszem arra a szuper hangulatra 2004. május 1-én.
7: Május 1-e a csatlakozás évfordulója, de itt az élményközpontban 9-én rendeznek programokat.
9: Ünnepeljük az Európa napot Európa szerte minden egyes tagállamban. Ez lesz az első Európa napunk itt az élményközpontban. Nagy erőkkel készülünk erre a napra.
7: Nagyon jó itt lenni. Nem csak azért, mert ez az épület új, mert modern, mert a legmagasabb technikát használja, hanem azért is, mert azt hiszem, hogy itt szabad kérdezni.
9: Valóban a élményközpontnak a célja egyrészt az, hogy tudást adjon, de ezt a tudást úgy adja át, hogy ez egyfajta keretrendszer csupán. Át tudjuk azt is adni, hogy az európai értékek hogyan jelennek meg a mindennapjainkban, hogy milyen hatással vannak az Európai Uniós döntések a mindennapjainkra. Ugyanakkor a véleményüket ezekkel kapcsolatban ők maguk fogják formálni. És a kollégák válaszolnak is kérdésekre.
7: Van egy generációja a mai társadalomnak, amelynek érettségi tétel volt már az Európai Uniós csatlakozási folyamat is, meg az is, hogy mik a legfontosabb helyszínek, hogy a közösség életében melyek voltak a legfontosabb évszámok, melyik ország mikor csatlakozott. Ezt illik tudni. Hogy látja Eszter, mi az alapvető tudásunk?
9: Én azt mondanám, hogy mondjuk az elmúlt 10-15 évben nyilván javult, ugyanakkor én azt gondolom, hogy messze van még ennek a vége, hogy azt mondhassuk, hogy általánosságban mindenki nagyon jól tájékozott. Hogy a mindennapi élethez szükséges tudást megszerezni, az tényleg nem egy bonyolult és komplikált dolog, úgyhogy mi ezt próbáljuk meg elérni, hogy minél több embert, minél élményszerűbben tudjunk arról informálni, tájékoztatni, hogy mi hogyan történik az Európai Unióban, és ezzel talán ők is egy lépéssel közelebb kerülnek ahhoz, hogy ez nem egy valamilyen nagyon elvont, nagyon tőlük messze álló dolog.
7: Leültünk egy gyönyörű zöld asztalhoz. Európai Uniós zászlók lengedeznek itt egy képernyőn. Mi történik itt?
9: Mi most a szerepjáték részében vagyunk, alapvetően csoportok látogathatják, minimum 16 fős csoportra van szükség. Az a rész, ahol most vagyunk egyébként, ez már a második lépése ennek a szerepjátéknak. A szerepjáték során ugye a beérkező csoportok kapnak egy ilyen kis elektronikus eszközt, és véletlenszerűen beosztja őket ez az eszköz egy-egy elképzelt politikai csoportba. Mi most az egyik ilyen politikai csoportnak ülünk a szobájában egyébként, és ezt mutatja ez a kis zöld falevél. Négy ilyen van egyébként itt körbe, és mindegyiknek más a színe, hogy jól meg lehessen őket különböztetni. Ez az ökológiai képviselőcsoport ide, azok ülnek, akiket ide osztott be a játék, és akkor itt folytatják le a szimulációnak ezt a részét. Gyakorlatilag az egész uniós döntéshozatalnak a parlamenti részét ezzel a játékkal el lehet játszani. Sajtótájékoztatót is tarthatnak, képviselőcsoportokban is ülhetnek, szakbizottsági csoportokban is ülhetnek, utána pedig egy plenáris ülést szimulálva szavazhatnak a jogszabályokról. Tehát itt például Matej vagyok, Románia tagja. Például nekem a képviselőtársaimmal valamiben meg kell egyeznem, be kell mennem ebbe a szobába, és ezt a játék megmondja, hogy én mikor menjek oda. Találkozunk és egyeztetjük a mi politikai álláspontunkat. Ugye két témát dolgoz fel a játék. Az egyik a klímaváltozáshoz kapcsolódó téma, a másik pedig a dezinformációhoz, illetve az online jelenlétünkhöz kapcsolódó témakör. Ezekben a témákban kapnak mindenféle fajta információt. Itt ezen a képernyőn érkeznek be például e-mailek. Csörög a telefon. Elküld minket a játék azokhoz a további képernyőköz, amiket ott látunk egy ilyen fekete falon mindenféle fajta rajzokkal ellátva. Ott például állampolgárokkal találkozunk, egy másik képernyőn újságírókkal találkozunk, vagy éppen lobby szervezettel találkozunk, akik elmondják az ő álláspontjukat az adott témában. Ez is árnyalhatja azt, hogy mi hogyan fogunk szavazni.
7: A mai játéknak hangzik.
9: 14 éves kor fölött értelmezhető egyébként ez a játék. Ugyanis itt nem csak arról van szó, hogy átélhetik azt, hogy hogyan működik az Európai Unió, hanem arról is szó van, hogy kompromisszumokat kell kötni, hogy beszélgetni kell. A végén valamiféle kompromisszumos javaslatra van szükség, javaslat átmenjen, és ugye egy többségi szavazási eredmény szülessen.
7: Ez egy demokráciáról szóló játék.
9: Az Európai Parlament alapvetően a demokráciáról szól.
7: Elindultunk a játéknak arra a helyszínére, ahol a plenáris ülés zajlik, és hát itt bizony a négy fiktív politikai csoport színek szerint van is helye.
9: Ugye mindenki elfoglalja azt a ülőhelyet, ahova ő tartozik. Itt egyébként fel is szólalhatnak, és elmondhatják az álláspontjukat, amit a játék során alakítottak ki. Közben is változtatják az álláspontjukat, és esetleg hallgatnak egy olyan felszólalást egy másik képviselőcsoportból, ami új megvilágításba helyez bizonyos dolgokat, és a legvégén szavaznak is egyébként ugye a jogszabályokról, és aztán kiderül, milyen jogszabály születik a játék végén. Mi azt tapasztaljuk egyébként, hogy leköti őket, mozgalmas játék, és azok is, akik semmilyen előzetes tudással nem rendelkeztek az Európai Unióról, ők is fogják tudni élvezni ezt a játékot.
7: Miskolci Istvánt kérem meg ismét, az Európai Parlament kapcsolattartó irodájának egyik sajtóattaséját, hogy vezessen engem tovább az élményközpontban.
8: Kijöttünk a szerepjáték teréből, hűségünk van megtekinteni egy panoráma filmet az Európa Élményközpont talán legizgalmasabb terében, egy körülbelül 40 férőhelyes 360 fokos moziteremben.
7: Ennél fejlettebb helyszínt Budapesten belül sem feltétlenül ismerek, hát még az országban. Szonták Andrásné Anna Mária, az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodájának sajtóattaséja várt itt engem ebben a moziban.
10: Pont ez az a film, amin létrejöttében egy picit azért részt vettem én is, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetünk.
7: Biztosan emlékszik rá, hogy hol volt 2004-ben május 1-én. Mit csinált?
10: Hát, ha jól emlékszem, akkor az István utcában voltam, akkor ott laktam. Akkoriban avatták föl ezt a nagyon érdekes rozsdássá vált emlékművet, ami egyébként a belépés emlékére állítatott föl, és hogyha jól emlékszem, akkor pont a boldog embertömeget néztük ott a Dózsa György út környékén az ablakból, meg a tévét néztem, meg nagyon örültünk.
7: Május 1-én ugye egyébként is szabad napunk van, és az milyen jó kis május 1-e volt.
10: Jó volt, jó volt. Szeretem a május 1-ig.
7: Generációs élmény, kicsit irigylem, mert ön már emlékszik.
10: Én nem irigylem magam, hogy én már emlékszem bizonyos szempontból. Igen, de ez borzasztó egyébként, hogy az ember néha ráébred a saját korára. A gyerekeimre ránézek, és nagyon nehéz elmagyarázni olyan dolgokat, amik teljesen evidensek. Nem is értik sokszor, hogy miről beszél anya. hogy mi volt akkor, és mi van most. Ja, nem lehetett utazni, csak úgy, mondom, utazni, és hogy akkor pénz, meg ilyenek, hát mondom, milyen pénz? Hát hűtőszekrényért külföldre mentünk, mert nem volt itthon, meg hát, hogy nem volt nektek csoki? Nem volt csoki. Én emlékszem, amikor a szülinapomra kaptam egy 10-es golyórágót, egyszer az egyik nagymamántól, illetve hát karácsonykor volt szokásban, hogy 10 deka a téli szalámit. Megengedett magának a család, és akkor már mint a nagymamám, és akkor ő náluk az egy külön dolog volt, hogy karácsonykor lehetünk téli szalámit. Tehát, hogy a mai gyerekeknek ez teljes elképzelhetetlen, hogy nem az, hogy bemegyek, ott leveszek valamit, hanem arra készülni kellett, az egy esemény volt, és ugyanígy volt minden más. Nekem anyukám maga varta a ruháimat, ez így a legkevesebb, de például tényleg az, hogy külföldre menni, nem tudják, hogy mi az, hogy van egy határ. Mutogatjuk a férjemmel, megyünk az autóval, és nézd itt a határállomás, az mi az? És ugye az ember elmagyarázza.
7: Más lehetőségek, más jogok, más kötelezettségek is.
10: Abszolút. Nyilván más kötelezettségeink vannak, mert felelősséggel tartozunk. Azért, hogy ez maradjon meg, amit eddig elértünk, nagyon fontos. Nagyon fontos tudatában lenni annak, hogy mi az, amit elveszíthetünk.
7: Miről szól ez a film, amit itt egy csoport megnézhet?
10: Ez a film, ez Európáról szól. Ez egy rövid, 8 perces film, és nagyon sok aspektusa lett végig gondolva az Európai Uniónak, sűrítve, hogy mi az az Európai Unió, és miért van. És elég messziről indul. Ugye ez egy körmozi, egy 360 fokos úgynevezett immerzív mozi, és amikor ezt parlament elkezdte, mint projekt 2009-ben, akkor azt hiszem talán 3 ilyen volt Európában. Tehát ez egy nagyon nagy dolog volt, és most már nyilván a technológia fejlődésével több helyen elérhető, de Magyarországon nem nagyon elérhető ilyen mozi élmény, mert ez ugye azt jelenti, hogy nem csak velünk szembe, de körülöttünk is megy egy film. És akár körbe foroghatunk folyamatosan, mert mindenhol más-más fajta információhoz tudunk jutni, és borzalmasan látványos. Úgyhogy kintről indulunk a világűrből, és indulunk a múltból, a háborúkból, meg a diktatúrákból, és úgy jutunk el a mai naphoz, meg ahhoz, hogy miről szól maga az Unió. Mit jelent európai állampolgárnak lenni.
7: Ez a moziterem, tehát ez a 360 fokos, ez akkor máshol, más élményközpontban, más országok, más fővárosaiban is megtalálható, hanem is mindenhol. Az a film, amit itt megnézhetünk, ez mindenhol ugyanaz?
10: Ez a film mindenhol ugyanaz, mert ugye az alapgondolat az ugyanaz. Tehát ez nem Magyarországra van tervezve, nem is lehetne úgy megoldani. Nagyon-nagyon bonyolult a gyártási folyamat, a forgatási folyamat, viszont nagyon sok magyar forgatási helyszín van benne elrejtve. Ugye elég sok magyar helyszín felismerhető, mert volt itt a stáb forgatni, nem sok helyen voltak forgatni Európában egyébként, úgyhogy aki szemfüles, az azért észrevehet dolgokat a filmben. Periódusosan azért ezeket felújítja a parlament mindig, hogy aktuális legyen. És hát ugye nem minden Európa élményközpontban van ez a lehetőség.
7: Magunk mögött hagyjuk a 360 fokos mozit. Természetesen itt az élményközpontban rajtunk kívül más látogatók is vannak még, az ő hangjukat is hallhatják. Aha, és itt jön az a kihívás, amit egész nap emlegettem. 21 képviselője van Magyarországnak az Európai Parlamentben. Úgy látom, hogy itt a képviselőkkel kapcsolatban szerezhetünk be információkat.
10: Így van, itt van két állomásunk is van egyébként, az egyik a képviselők, a másik pedig a biztosok, az uniós biztosok. Hát ők kevesebben vannak, mint látjuk. Úgyhogy mi most ide jövünk, mert ez színesebb egy kicsit ilyen értelemben. Ugye ez egy interaktív érintőképernyős felület, amit ha megnyomunk, akkor meglátjuk az összes 720 darab képviselőnek a portfólióját. Tudunk szűrni, tehát itt nagyon érdekes dolgokat lehet megtalálni, mert tudunk szűrni úgy, hogy ők milyen képviselőcsoportban dolgoznak, tehát például bal oldal, jobb oldal, bármi, melyik országból származnak, vagy a nevük alapján, és korcsoport szerint. Úgyhogy én szoktam szeretni például, ugye a 18-29 közt meg tudom nézni.
7: Keressük meg a legfiatalabbakat. 18 és 29 év között 8 képviselő
10: 8
7: van.
10: 8 képviselő van, így van. Német, portugál, ugye mutatja a rendszer, Ausztria, Ciprus, Dán, Franciaország és Holland. Így, és akkor itt a kis arcukat. Ha megkattintom, akkor bejön az ő portfóliójuk.
7: Olyan Emma nevű francia képviselőnő, aki 1999-ben született.
10: Hát van, van olyan.
7: Ez már lehetséges.
10: Lehetséges. És e-mailt tudunk küldeni neki. rákattintunk így, be lehet szkennelni a QR kódot, és ebbe a rendszerbe ugye elmegy egy e-mail képviselő asszonynak, és ő adott esetben válaszol is az e-mailünkre. És meg lehet nézni azt is, hogy 70 és 79 éves kor között 31 képviselőnk van. Ő 52-ben született, Willy Somdal, ha jól ejtem az ő nevét. Például Johan van Overtveld, ő róla sokat hallunk talán, ő a konzervatívok csoportjában dolgozik, és 55-ös születésű képviselő, szóval, hogy így lehet
7: tudhatjuk, hogy milyen témákkal foglalkoznak ők általában.
10: Így van, mit képviselnek, és van olyan is, amikor videó üzenetet tudunk tőlük meghallgatni. De mondjuk meg tudjuk azt is nézni, ugye, hogyha Magyarország, te említette az előbb, hogy 21 képviselőnk van, nem mindenki, de vannak képviselők, akik rendszeresen küldenek frissített videóüzeneteket ezekre a táblákra. Általában 5 évente szokott ez megjelenni, ez a lehetőség, amikor új európai parlamenti választások zajlanak. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, szerintem jópofa alkalmazás, mert tényleg meg tudjuk nézni, hogy a mi országunkból kik azok, és mit csinálnak ott nekünk. Szerintem, ami még ennél is izgibb, ez a hogyan működik az Európai Unió nevű tábla, ami elsőre egy kicsit bonyolultnak tűnik, de nem annyira az. Nagyon nehéz volt modellezni, hogy a három uniós intézmény hogy tud együtt dolgozni. Ezt próbáltuk itt megtenni. Majd ide átmegyünk bal oldalra.
7: Az Európai Parlamenthez léptünk oda, ugye léphettünk volna még az Európai Unió tanácsához, és bizonyára a bizottsághoz is.
10: Így van. Szép nagy kerek tábla, három nagyon helyes tortával. Az egyik torta a parlament, a másik torta a bizottság, a harmadik pedig a tanács. És amikor elindítom a táblát, akkor...
7: Először is üdvözölnek minket. Az európai szokásrendszer egy fontos eleme, hogy köszöntsük egymást.
10: Így van. És utána annál az intézménynél, ahol állok, arra vonatkozó információkkal lesz majd tele mindegyik buborék. Tehát amikor elindítottam a táblát, akkor meg tudom azt nézni, hogy mi az a négy fő terület, amiben az Európai Parlament például tevékenykedik. Jogalkotás, költségvetés, külkapcsolatok és demokratikus ellenőrzés. Ugye ezek ilyen nyalókák itt a képernyőn, megnyomom azt a jogalkotás nyalókát, akkor bejön egy leírás, hogy mi ez, konkrétan mit jelent, hogy európai jogszabály. Meg tudok nyomni egy gombot, amivel az egész nagy táblán elindul.
7: Egy magyarázó, vizuális segédlet, hogy én jól meg tudjam érteni, hogy mi is történik.
10: Így van, tehát ebben az esetben például bizottságtól jött a színes lézernyél a parlamenthez, ők javasolnak valamit ugye a bizottság, és akkor a parlament és a tanács pingpongozni kezdtek, megvitatják, és utána felvillan szépen ez a háromszög, mert hogy az a három intézmény együttes munkájával, akkor létrejön ugye ez a jogszabály. És ami még érdekes ebben a táblában, hogy mindegyik ilyen elemnél meg tudom nézni, hogy én, van egy kis emberkém, hogy te, hogyan tudok részt venni az Európai Unió működésében. Tehát minden egyes területen hol tudok beleszólni. Ugye itt például, ha jogalkotásról beszélünk, vedd fel a kapcsolatodat a választókerületed EP képviselőjével, mondd el neki aggályaidat. Ugye a tájékoztatási irodáknál a tagállamokban konzultációs lehetőségek vannak, lehet írni petíciót. Tehát, hogy ezeket próbált a parlament, megmutatok még egy ilyet, összerendezni, érthetően megfogalmazni az állampolgárok számára, hogy mindenki lássa, hogy ez rájuk vonatkozik, ez nem egy elvont dolog, itt rólunk szól ez a történet.
7: Ezekkel a lehetőségekkel élhetünk.
10: Így van.
7: És hogy működnek a külkapcsolatok, ez is kiderül most már.
10: Így van.
7: Ezer apró dologba beleáshatom magamat.
10: Igen, tehát ezek úgy néznek ki, mint egy hálózati rendszer, ezek a interaktív állomások, mert lépegethetek befele tartalmi buborékokba, és nagyon-nagyon sok háttérinformáció van. Rengeteg videó van, rengeteg szöveges anyag, és szerintem hasznos eszköz ahhoz, hogy meglássuk, hogy hogy tudunk részt venni az unió működésében.
7: Ez egy annyira hasznos helyszínnek tűnik, hogy talán érdemes ezt nem az utolsó lépésre hagyni, ahogy én ma tettem.
10: Igen, tehát egyébként van egy menete a látogatásnak, de ugye ez a tér ez olyan, hogy mindenki a maga ütemében látogathatja, hogyha akarja. És ugye vannak kollégák, akik azért segítenek, hogyha valakit valami jobban érdekel, vagy már eleve tudja mi, akkor nyilván itt is kezdhet bármit, illetve ezt azért meg kell érteni egy kicsit, ez bonyolultabb szerintem ez a tábla.
7: Ez talán a felnőttek helyszíne.
10: Igen, igen, ez így van, ez így van. Ez.
7: Átléptünk egy másik asztalhoz, az EU valós időben ezt a címet kapta ez az asztal. Itt is hatalmas digitális kijelzőkön mindenféle lehetőségek közül tudunk választani.
10: Hát itt az a lényeg, így van, hogy jelenleg mi történik éppen most. Például ki tudom választani a legfrissebb hírek szekciót, és akkor ki tudom választani azokat a, ez minden nap frissül, vagy hetente, azokat a legfontosabb közleményeket, híreket, amik érdeklődésre tarthatnak számot, és most jelentek meg nemrég, tehát nem 3 évvel ezelőtti információkhoz jutunk hozzá. Meg tudjuk nézni egyébként folyamatosan az egyes képviselőknek éppen a közösségi média tevékenységeit, hogy éppen ki mit posztolt hova. Meg tudjuk nézni a multimédiás tárunknak a nagyon jó videóit, ismeretterjesztő anyagait. Ez például a Szaharov-díjról szóló kis filmünk a múlt évéről.
7: Angol nyelven szól, de magyar felirattal azonnal elérhető.
10: Igen, ez az asztal is, mint mindegyik más, egyébként nyelvek közt ugye lehet váltani rajta, és vannak olyan tartalmak, ahol a magyar nyelv az feliraton valósul meg, mert nyilván végtelen mennyiségű adatunk van, és nem minden van szinkronizálva, de magyar nyelven megtekinthető.
7: Köszönöm szépen! Az Európai Élmény Központból jelentkeztünk ma. A felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte. A gyártásvezetőnk Vancsók György. Adásunk a mediaclick.hu felületén 60 napon keresztül újra meghallgatható. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Mohácsi Edit nevében is. Bakanitát hallották. A hírek után a Vendég a háznál című műsorunk következik.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
11: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Nem válik le Magyarország az orosz energiáról, hanem több beszerzési forrása támaszkodik a jövőben, és megmarad a rezsicsökkentés is, jelentette ki Kapitány István parlamenti meghallgatása után. A gazdasági és energetikai miniszter jelölt újságírók előtt hangsúlyozta, a cél az, hogy az ország mindig a legolcsóbb és legmegbízhatóbb energiaforrásból vásároljon. A Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter jelölt bizottsági meghallgatásán. Gajdos László közölte, hogy szeptemberben alakul meg az új országos környezetvédelmi hatóság. Egészségügy az ország egyik legfontosabb közszolgáltatása, a társadalmi biztonság egyik alapja és az egyik legfontosabb befektetés a nemzet jövőjébe, fogalmazott az egészségügyi miniszter jelölt bizottsági meghallgatásán. Hegedűs Zsolt elmondta azt is, hogy a Nobel-díjas Karikó Katalin is tagja lesz tanácsadó testületének. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása. A szakmai rendszer a régióban elsőként akkreditálta a felsőoktatási intézmény speciális részlegét, ezzel igazolta, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése. A modern kíméletes terápia képalkotó eszközök, például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát. Többnyire borult az ég az országban, egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok is. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.

0: Az én időmben a Spock könyvet olvastuk, ma már minden tudás elérhető. De sokszor egymásnak is ellentmondó információhoz jutunk, ami még nehezebbé teszi a döntést. Hogy hat ez az anyákra?
1: Sokat olvasol az anyaságról, hogy mit, hogy kell csinálni?
2: Azt nem mondanám, hogy nagyon felkészült vagyok. Ami a kezembe kerül, azt elolvasom, és próbálom azokat a részeket, amik relevánsak nekünk, azokat beépíteni, vagy pont nem beépíteni. Szóval nagyon sok olyan téma van, amit én felül bírálok. Nyilván ezt mindenki megteszi, de én nem is vagyok talán annyira elfogadó azokkal az újfajta irányzatokkal, amik tényleg az égből is potyognak.
0: Mi az, ami nem tetszik?
2: Például a mosipelus. Nekem az az elképzelés, hogy a gyerek pelenkáját a fürdővízébe utólag mossuk ki mosódióval, az egyszerűen nem fér bele a napomba. Nem látom azt, hogy ez annyit spórolna nekünk.
0: Soha nem volt még ennyi segítsége az anyáknak a gyereknevelésben. Mindent el tudunk olvasni, hogy hogy kellene jól csinálni. Valóban segít ez az édesanyáknak? Reinhard Gabriella, anyapszichológus.
3: Pont az információ bősége miatt nagyon-nagyon nehéz dolga van a mai édesanyáknak, hiszen ha jól akarjuk csinálni, akkor mire mindent elolvasunk, hogy hogy csináljuk jól, rengeteg mindent elolvasunk azzal kapcsolatban is, hogy mennyi mindent lehet elrontani. És ez nagyon nagy szorongásokat szül manapság.
0: Az a baj valójában, hogy nem tudunk választani?
3: A szülő addig tökéletes szülő, amíg nem született meg a gyermeke, hiszen higgadtan volt ideje mindent átgondolni, hogy hol legyen a kiságy, legyen-e cumija annak a babának, és mindenre tudatosan volt idő felkészülni. És valóban születik egy gyermekünk, nem úgy sír, hogy fel tudjam ismerni, hogy mi a baja neki, és nem reagál jól arra, hogyha én felveszem, mert én nagyon kötődően és nagyon a legjobb tudásom szerint fölvettem, és ölben ringatom, és cicit kap a szájába. Tehát rengeteg meglepetés éri a fiatal szülőket. És az összes olyan kérdés, amit előre eldöntöttünk, ezeket sokszor felülírja az élet. Illetve nagyon sok olyan témát találunk, amire az egyik megoldásra és annak a 180 fokos ellentétjére is nagyon meggyőző véleményeket hallunk és látunk. És jó esetben jönne az anyukának a saját belső hangja, az ösztöne, és ezt az ösztön nagyon-nagyon tudja nyomni az, hogyha valaki okosan, észből, az olvasmányok és a döntései alapján próbál meg jó anyuka lenni.
0: Akkor most jön az ösztön, vagy nem jön az ösztön?
3: Jön, de nem mindig azonnal.
0: Ha megjött, akkor utána mi a baj? Milyen túlkapások lesznek abból, hogy valójában nem is tudom, hogy most én mit csináljak?
3: Például gyakori kérdés, hogy hol aludjon a baba? Hiszen a szakemberek azt gondolják, hogy a legjobbat azzal teszünk a babának, hogyha test közelben marad éjszaka is. Ezzel én is egyet tudok érteni, bár minden anyukának, sőt minden családnak a saját döntéseit kell meghozni. De hogy legyen közel a baba, ez azért is nagyon hasznos, mert akkor az édesanyja nem lesz olyan fáradt. Az is fontos, hogy a baba is valóban hamar kapjon választ arra, hogyha ő elkezd sírni. Igen, vannak szülők, akik úgy döntöttek, hogy mindenképpen a saját szobájában szeretnék a gyermeket az első pillanattól kezdve altatni, mert nekik nagyon fontos az, hogy anya és apa kettesben lehessen, vagy fizikailag olyan a hálószoba, hogy nem fér el a baba öböl. Az a nehéz, amikor egy édesanya azt szeretné, hogy a kiságy a szomszéd szobában legyen, de a szakirodalmak arról győzködik, hogy a babának mindenképpen fizikai közelségben ő mellette van a helye, akkor itt már is jöhet egy ilyen nagy krízis. Is egy nagyon komoly kérdés, hogy jó, akkor most a szívemre, vagy az eszemre, a nagyszülőkre, vagy a gyermeknevelési irányzatokra hallgassak? És nagyon nehéz egy ilyen döntést meghozni, ugyanis nincsen egyetlen egy darab jó válasz. Én azt szoktam mondani, hogy arra kell berendezkedni, amikor gyermek születik, hogy a változtatás képessége legyen meg bennünk. Túlkapás alatt azt értem, amikor egy anyuka azt mondja például, hogy ő mindenképpen ragaszkodik ahhoz, hogy a gyermek ott aludjon mellettük, és mindig cicit kapjon a szájába, hogyha éjszaka megébred, mert ő abban hisz, és ezzel tud azonosulni, hogy ezzel tesz legjobbat a gyermekének. Ezzel akkor lehet probléma, és akkor beszélünk konfliktusról, hogyha mondjuk ez nem jó így, akár az anyukának magának, mert nagyon-nagyon frusztrált, nagyon fáradt, nagyon türelmetlen. A másfél éves nagylány egyébként úgy alszik, hogy a cici éjszaka folyamatosan a szájában van. Tehát cuminak használta a cicit. Ezt már túlkapásnak nevezem mindenképpen. Nem mert a gyermekének korlátot szabni, mert abban hit, hogy ezzel teszi a legjobbat a gyermekének. Tehát ilyenkor nagyon fontos a külső segítség, hogy elbeszélgessünk, hogy magát meg tudja győzni az édesanya, hogy nem csinál azzal semmi rosszat, hogyha szépen elkezdi a gyermekét leválasztani és megtanítja aludni éjszaka, hiszen itt az anya-apa kapcsolata, a nagygyermek és az anya kapcsolata. Ugyanakkor nem aludt az édesanya éjszakánként, és egészségügyi problémái is kezdtek lenni, nagyon sokat fájt a háta, ami nem csoda, hogyha egy másfél éves gyermeknek folyamatosan szájában van a cici egész éjszaka.
1: Másik nagy probléma szokott lenni a etetés, aztán a harmadik a bilire szoktatás, és a negyedik a dackorszak. Itt is vannak túlkapások?
3: Igen, természetesen. És a dackorszak az egyik személyes kedvencem, bele is tartozik egyébként az, hogy úgy kezdődik, hogy már 8 hónaposan, 10 hónaposan dobálja az ételt a gyermek, a szobatisztaság kialakulása az egy másik nagy téma, de hogy itt is felüti a fejét, hiszen ez dackorszakban esedékes, hogy megijed a szülő attól, hogy a gyermek sír, frusztrált, nemet mond, dacol, nem akarja azt csinálni, amit a szülő javasol neki. Ha egybevesszük ezeket a példákat, és ránézünk a dackorszakra, a nemetmondásra, akkor itt egy fontos és ambivalens témához jutunk el, ugyanis megijed sok szülő ennek a felelősségétől, és inkább nem konfrontálódik, nehogy lelki nehézségeket okozzon a gyermekének, nehogy túlzott frusztrációt okozzon, nehogy traumatizálja azzal, hogy sírni hagyja, nemet mond, keményen beleáll abba, hogy már pedig az anya akarata fog érvényesülni, és nem vesszük meg azt a 127. kisautót a boltban. Márpedig a nemetmondásra, a határok húzására magának a gyermeknek is nagyon nagy szüksége van. Ugyanis dackorszakban 2 évesen, 3 évesen pont az a gyermeknek a dolga, hogy elmenjen a falig, megtapasztalja, hogy hol vannak a határok, megtanulja azt, hogy mit tud kezdeni azzal az érzéssel, hogy én valamit nagyon akarok, nem szeretnék, hanem tényleg sokkal intenzívebben ők ezt akarják, és megtanulja azt a gyermek, hogy az ő akarata, az ő kívánságai hogyan illeszthetők be a társas világ, a társadalmunknak a működésébe.
1: Tudsz aludni? Tudsz pihenni?
2: Hát ő velünk alszik, meg szafizik, de így, hogy velem alszik, így könnyebb. Hogyha egy normális napok vannak, akkor nem vészes.
1: Van olyan dolog, amit nem tudsz megoldani?
2: Itt anyuka versenyre jártam, versenyeztem színpad, edzés, és utána szültem, megint verseny, ez a 3.-4. már beütött a Covid, most így lengettem. 4. is filoztam, hogy felkészülök, meg 2 felefőzés, de mondtam, hogy most már ez mindegy.
1: A 2 felefőzés az azt jelenti, hogy magadnak akkor külön kellene főzni, mert más teszel.
2: Igen, igen. Meg a gyerekeknek is más, meg a páromnak is, mert ők nem csak rizs és húsinak akarnak jönni.
1: Mert neked rizs és húsin kell élni?
2: Hát diétásabban máshogy kell lennem, más zsíradékot használni. Edzünk egyébként, tehát eljárok a gyerekekkel, de oda tényleg heti 6-szor azért mennem kellene, az nagyon nagy kihívás. Éjszakám azért még legyen. Most csinált az egyik anyuka ilyet, hogy lehet vinni a gyerekeket is, és sok egy ilyen cross-training edzést csinál. Nincs az, hogy kinézik gyerekkel. A babamamás azok túl lájtosak, de itt meg egy normális súlyzós edzés, TRX-el is vihetjük a gyereket. Meg én járok a cirkuszközpontba is, légtornára, a lányommal, oda is viszem a kicsit. Ezeket nagyon szerettem, hogy szabad testsúlyos, meg gyereksúlyos edzést csinál. Több randi idő, azt nagyon szeretnék.
1: Szokták azt mondani a szakemberek, hogy az a bizonyos korlát az nem csak rosszat okoz, hanem az egy támasz is. És hogyha nincs meg ez a támasz, akkor a gyerek élete lesz bizonytalan.
3: Bizony így van. Tehát nagyon fontos az, hogy határokat húzzunk, ha kell, akkor nemet mondjunk, és úgy látom, hogy az okoz nagyon sok frusztrációt a mai édesanyák számára, hogy megpróbálnak nagyon-nagyon empatikusak lenni, demokratikusan és liberálisan neveljük manapság a gyermekeinket, nagyon nehéz ebbe beleilleszteni, hogy én nemet mondok, de kedvesen és szelíden, és a gyermekem azt mondja, hogy de nem. De akkor is az lesz, amit most ő szeretne. Tehát amikor 2-3-szor kedvesen nemet mondtunk, és még mindig nem értünk célt, na akkor jön a türelemnek és a kitartásnak a próbája igazán. Tulajdonképpen itt egy nagyon-nagyon szelíd és szeretetteli, de határozott hozzáállásra van szükség, és itt mosódnak össze sokszor fogalmak, hogy megijed attól egy édesanya, hogy nemet mondjon, határokat húzzon, hiszen a gyermekünk elkezd sírni, hogyha nem az lesz, amit ő szeretne. És hát persze, hogy sír, hiszen teljesen természetes neki, ez egy biológiai kódja, hogy ő mindenáron szeretné elérni azt, amire ő vágyik. Sokszor hátra kell tudnunk lépni kettőt, fel kell tudni tenni azt a kérdést, hogy tényleg mivel teszek jót a gyermekemnek. De nézzünk konkrét példákat. Gyakori probléma, hogyha egy kisgyermek kiborul egy boltban, mert szeretné, hogy megvegyük azt a játékot, azt a túrórudit, azt a bármit, amit ő most kinézett magának, akkor az egy nagyon komoly szülői dilemma lehet, hogy mit tegyünk ezzel a helyzettel. Nincsen egyértelmű jó megoldás, hogy mit kell csinálni. Ha úgy megyünk el a gyermekeinkkel vásárolni, hogy megbeszéljük előre, hogy egy darab édességet vagy egy darab kisértékű játékot ő aznap választhat magának, akkor az is egy fontos feladat, hogy ehhez tartsuk magunkat. És a gyermeknek az a dolga, hogy feszegesse a határokat, ő megpróbálja, hogy még egy másikat is szeretne, vagy ha már betettünk egyet a kosárba, akkor még egyet tegyünk mellé, vagy a túrórudi mellé feltétlen kerüljön be az a kis autó is. És szülőként azzal teszünk a legjobbat, hogyha ezt megértjük, hogy ez természet, neki próbálgatnia kell a határait, mert abban az életkorban van, de határozottan és szeliden tudunk nemet mondani, ugyanis, hogyha megtanítjuk a gyermekünknek, hogy földre veti magát, és a többi vásárló szemelátára irgalmatlan balhé csap, és ezért megkapja, amit ő szeretne, csak maradjon el a balhé, akkor azt tanítottuk meg, hogy így kell elérni, amit szeretnél, drágám. Abba biztosak lehetünk, hogy holnap egy sokkal nagyobb kitartással, egy sokkal-sokkal komolyabb elhatározással futunk a következő körnek neki, mert a gyerekek logikusak, minden arról szól, hogy elérjék, amit szeretnének.
1: Jó, de hát, hogyha nem is hagyom, hogy a földre vesse magát, de már azt is nehéz elviselni, hogy sír. Akár boltban vagyok, akár otthon. Hát hiszen az anyai szívem megszakad, az a dolgom, hogy a sírást elmulasszam. Úristen, mivel tudom elmulasztani, hogyha én vagyok az oka az ő sírásának? Hát meddig lehet elviselni a gyerek sírását?
3: Ahhoz, hogy egy szülő meg tudjon nyugtatni egy gyermeket, először a szülőnek kell nyugodt állapotba kerülni. Ez egy nagyon-nagyon fontos alappont. Tehát a boltos példánkra visszatérve, biztos, hogy nem a bolt kellős közepén kezdjük el a földre letette magát szituáció után a gyermekünket megnyugtatni. Ott hagyom a bevásárló kosarat, fölkapom a gyermekemet, és kimegyünk a boltból, összebújunk, megnyugtatom, megvárom, amíg kísérje magát, megsimogatom a buksiját. Nem biztos, hogy ennyire türelmes tudok lenni. Lehet, hogy nekem is idő kell, mire összeszedem magam, de megbeszéljük, emlékeztetem a szabályra, hogy abban maradtunk, hogy egy dolgot veszünk, és ha megnyugodott, akkor visszamegyünk a boltba. Tehát nagyon fontos lehet az is, hogy kilépjünk a helyzetből. Sokszor nekünk magunknak is erre van szükségünk, hogy meg tudjunk nyugodni. Tágabbra nyitva egy kicsit ezt az egész kérdést, hogy határszabás, nemetmondás, azt érdemes mindig megnézni higgadtan, tehát nem amikor a stressz helyzet van, amikor éppen feldúltak vagyunk mindannyian, a gyermek is, én is, hanem mikor lehiggadtunk, megnyugodtunk, hogy mi is hosszú távon a cél. Hogyha azt kristálytisztán látom, hogy a gyermekem nevelésében milyen alapvető elveket szeretnék tartani, akkor könnyebb az ösztönökre építeni, akkor kevésbé billenünk meg egy-egy kirívó példánál. Nagyon fontos, hogy igény szerint reagáljunk a gyermekünk szükségleteire. De ez egy tipikus olyan csapda, amiben nagyon-nagyon gyakran átesünk a ló túloldalára. Maradjunk a szopizás példájánál, egészen más az, amikor egy 2 hónapos babáról beszélünk, és az igényszerintiség tényleg igényszerintiséget jelent, hiszen 8 héttel ezelőtt még bent lakott a baba a testemben, ő még nagyon pici, rögtön a szájába kerül a tici, akkor megnyugszik, vagy fölveszem, test közelbe kerülünk, akkor megnyugszik. Ám, ahogy nő a gyermekem, fontos, hogy le tudjam reagálni, és nyitott legyek arra, hogy változásokat eszközöljünk. Változnak az ő igényei, és változtathatók a mi igényeink is. Tehát 2 évig, 3 évig egy anyuka teljes mértékben rabja egy babának, egy kisgyereknek nem lehet, hiszen ott van apa, ott van anyának a saját szükségletei, a barátai, a saját élete, szeretne újra pihenni, szeretne újra egyedül lenni egy kicsit. Sokszor van nagy testvér, akinek szintén vannak szükségletei, igénye arra, hogy anya vele is legyen. Tehát nagyon fontos meglépnem azt a változást, hogy egy 3-4 hónapos baba pici frusztrációt már kibír, lehet, hogy kell várni, amiután megébredt egy néhány másodpercet, amikor ő nyöszörög már a kis ágyában, de ő ettől nem válik frusztráltá, lelkisérült, és ez nagyon fontos, itt összemosódnak megint sokszor a kifejezések, hogy az nem sírni hagyás, amikor a babámnak eleinte csak néhány másodpercet, aztán már egy-egy percet, egy kisgyereknek pedig már akár néhány percet várnia kell arra, hogy megkapja, amit szeretne. Hadd mondjak megint egy példát, egy 8 hónapos babának reszelem az almát, és ő nagyon dühös az etetőszékbe, már nagyon nyöszörög, elkezd sírni és csapkodni, mert ő nagyon éhes, akkor nem azzal teszek jót, ha én mindent eldobok és bontom az első bébi ételt, hanem szeliden beszélgetek hozzá, ott vagyok mellette, és elmondom, hogy itt vagyok, nyuszikám, hámozom ezt az almát, nézd, csak egy pici idő még, amíg lereszelem, nagyon gyorsan csinálom, és tényleg egy perc múlva étel kerül a szájába. Ezzel a babám nem hogy frusztrálódni nem fog, hanem egy nagyon fontos tanulságot adok meg neki, ami azt jelenti, hogy ő innentől kezdve egyre inkább képes lesz egy percet, másfél percet, kettő percet várni, és erre óriási szüksége lesz majd az életében.
4: Egyébként is ezzel vádolják a alfa generációt, hogy egyetlen percet se tudnak várni, pedig már 5 évesek, 8 évesek, 10 évesek. Hát lehet, hogy nem tanítottuk meg őket várni.
3: Így van, óriási szerepe van a szülőségnek ebben, és ez egy másik nagyon komoly téma, hogy a szülők hogyan próbálnak ma nagyon-nagyon megfelelni mindennek, nagyon jól csinálni mindent. Én azt szoktam mindig mondani erre, hogy abból tudsz adni, ami neked van. Egy anyának először is jól kell lenni, és kell tudni töltődni, és kell tudni határokat szabni, hogy tudjon adni szeretetet, időt, törődést a családnak. Egy kizsigerelt anyuka, aki mindenét odaadta, és semmi nem maradt neki bent, egy idő után kifogy, elfogy, nem tud többet adni.
2: Voltak ilyen problémák, hogy a játékboltban hisztizett volna, hogy ő akarja azt a játékot, mindig meg tudtuk beszélni.
4: A dackorszakot azt simán átélted?
2: Volt dackorszak, az volt a szabály, hogy lehet jönni, vagy sírva jönni. Hogyha a boltba levetette magát, hogy ő nem szeretne már tovább jönni, akkor az volt a válasz, hogy lehet jönni, vagy sírva tovább jönni.
4: Jól bírod, ha sírnak?
2: Igen. Igen. Az elején nagyon megvolt, amikor kisfiam, és első bevásárlások, még aludt a babakocsiban, és mondtam is, hogy menjünk gyorsan, mert felébred, én nem tudom, mit csinálunk, és akkor álltunk a kasszába, és már mocorgott, és teljesen oda voltam, hogy Jézusom, mi lesz, hogyha felébred, és mindenki azt fogja hallgatni, hogy sír, és valahogy, amikor ez megtörtént, mert nyilván egyszer ez megtörténik mindenkivel, hogy nem akkor ébred fel a gyerek, amikor akarja, és amikor ez megtörtént, akkor szerintem ezt tök jól kezeltük. Ebből nem volt soha probléma. Ha kaptunk is rekommentet, mert persze mindig mindenki nagyon okos, azt is jól kezeltük. Nagyon egyszerű dolgok ezek, amikor például a hurciban hátul viszed a gyereket a villamoson, és akkor jön a kedves idős hölgy, aki meg akarja igazítani a sapkáját, vagy leveszi a sapkáját, mert hogy melege van a gyereknek. De mivel nem hordozott háton, ezért fogalma sincs arról, hogy nem tudod visszatenni a sapkát a hátadon lévő gyerekre, csak hogyha leveszed, de ugye a villamoson nem tudod levenni, ha meg kilépsz a villamosról, akkor meg megfázik. Én ezekben mindig belefutottam, elég határozottan mondtam neki, hogy azonnal tegye vissza a sapkát a gyerek fejére, és valahogy visszakerült.
4: Később, amikor a gyerek már nagy, akkor itt vannak a születésnapok, amiket habos-babosra verünk mindig, de bizony a másik gyerek, a testvér, annak éppen nincs születésnapja, és ő szomorú, frusztrált, hisztizik, ő miért nem kapott. Nagyon nehéz ezt megoldani, hogy öröm is legyen, és bánat se legyen.
3: Igen, és mondjuk ezt egy olyan korban, amikor a gyermekszobák túl csordulnak a játékok mennyiségétől, nincs erre egy jó megoldás, tehát minden család maga merje megtalálni a saját megoldását, de az is fontos, hogy

0: Ma az anyai túlkapásokról beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcasten, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Mohácsi Edit.
1: A 2025. február 3-ai adásunkat ismételtük meg. Hamarosan a Déli Krónika következik. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iderek piros alma kilója csak 333 forint, az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
4: Kedves hallgatóink! Ma délben a Városlődi Római Katolikus Templom nagy harangja szól a Kossuth Rádióban. Városlőd a Bakony egyik legszebb részén, a festői Szent Mihály völgyben fekszik, Veszprémtől mintegy 20 kilométerre nyugatra, a 8-as főút mellett. Már a bronzkorban lakott terület volt. Határában működött 1346 és 1554 között a híres lövöldi Kartauzi kolostor, latin megnevezéssel Vallis Paradisii, azaz paradicsom völgy, mely olyannyira jelentős helyé vált, hogy 1409-ben mezővárosi rangot kapott. 1480-ban Mátyás király is meglátogatta, aragóniai János pápai követtel. A török hódoltság idején csaknem egészen elnéptelenedett az egész vidék, ezért 1720 után

Uff Eszterházy Imre, veszprémi püspök, német telepeseket hívott be. Utóda, Padányi bíró Márton 1747 és 50 között megépítette a Szent Mihály templomot. 1962-ben Németh Péter régész megállapította, hogy a templom déli fala és a szentély zárófala teljes magasságáig a régi híres kolostor templomból maradt fenn. Ehhez építették hozzá a barokkorban a többi részt. Híres a roppant méretű Szent Mihály főoltár, mely Schmidt Ferenc művészi alkotása. Eredetileg a veszprémi székesegyházba rendelték, de ismeretlen okból végül Városlődre került. A szószék hasonló művészi igényességgel készült. A városlődi Szent Mihály templom 1770-ben épült tornyában három harang lakik. A 18 kilós lélekharang, az 1920-ban készült 114 kilós kis harang, és a 310 kilós nagy harang, melyet Ducsák István öntött 1962-ben Őrszent Miklóson.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Fehérvári Petra és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Megkezdődtek a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásai. A kormány tagjai holnap tesznek esküt.
1: Nincs egyesség, visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök.
2: Újabb két embernél mutatták ki a hantavírus fertőzést a Hondius óceánjáróról tegnap leszállt utasok között.
1: Az időjárásról.
2: Többnyire felhős idő lesz ma záporokkal, de többször kisüthet a nap.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Reggel óta tart a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma és holnap összesen 16 jelöltet hallgatnak meg. Van, akit több bizottságban is. Orbán Anita külügyminiszterjelölt az Európai Ügyek Bizottságának meghallgatásán azt mondta, a magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Ezután a külügyi bizottság is meghallgatta a jelöltet, aki arról beszélt, hogy Magyarország helye az Európai Unióban és a NATO-ban van, de a magyar érdekek érvényesítése alapvetés. Mindkét bizottság támogatta Orbán Anitát külügyminiszternek, akit még a Nemzetbiztonsági Bizottság is meghallgat délután. Mészáros László összeállítása.
3: Nem brüsszeli bürokrácia, nem pártpolitikai zsákmány, ez magyar családok, magyar vállalkozások, magyar iskolák, magyar kórházak, magyar önkormányzatok és magyar fiatalok pénze.
4: Orbán Anita a jogállamisági és korrupciós kockázat miatt felfüggesztett uniós pénzek hazahozatalát nevezte Magyarország legsürgetőbb ügyének, miniszteri meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságában. A miniszterelnök helyettes kiemelte, az Európai Unió nem azt várja Magyarországtól, hogy olyasmit tegyen, ami rossz a magyar embereknek. Hozzátette, a pénzek hazahozatalához egy tisztességes, átlátható és jogállami Magyarországra van szükség.
3: Mi a feltétel az EU-s pénzeknek? Legyen független igazságszolgáltatás. A közbeszerzések tiszták és ellenőrizhetőek legyenek. A korrupciós ügyeket ne lehessen politikai alapon elsikálni. Az uniós pénzek felhasználása újra átlátható legyen. És a közpénz ne veszítse el közpénz jellegét. Ezek nem Brüsszel érdekei Magyarországgal szemben, ezek a magyar emberek és vállalkozások érdekei.
4: A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Visszaépítjük Magyarország tekintélyét az EU-ban és a NATO-ban is, emelte ki Orbán Anita. A külügyi tárca várományosan hangsúlyozta, az elmúlt években Magyarország gyakran nem partnerként, hanem kerékkötőként volt jelen az Európai Unióban. Azt ígérte, ezen változtatnak.
3: Magyarország nem lesz gyenge tagállam, nem lesz néma tagállam, és nem lesz olyan ország, amely nem védi meg a saját érdekeit. De Magyarország újra kiszámítható, tárgyalóképes, szövetségépítő és megbízható partner lesz. A vétó egy létező eszköz, de nem lesz öncél, nem lesz zsarolási technika, és nem lesz belpolitikai kampányeszköz.
4: Orbán Anita szólt arról is, hogy Magyarország a békepártján áll, nem fog belesodródni az ukrajnai háborúba, és nem fog katonákat és fegyvereket küldeni Ukrajnába.
3: A választópolgárok Európát választották a keleti irányú külpolitikai irány helyett. Magyarország új külpolitikája ezért egyértelműen Európát helyezi középpontba.
4: Magyarország új külpolitikája a nyugati szövetségi rendszeren belül biztosítja a nemzeti érdekek hatékony érvényesítését. Erről már a külügyi bizottság előtt beszélt Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt azt mondta, a nemzeti szuverenitás értelmezésében hangsúlyeltolódás szükséges.
3: A nemzeti szuverenitás nem politikai retorika. Nem a szövetségeseink gáncsolása és a közös értékrend folyamatos megkérdőjelezése. A szuverenitás rendszer szintű ellenálló képességet jelent. Stabil intézményeket, diverzifikált kapcsolatrendszert és kiszámítható működést. Ennek megfelelően törekszünk az egyoldalú függőségek csökkentésére, különösen harmadik országok irányába.
4: A miniszterjelölt szólt arról is, hogy az új magyar Európa központú külpolitika középpontjában regionális szinten a visegrádi együttműködés áll, amely a magyar külpolitika egyik alappillére.
1: Egy kivéreztetett gazdaságot kell újraindítani, ennek kulcsa a befektetői és a lakossági bizalom visszaállítása. fogalmazott kinevezése előtt a leendő gazdasági és energetikai miniszter a parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kapitány István az uniós források hazahozatalát, a beruházások élénkítését és az energetikai ágazat fejlesztését nevezte tárcája legfőbb feladatainak. Kócán Dávid összefoglalója.
5: A gazdaság helyzete az nem jó Magyarországon, igazából egy kivéreztetett gazdaságról beszélünk, stagnáló gazdaság, bizalmi válság, befagyott, nem felhasznált uniós pénzekről beszélünk.
6: Értékelte a magyar gazdaság helyzetét kinevezése előtt a leendő gazdasági és energetikai miniszter a parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kapitány István úgy fogalmazott, a gazdaság újraindításának feltétele a befektetői és a lakossági bizalom helyreállítása. Szerinte a politikusok feladata, hogy olyan környezetet teremtsenek, ahol megfelelő iránymutatással, az erőforrások hatékony felhasználásával és tiszta célokkal sikereket lehet elérni. Hangsúlyozta, ehhez kiszámítható szabályozásra, a lobbizás helyett tisztességes, korrupciómentes versenyre, átlátható támogatási rendszerre és az uniós forrásokra van szükség. Az új kormány gazdasági terveit ismertetve elmondta, azonos hangsúlyt szánnak az iparnak, a kereskedelemnek és a turizmusnak. Kiemelte, hogy a GANZ Ábrahám fejlesztési programban 4 év alatt legalább másfélszeresére növelik az innovációra fordított forrásokat és fokozottan támogatják a minőségi beruházásokat.
5: Az a beruházás jó Magyarország számára, amely technológiát hoz, amely tisztességes versenybért fizet, nem segédmunkási bért, magyar beszállítókat vonz be, és már az üzlet megkötése előtt tiszta a partner számára, hogy ez az üzleti propozíció Magyarországnak, és tiszteletben tartja minden esetben a környezetünket.
6: A leendő miniszter az energiaügyet nevezte a versenyképesség egyik kulcsterületének. Kapitány István hangsúlyozta, hogy hálózatfejlesztésre, célzott energiahatékonysági programokra és az energiabiztonság megerősítésére van szükség.
5: Felül kell vizsgálni a Paks 2 finanszírozását, költségeit és megvalósítási feltételeit, ezek titkosított szerződések, nem láttuk, ezeket meg kell vizsgálnunk. A magyar energiaiparban, a magyar energiaellátásban a nukleáris stratégia egy nagyon fontos szerepet játszott és fog játszani.
6: Felülvizsgálják a rendszerhasználati díjakat, szociális alapon kiterjesztik a rezsicsökkentést, és 5%-ra csökkentik a tűzifa áfáját. Sorolta a miniszterjelölt, aki hozzátette, a tervezett intézkedések fedezetét a korrupció felszámolásával, a kedvezőtlen szerződések felmondásával és az uniós támogatások biztosításával teremtenék elő. Az ár és stopp és a különadók kivezetésével kapcsolatban kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, ennek most még nincs itt az ideje.
5: Az első 100 napban kormányunk feladata az lesz, hogy át kell néznünk a legfontosabb szerződéseket, támogatási konstrukciókat és vállalkozói terheket. Azért, hogy tisztán lássunk minden egyes gazdasági területen.
6: Kapitány István miniszteri kinevezését a bizottság 3 tartózkodás mellett 12 szavazattal támogatta.
1: Az agrár- és élelmiszergazdaság stratégiai kérdés. Ezt hangsúlyozta meghallgatásán az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterjelölt. Móna Szabolcs azt mondta, az alapanyagtermeléstől a minél magasabb feldolgozottsági szintet elérő agrárgazdaság irányába kell Magyarországnak elmozdulnia. Emellett fontosnak nevezte a jogbiztonság visszaépítését és a társadalmi vitákat a sokakat érintő kérdésekben. A szakbizottság támogatta a miniszterjelöltet. Szilágyi Béla összeállítása.
7: A magyar agrárgazdaság, a magyar élelmiszergazdaság igenis ki kell mondani, hogy stratégiai kérdés.
8: Egyben küldetés és komoly felelősség is, hiszen 9,5 millió magyar ember élelmiszerbiztonságát határozza meg Magyarországon. Ezt hangsúlyozta kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Agrár és Élelmiszergazdasági Bizottsága előtt Bóna Szabolcs. A miniszterjelölt elmondta, nincs más jövő az agrárium számára, mint az, hogy az alapanyag termelés után minél gyorsabban elérje a magasabb feldolgozottsági szintet. Ehhez és az ágazat előtt álló más kulcsfontosságú feladatok teljesítéséhez a szakmát mindenképpen meg kell kérdezni.
7: A klímaváltozás, a gazdasági környezet változása, a demográfiai helyzet változása, a munkaerő kérdése mind olyan égető dolog a magyar agrárium tekintetében is, ahogy az egész világon az agrárgazdaság tekintetében, amelyre megoldásokat és válaszokat kell találnunk.
8: A miniszterelnök külön kiemelte a klímaváltozással kapcsolatos teendőket, leszögezte, hogy a magyar agrárium képes az alkalmazkodásra.
7: Azt kell látni, hogy szinte minden éghajlati adottság megtalálható, főleg a klímaváltozásokán. Minden éghajlati adottságra vannak válaszok. Nem szégyen tanulnunk. Nem szégyen elmenni megnézni azt, hogy ki hogyan alkalmazkodik a hasonló klimatikus viszonyokhoz. Nem szégyen arra egy agrárgazdaságot építeni, amit máshol látunk, és akár azt továbbfejleszteni is.
8: Fontos kérdésnek tekinti Bóna Szabolcs a gazdatársadalom előregedését. Ennek kapcsán kifejtette, hogy segíteni kell azokat a fiatalokat, akik az agráriumból szeretnének megélni, szeretnék megtapasztalni a paraszti létet. Ugyancsak kiemelt feladatnak tekinti az oktatást. A miniszterjelölt szerint ahhoz, hogy legyen egy jó feldolgozóipar, ahhoz, hogy legyen egy jó élelmiszergazdaság, megfelelő szakembereket kell képezni. Itt még sokat ennivaló, szögezte le Bóna Szabolcs.
7: El kell érnünk, hogy a magyar termékek aránya a polcokon nőni tudjon.
8: Fontos feladatnak tekinti a miniszterjelölt a kis és közepes gazdálkodók támogatását is, és komplex agrárstratégia kidolgozását.
7: Stratégia kell. Azt gondolom, hogy ez egy nagy hiátusa az agráriumnak, hogy nincs konkrét és komplex agrárstratégiánk. Ennek a stratégiának a megalkotásában szükség van a szakmai szervezetek véleményére, szükség van a gazdák véleményére, és azt gondolom, hogy szükség van a társadalmi igények felmérésére.
8: A miniszterjelölt hozzátette, bízik benne, hogy a következő 4 évben egy fejlődő és működő agrárgazdaságot és élelmiszergazdaságot tudnak kialakítani. Bóna Szabolcs jelölését a bizottság 2 tartózkodás mellett 7 szavazattal támogatta.
1: Az egészségügy az ország egyik legfontosabb közszolgáltatása, a társadalmi biztonság egyik alapja és a nemzet jövőjébe való egyik legfontosabb befektetés. Fogalmazott a Tisza kormány egészségügyi miniszterjelöltje az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága előtti meghallgatásán. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy fejlesztése a Tisza kormány számára központi kérdés. Csüri Fannino a beszámolója.
9: Őszinteség, transzparencia, szakmaiság, értékalapúság, biztonság, minőség, méltányosság, elérhetőség, betegközpontuság.
2: Sorolta az egészségügy átalakításának és fejlesztésének fő szempontjait a Tisza kormány miniszterjelöltje. Hegedűs Zsoltot kinevezése előtt az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága hallgatta meg. A miniszterjelölt több alapvető célt nevezett meg. Elsőként a hálapénz teljes kivezetése utáni empatikus és etikus egészségügy megerősítését említette. Az egészségügyi dolgozók társadalmi megbecsülése, a szakmai önállóság növelése is szóba került. Kiemelte az értékalapú egészségügy megteremtését, amelyen a többi között a legjobb gyakorlatok feltérképezését és elterjesztését, pozitív ösztönzők bevezetését értette. Végül a prevenció, a népegészségügyi folyamatokra való fókuszálás fontosságát hangsúlyozta.
9: Tisztelt Bizottság, az első magyar orvosnőről elnevezett programunk, a Hugonai Vilma egészségügyi programunk szellemisége világos, korszerű gyógyítás, modern kórházak kellenek egy egészséges nemzetért. Ez nem általános szándéknyilatkozat, hanem konkrét vállalások rendszere.
2: Hozzátette, a beteget kell az ellátás középpontjába helyezni. Az elégedettséget minden intézményben kötelezően kell mérni, az eredményeket pedig rendszeresen publikálni kell. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyi kormányzást is új alapokra kell helyezni, ezért önálló egészségügyi minisztériumot hoznak létre. Külföldi példára megalapítják a Magyar Klinikai Kiválósági és Irányelv Központot és a Független Egészségügyi Minőség Ellenőrzési Hatóságot. A miniszterjelölt arról is beszélt, hogy évente legalább 500 milliárd forint többletforrást kell biztosítani az állami egészségügy számára. A finanszírozásban pedig alapvető fordulatra van szükség, ezért a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt, amelyet Országos Egészségbiztosítási Pénztárra neveznek át, stratégiai és elemző kapacitásokkal kell erősíteni. A forrásbővítést pedig össze kell kötni például a forrás elosztás megújításával. Hegedűs Zsolt elmondta, újjászervezik a népegészségügyet és a szűrőprogramokat. Céljuk, hogy a ciklus végére az ilyen eseményeken való részvételi arányok elérjék az uniós átlagot, a daganatos megbetegedések száma pedig legalább 10%-kal csökkenjen. 2035-ig a születéskor várható élettartam pedig legalább 80 évre emelkedjen. Országos kampányokat indítanak a dohányzás és az alkoholfogyasztás visszaszorítására, mindezért külön népegészségügyi államtitkárság felel majd. Hegedű Zsolt az alapellátás helyzetéről is beszélt, kiemelve a terület felügyeletéért csak ugyan külön államtitkárságot hoznak létre.
9: Az alapellátást nem foltozni kell, hanem teljesen újra szervezni. Önálló szakmai irányítást adunk neki az Országos Alapellátás és Módszertani Intézet létrehozásával. 164 integrált területi egészségügyi és szociális centrumot hozunk létre.
2: A szakember hiányt a többi között ösztöndíj programokkal oldanák meg. Évente 30 milliárd forintot költenének erre. Hegedű Zsolt azt is elmondta, hogy Karikó Katalin Nobel-díjas professzor a tanácsadói testület tagjaként fogja segíteni miniszteri munkáját.
1: A Tisza kormánya béke kormánya lesz, nem küld katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítja vissza a sorkötelezettséget, jelentette ki a honvédelmi miniszter jelölt a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság ülésén, ahol a feladatok között említette a kibervédelem erősítését, és azt is, hogy visszaállítsák a szövetségesek bizalmát.
10: Ruszin Szendi Romulus jelezte, a már meglévő és tervezett szerződéseket átnézik, hogy a 2%-os GDP arányos hadikiadás valóban a honvédség és Magyarország képességeit tudja erősíteni. Hangsúlyozta, a koronavírus járvány, az árvízhelyzet és a migráns válság bebizonyította, hogy a magyar katonákra mindig lehet számítani. Ugyanakkor szerinte ahhoz, hogy a honvédség ütőképes legyen, vissza kell állítani a katonák morálját és fejleszteni kell a munkakörülményeket.
11: A jelzések, amit a katonáktól kapok, azt mutatja, hogy drasztikusan csökkent az emberek és a szakemberek létszáma. Éppen ezért vissza kell adni a megbecsülést és az önbecsülést a katonáknak. Ez egy illetményrendezést jelent, ez azoknak a jogszabályoknak a kivezetése, ami nem veszi figyelembe a szolgálati kultúrát, és az életpálya megalkotása és annak méltó lezárása szintén része annak a programnak, amit a Tisza kormány felvállalt.
1: A rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervek stabil, kiszámítható és professzionális működésére van szükség. Erről a belügyminiszter jelölt beszélt a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén.
10: Posfai Gábor azt mondta, olyan rendszerért fog dolgozni, amely képes megvédeni Magyarországot, tiszteli a törvényt, és amelynek működésében a magyarok újra megbízhatnak. Jelezte, kivizsgálják a Pegasus szoftverhez kapcsolódó lehallgatási botrány részleteit, valamint nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat és a 2010 óta elrendelt politikailag motivált titkos megfigyeléseket. A miniszter jelölt a tárca átalakításáról is beszélt.
12: Az oktatás visszakerül a gyermek- és oktatási minisztériumba, az egészségügy az egészségügyi minisztériumba, a szociális ügyek és drogprevenció pedig a szociális és családügyi minisztériumhoz kerülnek, ahol azoknak a helye van. Fontos feladat a hatalompolitikai szempontok alapján elvett nemzetbiztonsági szervek fölötti felügyelet reintegrációja a tradicionális belügyi felügyeleti rendszerbe és azok belpolitikai béklyobból való felszabadítása. Az új struktúrában a belügyi tárcához kerül az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat. A belügyi tárca egyetlen feladatköré bővülését az új kormányzati struktúrában a sportügyi portfólió befogadása jelenti.
1: Szembesítéssel és igazságtétellel kell kezdeni a munkát, mondta Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter jelölt kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Közlekedési és Beruházási Bizottságában. Hangsúlyozta, megnyitják azokat az aktákat, amelyeket az elmúlt másfél évtizedben elzártak a nyilvánosság elől, és kivizsgálják a szabálytalanságokat.
10: Vitézi Dávid a tárca második kiemelt feladataként az uniós források hazahozatalát nevezte meg. Emellett szerinte újjá kell építeni a felszámolt intézményrendszert, a vasútrombolás korából pedig át kell lépni a vasútfejlesztés korszakába. A közlekedési és beruházási miniszter jelölt hozzátette, az elmúlt évek döntései miatt idén nyáron sem lesz elég intercity kocsi a magyar vasúton.
13: Ki kell mondanunk, és azt gondolom, hogy fontos, hogy ezekben a dolgokban tisztán és érthetően beszéljünk, hogy óriási károkozás történt. Magyarország brutális mennyiség európai uniós forrástól esett el annak köszönhetően, hogy az elmúlt években nem sikerült lezárni azokat a vitákat, amik az európai uniós források hazahozatalához szükségesek. Az elmúlt két évben a közlekedési és környezetvédelmi európai uniós források terén évente 1 milliárd euró, összességében az akkori árfolyamon 800 milliárd forint európai uniós forrástól esett el végleg Magyarország. Ebből a pénzből rendbe lehetett volna tenni az összes hévet, lecserélni a hévek járműveit, lecserélni az összes intercityt, felújítani számos egy- és kétszemjegyű főutat, és még maradt volna is másra. És ezt a pénzt egyszerűen visszaküldték Brüsszelbe.
1: A választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részének módosítását és a nemzetiségi oktatás támogatását ígérte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt kinevezése előtti meghallgatásán a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága előtt.
10: Tar Zoltán hangsúlyozta, a választási rendszert a bizottsággal és a nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködve, dialógust folytatva fogják módosítani, hogy az valóban megfeleljen a nemzetiségek helyzetének, és a képviseletek ne válhassanak kívülről érkező politikai befolyás áldozatává. A miniszterjelölt arról is beszélt, hogy az oktatás, így a nemzetiségi oktatás területén is az intézmények autonómiájának visszaadását tervezik.
14: Mi arra vállalkozunk, hogy lebontjuk a gyűlölet falait, arra vállalkozunk, hogy a közösségekkel, kezdve a családokkal, az iskolai, a munkahelyi, a nemzetiségi közösségekkel együtt működve a társadalom építésére szövetkezünk, kinek-kinek lehetőséget adva arra, hogy szabadon, békében gyakorolhassa a nyelvét, kultúráját, vallását, bármit, ami az ő önmeghatározásához szükséges és törvénybe nem ütközik.
1: Észtországhoz hasonló, gyorsabb és egyszerűbb digitális államot építene a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán parlamenti meghallgatásán azt mondta, olyan minisztériumot szeretne létrehozni, amely képes Magyarországot átrepíteni a 21. század második felébe. A miniszterjelölt szerint a cél egy olyan digitális állam megteremtése, ahol az ügyintézés egyszerű, gyors és kényelmes.
10: Szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése, mondta Gajdos László miniszterjelölti meghallgatásán. Az élő környezetért felelős miniszterjelölt hozzátette, a Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben. Elmondta, hogy az ipari termelővállalatok jelenléte fontos, de az emberek egészsége, a környezet megvédése prioritást élvez.
1: A Fidesz a bizottsági meghallgatásokon elhangzottak alapján dönt a miniszterjelöltek alkalmasságáról, közölte a párt frakció vezetője.
10: Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt írta, a Fidesz normális ellenzék lesz a parlamentben. Hozzátette, az elmúlt 16 év ellenzéki gyakorlatával szemben van, akinek megadják a megelőlegezett bizalmat, van, akinél tartózkodnak, és van, akire nemet mondanak.
1: Itt a krónika. Kedvezően alakultak a márciusi ipari termelési adatok. Az élelmiszeripar, az akkumulátorgyártás és a számítógépgyártás mellett a járműgyártás is jól teljesített itthon éves szinten, hangsúlyozta a Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője.
10: Molnár Dániel a Kossuth Rádióban meglepőnek nevezte a járműgyártás teljesítményét. Az ágazatnál a BMW gyár termelése és több nagy beruházás is lendített az adatokon. Hangsúlyozta, a kiskereskedelmi forgalomban jelentős bővülés volt, ami továbbhajtja a gazdaságot.
15: A növekedésnek nagyjából a 40%-át az üzemanyagforgalom, tehát a pánikvásárlások adták, de ha kivonjuk ezt, akkor is egy érdemi, közel 5%-os formán bővülés van. Tehát volt az évelején jelentős jövedelemnövekedés, egyrészt a reálbérek emelkedése, másrészt meg különböző kormányzati támogatások. Tehát ide vehetjük a 14. havi nyugdíjat, a különböző SZIA-mentességeket 40 év alatti édesanyák, vagy az otthonteremtési támogatást. És ez lecsapódott a kiskereskedelemben. Tehát fogyasztás továbbra is erős, és hajtja a gazdaságot.
1: Csak nem egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból, a kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra. Erről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke beszélt.
10: Cseh Tibor András a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, ahhoz, hogy a mezőgazdasági területek vízhez jussanak, fel kell tölteni a csatornákat. Ezt csak a nagy folyókból lehet megtenni, de a Tisza és a Duna vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években. Emlékeztetett, a vízgazdák a kodás problémájának megoldása a leendő kormány tervei között is szerepel, a fejlesztésekhez azonban több ezer milliárd forintra van szükség. Hozzátette, a termést tekintve az átlagosnál gyengébb évre számítanak a gazdák.
16: Nem tud megoldódni ez a probléma anélkül, hogy a Tiszának a vízszintjét meg ne emeljük. Ezt a tabut le kell dönteni, politikától függetlenül erről beszélni kell, erről dönteni kell. A gazdáknak az már pont elég lenne, hogyha egyébként a csatornákat feltöltenék. Közel 50 ezer folyamkilométer csatorna szakasz van az országban olyan helyeken, ami közvetlenül a földek mellett van. Ha semmi, egy deci vizet nem vennénk ki ezekből a csatornákból, csak azzal, hogy a légköri asszályt csökkentjük, több 100 000 hektárt tudnánk megmenteni, megőrizni. Ez a legfontosabb, erről politikától függetlenül egységes döntésre van szükség. Még egyszer mondom, ehhez két dolog kell, víz és pénz. Ezt kérik a gazdák.
10: 4 perc múlva 12:30.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy megkezdődtek a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásai. A kormánytagjai holnap tesznek esküt. A folytatásban pedig szó lesz egyebek mellett arról, hogy újabb 2 embernél mutatták ki a hantavírus fertőzést a Hondius óceánjáróról tegnap leszállt utasok között.
0: Déli krónika.
1: Visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán elfogadhatatlannak nevezte a perzsa állam javaslatait. Teherán a harcok teljes körű beszüntetésére, a Hormuzi szoros feletti ellenőrzés jogára, valamint a blokád és a szankciók feloldására összpontosítana. Nukleáris programját ugyanakkor egyelőre elkülönítené a fegyverszüneti és a hajózási megállapodásoktól. Részletek Pékbulcsútól.
17: Most olvastam az úgynevezett iráni képviselők válaszát, nem tetszik, teljességgel elfogadhatatlan. Ezt írta az amerikai elnök vasárnap a közösségi oldalán. Donald Trump egy másik posztban az elődei, Barack Obama és Joe Biden felelősségének nevezte, hogy korábban nem számoltak le az iráni rezsimmel. Úgy fogalmazott, Irán 47 éve vezet meg minket, miközben utcai robbantásokat hajtanak végre, és nemrég 42 000 ártatlan tüntetőt öltek meg. Donald Trump az év elején eldurvult iráni tüntetésekre utalt, amelyeken független beszámolók szerint emberek 10 000-eivel végezhetett a teheráni vezetés. Az amerikai elnök akkor segítséget ígért az iráni forradalmi gárda megdöntéséhez, február 28-án pedig Izrael és az Egyesült Államok közös erővel támadta meg a perzsa államot. A háború legfontosabb céljainak az iráni atomprogram felszámolását és Irán támadó képességeinek megsemmisítését tűzték ki. Utóbbiról az egész világ megbizonyosodhatott, amikor Teherán válaszlépésként a környező arab országokban hajtott végre légi csapásokat. Az izraeli kormányfő szerint ez a fenyegetés továbbra is fennáll. A háború komoly eredményeket hozott, de még nincs vége, mert még nem vittük el Iránból az olyan hasadó anyagokat, mint például az uránt. Az urándúsítás folytatódik Iránban, és meg kell állítani. Ezen felül ott vannak az iráni támogatást élvező külföldi csoportok is, amelyek ballisztikus rakétákat akarnak gyártani. Sok kárt okoztunk nekik, de a munka még nem ért véget. Nyilatkozta Benjamin Netanyahu a CBS hírcsatornának adott vasárnap közzétett interjújában. További problémát jelent, hogy a háború kitörése után Irán lezárta a Hormuzi szorost, amely jelentős emelkedéseket eredményezett a nyersolaj világpiaci árán. A múlt hónapban az Egyesült Államok is blokád alá helyezte a tengeri átjárót, hogy az Iránt támogató országok hajói se tudják elhagyni a térséget. Az Egyesült Államok az áprilisban kikiáltott tűzszünet ellenére már kísérletet tett arra, hogy erővel szabadítsa fel a tengerszorost, ez azonban ezidáig nem járt sikerrel. Donald Trump korábban arra kérte NATO szövetségeseit, hogy közös erővel tegyék járhatóvá a Hormuzi szorost, erre egyelőre nem mutatkozott hajlandóság. Bár az utóbbi időszakban az Egyesült Királyság és Franciaország is hadihajókat vezényelt a térségbe, mindkét ország jelezte, hogy békés eszközökkel vetne véget a konfliktusnak.
4: Soha nem került szóba, hogy erővel nyissuk újra a hormuzi szorost. Ha gondolják, hallgassák vissza valamennyi nyilatkozatomat az ügyben. Ez a megoldás soha nem szerepelt Franciaország lehetőségei között. A britekkel és 50 másik országgal közösen egy olyan küldetést vállaltunk, aminek célja, hogy Iránnal, az Egyesült Államokkal és a térség országaival együttműködve békés úton érjük el a hajóforgalom visszaállítását, fogalmazott Emmanuel Macron francia elnök. Úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok és Irán továbbra sem került közelebb a megállapodáshoz. Bár a legújabb tárgyalások részleteit nem hozták nyilvánosságra, az iráni médiában arról beszélnek, hogy a perzsa állam korábbi követelései nem változtak, tehát a tartós békéhez a háború okozta károk jóvátételét és a hormuzi szoros feletti irányításuk elismerését várják el.
1: Ukrajnában halálos áldozata is van az elmúlt órák orosz légicsapásainak, 4 megyében pedig áramhiány alakult ki. Közben Kijev szorosabbra fűzi európai szövetségeseivel a katonai együttműködést. Erre elsősorban az amerikai támogatás csökkenése miatt van szükség. Iváncsik Attila beszámolója.
18: A dél-ukrajnai Zaporizsja megyében egy helyi lakos meghalt, 5 pedig megsebesültek az éjszakai orosz légicsapásokban. A szintén déli Mikolajivi terület is az ellenséges harci drónok célpontja volt, több helyi lakos megsérült. 4 ukrán megyében akadozik az áramszolgáltatás a légicsapások után. A kijevi sajtó arról ír, hogy a hétvégén folytatódott az orosz csapatok előre nyomulása, Donyeszk megye 3 pontján is előre tudtak törni. Vasárnap 180 összecsapás volt a szemben álló felek között, ami a harcok intenzitásának csökkenését jelzi. Hétfő reggel Kijevbe érkezett a német külügyminiszter. Boris Pistorius látogatásának fő célja a Berlin és Kijev közötti védelmi együttműködés szorosabb átétele. A tervek szerint megállapodás születik például nagy hatótávolságú harci drónok közös gyártásáról. A külügyminiszter szerint stratégiai szövetségesként jól kiegészítik egymást. Németországnak technológiája, Ukrajnának harci tapasztalata van. Ezt megelőzően vasárnap Kijev Norvégiával állapodott meg közös tüzérségi lövedékek gyártásáról. Szakértők kiemelik, miután csökkent az amerikai haditámogatás mértéke, Ukrajna szorosabbra fűzi katonai együttműködését az európai országokkal.
1: Több ezren tüntettek a terjedő antiszemitizmus ellen Londonban. Nagy-Britanniában az elmúlt hónapokban több zsinagógát és zsidó közösséget is támadás ért. A tüntetők szerint a londoni vezetés nem lép fel kellően az antiszemitizmus ellen, és nem tudja megfékezni az országban élő zsidók és vallási intézményeik elleni agressziót. Londonban nemrég külön rendőri osztagot hoztak létre a zsidó közösség védelmére. Lehocki Zsuzsa összefoglalója.
19: Hangos bekiabálások közepette alig hagyták szóhoz jutni a brit munka és nyugdíjügyi minisztert a londoni antiszemitizmus elleni tüntetés résztvevői. Ezek üres szavak, cselekedni kell, kiabálta egy nő, miközben a tárcavezető a szabad vallásgyakorlásról beszélt. Azt szeretném, ha zsidó emberek a vallásuk jelképeit szabadon viselhetnék, nem csak templomaikban, hanem a mindennapi életben, a munkahelyen és minden más helyen is, fogalmazott a miniszter. A tömeg azonban továbbra is a nem tetszését fejezte ki. Sokan azt mondták, hogy a kormány nem tesz meg mindent, hogy a brit zsidó közösséget megvédje az egyre gyakoribb támadásoktól. Gyermekkorom óta most először szembesültem ilyen elképesztő mértékű antiszemitizmussal. Mi vagyunk az egyetlen olyan közösség az Egyesült Királyságban, akinek az iskoláit, zsinagógáit és egyetemeit fegyveresek őrzik, mondta a tüntetés egyik résztvevője. A londoni rendőrség szerint a 300 ezres brit zsidóság most az összes jelentős radikális mozgalom gyűlölet listáján szerepel. Ezek közé tartoznak a szélsőséges baloldali és jobboldali csoportok, az iszlamista terrorszervezetek, valamint az ellenséges, külföldi, főleg iráni támogatású szervezetek. A napokban ezért külön rendőri osztagot hoztak létre a londoni zsidó közösség védelmére. Teljes mértékben megértem, hogy félnek és aggódnak az elmúlt napok eseményei miatt, és ez elfogadhatatlan. Az Egyesült Királyságban az antiszemitizmus erősödését tapasztaljuk, ezért mozgósítottuk a rendőrséget. A biztonsági szervezetek és a kormány pedig további intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy fellépjenek ez ellen, mondta a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetője. Nagy-Britanniában az utóbbi hónapokban egymást követték a zsidó intézmények, mindenek előtt a zsinagógák elleni gyújtogatásos támadási kísérletek és halálos áldozatokkal járó terrorcselekmények is történtek.
1: Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket tegnap evakuáltak a Tenerife partjainál kikötött Hondius óceánjáróról. A párizsi kórházba szállított nő egészségi állapota romlott az éjszaka. A WHO szerint a hantavírus esetében nem újabb COVID-típusú világjárványról van szó, azonban a hajó utasaira és a kontaktszemélyekre is szigorú 42 napos karantén vár. Bánkata összeállítása.
20: Vasárnap délután érkezett meg Párizsba az az öt francia állampolgár, akiket a hantavírussal fertőzött Hondiusról menekítettek ki. A különjáratot a repülőtéren speciális egységek várták, és azonnal kórházba szállították az utasokat. Egyikük állapota, aki már a levegőben rosszul lett, az éjszaka folyamán tovább romlott. Az elvégzett tesztek pedig igazolták, elkapta a kórt. Megerősíthetem, a beteg hantavírussal fertőzött. Egy speciális infektológiai osztályon ápolják, ahol a legszigorúbb óvintézkedés vezettük be a kór tovább terjedésének megakadályozására, nyilatkozta a francia egészségügyi miniszter. Az Egyesült Államokban is azonosítottak egy fertőzöttet, aki egyelőre tünetmentes. Az óceánjárón utazó 17 amerikait speciális biológiai izolációs kapszulákban szállították a nebraszkai Omahába, az ország egyetlen szövetségi karantén központjába. Tenerifén vasárnap estig több mint 90 utast juttattak a partra, többségük már meg is érkezett hazájába. A Kanári-szigeteken az utolsó fázisába lépett az evakuálás. A spanyol egészségügyi miniszter közölte, hétfő délután az utolsó mentesítőjáratok is felszállnak 24 holland, ausztrál és új-zélandi utassal. A tengerjáró is készül a hazatérésre. Reggel megtankolták, és amint az utolsó turisták is elhagyják a fedélzetet, elindul Hollandiába egy teljes fertőtlenítésre. A 30 fős személyzet az út végéig a fedélzeten marad. A WHO szakértői szerint a kórokozó nem terjed olyan agresszíven, mint a koronavírus, de az andoki variáns sajátossága, hogy emberről emberre is továbbadható. Megjelenése világszerte riadalmat keltett. A szakértők azt mondják, bár egy nagyobb járvány kitörésének esélye csekély, a mentés során szigorú óvintézkedéseket alkalmaznak, a gyanús eseteket pedig azonnal izolálják. A műveletben az egészségügyi világszervezet szakemberei is részt vesznek. Ez nem a COVID. Az átlag embereknek itt ebben a helyzetben nem kell aggódnia a hantavírus miatt. A spanyol hatóságok nagyon gondosan és körültekintően kezelik ezeket az embereket. A hajóról kis csónakokba szállnak, a buszokon pedig egymástól távol ülnek, így nem jelentenek veszélyt egymásra, magyarázta az egészségügyi világszervezet orvos szakértője. A holland bejegyzésű luxushajó a múlt hónap elején indult útnak az argentinai Ushuaiából, és eredetileg a Zöldfoki szigetekre tartott. Április 11-én azonban egy 70 éves férfi életét vesztette a fedélzeten, később a felesége és egy német utas is meghalt. Ekkorra derült ki, hogy mindhármukat a hantavírus fertőzte meg. Az áldozatokon kívül eddig összesen 8 pozitív esetet erősítettek meg.
0: Autós percek.
10: Az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza és Balástya között több szakaszon az elválasztó sávban dolgoznak. 16 óráig mindkét oldalon lezárják a belső sávot. A 10-es főút 16-os kilométerénél gyalogátkelőt építenek. A fél útpályát, valamint a főút Útőrház utcai csatlakozását lezárták. Jelentős a torlódás.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
21: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 7. kerületben a Damjanics utcában, a Rottenbiller utcánál a Dózsa-György út felé. Sávlezárásra kell készülni. Félpályás lezárásra kell készülni ma napközben a 11. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárták mától szintén a 11. kerületben a Török-Bálinti utat a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
1: Meddig kell erre a záporos, zivataros időjárásra számítanunk, és egyébként hozzá jelentős csapadékot? Kérdezem a meteorológust, Tóth Tamást.
22: Jó napot kívánok! Egyes körzetekben hozhatnak, hiszen nedves labil is a légkör felettünk, és a következő órákban a záporok első hullámát követően újabb zivatarok megjelenése várható, és ugye a zivatarfelhők magjában hirtelen alázúduló, akár nagyobb mennyiségű csapadék is kialakulhat, és kisebb körzetekben ez bizony akár 20-30 mm-t is jelent, de ugye ezeknek a zivatarfelhőknek a karakterisztikus méretéből következik az is, hogy a magjuktól nyugattól távolodva azért viszonylag gyorsan csökken a lehulló csapadék mennyisége. Viszont nem egy, nem két zivatar felhő képződik, elég sok helyen számíthatunk tehát csapadékra. Észak-kelet felé tartanak majd ezek a zivataros gócok, viszont itt-ott a meleg, labilis levegőben akár még jég, illetve átmeneti viharos széllökések is kísérhetik ezeket a csapadékgócokat. Majd az esti időszakban átmenetileg számosságuk csökken, egy hidegfront hatására viszont az éjszakai óráktól kezdve Dunántúlon újból nagyobb területen várható, ekkor már eső is, a záporok néhány zivatar mellett. A front átvonulását holnap pedig feltámadó, a Dunántúlon akár viharossá fokozódó északnyugati szél is kísér, ezzel együtt pedig megérkezik a lehűlés is, és még holnap is a fronthoz kapcsolódóan több felé várunk további esőt, záporokat, illetve zivatarokat. Az éjszakai órákban 10 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, holnap pedig tághatárok között 11 és 22 fok között alakul a maximum, a Dunántúl nyugati felében már délelőtt bekövetkezik a maximum, és további lehűlés várható abban a térségben.
1: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Kubicsek István és a munkatársak nevében is köszöni figyelmüket Fehérvári Petra és Bőti Attila. Viszont hallásra!
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
5: Az utolsó fordulóra marad a bajnokavatás a labdarúgó NB2-ben. A Barcelona az El Clásico megnyerésével begyűjtötte 29. bajnoki címét. Tóth Krisztián lett a Magyar Judo Szövetség új elnöke. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
5: A Budapest Honvéd 3-1-re nyert a Vasas ellen a Bozsik Arénában a labdarúgó NB2 29. fordulójának tegnapi rangadóján. Vereségükkel az angyalföldiek előnye 2 pontra csökkent a tabella élén a második helyen álló kispestiekkel szemben. Így a bajnoki cím sorsa az utolsó fordulóban dől majd el. A Kecskemét 2-1-re legyőzte a vendég Mezőkövesdet, bebiztosítva ezzel a harmadik helyét. A Szentlőrinc szintén 2-1-re bizonyult jobbnak otthon a Videótonnál. A Budafok BVSC talál 1-1-es döntetlennel ért véget, ami a Budafok búcsúját jelentette a másodosztálytól, és kiesett a Békés Csaba is, amely hazai pályán kapott ki 2-1-re a Kozár Mislánytől. További eredmények: Ajka Szeged 0-3, Karcak Tiszakécske 0-1, és Csákvár Soroksár 1-0. A Budapest Honvéd tehát 3-1-re múlta fölül a rangadón a Vasast a Bozsik Arénában. Következzenek most az edzői értékelések. Először a kispestieket irányító Feckó Tamást hallják, akit Zinger Kocka Henrietta kérdezett.
6: Köszönjük a szurkolóknak, hogy ilyen fergeteges hangot ott varázsoltak ide. Ez igazi futballünnep volt. A mi akaratunk jobban érvényesült, de amiután megszereztük az vezető gólt, hogyha nem egyenlít ki egyből a Vasas, akkor lehet, hogy akár máshogy is alakulhatott volna ez az eredmény. Volt egy 10 perc a gól után, amely kicsit megfogta a csapatot, de szünetben rendeztük a sorokat, és kicsit változtattunk a középső zónás támadásunkon, amiből egyből gólt is szereztünk, amit nem tudták reagálni. Utána szerintem ezen a mérkőzésen sokkal jobbak voltunk. Sokkal több minőségi helyzetünk volt, sokkal nagyobb helyzeteink voltak, talán ha nem lennénk lehet, de akkor biztos berúgdostunk volna ebből még többet.
23: Nyers Ádám 18 évesen tavasszal megkapta a bizonyítási lehetőséget, és élt is vele. Mi a véleménye a góljairól, a teljesítményéről?
6: Az egész csapat szenzációs volt. Ádámban nagyon-nagyon sok van, ezt tudjuk. Aztán értéke a klubnak. Egy ilyen rangadón, hogy nem remeg meg, vagy az Alegerszeg ellen 11-es rúg, és nem remeg meg, ezek óriási dolgok. De a Pekár Pisti, ahogy játszott, bízom benne, hogy ezek a játékosok, akik még a pályájuk elején tartanak, magasabb szintre is el tudnak majd érni.
23: Ezzel a győzelemmel nyíltátették az utolsó fordulót ugye a bajnoki cím szempontjából.
6: Igen, ezért mondtam, hogy jó lett volna, hogyha van esélyünk arra, hogy tudunk előzni. A Vasas nagyon jó csapat és szenzációs szezont csináltak. Szerintem összesen nem volt ennyi helyzet ellenük a tavaszi 13 mérkőzésen, mint ami most mi csináltunk. Nem véletlenül vannak 2 ponttal még előttünk. Bízunk magunkba, meg bízunk abban, hogy akár történhet csoda.
5: A Budapest Honvéd vezetőedzője Fetkó Tamás után a Vasas mestere Erős Gábor is értékelte csapata teljesítményét a labdarúgó NB2 rangadója után.
24: Nagyon csalódott vagyok, mert természetesen az én felelősségem is, de mindenben felülmúlt minket a Honvéd. Én még talán a csapatot, már volt ugye több vereségünk, de ennyire gyengén nem is hiszem, hogy láttam játszani. Nem tudom, hogy mi lehet az oka az, hogy esetleg ez a tét rányomta úgymond a játékunkra a bélyegét, csak nem igazán értem, hiszen a legfontosabb dolog a feljutás az már a kezünkben van, és egy 5 pontos előnnyel jöttünk ide. Egy felszabadult focit kellett volna játszanunk, ehelyett ez minden volt, csak felszabadult nem. Nagyon görcsös csapatot látom. láttam elképesztő mennyiségű technikai hibával, természetesen amikor ezek a mérkőzés elején megtörténnek, onnantól kezdve nem is jön meg az az önbizalom, ami a játékhoz kellene. Nem tudok sajnos semmi más csinálni, mint gratulálni a Honvédnak, mert teljesen megérdemelten győztek, nekünk pedig kőkeményen magunkba kell nézni, elsőképpen saját magamnak, hogy ezt a mérkőzést miért így játszott a csapat, de azt hiszem, hogy elég sok játékos van, aki még ugyanúgy ezt megteheti.
5: Bajnok lett Varga Barnabás, miután csapata az Alcaténa hazai pályán hátrányból fordítva a 93. percben lőtt góllal 2-1-re győzött a Panathinaikos ellen a görög labdarúgó bajnokság felsőházi rájátszásában, és két fordulóval a zárás előtt megszerezte a bajnoki címet. A magyar válogatott támadó, aki végigjátszotta az összecsapást, az első félidő hosszabbításában fejjel a vendégek kapujába talált, de a videóbíró les miatt érvénytelenítette a gólt. A Barcelona 2-0-ra nyerte az El Clásicót a Real Madrid ellen a spanyol labdarúgó La Liga 35. fordulójában. A sikerrel a katalánok megszerezték 29. bajnoki címüket, mivel három körrel az idény vége előtt 14 pont az előnyük a Real Madriddal szemben. A hazai Barcát irányító Hans-Dieter Flick édesapja a meccs előtti napon hunyt el. A német szakember azonban úgy döntött, hogy leül a kispadra a rangadón, amely után így nyilatkozott.
2: Büszke vagyok a csapatomra, és köszönetet kell mondani a stábomnak, az egész klubnak, benne az elnökkel és a sportigazgatóval, mindenkinek, aki mögöttünk állt ezekben a napokban. A legfontosabb pedig a csapatom, amelyikben a játékosok egymásért játszanak. Nagyon nagyra értékelem ezt a teljesítményt, mert rengeteg mérkőzésünk volt az elmúlt időszakban. Most is, amikor 2-0-ra vezettünk, a Madrid nyomást gyakorolt ránk, de sikerült nekünk is irányítani és jól védekezni. Büszke és büszke vagyok mindenkire. Nem felejtem el ezt a napot sohasem.
3: Nemzeti Sport Krónika.
5: Aranyérmet nyert a Fábián Sára Ráhel, Major Veronika Jákó Mirjam összetételű magyar női sportpisztolyos csapat a triószámban az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. Az 50 méter puska 60 lövéses versenyszámban Péni István ezüst, Nagybányai Nagy Anna bronzérmet szerzett. A magyar csapat így egy arany, két ezüst és egy bronzéremmel áll, jelenleg a horvátországi kontinens viadalon. A szegedi kajakkenu világkupa tegnapi záró napján 5000 méteren a kenu egyes Csorba Zsófia győzött, ugyanebben a számban a férfiaknál Adolf Balázs a második helyen zárt, akárcsak a női kajak egyeseknél Kőhalmi Emese. Adolf Balázst Bitman Emil kérte interjúra.
7: Az elején még a harmadik, negyedik hely között mozogtál, aztán egy szép előzéssel bejöttél a második helyre, és végig stabilan tudtad tartani. A spanyol srác már lehetetlen volt.
8: Spanyol srác nagyon jó formában van, tavaly is jól csinálta ezeket az 5000-eket. Minden 5000-en van egy ember, aki elrajtol, mint a gép, megy egy kemény 600-700 métert, aztán meghal. Spanyol srácnak az a nagy fegyvere, meg tehetség, hogy mindig megtalálja ezt a srácot, beül neki vízre, szépen végig viteti magát, úgymond, aztán egy jó 60-70 méteres előnyből meg tudja oldani, mert maratonból jött, bírja. Meg kell tálni az ellenszerét ennek. Szerintem lehet okosodni ebbe. Bárkit meg lehet verni 5000-en, hogyha jól gondolkozik az ember. De nézzük a fontos dolgot, és azt szerintem az, hogy egy kútaszerző versenyen egy elég jó pontszámú eredményt tudtam hozni. Szerintem ez a legfontosabb. Örülök, hogy így most tétje van az 5000 méternek. Eddig azért könnyebb volt, hogy úgy álltam neki, mint egy játszótérnek, hogy lesz, ami lesz, jól érzem magam. Most már azért bennem volt egy kicsit a kút a kényszer, de örülök, hogy ilyen teherbe is stabilan hozom a dobogót, szerintem ez a legfontosabb, és a következő, nem tudom, 10-15 versenyen ugyanígy dobogókat kell megcélozni, és azt szerintem kótát fog érni. Érzésre azért egy nagyon gyötrelmes pálya volt, itt nagyon sok részében azért nagyon szenvedtem, és pár évet voltak olyan 5000-eim, hogy kimosolyogtam a tömegbe, futószakaszon azt csináltam, amit akartam, most ez nem fér bele, de pozitívan kell nézni, egy kevésbé jó formában is tudok dobogót hozni.
5: Muhari Eszter ezüstérmet nyert a párbajtőröző kolumbiai Grand Prix viadalán, amelyen Kohmáté hatodikként zárt. Az olimpiai bronzérmes Muhari a döntőben az olasz Alberta Santucci-tól kapott ki egy tussal 13-12-re. A férfi kézilabda NB1-ben a Veszprém 44-26-ra nyert Győrben az Eto ellen, a veszprémiek továbbra is 100%-osak a bajnokságban. A Szeged 44-32-re győzött a Budakalász otthonában, ezzel a Budakalász kiesett az élvonalból. A Tatabánya 31-29-re bizonyult jobbnak Budapesten a Pler csapatánál, a Neka 34-31-re múlta fölül a vendég Balatonfüredet, a Ferencváros pedig 36-31-re verte a Népligetben a Sziget-Szent Miklós 1 együttesét. További eredmények: Csurgó, Komló 28-31 és Gyöngyös, Budai Farkasok 36-30. A Pler Budapest ellen győztes és az Észak-Macedon Ohrid elleni május végi Európa Kupa döntő előtt álló Tatabánya vezetőedzője Tóth Edmond német Kornélnak nyilatkozott.
9: Örülök a győzelemnek, mert azért nagyon nehéz szakaszban vagyunk, 23 nap alatt. Ez a hetedik mérkőzésünk, azért ez nagyon nehéz. De le a kalappal először is a csapatom előtt, ahogy küzdés, jobb lövők nélkül jöttünk, sok sérüléssel, és nagyon akarták ezt a győzelmet, ennek nagyon örülök. Viszont ugyanez elmondható a hazai csapatról, aki én azt gondolom, hogy a utolsó hazai mérkőzésén nagyon szeretett volna bizonyítani mind a búcsúzóknak, mind ennek a kiváló közönségnek, amit egész évben buzdítja őket. Jól játszottunk, de nem adták föl az utolsó pillanatig, küzdöttek. Nagyon szoros végjáték volt. Én ezt nem bánom, mert egy kupára készülünk, hogy valószínűleg ott is ez vár ránk. Örülök, hogy jól jöttünk ki belőle. A Plernek pedig egyértelműen gratulálok az idei szezonhoz, mert nagyon sikeres szezon futnak, nagyon jól játszanak. Sok sikert kívánok nekik, hogy elérjék akár az ötödik vagy a hatodik helyezést.
11: Van még szufla itt a szezon végén, említett, hogy rengeteg a meccs. Egyikből estek a másikba, ami valahol jó is, mert mondjuk én a Fradi meccs ugye nem sikerült túl jól, de sok időtök nem volt rajta agyalni vagy gondolkodni, mert itt az újabb feladat és jönnek sorban.
9: Az a legnehezebb, hogy már tét nélkül játszunk ezt az utolsó három bajnokit, úgyhogy egy tökéletes szezont futottunk. Nagyon nehéz fejben fizikálisan, már persze természetesen mindenki kész van, rengeteg sérülésed, azon túl tudják tenni magukat, itt inkább a legfontosabb, hogy tudunk mentálisan azon a szinten maradni, hogy bemenjünk ebbe a nemzetközi kupadöntőbe. Most ez a legfontosabb, hogy oda minél jobb fázisba érkezzünk. Itt már abszolút a mentális állapot fog dönteni róla, úgyis kisajtolják magukból a maximumot, amit még a test elbír, az egyértelműen fej.
5: Tóth Krisztián lett a Magyar Judo Szövetség új elnöke a tisztújító közgyűlés titkos szavazásán. A 98 érvényes voksból 70-et kapott az olimpiai bronzérmes judós, akinek megbízatása 2028-ig szól. Tóth Krisztián a szervezet vezetését 28 éven át ellátó dr. Tóth Lászlót váltja a poszton, aki ezúttal nem indult a tisztségért, mert a továbbiakban az Európai Szövetség elnöki teendőire koncentrál.

0: fajta nyugodalom van bennem, hogy az elnökségben pontosan olyan tagokat jelöltem meg és jelöltettem, akiknek a szakmai tapasztalatában nagyon bízok. Gazdasági téren szerintem nagyon jól állunk a jelenlegi szövetségben. Összességében nem mint egy személy, hanem mint egy csapat kell együtt dolgoznunk. Ennek én vagyok az egyik arca, jelen esetben az elnöke.
1: Bemutató beszédedben kiemelted, hogy nagyon tág nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezel, ez inkább szakmai, vagy inkább gazdasági alapon tud segíteni?
0: Mindkét részben komoly lehetőségek vannak. Szakmai szempontból azért, mert tudom, hogy hova és milyen lehetőségek mentén lehet küldeni a versenyzőket, akár egy közép-európai edzőtáborba, vagy Nyugat-Európába, vagy a Távol-Keletre. Gazdasági szempontból meg szerintem azért lesz ez egy kiváltságos helyzet, mert hogyha őket úgy fogadják, ahogy engem fogadtak annak idején, és ezt kölcsönösen tudjuk viszonozni, akkor egy olyan jellegű kapcsolat alakulhat ki több kis országnak a szövetségi működésében, ami közösen és egyhangúan fogja fejleszteni a szövetségeket, illetve a versenyzőket.
2: A Magyar Judo Szövetség tegnap megválasztott új elnökét, Tóth Krisztiánt hallották. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
3: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
4: Vízállás jelentés.
5: Az Országos Vízjelző Szolgálat adatai szerint a Duna a hazai szakaszán jellemzően enyhén apad, a folyó igen alacsony vízállású. Vizének hőmérséklete Komáromnál 17,5, Budapestnél 19, Mohácsnál 20 Celsius fok. Vízállások és mederteltségek a Dunán, Dunaremete 80 cm 16%, Medve 74,8, Nagybajcs 38,9, Gönyű 7-10, Komárom 53 cm 8%, Esztergom 38-7, Nagymaros mínusz 14-7, Budapest 92 cm 7%, Dunaújváros mínusz 32-6, Dunaföldvár mínusz 148-6, Paks mínusz 33-6, Dombori mínusz 2-8, Baja 108 és Mohács 113 cm 7%. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 39 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2-1733,3 folyamkilométer között 20 deciméter, szélessége 100 méter, hosszúsága 1900 méter, piros úszó mellett 23 deciméter, szélessége 60 méter, hosszúsága 1900 méter. Az Ipoly torkolat és Budapest között a mértékadó gázló 1667,8 és 1666,4 folyamkilométer között 19 deciméter, szélessége 80 méter, hosszúsága 1400 méter. Budapest és Dunaföldvár között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 17 deciméter, szélessége 110 méter, hosszúsága 400 méter, középen 21 deciméter, szélessége 90 méter, hosszúsága 400 méter. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8-1520,8 folyamkilométer között 26 deciméter, szélessége 130 méter, hosszúsága 1000 méter. A Tisza hazai szakaszán kissé változó vízállásokat mérnek. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tokajnál 18,7, Szolnoknál 18,8, Szegednél 19,3 Celsius fok. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 85 cm 47%, átlag vízmélysége 333 cm, hőfoka Siófoknál 17,8 Celsius fok, a Velencei tó 65 cm 7%, Agárdnál a hőfoka 20,5 Celsius fok.
4: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
6: Hallott róla, hogy márciusban 3 éve nem látott bővülést mért a KSH, a

0: Kiskereskedelmi forgalomban? Ön szerint milyen helyzetben van a gazdaság? És ön hova tervez nyaralást az idén? Belföldre vagy külföldre?
1: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. 56-70.
2: A magyar vidék az 1950-es években nem csak átalakult, sokak számára ellehetetlenült. De hogyan működött mindez a gyakorlatban, és kikre sújtott le valójában a rendszer? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
1: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Macska gyökér, gomló doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a 3 gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
5: Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Idén is várja a közönséget az MRM népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
9: 13 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Megkezdődtek a leendő Tisza kormány miniszter jelöltjeinek bizottsági meghallgatásai. A kormány tagjai holnap tesznek esküt. Nem válik le Magyarország az orosz gázról, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter. Nem állítják vissza a sorkötelezettséget, közölte a honvédelmi miniszter jelölt. Nincs egyesség, visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása. Az időjárásról többnyire felhős idő lesz záporokkal, de többször kisüthet a nap.
1: Műsorajánlat. Kalendárium.
10: Orgona koncertek hazánk templomaiban és kastélyaiban. Stúdió vendégünk Rákász Gergely orgonaművész. Történelmi panorámaséta a Citadellán és 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál Szegeden.
1: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. A rend és a káosz, avagy holisztikus szemlélet a múlt és a jövő értékeit kutatva.
11: Engem az időtlenség érdekel. Tehát azok a formák, tartalmak, felismerések, amik túlmutatnak az aktuális trendeken, és valahogy olyan a mély áramot segítenek megérteni nekünk.
1: Az este a házigazda Bogyai Katalin diplomata újságíró, vendége Böszörményi Nagy Gergely író-filozófus jövőkutató. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
13: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával világjáró művészek várják Önöket május 13-án a Régi Zeneakadémián, ahol Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina játssza Móricz Moskovszki, Prokofjev és Sosztakovics darabjait hegedűn, Julien Contán zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
1: Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
14: Megalakult az új országgyűlés, hivatalba lépett Magyar Péter miniszterelnök, tartanak a miniszterjelöltek meghallgatásai, így hamarosan az új kormány is megkezdi működését, részben erről is beszélgetünk a következő szűk fél órában. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Fodor Gábort, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatóját. Jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és önt is természetesen.
14: Az országgyűlés megalakulása, ugye ezt megszoktuk, és mindenképpen egy méltóságteljes esemény szokott lenni. A Magyar Demokrácia és Alkotmányosság házában elhangzott az új miniszterelnök beszéde, és ez mind tartalmában, mind pedig terjedelmében azért eltért az eddig hallottaktól. Hogyan értékeli, mit hallott ki belőle?
15: Hát az az igazság, hogy több minden eszembe jutott, hogy amikor ezt a beszédet hallgattam, és egyébként részben írtam is erről egy cikket, a Mai Indexen jelent meg, amelyben azzal kezdtem, és akkor most is ezzel a beszélgetést is ezzel kezdeném, hogy nagyon sok elem olyan volt ebben a beszédben, ami dicsérhető, és a politikai irányokat tekintve jó. Én például örültem neki személyesen kifejezetten, ami egy szimbolikus aktus volt egyébként, hogy a parlamentre kikerült az Európai Uniós zászló, de ez olyan értelemben jelent meg a beszédben, hogy nyilvánvaló volt az elköteleződés az unióval való kapcsolat rendezésére. Én az uniós viszony elromlását, tehát Magyarország és az unió viszonyának az elromlását az Orbán kormány egy hibájának tartottam, hiszen lehet szuverenista álláspontot képviselni, de vannak határok, amiket nem érdemes átlépni, és szerintem ez megtörtént. Tehát azt gondolom, hogy hazánknak az az érdeke, hogy normalizáljuk ezt a viszonyt. Tehát ezt például örömmel hallottam. Aztán a szimbolikus részek közé tartozott az is, hogy a roma himnusz is felhangzott egyébként a parlamentben, és ez jó, ennek szintén van egy gesztus, egyébként a beszédben számtalan alkalommal Magyar Péter utalt a nehéz helyzetben lévők, a szegényekre, a hátrányos szituációk jobban lévők, akár iskolába, akár szociális körülmények között lévőknek a segítésére, a társadalmi helyzetének a javítására. Ezeket az irányokat is alapvetően jónak tartom, tehát sok minden jó mondható szerintem a beszéddel kapcsolatban, és az az igazság, hogy nekem személy szerint különösen az tetszett benne, amikor arról beszélt, hogy kopogjunk be másokhoz, és üljünk le beszélgetni, és ne a meggyőzés szándékával, hanem a megértés szándékával. Ez egy nagyon szép gondolat, és nagyon helyes. Találkozik is egyébként az én felfogásommal, és ezt én maradéktanul tudom támogatni.
14: Hát bocsásson meg, a liberális eszmének tulajdonképpen egy alapja lenne, nem? A mindenki megértése és a mindenki elfogadása.
15: Pontosan, így van a másiknak az elfogadása, illetve az, hogy valóban vitatkozunk, beszélgessünk egymással, de próbáljuk megérteni a másikat. Tehát azért, mert más a véleménye, ne azonnal ellenségnek tekintsem. És ezt nagyon jónak is tartom, ezt a gondolatot. Remélem, hogy ez az elkövetkezendőkben és a magyar közéletbe teret nyer. És nagyon furcsálottam aztán későbbiekben, itt most már kritikára rátérjek, hogy pont ezzel a gondolattal szembe menőleg megtámadta a köztársasági elnököt ebben a beszédben. Ezt én nem tartom egy helyes iránynak, ugyanis azt gondolom, hogy egyfelől érdemes akkor a köztársasági elnökhez is bekopogni, leülni és beszélgetni. követni, és megpróbálni megérteni. Másfelől meg az iróniát félretéve, tehát a köztársasági elnöknek nem a személye érdekes abból a szempontból, hogy a személyét lehet szimpatikus, lehet antipatikus, igazából itt egy intézményről van szó, szerintem ezt érdemes megérteni. Az intézményt annak idején mi a rendszerváltáskor, amikor létrehoztuk, akkor az azért tettük ilyenné, vagy azért formáltuk ilyenné, hogy legyen világos, hogy a magyar közjogi rendszerben ő az, aki a nemzet egységét megtestesíti. És a nemzet egységének a megtestesítése nem csak a személyes kvalitásokon múlik, hanem azon, hogy mi is hogyan viszonyulunk hozzá. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy csak a legvégső esetben mondunk kritikát vele kapcsolatban, azt szerintem az a helyes álláspont. Én annak idején képviselőként, miniszterként is ezt követtem, és nagyjából ezért is szólaltam fel az elmúlt több évtizedes pályafutásomban is mindig, hogy az elnököt csak a legvégső esetben érdemes kritizálni, pont azért, hogy mi is adjuk meg neki azt a méltóságot, hogy ő az egységnek a megjelenítője. Ez megjelenik abban is egyébként ez a szándék, hogy például a megválasztási ciklusa nem ugyanaz, mint a parlamenti képviselők ciklusának. Szándékosan változtattuk ezt meg, vagy tettük hosszabbá azért, hogy kelljen együttműködni egy más összetételű parlamentnek is, egy előző parlament által megválasztott köztársasági elnökkel azért, hogy ezt a kooperációt, az együttműködést valamilyen módon tanuljuk meg. Úgyhogy én emiatt is azt gondolom, hogy nem bölcs és nem helyes dolog megtámadni a köztársasági elnököt, és arról ne is beszéljünk, hogy ha már a nemzet egységéről beszéltem, akkor azt azért érdemes leszögezni, hogy a nemzet egységében benne van a többség és a kisebbség is. Tehát nincs arról szó, hogy mindig a többségnek kell adni a köztársasági elnököt, hanem hogy előbb mondtam, hogy persze eljön majd az az időszak, amikor lejár a mandátuma, és akkor az akkori többség meg fogja választani. De a nemzet egységében, még egyszer hangsúlyoznám, mindenki ott van. Tehát ott meg kell jelenni a kisebbségi álláspontnak és a többségi álláspontnak is, azt gondolom.
14: No, ez most egy nagyon jó vezető volt, mert gyakorlatilag ezeket a szálakat fogjuk boncolgatni még a következő 20 percben. Most folytassuk egy kicsit azzal, hogy ugye 141 új képviselő kezdi meg a munkát. Mind a politika, mind pedig a parlamenti munka új lesz számukra. Mi várható az első időszakban? Itt fel kell venni a fonalat. Emlékszünk arra, ugye, amikor bekerült a Jobbik a parlamentbe, és egész egyszerűen nem tudták követni a törvényhozásnak a tempóját. Hogyan lehet ebbe beleszokni?
15: Hát most egészen más arányokról lesz szó, ugye itt a Jobbikot hozta fel példának, de hát ott ugye az történt, hogy egy jóval szerényebb létszámú politikai pártnak a képviselőcsoportja próbált beilleszkedni azok közé, akik komoly rutinnal rendelkeztek. Itt most a parlament többségének egyébként nincs semmiféle parlamenti rutinja és tapasztalata. De hát az az igazság, hogy szerintem azért ez megszerezhető természetesen, tehát nyilván lesznek az elején zökkenők, nyilván lesznek akár mosolyra fakasztó jelenetek is, tehát ezek nyilván benne vannak a pakliban, de azért egy idő után meg lehet ezt tanulni, főleg azért, mert azért az országgyűlésnek például van egy elég jó stábja, és valószínűleg mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy próbálják segíteni, kiszolgálni a képviselőket, hogy minél kevesebb akival induljon el ez a munka.
14: Jó, folytassuk ott, hogy ugye kétharmados győzelmet aratott az áprilisi választáson a Tisza párt. Hogy látja a kétharmadnak a kérdését? Ugyanis az elmúlt években, vagy elmúlt évtizedben azért nagyon sok kritika érte magát a kétharmadot. A magyar baloldalról is támadták, ugye leginkább az MSZP, a már említett Jobbik, a DK és a Momentum, de az Európai Unió részéről is érték támadások. Az Európai Parlamentnek a Libe bizottsága ugye több jelentésben írt erről a kétharmadról, és hogy ez a független felszámolása, aztán kritizálta például a Velencei Bizottság is, de hát a TASZ és a Magyar Helsinki Bizottság is felemelte a szavát ez ellen.
15: Hát nézze, annak idején ugye már a rendszerváltást szóba hoztuk ebben a beszélgetésben. És
14: beszélünk is majd még róla sokat.
15: De nem is baj szerintem, mert itt azért szerintem jó, hogyha a rendszerváltásnak az alapértékeihez visszanyúlunk, természetesen mindig fenntartva azt az igényt, hogy a modern kor elvárásaihoz kell alkalmazkodni, de az a jó, az egy stabil közjogi rendszer, hogyha vannak olyan alapok, tehát a meghatározó fundamentumok, azok stabilak és tartósak. Tehát miért jön ide megint a rendszerváltás? Ez a kérdés, ez azért, mert úgy alkottuk meg annak idején a választójogi törvényt tudatosan, mi, akik az ellenzéki kerekasztalban annak idején részt vettünk, hogy ez egy olyan választójogi törvény legyen, amelyben van egy enyhe torzítás mindig a győztes javára azért, hogy legyen stabil kormány többség, tehát ne egyik kormányválságból a másik kormányválságba menjünk. Ez jelen volt, ez kezdettől fogva egyébként egy vitatott elem volt, de szerintem helyes, hogy így csináltuk. Aztán jött a Fidesz 2010-ben ugye a nagy győzelmével, és felforgatta az alkotmányos rendet, és alkotmány helyett alaptörvényt hozott létre. És az alaptörvény mellett már önmagában ennek a létrehozása szerintem helytelen volt, mert nem volt az ellenzéki támogatás hozzá, tehát az ellenzék részvétele nélkül született ez meg, és szintén az ellenzék támogatása nélkül változtatta meg a választójogi rendszert, és a választójogi rendszerbe rátett még egy lapáttal arra a torzításra, amit mi annak idején beleépítettünk. Megjegyzem, én számtalan alkalommal parlamenti képviselőként, amikor éppen nem voltam miniszter, vagy nem volt egyéb más tisztségem, többször voltam tagja olyan bizottságoknak, amely a választójogi törvény reformjával foglalkozott. Ezek nem vezettek sikerre, de egyben egyetértés volt minden párt részvevője között, akik ott ültünk egyébként ezekben a bizottságokban, hogy valami olyan rendszert akarunk létrehozni, tehát meg akarjuk tartani, ami van. Amin akarunk változtatni, az az, hogy picit arányosabb legyen. Tehát épp ellenkező irányba akarta mindenki változtatni, mint amilyen irányba aztán a Fidesz megváltoztatta 2010 után, vagyis rátettek még egy lapáttal. Így alakult ki az a helyzet, tehát tulajdonképpen a saját csapdájába esett az egykori kormánypárt, hogy most 53%-ot kapott ugye szavazat arányban a Tisza párt, és 71%-a van a parlamentben. Tehát ez egy óriási aránytalanság. Tehát én azt gondolom, hogy a Fidesznek az elmúlt 4/2 sem volt jó, mert a 2/3 többség a parlamentben az mindig hatalmi, tehát olyan hatalmat jelent, amelynek nincs kontrollja, ez a kontroll nélküli hatalom. Ilyen értelemben a mostani 2/3 is ilyen, tehát ez nem jó a magyar demokráciának, mindenképpen ezen változtatni kellene. Egyébként az pozitívum, hogy ugye Magyar Péter a beszédében azt mondta, bár itt ugye konkrét dolgok nem hangoztak el erre vonatkozóan, de azt mondta, hogy ilyen értelemben változtatni szeretnének, és abba az irányba szeretnének elmenni, valamilyen módon térjen vissza itt a rendszerváltáskor kialakult eszmékhez. Ez még nem világos, hogy például a választójogi törvénnyel kapcsolatban mit jelentett, de optimistán kiolvasható belőle, hogy talán itt is akarnak jó irányba változtatni.
14: Na majd mindjárt folytatjuk a rendszerváltás, rendszerváltoztatás kérdésével, de előtte még a 2/3 kapcsolódóan, hogy ez azt mutatja, hogy nagyon sok Fidesz szavazó elpártolt és átpártoltak a Tiszához. És tudom, hogy különböző politikai korszakokat, pláne 30 év távlatából azért elég nehézkes összehasonlítani, de ugye 1993-ban ön kilépett a Fideszből, most nagyon leegyszerűsítem, a párt konzervatív fordulata miatt. Azért hozom most ezt ide, mert nekem van egy olyan érzésem, minthogyha ahhoz, hogy a Fidesz vissza tudja szerezni a szavazóit, ahhoz egy kicsit át kellene értékelni, vagy értelmezni a konzervativizmus, nem ez a legjobb szó, majd gondolom önnek van erre egy jobb megfogalmazása. Ugyanis, hogyha nemzetközi példákat nézzünk, például a Kokáért Svédországban jobboldali kormány van, de a mérsékelt párt, a kereszténydemokraták, a svéd liberálisok és külső támogatással a jobboldali populista svéd demokraták kormányozzák az országot. Miben más mondjuk a svéd konzervativizmus vagy konzervatív felfogás, mint a magyar?
15: Hát nézze, sokban, az az igazság, és itt azért érdemes azt is leszögezni, hogy amikor sokan attól tartanak, hogy az Európai Unió az nagyon egységesíti a tagállamokat, bizonyos kérdésekbe egységesíti, ez jó is, mert ugye nincsenek határok, szabadon utazhatunk, és egy nagyon sok minden, ugye akár a telefonroaming, tudom, nem is akarom ezeket felsorolni, nagyon sok minden közös azért az Unióban, és az, ami érdekünket szolgálja, de azért egy csomó dologban meg különbözünk. Például különbözünk abban, hogy milyen a politikai rendszerünk, vagy a politikai profilunk. Egy svéd konzervatív nagyon más, mint egy magyar konzervatív, azt gondolom jelen pillanatban, és ilyen értelemben az ön kérdés felvetése nagyon jogos a tekintetbe, hogy át kellene formálni ezt, főleg ezután a Fidesznek ez a veresége után szerintem fel kell tenni mindenképpen a kérdést a Fidesz vezetőjének és a Fidesz tagjainak, hogy mi volt ennek az oka. Egyébként erről is írtam pár hét ezelőtt egy cikket, én 7 okot soroltam fel, de most nem akarok belemenni, hogy ezeket felsoroljam, de az ön kérdésére visszatérve, és részben ehhez a cikkhez kapcsolódva, én azt gondolom, hogy elsősorban a polgári értékek irányába kellene el elmozdulni, és visszatérni, ha úgy tetszik, a Fidesznek. Természetesen a visszatérést azt mindig úgy mondom, hogy modern módon, mert a politika azért az olyan világ, hogy nagyon gyorsan reagálni kell a körülöttünk lévő változó környezetre. Tehát alapértékekben vissza lehet menni valamihez, de valójában a formában, vagy a felszínben ott mindig nagyon a változó világhoz kell alkalmazkodni. Tehát én a polgári értékeket jelölném meg iránynak, amihez képest jóval inkább szélre, vagy jóval inkább egy radikális irányba fordult a Fidesz az elmúlt években, és láthatólag ezt a választók most már nem díjazták.
14: Miben mutatkozott meg ez a radikális irányba fordulás? Tehát, hogy a polgári értékeket tartották szem előtt, így külső szemlélő számára, mi volt az, ami radikális volt ebben?
15: Hát nézze, például én itt az okok felsorolásán, amire már hivatkoztam, itt szintén pár héttel ezelőtt az Indexen írtam egy cikket, szóval ott e tekintetben szóvá tettem azt, hogy az kontroll hiánya volt egy ilyen pont, amikor erről beszéltem, és az egyfelől annak volt egy olyan része, amire azt mondtam, hogy a kontroll elvesztése megjelent a látványos gazdagodásában a Fidesz körüli holdudvarnak, tehát a gazdasági holdudvarnak, ezt én úgynevezett parvenű rongyrázásnak neveztem, de van egy másik, ilyen értelemben a kérdéshez kapcsolódóan érdekesebb része ennek az elemnek, amiről szintén írtam, ez pedig az úgynevezett értelmiségi holdudvarnak az elvesztése. Tehát azoknak a kritikai reflexióra képes értelmiségi holdudvarnak az elvesztése, ezt úgy is mondhatnám egy kicsit, úgy látványosan vagy egyszerűen, hogy értsék a hallgatók is, hogy mire gondolok, úgy lehetne leírni, hogy egy út a professzorok Batthyány körétől a celebek a színpadon című históriáig. Tehát, hogy az szerintem nem annyira a polgári értékvilág, hogy finoman fejezem ki magam, amit ebben a választási kampányban látunk, és természetesen az ember érti ennek az okát már a tekintetben, amit mondtam, hogy a felszín, a mai világ az nagyon a Facebook, a TikTok és egyéb a közösségi médiáról szól, ahol pillanatnyi gyors megjelenések vannak. De ennek meg kell találni az egyensúlyát. Tehát nem jó az, hogy csak ez, vagy csak az. Tehát itt kell egy egyensúlyra törekedni, és szerintem ilyen értelemben a tartósabban az úgynevezett polgári értékek, a konszolidált liberális, konzervatív elemek, amiknek ott kell lennie azért egy politikai gondolkodásba, és ennek aztán vannak konkrét megnyilvánulásai, például ugye beszéltünk itt az Európai Unióhoz való viszonyba, ott is szerintem egy kevésbé radikális álláspontot kellett volna, inkább egy ilyen polgári jellegű álláspontot elfoglalni, vagy felhozható problémáként, amit egyébként maguk fideszes politikusok vetnek fel, hogy annak idején hiba volt a Néppártból való kilépés, mert az is egy radikális irányba lökte el a Fideszt. Szóval ezek mind ebben a kérdéscsoportban, ebben az értékvilágban vizsgálandók. Tehát én ezt ezzel a szóval írnám le, hogy az lenne szerintem a bölcs, és itt kapcsolódnánk a svéd jobboldalhoz, hogy ebbe a polgári irányba, amit jobban látunk más pártoknál, például az ön által emlegetett skandinávoknál is megjelenni, tehát ebbe a polgári értékvilágba egy kicsit jobban visszatérni.
14: Ugye annak idején a Fidesz is liberális pártként indult.
15: Hogyne, hát én alapítója voltam a liberális Fidesznek, ezért léptem ki, ön már említette 93-ban, mert úgy láttam, hogy akkor már nem a liberális irányba megy az párt.
14: No, nézzük a rendszerváltás és a rendszerváltoztatás kérdését, már csak azért is, hogy Antal József fogalmazta ezt meg elég világosan, és épp ezért merül most fel a kérdés, hogy Magyarországon ezzel a kétharmados Tisza győzelemmel most rendszerváltás vagy rendszerváltoztatás történt. Ugye az egyiknek a lényege az, hogy a kommunista diktatúrát lecserélték, a másik pedig, hogy egy mozgalmi szintről elindult valami külső változtatás.
15: Így van, pontosan fogalmazott, és az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy rendszerváltás 1988 és 90 között volt Magyarországon, ugyanis akkor, ahogy az önkérdéseiben is benne volt, a kommunista diktatúrát demokráciára váltottuk le. Az egy alapvető változás, hiszen ne felejtjük el, pártállam volt, nem voltak szabad választások, nem volt szólásszabadság, ott börtön járt a véleményért, nem volt utazási szabadság, nem volt piacgazdaság, és hosszan sorolhatnám, hogy mi volt a kommunista diktatúrában. Ehhez képest a demokrácia, ahol a polgárok szabadon dönthetnek arról, hogy milyen kormányuk legyen, és szabadon vállalkozhatnak, a gazdaságban szabadon működhetnek, az egy egészen másfajta politikai berendezkedés. Tehát rendszerváltás akkor volt, azóta kormányváltások vannak, mert ezt a rendszert nem változtattuk meg, és én remélem, hogy nem is akarjuk megváltoztatni, mert nem lesz belőle újra diktatúra, vagy királyság, vagy egyebeknek nevezhetjük ezek a rendszerek. Hát e tekintetben pontatlan a rendszerváltás szó használata most. Abban a tekintetben viszont használhatja és jogosan használja most a Tisza, hogy a Fidesz maga a maga kormányzásáról úgy beszélt, mint a nemzeti együttműködés rendszeréről. Tehát önmagát, ezt, amit én szerintem pontosabbnak tartanék egy korszaknak leírni, az Orbán korszaknak, azt ők maguk rendszernek nevezték. Tehát ha már ők annak nevezték, akkor most a Tisza e tekintetbe politikailag joggal mondja azt, hogy rendszerváltás van, és valami egészen mást akarnak elkezdeni. Tehát én nem akarom az örömüket elvenni, mert láthatóan nagyon sok ember felszabadultan éli át azt, hogy kormányváltás van Magyarországon. Ez mutatja azt, hogy milyen népünnepély volt a Kossuth tér körül, és ezt érezni is egyébként, hogy nagyon sokan úgy érzik, hogy valami szorításból szabadultak most ki, és ez szerintem egy nagy öröm, és ez egy csomó jótékony energiát szabadíthat fel a magyar társadalomba, de ha a fogalmakat precízen akarjuk használni, akkor még egyszer leszögezném, hogy jogi értelemben rendszerváltás akkor volt, most ez egy kormányváltás, ami lehet jelentős, abszolút, lehet korszakváltásnak is nevezni, de ez jogi értelemben ez nem rendszerváltás.
14: 6 percünk maradt, és még 2 témáról feltétlenül szeretnék beszélni. Az egyik azért még ehhez kapcsolódik, ugye, hogyha már a rendszerváltást feszegetjük, ugye korábban még úgy 15-20 évvel ezelőtt azért nagyon sokan megfogalmazták azt, hogy Magyarország nem tudott jól rendszert váltani, és azért is örülök, hogy most önnel ülök itt, hiszen a rendszerváltók közé tartozott. De hát lehetett-e akkor tudni, hogy hogyan kell pontosan rendszert váltani, vagy mi fog történni, hiszen nem is voltak erre példák, és arra lennék igazából kíváncsi, hogy az akkori hiányosságoknak, vagy megint nem jó kifejezés, hogy elkövetett hibáknak, hordozzuk-e még az ódiumát?
15: Hát nézed, kezem először is azzal, hogy lehetett tudni, hogy milyen receptet kell követni, nem lehetett tudni, mert senki nem tudta, a svéd konzervatívok se tudták, de az amerikai republikánusok és a német kereszténydemokraták se, tehát mi nagyon sok mindenkivel beszéltünk, mert nagyon sok mindenki jött ide és járt nálunk Magyarországon, és igazság szerint mindenki azt mondta, hogy fogalmuk sincs arról, hogy egyébként mit kellene csinálni, hát azt nagyjából, illetve pontosan tudtuk, hogy demokráciát, ugye erről is beszéltünk már, tehát rendszert kell váltani, demokráciát és piacgazdaságot kell létrehozni, ez nyilvánvaló volt. De hogy aztán konkrétan lebontva ez mit jelent, arra senkinek nem volt receptje, tehát azt nekünk kellett akkor kitalálni, és természetes, hogy egy csomó hiba csúszott bele, az előfordulhat, de ezzel együtt azért én szeretném leszögezni, hogy szerintem mi magyarok büszkék lehetünk a rendszerváltásunkra, már csak azért is, mert ha a környező országokkal hasonlítjuk össze magunkat, akkor azt látjuk, hogy sok helyen vér folyt, például nálunk ez békés úton sikerült megoldani, és én zárójeles megjegyzés, nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy hát ez hiányzott a rendszerváltáson, a forradalom, hogy itt mindent eltöröljünk. Ugye ez Antal József a legendás mondatával azt mondta annak, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni, de nem volt Magyarországon forradalom, és nem azért, mert a magyarok azok ilyen álmos nép lenne, hanem azért, mert egyszerűen ezek voltak a magyar adottságok. Szerintem jó az, hogy nem emberi életek árán épült fel egy új szisztéma, egy új rendszer Magyarországon, hanem ezt a maga sajátosságaival, a maga kompromisszumaival, minden kompromisszum az vitatható örökké, azzal hoztuk meg, és azzal hoztuk létre. És ahogy már mondtam, a környező országokat, tehát sok országban vér folyt, és jó néhány országgal összevetve Magyarország a rendszerváltás után mindannyian hatalmas krízisbe kerültünk, de Magyarország a rendszerváltás után abszolút sikerországnak számított. Azért ne felejtsük el, mi a 2000-es évek elejéig ennek a régiónak az élmezőnyébe voltunk. Tehát állandóan, hogyha bármilyen összehasonlításban, különböző gazdasági statisztikákban, jogrendszer fejlettségében és egyebekben előkerültünk, akkor mindig az volt a sorrend, hogy váltakozva a különböző kategóriákban Szlovénia, Csehország, Magyarország egymásnak adta az első helyet. Tehát ez a három ország volt elől, és én emlékszem jól, ugye 2004-ben csatlakoztunk az Unióhoz, előtte született egy vagy két évvel egy országjelentés, hogy a csatlakozni kívánó országok mennyire készültek fel valóban a csatlakozás, és mi várható, mennyire lesznek sikeresek, és ez a jelentés, ez az összefoglaló jelentés, amit az Uniónak készítettek, azt mondta, hogy a legnagyobb szansza Magyarországnak van arra, hogy sikertörténet legyen. Tehát mi ennyire jól álltunk. Ehhez képest egyébként az egy joggal felvethető dolog, és itt utalnék megint Magyar Péteréknek a megjelenésére, és ezt erről ők joggal beszélnek, szerintem, tehát ebben megint igazuk van, amikor azt mondják, hogy itt van itt egyébként nem csak az Orbán kormányoknak, hanem ilyen értelemben nekünk a szocialista liberális kormányoknak is van felelősségünk, hogy 2004 óta, az uniós csatlakozás óta nem tudtuk kihasználni valóban a lehetőségeinket úgy, ahogy a szomszédaink meg a többiek tették, mert annak idején itt voltunk az élmezőnybe, most meg ott vagyunk a sor végén, és ez nem jó.
14: No, a végére hagytam még az új magyar politikai kultúrát, amiről szeretném, hogyha beszélnénk. Az biztos, hogy nagyon sokat romlott, akár tehát a közbeszéd is romlott, illetve a politikai kultúrában is egy új korszak köszöntött ránk. Biztos, hogy ezt nagyon sokan szívesen látják, én ódivatú vagyok ebben a kérdésben, és azt mondom, hogy az ország vezetőinek, a képviselőknek mindenféleképpen akár a szóhasználatukkal, akár a magatartásukkal példát kell mutatniuk a társadalomnak, tehát egyfajta etalonként kell ott állniuk. De ma már ezt sem a magyar parlamentben, sem az európai térben nem látjuk. Ugye, hogyha visszaemlékszünk néhány évvel ezelőtt, a ma már NATO főtitkár, akkor még holland miniszterelnök volt Mark Rutte, aki igen, azt mondta, hogy Magyarországot térdre kell kényszeríteni. Szóval, hogy amikor egy szövetségnek egyenlő tagjai vagyunk, és így beszélünk a másikkal, akkor az részben megalázó, részben pedig valamilyen rangsorba helyezi. Most, hogy sikerült-e térdre kényszeríteni Magyarországot, ez most megint egy másik kérdés, de ugye, hogyha megnézzük azt, hogy Magyarországon ezt a típusú beszédet talán legmarkánsabban Márki-Zay Péternél figyelhettük meg, és azóta vált divattá. Hogy látja, hogyan értékeli ön ezt?
15: Hát nézze, a politikában előfordulhatnak éles megfogalmazások, de abban a tekintetben én osztom az ön aggodalmát, hogy itt nem pusztán éles megfogalmazásokat hallottunk az elmúlt bő évtizedben, hanem sértegetéseket, és én a leghatározottabban ellene vagyok ennek, mindig is felemeltem a szavam, sőt a magam példájával mindig is igyekeztem egy más példát mutatni, szóval lehet egymással vitatkozni úgy, hogy ezt civilizáltan, kulturáltan tesszük, mondjuk el az ellenvéleményünket, illetve mindig figyelünk arra, hogy mi az a közös, amit megtalálunk a másikkal, mert nem győzöm hangsúlyozni, ez nagyon hiányzik a magyar közéletből, hogy próbáljunk a közösre is figyelni, hogy azért akármennyire különböző is a véleményünk, egy demokráciának alapeleme a vita, azért mindig közös dolgokat is kell találni. Tehát én nagyon egyetértek önnel, és helyén való is lenne szerintem egy új politikai kultúrának ilyen értelemben megteremtése, vagy mondhatnám úgy is, hogy visszatérés egy kicsit a 90-es évekbe, mert hiszen mondjuk a rendszerváltás kori parlamentben én emlékszem, hogy ha valaki nagyon erőset akart mondani a másikra, akkor azt mondta, hogy legyen szabad megjegyeznem, hogy önnek ebben nem biztos, hogy igaza van. Ez akkor egy ilyen erős kifejezés volt arra vonatkozóan, hogy nem értek a másikkal egyet. Ma a kiinduló pont az, hogy hazárulóg az ember vagy, tehát ugye ezzel indítunk általában, és hát de hajmeresztő tényleg, tehát ebbe az irányba nem szabad elmenni, azért, mert ez a társadalomra nézve is romboló hatással van, mert egyszerűen a hétköznapjainkban is beszüremkedik az ilyen típusú indulat, és a másiknak a negligálása, semmibevételes értegetése, és ez nem jó, ez nem építi a társadalmat.
14: No, hát remélem lesz még alkalmunk folytatni ezt a beszélgetést. Fodor Gábor, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutatóintézet igazgatója volt a vendégünk, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Valamennyi munkatársam nevében hallgatóink figyelmét köszönöm. Szép napot kívánok, Csete Beltát hallották.
16: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

Krisztus közöttünk. Köszöntöm hallgatóinkat. Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallják. Fél óránk mottóját kedvelt májusi szertartásunkból, az Isten szülő tiszteletét megéneklő paraklisztból választottam. Kívüled nincs más segítségünk, nincs más reményünk, legtisztább szűz. Te légy a mi segítségünk, benned remélünk, és téged dicsőítünk, mi, a te szolgáid. Ne engedj megszégyenülnünk. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.

0: Május 4-én hétfőn ünnepelte a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola névadóját, Szent Atanász püspököt. A tanítási szünettel egybekötött napon az imádság, a tudományos párbeszéd és a közösségi együttlét egyaránt hangsúlyt kapott. Az ünnepséget a Szent Miklós Székesegyházban végzett szent liturgiával kezdték, melyen a főiskola oktatói és hallgatói együtt imádkoztak Orosz Atanáz miskolci és Szocska Ábel nyíregyházi püspökkel. A délelőtt a Szent Péter teremben folytatódott, ahol Galambvári Péter rektor köszöntötte és mutatta be a nap fő előadóját, Johannes Öldemann professzort.
1: Johannes Öldemann 1964-ben született. 1985-től teológiát, majd szláv tanulmányokat folytatott a Münsteri és a Tübingeni Egyetemen. 1999. júniusában teológiai doktori címet szerzett, az Egyház apostolisága az ortodoxiával folytatott ökumenikus párbeszédben című disszertációjával. 2001 óta a Paderborni székhelyű Johann Adam Müller intézet igazgatója. A Müller intézet talán a legjelentősebb katolikus, ökumenikus intézet Európában. Intézet kiadásában jelenik meg a világ legfontosabb ökumenikus dokumentumgyűjteménye, a Dokumente Wachsender über seine Stimmung. Johannes Öldemann az ökumenikus teológián belül az ortodox katolikus párbeszéd szakértője, mai előadásában is az ortodox katolikus párbeszéd fő kérdéseiről fog beszélni. Azt gondolom, hogy a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolának minősített felelőssége van az ökumenikus tevékenységgel, kiemelten pedig az ortodox testvéregyházakkal való ökumenikus kapcsolatok ápolása vonatkozásában. Egyrészt védőszentünk Szent Atanász miatt. Nazianzi Szent Gergely így jellemzi emlékbeszédében az alexandriai püspököt. Azoknak, akik ütötték, olyan volt, mint a gyémánt. Az elszakadtak számára azonban, mint a mágnes, amelynek titkos ereje magához rántja a kemény vasat. De Szent Gergely gondolata világítja meg, hogy Atanász nem legyőzni, hanem meggyőzni akarta Árius követőit. A görög heirézis eretnekség szó eredetileg válogatást, elkülönést jelent. Az eretnekek elkülönültek, elszakadtak az egyháztól. És Szent Atanász szándéka az volt, hogy amint a mágnes magához rántja a vasat, úgy térítse vissza az igaz hit az egyháztól elszakadtakat. Azaz, Szent Atanász példát és mintát ad számunkra az ökumenizmussal kapcsolatban is. Ugyanakkor intézményünk görögkatolikus hittudományi főiskola. A II. Vatikáni Zsinat Orientalium Ecclesiarum a keleti egyházakról szóló dekrétumának 24. pontja egyértelműen fogalmaz, idézem: a római apostoli székkel közösségben élő keleti egyházak sajátos feladata, hogy ápolják az összes keresztény, főleg a keletiek egységét, az ökumenizmusról szóló zsinati határozat elvei szerint, elsősorban imádsággal, példás élettel, az ősi keleti hagyományokhoz ragaszkodó kegyeletes hűséggel, egymás kölcsönös és jobb megismerésével, együttműködésével, egymás ügyeinek és lelkületének testvéri nagyrabecsülésével. Eddig az idézet.
0: Az ortodox katolikus párbeszéd mai főkérdései című előadásában a két egyház közötti párbeszéd legfrissebb fejleményeit és kihívásait vázolta fel Johannes Öldemann professzor. Az előadás átfogó képet adott a két egyház közötti kapcsolatok jelenlegi helyzetéről. Johannes Öldemann professzor előadását Görföld Tibor teológus, egyetemi docens, a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola oktatója fordította magyar nyelvre. Az előadás bevezető és záró gondolatait hallgatjuk meg.
2: Sie haben mich gebeten, an Ihrem Dies Academicus über Schwerpunkte des orthodox-katholischen Dialogs zu referieren.
3: Azt a felkérést kaptam, hogy az ortodox-katolikus párbeszédről beszéljek. Köszönöm szépen a meghívást, amely nagy megtiszteltetés, hogy akkor nagy kihívás is számomra. Az ortodoxok és a katolikusok közötti párbeszéd ma már nagyon hosszú múltra tekinthet vissza, ugyanakkor korunkban rendkívül nehéz helyzetben van. Nagyon sokféle kihívás adódik, de pozitív távlatokat is kínál. véleményem szerint a legnehezebb, legsúlyosabb kihívás korunkban azzal függ össze, hogy a 2020-as években hatalmas mértékű polarizációval találkozhatunk a politikában és a társadalomban, amely az egyházakban is egyre inkább érezteti a hatását. Hogyan lehet termékeny párbeszédet folytatni egy polarizált világban? 5 lépésben szeretném bemutatni az ortodox katolikus párbeszéd jelenlegi helyzetét. Először a nemzetközi párbeszéd folyamatról szeretnék beszélni, 2. lépésben a párbeszéd egyéb szintjeiről, helyi szintekről és nem hivatalos párbeszéd folyamatokról, 3. lépésben arról beszélek, hogy az ortodoxián belüli viták mennyiben nehezítik meg a párbeszédet, majd azt veszem figyelembe, hogy katolikus részről milyen tényezők nehezítik meg a párbeszédet. Végül pedig lehetséges pozitív távlatokról és perspektívákról szeretnék szólni.
0: Johannes Oeldeman professzor előadásának befejező részében a párbeszéd pozitív lehetőségei és távlatai címmel 7 pontban fogalmazta meg mondani valóját.
2: Der erste Punkt, das Nicea-Jubiläum im vergangenen Jahr, wo die christlichen...
3: Az első ilyen pozitív távlatot ígérő tényező az a nikaiai zsinatnak az évfordulója, mely nem csak a hitünk számára meghatározó hitvallást rögzítette, hanem a húsvét dátumával kapcsolatos vitára is megoldást igyekezett adni. Leó pápa az Unitate Fidei kezdődő apostoli levelében kifejezetten hangsúlyozta azt, amelyet törökországi útja előtt nem sokkal tett közzé, hogy az ökumené arra törekszik, hogy a párbeszéd útján érjen el megbékélést, és az ajándékok, a lelki ajándékok cseréjére kell törekednie. Arra is fölhívja a figyelmet a pápa, hogy magunk mögött kell hagynunk azokat a teológiai vitakérdéseket, amelyeknek ma már nincsen létjogosultságuk. Az ortodox katolikus párbeszédnek az egyik legnagyobb vitás kérdése a szinodalitás és a primátus viszonya. A primátus elsősorban Róma képviselni, a szinodalitás elsősorban az ortodox egyházak gyakorlata. Nagyon érdekes jelenség figyelhető meg megítélésem szerint az elmúlt években. Miközben Róma egyre inkább a szinodalitást kezdi hangsúlyozni, az ortodox egyházak körében egyre nagyobb hangsúlyt kap a primátusnak a jelensége, nem csak a konstantinápolyi patriarchátus összefüggésében, amely mindig is vezető szerepre tartott igényt, hanem az egyes ortodox helyi egyházaknak a szempontjából is a primátusra támasztott igény és a primátus hangsúlyozása patriarchák részéről sokkal hangsúlyosabb, mint korábban. Arról beszélhetünk tehát, hogy az ortodox egyházak primatizálódnak, a katolikus egyház pedig szinodalizálódik, ami egyrészt kedvező, mert átvehetjük egymástól azt, ami a másik egyházban értékes, ugyanakkor veszélyes is lehet, mert egymásnak a hibáit és a gyengeségeit is átvehetjük egymástól. A Nemzetközi Ortodox Katolikus Párbeszédbizottság meggyőződése szerint pedig a primátus és a szinodalitás soha nem állítható szembe egymással, hanem kölcsönösen egymásra szorulnak, és egyaránt eredendőek az egyházon belül. A 3. kedvező távlatot a katolikus keleti egyházak tárja elénk, amelyek óriási lehetőségeket biztosítanak az ortodox katolikus párbeszéd szempontjából. Mivel az úgynevezett uniatizmusnak a problémája történetileg nagyon sokféle terhet hoz magával, ezért ezek az egyházak nem szolgálhatnak modellként a katolikus és az ortodox egyházak újraegyesülésének a szempontjából, viszont olyan laboratóriumként működhetnek, ahol ki lehet kísérletezni azt, hogy miként lehetnek autonóm azok a keleti helyi egyházak, amelyek egységben maradnak Rómával. 4. ilyen tényező lehet az ortodox diaszpóra. Az ortodox egyház már egyáltalán nem tekinthető keleti egyháznak, amelynek a tagjai kizárólag Kelet-Európában és a Közel-Keleten élnének, hanem világegyházzá vált maga az ortodox egyház is, amely minden kontinensen és minden országban jelen van. Ez nehézségeket is hoz magával, hiszen egymással párhuzamos egyházi struktúrák alakulhatnak ki egyazon földrajzi területen az ortodoxiában, amely ellentétben áll az ortodox egyháztannak, ugyanakkor kedvező lehetőségeket is tartogat, ez az újfajta elterjedése az ortodoxiának, például abban a formában, hogy ortodox püspöki konferenciák létezhetnek számos országban, a nyugati féltekén. Ezzel kapcsolatban különösen ki szeretném emelni a 2021-ben az Egyetemes Patriarchátus által kiadott dokumentumot, a Világ életéért címet viseli ez a szöveg, az ortodox egyház társadalmi étoszáról szól, és számos olyan tényezőt említ a nyugati világ összefüggésében is, amely lehetőséget biztosít a termékeny ökumenikus párbeszédre. Az ötödik kedvező lehetőségünk az, hogy a párbeszéd folyamatokat összekapcsoljuk egymással. Említettem már, hogy nemzetközi és nemzeti szinten, hivatalos és nem hivatalos formában egyaránt zajlanak párbeszéd folyamatok. Fontos feladatunk az, hogy ezeket a folyamatokat összekapcsoljuk egymással, azért is, hogy ugyanazt a munkát ne végezzük el kétszer, másrészt pedig azért is, hogy a helyi hangsúlyokat, a helyi szempontokat egyetemesen használhatóvá és befogadhatóvá tudjuk tenni. A hatodik tényezőt az jelenti, hogy nagyon fontosak a személyes kapcsolatok az ökumenének az ápolásában. Az egész ökumenikus mozgalom személyes kapcsolatok alapján indult ki, és az ortodox katolikus párbeszédben is ezeknek a személyes kapcsolatoknak nagyon nagy szerepe volt. Gondoljunk csak Zsors Porovszkira, teológusra, Athéna Gorász pátriárkára, Damaszkinos metropolitára, akiknek a személyes elkötelezettsége nélkül a párbeszéd nem tudott volna előre haladni. Ma is nagyon fontos az, hogy a párbeszédben személyesen érdekelt emberek kapcsolatban álljanak egymással, és különböző lelki központokban, például a Pannonhalmi főapátságban, Söftöni kolostorban, a bózei ökumenikus közösségben, Olaszországban, vagy a tezéi közösségnek a keretei között ilyenfajta ökumenikus találkozásokra nyíljon mód és lehetőség. A hetedik és utolsó szempontom végül az, hogy az egységet láthatóvá is kell tennünk. Az ökumenikus folyamatok és az ökumenikus párbeszédek nem lehetnek teljesen gyümölcsözőek, ha nincsen látható eredményük és látható gyümölcsük. Azt, amit az ortodox katolikus párbeszédnek a területén éveken át szövegek szempontjából kidolgoztunk, azok számára, a hívők számára is láthatóvá kell válniuk, akik például nem olvasnak teológiai szövegeket vagy dokumentumokat. Tavaly a Faith and Order bizottság, az Egyházak Világtanácsának fontos bizottsága Egyiptomban tartotta a tanácskozását, és itt az volt a témánk, hogy merre haladjunk tovább a látható egység érdekében. Ennek a tanácskozásnak a legfontosabb felismerése, megítélésem szerint az volt, hogy a látható egység nem csak egy távoli cél, amely majd az ökumenikus erőfeszítések végén fog megvalósulni, hanem egy folyamat, amely már akkor zajlik, amikor közösen úton vagyunk egymással. Ferenc pápa gyakran hangsúlyozta, hogy a közösségünk, a zarándok útunk folyamán növekszik egymással, ha közösen úton vagyunk ugyanannak az egy keresztény életnek és ugyanannak a keresztény hitnek az útján. Keresztények egységével kapcsolatos idei imanapnak az alkalmával Leó pápa így fogalmazott, január 25-én már egyek vagyunk, már elértük az egységet. Ismerjük ezt el, váltsuk életre, adjuk hírül másoknak is. Úgy vélem, hogy ez nincs mit hozzátennünk. Már egyek vagyunk. Ismerjük ezt el, kezdjük el ehhez igazítani az életünket, és tegyük láthatóvá és mások számára is megtapasztalhatóvá már létező egységünket.
2: Erkennen wir es an, fangen wir an danach zu leben und lassen unsere Einheit sichtbar und erfahrbar werden.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Johannes Oehlmann professzor előadásából hallhattak részleteket, aki az ortodox katolikus párbeszéd mai fő kérdéseiről és távlatairól beszélt a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolán az intézmény névadójának emléknapján.

0: héten csütörtökön ünnepeljük Urunk mennybe menetelét. Az eseményről az apostolok cselekedeteinek könyvében részletesen ír Szent Lukács apostol. Miközben az apostolok feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve, akik arra szólították fel őket, hogy ne nézzék mozdulatlanul az eget, hanem életüket és tanúságtételüket táplálják azzal a bizonyossággal, hogy Jézus ugyanúgy eljön ismét, mint ahogy szemük láttára a mennybe szállt. Ezt a felszólítást magunkban forgatva hallgassuk meg a Nyíregyházi Görögkatolikus Papnevelő Intézet rektorának, dr. Dobos András atyának elmélkedését.
1: Minden búcsú nehéz, minden elválás fájdalmas, legalábbis akkor, ha szerettük azt, akitől búcsúznunk kell. De még ha a sors csak egy pár órára is hozott minket össze valakivel, aki iránt fölébredt bennünk a szimpátia, ha csak egyetlen beszélgetés erejéig ismertünk meg valakit, akivel közös hurokat tudtunk megpendíteni, már akkor is egyfajta fájdalmas kérdés foghat el bennünket, amikor kezet rázunk. Vajon látom-e valaha őt az életben? Hogy ne lenne fájdalmas a búcsú akkor, ha valaki olyan távozik, akit szívből szerettünk, akivel együtt éltünk? Emberi szemmel ilyen fájdalmasnak látszik Jézus mennybe menetele is. Egyik sztihiránk egyházi éneklünk meg is énekli. Midőn az apostolok látták, hogy te felhőkön a mennyekbe emelkedtél, siránkozni kezdtek utánad, életadó Krisztus, és szívük keserűségében zokogva kiáltottak: Uralkodó, ne hagyj el minket árván! Valójában, ha az evangéliumot olvassuk, akkor egész más jelenet rajzolódik ki előttünk. Az apostolok nagy örömmel tértek vissza Jeruzsálembe, mindig a templomban voltak, és áldották Istent. Így számol be az eseményekről Szent Lukács. Ünnepünk tropárja visszatérő éneke is így énekli meg az eseményt. Örömöt szereztél tanítványaidnak, megígérvén nekik a Szentlélek leküldését. Ha egy pillanatra talán el is fogta a tanítványok szívét a szomorúság, nagy örömmel tértek vissza az olajfák hegyéről. Ha ez így van, akkor csak azért lehet, mert szó sincs itt valóságos elválásról. Amikor Jézus felemelkedett a mennybe, nem valami ismeretlen helyre távozott. Ha akkor lett volna helikopter vagy repülő, hiába eredtek volna a tanítványok a nyomába, úgysem találták volna meg. Mert ez a fölemelkedés nem egy másik helyre történt, hanem egy másik dimenzióba. S tulajdonképpen azt jelentette, hogy Jézus nincsen már időhöz és térhez kötve. De, és éppen ez a csodálatos, nem csak őt nem kötik a földi világ törvényei, hanem azokat sem, akik szeretik, akiket úgymond a földön hagyott. Nekik sincs már szükségük arra, hogy lássák, hogy megérintsék, hogy hallják a hangját ahhoz, hogy vele legyenek. A mennybe menettel így válik Jézus diadalává a fizikai világ fölött, és nem csak az ő diadala ez, hanem mindazoké, akik követik őt. Jézus a Szentlélek által kiemeli a földi világ törvényei közül azokat, akiket szeret, mert a Szentlélek jelenvalóvá egészen valóságossá teszi Jézust a benne hívőknek, akárhol és akármikor. Jézus jelen van életünkben, ha imádkozunk, mert a Szentlélek imádkozik bennünk. Jelen van, ha az evangéliumot olvassuk, mert az nem halott betű, hanem élő szó. Jelen van, ha a szeretet cselekedeteivel fordulunk testvéreink felé, mert megígérte, ha egy valamit a legkisebbek közül egynek is tesztek, velem teszitek. Jelen van egész valóságosan, ha mi keresztények összegyűlünk az ő nevében, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Minden imában, minden szentség ünneplésében, de különösen akkor, amikor a szent liturgiára gyűlünk egybe, jelenléte annyira erős, hogy még testét és vérét is adja nekünk. És ki tudja, hány és hány titokzatos módon van még jelen életünkben. Akkor is, ha nem érezzük, mert mindez nem érzelmek kérdése, nem attól függ, érzem-e, hogy velem van. Megígérte. Az a rendkívüli helyzet áll tehát elő, hogy Jézus föltámadása után valamilyen módon távozás nélkül velünk marad, ahogy egy másik énekünk fogalmaz. Ezért nem szomorkodtak az apostolok. A mennybe menetel számukra nem törés volt, hanem egyedül annak a jele, hogy a föltámadott Jézus megdicsőült. Sokak számára ismerős lehet a Quo Vadis című regény és a belőle készült filmes adaptációk sora. Péter apostol utolsó napjainak emlékét beszéli el, annak alapján, ami ránk maradt a szent hagyomány révén. Amikor Neró császár elrendelte a keresztények üldözését, Péter apostolt, aki akkor Rómában tartózkodott, a helyi keresztény közösség kérve kérte, hogy meneküljön. Ki tudja miért, a közösség unszólására-e, vagy mert benne magában is felébredt a félelem, Péter útra kelt. De alig, hogy kiért a déli városkapun, szembe jött vele az úton Jézus. És ekkor hangzott el a híres mondat, ami latinul így szól, Domine, quo vadis? Uram, hová megy? Jézus válasza pedig, megyek, hogy újra keresztre feszítsenek Rómában. És Péternek elég volt ez a rövid felelet, hogy megértse, neki nem az a dolga, hogy meneküljön, hogy más városokban is hirdesse még az evangéliumot, az bízza nyugodtan a Szentlélekre, majd talál ő embert. Hanem az a dolga, hogy visszamenjen Rómába, és megmutassa, mennyire szereti Jézust. Nem kerülheti el figyelmünket egy mozzanat. Amikor Péter találkozik Jézussal a városkapun kívül, nem azon lepődik meg, hogy látja őt. Hiszen Jézus neki a mennybe menettel után is mindennapos valóság maradt. Ha látta őt, ha nem, Jézusnál senkit közelebb nem érzett magához. Amit furcsállott, nem az volt, hogy Jézus megy az úton, hanem hogy nem egy irányba mennek, hogy szembe megy vele. Ez tűnt fel, ebből értette meg, hogy ő nem mert

Olvasása. Abban a biztos tudatban, hogy Jézus velem van akkor is, ha nem érezném, mindig kereshetem, mi ad nekem mégis nagyobb közelséget, hogy abban el tudjak mélyülni, s tudjak úgy élni, hogy mások is lássák. Számomra Jézus egészen valóságosan jelen van az életben.

0: pünkösd a görög pentekoszté, azaz 50. szóból ered, ami világosan utal arra, hogy a Szentlélek eljövetelét már az ős keresztények is a húsvét utáni 50. napon ünnepelték. Hasonlóan a többi nagy keresztény ünnephez, mint amilyen a húsvét vagy a karácsony, pünkösdhöz is számos népszokás, hagyomány kötődött a régi időkben, és némelyikük ma is él. A görögkatolikus egyház pünkösdhöz kapcsolódó hagyományairól hallgassuk meg dr. Szabó Irén néprajzkutatót.
1: Amikor véget ér a húsvét, egy új időszak kezdődik. A böjt időszak lezárásával egy felszabadult, vidámabb, mindenben inkább a bőséget és a természet fokozatos megújulását követő ünnepek és szokások jönnek. Nem véletlen, hogy a néphagyományban zöld farsangnak is nevezik ezt az időszakot. Maga a zsidó hagyomány, amiben gyökerezik a pünkösdi ünnepünk is, ezt tárja elénk, hogy a termésért való hálaadás, a zsenge bemutatása, és valahogy a magyar néphagyományban, és különösen a görögkatolikus néphagyományban ez nagyon szépen kifejeződik, hiszen pünkösd vasárnapján a görögkatolikus templomokat zöldággal díszítik. A zöld, mint a Szentlélek, a megújító és újjáélesztő Szentléleknek a megjelenítése, de nem csak zöld ágakat, amivel az ikonosztáz díszítik, a templom padsorait díszítik föl, vagy a templom bejáratát, hanem nagyon sokfelé szokásban volt, hogy a füvet lekaszálták, és ezzel a fűvel felszórták a templom padlóját. Például itt Sátoraljóújhelyben sást vágtak, ugye vizenyős területek voltak, és ezzel hintették be a templom padlóját, mint egy megelevenítve és megmutatva, hogy könnyebb legyen átélni a Szentlélek megújító erejét és jelenlétét. Maga ugye a Szentlélek eljövetelének az ünnepe a pünkösd, és ezt nagyon nehéz kézzel foghatóvá tenni a karácsonyt vagy a húsvétot, sokkal könnyebb tetten érni akár a népszokásokban is. A Szentlélek ilyen formában nehezebben fogható meg és tud megmutatkozni, de talán éppen ezért is sokkal jelentősebbnek mondható ez a népszokás, mert éppen a lényegre mutat rá, hogy a mindenhol jelenlévő elevenítő Szentlélek mi az, amiben megfogható? Hát a rügyfakadásában, a levelek zöldelésében és a növekedésében, vagy a virágok kibontakozásában, hiszen gyakran ilyenkor virágzik az akác, vagy a bodza, vagy a pünkösdi rózsa, és ezt is beviszik, és ezzel feldíszítik a templomot. Sokfelé szentelményként tekintenek ezekre a pünköstkor templomba bevitt zöld ágakra, virágokra, és a lakásaikba is elviszik az emberek. Ma már talán a lakásoknak a zöld ággal díszítése kevésbé szokásos a templomaimban, görögkatolikus templomokban máig él ez a szokás, de még 50-60 évvel ezelőtt jellemző volt Rakacán, Baskón, saját házokat az emberek földíszítették zöld ággal. Tehát ez az egyik legjellemzőbb és legfontosabb mozzanata a pünkösdhöz kapcsolódó szokásoknak. De hogy mennyire a húsvéthoz kötődik a pünkösd,

0: Ősd is annak egyfajta lezárása, és hogy mennyire egységben van ebben az ünnepben a teremtett világ egésze, amiben nem csak az élők, hanem a holtak is részei. Ilyenkor pünkösdöt megelőző szombaton a görögkatolikus egyházban a halottakról emlékezünk meg. A nagybőjti időszakban, húsvétot megelőző nagybőjti időszakban 4 halottak szombatja van, és az 5. halottak szombatja az éppen a pünkösd vasárnap előtti szombaton van. Ilyenkor emlékeznek meg a családok és a közösségek az elhunytjaikról, tehát nagyon szépen a világ teljessége, ugye eljön a Szentlélek is, mindent egyesít és megelevenít, nem csak az élőket, hanem az eltávozottakat is itt tudhatjuk magunk között, ilyenkor rájuk is emlékezünk. Tehát ebben a liturgikus egységben és ünneplésben az egyház ezt a teljességet tudta megőrizni, és ez máig része ugye a görögkatolikus liturgikus életünknek és szokásrendünknek is.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Önök a görögkatolikus egyház műsorát hallották. Adásunkkal 2 hét múlva jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban, melyet újra meghallgathatnak a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Reggel óta tart a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Ma összesen 13 testület ülésezik. Holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze. A Tisza kormány 16 minisztere a holnap délután 4 órakor kezdődő parlamenti ülésen már esküt tehet. A törvényes működés és a szakmai munka biztosítását, az intézményi stabilitás és függetlenség helyreállítását, valamint a szervezeti integritás megerősítését nevezte legfontosabb feladatának a leendő belügyminiszter parlamenti meghallgatásán. Posvai Gábor a konkrét intézkedések között elmondta, kivizsgálják és nyilvánosságra hozzák a Pegasus szoftverhez kötődő lehallgatási botrányt, nyilvánosságra hozzák a 2010 óta elrendelt, politikailag motivált titkos megfigyeléseket, valamint az ügynökaktákat is. Magyarország nem válik le az orosz energiáról és több beszerzési forrásra támaszkodik a jövőben, valamint megmarad a rezsicsökkentés is, jelentette ki Kapitány István parlamenti meghallgatása után. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt újságírók előtt hangsúlyozta, a cél az, hogy az ország mindig a legolcsóbb és legmegbízhatóbb energiaforrásból vásároljon. Nem állítják vissza a sorkötelezettséget, és nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba. A Tisza a béke kormánya, jelentette ki a honvédelmi miniszterjelölt bizottsági meghallgatásán. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, vissza kell állítani szövetségeseink bizalmát, a katonák morálját és önbizalmát. Új alapelvek szerint működik tovább a kormányzati kommunikáció, erről közölt tájékoztatást a kormány.hu. A közlemény szerint a jövőben nem lesz helye félelemkeltésnek és pártpropagandának az állami felületeken. Azt írták, a kormányzati kommunikáció célja ezentúl a hiteles tájékoztatás, az átláthatóság és a nyugodt emberséges hang nem lesz. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. Dolgoztak például az RTL-nél vagy az ATV-nél. A kormányfő közölte, hogy a kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Rendkívül sürgős feladatnak nevezte az uniós pénzek felszabadítását bizottsági meghallgatásán a közlekedési és beruházási miniszterjelölt. Vitézi Dávid azt mondta, a vitás kérdések miatt brutális mennyiségű forrástól esett el Magyarország, amiből fel lehetett volna újítani az összes hévvonalat és lecserélni az azokon közlekedő szerelvényeket, az összes intercity kocsit, valamint felújítani számos egy, illetve két számjegyű főutat. Beszélt arról is, hogy megvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal és a Mohácsi híd ügyét, a MÁV vasúti járműjavító cégeinek csőd közeli állapotát, valamint az autópálya koncessziós szerződéseket. Stagnáltak a lakbérek áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5%, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások. Füst Milány arany zsebórájára is lehet licitálni a BÁV májusi művészeti aukcióján. Az író zsebórája mellett még csak nem 600 tétel, például egy pár 44 millió forintos gyémántfülbe való, zsolnai szecessziós vázák, egy art deco stílusú Kovács Margit kerámia és egy Ripple Rónai portré is kalapács alá kerül. Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon és északkeleten borult az ég, és esik az eső. A várható zivatarok miatt több tucat járásban riasztás érvényes. Holnap többnyire borult az idő, főként keleten lehetnek hosszabb, rövidebb napos időszakok. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. Nagy területen megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, Napközben általában 15-22 fok valószínű.
0: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
2: Hallott róla, hogy márciusban 3 éve nem látott bővülést mért a KSH a kiskereskedelmi forgalomban? Ön szerint milyen helyzetben van a gazdaság? És ön hova tervez nyaralást az idén? Belföldre vagy külföldre?
0: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. Nagyok.
3: Több évtizedes tapasztalattal, számtalan koncerttel a háta mögött még mindig izgul a fellépések előtt, ezért olyan alapos. Vendégem a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Harmónia és Pro Tradizione díjas Vadkerti Imre, a Kallós Zoltán külhoni magyarságért és Magyar Örökség díjjal elismert Kormorán együttes énekese. Várja önöket a beszélgető társ Haják Szabó Mária.
0: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 8. fejezet.

0: szultán fia, ki ekkor még csak 6 éves volt, szintén Larisszában tartózkodott. Ozmán Csausszal a Kajmakán palotájába is elmentem zenét hallgatni, mivel ezt tartják Törökország legjobb zenéjének. Ez valóban fenséges volt. 10 zenész különféle hangszeren egy magas, födött teremben játszott. A zene naponként bizonyos órákban hallható. A városban Sabbata Lévi zsidó tetteiről szóló dalokat hallottam török nyelven. Ez a lehető legnagyobb csaló volt, és az egész világon nagy port vert. Az énekben elmondatik, hogy Kusszum pasa rábeszélésére törökké lett. Kusszum pasát nagyon tisztelik a törökök, és különben is nagyra becsülik, mivel jól ért az orvosi tudományhoz, ehhez a törököknél oly ritka művészethez. Jelenleg erzerumi vezér, ezelőtt budai vezér volt, tehát a németek jól ismerték. A városban láttam egy francia könyvet, mely Cigala Mihályról, arról a híres csalóról szólt, ki a császárt, a francia királyt és többi keresztjén fejedelmeket rászette. A császári követ azt mondta nekem, hogy ez jól megnevettette a törököket, és hogy Cigala nem olá, hanem görög származású volt. Semmit sem hallottam a Padre Ottomannóról, kit a nagyúr fivérének hittek. Ez jelenleg Szent Domokos rendi szerzetes, és Torinóban láttam őt. A városon is azon kívül sok század katona, és több mint 5000 teve állott a nagyúr rendelkezésére. Nagyon szerettem nézni, midőn lakásom előtt a csaknem egyenlő nagyságú tevéket itatni vitték a folyóhoz. Púpjok különféle színű volt. A tartomány termékenységéről fényes bizonyságot találhatunk. Ugyanis Mardonius, Xerxész perzsa király főhadvezére a telet Tesszáliában töltötte. Ám bár óriás hadserege volt, ez soha semmiben sem szenvedett hiányt. És minden élelmiszerhez igen olcsón juthatott. A vendéglőben 6 pennéért pecsenyét, húslevest és sörbetet kaptam. És valami csekély összegért néhány törököt és keresztjént is meg lehetett vendégelni. A város rendkívül népes volt, jól lehet, ekkor csak nem mindenféle nemzet képviselve volt itt, mégis a legnagyobb rend és béke uralkodott. Egy tiszt bottal kezében és 24 ember kíséretében bejárta az utcákat és a részegeket, civakodókat, lármázókat, valamint a jó erkölcsök ellen bármi módon vétkezőket megbüntette. Itteni időzésem alatt, azaz 1669. szeptemberében rendkívül nagy hőség uralkodott, és igen sok lázbeteg fordult elő. Egyéb iránt egész Európa legnagyobb részében föllépett e betegség, ugyanis midőn Angolországba visszatértem, sok lázbeteget találtam, kik ez idő alatt kapták meg a bajt. Éppen ekkor lévén a szüret, mi is megízleltük az új bort, mikor még egészen zavaros volt. A törökök közül azok, kik vallásosabbak, mint a többiek, sohasem akartak kiforrott bort inni, de a zavaros új borból mégiscsak megkóstoltak egy kicsit. Az egész nyáron át sokszor mentünk a borbélyhoz, ki nagyon jól teljesítette kötelességét. Fölfrissített bennünket, és mindent a saját országában uralkodó divat szerint intézett el. A görögök, mint egy tallérnyi területű hajat leborotváltatnak, azután ezen hely körül, mint egy két újnyi hajat meghagynak nőni. A többit pedig levágatják. A horvátok csak egyik oldalon borotváltatják le hajokat. A másik oldalról se le nem vágatják, se le nem borotváltatják, hanem akadálytalanul nőni engedik. A magyarok egész fejöket leborotváltatják, és csupán a homlok fölött hagynak némi hajat. A lengyelek igen rövid hajat viselnek. Csupán homlokuk feléig hagyják megnőni, valamint csak füleik felét födik be. A törökök teljesen leborotváltatják fejöket, csupán a fejök búbján hagynak meg egy keveset. A frankok sohasem vágatják le hajokat. Sőt, ellenkezőleg épp oly hosszú hajat viselnek, mint mi. azonban néha fövegök alá rejtik, hogy könnyebben érintkezhessenek a többiekkel, és meg ne botránkoztassák őket. A görög papok sem hajókat nem vágatják le, sem fejöket nem borotváltatják le, hanem igen hosszú hajat viselnek. Borotválkozásnál igen alacsonyan kell ülni. A borbénak az az előnye van, hogy csak nem egy pillanat alatt elkészül. Igen sok szappant használ, és borotváját úgy tartja, mintha kés volna. A vízzel telt medencéből tetszése szerint eresztheti ki a kellő vizet. Egyik larisszai borbéműhelyben jáspiskőből készült, igen régi sírt láttam. Ez igen szép emléktárgy volt, azonban itt nem sokra becsülik az ilyesmit. A borbély felül lyukat vágatott belé, és víztartónak használta. Eleinte zavarban voltam, mivel nem tudtam, hol váltsam be az aranyakat, dollárokat és egyéb magammal hozott pénznemeket. Azonban nagy örömömre a piacon találtam bankárokat, kik azonnal beváltották medinókra s aszperekre, melyek a tartomány legközönségesebb pénznemei. Azon utcák, hol a legnagyobb kereskedést űzik, a többi török városokhoz hasonlóan födve vannak. A boltok igen kicsinyek, de azért tömve vannak minden nemű áruval. A boltos keresztbe tett lábakkal ül, és így adja el az árukat. A vevők rendesen az utcán maradnak, és csak igen ritkán, mondhatni, csak nem sohasem lépnek be a boltba. A boltokban nem kapható egyéb árukat illetőleg lovas járja be az egész várost, és kiabálva közhírré teszi, hogy melyik áru, hol és minő áron vásárolható. Ám bár sok keresztjén uralkodó díszistállóit láttam, így például a Louvre-t Párizsban, a nápolyi alkirályt, a száz fejedelmi Dresdában, a gróf Wallenstein félét Prágában, ez utóbbiban minden ló között igen szép márvány oszlop áll, acélból készült jászol rács fölött fejeiknek életnagyságú képe látható, azonban midőn Larisszában megláttam a szép lovakat, melyeket az egész török császárságból válogattak és gyűjtöttek össze, csak ugyan meg voltam lepve. Kantáraik és nyergeik drága kövekkel vannak kirakva. Oly szelídek és könnyen kezelhetők voltak, hogy öröm volt rájuk nézni. Néhány tatár lovat is láttam. Ezeket igen nagyra becsülik, mert a fáradtságot igen könnyen eltűrik. Gyorsan futnak, azonban külsejük nem szép. Midőn a tatárkán követe a német császárnak is hozott néhányat ajándékba, eleinte azt hittem, hogy ez nem császárhoz méltó ajándék. Néhány görög kereskedő olaszul is tanul, mivel e vidéken utazókra nézve elkerülhetetlenül szükséges az olasz nyelv. Ugyanis a franciával vagy latinnal semmire sem lehet menni. A zsidók itt is, mint Makedóniában, Szerbiában és Bolgárországban közönségesen spanyolul beszélnek. Magyarországon azonban flamandul. Tesszáliában ekkor nagy hőség és szárasság uralkodott. Jól lehet, a nagyobb folyók vize rendkívül sekély volt, a kisebbeké pedig egészen kiszáradt. Mindazáltal Larisszától mintegy 7 mérföldnyire Turnavó irányában láttam egy folyót, melyben bőségesen folyt a víz. Ez a hegyek közt ered és nem oszlik apró patakokra, hanem egyetlen szép folyót képez. Mindazáltal nagy hőség és szárasság alkalmatlankodott az egész tartományban. Ez eszembe juttatta a Deukalion, tesszáliai királykorabeli állapotokat. Ugyanis nagy özönvíz jött az országra, és ez egész télen át tartott. Néhány író állítása szerint az özönvíz a Péneusz folyó torkolatának bedugulása miatt keletkezett, és ennek következtében a folyóvize nem folyhatott le a tengerbe. A Péneusz folyóba számos folyócska ömlik, ennél fogva nincs mit csodálkoznunk, hogy a teljesen sík Tesszáliát azonnal elárasztotta. Némelyek állítása szerint kezdetben az egész tartományt víz borította, azonban valamely földrengés szétválasztotta az Olimposzt az Osszától, és utat nyitott a Péneusznak, mely ezután a Tempe völgyön keresztül a tengerbe futhatott. A Makedóniában levő Vrbeni városban, mely Kumanovo és Florina között fekszik, igen szép ásványvíz forrásokat és két igen nagy tavat láttam, melyek egyikének keletkezését annak tulajdonítják, hogy a hegyből néhány sziklát kivágtak, és ennek következtében rendkívül sok víz folyt ki, mely azután a környéket elöntvén tavat alkotott. Még Makedóniában létünkkor a Csausz azt állította, hogy két nap múlva franciákat fog mutatni. Ezek pedig nem voltak egyebek, mint tesszáliai parasztok, kik a Franciaországban nemrégen divatban volt, kis kalapokhoz hasonló föveget viseltek. A tesszáliaiak hajdan igen harciasak voltak, és még most is bátor nemzet. A törökök állítása szerint vakmerőek és elkeseredettek. Ha valaki csak kissé is megsérti őket, mindig találnak alkalmat a bosszúállásra, és már számos török vesztette el életét. Tesszáliában sok híres csatát vívtak, és ha a görögök elfogadták volna Mardonius perzsa vezér kihívását, és megütköztek volna vele Tesszália síkságain, ez lett volna az ütközetek egyik legnagyobbika. A tesszáliaiak szép testalkatúak, hajok és szemök fekete, arcuk pedig üde. Az idegeneknek nagyon tetszenek a tesszáliai asszonyok, és gyakran beszélnek a görög nők szép arcszínéről. A makedónok, kik igen hegyes-völgyes vidéken laknak, már sokkal csontosabbak. Mórea vagy Peloponnézosz lakosai csak nem egészen feketéknek látszanak. A tesszáliaiakat mindenkor jó lovasoknak tartották. A pompás lovakon kívül bivajok is vannak. Legjobbak Santa Maurából és Görögországból kerülnek ki. Továbbá nagyon szép és kifejlett teknős békák is vannak, melyeket, mint valami jó ételt, megesznek. A törökök azonban gúnyolódnak a keresztjének fölött, hogy azt megeszik, holott jó bárányok, csirkéjök és fogolymadaruk is van. Tesszáliában nagy, szép és ízletes füge terem, és sehol sem láttam oly nagy és jó dinnyét. Ez nagyon felüdített bennünket, valamint a narancs, citrom és gránát is. A szőlőtők alacsonyak, mint a montpellieriek. Fenyigéi igen nagyok, a fürtök gyönyörűek, a szőlő pedig a lehető legízletesebb. A bor is igen finom. Dohányt is termesztenek, és többre becsülik, mint a külföldről behozottat, mivel erősebb és csípősebb. A mezőket mindenütt szezám és gyapotfa borítja. Ez utóbbi azonban alacsony marad, de azért kellemes látványt nyújt. Ezen kívül mandola és olajfa nagy bőségben terem. A görögök az olajbogyókat meghagyják érni, és azután megszárítják, vagy pedig még zölden megeszik, mint mi. A sárga virágú tökök, a vadrózsák és a tölgyek örökzöld lombjai az utakat igen kellemesekké és kedvesekké teszik. Itt terem az alkörmös bokor, melyből az alkörmöst készítik. A hegyeken pedig aszklépiász és hunyor, a kövessíkságon levendula, majoránna, rozmarin és más ehhez hasonló növények díszlenek. Makedóniában gyönyörű boglárfákat láttam. Ennél fogva nem kell csodálkoznunk, ha olvassuk, hogy Hippokratész Demokritoszt boglárfa alatt találta. A lakosok gyakran készítenek fokhagymamártást. A vörös hagyma rendkívüli nagyságot ér el, ugyanis kétszer vagy háromszor nagyobb a miénknél. Íze kitűnő, szaga pedig éppenséggel nem kellemetlen. Ám bár sohasem szerettem ezelőtt a vörös hagymát, mindazáltal az itteni nagyon megtetszett, és észrevettem, hogy pompás gyomorerősítő. Uzsonnára szokták adni, és leginkább kenyérrel eszik, mégpedig egyszerre több darabot. Egy velünk levő csausztól kérdem, hogy van-e valahol olyan jó vörös hagyma, mint a tesszáliai. Állítása szerint az egyiptomi még sokkal jobb. Most már megértettem a Szentírás ama mondását, hogy a zsidók miért szerették oly szenvedélyesen az egyiptomi vörös hagymát. A nagyúr udvaránál ekkor kevés külföldi követ tartózkodott, ugyanis csak a német császár, Ragúza és Oláország követei voltak itt, azaz a szomszédos országokéi. Ugyanis a többi követek, kik csak a szabad kereskedelem érdekében jönnek a szultánhoz, azok Konstantinápolyban maradnak, és nem kötelesek a szultánt követni. A császár követe kérte a szultánt, hogy valamely szomszéd városba mehessen, mivel Larissa rendkívül túl van tömve emberekkel. A szultán legnagyobb készséggel ráállott, sőt megengedte, hogy bármely várost és abban bármely házat választhasson. Ezért tehát a követ Turnavóra vetette szemét. E város Larissától északnyugatra, szintén Tesszáliában fekszik, közelében számos hegy emelkedik. A város lakosainak túlnyomó része keresztjén, a törököknek 3 mecsetjük, a görög keresztényeknek pedig 18 templomuk van. Az utóbbiak közül legnevezetesebbek a Szent János székesegyház, a Szent Demeter, a Szent Éliás templom, a Szűz Mária születéséről nevezett egyház, a Szent Kozma, Szent Damián, Szent Anasztáziusz templomok, a 12 apostolról nevezett egyház, a Szent Miklós templom kolostorral és Remete Szent Antal egyháza. A turnavói püspökség a larisszai érsekség alá tartozik. Európa keleti részében csak nem mindenütt a görög egyházhoz tartozó keresztjéneket láttam. Ugyanis a görög vallás a következő országokban és tartományokban van elterjedve. Görögországban, a görög szigeteken, Dalmácia egy részében, Horvátország némely vidékén, ezek mind a törökök uralma alatt állnak, Boszniában, Szerb és Rácz országban, Zagorjében, Bolgárországban, Besszarábiában, Moldvában, Oláországban, Podóliában és a Kozákok országában. Végre az orosz császár óriási birodalmában. Tehát az összes kereszténységnek tetemes részét teszi ki. Ez eszembe juttatja századunk egyik legtudományosabb emberének mondását. Ha összefoglaljuk Európa görög hitű keresztjéneit, és összehasonlítjuk a római egyház híveivel, azt fogjuk találni, hogy a görög egyháznak és hitnek sokkal több követője van. Turnavó város környékén sok szőlő, gyapott cserje és szezámfa terem. Igen szép házat adtak a császári követnek, ki a Signore di Casanova volt. 30 török és keresztjén személy volt vele, kapujánál 2 janicsár állott, kik a világ legbecsületesebb emberei közé tartoztak. A követ milánói származású volt. Okos, komoly, sőt mondhatni kissé búskomor férfiú. Nagyon szereti a könyveket, de azért igen udvarias és becsületes. Mindig egyedül ebédelt és vacsorált. Titkárja, tolmácsai és a többiek más asztalnál étkeztek, de azért jó bánásmódban részesültek. Ezek törökösen szolgáltattak föl maguknak. A ragúzai követ szintén Turnavót választotta. Kíséreteikhez tartozók igen gyakran találkoztak egymással, és legudvariasabban köszöntek egymásnak. Mindez azonban puszta udvariasság volt, mivel nem igen jó lábon álltak egymással. Nem mulaszthatom el, hogy néhány szót ne szóljak Demeter turnavói görög kereskedőről, kiben a régi görögök kedélyét és jellemét leltem föl. Gyakran megvendégelt bennünket, és mindenkor barátságosan fogadott. Kért, hogy fesztelenül viseljük magunkat, mintha csak saját hazánkban volnánk. 2 leányát is bemutatta nekünk, kiket úgy üdvözöltünk, mint Angol és Franciaországban szokás. A leányok a honi divat szerint gazdagon voltak öltözve. Fodorított hajok hátukra volt leeresztve. Cipőik és papucsaik színesek voltak. Körmeiket pedig az alkanna nevű pirosas növénnyel festették be. A növény leveleit vízbe és borba mártva ujjaikra teszik, egész éjjel rajta hagyják, és másnap reggel a körmök teljesen pirosak lesznek. E növényt nagyon használják Törökországban. Sőt, a lovak farkát is befestik vele. A szkírói görögök, kik kesztyűket viselnek, ez nem közönséges dolog itt, a körmöket befedő csúcsokat szintén befestik. Az alkannával jelentékeny kereskedést űznek Törökországban. Leginkább Arábiából és Egyiptomból hozzák, és mindenütt elárusítják. Én is hoztam egy levelet Angolországba. Ez a levél a hosszú úton nem vesztette el festő tulajdonságát. Görögország összes tartományai, ahol csak átutaztam, teljesen megváltoztak. A régiek által készített leírások valószínűtleneknek tűnnek föl előttünk, mivel azóta sok nép száguldott itt végig, rabolva és pusztítva. A törökök pedig a leghíresebb helyeket és a városok legnagyobb részét romba döntötték, sőt, még azoknak neveit is megváltoztatták. Még a folyók sem viselik a régi nevet, ugyanis Makedónia legnevezetesebb folyóinak, úgy mint az Axiusnak, Erigonusnak és Aliakmonnak teljesen ismeretlen neveket adtak. Még a Péneusz, a régi költők kedvenc folyója, valamint az Apidanus, Enepus és a többiek sem tarthatták meg ősi nevöket.
1: Elhangzott régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész, 8. fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a krónika következik. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. A belügyminisztérium feladata biztonságot teremteni úgy, hogy közben megőrizzük a szabadságot és a jogállamot, hangsúlyozta Pósfai Gábor belügyminiszter jelölt kinevezése előtti parlamenti meghallgatásán. Legfontosabb feladatként egy működőképes intézményi kultúra helyreállítását nevezte. A külügyminisztérium felügyelete alá kerül az információs hivatal, közölte a külügyminiszter jelölti meghallgatásán Orbán Anita. Azt ígérte, megszüntetik a nemzetbiztonsági szolgálatok közötti rivalizálást, erősítik az együttműködést, az információs hivatalban dolgozók számára pedig kiszámítható és vonzó pályamodellt alakítanak ki. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók dolgoztak például az RTL-nél, illetve az ATV-nél. A leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők tájékoztatják a jövőben a nyilvánosságot. Kiírták a közbeszerzést a Petőfi híd felújításának tervezésére. A tényleges felújítás legkorábban 2029-ben kezdődhet el. A munkálatok Budapest pénzügyi lehetőségeihez igazodva több ütemben is megvalósulhatnak. A Petőfi hídat több mint 40 éve újították fel, azóta az acél és vasbeton szerkezet állapota jelentősen romlott. Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon és északkeleten borult az ég és esik az eső. A várható zivatarok miatt több tucat járásban riasztás érvényes. Holnap többnyire borult idő lesz, keleten lehetnek hosszabb, rövidebb napos időszakok, napközben 15-22 fok valószínű.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 14-én és 15-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ ad otthont az Átriumnak, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének. A 14-ei kamaraesten Fejes Krisztina zongorázik, Szűcs Máté mélyhegedűn, Oncai Zoltán gordonkán, Pusker Júlia és Stadthatos Sebestyén hegedűn játszik. 15-én pedig az Anima Musicae kamarazenekar játsza ma élő szerzők alkotásait Horváth Balázs irányításával. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
4: Így sem lehet.

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon. Valamint a Thália Színház jegypénztárában.
2: Reklámot hallottak. Felfedező a környezetről. A műsorvezető Molnár Róbert.
3: Jó napot, hasznos időtöltést kívánok, Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió Felfedező a Környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. Salgótarján megyei jogú város önkormányzata illegális hulladéklerakók felszámolása mintaprogram címmel indított közfoglalkoztatási mintaprogramot.
4: Kommunális hulladéktól kezdve építési üveg, sőt veszélyes hulladék is van, azbesztpala, azbeszt hullámpalák vannak, tehát ez a terület gyakorlatilag olyan szinten szennyezett, hogy ennek a megtisztítása feltétlenül szükséges, mert egészségkárosító is egyben.
3: Elloptak egy mélegelőt Szolnokon. Valaki lekaszálta és elvitte a helyi természetvédők féltve őrzött virágos rétjét.
5: Egyik nap arra mentünk ki, hogy a fele le van kaszálva. És ugye nem a Városüzemeltetés Kft. Volt, mert meg van előtt beszélve, hogy ezt nem vágják le, hanem valaki telibe belekaszált a közepébe, és majd ugye felét le is kaszálták.
6: Milyen érzés volt ez meglátni?
5: Iszonyú ideges lettem hirtelen. Azt se tudtam, hogy most hirtelen mit csináljunk, de megpróbáltuk helyrehozni a dolgot, újra szórtuk az egészet, kicsit megigazítottuk.
3: A zöld mosodák példája jól mutatja, hogy már a mindennapi szokásaink apró változtatásával is sokat tehetünk a környezet védelméért.
7: Ez egy zárt rendszerű olasz automatából működő tisztítógép. A tisztítóanyag az tulajdonképpen perkloretilén, ami azért válik környezetbaráttá, mert magában ebben a zárt rendszerben működik, tehát nem kerül ki a légtérbe se maga a tisztítóanyag, se a gőze. És az elhasznált perkloretilén pedig egy zárt rendszer tárolja.
3: Salgótarján megyei jogú város polgármesteri hivatalának városüzemeltetési irodája előzetesen felmérést készített a város külterületén megtalálható illegális hulladéklerakókról. Ennek során 16 olyan helyszínt tártak fel, ahol az egy helyen, területen elhelyezett hulladék mennyisége legalább 10 köbméter. A helyszíneken összességében mintegy 2200 köbméternyi szemét mennyiséget tártak fel, melyek felszámolása a VGÜ Nonprofit Kft. Szakmai tanácsai alapján egy éves mint a program ciklus keretében 22 fő közfoglalkoztatott bevonásával valósul meg. A hulladéklerakók felszámolását követően a megtisztított területet újra beillesztik a környezetbe, lehetőség szerint rekultiválják. Tarnóci László riportja.
8: Turcsány László önkormányzati képviselő, a Városgazdálkodási Üzem munkatársaként projektvezetője ennek a környezetvédelmi munkálatnak. Környezetvédelem és természetvédelem is, hiszen itt vagyunk az erdő aljában. Rettenetesen szomorú látványt mutat most ez a terület, itt az acélgyár környéke. Milyen volt ez hajdanán?
4: Hát valamikor ez egy patinás lakóövezet volt, ez az acélgyár régi kolónia lakásokkal feltöltött területe volt, itt volt a régi munkásszálló, most már nincsen meg sajnos ez az épület, és itt laktak azok a dolgozók a munkásszállón is, akik a telepen laktak, akik az acélgyárban dolgoztak 3 műszakban annak idején. Ez egy nagyon elit hely volt, gyönyörű kertekkel, tiszta területekkel. Sajnos, amikor az acélgyár megszűnésre került, akkor ezeket a területeket itt eladták, így sajnos a felügyelet is ilyen értelemben megszűnt fölötte.
8: meg se lehet satszolni azt a szemétmennyiséget, amit ide voltak emberek.
4: Hát igen, kicsit szomorúan mondom, sajnos a helyek sem figyelnek annyira oda a környezetükre, de előfordul olyan is, hogy máshonnan hozzák ide, és itt pakolják le a szemetet. Megsatszolni én se tudnám, de nagyságrendet tudok mondani, csak ezen a területen, ahol vagyunk, ez egy pár száz négyzetméter, itt legalább 10-15 konténernyi szemetet fogunk tudni összeszedni.
8: Itt az építési törmeléktől a műanyag hulladékokon át...
4: Kommunális hulladéktól kezdve építési üveg, sőt veszélyes hulladék is van, azbesztpala, azbeszt hullámpalák vannak, tehát ez a terület gyakorlatilag olyan szinten szennyezett, hogy ennek a megtisztítása feltétlenül szükséges, mert egészségkárosító is egyben.
8: Milyen csapattal látott hozzá a munkálatnak?
4: Ez a csapat az a Salgótarján önkormányzata, a Foglalkoztatás Nonprofit Kft. És az önkormányzat közösen pályázott egy kiemelt egyedi projektre a munkaügyi hivatalon keresztül, ami Salgótarjánban 16 helyszínen az illegális hulladékok felszámolását tűzte ki célul. Ez az egyik helyszín. Ez egy egyéves program. Ebben a programban 20 közfoglalkoztatott vesz részt. Közösen két cég felügyeli, a Foglalkoztatási Nonprofit Kft., illetve a VGÜ, aki a hulladék elszállítással és deponálásával foglalkozik.
8: Több mint egy tucatnyi helyszín. Itt a legrosszabb a helyzet?
4: Szemmel láthatóan ez a legszennyezettebb, ugyanis egy lakó övezet közepébe vagyunk. Tehát itt tényleg azt kell mondjam, hogy 10-15 méteren belül biztos, hogy lakik valaki. Ez ebből a szempontból szomorú és súlyos. Más környezetek is vannak ennyire, vagy közel ennyire szennyezettek, de azok inkább külterületek, erdők, városszéli területek, tehát nem ennyire veszélyes a helyzet, mint itt, ahol lényegében egy lakóövezet kellős közepén vagyunk. A szemléletformálásra nagy szükség volna. Mondjuk ki őszintén, emberi hanyagság és trehanyság is belejátszik ebbe. Azon kívül természetesen egy esztétikai problémát okoz, de legeslegelső sorban az, hogy az itt élők, vagy azok, akik ide hordják a szemetet, ez egyfajta hanyagságnak mondanám, de akkor nagyon finoman fejeztem ki magam, ez egy súlyos környezetszennyezés, és nem is gondolják meg, hogy mit csinálnak az emberek, akik ezt csinálják.
8: Önök azok, akik megpróbálják másnak a hanyagságát helyre tenni.
5: Tehát minden szörnyűség van, amit el lehet képzelni. Úgyhogy ez durva. Kakispelenka, ruhadarab, igen, fehér nemű, mindenféle.
9: De ilyeneket hogy lehet kidobolni szabad térre? Nyáron gondolom kinyissak az ablakokat, a selejtek. Akkor minek nyissak ki?
5: Mikor minden bűzben
9: érnek, igen. Védelhették magukat ezek.
8: Hogyha bárkit megszólítanának, hogy hát maga most dobja ki éppen a szemetet az ablaka alá, mit kapnának?
10: Hát biztos, hogy nem jó szemmel néznék. Sőt, még lehet, hogy még verekedni is lehet. Aki ma aztán ilyeneket megcsinál, akkor szerintem arra is képes.
5: Mert ez jó, akkor mi van a házába?
10: Na, ha a környezete így néz ki, akkor hogy néz ki a ház? Mert azt mondja, akkor tiszta udvar, tiszta ház.
5: Ja.
8: Tolnai Sándor Salgótarján alpolgármestere terepszemlét tartott. Most kezdik a határúton az illegális hulladéknak a felszámolását. Milyen hulladékgazdálkodási rendszert működtet a megyei jogúváros? Nem lehetne megoldani, hogy ezek ide se kerüljenek?
11: Alapvetően ugye a hulladékgazdálkodás az most már állami feladat. A Salgótarján megyei jogúváros önkormányzata annyiban van szerencsésebb helyzetben, hogy nekünk van egy hulladéklerakó telepünk, ami önkormányzati tulajdonban van. Így van lehetőség ott ugye hulladék udvaron keresztül ezeket az itt szabadon megjelenő hulladékokat ott kellene ugye lerakni. Ez lenne a hivatalos útja. De a hulladék törvény szerint ugye ennek lerakói díja van. Azzal van a probléma, hogy olyan megoldást nem tudunk kínálni, a jogszabályok nem engedik, hogy valahol ingyenesen meg tudnának szabadulni ezektől a hulladékoktól az emberek, és ezért van az, hogy mindenféle erdei, erdőszéli, városszéli helyeken próbálnak tőle megszabadulni.
8: Korábban évente ingyenesen egy bizonyos mennyiségű hulladékot lakcímkártyával igazolva elvihetett a szeméttelepre.
11: Ez most is így van, annyi megszorítás történt, hogy most már szelektíven kell kivinni ezeket, és vannak mennyiségi korlátozások is arra vonatkozóan, hogy egyszerre mennyit lehet kivinni. Az, hogyha valakinek van egy bontási törmelék, azt ki tudja vinni most is, jelenleg szabályos körülmények között, ugyanúgy lakcímkártyával egy bizonyos mennyiség erejéig.
8: Ön társadalmi civil kapcsolatokért is felelős a polgármestere a városnak. A civil szféra mit tud abban segíteni, hogy a környezetünk élhetőbb, tisztább legyen?
11: Hát egyrészt biztosan tudja mindenki, hogy van ez a Teszed akció, ami ugye minden évben csatlakozik hozzá Salgótarjáni önkormányzat is. Ott rendkívüli nagy mennyiségben szoktunk összegyűjteni szemetet, de alapvetően az emberi gondolkodást, az emberi viselkedést kellene megváltoztatni. Ez meg egy rendkívül nehéz feladat, főleg olyanoknál, akik nehezebb anyagi körülmények között vannak. Nagyon sok feladat van még ez ügyben, és egy jó jelzőrendszerre lenne még szükség, hogyha a lakosok bármi olyat tapasztalnak a környezetükben, hogy valaki illegálisan hulladékot helyez el, akkor azonnali hatállyal jelezze ezt felénk. Van is erre egy e-mail cím, elérhetőség az üzemeltetés@salgotarjan.hu-ra. Ha beérkezik egy ilyen visszajelzés vagy fénykép, akkor azonnal tudnak menni a városból a közterületfelügyelők, akiknek a számát pedig épp most emeltük 5-ről 12-re pontosan azért, hogy ezeket a beavatkozásokat is nagyobb gyakorisággal tudjuk megvalósítani.
3: Pályázati támogatással 171 millió forintból kezdődött a Nógrádi vármegye székhelyen illegális hulladéklerakók felszámolására mintaprogram. 16 helyszínen tisztítják meg a környezetet. Nagyon ideges lettem. Így reagált Csontos Csenge, amikor meglátta, hogy valaki lekaszálta és elvitte az általa telepített és gondozott virágzó mélylegelőt. A fiatal környezetvédő lány ősszel vetett be egy területet Szolnok legnagyobb lakótelepe mellett. A várossal egyeztetve maguk szúrták el a magokat, gondozták, kitáblázták a területet, ami Csengének kerekes székben élőként az átlagosnál is nehezebb feladat volt. A felfedező régóta követi az ifjú természetvédő munkáját, és segítünk is neki, ahol tudunk. Így nézzék el nekünk, hogy tegeződtünk.
5: Nagyon sok kopasz terület van a Szolnok belvárosaiban, és arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit így kizöldítenénk, de őshonos vadvirágokkal.
6: Beszéltél erről a várossal, önkormányzattal, városüzemeltetéssel, gondolom ezt azért úgy nem lehet, hogy valaki a hasára csap, és azt mondja, hogy én beültetek egy városi területet.
5: Persze, nagyon sokáig járkáltunk, meg intéztük ezeket, a Városüzemeltetés Kft-vel is beszéltünk, és a szolnoki fő kertész úrral is, és így találtuk meg ezt a területet, ezt választottuk ki elsőnek, és ez a teszt területünk igazából.
6: Elautóztam arra, ez gyakorlatilag a szolnoki nagy Széchenyi lakótelep és a belváros között körülbelül félúton van. Mekkora ez a terület, hányszor hány méteres, amit megcsináltatok?
5: Pontosan nem tudom, de egy hasraütésszerűen szerintem olyan 200 négyzetméter körül lehet.
6: És milyen magok kerültek ebbe, és mikor?
5: Fú, nagyon-nagyon sok. Ősszel szórtuk be a területet, előkészítettük egy kicsit.
6: Mi volt az előkészítés? Felástátok, vagy rotációs kapa, vagy hogy működött ez?
5: Igazából csak megszurkáltuk a földet, beszórtuk magukkal, mindenfélevel, pipacs, bükköny.
6: Telefonról puskát nézel?
5: Igen.
6: Honnan lettek egyébként a magok? Ez egy magkeverék, direkt ilyen speciális mélegelő, vagy ti raktátok össze?
5: Gyűjtögettem. Voltunk ilyen magbőrzén is,
6: gyűjtögettünk,
5: igen. Vettünk néhányat is, facélia, madársóska, bíborhere, búzavirág, ilyenek. És ezek már mind ki is hajtottak, meg virágoznak.
6: A mélegelőt megtalálta-e az állatvilág? Lettek-e méhek?
5: Vannak, nagyon sok. Katicából rengeteg van. Vannak rajta védett kis állatok is, ilyen kis rovarok. Méhek, poszméhek, minden van rajta.
6: Életre kelt a mélegelő?
5: Életre kelt, az biztos. Még a nyári virágok még nincsenek is kihajtva, úgyhogy még azokat várjuk, de most már szép volt.
6: Hangsúlya volton van. Mi történt, Csenge?
5: Hát egyik nap arra mentünk ki, hogy a fele le van kaszálva. És ugye nem a Városüzemeltetés Kft. Volt, mert meg van előtt beszélve, hogy azt nem vágják le, hanem valaki telibe belekaszált a közepébe, és ugye felét le is kaszálták.
6: Milyen érzés volt ez meglátni?
5: Iszonyú ideges lettem hirtelen. Azt se tudtam, hogy most hirtelen mit csináljunk, de megpróbáltuk helyrehozni a dolgot. Újra szórtuk az egészet, kicsit megigazítottuk, és ki is volt egyébként táblázva, hogy ne kaszálják.
6: Én láttam, hogy klasszikust idézek, egy böszme nagy tábla van, hogy ez egy mélegelő, és ne bántsd, és hogy szép nagy sárga tábla van, direkt most megnéztem.
5: Igen, direkt figyelemfelkeltő is, de valahogy nem sikerült ezt elolvasniuk.
6: Ki lehetett ez? Ki kaszálhatott bele?
5: Hát, tippünk van, sajnos bizonyítékunk nincs rá. Járnak itt a telepen lovaskocsival, és ők kaszálgatnak minden magánterületen füvet, meg ilyen helyeken.
6: És belekaszálnak más területébe?
5: Igen, más területébe is belekaszálnak, és valószínűleg ők voltak ez is.
6: Tettetek-e feljelentést, vagy lesz-e ilyen lépés, vagy azt mondod, hogy mindegy, ez van?
5: Mivel nincsen róla felvételünk, se bizonyítékunk, így nem tudunk feljelentést tenni, de hogyha nem hagyják abba, akkor maximum kiteszünk egy kamerát, és onnantól figyeljük, hogy ki volt az.
6: Akkor újra vetettétek.
5: Igen, azt a részt, amit lekaszáltak, újra vetettük. Most várjuk, hogy kihajtson, várunk egy esőt. Ha nem jön az eső, akkor megpróbáljuk mi meglocsolni.
6: Pont ezt akartam kérdezni, hogy áprilisban 40 mm az átlag eső, ami szokott esni az országban. Idén áprilisban 4 mm, tehát a tizede hullott le, és vannak olyan területek, itt a Jászságban is, például Jászapáti, ahol áprilisban egy árva szem eső nem esett. Hogy fog ez kihajtani?
5: Hát most a hétre mondott egy kis esőt, hát ha esni fog. Ha nem, akkor majd mi kimegyünk, és valahogy belocsoljuk az egészet.
6: Kiskannával?
5: Akár.
6: Akár. Lehet-e hozzátok csatlakozni valahol? Neked van egy alapítványod, vagy egyesületed, egy civil szervezeted?
5: Igen, a Mozdulj Csengével Egyesület. Az, amikor lesz majd ilyen locsolás, vagy maxórás, vagy ültetés, mindenképp ki fogjuk rakni Facebookra, és akkor lehet csatlakozni.
6: Azért azt mondjuk el, hogy te kerekesszékben élsz. Hogy jött az ötlet a természet és környezetvédelemhez? Ez már a kerekesszékes élet része volt?
5: Nem, mert mindig is nagyon szerettem a természetet, meg az állatokat, és ha már tehetek értük valamit, akkor megteszem.
6: Facebookon megtalálnak téged, hogyha ez a közösségi esemény majd meg lesz maxúrás vagy locsolás, hol találják meg azt, hogy mikor és hol lesz ez pontosan?
5: A Mozdulj Csengével Egyesület Facebook oldalán.
6: Mi ott leszünk.
5: Rendben.
3: Csontos Csengé és csapata tehát hamarosan újra beveti a területet, és meg is öntözik a kis virágos rétet. Mindez pedig fontosabb, mint gondolnánk. Méhek nélkül ugyanis nincs beporzás, és nem lenne sem gyümölcs, sem zöldség az asztalunkra. Zöld hírek a kék bolygóról. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület vasárnapi Madarak és Fák napja kapcsán figyelmeztetett. A költési időszakban végzett települési fakivágások és búzótirtások súlyosan veszélyeztetik a madarakat és más élőlényeket. A szervezet szerint a tavaszi-nyári időszakban végzett munkák nem csak természetkárosítóak, hanem több jogszabállyal is ellentétesek lehetnek. Az MME hangsúlyozza, hogy a munkálatokat célszerű a téli nyugalmi időszakra időzíteni, illetve alternatív megoldásként szóba jön a fák visszavágása vagy megőrzése is. A Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége szerint már május elején országos aszályhelyzet alakult ki, mivel a tavaszi csapadék jelentősen elmaradt az átlagtól. A szervezet ezért azt javasolja, hogy 2026-ra rendeljenek el fakitermelési moratóriumot a védett erdőkben. Indoklásuk szerint az erdőgazdálkodás tovább ronthatja a szárazság hatásait, miközben jogszabályi ellentmondások is nehezítik a természetvédelmet. Úgy vélik, a korlátozás gazdasági hatása csekély lenne, ugyanakkor fontos lépés és lehetne a klímaváltozás következményeinek mérséklésében. A fák kiemelkedő szerepet játszanak a klímavédelemben, értékük pedig akár több millió forintban is mérhető. Hívják fel a figyelmet a szakemberek. A Reflex Környezetvédő Egyesület és a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség kezdeményezésére Győrben és Szombathelyen a fa érték táblákat helyeztek ki, amelyek bemutatják az egyes fák ökológiai és gazdasági jelentőségét. A számítások szerint egy-egy városi fa jelentős mennyiségű széndioxidot köt meg, oxigént termel és hozzájárul a hőmérséklet csökkentéséhez, miközben értéke akár több 10 millió forint is lehet. A szakértők szerint a klímaváltozás miatt egyre fontosabb a tudatos fagazdálkodás és a megfelelő faállomány védelme, amelyhez az olyan kezdeményezések is hozzájárulnak, mint az Európai Éghajlati Paktum. A Frontiers Planet Prize nemzetközi tudományos versenyén a magyar jelöltek közül Tölgyesi Csaba kutatását választották a legígéretesebbnek, közölte a Magyar Tudományos Akadémia. A kutató így bekerült a 25 nemzeti győztes közé, akik közül 2027-ben választják ki a 3 végső díjazottat. Tölgyesi eredményei szerint az élőhely helyreállítás, például az erősítés önmagában csak korlátozott mértékben képes ellensúlyozni a széndioxid kibocsátást. A kutató ezért olyan megközelítést javasol, ami a biológiai sokféleség megőrzését és az ökoszisztémák alkalmazkodó képességét helyezi előtérbe. A Dunai-Poi Nemzeti Park igazgatóság több uniós támogatású fejlesztést indított. 6 beruházásra közel 2,5 milliárd forint jut, amelyek többsége élőhely rekonstrukciót szolgál.

0: Egyre nagyobb hangsúlyt kap a környezettudatos életmód, és ma már a hétköznapi tevékenységeinknél is egyre többen keresik a fenntartható megoldásokat. Ilyen a patyolatban végzett mosás is, amelyről elsőre talán nem gondolnánk, hogy komoly környezeti terheléssel járhat. A vegyszerek, a vízhasználat és az energiafogyasztás mind hozzájárulnak a problémához, de léteznek már zöldebb alternatívák. Kolléganőnk Királyhegyi Zsuzsanna egy zöld mosodában járt, ahol a tisztítószalon vezetőjével, Vajnúcki Mártával beszélgetett.
1: Bekapcsoljuk a tisztítógépet, amely környezetbarát módon tud tisztítani.
2: Ez egy zárt rendszerű olasz automatából működő tisztítógép. A tisztítóanyag az tulajdonképpen perkloretilén, ami azért válik környezetbaráttá, mert magában ebben a zárt rendszerben működik. Tehát nem kerül ki a légtérbe se maga a tisztítóanyag, se a gőze. És az elhasznált perkloretilént pedig egy zárt rendszer tárolja.
1: És ezt az elhasznált perkloretilént segítsen nyugodtan. Ez hova kerül, ezt hova kell szállítani?
2: Ezt egy zárt rendszerbe szedjük ki. Itt tudnám megjegyezni, hogyha esetleg bármi kis mennyiség valahova kikerül, az egy kármentő tálcára kerül, és ezt egy zárt tartályba visszük ki egy olyan helyre, ahol ennek egy hivatalos tárolási helye van.
1: Akkor meg se tudjuk nézni, tehát teljesen zárt ez az egész.
2: Csak meg tudom mutatni, hogy ott van, meg ott van a két tartályba.
1: Hátra megyünk a tisztítógép leghátsó részéhez.
2: Nagy fém tartály, desztilláció után a salakanyag ide leülepedik. Időnként ki kell tisztítani, ezen keresztül, ezen a nyíláson keresztül van a tisztítás, és azt szintén egy olyan helyre tesszük, ami le van zárva abszolút.
1: Tehát az itt dolgozó emberek se érintkeznek vele?
2: Nem, nem.
1: Egyébként ez mérgező, gondolom.
2: Hát valamelyes, persze.
1: Ez a tisztítógép, ez körülbelül 2 méter magas, mint egy óriási mosógép, úgy néz ki. Most beprogramozzuk. Beindult, jó nagy hangja van. Szívja a tisztítószert ilyenkor, a vegyszert, nem?
2: Nem, ez egy előprogram, ami azt jelenti, hogy minden indulás előtt kell egy ilyen előprogramot csinálni, ez is azt biztosítja, hogy nehogy valami kikerüljön a rendszerbe, mikor kinyitom a tisztító ajtaját.
1: Mitől zöld mosoda még ez a tisztítószalon?
2: Elég sok mindentől zöld mosoda lettünk. Először is ezt a textil tisztító egyesületben tagok mosodái, tisztítószalonjai kaphatják csak meg, tehát ők ítélik oda.
1: Mik a feltételek, miknek kell teljesülni?
2: Abszolút környezetkímélően kell mondjuk a vegytisztítógépet használni. Meg kell, hogy legyen az elszívó rendszere is a vegytisztítógépnek. Azután például újrahasznosítható csomagolóanyagok.
1: Amivel itt be vannak csomagolva, ez a fólia? Ez a fólia újrahasznosítható.
2: Aztán olyan dolgok például, ami már a mosodai részre vonatkozik, megteremtettük az automata adagoló rendszert. Ez egy svájci adagoló rendszer, szintén zárt rendszerben van.
1: Látom, itt jönnek a csövek, a tartály.
2: Igen, a tartály, tehát gyakorlatilag programozható, a mosógépeken programozható, csak be kell nyomni egy gombot, hogy mit tudom én, színes mosás, 42-es gomb, és akkor ő automatikusan adagolja előmosáshoz, főmosáshoz, öblítéshez való adalékokat.
1: Szintén nem kell hozzányúlni.
2: Nem. Ezek a mosószerek már környezetvédelemnek megfelelő mosószerek, vagyis a lugosítójuk, a perecet savuk, és még sorolhatnám, azok olyanok, hogy biológiailag lebomlanak. És maga a gyártócég visszaveszi azokat a
1: flakonokat, ezeket a tartályokat?
2: A tartályokat, igen, azokat a tartályokat visszaveszi, amiben ők idehozzák. Azon kívül a mosógépeink abban környezetkímélőek, hogy kevesebb vizet használnak egy-egy alkalommal. Az áramfelhasználásuk nem olyan nagy már. A centrifugálás az olyan, hogy szárazabban jön ki, ahol mi nem kell annyit agyusztálni, nem kell annyit az utóprogramban részt venniünk. Másik dolog, hogy nem megy tönkre annyira a ruhanemű, és ez is egy fontos dolog.
1: Miért fontos az, hogy egy mosoda környezetbarát legyen?

0: Önöknek miért volt ez fontos?
1: Nagyobb a bizalom egy olyan cég iránt, aki már afelé próbál menni, hogy a környezetszennyezést csökkentse. A másik dolog, hogy azért ne felejtsük el, hogy én benn vagyok a belvárosban. Tehát itt okvetlenül oda kell arra figyelni, hogy mi kerül ki a légtérbe, hogy kerül ki a légtérbe, és ez is egy fontos dolog.
2: A szakértők szerint a környezettudatos megoldások nem csak a természetet kímélik, hanem hosszú távon gazdaságosabbak is lehetnek. A zöld mosodák példája pedig jól mutatja, hogy már a mindennapi szokásaink apró változtatásaival is sokat tehetünk a környezetvédelméért. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért, Krónika című műsorunk következik. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, a műsorvezetőt Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV-a 2026-ban. Műsorunkat a mediaclick.hu honlapon újra meghallgathatják.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 15 óra. Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Fehérvári Petra és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Reggel óta tartanak a bizottsági meghallgatások a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek.
1: Újabb két embernél mutatták ki a hantavírus fertőzést a Hondius óceánjáróról tegnap leszállt utasok között.
2: Holnap is többnyire borult, szeles idő lesz záporokkal, de keleten kisüthet a nap.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Reggel óta tart a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Ma összesen 13 testület ülésezik, holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze.
2: A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés kedd délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén esküt tehet.
1: A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Az új kormány visszaépíti Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita külügyminiszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt.
2: A Tiszapárt politikusa a legfontosabb nemzeti ügynek a felfüggesztett uniós források megszerzését nevezte. Orbán Anita úgy fogalmazott, teljesíteni kell a szükséges jogállamisági és korrupció ellenes feltételeket, hogy megnyissák az utat a magyaroknak járó források előtt.
3: Az Európai Unió nem azt várja Magyarországtól, hogy olyasmit tegyen, ami rossz a magyar embereknek. Nem azt várja, hogy feladjuk a magyar gazdák, a magyar vállalkozások vagy a külhöni magyarok érdekeit. Nem azt várja, hogy automatikusan bólogassunk európai vitákban. Mi a feltétel az EU-s pénzeknek? Legyen független igazságszolgáltatás. A közbeszerzések tiszták és ellenőrizhetőek legyenek. A korrupciós ügyeket ne lehessen politikai alapon elsikálni. Az uniós pénzek felhasználása újra átlátható legyen, és a közpénz ne veszítse el közpénz jellegét.
1: Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem több beszerzési forrásra támaszkodna a jövőben, és megmarad a rezsicsökkentés is, jelentette ki Kapitány István parlamenti meghallgatása után.
2: A gazdasági és energetikai miniszterjelölt újságírók előtt hangsúlyozta, a cél az, hogy az ország mindig a legolcsóbb és legmegbízhatóbb energiaforrásból vásároljon. Kapitány István arról is beszélt, hogy megkezdték a tárgyalásokat a több mint 10 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról. Hozzátette, a kifizetéseknek szeptember végéig kell megtörténniük. A visszanemtérítendő rész 6,9 milliárd euró, a többi hitel.
1: A rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervek stabil, kiszámítható és professzionális működésére van szükség. Erről a belügyminiszterjelölt beszélt a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén.
2: Posvai Gábor azt mondta, olyan rendszerért fog dolgozni, amely képes megvédeni Magyarországot, tiszteli a törvényt, és amelynek működésében a magyarok újra megbízhatnak. Jelezte, kivizsgálják a Pegasus szoftverhez kapcsolódó lehallgatási botrány részleteit, valamint nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat és a 2010 óta elrendelt politikailag motivált titkos megfigyeléseket. A miniszter jelölt a tárca átalakításáról is beszélt.
4: Az oktatás visszakerül a gyermek- és oktatási minisztériumba, az egészségügy az egészségügyi minisztériumba, a szociális ügyek és drogprevenció pedig a szociális és családügyi minisztériumhoz kerülnek, ahol azoknak a helye van. Fontos feladat a hatalompolitikai szempontok alapján elvett nemzetbiztonsági szervek fölötti felügyelet reintegrációja a tradicionális belügyi felügyeleti rendszerbe és azok belpolitikai békjobból való felszabadítása. Az új struktúrában a belügyi tárcához kerül az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat. A belügyi tárca egyetlen feladatköré bővülését az új kormányzati struktúrában a sportügyi portfólió befogadása jelenti.
1: A Tisza kormánya béke kormánya lesz. Nem küld katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítja vissza a sorkötelezettséget, jelentette ki a honvédelmi miniszterjelölt a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság ülésén, ahol a feladatok között említette a kibervédelem erősítését, és azt is, hogy visszaállítsák a szövetségesek bizalmát.
2: Ruszin Szendi Romulus jelezte, a már meglévő és tervezett szerződéseket átnézik, hogy a 2%-os GDP arányos hadikiadás valóban a honvédség és Magyarország képességeit tudja erősíteni. Hangsúlyozta, a koronavírus járvány, az árvízhelyzet és a migránsválság is bizonyította, hogy a magyar katonákra mindig lehet számítani. Ugyanakkor szerinte ahhoz, hogy a honvédség ütőképes legyen, vissza kell állítani a katonák morálját és fejleszteni kell a munkakörülményeket.
5: A jelzések, amit a katonáktól kapok, azt mutatja, hogy drasztikusan csökkent az emberek és a szakemberek létszáma. Éppen ezért vissza kell adni a megbecsülést és az önbecsülést a katonáknak. Ez egy illetményrendezést jelent, ez azoknak a jogszabályoknak a kivezetése, ami nem veszi figyelembe a szolgálati kultúrát, és az életpálya megalkotása és annak méltó lezárása szintén része annak a programnak, amit a Tisza kormány felvállalt.
1: Jelentős országépítési feladat vár a minisztériumra, de a munkát szembesítéssel, igazságtétellel kell kezdeni, jelentette ki bizottsági meghallgatásán a közlekedési és beruházási miniszter jelölt.
2: Vitézi Dávid elmondta, hogy megvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal és a Mohácsi híd ügyét, a MÁV vasúti járműjavító cégeinek csődközeli állapotát, valamint az autópálya koncessziós szerződéseket. Ezen túlmenően rendkívül sürgős feladat az uniós források felszabadítása és a vasútrombolás korát lezárva vissza kell állítani hazánk vasút és közút fejlesztési képességét. Kiemelte a közlekedés biztonság javítását és a KRESZ átalakításának fontosságát.
1: Új alapelvek szerint működik tovább a kormányzati kommunikáció. Erről közölt tájékoztatást a kormány.hu. A közlemény szerint a jövőben nem lesz helye félelemkeltésnek és pártpropagandának az állami felületeken. Azt írták, a kormányzati kommunikáció célja ezentúl a hiteles tájékoztatás, az átláthatóság és a nyugodt, emberséges hang nem lesz.
2: Közben bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot.
1: Itt a krónika. Csak nem egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból, a kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra. Erről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke beszélt.
2: Cseh Tibor András a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, ahhoz, hogy a mezőgazdasági területek vízhez jussanak, fel kell tölteni a csatornákat. Ezt csak a nagy folyókból lehet megtenni, de a Tisza és a Duna vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években. Emlékeztetett, a vízgazdálkodás problémájának megoldása a leendő kormány tervei között is szerepel, a fejlesztésekhez azonban több ezer milliárd forintra van szükség. Hozzátette, a termést tekintve az átlagosnál gyengébb évre számítanak a gazdák.
6: Nem tud megoldódni ez a probléma anélkül, hogy a Tiszának a vízszintjét meg ne emeljük. Ezt a tabut le kell dönteni, politikától függetlenül erről beszélni kell, erről dönteni kell. A gazdáknak az már pont elég lenne, hogyha egyébként a csatornákat feltöltenék. Közel 50 ezer folyamkilométer csatorna szakasz van az országban olyan helyeken, ami közvetlenül a földek mellett van. Ha semmi egy deci vizet nem vennénk ki ezekből a csatornákból, csak azzal, hogy a légköri asszályt csökkentjük, több 100 000 hektárt tudnánk megmenteni, megőrizni. Ez a legfontosabb, erről politikától függetlenül egységes döntésre van szükség. Még egyszer mondom, ehhez két dolog kell, víz és pénz. Ezt kérik a gazdák.
1: Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása.
2: A szakmai rendszer a régióban elsőként akkreditálta a felsőoktatási intézmény speciális részlegét. Ezzel igazolta, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése. A modern, kíméletes terápia képalkotó eszközök, például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát.
1: Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket tegnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius óceánjáróról.
2: A fertőzött francia nő egészségi állapota éjszaka romlott a párizsi kórházban, ahová vitték. Az evakuált 17 amerikai utas egyikénél szintén pozitív lett a hantavírus teszt, de semmilyen tünetet nem mutat, jelentették be az amerikai egészségügyi illetékesek. Az amerikai utasokat a Nebraska állambeli Omahába szállítják, ahol mindannyian karanténba kerülnek.
0: időjárás jelentés.
2: Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon és északkeleten borult az ég és esik az eső. A várható zivatarok miatt több tucat járásban riasztás érvényes. Holnap többnyire borult idő lesz, főként keleten lehetnek hosszabb, rövidebb napos időszakok. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. Nagy területen megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben általában 15-22 fok valószínű.
1: Ez volt a Krónika, viszont hallásra.
0: Műsorajánlat.
7: Délelőtt. Szennyvízből sör. A technológia már ott tart, hogy az újrahasznosított víz élelmiszer alapanyag lehet.
8: Különböző további utótisztítási módszerekkel nagyon sok felhasználás lehetséges, akár mezőgazdasági öntözés, de akár ivóvíz szintre is lehet tisztítani a szennyvizet.
7: Ehhez képest még a WC-t is ivóvízzel öblítjük. Hol és mire használják Magyarországon és külföldön az újrahasznosított szennyvizet? Szemlélet és pénzkérdés a további hasznosítás? Diósi Klári vagyok, ezzel a témával is várom Önöket.
0: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
9: Rákosliget Gregor József szülőhelye. Egykori iskolájában járunk, amely ma az ő nevét viseli. 1956 óta nagyon sikeres énekzene tagozat működik az intézményben. A musical szakkörben az is főszerepet kap, aki egyébként matek tehetség.
0: A hely. Riportműsor kedden délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Bakanita.
10: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Trendidők. A holnap hírei ma.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők, mai témáink röviden. Jókai ma, klasszikus irodalom könnyen érthetően fiataloknak is.
12: Gyógypedagógiai módszertant, irodalomtörténeti, irodalomtudományi és fordítás elméleti szempontokkal kezdjük el nagyon tudatosan gazdagítani, specifikusan azért, hogy szép irodalmi szövegek szép irodalomként hozzáférhetővé váljanak alacsonyabb nyelvi kompetenciával rendelkező személyek számára.
11: Fenntartható mezőgazdaság, kényszer vagy valódi kiút a biogazdálkodás?
13: Ez egy más szemlélet, egy más alapokon nyugvó élelmiszertermelés, de a terméshozam tekintetében nincs akkora különbség, hogy ez ne érné meg.
0: Trendidők.
11: A klasszikus irodalom sokak számára ma is kihívást jelent, különösen a 19. századi nyelvezet miatt. Jókai Mór művei ugyan meghatározó részei a magyar irodalomnak, mégis egyre többen érzik úgy, hogy nehezen tudnak kapcsolódni hozzájuk. Erre kínál új megközelítést a Petőfi Irodalmi Múzeum kísérleti kiadványa, amely egyszerűbb, mai nyelven teszi hozzáférhetővé a szövegeket. A cél nem az eredeti művek helyettesítése, hanem egyfajta belépési pont megteremtése azoknak, akik eddig távol maradtak a klasszikusoktól. A kezdeményezés egy hosszabb távú módszertan alapja is lehet, amely szélesebb közönséghez juttatja el a szép irodalmat. A témáról Kovács Nagy Áron beszélgetett Székmány Anna múzeumpedagógussal és Parádi Andrea muzeológussal, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársaival.
14: Mi volt a Jókai érthetően projektnek a fő célja a Petőfi Irodalmi Múzeumban?
12: Kicsit én korábbról kezdeném, mert hogy a Petőfi emlékévre 2023-ra már megjelent a János Vitéz első három énekének két nyelvi szintre fordított változata. Ezek a könnyen és egyszerűen érthető nyelvi szintek. A könnyen érthető, azaz értelmileg akadályozott, tehát súlyosabban sérült fiatalok számára teszi hozzáférhetővé. Ott inkább a rajzok voltak azok, amik a művészi értéket hordozták, és az egyszerűen érthető, az pedig ilyen, hogy el lehessen képzelni A2-es nyelvi szint, mint a nyelvvizsgáknál, és ez pedig a tanulásban akadályozott fiataloknak teszi hozzáférhetővé a János Vitéz szövegét, és azért csak az első három éneket fordítottuk le, mert mi nagyon ambiciózusan az egészet szerettük volna, mert kiderült, hogy azért a múzeumi szempont, meg a gyógypedagógiai szempont, meg a felhasználhatóság, ezek jóval, de jóval komplexebb kérdések, plusz ez az első olyan szép irodalmi mű, ami célzottan ennek a közösségnek fordítódott le, úgy, hogy irodalmi mű maradjon. Úgyhogy hogy felmerül az a kérdés is, hogy mi az irodalom. Na most nem jöttünk rá, hogy mi az irodalom, de nyilván folyamatosan a fordítás elmélettel és az irodalom elmélettel is kell foglalkozni, és folytattuk tovább szerencsére ezt a projektet a Jókai év kapcsán, és ezért Jókait választottuk, egyrészt, mert Jókai év, és van egy Jókai kiállításunk, másrészt meg a közoktatásban talán a tanároknak Jókai okozza a legeslegnagyobb problémát, alig akad diák, aki hajlandó a kezébe venni, úgyhogy nem titkolt célunk az, hogy most kijöjjünk, ha tetszik, az ilyen védőernyő mögül, hogy tanulásban akadályozott fiataloknak teszünk hozzáférhetővé szövegeket. Ez egy nagyon kísérleti kiadvány, valahol a közérthető és az egyszerűen érthető nyelvi szint között van, tehát ilyen A2 és B1 között oszcillál, ami nem jó, de mivel kísérleti, és most próbálkozunk, hogy neurotipikus diákok számára és egy számokra kényelmes szövegvariáns szülessen, nekem van egy olyan hitem, hogy van egy ilyen szuper módszertan, amivel a tanulásban akadályozottaknak és a neurotipikus diákoknak is hozzáférhetővé lehet tenni szép irodalmi szövegeket, ami azt jelenti, hogy a gyógypedagógiai módszertant irodalomtörténeti, irodalomtudományi és fordítás elméleti szempontokkal kezdjük el nagyon tudatosan gazdagítani, specifikusan azért, hogy szép irodalmi szövegek szép irodalomként hozzáférhetővé váljanak alacsonyabb nyelvi kompetenciával rendelkező személyek számára.
14: Konkrétan a fordításra rátérve egy kicsit, miben különbözik az érthető nyelvi fordításnak a folyamata egy hagyományos újrafordítástól?
12: A gyógypedagógiai alapozottság, tehát hogy itt nem egyszerűen újra mesélünk történetet, hanem ennek egy nagyon-nagyon komoly módszertana van. Ott be kell tartani a szabályokat, hogy milyen hosszú lehet egy mondat, hogy milyen ragozás lehet, névmásokat hogyan szabad vagy nem szabad használni, tehát ennek van egy ilyen komplex kidolgozott mindensége, amiből nagyon sok mindent most például a hátunk mögött hagytunk, nem azért, mint hogyha ne lenne fontos, hanem pont azért, mert most mocorgunk afelé, hogy ez mindenki számára is élvezhető legyen, akinek ez a nyelvi szintje.
14: Ebben említette azt, hogy Jókai mindig egy problémát okoz, vagy legalábbis sokszor nehezen olvasható, a diákok nem is minden esetben szívesen olvassák. Milyen hatással lesz szerint ez a kezdeményezés az irodalom tanítással közoktatásban, mondjuk kimondottan akkor Jókai szempontjából nézve?
12: Szerintem ez még semmilyen. Mivel ez egy ilyen abszolút pilot projekt volt, én nem gondolom, hogy erre a magyar tanárok nagyon rárepülnének, ha csak nem ilyen szegregált iskolákban, ahol lehet, hogy lehet segítség. Most tapogatózunk, tehát most egy magyar tanár is Fenyődét György segíti majd a munkánkat, hogy legyen egy ilyen folyamatos pedagógiai csekkolás, de nem gondolom, hogy ez most meg fogja változtatni a közoktatás rendszerét. Azt gondolom viszont, hogy a tanulásban akadályozottaknak talán bekerül a tananyagába ennek egy része, mert a János Vitéz például nagy büszkeségünkre bekerült.
14: Vannak a jövőben még tervek további szerzőkre, művekre?
12: Abszolút, Jókainál maradunk, és dolgozunk tovább azon a mester módszertanon, vagy hát lehet, hogy ez két módszertan lesz, de minden esetre szerintem nagyon hasonló alapozottságúak lesznek.
14: És most Parádi Andreához fordulnék. Hogyan zajlott a szövegek érthetőségének az ellenőrzése? Azért ez nem tűnik egy könnyű folyamatnak.
12: A szövegek érthetőségét egy külső segítővel végeztük, egy gyógypedagógus szakértő bevonásával. A külső segítőnk Ciráki Zsolt volt, aki egy önérvényesítő szakértő. Ez azt jelenti, hogy ő maga is hozzáférésben akadályozott személy, és a gyógypedagógus segítségével folyt a szöveg érthetőségének az ellenőrzése. Ez úgy történt, hogy a gyógypedagógus felolvasta Zsoltinak ezt a szöveget, és Zsolt pedig visszajelzéseket adott a szövegről. Na most szükséges azt is tudni, hogy a János Vitézhez képest ez a folyamat egy kicsit másképpen történt, mert a János Vitéznél minden egyes szövegegységnek az érthetőségéről kértünk visszajelzést. Ebben az esetben pedig a Jókai szövegek esetében a két Jókai szöveget egyben olvasta föl a gyógypedagógus az önérvényesítő szakértő számára, Zsolti számára, akivel aztán végigbeszélték a megértési folyamatot, és a Zsolti erről nekünk visszajelzést adott. Ez alapján több körben módosítottuk a szöveget, tehát három ilyen kör volt, és kérdésekre válaszolt a Zsolti, tehát feltettünk neki olyan kérdéseket, amik arra vonatkoztak, hogy mit ért meg ebből a szövegből, mennyire működik az irodalom, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas folyamat volt számunkra is, egyrészt azért, mert visszajelzést kaptunk arról, hogy egy hozzáférésben akadályozott személy számára hogyan lép működésbe a szöveg, tehát hogyan fedezi fel a saját élményeit, a saját életét, hogyan reflektál a saját élményeire egy-egy szövegnek a megértése kapcsán, illetve az is egyre jobban kikristályosodott, hogy mik azok a szövegnek azok a elemei, amelyeket még finomítani és változtatni kell a munka folyamat során. Tehát ez egy nagyon komplex és nagyon hasznos együttműködés volt, és egy nagyon érdekes folyamat.
0: Trendidők.
11: A mezőgazdaság ma egyszerre áll termelési és környezeti nyomás alatt. Miközben növekvő igényeket kell kiszolgálnia, egyre sürgetőbb a természeti erőforrások védelme is. A fenntarthatóság így már nem csupán lehetőség, hanem sok esetben kényszer. A biogazdálkodás egy lehetséges válasz erre a helyzetre, amely a talaj egészségére, a vegyszerhasználat csökkentésére és a hosszú távú egyensúlyra épít. De mennyire működőképes ez a gyakorlatban, és valóban képes-e alternatívát kínálni a hagyományos rendszerekkel szemben? Major Eszter Anna erről kérdezte dr. Drexler Dóra biokutatót, növényorvost, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetőjét.
15: A fenntarthatóság sokszor elvont fogalom, hol és hogyan válhat ez kézzelfoghatóvá a mindennapi életünkben a gyakorlatban?
13: Leginkább a vásárlásaink során a legtöbb embernek azt gondolom, hogy ott nyílik egy olyan döntéshozatali lehetősége, ahol befolyásolni tudja, hogy az élelmiszer előállítása az milyen fenntartható módon vagy nem fenntartható módon valósult meg. Ökológiai mezőgazdasággal foglalkozom, köznapi nevén a biotermeléssel, és itt látunk egy nagy különbséget abban, hogy a bio előállítás során például nem használnak műtrágyákat a gazdálkodók, nem használnak szintetikus kémiai növényvédőszereket, és ezáltal sokkal inkább védik a saját és a fogyasztók egészsége mellett a környezetet.
15: Egyre nagyobb trend a bio élelmiszereknek a fogyasztása. Hogyan tapasztalja, hogy ez a fajta trend mennyiben divat, és mennyiben egyfajta tudatos életforma és tudatos felelősségvállalás?
13: Itthon végeztünk reprezentatív fogyasztói felmérést, amire nagyon kíváncsiak voltunk mi is, hogy hol tartunk most a fogyasztói tudatosságban, és az jött ki, hogy a vásárlóknak körülbelül a fele ismeri az ökológiai logót, ez egy ilyen zöld alapon fehér csillagokból kirakott levél, ez található meg a csomagolásán a biotermékeknek, a másik fele a választhatóknak nem tudta ezt a különbséget, tehát itt azért van még hova fejlődni, ugyanezt tapasztaltuk a tekintetben is, hogy a tartalmát mennyire mélyen ismerik azok, ökológiai gazdálkodásnak, vagy a biotermelésnek. Minél mélyebb ismeretei vannak a vásárlónak a termelés módjáról, annál inkább elkötelezett, hogy azt válassza, és hajlandó érte akár többletet is fizetni, mert sajnos tudjuk, hogy a biotermékek általában drágábbak.
15: Hogyan lehetne pár mondatban megfogalmazni és edukálni mondjuk adott esetben a hallgatókat, hogy mit értünk konkrétan biotermelés alatt?
13: Azt értjük, amelyik az Európai Uniós és a hazai jogszabályban előírt feltételeknek megfelel. Ez adhat egy biztonságot, hogy a műtrágya és kémiai növényvédőszer használat mellőzése, a magasabb állatjóléti feltételek, azok, amik meghatározóak, és ugye, hogyha ezeket nem használjuk, akkor ugye mit használunk? Tehát természetes alapú növényvédőszer, hatóanyagokat, szerves tápanyag utánpótlást, biológiai védekezést, ellenálló fajtákat, hagyományos nemesítési fajtákat. Ez egy más szemlélet, egy más alapokon nyugvó élelmiszertermelés, de a terméshozam tekintetében nincs akkora különbség, hogy ez ne érné meg.
0: Trendidők.
11: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és Regényi Eszter összeállítását hallják.
16: Szívfigyelő póló. Egy kínai kutatócsoport fejlesztette ki azt az okos pólót, amely folyamatosan méri a viselő vérnyomását és szívritmusát, így időben jelezheti a közelgő szívrohamot. A szenzorokkal ellátott ruhadarab adatokat gyűjt, amelyeket algoritmusok elemeznek, így rejtett rendellenességekre is figyelmeztethet. A cél, hogy a diagnosztika szó szerint a mindennapi viselet részévé váljon, és gyorsabb beavatkozást tegyen lehetővé. Érmetrükk a Wi-Fi-hez. Egy egyszerű pénzérmével is javítható a Wi-Fi router jelének erőssége és iránya egy friss kísérlet szerint. A kutatók kimutatták, hogy a router antennája mellé helyezett érme képes módosítani a rádióhullámok terjedését, így bizonyos irányokba erősebb jelet biztosít. A megoldás olcsó és gyors, de hatása nagyban függ a router típusától és az elhelyezéstől. Erősödik a kínai MI. Kína új mesterséges intelligencia modellje, a DeepSeek V4 komoly kihívást jelenthet a nyugati fejlesztéseknek teljesítményben és költséghatékonyságban is. A rendszer készítői szerint az új modell kevesebb erőforrással is versenyképes eredményeket hoz, ami átalakíthatja az MI piac erőviszonyait. A megjelenés tovább élesztheti a technológiai versenyt Kína és az Egyesült Államok között.
11: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanyanyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
10: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Jó napot kívánok, Borti András vagyok. A magyar írásbeliség kialakulásáról szóló sorozatunkban, mai műsorunkban a halotti beszéd és könyörgésről beszélgetünk Hoffmann István nyelvésszel, a Debreceni Egyetem magyar nyelvtudományi tanszékének egyetemi tanárát Takács Tibor kérdezte.
1: Miért fontos lépcsőfok ez a magyar írásbeliség kialakulásában?
2: A halotti beszéd az első magyar nyelvű szöveg, ami írásban ránk maradt. Ez egy óriási nyelvtörténeti, de általánosabban történeti, kultúrtörténeti emlékként is fontos emiatt. Valójában ez a szöveg egy latin nyelvű kódexben, tehát egy kézzel írott könyvben található meg, más latin szövegek mellett egyedüli magyar vendégszövegként. Ebbe a kódexbe, ami a 1190-es évek elején íródott, másolhatta bele valaki ezt a temetési beszédet.
1: Valóban körülbelül 200 évet kellett várni a magyar írásbeliség alapjainak megteremtésétől, hogy ne csak szavakat, hanem egy szöveget is le tudjanak írni magyar nyelven?
2: Hát nem teljesen. Valóban korábban arról már beszélgettünk, hogy az első szavakat már István király okleveleiben, tehát az ezredforduló tájékán lejegyezhették magyarul, tehát magyar írásbeliség csirái akkor már megvoltak, és ez a dokumentum tehát majd 200 év múlva áll előttünk. Azonban nagyon érdekes módon éppen maga ez a szöveg, ennek a kiforrottsága, ennek a nyelvi tisztasága, finomsága, művészi színvonala bizonyítja azt önmagában, hogy nem arról van szó, hogy ez az első olyan szöveg, amit magyarul leírtak, csak az az első ránk maradt, fennmaradt szöveg, emögött tulajdonképpen egy hosszú folyamat állhat már, mögötte szövegalkotói tevékenység van, bizonyára az a szerző, aki ezt leírta, nem első szövegét írta le, csak hát véletlennek során ez maradt ránk.
1: Miért nincs korábbi időkből ilyen szövegünk? Ezt mi magyarázza tulajdonképpen?
2: Egyrészt ezek a szövegek megsemmisülhettek. A történelem viharai természetesen nem kedveztek sohasem annak, hogy írott anyagok megmaradjanak. A korábbi szövegtípusok, az oklevelek, azok jogi iratok. A jogi iratoknak pedig mindig nagyobb a fontossága, mint a más természetű iratoknak, például egy temetési beszédnek. Hiszen a jogi irat arra való, hogy igazolja valakinek egy birtokhoz való jogosultságát, tehát annak a megőrzéséhez nagyon nagy érdek fűződik. Másrészt pedig azt is figyelembe kell venni, hogy a középkorban magyar nyelvű szövegekre kevésbé volt szükség, hiszen egész Európában a szövegalkotás, tehát az írásbeliség az latin nyelvű volt, és emellett csak mellékesen jelentek meg, akár német, akár francia, akár más nyelvterületeken is a saját nyelven írt szövegek. Ezeket a szövegeket nyilván magyar anyanyelvű papok, egyházi személyek írták itt a Magyar Királyság területén, de hát ők is tulajdonképpen a tanulmányaikat latinul folytatták, tehát ebben a korban a magyar nyelvűség az írásbeliségben, mint írásbeli kultúra éppen csak kibontakozóban volt.
1: Milyen műfajba sorolható a halotti beszéd?
2: Ez valójában egy beszéd minta. Egy temetésen elmondott beszéd ez, de nem az egyedisége a lényeges, azt gondolom ennek, hanem az, hogy mintául szolgálhatott az ilyenfajta tevékenységhez. Itt ez egy olyan temetési beszéd, a halott felett elmondott beszéd, amely valójában annak az aktualitásából adódóan az emberi halandóságról szól, hiszen ez mindenkinek nagy problémája volt nyilván a múltban, és miért van az, hogy az ember halandó, meghalunk. Erről szól ez a beszéd, mintaként szolgálhatott arra, hogy a papok ez alapján megtanulják ezt a mesterséget, ezokat a retorikai fogásokat tudják alkalmazni, amit egy ilyen alkalomkor el kell mondani.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk edesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. A belügyminisztérium előtt álló legfontosabb feladat egy működőképes intézményi kultúra helyreállítása, jelentette ki a belügyminiszter jelölt parlamenti meghallgatásán. Pusfai Gábor azt mondta, hogy olyan rendszerre van szükség, ahol szakmai döntések születnek, és a hivatásos állomány kiszámítható életpályát kap. Hozzátette, kiszámítható bérrendszert vezetnek be, szolgálati lakásprogramot indítanak és megerősítik a helyi kapitányságok szakmai autonómiáját. Jó oktatás nélkül nincsen jó és sikeres állam, hangsúlyozta Tanás Zoltán tudományos és technológiai miniszter jelölt parlamenti meghallgatásán. Célnak nevezte, hogy Magyarországon olyan oktatási rendszer épüljön, amely jövőálló és bölcs nemzet épülését segíti. Szoros együttműködést tart szükségesnek az oktatási, valamint a tudományos és technológiai tárcák között. Szövetségeseink bizalmát tettekkel tudjuk helyreállítani, bizonyítanunk kell, hogy Magyarország szuverén ország, de a szövetségesei bízhatnak benne politikailag is, mondta kinevezés előtti meghallgatásán a honvédelmi miniszteri poszt jelöltje. Ruszin Szenti Romulus arról beszélt, nemzetbiztonsági kockázatot jelent, hogy az előző kormány olyan cégekhez szervezte ki a védelmi ipart, amelyekben nem NATO tagországok is befektetők, tulajdonosok. Elindul Magyarország első hop-on, hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon és északkeleten borult az ég és esik az eső, a várható zivatarok miatt több tucat járásban riasztás érvényes. Holnap többnyire borult idő lesz, keleten lehetnek hosszabb, rövidebb napos időszakok, napközben 15-22 fok valószínű.
0: Kalendárium. A műsorvezető Babuts Kriszta.
4: Klasszikusokkal járja az ország templomait és kastélyait Rákász Gergely, hamarosan a repertoárról is kérdezzük a győri orgonaművészt. Újra eredeti állapotában vezetett sétával látogatható a Citadella a fővárosban, és színes programkínálattal jelentkezik szerdától a 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál Szegeden. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális magazinját, a Kalendáriumot hallják. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Toldi Szabolcs nevében is. Nemrégiben új lemezzel jelentkezett Classic Love and the Organ címmel Rákász Gergely, a stúdióban pedig az orgonaművészt köszöntöm szeretettel.
5: Nagyon örülök, hogy itt lehetek, köszönöm szépen.
4: Időszerű-e 2025-26-ban albumot készíteni olyan csodás dallamokkal, amelyet mindenki ismer, legfeljebb nem tudja, hogy ki a szerző és mi a mű pontos címe. Van-e tehát létjogosultsága?
5: Minden koncerten elmondom, hogy ezek az albumok már csak úgy működnek, hogyha dedikáltatják őket, mert akkor is szólnak, hogyha nincs CD lejátszójuk a kedves hallgatóknak. Nem az a problémájuk, hogy játsszák le, hanem az, hogy hallgattassák el őket. Úgyhogy ezt találtuk ki, de hát ez természetesen csak egy kis huncutság. Úgy tűnik, hogy van. Tehát, hogy bármennyire furcsa, még mindig nagy örömmel viszik haza a kedves hallgatók a lemezeket, és másodszorra nyomjuk újra, pedig tavaly jelent meg, úgyhogy boldog vagyok.
4: Különböző műsorokkal járja az országot, és a határon túli területeket is. Több programja is van, Mozart, Bach művek, a szerelmes dallamok, amelyekből most újra nyomták a CD-t. Sokszor azonban nem olyan helyeken lép fel, ahol adott a zongora. Miként biztosítja azt, hogy az élmény mégis ugyanolyan legyen egy kis település mozitermében, mint egy nagyobb koncert helyszínen, vagy akár egy templomban?
5: Nagyon szeretem ezt a kérdést, ugyanis nekem van egy hordozható orgonám, amit elviszünk, ahova kell.
4: Például a kőszegi zsinagógában is, ahol én hallottam játszani.
5: És milyen jó volt az akusztika ott, ugye?
4: Gyönyörű.
5: Egy csodálatos. Én is nagyon szerettem azt a koncertet, mert olyan 170-80 ember fért el a zsinagógába, és az egész olyan volt, egy kis szűk tér, olyan volt, mintha a nappalimban ültek volna. Tényleg a leghátsó sorral is tudtam szemkontaktust teremteni, tehát élmény volt. És ez azért izgalmas, izgalmas, mert az orgona csak a mai ember fejébe van úgy beletöltve, hogy az egy templomi hangszer. És persze hát az évszázadok óta így van, de hát ennek van egy előtörténete, azért ez mégiscsak az a hangszer, amit a római gladiátorviadalokra ökrös szekérrel bevontattak, és ott egy tömeget szórakoztatott az utcabálon, meg az arénában, tehát ez egy show hangszer. A császárok és a királyok építettek maguknak ilyen hangszert, mert hát menő volt, és ezután sajátította ki az egyház, mondta, hogy hát olyan azért még sincs, hogy a koronás főnek ilyen van, a legfőbb főnöknek meg nincs ilyen. És így kezdett elterjedni a templomokban az orgona, de ez egy sóhangszerként indult, és én évtizedek óta dolgozom azon, hogy ez sóhangszer is legyen, mert minden adott hozzá. Ez egy nagy zenekart megszólaltatni képes hangszer, ha valaki bátran játszik, én meg azt szoktam mondani, hogy orgonám van, és nem félek használni. Úgyhogy ez tényleg így, ahogy mondja, Keszthelytől, de a mozitól, a szabadtérig, hát most lesz egy csomó kastélykoncertem nyáron. Festetics kastély, Keszthelyen, Majkon a Kamalduli remeteség. Ide jövök nem sokára a Prónai kastélyba, Alsópetényben, ez egy új helyszínünk. Egyik szebb, mint a másik. Ugye a rákeszgergely.hu-n fönt van az összes dátum, tehát szabadtérre is ki tudjuk vinni. Ráadásul egy olyan büszke vagyok rá, egy magyar cég, egy szegedi csapat készített hozzá egy olyan hangosítást, amelyik, hogyha leültetjük a közönséget szabadtéren, akkor ő úgy érzi, mintha egy templom térben volna. Tehát ez egy háromdimenziós hangrendszer. Keresik az emberek, forgatják a fejüket, hogy most ez hogy van, hogy ők itt visszhangot hallanak, meg visszaverődést hallanak. Egészen elképesztően jó. Úgyhogy egyszerre tudjuk azt adni, hogy ő épp elmerül a nádasladányi, nádasdi kastélynek a látványában, mondjuk, és közben azt érzi, hogy hát én most nem is tudom, hogy hol vagyok, a Westminsteri katedrálisban, vagy a Roxfortnak a nagy termében.
6: Nem csak zeneművek hangzanak el a koncerteken, hanem ismeretterjesztés is zajlik, és mindemellett még azt is látjuk, hogy hogyan üti le a billentyűket, vagy hogyan pedározik a lábával, ezt egy kivetítőn keresztül. Ezzel is szeretnék közelebb hozni a hangszert hozzánk a nézőkhöz, vagy hogy értsük, hogy mi zajlik, vagy hogy emberibb legyen?
5: Abszolút. De képzelj el, hogy nem is az én ötletem volt, hanem másik kisváros orosházán voltam, és egy földműves barátom, de ezt 30 éve ismerem. És az autómat segített beröffenteni télen, amikor az akkumulátor csődöt mondott, tehát nagyon-nagyon régi ismeretség, és a Sándor jön oda hozzám, és mondja nekem, hogy hey, Gergő, én egy egyszerű parasztember vagyok, de én látom, hogy bizonyos emberek azért jönnek egy órával a koncert kezdete előtt, hogy beüljenek az első sorba, mert látni akarják azt, hogy te mit csinálsz. Nem lehet ezt kivetíteni. Akkor már vetítettünk, az volt a látványkoncert műfajnak az 1.0-as verziója, amikor azt találtam ki, hogy ne csak a zenét hallgassa meg a hallgató, hanem társművészetekből adtunk hozzá. Egy kis barokk festészetet a barokk műalkotáshoz, egy kis reneszánsz építészetet a reneszánsz műalkotáshoz, hogy legyen egy átfogóképpen, nagyon szerették a hallgatók. És akkor mondja nekem a Sándor, hogy hát nem lehetne erre téged is fölrakni. Hát tulajdonképpen de. És innen indult el egy olyan sztori, hogy nagyon-nagyon sokan jönnek oda a koncert után, vagy írnak üzenetet a Facebook oldalon, hogy őket nem gondolták, hogy ez egy ilyen meló, hogy itt kézzel, lábbal mi minden történik, mennyi matatás van, amikor az ember orgonál. De ez egy jó buli egyébként. Tehát tényleg közel hozza a nagy érdeműhöz a hangszert.
6: Május 17-én Palotáson látható, május 18-án Debrecenben, 22-én Martfűn, május 23-án Zircen. Hogyan készül ezekre? Mikor érkezik meg? Van előtte próba? Ott alszik-e, bejárja a helyszínt, tehát milyen rituálék tartoznak ehhez?
5: Hát, hogyha át kell menni Budapesten, ugye az én csapatom győri, akkor már reggel elindulunk, mert Isten tudja, mi van az M1-esen. De most a tréfát félretéve, van rituálé. Nagyon kevés emberrel érintkezem a koncert napján, ráhagyom a munkatársaimra azt, hogy intézzenek mindent, és ez nem valamiféle úri uncutság, csak tudom, hogy leszívnak. Mert mindenkinek van egy kedves szava, mindenkinek van egy jaj, művész úr ez, jaj, művész úr az, ami összességében tudom, hogy ez mind szeretetből fakad. Csak hogyha én mind elforgácsolom magam, akkor a végén nem tudok egy akkora tüzet, lángot, erőt kiadni magamból, amire az a közönség az érdemes azon az estén. Úgyhogy minimális emberrel érintkezem, általában csendben vagyok, vagy zenét hallgatok. Ha valamivel nagyon kiakasztottak, akkor Glenn Gouldnak a Goldberg variációit, de ezt már 20 éve ezt hallgatom a koncertek előtt, és mire a harmadik variáció végére érünk, addigra ilyen zen állapotban vagyok, és akkor mehetek a színpadra. Úgyhogy vannak rituálék, a helyszíneket ismerem, vagy korábban bejártam már őket. Most például itt az Alsópetényit emlegettem, a Prónai kastélyt, tehát elmentem egy hónappal ezelőtt, és ott olyan szép volt az egész, de több helyszín lehetőség is van. És akkor föltettem a Facebookra, hogy hát a kedves közösségnek melyik tetszik. Hát nekem ez, de egyébként kiderült, hogy nekik meg a másik. Úgyhogy most a másik, a tónál lesz a koncert, nem a Kiskastéllyal a háttérben, hanem levisszük a hangszert a tóhoz, és ott állítjuk föl, mert a közönség azt mondta, hogy az nekik jobb. Hát kérem, szóval ő a nagy érdemű, nem?
6: Egy orgona művésznek van-e kedvenc zeneszerzője?
5: Nincs, hangulataim vannak, és a hangulatokhoz találok mindig muzsikát. Most mondhatnám, hogy épp most Mozart, mert nyáron indul az új műsor, meg most fülig bele vagyok merülve Mozart hangulatába, de nem volna igaz. Amikor rendet kell raknom az agyamba, Bachot hallgatok. Amikor kitör belőlem az őserő, akkor Görsfint. Amikor az univerzumnak, vagy a Jóistennek a játékos huncut szeretetét akarom megélni, akkor ahhoz mondjuk Mozartot. Ha a végtelen tájat és a véget nem érő utazást akarom a bőröm alatt érezni, akkor valami orosz romantikust. Tehát, hogy ettől olyan szép a klasszikus zene, hogy egyszerűen, ha egy kisebb-nagyobb jártassága van benne az embernek, akkor tényleg minden hangulatához talál valami olyat, amivel azt a hangulatát még inkább fokozni tudja. És egyébként ezt tudom tenni talán a koncertjeimen is, hogy azt a hangulatát, ami a közönségnek van, azt egy kicsit fokozni tudom.
6: Klasszik Levandi Argen címmel Rákász Gergely orgonaművész, akivel sok helyen találkozhatunk, hiszen folyamatosan koncertezik, legközelebb május 17-én Palotáson, 18-án pedig Debrecenben. Én köszönöm, hogy eljött, és a folytatásban Rákász Gergely orgonajátéka szól. Közösen kiválasztottuk Debussy Holdfény. Rákász Gergely orgonál, köszönöm szépen, hogy itt volt.
5: Ennyi van, megtiszteltetés.

0: Kalendárium.
1: Április elejétől ismét látogatható Budapest egyik jelképe, a Citadella. A 19. század közepén épült katonai létesítmény megújítása 5 évvel ezelőtt régészeti munkálatokkal kezdődött. Ezt követően megtisztították a rondella belső tereit és a központi udvart az idegen beépítésektől, visszaállítva az erőd eredeti térszerkezetét, ahol egy új interaktív múzeumot alakítottak ki. Az újranyitás óta minden szombaton és vasárnap vezetett sétákat szerveznek a Citadellán. Egy ilyenre látogatott el Farkas Szabolcs is.
2: Bevallom a hallgatóknak, hogy nekem is premier most ez a találkozás Darida Koppány idegenvezetővel, mert hogy én nem jártam még azóta itt a Citadellán, mióta felújították és április elején átadták. Induljunk el ezen az újonnan kialakított lépcsősoron, ami bevezet bennünket a Citadella belsejébe. Hát ugye korábban ezt se tehettük volna meg ezen az útvonalon, és itt vagyunk a Citadella közepén, ami most már közösségi tér, előttem egy üvegburkolatú épület. Mi mindent rejt ez az üvegfal?
3: Ez az üvegfal, ez rondellába vezet. Ez az üvegcsarnok praktikusan egy ilyen átjáró, vagy egy ilyen összeköttetés a múlt és a jelen között, ami magát a rondella udvarát illeti. Egykor egy ilyen lomhalmaz uralta a teret, most már egy örök lánggal találkoznak a vendégek, ami a magyar szabadságharcosoknak állít emléket.
2: Látom is.
3: Itt a gyűjtőpont, innen indulnak a vezetett séták is. Új értelmet adtak és funkciót magának a rondellának, amin belül az a muzeális teret őrzi, a vendégek ott a magyar történelem, konkrétan a szabadságharcokról tanulhatnak, vagy olvashatnak, és nagyon érdekes és izgalmasan interaktív a tér.
2: Ugye a szabadság bástyája ez a kiállítás.
3: Pontosan, úgyhogy ez tökéletesen tükrözi a tematikát, a főfonalat, és a rondellának és a muzeális térnek az egyik legizgalmasabb része pedig a rondella tetején működő úgynevezett tetőkert, amit most itt körbe lehet járni, és egy gyönyörű panoráma nyílik a városra.
2: Tulajdonképpen a mindenki által látogatható legfelső ponton vagyunk. Ezt jelzi nekünk itt ez a hatalmas zászlórúd a magyar trikolorral.
3: Ez a lobogó, amit itt látunk, ez az ország legnagyobb alapterületű lobogója. 36 méter magas és 72 négyzetméter alapterületű, és ez is egy abszolút újdonság. Mi most az egykori bunker helyén állunk, és még a zászló szomszédságában, hogyha az errefelé járkálók majd lenéznek a lábuk alá.
2: Igen, itt van pont előttünk. Országos geodéziai fő alappont felirattal egy, hát én úgy mondanám egy csatorna fedő, de hát...
3: Abszolút azt idézi elő, ez a magyar térképészeti koordináta rendszerének a kiinduló pontja, még egyszerűbben a magyar Greenwich. Itt az egykori csillagvizsgáló egyik tornyán áthaladó meridián lett a fő meridián. És ennek a nyomvonalát jelölik újból, ez is szerves része lett az újonnan átalakított Citadellának.
2: Már látom a szabadságszobrot, ez is a második világháború után vált a Citadella ikonikus elemévé. Ezt is felújították. Budapest egyik szimbólumaként ismét itt csodálhatjuk magunk előtt.
3: Így van, a szabadságszobor talán a Citadellának a fő attrakciója. A második világháborút követően a felszabadulás emlékműveként emelték. Kisfaludi Stróbi Zsigmond szobrász kézügyességét dicséri, aki érdekes módon a háború előtti korszakban is egy közkedvelt szobrász volt, ha nem is itthon, de Londonban 6 évig műtermet működtetett, ahol a királyi családtagja és a londoni arisztokráciának az arcmásait formázta meg.
2: Mi most még innen a szoknyájának a hátsó sarkát látjuk csak.
3: Egykor jóval magasabban közelíthettük meg a szobrot, úgyhogy tényleg nem volt ennyire drámai kisugárzása. Nem tudom, hogyha látszik ez a kis szerelő ajtó.
2: A szoknyája alatt?
3: Így van, pontosan.
2: Megvan.
3: Azért akartak a szoknyája alá bújni, onnan csavarták össze ezt a masszív szerkezetet, és nem utolsó sorban a mostani restauráció alatt is ugyanazt a szerelőablakot használták a szakemberek. Szerintem nagyon érdekes, hogy maga a szobor mondjuk és a Citadella, ez a kettőnek az üzenete eléggé ellentmond egymásénak, de mégis nem is tudjuk másképp elképzelni már a Gellért hegyet, és maga az, hogy ez most már egy nyitott térré válik, és újból funkciót találtak az épületnek. Ne felejtsük el, hogy a Pest-Buda lakossága meg a megépítését követően a Gellért hegyi Bastille-ként említette.
2: Nem véletlenül.
3: A közutálat tárgyává vált, és nagyon érdekes, hogy sikerült ezt így újra értelmezni, és most már családokat látunk körülöttünk, gyerekeket, külföldieket, bringásokat, akik csak esetleg a fűben heverésznek.
1: Újra eredeti állapotában látogatható tehát Budapest egyik jelképe a Citadella. Erről hallhattuk Farkas Szabolcs beszámolóját. Várják az érdeklődők jelentkezését a budaivarsiták.hu oldalon.

0: Martin McDonagh fekete komédiáját állította színpadra a szombathelyi Vörös Sándor Színház Szikszai Rémusz rendezésében. A Vaknyugat egy sötét humorú, groteszk dráma, amely az írvidéki élet kilátástalanságát és az emberi kapcsolatok torzulását mutatja be. A történet két testvér küzdelme köré épül, akik egy eldugott ír kisvárosban élnek, egymással egy fedél alatt, de állandó civakodásban. A tér és az idő persze, mint minden irodalmi műben tágabban is értelmezhető. A történet bárhol játszódhat, akár a mai Magyarországon is. Gergő Judit összeállítása.
1: Akkor se nyúlnék a baromarcú gázrezsóthó a fizetni érte, te zsugori köré!
2: És a én gázrezsómhó, vagy talán te perkáltak ki érte a 300 fontot. Te tűntötted fő a gázzal, nem? Hanem kicsoda? Én.
3: A Vaknyugat egyszerre nevettet és megráz. McDonagh kegyetlen iróniával, mégis mély emberismerettel ábrázolja hőseit, és azt a vágyat, hogy valahogy mégis jobbak legyünk, ha már emberek vagyunk. Az ír szerző darabját a szombathelyi Vörös Sándor Színház állította most színpadra. A rendezőnek, Szikszai Rémusznak ez már a negyedik McDonagh rendezése.
4: Az aktualitását számomra az adja, hogy ez az a megosztottság és ez az ellenségeskedés, ami mindennapossá vált az életünkbe. Ez egy testvérháborúról szól. Engem ez érdekelt, ez a testvérháború, és az, hogy van-e, lehetséges-e bármiféle feloldozás, és ezzel még ma is, most is bizonyos értelemben szkeptikus vagyok, vagyis inkább a kérdést hagynám a levegőben lógva, hogy képesek vagyunk-e megbékélni. És hogy ezt a világot hagyjuk, ezt a gyűlölködő világot akarjuk átörökíteni a gyerekeinkre, vagy valami egészen mást.
3: Domokos Zsolt és Némedi Árpád a két testvér megformálója. Ki ez a két testvér, Zsolt?
5: Hát két árva jóformán, akik apa és anya híján nevelkednek, nem részesültek valószínűleg komoly szeretetben, nevelésben és törődésben, két eléggé elvadult férfi ember, akik nem nagyon tudják egymás iránt a szeretetüket és az érzéseiket és a gondolatokat kimutatni, hanem másképp szeretik egymást, és így tengetik napjaikat a elvadult ír vidéken, és keverednek különböző kalandokba és eseményekbe a hozzájuk betérő emberek által.
3: Mit jelent az, hogy másként szeretik egymást, Árpád? Hiszen itt gyilkosságról van szó, kitagadásról van szó, nem igazán az jön le a nézőnek, hogy itt ez egy szeretetteljes testvéri kapcsolat.
6: A gyerekkori frusztrációkból fakad ez a úgymond különös szeretet, mert igazából azért van, ez talán majd a végén fog kiderülni, csak hogy ők nem nagyon tudják csak így szeretni egymást.
3: Mi a megoldás az ő életükre? Van egyáltalán megoldás?
5: Ez maga a kérdés, és ez azt hiszem nem mi válaszoljuk meg, ez a nézőre vár ez a kérdés, hogy mi lesz ezzel a két emberrel. Szerintem van halovány remény arra, hogy valami változhat az ő életükben. Megmaradnak-e így egész életükben, ez is elképzelhető, vagy sikerül esetleg szintet lépniük és megugraniuk ezt a helyzetet, aztán valahova fejlődni ebből? Ez a kérdés itt.
3: Ez egy ír kisvárosban játszódik, de térben és időben gyakorlatilag bárhova elhelyezhető. Leginkább nekem az jutott eszembe, hogy egy borsodi kisfalu.
4: Bizonyos értelemben igen, tehát hogy a McDonagh szándékosan egy olyan részt választ, ezt a bizonyos Nyugat-Írországot, amiben a szegénység és az emberek nyomorúsága az visszahat arra, ahogyan ők élnek. Ilyen értelemben viszont univerzális, mert sajnos sehol nem sikerül felszámolni ezt a fajta szegénységet, bár vannak országok, ahol ez jobban megy, de ez csak egy táptalaj, tehát hogy mondjam, nem feltétlenül szükséges hozzá egy olyan közeg, amiben ez jobban látszik, inkább erről szól, miközben tele vannak szívvel, meg emberséggel, meg szeretettel, csak nem tudják kifejezni. De hogy mondjam, én nem akartam elhozni Írországból, mert nem kell, tehát hogy a gondolatnak kell aktuálisnak lenni, nem kell ennél beljebb menni, de valóban az van, hogy tök mindegy, hogy Galway, vagy Connemara, vagy Borsod, vagy nem tudom, Romániában is jártam egy-két helyen, ahol létminimum alatt élnek az emberek, vagy szegénység beélnek, és másképp fejeződik ki mindaz, ami bennük van, de erről nem ők tehetnek semmi szín alatt.
0: Gergő Judit ajánlotta figyelmükbe a szombathelyi Vörös Sándor Színház legújabb előadását, Martin McDonagh Vaknyugat című fekete komédiáját legközelebb holnap 12-én 19 órakor tűzi műsorára a teátrum.

0: Szegeden szerdától ismét az operatőröké lesz a főszerep. Május 13-a és 17-e között ugyanis színes programmal várja a közönséget a Szegedi Belvárosi Mozi és az immár 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál. A részletekről a rendezvény művészeti vezetője Szabó Iva Andrea mesél. A riporter Veslin Anita.
1: Milyen kategóriába küldték be a pályázatukat az alkotók?
2: Idén is 4 kategóriát hirdettünk meg, tavaly először a videoklip kategóriát, ami nagyon sikeres lett. Ezen kívül játékfilmek, kisjátékfilmek és dokumentumfilm kategóriába érkeztek pályázatok szinte a világ minden tájáról, eldugott kis országokból is. Számomra az egyik legjobb vagy legérdekesebb ebben a fesztiválban, hogy itt lehet, hogy a filmek többségében nem világsztárok szerepel, de olyan távoli helyekről is, távoli kultúrákról, népekről és emberekről kapunk tájékoztatást, amit máshol nem láthatunk.
1: Esetleg tudja számszerűsíteni, hogy hány alkotás érkezett be idén?
2: 400 fölött, és ennek körülbelül az 1/10, tehát 41 alkotás került a versenyprogramba.
1: A versenyfilmeken kívül láthatnak olyan filmeket is az érdeklődők, amelyek ikonikus, régi, nagy sikerfilmek.
2: Igen, mi mindig törekszünk arra, hogy ez a fesztivál hangulat ne csak itt bent a moziban érződjön, hanem az egész városban teremtsünk egy fesztivál hangulatot, hiszen a város az egyik fő támogatónk, és mi szeretnénk visszaadni valamit ebből a szegedieknek. Most 40 éves a Szerelem első vérig című film, és 15-én lesz egy szabadtéri vetítésünk. Egyik fő helyszínén a filmnek, ahol forgott, tehát a Móra Múzeum előtt kifeszítünk egy hatalmas vásznat, és ott lesz egy szabadtéri vetítés, illetve megígérte, hogy eljön Horváth Péter, az egyik rendezője a filmnek, akivel egy pár perces beszélgetést is folytatunk majd.
1: Milyen egyéb programok lesznek még, hiszen tudom, hogy ilyenkor arra is fókuszálnak, hogy még érdekesebbé tegyék a filmnézésen kívül a programot. Tudom, hogy szokott lenni kiállítás, van, hogy könyvbemutató. Most is számíthatunk ilyenre?
2: Igen, mind a kettő lesz. Rendhagyó módon a kiállítást már a 0. napon megnyitjuk a Móra Ferenc Múzeummal együttműködésben valósul meg. Paraszkai György képzőművész és fotográfus Egyszelet Teátrum kortárs színész portrék című kiállítása. Ennek egyik ikonikus alakja lesz Kulka János portré képe. Május 12-én 17 órakor megnyitjuk. Azon kívül lesz egy könyvbemutatónk. Tusnák Marian szerkesztett egy könyvet, aminek a címe az, hogy filmet főzünk. Ugye nagyon sok filmben vannak ikonikus jelenetek az evésről, gondoljunk a Szindbádra, vagy a gyerekfilmekben a Alfonso vezette fagylaltos kocsira, és ez adta az ötletet a szerkesztőnőnek, hogy készítsen egy ilyen könyvet. Én úgy tudom, hogy Cserhalmi Györgyöt kérdezte meg először, hogy ő mit szólna hozzá, hogyha egy ilyen készülne, és mivel neki tetszett az ötlet, sok filmes szereplőt, filmes ikont megszólaltatott, és ebből készült egy film, ami részben receptkönyv, részben történeteket tartalmaz, és Tusják Mariannal is lesz egy beszélgetésünk, szombaton 17 órakor Sági Miklós fog vele beszélgetni.
1: Lesz-e mesterkurzus?
2: Lesz természetesen. Az egyiket éppen Szabó Gábor tartja, mert azt gondoltuk, hogy a 10. évfordulón már megérdemli, hogy őt is egy kicsit középpontba helyezzük.
1: Ő eddig tiltakozott?
2: Nem tiltakozott, de szeretett másokat maga elé helyezni, és azt gondoljuk, hogy most már ő rajta van a sor, hiszen azért vagyunk nagyon hálásak neki, mert ő volt az első, akinek ezt az ötletet elmondtuk, hogy szeretnénk egy ilyen fesztivált, és ő rögtön mellé állt, és azóta is együtt dolgozunk. Tehát Szabó Gábor fog szombaton egy mesterkurzust tartani, illetve Pados Gyula, aki a Kontrollnak volt az operatőre, de évek óta Hollywoodban dolgozik, és a Majmok bolygója, vagy a Jumanji című filmeknek volt az operatőre. Tehát ez nagyon érdekes lesz, hogy a magyarországi munkák után Hollywoodban hogyan folynak ezek a forgatások, és mik a különbségek esetleg az európai és a hollywoodi munkák között.
1: A legkisebbekre is szoktak gondolni. Most is lesz apró fest.
2: Igen, tulajdonképpen minden délelőtt lesz a fesztivál ideje alatt. Számos iskola jelezte, hogy hozna gyerekcsoportokat, illetve május 15-én pénteken lesz egy workshop is a gyerekeknek. Ott azt leshetik el, hogy egy rajzból hogyan lesz rajzfilm, tehát hogy hogyan lesz egy álló

0: képből mozgókép.
1: Szerdán kezdődik és egészen vasárnapig tart tehát a 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál Szegeden. A színes programcsokorral Beslin Anita jelentkezett. És ezzel a mai kalendárium végére értünk. Én köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Hajósi Bence és a szerkesztő Toldi Szabolcs nevében is. Babucs Krisztát hallották. Hamarosan a Krónika következik, majd a Jó Napot Magyarország adásával jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 16 óra. Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Fehérvári Petra és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: A leendő Tisza kormány 11 miniszter jelöltjét hallgatták meg ma az országgyűlési bizottságok. Holnap folytatódik a munka.
1: Több mint 270 tonna élelmiszeradomány gyűjtött a Magyar Élelmiszerbank Egyesület múlt hétvégén. 54 ezer nélkülöző kap majd élelmiszercsomagot.
2: A várható zivatarok miatt többfelé riasztás érvényes. Holnap is többnyire borult, szeles idő lesz, záporokkal, de keleten kisüthet a nap.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Kijev kész megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében összeállított javaslatait, jelentette ki az ukrán külügyminiszter, aki erről Brüsszelben beszélt az uniós külügyi tanácskozás előtt.
2: Andrij Sibiha hangsúlyozta, érdekeltek a kétoldalú párbeszéd kialakításában, mind az illetékes tárcavezetők szintjén, mind pedig a vezetői szinten. Szavai szerint a történelmi jelentőségű magyarországi választások után az ukrán fél úgy látja, hogy új lendületet kap a folyamat, amely Ukrajna teljes jogú EU tagságához vezet.
1: Reggel kezdődött és holnapig tart a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Ma összesen 13 testület ülésezett. Holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze.
2: A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés holnap délutáni plenáris ülésén esküdtehet.
1: Stratégiai kérdés az agrárium és az élelmiszeripar, hiszen több mint 9 millió ember élelmiszer biztonságát határozza meg Magyarországon, hangsúlyozta a parlamenti bizottsági meghallgatásán az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszterjelölt.
2: Bóna Szabolcs azt mondta, az alapanyag termeléstől a magasabb feldolgozottsági szintű agrárgazdaság irányába kell elmozdulnia az országnak. A leendő miniszter fontos feladatnak nevezte a gazdatársadalom nemzedékváltásának támogatását, a magyar föld védelmét, a hazai termékek arányának növelését az üzletekben és az agrárium alkalmazkodó képességének javítását a klímaváltozáshoz.
3: Stratégia kell. Azt gondolom, hogy ez egy nagy hiátusa az agráriumnak, hogy nincs konkrét és komplex agrárstratégiánk. Ennek a stratégiának a megalkotásában szükség van a szakmai szervezetek véleményére, szükség van a gazdák véleményére, és azt gondolom, hogy szükség van a társadalmi igények felmérésére.
1: Más szemléletet, az alapellátás megerősítését, valamint évente 500 milliárd forint plusz forrást ígért az egészségügyben az ágazat kijelölt vezetője az országgyűlés egészségügyi bizottsága előtt tartott meghallgatásán.
2: Hegedűs Zsolt a tervezett legfontosabb lépések között említette, hogy minisztersége alatt a Magyar Orvosi Kamara visszakapja jogköreit, valamint egy önálló gyógyszerészeti, illetve minőségellenőrzési hatóság jön létre. A miniszterjelölt hozzátette, az egészségügy a jövőben nemzeti ügy, és nem politikai játszmák színhelye lesz.
1: Vissza kell vezetni a magyar felsőoktatást Európába. Erről beszélt országgyűlési bizottsági meghallgatásán az oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt. Lannert Judit azt mondta, jogszabályi szinten rendezni kell, hogy újra részt vehessenek a magyar hallgatók az Erasmus programban, az oktatók pedig a Horizon programban.
2: A következő 3 hónap feladataival kapcsolatban azt is hangsúlyozta, hogy felülvizsgálják a pályázatokkal még nem lefedett, vagy nem megfelelő mértékben elköltött uniós forrásokat. Hozzátette, céljuk a monopóliumok megszüntetése és a kínálat bővítése a taneszközök, valamint a képzések terén, továbbá a politika kivezetése a szektorból. Kiemelte, ezt a folyamatot a szakmai, szülői és diák szervezetekkel és érdekképviseletekkel való intenzív párbeszéd fogja kísérni. Lannert Judit elmondta, a kórházakban hagyott csecsemőknek a jelenlegi bölcsődei ellátás formák kibővítését szorgalmazzák, felülvizsgálják az óvodai nevelés személyi feltételeit és az országos alapprogramját. A miniszter jelölt a közoktatási rendszerről azt mondta, átvilágítják, az adatokból készült elemzést pedig nyilvánossá teszik.
4: A nemzeti pedagógus kar tagsága nem lesz kötelező. A szakszervezeti jogosítványokat és a sztrájk szabályokat helyreállítjuk. A polgári engedetlenség miatt elbocsátott tanárokat rehabilitáljuk. A Krébezbeck központ, mint központ hivatal középirányító szerepét, a tankerületek központok működését felülvizsgáljuk, a tankerületeket és az igazgatókat átvilágítjuk. A tankerületeket személyesen is szeretném meglátogatni, és szeretnék a körükben tájékozódni. Átvilágítjuk a kréta rendszert és az arról szóló szerződéseket.
1: A határon túl és a diaszpóra közösségekkel, a választott politikai vezetőkkel, érdekképviselőkkel és civil közösségekkel való párbeszéd fórumainak újraépítését nevezte az egyik legfontosabb lépésnek a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt a Magyarság Politikai Bizottság előtti meghallgatásán.
2: Tarzs Zoltán szerint óriási változás lesz az is, hogy a közösségek saját maguk dönthetik el, ki és milyen formában képviseli őket. Hangsúlyozta, a Tisza kormány nem fog anyagi támogatásokon keresztül beavatkozni ezen közösségek életébe. A miniszterjelölt hozzátette, összhangban a Tisza korrupció ellenes, valamint vagyon visszaszerzési céljával átvizsgálják a határon túli, illetve a diaszpóra támogatások rendszerét, a kifizetéseket, a szerződéseket, az elszámolások rendjét és formáját, és ha szükséges, jogi eljárásokat kezdeményeznek.
5: Az a célunk, hogy Magyarország és a magyarság fejlődése és jövője kialakításában mindenkinek része legyen és része lehessen. Ehhez a párbeszéd egymás tiszteletben tartása elengedhetetlen. A határon túlélő közösségek támogatását ezért a szükséges átvizsgálás mellett fenntartjuk, és a közösségekkel egyeztetett módon tovább fogjuk fejleszteni.
1: Észtországhoz hasonló, gyorsabb és egyszerűbb digitális államot építene a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán parlamenti meghallgatásán azt mondta, olyan minisztériumot szeretne létrehozni, amely képes Magyarországot átrepíteni a 21. század második felébe. A miniszterjelölt szerint a cél egy olyan digitális állam megteremtése, ahol az ügyintézés egyszerű, gyors és kényelmes.
2: Szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése, mondta Gajdos László miniszterjelölti meghallgatásán. Az élő környezetért felelős miniszterjelölt hozzátette, a Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben. Elmondta, hogy az ipari termelő vállalatok jelenléte fontos, de az emberek egészsége, a környezet megvédése prioritást élvez.
1: Új alapelvek szerint működik tovább a kormányzati kommunikáció, erről közölt tájékoztatást a kormány.hu. A közlemény szerint a jövőben nem lesz helye félelemkeltésnek és pártpropagandának az állami felületeken. Azt írták, a kormányzati kommunikáció célja ezentúl a hiteles tájékoztatás, az átláthatóság és a nyugodt emberséges hang nem lesz.
2: Közben bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot.
1: Itt a Krónika. Több mint 270 tonna élelmiszeradomány érkezett a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására múlt hétvégén. Országszerte csak nem 440 áruházban gyűjtötték az adományokat, amelyekből 54 ezer darab 5 kilós csomagot állítanak össze a nélkülözőknek.
2: Az adományokat karitatív szervezetek közreműködésével juttatják el gyermekvédelmi intézmények lakóihoz, idős gondozásban élőkhöz, hajléktalan és fogyatékossággal élő emberekhez, valamint nagy családosokhoz és egyszülős családosokhoz.
0: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint Pilisvörösváron a 10-es főút 16-os kilométerénél gyalogátkelőt építenek. A félútpályát, valamint a főút Útőrház utcai csatlakozását lezárták, jelentős a torlódás. Egy autó árokba hajtott a Szekszárd-Simontornya összekötő úton Kölesd átkelési szakaszán. A 18-as kilométernél félpályán engedik a járműveket.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
6: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban akadozik az előrejutás a Közraktár utcában befelé, és a folytatásban a Pesti alsórakparton is a Szabadság hídtól északi irányban, délfelé a Szent István parktól szintén egybefügg a sor. Ugyancsak torlódásra kell számítani a Kiskörúton mindkét irányban az Asztóriához közeledve. Erős a forgalom a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a közös csomópont előtt. Fennakadást tapasztalhatnak az Üllői úton is befelé, a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál. Varga Etele, BKK Info.
7: MÁV Info.
8: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonatközlekedésben. A Szerencs-Sátoraljaújhely vonalon ma délutántól vasárnapig esténként pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Vésztőköt-Egyán vasútvonalon ma és holnap Okány és Vésztő között pótlóbuszra kell átszállni. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
7: Időjárás jelentés.
9: Jó napot kívánok! Estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és kedden általában erősen felhős lesz az ég, de főképp a keleti ország részben lehetnek napos időszakok is, majd késő délutántól estétől nyugat felől csökken a felhőzet. Kedd estig összességében sok felé és ismétlődő jelleggel kell záporokra, zivatarokra számítani, de kedd hajnaltól kedd délutánig a Dunántúl északi részein, illetve Pest megyében kisebb a csapadék esélye. Ma a délnyugati szél fokozatosan mérséklődik, hajnaltól azonban az északnyugati szelet sok felé kísérik erős, kiemelten az Észak-Dunántúlon és zivatarok körül viharos széllökések is. Hajnalra 10 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, kedden a csúcsértékek tághatárok között 11 és 22 fok között alakulnak, a Nyugat-Dunántúlon már délelőtt beállhat az maximum, kevéssel 10 fok fölött. Mesterházi Andrást hallották a Hungarometttől.
1: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária, Fácán Andrea és Lajár Rita nevében is köszöni figyelmüket Fehérvári Petra és Bőti Attila. Viszont hallásra!
7: Műsorajánlat.
10: A rend és a káosz, avagy holisztikus szemlélet a múlt és a jövő értékeit kutatva.
11: Engem az időtlenség érdekel. Tehát azok a formák, tartalmak, felismerések, amik túlmutatnak az aktuális trendeken, és valahogyan a mély áramot segítenek megérteni nekünk.
10: Az este a házigazda Bogyai Katalin diplomata újságíró, vendége Böszörményi Nagy Gergely író-filozófus jövőkutató. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
7: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
12: 2 perc múlva negyedöt a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá műsorunkban önöké a főszerep? Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Hallott róla, hogy márciusban 3 éve nem látott bővülés mért a KSH kiskereskedelmi forgalomban? Ön szerint milyen a gazdaság helyzete?
13: A magyar gazdaság teljesítménye 1,7%-kal nőtt az első negyedévben, a tavalyi év hasonló időszakához képest, míg az előző negyedévhez viszonyítva 0,8%-kal bővült. Ez derül ki a KSH adataiból.
12: És ön idén tervez-e nyaralást, ha igen, akkor merre indul? Belföldre vagy külföldre?
14: Hogy mennyit fejlődik mostanában az aktív turizmus, azt látjuk, hiszen a Szépkártyának is van már aktív zsebe is, hiszen ott is már a jogalkotó is felfedezte azt, hogy igen, az egészségmegőrzés egyik formája az, hogyha aktívan turistáskodunk.
12: SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Jókor a költségvetési hiány, de bővülő termelés, vegyes képet mutatnak a magyar gazdaság legfrissebb számai. A GDP és az ipari termelés nőtt az utóbbi 6%-ot meghaladó mértékben, és úgy tűnik, hogy megjött a fogyasztási kedv is. Márciusban a kiskereskedelmi forgalom volumene 8,2%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A KSH 2022-ben mért utoljára hasonlót, és jó hír, hogy az infláció továbbra is 2% körül van, ami uniós összehasonlításban is kedvező adat. Komoly árnyékot vet azonban jövőre a túlköltekezés. Április végére a költségvetés hiánya elérte az egész évre tervezett összeg 93%-át, s bár szakemberek hangsúlyozzák, hogy a kiadások az év elején, a bevételek viszont az év hátra lévő részében jönnek, ez az arány akkor is kiugrónak számít a korábbi évekhez képest. Ellenzék és kormánypárt mást-mást lát az adatokban. A Fidesz szerint stabil gazdaságot, a Tisza párt szerint pedig felperzselt földet örökölt az új kormány. De milyennek látja, minek látják önök a helyzetet, és mit mond a szakértő? Hívjanak bennünket, írjanak nekünk SMS-t, és amíg tárcsáznak, hallgassuk Cserej Juditot és Kovács Mártont, a Déli Krónika című műsorunk korábbi adását ők készítették.
15: Hajdúszoboszlón hagyományosan mindig május 1-én nyit a strand. A fürdőnek most lesz a 100. szezonja. Cegle Pincé és Enikő vezérigazgató azt mondja, az idei év is ígéretesnek bizonyul.
16: Számok magukért beszélnek. Tavaly évben 1.144.000 vendégészaka töltődött el Hajdúszoboszlón, és ezzel országos szinten Budapest után a második helyen zártunk. Én azt gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy nemzetgazdasági jelentősége van a hajdúszoboszlói fürdőnek, és az ezáltal generált turizmusnak.
15: A hosszú hétvégére megteltek a szállodák is. Bozsik Nikolett, az egyik EGRI élménykomplexum értékesítési igazgatója azt mondja, a foglalások azt mutatják, hogy jó szezon elé néznek.
17: Ahogy megyünk a jó időbe, egyre több a foglalásunk, egyre több az érdeklődésünk, úgyhogy úgy gondolom, hogy a május és a júniusi hónapunk, de akár a nyárról is lehet már beszélni, nagyon jól fog alakulni.
15: A turizmus teljesítménye a magyar gazdaság szempontjából is kiemelten fontos, húzóágazatnak számít. A GDP mintegy 13%-át adja. A szektor csak nem 400.000 család megélhetését biztosítja. A magyar gazdaság teljesítménye 1,7%-kal nőtt az első negyedévben, a tavalyi év hasonló időszakához képest, míg az előző negyedévhez viszonyítva 0,8%-kal bővült. Ez derül ki a KSH adataiból. Ugyanakkor az euróvezeti GDP növekedés elmaradt a várakozásoktól. Negyedéves összehasonlításban csupán a finn gazdaság tudott a hazánkénál gyorsabban növekedni, míg harmadik helyen holtversenyben a spanyol és az észt gazdaság áll. Az olasz 0,2%-kal, a német gazdaság 0,3%-kal nőtt, a francia pedig stagnált. A magyarországi bővülés mértéke az elemzőket is meglepte. 2022 ősze óta nem nőtt éves szinten ilyen mértékben a hazai gazdaság.
18: Pozitív meglepetést hozott.
15: Fogalmazott Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője, aki szerint a növekedés mögött a fogyasztás bővülése és a reálbérek emelkedése állhat.
18: Feltehetően fogyasztás húzta a gazdaságot az első negyedévben is. Érdemben nőnek a reálbérek, alacsony volt az infláció, miközben nominális bérek kétszámjegyű ütemben emelkedtek, valamint jelentősen bővültek a családtámogatások, illetve különböző juttatások, 14. havi nyugdíj, fegyverpénz. Tehát mindez javította a jövedelmi helyzetet, ami a fogyasztásban csapódott le. Ezt mutatja az is, hogy KSH kiemelte, hogy elsősorban a szolgáltatások húzták a GDP-t, ami a fogyasztáshoz köthető. Kiemelte viszont, hogy az ipar is tudott már nőni hosszú idő után.
15: A szakértő hangsúlyozta, a magyar gazdaság esetében 1,7%-os növekedéssel számolnak az idei évre, abban az esetben, ha az iráni háború nem húzódik el tartósan.
7: Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
12: És jönnek is az SMS-ek. Géza nevű hallgatónk kéri, hogy a reálbérek nőnek, az infláció mérsékelt, 2,1%-os teljes foglalkoztatás, aztán pontosan idézi a számokat, indulnak az ipari beruházások, nő a GDP és az átlag fölött, ezek tények, írja a hallgatónk. És egy másik vélemény, egy teljesen ellentétes vélemény, ez felperzselt föld, még a választások után is lapátolták ki az utolsó filléreket, előtte pedig ott volt az értelmetlen osztogatás. Hát gyakorlatilag pontosan ez a két SMS tükrözi azt, hogy teljesen eltérő módon is lehet nézni ugyanazokat a számokat és megélni nagyon hasonló élethelyzeteket. Stúdiónk vendége Horváth Sebesén, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Jó napot kívánok! Ugye mi, amiről beszélgetünk, ezek márciusi, áprilisi adatok, és akkor egyéves adatokról beszélünk, ezt jól mondom, ugye?
19: Igen, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Hát az tény, hogy a helyzet az nem fekete-fehér, hanem inkább árnyalt. Mind a két állításban, hogy a gazdaság jó állapotban van, és a gazdaság rossz állapotban van, vannak részigazságok.
12: Mi az, amit a szakértő elsőként néz? Tehát ön, amikor ránéz egy ilyen adathalmazra, akkor mi az, amire először fókuszál?
19: Hát a most publikált előző, vagy talán két héttel ezelőtt publikált GDP adat, az még csak egyfajta elsődleges becslés, ebben nincsenek szektoronkénti bontások, tehát ehhez még körülbelül egy hónapot, jövő hónap elejéig várni kell, hogy a KSH az úgynevezett második becslést is publikálja, ebben már fognak szerepelni, hogy az év első negyed évében szektoronként hogyan alakult a gazdasági teljesítmény.
12: Ez a gazdaság alapján, különböző ágazatai hogyan
19: teljesítettek? Ez alapján lehet majd megmondani, hogy mely volt az a nemzetgazdasági ágazat, amely inkább visszahúzta a gazdasági teljesítményt, és melyik volt az, amelyik inkább felfele húzta, vagy amelyik inkább gyorsította. Az jól látszik az elmúlt 2-3-4 évben, hogy vagy inkább két évben, mióta sikeresen leküzdöttük a 2022-23-as inflációs sokkot, hogy a lakossági fogyasztás az inkább felfele tudta húzni a gazdasági teljesítményt, míg az elsődlegesen a külpiacokra termelő ipar az pedig visszahúzta. Az ipari teljesítménynek az alakulása, azt lehet mondani, hogy az elmúlt 3 évben jelentősen csökkent, most már elértünk a mélypontra, innen gyakorlatilag már csak felfele van.
12: És ez egyébként például az autóipart jelenti?
19: Az autóipar és az akkumulátoripar volt az elsődleges olyan iparon belüli alágazat, amely visszahúzta az ipari teljesítményt. És hogy miért csökkent az elmúlt 3-4 évben az ipari teljesítmény? Egyrészt a 2022-23-as energiaárválság miatt az ipari szereplőknek a költségei, azok jelentősen megnövekedtek. Másrészt pedig összességében az Európai Unió, de elsődleges, vagy ezen belül Magyarország is elkezdett kiszorulni a fő felvevő piacainkról. Ugye az európai iparnak 3 fő felvevő piaca van, elsődlegesen Németország, illetve Franciaország. Itt az elmúlt négy évben gyakorlatilag stagnált a gazdaság. Az Európai Unión kívüli felvevő piacaink, és a magyar gazdaságnak is a felvevő piacai a távol-keleti országok, Kína. Elsődlegesen Kínában van egy állami célkitűzés, hogy a külföldi termelőket, a külföldi tulajdonban levő vállalatokat ki akarják szorítani a kínai piacról. Épp ezért az elmúlt, hát nem is négy évben, hanem elmúlt évtizedben az európai vállalatok fokozatosan szorultak ki. A harmadik felvevő piacunk, a Magyarországnak is az egyik legjelentősebb felvevő piaca, a gépjárművek esetében pedig az Egyesült Államok, az Egyesült Államokból pedig a kereskedelmi háború, amit én nem is feltétlenül kötnék Donald Trumphoz, hanem ott két párti konszenzus, tehát a demokraták is meghosszabbították Joe Biden elnöksége alatt, vagy kiterjesztették.
12: Akkor indult egy nagyon nagy program egyébként valójában erre.
19: Igen. Tehát az Egyesült Államok piacáról is az európai vállalatok, az ipari termelők elkezdtek kiszorulni az elmúlt évtizedben. Ez is meglátszik a magyar gazdasági teljesítmény, a magyar GDP adaton, emiatt is csökkent az elmúlt négy évben az ipari teljesítményünk.
12: Innen folytatjuk majd, de mit mond Miklós? Jó napot kívánok, Öné a szó, parancsoljon.
20: Jó napot kívánok! Hát üdvözlöm a hallgatók és üdvözlöm műsorvezető urat. Hát a károgóknak ez egy elég jó fricska, én azt gondolom, akik folyamatosan azt mondták, hogy tönk szélén vagyunk, elszegényedtünk. Azért csak sikerült az Európai Unió egyik legjobb növekedését produkálnunk az első negyed évben. Hát meglátjuk, hogy ez hogy fog folytatódni, én nem vagyok abszolút bizakodó. Megmondom őszintén, hát meglátjuk, itt azért az energiaválság az nagyon-nagyon kemény ütközet lesz. Azt most már nyíltan beszél mindenki, hogy fog ez alakulni. Én nagyon örülök egyébként, hogy így alakult. Hát itt a szakértő úr elmondta, hogy szorultunk ki a kínai piacról. Azért Magyarország Kína első számú európai befektetési célpontja, illetve az volt, hogy az marad, de azt nem tudjuk, de jelenleg rengeteg kínai vállalat nagyon nagy volumenben termel Magyarországon, úgyhogy a kínai vállalat, vagy a kínai állam a saját vállalatát csak nem fogja kizárni a felvevő piacból, úgyhogy ez szerintem ez egy nagyon-nagyon jó folyamat, és hát azért vannak itt elég komoly megindulások az elektromobilitás terén, amik elkerülhetetlen, hogy bekövetkezzenek, főleg ha még nyakunkra jön még egy ilyen gigászi olajválság, akkor ez főleg fel fogja értékelni az elektromobilitásban a jövőt, úgyhogy...
12: Te például az akkumulátorgyártásra gondol, hogy ez hát egy felfogás
20: igen, van? Igen. És a kínaiaknak egyébként az akkumulátorikhoz van is alapanyaguk, ugyanis hát ezt azért hidegből mindenki hallhatta, hogy milyen ügyesen felvásároltak Afrikába ezeket a ritka földfém bányákat, és hatalmas erőfeszítéseket tettek arra, hogy megkerülhetetlenek legyenek a világba, és úgy tűnik, hogy megkerülhetetlenek. Úgyhogy én nagyon örülök ennek az adatnak, hát a magyar emberekhez valami más jutott el ezek szerint, mert másképp döntöttek, nem ennek a folytatására, hogy lesz a folytatás, azt majd meglátjuk. Én minden esetben ennek örülök most nagyon.
12: Köszönjük szépen, SMS számunk 06 39 666. és arról beszélgetünk, hogy vajon mit mutatnak azok a makrogazdasági adatok, amelyek március, illetve április mutatnak egy évre visszamenőleg, akár az inflációban, akár a gazdasági növekedésben, akár a költségvetési hiányban. De ott hagytuk abba Horváth Sebestyénnel, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjével, hogy az ipar elért egy mélypontot, konkrétan ugye az autógyártás, valahogy úgy mondta, hogy onnan már csak felfelé vezet az út, és ez tényleg elindult, ez a felfelé vezető út, reméljük, hogy nem is torpan meg. De ami óriási viták keresztüzében volt, gyakorlatilag a megszületésétől kezdve, ez az akkumulátorgyártás, amiben Magyarország hát, európai nagyhatalommá vált. Nagyon sokan mondják azt, hogy ez egy tévút, egyoldalúvá vált a magyar gazdaság, meg óriási környezeti kockázatai vannak. Ez az egyik oldal. A másik oldal pedig azt mondja, amit például Miklós is mondott, hogy ez egy kitörési pont lehet a magyar gazdaságnak. Hogy látja ezt az elemző?
19: Az akkumulátoripar az egy érdekes kérdés. Ugye nem csak Magyarországon, hanem a régió több országában is, a kelet-közép-európai régió több országában is az elmúlt évtizedekben az autóipar, a hagyományos belső égési autóipar elsődlegesen az egyik húzó ágazat lett. Nem csak Magyarországon, hanem Szlovákiában, Csehországban, Németországban, nem csak az elmúlt pár évtizedben, hanem azelőtt is. A probléma az, hogy ugye az Európai Uniós iránymutatás, vagy irányelv szerint jövő évtized közepére, ha nem is kell teljesen, de a gépjármű flottának a jelentős részét át kell alakítani elektromos meghajtásúra. Tehát a forgalomba helyezett autóknak, talán jól emlékszem, talán 90%-ban 2035-től elektromos meghajtással kell, hogy rendelkezzenek.
12: Fogalmazok úgy, hogy ezek a vágyak, ugye?
19: Igen, ezek a vágyak. Az már jól látszik, hogy az ilyen köztes mérföldkövek, amiket 2030-re, 2025-re megfogalmaztak pár évvel ezelőtt, azok eddig nem teljesültek, de az irány az jól látszik, hogy egyre inkább az elektromos autókra akarja helyezni az Európai Unió a hangsúlyt. A probléma itt azt jelenti, hogy az új elektromos autó műve, tehát elektromos autók súlyának a 25-30%-át azt az akkumulátor teszi ki. Nem lehet Afrikában vagy Ázsiában legyártani az akkumulátort, utána átszállítani ide, hanem minél közelebb kell a teljes gépjárműgyártó üzemhez az akkumulátoripart, az akkumulátorgyárakat építeni.
12: Hogy tehát az ideális, hogyha a gyár és a
19: minél közelebb van
12: az energiaforrás, igen, az akkumulátor az egy helyen van.
19: Igen, a problémát az okozta, hogy az elmúlt években az előrejelzethez képest alacsonyabb volt az elektromos gépjárműveknek a terjedési üteme. Nem minden európai országban, tehát például a skandináv országokban, Norvégiában, Svédországban, ott az újonnan forgalomba helyezett gépjárműveknek a 80-90%-a elektromos meghajtású. De például a Mediterráneumban, Olaszországban, ott ez az arány talán az 5%-ot sem éri el. Magyarország, ha jól tudom, valamennyire a középmezőnybe tartozik, de azt lehet mondani, hogy a különböző iparági becslések szerint a kis és közepes méretű elektromos gépjárművek 2027-től 2028-tól lesznek olcsóbbak, mint az ugyanakkora méretű vagy hasonló kategóriájú hagyományos belső égésű motoros gépjárművek. Épp ezért majd a következő két évben fog megtörténni ez a fordulat, hogy az emberek inkább az elektromos autót fogják választani, ezzel egy löketet adva az akkumulátoriparnak.
12: Mit mond Sarolta? Jó napot kívánok, Ön ilyen szó, parancsoljon!
3: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önt és a rádió hallgatóit. Hát én azt gondolom, hogy az elmúlt 16 év az én életemben legalábbis egy, hát remélem nem elcsépelt ez a mondat, hogy egy ilyen aranykorszak volt. És borzasztóan sajnálom, hogy ennek vége, adja Isten, hogy ha jobb nem is, de legalább jó legyen. Én egy, hát nem vagyok egy vakfis, de megéltem azokat az időket, amikor arra kerestünk, hogy a rezsit ki tudjuk fizetni. És a fú de jó, amikor az ember nullára kijött a fizetéséből. És nem egyből, hanem mondjuk kettőből. Vagy két marokkal fogták az emberek a széket a munkahelyükön, idézőjelben téve, hogy az állások megmaradjanak. És az én számomra ez egy borzasztó fájó dolog, amikor azt hallom, hogy hát, hogy ilyen borzasztó, meg olyan borzasztó, meg rendszerváltás, meg egyebek. Hát biztosan vannak olyanok, akiket meglepett, hogy milyen lendületek ott az ország és a gazdaság, de megmondom őszintén, én meg azon lepődök meg, hogy ezt más nem látta.
12: Nem lehet, hogy nagyon eltérő élethelyzetek is vannak, Sarolta?
3: Hát én azt gondolom, biztosan vannak eltérő élethelyzetek, de ha valaki ma dolgozni akar, akkor legalábbis eddig úgy volt, az tudott dolgozni. Ha valaki plusz munkát akart vállalni, akkor az kapott és tanált plusz munkát. Ha valaki jól akart élni, és ehhez azt az energiát befektette, ami ehhez szükséges, akkor jól tudott élni. Ezzel szemben a 16 évvel ezelőtti időszakban hiába dolgozott az ember, tehát akkor is diplomás voltam, most is, és óriási különbség a belefektetett energia. És láttam, hogy a szüleim, a nagyszüleimről nem is beszélve, ha az én szüleim nem segítik a nagyszüleimet, akkor bizony hát éhkoppon lettek volna szerencsétlenek. És én megmondom őszintén, amikor a választás volt, én belegondoltam, hogy micsoda rettenetes dolog lehetett, amikor az ország három részre szakadt. Micsoda rettenetes dolog lehetett, amikor bejöttek az oroszok, vagy volt 56. Tehát nekem ilyen érzéseim voltak, tehát amikor az ember elveszíti mindazt, amitől jól érzi magát, amitől kiegyensúlyozott, amitől akár boldog is lehet. Tehát amikor biztonságban, amikor biztonságban érzi magát, mert van egy olyan kommunikáció, és akkor igyekszem finoman fogalmazni, ami mindazt, ami jó, mindazt, ami érték, tönkre teszi.
12: Ugye itt a Tiszapártnak, a minisztereinek a meghallgatása már folyamatban van. Olyan nem hangzott el egyébként, hogy elvennék a rezsicsökkentést, kivezetnék az ártámogatásokat, sőt azt hangzott el, hogy ezek egyelőre maradnak. Ezzel párhuzamosan pedig további juttatásokat is ígértek, további jóléti intézkedéseket, és ugye nagyon hosszan lehetne sorolni, ami akár a kampányban elhangzott, akár az azóta eltelt időszakban, áfacsökkentéstől kezdve, például tűzifánál, gyógyszereknél, egészen akár odáig, hogy nyugdíjasoknak szép kártya, és többféle megoldás is szóba jött még. Tehát ebben a pillanatban még ott tartunk, hogy egy napja sincsen a Tisza kormánynak, hiszen holnap fog majd felállni, és azt mondják, hogy ők ezt valahol még bővíteni is fogják, ami van. Mi a jelenről beszélgetünk, hogy most hogy érezzük magunkat, köszönjük szépen Saroltának, és vajon milyen lehet annak a gazdaságnak az állapota, amit ennyire eltérőképpen lehet látni egyik oldalról és másik oldalról, mit lehet kiolvasni a számokból, és hogy érzik magukat önök. Ezt osszák meg velünk majd fél öt után és a hírek után a stúdióban Fehérvári Petra.
2: A nemzeti alaptanterv felülvizsgálatának szükségességét hangsúlyozta kinevezése előtti parlamenti meghallgatásán az oktatási és gyermekügyi miniszter jelölt. Lannert Judit hangsúlyozta, a Tisza kormány célja egy gyermekközpontú, adatvezérelt és partnerségen alapuló oktatáspolitika megvalósítása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő héttől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző, összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A MOASZ nagydíját és a közönségdíjat Nemeh Diana Nimród című sorozata nyerte el. Vandálok festettek le közösségi táblákat Vas megyében, veszélybe sodorva az autósokat. Két útszakaszon összesen 22 helyszínen tették felismerhetetlenné a táblákat és az útmenti jelzőoszlopokat Szatta és Nagyrákos, valamint Kondorfa és Csörötnek között. A körmendi rendőrkapitányság nyomoz az ügyben, és várja azok jelentkezését, akiknek információjuk van az esetről. Reggelivel várja a bicikliseket holnap reggel a Budapesti Közlekedési Központ, csatlakozva a Magyar Kerékpáros Klub kezdeményezéséhez. A BKK 7 és 9 óra között kakaós csigát, sajtos pogácsát, almát, üdítőt és túrórudit ad a bringásoknak. Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon és északkeleten borult az ég és esik az eső. A várható zivatarok miatt több tucat járásban riasztás érvényes. Holnap többnyire borult idő lesz, keleten lehetnek hosszabb, rövidebb napos időszakok. Napközben 15-22 fok valószínű. A híradást Gál Andrea szerkesztette.
4: Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltán.
12: Fél öt múlt 4 perccel a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá? Műsorunkban továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Hallott róla, hogy márciusban 3 éve nem látott bővülést mért a KSH kiskereskedelmi forgalomban. Ön szerint milyen a gazdaság helyzete? És tervez-e idén nyaralást? Ha igen, akkor merre indul? Belföldre vagy külföldre? SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200, írjanak nekünk, hívjanak bennünket. Stúdiónk vendége Horváth Sebestyén, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Hát folyamatosan jönnek a vélemények, egyik hallgatón kéri azt, hogy hát elég érdekes, hogy arról beszélnek, hogy rossz állapotban van a gazdaság, hogyha a GDP az első negyedében 1,7%-kal emelkedett. Ez egy éves adat, nem egy negyedéves adat, ugye ezt jól mondom, Horváth Sebestyén? Tehát egy évhez képest 1,7%-kal emelkedett.
19: Igen. Negyedéves alapon 0,8%. Ez a 0,8% egyébként az Európai Unióban a második legjobb, ez az 1,7%-os eredmény, pedig talán az 5.-6. legjobb helyen van, de ahogy említette, nem lehet csak a GDP változás alapján megítélni, hogy milyen állapotban van egy gazdaság.
12: És egy másik vélemény, ami ezzel ellentétes, hogy mindig elfelejtik, hogy egy mélyen lévő gazdaság könnyebben tud nagyobbakat fejlődni, mint egy amúgy jó gazdaság. Itt a hallgató írja, hogy egy 12 másodpercet futó sprinter tud másfél-két másodperccel is fejlődni, egy 9,9 másodpercet futó viszont alig ha, szóval ne csúsztassanak kérem, nem csúsztatunk, számokról beszélgetünk, de tény az, hogy aki éppen lent van, az nagyobbat pattan vissza. Ez egy visszapattanás, vagy pedig egyszerűen elindult egy folyamat?
19: Hát visszapattanásnak nem mondanám, inkább a 2021-es, 2022-es évnek a igen nagy GDP növekedését lehetett visszapattanásnak nevezni. Ugye 2020-ban a koronavírus járvány és az amiatti gazdasági válság jelentősen megütötte a gazdasági teljesítményt, amiből visszapattant. Már pusztán az újranyitás, a karantén feloldása, a turisták újra újbóli megjelenése, a gyárak újbóli kinyitása miatt 2021-ben és 2022-ben a magyar és a világ összes országának a gazdasága. Most ez a egyébként rendkívül meglepően jó kiskereskedelmi adat egyrészt azért van, mert a tavalyi évben, illetve az idei év elején is a fizetéseknek a vásárló ereje az jelentősen bővülni tudott. Ugye az infláció az év elején 1,5 és 2% között alakult, mind a mellett, hogy a fizetése, a bruttó fizetésnek, bruttó átlagbér, az körülbelül 9,5-10% közötti mértékben nőtt. Januárban ennél is nagyobb volt a növekedés, hiszen a rendvédelmi szerveknek a dolgozói kaptak 6 havi fegyverpénzt, egy igen széles társadalmi réteg személyjövedelemadó mentessé vált, ugye ez a 2 gyermekes 40 év alatti édesanyák, épp ezért ez a jelentős reálbér növekedés megteremti a lehetőséget arra, hogy az emberek, a háztartások többet költessenek. És emellett még ott van az is, hogy a lakosságnak a fogyasztói bizalmi indexe az 2-4 éves csúcsot ért el, attól függően, hogy melyik az optimista vagy a kevésbé optimista magyar kutatóintézet adatait veszük alapul.
12: Mit mondta más? Jó napot kívánok, önél szó, parancsoljon. Nagyon-nagyon rosszul lehet. Nagyon rosszul halljuk, Tamás.
5: Igen?
12: Most talán jobb, igen.
5: Na, akkor jó. Üdvözlöm, és a hallgatókat is mindenki. Na most a lényeg az, hogy 2010 előtt én jóval kevesebbet jártam itthon, részben munka, részben egyéb dolgok miatt. 2010 után, ahogy úgy...
12: Nagyon-nagyon hullámzik a hangja, meg szakad. Úton van, Tamás, vagy olyan helyről?
5: Nem, otthon vagyok. Otthon vagyok, de lehet, hogy valami zavar itt a házban, úgyhogy... Jobban hall most?
12: Most jobban hallom, és azt kérem, hogy akkor maradjon is ebben a helyzetben, ahogy igen. Most van is mondja, parancsoljon.
5: Igen, maradok itt. Na mindegy, a lényeg az az, hogy 2010, 11, 12 környékén az embernek ezt a régebbi állapotokat látta, úgy személyautókban, mindenben, és olyan 13-14-től elkezdett változni a dolog, egyre drágább, egyre újabb, egyre nagyobb autók. 2017 környékétől megjelentek már a második, esetleg a harmadik autó egy családban. Tehát tulajdonképpen ez azt igazolja, aki a baloldal részéről azt mondta, hogy az ország csődben van, hogy az emberek a tönk szélén állnak. Kicsit ironikusan kifejezve, a harmadik autót megvásárolja, az tényleg már
20: a koldulás szélén áll. Úgyhogy
0: én igen, nem tudom, azt azért leszögezhetjük, hogy azért távolról sincsen mindenkinek egy autója sem, nem, hogy kettő vagy három. Hát, nyilván van hát, sok olyan család,
20: sokan,
0: ahol ez
20: sokan
0: van.
20: Nem, de ez a, ugye ezt attól függ azért, hát ez az tény és való, hogy sok magyar családnak nincs, még nem azért, még nem ugyanaz a helyzet, mint Amerikában, de azért közlekedésileg is egy kicsi más az itthoni tömegközlekedési ellátás, mondjuk, mint Amerika egyes területein. Tehát, vagy akár Németországban.
0: Tehát ön akkor úgy gondolja, hogy igenis volt egy növekvő jólét?
20: Hát az látható volt, és látható is. Tehát én nem mondom, világos, hogy minden társadalom, minden társadalmi berendezkedésben vannak gazdagok, vannak anyagilag jobban álló emberek, és szegények. Ez tény. Ez mindenütt van, ez ellen nem lehet mit tenni, és tulajdonképpen ez ellen csak annyit lehetne esetleg tenni, ha az illető venné, fogná magát és tanulna, vagy hasonló. Tehát ez egy kicsit komplikáltabb dolog, ez társadalmi kérdés, úgyhogy meg egyéb. Tehát a lényeg az, hogy aki teheti, és dolgozik, és tartós, az meg tudja engedni.
0: Köszönjük szépen, mert folyamatosan megszakad a vonal, tehát ön úgy gondolja, hogy az, aki, vagy ha jól értettem az utolsó gondolatát, meg kikimaradt a vonal, tehát, hogy aki dolgozik, az valahol meg is tud élni, ön ezt tapasztalta. SMS számunk 06-39-660, egyik hallgatónk vézi aláírással írja, vagy hívja fel a figyelmet arra, hogy az eddigi gazdasági modellben az adók azok mérsékeltek voltak, az áfa az jelentős, de ez megnehezítette az esetleges adócsalást is, és az áfa az komoly bevételt jelent az államháztartásnak. Ennek a csökkentése az azt jelenti, hogy ezt majd máshonnan kell pótolni, nem lesz egyszerű, aggasztó, írja ezt Vézé nevű hallgatónk. Aztán egy egymondatos vélemény, a GDP-t nem lehet megenni. Ugye mondtuk, hogy 1,7%-os GDP növekedés volt éves szinten Magyarországon, egy márciusi mérés ezt mutatta, aztán egy másik vélemény, a statisztikáról meg a számokról lehet beszélni, de hát a papírra sok mindent elbír. Aztán Gyula egy részterületre koncentrálva, igen, tehát lehet beszélni itt az áfa csökkentésről, például a tűzifa esetében, de hát nem biztos, hogy ettől csökken az ára, hogyha a kereskedők lenyelik a csökkentést. Aztán egy másik vélemény, igen, a rezsi csökkentést szociális alapokra is lehet helyezni, de akkor ez azt fogja jelenteni, hogy az úgynevezett középosztálynak nem fog járni. Egyelőre nincs ez napirenden, és hát további vélemények is vannak, amelyek azt taglalják, hogy most jó vagy rossz irányban áll az ország. Láthatóan ezt mindenki máshogy ítéli meg. Stúdiónk vendége Horváth Sebestyén, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Beszéltünk az autógyártásról, beszéltünk az akkumulátorgyártásról, ami azért várhatóan bejöhet még üzletileg mindenképpen. De azért van egy nagy kérdés, ezt hangsúlyozták elemzők is, volt olyan hallgató is, aki írta, hogy hát persze, hogy nő a bizalmi index akkor, hogyha az emberek jobban keresnek, és persze, hogy nő a kiskereskedelmi forgalom, hogyha az emberek több pénzből tudnak költeni. De mennyire fenntartható ez? Ugye itt nagyon sok olyan juttatást is emlegetett Horváth Sebestyén is, amik egyszerű juttatások, fegyverpénz például. Ezt elköltik az emberek aztán hogyan tovább. Tehát mennyire fenntartható ez a pálya?
19: Igen, szerintem jelenleg ez az egyik legérdekesebb közgazdasági kérdés ma Magyarországon. Egyrészt ugye év elején 11%-kal nőtt a minimálbér, mindezt úgy, hogy a tavalyi évben az 1%-ot sem érte el a GDP-nek a bővülési üteme. Tehát ezzel, ahogyan említettem, ez egy nagyon fontos gazdasági kérdés, hogy egy ilyen erőltetett bérdinamikát, egy ilyen erőteljes bérnövekedést hogyan lehet fenntartani, miközben maga a gazdaságnak az összteljesítménye az nem nő. A másik kérdés a fenntarthatóság szempontjából.
0: És tegyük hozzá, hogyha bérnövekedésről beszélünk, itt nem, vagy döntően nem az állam osztogatott, hiszen az emberek többsége a magánszférában dolgozik, itt a munkáltatók osztották a pénzt a munkabért.
19: Igen, de ugye a minimálbér megállapodást összességében az állam azt csak formalizálja, a munkáltatók és a munkavállalóknak a közös fórumán egyezik meg ez a két oldal, hogy mekkora mértékben tudják emelni a minimálbéreknek az értékét. Ugyanakkor a minimálbérnek az emelése az összes munkavállalót érinti, hiszen aki figyeli az elmúlt években a KSH által közített bérstatisztikákat, az észrevette, hogy az átlagbér körülbelül akkora mértékben emelkedik, mint amekkora mértékben az átlagbért az év elején emelik. De ugye nem tettem, a fenntarthatóság szempontjából még az is egy fontos kérdés, hogy mennyire fog eladósodni a magyar állam. Ugye a tavalyi évben körülbelül 5%-os volt a költségvetési hiány, talán 4,7% a pontos adat. Az idei évben is, ahogyan a bejátszóban szerepelt, az év első 4 hónapjában összejött az egész évre tervezett hiánycélnek a 91%-a, vagy 93%-a.
0: 93, igen.
19: De ugyanakkor közben felülvizsgálták ezt a hiánycélt, és az új hiánycélnek már pedig már körülbelül csak a 70-75%-a jött össze. Egyébként ez nem egy kiugró adat, tehát aki figyeli, már nem hiszem, hogy sok ilyen ember van, de aki figyeli évek óta az államháztartási hiányra vonatkozó adatokat, az már felismerhette ezt, hogy az év elején mindig az időarányosnál nagyobb része összejön a költségvetési hiánynak, egész egyszerűen azért, mert bizonyos adónemek később folynak be, az áfa visszatérítést évelején hajtja végre a kormányzat, a 13. 14. havi nyugdíjt februárban fizeti ki a kormányzat, és összességében van egy ilyen közgazdasági racionalitás, hogy a nagy tételeket, a nagy forrásbevonzást érdemes év elején végrehajtani, és utána az év hátra levő részében kevésbé költekezni, ezzel egyfajta megteremtve a mozgásteret, de összességében az jól látszik, hogy a koronavírus óta a magyar, és összességében az összes európai ország elkezdett eladósodni. Most ez egy jó kérdés, hogy mennyiben fenntartható ez a gazdasági növekedés egy ilyen mértékű eladósodás mellett.
0: Sokan gondolkodnak ezen, ugye biztató adatokon, meg a kérdéses jövőn. Egy tény, hogy a magyar gazdaság már a visszapattanás mások szerint egyszerűen csak a kis növekedés jeleit mutatja, komoly gond viszont, és erről is beszéltünk, az időarányos költségvetési hiány. Kármán András leendő pénzügyminiszter közölte, hogy az új kormány pótköltségvetési nyújt be a parlamentnek. Sebestyén Géza, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője egyik korábbi adásunkban beszélt a magyar gazdaság helyzetéről.
6: A kiskereskedelmi forgalom az 3,5-4%-kal nőtt az elmúlt hónapokban. Egy nagyon dinamikus növekedést látunk, amit régóta nem tapasztalhattunk. És mi van emögött? A nagyon jelentős, nagyon magas reálbér növekedés, ami, ha megnézzük, ugye januárban a nominálbérek több mint 20%-kal nőttek, februárban éves alapon, februárban pedig nagyjából 10%-kal, úgyhogy februárban az infláció az, sőt, hát egyébként az első negyedév átlagában is 2% alatt volt bőven, tehát egy nagyon alacsony inflációs környezetben volt egy nagyon magas bérnövekedés, ami megjelent fogyasztásban is, és húzta a GDP-t is magával.
21: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
0: SMS számunk pedig 0639666. Júli írja azt nekünk, hogy jó napot, az alacsony infláció az árrésstopp miatt is van. 2025-ben ezt folyamatosan vagy fokozatosan bővítették már, mint az árrésstoppot, valószínűleg ezért sem nőtt olyan mértékben az infláció. János írja azt, hogy akik azt állítják, hogy ebben az országban minden csak rossz, akkor valószínűleg azok félreértik ezeket a számokat, vagy valamit másokat minősítenek, valószínűleg rosszul. És többen írják azt, hogy az adó kivezetése, az adó csökkenése az kockázatot is jelenthet, bevétel kockázatot. Mit mond Péter, jó napot kívánok, Öné a szó, parancsoljon.
22: Jó napot kívánok, építészmérnökként Jánosi Péter építész vagyok, és azt figyelem a gazdaságot, mert ugye abból élünk, és abból lehet építkezni. Hát az építőiparban például boom van, tehát egy virágzó korszak előtt állunk, mint egy 800 milliárd építeni való van pillanatnyilag a gazdaságban az év elején, tehát jól állunk. Ugye megtudhattuk a Numera király szűzbeszédéből, hogy
0: Próbáljunk olyan kifejezéseket használni, Péter, ami ne használjunk ilyet, jó?
22: Folytasson. Jó, rendben.
0: Köszönöm.
22: Rendben. Hát megtudhattuk, hogy 16 éve rettegésben élünk, és ez a rettegés megduplázta a nemzeti vagyont, megduplázta, sőt, 110 tonna aranyunkon a szépben, és 60 milliárd tartalék. Tehát nem állunk rosszul, sőt, ugye az előbb hallottuk a szakértőtől, hogy a nemzeti, a GDP növekedés rátája az a második legmagasabb az Európai Unióban. Felmerül a kérdés, miért kellett recesszióról, csődről, stb. Beszélni? Azért, mert ha erről beszélünk, akkor bizony ez egy kifosztás előtti szakasz, amikor meg kell szorítani. Tehát itt megszorítások várhatók azért, hogy be lehessen szedni azt a plusz jövedelmet és azt a lakossági gyarapodást, ami itt felhalmozódott. Mert időről időre a betakarítás korszaka következik, tehát különböző válságok, most például a kormányváltás, és az ebből következő gazdasági irányváltás egy kifosztás megelőző kommunikációt jelent. Sajnos.
0: Tehát ön akkor megszorításokra...
22: Megszorításokra lehet számítani, igen.
0: Köszönjük szépen, SMS számunk 0630 9666. Egyik hallgatónk kérje azt, hogy kár, hogy a szakértők vélemények között is ekkora különbség van. Ettől kezdve nagyon nehéz tudni, hogy kinek higgyen az ember, ez már egy másik SMS. Stúdiónk vendége Horváth Sebesén, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Egyelőre a Tisza kormány azt mondja, hogy ezeket az intézkedéseket, amiket a Fidesz kormány bevezetett, gondolok itt az árréstopra, az üzemanyag ár... Hogy mondják ezt? Üzemanyag árréstop?
19: Védettára.
0: Ezek fennmaradnak. Ezzel párhuzamosan viszont lehet azt látni egyébként, hogy a világgazdaság is kiszámíthatatlan, és mondják, hogy nagyon magas a költségvetési hiány. Nyilvánvalóan ezek úgy behatárolják a költségvetésnek a lehetőségeit is. Felmerül itt a kérdés, hogy meddig tarthatóak fenn, lehet-e látni ezek az intézkedések? Ezt többen is kérdezik egyébként az SMS falon is, hogy az árréstopnak jó hatása volt, meddig maradhat?
19: Hát amikor bevezették az árréstopot, talán 2 évvel ezelőtt, 3 évvel ezelőtt, akkor utána néztem, hogy milyen nemzetközi példák vannak egy hasonló gazdaságpolitikai intézkedésre, és Izraelben 1960-as évek óta van egy hasonló árréskorlátozás.
0: 60 éve?
19: Igen, igen. Ha jól emlékszem, 5 vagy 6 alapvető élelmiszer esetében korlátozzák azt, hogy a kereskedőknek az árrése az mekkora lehet, tehát hasonló szabályozás van ott is érvényben, mint Magyarországon. De egyébként nem csak Magyarországon van áréskorlátozás, hanem számos egyéb európai országban is. Az jó kérdés, hogy a közel-keleti háború miatt jelenleg kibontakozó energiaválságnak milyen lesz a hosszú távú hatása, azt nem egy túl kockázatos fogadás, hogyha azt mondom, hogy a következő hónapokban, talán években is magasabb lesz az infláció, mint az elmúlt egy évben, hiszen a Közel-Kelet az egyik legnagyobb energiaexportőr, és még hogyha most meg is nyílna a Hormuzi-szoros, és most azonnal békét is kötne Irán és az Egyesült Államok, a régiónak az energia infrastruktúrája már olyan mértékben károsodott, hogy azoknak a kijavítása az nem hónapokat, hanem éveket fog igénybe venni. A következő években nem tud akkora energiamennyiség, kőolaj, földgáz, stb. Cseppfolyósított földgáz a piacon lenni. Ez egy energiahiányt fog okozni, az pedig felhajtja az árakat, az energiaáraknak, az energiahordozók árának az emelkedése, az a teljes termék spektrumra átszivárog, tehát egy újabb inflációs hullám van kibontakozóban, ami minket, magyarokat is, és a világos országát érinteni fog, de nem akarok ilyen pessimista lenni.
0: Az időnk ugye lassan elfogy, illetve már el is fogyott, de ugye abból a szempontból is izgalmas ez a beszélgetés, hogy a Tisza párt nagyon sok ígéretet is tett arra, hogy ezeket a jóléti intézkedéseket még növelni is fogja. Néhányat már említettünk is, tűzifa áfájának a csökkentése, jött is rá már hallgatói reakció, gyógyszerek áfájának a csökkentése. Mennyi tartalék van, mennyi mozgástere van a költségvetésnek, mondjuk az idei évben?
19: Igen.
0: Úgyhogy feltételezzük, hogy minden más megmarad, a családi kedvezmények, egyebek.
19: Hát én nem látom ennek a realitását, hogy mind a mellett, hogy az elmúlt években bevezetett támogatásokat megtartják, sőt, ahogy a mostani kormánypártnak a politikusai fogalmaztak, még ki is terjesztik, sőt, még újakat is fognak bevezetni. Ennek a költségvetési fedezete, azt sehol nem látom.
0: Egy kiugró gazdasági növekedés, egy váratlan fordulat.
19: Igen,
0: ilyen egyébként előfordulhat?
19: Igen, ugye az államadóság kapcsán, sőt összességében az minden adósság kapcsán szokták azt mondani, hogy az háromféleképpen lehet kezelni, vissza kell fizetni, el kell inflálni, vagy pedig ki kell növekedni. Ugye az első kettő módszer az a gazdaságnak káros, a harmadik a kinövekedés, meg az embereknek is, a harmadik a kinövekedés, az az egyetlen járható út. Reméljük, hogy a következő években nagyobb lesz a GDP növekedés, mint azt az elmúlt 3-4 évben tapasztaltuk, és akkor tér nyílik arra, hogy a kormánypártnak az ígéreteit azt meg tudják valósítani. Szerintem ez minden magyar érdeke.
0: Horváth Sebesén, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője volt a vendégünk.

0: Pontosan csökkentik a kínálatot, ami azért baj, mert hogyha olcsóbb az euró, akkor most olcsóbb lehetne a külföldi nyaralás is. Persze, miért is kellene külföldre menni? Teszik fel a kérdést a hazai vendégvárók, akik abban bíznak, hogy a bizonytalanná váló világban a magyar nyaralóknak épp Magyarország lesz a biztos pont. Mit mondanak önök? Terveznek-e nyaralást, és hogyha igen, akkor merre veszik az irányt? Balaton vagy horvát tengerpart? És mi alapján választanak? Megkockáztatják-e mondjuk a légi utazást valami távolabbi pontba? Az itthoni nyaralás megkönnyítik a szép kártya kedvezményei, és igénybe tudják venni? Hívjanak bennünket, írjanak nekünk SMS-t, és amíg társáznak, hallgassák Flesz Tamást, a Szállodák és Éttermek Szövetsége tiszteletbeli elnökét. Jó reggelt Magyarország című műsorunkból!
1: Semmiképpen nem szeretnénk panaszkodni, mert nagyon örülünk annak, hogy egyre több vendég érkezik Magyarországra, és a magyar vendégek is egyre többet látogatják a szállodáinkat. Ugyanakkor azt el kell mondani, hogy jövedelmezőség szempontjából messze nem ennyire jó az összkép. Egyik összetevő az, hogy elég erősen csökken az átlagár, ami egyik oldalról nagy öröm a magyar lakosságnak és nekünk is, hogy nagyon erős a forint. Ugye most már 360 forint alatt van, amikor mi a terveket készítettük, bőven 390 fölött készítettük, tehát mivel alapvetően ha Budapestet nézzük, euróba vannak a szobárak, tulajdonképpen ez egy exportágazat. Ilyen szempontból 8-10%-kal kevesebb bevétel van, és ez a jövedelmezőségre is nagyon komoly hatással jár. Úgyhogy meglátjuk, hogy milyen év lesz. Nagyon sok függ mindentől, nem csak az árfolyamtól, attól is a világpiaci helyzet, hogy fog alakulni, egyáltalán mennyire lesz nyugalom a Hormuzi szorosnál, mennyire lesz majd az olajár emelkedésének hatása a repülőjáratokra, és az is nagyon fontos megemlíteni majd, hogy a belföldi turizmus tekintetében az erős forint is egy picit gyengítheti a hazai turizmust, hiszen tulajdonképpen, ha minden így marad, és mondjuk Horvátországban vagy más országokban az árak nem nagyon emelkedtek, akkor 8-10%-kal olcsóbb lesz ott nyaralni, mint tavaly volt. Úgyhogy ezek a veszélyek benne vannak, ugyanakkor optimisták vagyunk.
2: Mit szól hozzá? SMS számunk 30 9000 666.
0: Telefonszámunk pedig 061 vagy 0630 759 52 00. László van a vonalban. Nyaral-e László, jó napot kívánok. Másfél perce van, parancsoljon.
3: Tisztelte üdvözlöm Önt és mindenkit, aki hallgatja. Hát nyaralni fogok, de az éven talán egy kicsit másképpen, mint korábban. Mert nem az anyagiak miatt, hanem a biztonság miatt. Ugye az ember, hogy ráül egy repülőre, és elmegy, én például voltam Vietnámba. Most nem merném megtenni, mert hogy oda megyek, az lehetséges, de hogy vissza is tudok-e jönni az üzemanyag problémák miatt, az bizony kétel. Ezért inkább a belföldet, a Balatont, a Tiszárt szeretek horgászni. Éveken keresztül a gyerekeimmel együtt a horvát tengerparton Dubrovnik és Splitben nyaralgattunk, és hát most is kesegtető, de sajnos megözbe gyűltem, és hát ez csak egy ilyen családban együtt, az egy csodálatos dolog, de egyedül már sajnos nehezebb.
0: Az úgy már nehezebb.
3: Bár nem lehetetlen. Uh-huh. Jó, annak ellenére én javaslom mindenkinek, hogy egy kis kikapcsolódás mindenképpen, ami belefér,
0: köszönjük.
3: Vigyázva, nem magas,
0: nem messzire, nem repülőgéppel, nem Vietnámba, legalábbis addig, amíg nem rendeződik a dolog. Köszönjük szépen Lászlónak, erről beszélgetünk majd az 5 órási hírek után is, tehát, hogy ki hol nyaral, bevallálják azt, hogy esetleg nem lesz járat visszafelé, ugye László nem vállalja be, és élnek-e azzal az előnnyel, hogy erősebb lett a forint, olcsóbb lett az euró. Hívjanak bennünket!
2: Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
4: Így sem lehet. Nyugalmunk.
2: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frak és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élje át újra Frak, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
5: várja önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor,

0: Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
2: 5 óra van, krónikával folytatjuk műsorunkat. A stúdióban Fehérvári Petra.
3: A belügyminisztérium előtt álló legfontosabb feladat egy működőképes intézményi kultúra helyreállítása, jelentette ki Pusfai Gábor belügyminiszter jelölt parlamenti meghallgatásán. Azt mondta, hogy olyan rendszerre van szükség, ahol szakmai döntések születnek, és a hivatásos állomány kiszámítható életpályát kap. Hozzátette, kiszámítható bérrendszert vezetnek be, szolgálati lakásprogramot indítanak, korszerűsítik az eszközparkot, csökkentik az adminisztratív túlterhelést, és megerősítik a helyi kapitányságok szakmai autonómiáját. Rendszerváltásra van szükség a külhoni magyarsággal való kapcsolattartásban és a támogatási rendszerben egyaránt. Erről beszélt Tarz Zoltán kinevezése előtti parlamenti meghallgatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri posztvárományosa elmondta, hogy átvizsgálják a határon túli és diaszpóra támogatások rendszerét, az elszámolás rendjét és formáját. Hangsúlyozta azt is, küldetésének érzi, hogy elősegítse a magyar nemzeten belüli megbékélést. Jó oktatás nélkül nincsen jó és sikeres állam, hangsúlyozta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter jelölt parlamenti meghallgatásán. Szoros együttműködést tart szükségesnek az oktatási, valamint a tudományos és technológiai tárcák között. A miniszter jelölt rendszeres egyeztetést szorgalmazott a kormányzat és a tudományos élet között, emlékeztetve, hogy Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 10 éve nem járt a Magyar Tudományos Akadémián. Átadták a Nők a Tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést. Sugár Viktória az Óbudai Egyetem rektor helyettese, az épületek klímaváltozás kihívásaihoz alkalmazkodó, fenntartható fejlesztési lehetőségeit vizsgálja. Fröhlich Georgina sugárfizikus Bátor Küldetés nevű programjában fényfestéssel teszi kevésbé félelmetessé a kezelést a beteg gyermekek számára. Őrizetbe vett egy volt országgyűlési képviselőt a Központi Nyomozó Főügyészség korrupció és fiktív foglalkoztatás gyanúja miatt. A politikus egy polgármesterrel állapodhatott meg arról, hogy annak hozzátartozóját érdemi munkavégzés nélkül személyi titkárként alkalmazzák, a fizetés egy részét pedig visszaosztják. Az ügyészség szerint ezzel több mint 14 millió forintos kár érte az országgyűlés hivatalát. A főügyészség közleménye nem tartalmaz neveket, de a Telex úgy tudja, hogy az érintett volt képviselő a fideszes Bóna Zoltán, aki a gyanú szerint Halásztelek korrupcióval gyanúsított fideszes polgármesterével, Nagy Barnabással kötött törvényellenes egyességet. Hazaérkeztek a hantavírussal érintett tengerjáró hajó amerikai utasai. A 17 amerikai állampolgárt szállító különgép a Nebraska állambeli Omaha repülőterén landolt, ahonnan a csoportot a szövetségi karanténközpontba vitték. Egy ember vírustesztje pozitív volt, egyikük pedig tüneteket mutat. A 17 amerikai turistát a Kanári-szigetekről szállították haza egy bérelt repülőgéppel. Azok közül, akiket tegnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Honduras óceánjáróról, egy francia állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A MUOSZ nagydíját és a közönségdíjat Nemeh Diana Nimród című sorozata nyerte el. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható a Kapa központban. Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés elsősorban keleten várható. Napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar, majd estétől fokozatosan megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Délutánra 15 és 22 fok közé melegszik a levegő. A híradást Gál Andrea szerkesztette.
1: Műsorajánlat. Nagyok.
4: Több évtizedes tapasztalattal, számtalan koncerttel a háta mögött még mindig izgul a fellépések előtt, ezért olyan alapos. Vendégem a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Harmónia és Pro Tradizione díjas Vadkerti Imre, a Kallós Zoltán külhoni magyarságért és Magyar Örökség díjjal elismert Kormorán együttes énekese. Várja önöket a beszélgető társ Haják Szabó Mária.
1: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
5: 20 éves lett a Debreceni Modern és Kortárs Művészeti Központ. Az évfordulóra készült kiállításra a múzeum gyűjteményéből válogattak. Vizi Kata, a Modem ügyvezetője lesz a vendégünk. Országos kerámia és textilművészeti biennálé kezd helyen a Balatoni Múzeumban. Anna Vinnickája lép fel a Koncertó Budapest évadzáró koncertjén a Zeneakadémián. A Bőgős fia és az ördögök bemutató az Egri Harlekin Bábszínházban.
1: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
2: 5 óra múlt 6 perccel a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunk utolsó 20 percében is Beleké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témával kapcsolatban. Indulnak-e idén nyaralni, és hogyha igen, akkor merre? Belföldre vagy külföldre? SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket. Ne csak pihány, mozog is, a nyaralás nem egyenlő a heveréssel, figyelmeztetnek a szakemberek. A hegymászást persze nem kell mindenkinek erőltetni, egy vadvízi evezés sem biztos, hogy a legjobb belépő az aktív turizmusba, ám egy nyugodt erdei túra, vagy egy kényelmes kerékpározás már akár pihentetőbb is lehet, mint egy egésznapos heverés. Kis Robert Ihár turisztikai szakértő, Délelőtt című műsorunk vendége volt.
6: Hogy mennyit fejlődik mostanában az aktív turizmus, azt látjuk, hiszen a Szépkártyának is van már aktív zsebe is, hiszen ott is már a jogalkotó is felfedezte azt, hogy igen, az egészségmegőrzés egyik formája az, hogyha aktívan turistáskodunk. A másik oldalon pedig látjuk azt, hogy ez valóban egy nagyon-nagyon-nagyon élő trend, a víziturizmus, a kerékpározás, a kirándulások, de akár a határterületek is, hiszen az aktív turizmus kapcsolódhat akár a filmturizmushoz, akár a vallási turizmus. Is. Tehát azt látjuk, hogy valóban nagyon sokat fejlődött az aktív turizmus Magyarországon, és talán mondhatjuk azt, hogy egész Európában, és ilyen értelemben ez valóban egy új trend, de egy olyan trend, amit mindenképpen szerethetünk, hiszen ez nem csak élményt ad, hanem bevételeket is, hogyha mondjuk eszközt vásárol valaki, bevételeket, hogyha kirándul, és akkor ott mondjuk a vendéglátóhelyeken fogyaszt, vagy hogyha szállást foglal a szállás helynél, és olyan területeket is divatba hozhat, amelyek nem feltétlenül a túlturizmustól fűtött helyek, hanem mondjuk eldugottabb, kisebb, csendes helyek, de mégis élmény oda menni, és gazdaságilag is értelmezhető a helyi szolgáltatónak, hogy vendégül látja a turistákat.
1: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
2: SMS számunk pedig 0639666, csak néhány SMS. Nyaralás márciusban, áprilisban Közel-Kelet megvolt, írja egyik szerencsés hallgatónk. Májusban Csíksomjó, nyáron Balaton és Erdély, aztán jöhet majd az ősz és a tél. További úti pontok nem mondom egyébként, mert nem egy átlagos hallgatóról van szó, az biztos, ennyi helyen szerintem nem mindenki tud nyaralni, de egyébként a tapasztalata, csak olyan helyre repülök, ami autóval, kisgyermekkel, két napi járáson túl van, egyébként Európán belül nem repülök, írja a hallgatónk. Aztán egy másik vélemény, mi 18 éve Magyarországon nyaralunk, üdülünk az Alföldön épp úgy, mint a Dunántúlon, szépek a kisvárosaink, falvaink, kedvesek az emberek. Az elmúlt 10-15 évben Márta szerint óriásit fejlődött a vidék, és csak ajánlani tudja. Aztán egy másik vélemény, ki hol nyaral, ízlés és persze pénz kérdése. Én a 90-es években például 7-szer nyaraltam ugyanott Magyarországon, jó volt. Hol nyaral Zsolt? Jó napot kívánok, Öné a szó, parancsoljon.
7: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, műsorvezetőt, a stábtagjait. Az az igazság, hogy nekem mindig nehéz kérdés a nyaralás, mert a vállalkozásomnak egy része turisztikai fejlesztésekkel is foglalkozik, és én nem tudok úgy elmenni nyaralni, hogy ne szakmai szemmel néznem. Azonban az utóbbi időben egyre inkább azt veszem észre, mint az egyik SMS-ben is elhangzott, hogy egyre színvonalasabb szálláshelyekkel találkozunk, még a legeldugottabb településeken is. Szűkebb lakóhelye, mint a szatmári térség, és nagyon sok kis szatmári faluban megfordulok, és olyan vendégházak kerültek kialakításra, amelyek bármelyik turisztikára frekventált városban vagy fürdővárosban is megállnák helyüket. Magas színvon ellátás, kisebb wellness résznek, tehát gondolok itt egy szauna, infrakabin, mindenütt van szinte, vagy egy pesgőfürdő, vagy egy dézsafürdő. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy az, aki egy hosszú hétvégét, vagy mondjuk egy 4 éjszaka, 5 nap vagy 3 éjszaka, 4 napot szeretne eltölteni, megtalálja is, és nagyon jó felszerelt, kényelmes szobák, klimatizált helyiségek. Most, ami úti célunk, megbeszéltem feleségem, hogy most akkor én mivel a hegyek közül származom, és úgy kerültem ide az alföldi régió, most megcéloztuk a hegyeket, és végigjárjuk az északi középhegységtől kezdve egészen a Balaton felvidékig a magyar területeket, ugyanis...
2: Gondolom azért nem egy húzamban, tehát ez nem valami óriási teljesítménytúra, mert kettő között a távolság azért nem semmi.
7: Igen, elosztjuk szépen, és ahogy az időnk engedi, mindig tervezünk egy nyári hosszabb pihenést, meg egy őszi néhány napot, és próbálom ugye a vadászattal is ezt összehozni, és ez egy másik jó terület, vadászati turizmusban is óriási potenciál van, és hatalmasot fejlődtünk ebben is, és gyakorlatilag látjuk a külföldi vendégvadászainkon is, hogy ők is már egy magasabb szintű szolgáltatást várnak, tehát már nem elég egy vadászház kis szobája, hanem már várják azt, hogy legyen valami olyan plusz, vagy esetleg a holt időben, mondjuk napközben valami látnivaló. És az a tapasztalatom, hogy erre a szállásadó, most függetlenül vadászati turizmus, vagy bármilyen más turizmus, felkészülnek, hogy nem csak a reggelben és a délutánban, hanem a napközi időszak is olyan programokat tudjanak kínálni. Most Szilvásváradot tűztük ki úti célként, és olyan lehetőséget láttunk napközben is a környéken, ami azt jelenti, hogy el tudja tölteni az ember hasznosan az időt. Sőt, mi több most megláttunk egy új, mondjuk azt, hogy inkább egy befektetési lehetőséget, mégpedig a kultúrturizmus, hogy olyan kisvárosok is, mint például Vásárosnamény, és most nem a reklámhely, vagy Fehérgyarmat, annyi nyári programot szerveznek, amire nyugodtan rá lehet építeni szállásadó akár, mert az oda látogató vendégnek akár 2-3 napra programot is tud adni, és emellett egy színvonalas szálláshelyen pedig egy kényelmes pihenést tud biztosítani. Tehát úgy gondolom, hogy Magyarország ebben az elmúlt 16 évben óriásit lépett, reméljük, hogy azért nem fog megváltozni ebben a folyamat, és Magyarország továbbra is turisztikailag fontos lesz Közép-Európában.
2: Van még egy hallgató a vonalban, de egy gyors kérdés Zsolt, és majd Andrástól is megkérdem, aki vár arra, hogy megszólalhasson, hogy Ádáz vita van az SMS falon, hogy hol olcsóbb külföldön vagy Magyarországon nyaralni. Mi a tapasztalata? Most nyilvánvalóan nem Dubajra gondolok, az bizonyára drágább, mint Vásárosnamény.
7: Ezt most tegyük szakmai szemre, és ezt nézzük meg, és ezt a hallgatóknak remélem, hogy el fog jutni, amit szeretnék elmondani. Könnyű helyzetben van egy külföld, mondjuk egy Görögország, ahol mondjuk 11 hónap a turisztikai szezon. És 11 hónap alatt kell kigazdálkodnia. Itt Magyarországon azt lehet mondani, hogy áprilistól októberig. Tehát kevesebb az idő, és azt a kiesést, amit mondjuk novembertől a szezon kezdetéig kell kigazdálkodni, és fenn kell tartani az épületet, az alkalmazottakat nem küldheti el a holt szezonban sem. Ezért ezeket a költségeket természetesen majd a szezonban fogják kitermelni. Tehát az az árkülönbség ebből adódik, hogy egy Görögországnak, egy Horvátországnak, egy tengerpartnak sokkal könnyebb fenntartani a magát, mint mondjuk egy kisvárosnak, vagy mondjuk akár egy Hajdúszoboszlói, vagy bármilyen, egy Balatonparti üdülőnek is. mert rövid a szezon.
2: Köszönjük szépen, mit mond András, jó napot kívánok, ön ilyen szó parancsolja.
8: Jó napot kívánok. Hát én nekem a szívem hazahúz. Én nagyon szeretem Magyarországot, és nagyon sajnálom azt, hogy Magyarországon még nagyon sok mindent nem ismertem meg. És olyan rejtett kincsei vannak ennek a kis országnak, amit hát az én nagy szívem vágya az, hogy addig nem szeretnék meghalni, amíg Magyarország összes településére el nem jutok.
2: Több ezer van, azt tudja, gondolom.
8: Tessék?
2: Több ezer van, azt gondolom, hogy tudja.
8: Igen, tudom, 3200 település van, ebből nagyjából a felén már jártam, és valószínűleg rá fogunk szállni most a mostani nyarat is, és a következő nyarat is, és még ha az úr megadja, hogy élhetek, akkor az utána következőkből is egy-egy hetet vagy két hetet, hogy beülök az autóba, és egyszerűen körbe fogom járni, mert mindenhol van egy tájház, egy szobor, egy szép templom, egy gondozott kert, valami olyasmi. Tehát ez ismerd meg hazádat. Én azt mondom, hogy a megismeréssel jobban meg is szereti az ember ezt a csodálatos kis országot, amiben vagyunk, és ez egy szívem vágyam, van más is természetesen, mert például van egy nagy vágy, évtizedek óta dédelgetem, hogy egy passzaó Bécs kerékpártúra Dunapartján, az milyen jót tenne. Lehet, hogy erre is hol fog kerülni.
2: Külföldre én, akkor alig-alig jár, András, jól értem?
8: Nem, én elég sokat voltam külföldön.
2: Jaj, pont ezért szeret itthon túrázni, mert túl sokat volt külföldön.
8: Hát olyan túl sokat nem voltam, de nagyon nem is vágyom, mert én nagyon nem szeretek repülni, tehát ahova el lehet jutni két keréken, motoroztunk egy időben nagyon sok, voltak 8000 kilométeres nyugat-európai túráink is, és ezek nagyon-nagyon nagy és mély élményeket hagytak bennünk. Például a Szentpéter téren is motoroztunk 16-an, szerintem Magyarországon még nem igen van más motoros rajtunk kívül, aki ott tudott lenni. Ezek tényleg meghatározók, és életünk végig elkísérő élmények. De utána rájön az ember, hogy elmegyünk mi világvégére, Bali-szigetre és ehhez hasonlóról. De hogy mit tudom én, hol van egy motormúzeum egy faluban, vagy hogy milyen szép Szent István faragott fej van, és Hajópán falán a falu kellős közepén, vagy milyen gyönyörű gótikus templomok vannak Borsodban, a Baújban. Ezeket meg nem nagyon ismerjük, és valahogy nyilván a korral előre haradva is úgy érzem, hogy ezeket meg kell látnom, le kell fotóznom, le kell videóznom, ha más nem, akkor magam miatt, a lelki békém és a lelki gazdagodásom miatt.
2: Egyébként érződik a hangjában ez a meghatottság, ez egy nagyon furcsa dolog. Először azt hittem, hogy nem is Magyarországon él, és azért mondja azt, hogy ide szeretne jönni, de olyan érdekes, hogy otthon vágyik itthonra. Ez egy...
8: Hát én ilyen...
2: Ez egy szenvedély önnél?
8: Igen, én nagyon-nagyon szeretem. Én az országban nagyon sok helyen éltem. Úgy adta az élet, hogy tizennél is több településen töltöttem már hosszabb, rövidebb időt. Így adta az életem és a szolgálatom. És mindenhol fantasztikus, értékes dolgokat láttam, és akkor jöttem rá, hogy például az előbb Hajdúszoboszlóról volt szó, én éppen most Hajdúszoboszlón élek. De a Hajdúszoboszlója közül nem tudom, hány ember ismeri például az Őrséget. Ugye nekünk megadatott, hogy kerékpároztunk az Őrségben. Hát ez egy gyönyörűséges fegylete a mi országunknak.
2: Akkor most meg is van egy ajánlat az alföldieknek, hogy merre felé induljanak el, hogyha vállalkozó szelleműek, mert jó nagy a távolság a kettő között. Köszönjük szépen! Ennyit tudtunk arról beszélgetni, hogy itthon is érdemes nyaralni, és amit holnap kérdezünk. Mit gondol, újabb világjárványtól kell tartani? A hantavírus nagyon ritka változatát mutatták ki egy óceánjáron. És hallott arról, hogy nem csak az alvás hiány, hanem a túl meleg utastér, vagy akár egy rosszul beállított ülés is veszélyessé teheti a vezetést. Tehát ezek a holnapi kérdések. A mai szerkesztő Taris Péter, a hangmérnök Hajósi Bence, a riporter Nagy Bálint és asszisztensünk Gráf Kornélia nevében is köszönöm figyelmüket. Újhely Zoltánt hallották. A Nemzeti Sportkrónika következik, viszont hallásra.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Döntős szereplések a tékvándó EB-n, ezüstérmes a vívó Muhari Eszter Kolumbiában. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Rendhagyó módon mindhárom rendező országban, sorrendben Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban is rendeznek nyitó ünnepséget az egy hónap múlva kezdődő labdarúgó világbajnokságon. Június 11-én Mexikóvárosban a világbajnokság első mérkőzését a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság találkozót megelőzően lesz az első, majd másnap az első kanadai meccsnek otthont adó Torontóban a Kanada-Bosznia-Hercegovina összecsapás előtt folytatódik az ünnepség sorozat, amely ugyanazon a napon Los Angelesben az Egyesült Államok Paraguay mérkőzés előtti eseménnyel zárul. A német Daniel Siebert lesz a játékvezetője a labdarúgó bajnokok ligája május 30-án sorra kerülő budapesti döntőjének. Az Európai Szövetség közleménye szerint a 42 éves sípmester 2015 óta dirigál nemzetközi mérkőzéseken, ez lesz az első európai kupa döntője. Siebert a mostani szezonban 9 bajnokok ligája mérkőzésen dolgozott, a döntő két részvevője a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal közül utóbbinak 2-t is vezetett. A 17 éves EB újonc Salim Kamilach már biztosan érmes, mivel a döntőbe jutott a tékvándósok müncheni Európa-bajnokságán. A 46 kg-os Salim az elődöntőben az izraeli Rivka Bayek ellen győzött. Szintén döntős a háromszoros világbajnok, a 67 kilósok kategóriájában másodikként kiemelt Márton Luana, még a férfiaknál a 68 kilós Józsa Levente ötödikként zárt. A 8. helyen végzett a Hári Péter Pekler Zalán Péni István összetételű magyar csapat a férfi puskások összetett számának trióversenyében az Eszéken zajló sportlövő Európa bajnokságon. Muhari Eszter ezüstérmet nyert a párbajtőrözők kolumbiai Grand Prix viadalán, amelyen Koch Máté 6.-ként zárt. Az olimpiai bronzérmes Muhari a döntőben az olasz Alberto Santucciótól kapott ki egy tussal 13-12-re. Kizárták a párosukat, a kajak négyessel azonban az első helyen ért célba Nádas Bence. A Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában járt az olimpiai ezüstérmes sportoló, aki a hétvégén már Németországban versenyez a világkupa következő állomásán, Brandenburgban. A riporter Szabó Szilvia.
2: Az összképet nézve, hiszen lassan 10 éve vagyok stabilan tagja a férfi kajak négyesnek, most egy olyan aduánsz van a kezünkben, amit dédelgetünk és próbáljuk tényleg kihozni a benne rejlő lehetőségeket, úgyhogy emiatt azt mondom, hogy abszolút pozitív, mert nagyon örülök, hogy egy ilyen erős négyes alakulhatott, amiből még bármi lehet, úgyhogy emiatt abszolút pozitív. Nyilván a páros miatt van bennem azért valamelyes negatív, hiszen nem tudtuk megmutatni a döntőben, hogy mit tudunk, viszont ugye a jogot kivívtuk, viszont idén hoztak egy új szabályt a Nemzetközi Kajakkenu Szövetségnél, hogy van egy GPS-es hajóegységünk, ami méri a lapát által leadott erőt, a sebességet, gyorsulást, mindent, hogy ebből tudjunk fejlődni majd később, és ennek a súlya nagyjából 10-15 deka, és ez 26-tól már nem számít bele a hajónak a súlyába, pedig hozzá van rögzítve, de kötelesek vagyunk levenni. Viszont ezt az új szabályt felénk, edzőnk felé, meg felénk versenyzőnk felé sem prezentálta a szövetség. Egyfajta mulasztás, ezt nagyon sajnálom, és sajnálom, hogy ez a páros döntőnkbe került, de úgy vagyok vele, hogy inkább egy világkupán kapjunk egy ilyen pofont az élettől, mint sem mondjuk egy világbajnokságon vagy egy olimpián, ahol azért sokkal nagyobb árat fizettünk volna érte.
3: Akkor ha már ezt szóba hoztad, akkor menjünk ezen a vonalon. Ugye, ahogy lehetett olvasni, a szövetség a szabályok szerint járt el, de erre nem nagyon volt még precedens, tehát hogy ilyet még nem szoktak csinálni, ezt meg tudod-e magyarázni így a hallgatóknak?
2: Hát régen, ugye még 24-es olimpián is minden hajóhoz rögzített dolog, az beleszámított a hajó súlyába, rajtszámot kivéve. Most módosítottak valamiért, hogy a GPS-es hajó egység azt köteles mindenki levenni, és az ugye nem számít bele. Általában minden versenyző úgy szokta besülőzni a hajóját, hogy van a minimum súly, ami mondjuk párosnál 18 kiló, és akkor 18,05 vagy 18,1-re szokta beállítani. Mi 18,05-re állítottuk be, nyilván az a 15 deka most abba került, hogy 17,9-et mutatott a mérő. Nyilván, ha azon az eligazításon mi lettünk volna ott, akkor valószínűleg ezt orvosoltuk volna ezt a problémát, de mivel mi versenyzőnk a saját dolgunkkal foglalkoztunk, nem kaptuk meg ezeket az információkat, így sajnos ez a döntő indulásunkba került. ezt már így magamban elfogadtam, és próbálok túlendülni rajta.
3: Ugye akkor a négyes indul az Európa-bajnokságon, ez tiszta sor. A Kuruc-Fodor páros indul K2 500 méteren, és az Európa-bajnokságon azt mondtad, hogy ott egyéniben nem indulsz, de Brandenburgban fogsz most hétvégén,
2: igen,
3: ugye?
2: Igen. Brandenburgban ugye a négyesen kívül 500 méter egyéniben fogok ismét rajtozálni a tavalyi évekhez hasonlóan. Hát nagyon várom, nagyon szeretek 500 méter egyénit indulni. Utána meg nyilván az Európa-bajnokságon az 500 méter négyes lesz a főszám, mivel, ha jól tudom, Varga Ádám fog indulni 500 méter egyénit, hiszen ő előttem ért célba ugye a válogatón. Leviék megnyerték az első válogatót, meg most ugye is másodikok lettek ugye a világkupán, ezért ők mennek tovább ugye Brandenburgba a K200 méteren is, meg a Európa-bajnokságon is Portugáliában.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Az Eurókupa elődöntőjéből nem sikerült a fináléba kerülés, de hamarosan a Honvéd elleni szintén elődöntőre készül Varga Dániel edző és a BVSC. Az olimpiai bajnok egykori vízilabdázó számára az elsődleges feladat a játékosok felrázása, igaz, ezzel nem lesz sok dolga. Szabó Szilvia interjúja.
4: Ők egyszerűen mások, és nem annyira összehasonlíthatóak más csapatokkal. Akár ha azt nézem, hogy van egy játékosuk, akik ebben a bajnokságban 130 körüli gólt lőtt, időtlen idők óta nem volt ilyen. Tehát a Moszkov jelenség is egy nagyon érdekes dolog náluk. És még sorolhatnám, de annyira nem a Honvédről szeretnék beszélni. Az biztos, hogy külön felkészülést igényel. A megbeszéléseim most már nem, mert negyedik honvéd meccsünkre zsinórban, de általában hosszabbak szoktak lenni, hiszen vannak olyan elemek, amiket más csapatoknál nem tapasztalok meg, és arra azért illik felkészülni. De a BVSC-s játék lesz a kulcsa akkor is annak, hogy mi lesz szerdán.
3: Nagyon sok helyen elhangzott, hogy 30 év után jutottatok volna ismét egy nemzetközi kupa fináléjába. Tátrai Dávid, aki saját nevelési játékos, ő is azt mondta, hogy igenis érzi azt, hogy mivel tartozik ennek a klubnak. Érzette is ezt a BVSC-s érzést, hogy ennél a klubnál igenis számítanak a tradíciók, számít a múlt, és ennek megfelelően kezelnek benneteket is, és várják tőletek a csodát.
4: Igen, ezt az első pillanat óta érzem, amióta már BVSC-s edzőként, vezetőedzőként léptem be ott a Szőnyi úti portán, és hát képzeld el, azért érzem, hogy a játékosok egyébként ezt így érik meg, mert megkérdeztem tőlük. Nagyon erős 15-20 perc volt az, amikor elmondták egymásnak és nekem is, hogy mit jelent számukra itt ez az utolsó stádium a szezonnak. És hát amikor ezt meghallottam, akkor úgy gondoltam, hogy ez mindenen átvisz majd minket. Bízom benne, hogy szerdára már a játék is, és minden olyan lesz, hogy az elődöntőben is tovább visz minket szombatra, aztán meg később a döntőre.
3: Ez a beszélgetés egyébként mikor történt?
4: Ez a mérkőzés megelőző napon, vagy a mérkőzés napján délelőtt, bocsánat.
3: Tehát a Jadrán elleni.
4: Igen.
3: Meccs után, és ott láttad benne, nem is tudom, ki fogalmazott úgy, talán pont Dávid, hogy a nyugalom és a tűz, ennek a kettősége kell, hogy előre vigyen benneteket. Tehát gondolom, hogy nem a túlzott akarás, és nem a túlpörgés, de az a lendület, ami kell egy ilyen
4: fokú
3: meccshez.
4: Ez talán ugyanannak a dinamikája, amiről korábban beszéltem, hogy a két véglet, ami az egyik a görcsösségben, a másik meg a tompaságban, vagy hanyagságban, vagy ilyen fesztelenségben mutatkozik meg, hogy itt a két véglet közötti pingpongban megtaláltuk azt a középutat, amire szükség van. Ez a tűz és a nyugalom, így is nevezhetjük. Az optimális feszültségi szintnek nevezem, mert feszültségre szükség van. Nyilván nem jó a túlzott. 0% kivetni valót találok a játékosok hozzáállásán és mentális meccsben levésében, mert szerintem tökéletesen jól hoztuk le fejben és szívben és lélekben ezt a dolgot, de hát mivel azért volt egy elég jó ellenfelünk, ezért persze hibák becsúsztak. Szerdán is jó ellenfelünk lesz, egy picit pontosabban játszunk ezzel a mentalitással, akkor minden rendben lesz.
1: A teljes beszélgetést a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján meghallgathatják. 11 szezon után elköszön a DVTK Jegesmedvéktől Galanis Nikandros, aki játékosként, másodedzőként és utánpótlás edzőként is meghatározó szerepet töltött be a klub életében. Játékosként két bajnoki címet és egy magyar kupa győzelmet ünnepelhetett. A DVTK Jegesmedvék örökranglistáján a második legtöbb pontot, gólt és gólpasszt jegyzi. Ez volt a Nemzeti Sportkrónika, a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
5: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6: 06:30, jó estét kívánok! A mikrofonnál Bőti Attila, főbb híreink először röviden. A leendő Tisza kormány 11 miniszterjelöltjét hallgatták meg ma az országgyűlési bizottságok, holnap folytatódik a munka. Újabb hadifogoly cseréről egyeztet Moszkvával az ukrán vezetés, a megállapodáshoz amerikai közvetítésre is számít Kijev. Újabb két embernél mutatták ki a hantavírus fertőzést a Hondius óceánjáróról tegnap leszállt utasok között. Idehaza hidegfronthoz kisebb lehűlést és záporokat, zivatarokat viharos széllel, emiatt többfelé riasztás érvényes. Mondom a részleteket, a szerkesztő Kubicsek István. Ma reggel elkezdődött az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Az első nap a 16 miniszterjelöltből 11-et hallgattak meg, volt akit több bizottságban is. A meghallgatások holnap folytatódnak, és a délelőtti órákban be is fejeződnek. A miniszterek az országgyűlés délután 4-kor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek majd esküt, amellyel megalakul a Tisza kormány. Az ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök is, ő mutatja be az új minisztereket. Egy kivéreztetett gazdaságot kell újraindítani. Ennek kulcsa a befektetői és a lakossági bizalom visszaállítása, fogalmazott kinevezése előtt a leendő gazdasági és energetikai miniszter a parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kapitány István az uniós források hazahozatalát, a beruházások élénkítését és az energetikai ágazat fejlesztését nevezte tárcája főbb feladatainak. Kócsán Dávid összefoglalója.
7: A gazdaság helyzete az nem jó Magyarországon. Igazából egy kivéreztetett gazdaságról beszélünk. Stagnáló gazdaság, bizalmi válság, befagyott, nem felhasznált uniós pénzekről beszélünk.
8: Értékelte a magyar gazdaság helyzetét kinevezése előtt a leendő gazdasági és energetikai miniszter a parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kapitány István úgy fogalmazott, a gazdaság újraindításának feltétele a befektetői és a lakossági bizalom helyreállítása. Szerinte a politikusok feladata, hogy olyan környezetet teremtsenek, ahol megfelelő iránymutatással, az erőforrások hatékony felhasználásával és tiszta célokkal sikereket lehet elérni. Hangsúlyozta, ehhez kiszámítható szabályozásra, a lobbizás helyett tisztességes, korrupciómentes versenyre, átlátható támogatási rendszerre és az uniós forrásokra van szükség. Az új kormány gazdasági terveit ismertetve elmondta, azonos hangsúlyt szánnak az iparnak, a kereskedelemnek és a turizmusnak. Kiemelte, hogy a GANZ Ábrahám fejlesztési programban 4 év alatt legalább másfélszeresére növelik az innovációra fordított forrásokat és fokozottan támogatják a minőségi beruházásokat.
7: Az a beruházás jó Magyarország számára, amely technológiát hoz, amely tisztességes versenybért fizet, nem segédmunkási bért, magyar beszállítókat vonz be, és már az üzlet megkötése előtt tiszta a partner számára, hogy ez az üzleti propozíció Magyarországnak, és tiszteletben tartja minden esetben a környezetünket.
8: A leendő miniszter az energiaügyet nevezte a versenyképesség egyik kulcs területének. Kapitány István hangsúlyozta, hogy hálózatfejlesztésre, célzott energiahatékonysági programokra és az energiabiztonság megerősítésére van szükség.
7: Felül kell vizsgálni a Paks 2 finanszírozását, költségeit és megvalósítási feltételeit, ezek titkosított szerződések, nem láttuk, ezeket meg kell vizsgálnunk. A magyar energiaiparban, a magyar energiaellátásban a nukleáris stratégia nagyon fontos szerepet játszott és fog játszani.
8: Felülvizsgálják a rendszerhasználati díjakat, szociális alapon kiterjesztik a rezsicsökkentést, és 5%-ra csökkentik a tűzifa áfáját. Sorolta a miniszterjelölt, aki hozzátette, a tervezett intézkedések fedezetét a korrupció felszámolásával, a kedvezőtlen szerződések felmondásával és az uniós támogatások biztosításával teremtenék elő. Az árestopp és a különadók kivezetésével kapcsolatban kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, ennek most még nincs itt az ideje.
7: Az első 100 napban kormányunk feladata az lesz, hogy át kell néznünk a legfontosabb szerződéseket, támogatási konstrukciókat és vállalkozói terheket. Azért, hogy tisztán lássunk minden egyes gazdasági területen.
8: Kapitány István miniszteri kinevezését a bizottság 3 tartózkodás mellett 12 szavazattal támogatta.
6: A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, jelentette ki Orbán Anita kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságában. A külügyminiszter jelöltet a Nemzetbiztonsági és a Külügyi Bizottságban is meghallgatták. Utóbbiban arról beszélt, hogy a magyar külpolitikát nem pártérdek vagy egy harmadik ország érdeke vezérli majd, hanem a szuverén Magyarországé. Mészáros László összeállítása.
9: Nem brüsszeli bürokrácia, nem pártpolitikai zsákmány, ez magyar családok, magyar vállalkozások, magyar iskolák, magyar kórházak, magyar önkormányzatok és magyar fiatalok pénze.
10: Orbán Anita a jogállamisági és korrupciós kockázat miatt felfüggesztett uniós pénzek hazahozatalát nevezte Magyarország legsürgetőbb ügyének, miniszteri meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságában. A miniszterelnök helyettes kiemelte, az Európai Unió nem azt várja Magyarországtól, hogy olyasmit tegyen, ami rossz a magyar embereknek. Hozzátette, a pénzek hazahozatalához egy tisztességes, átlátható és jogállami Magyarországra van szükség.
9: Mi a feltétel az EU-s pénzeknek? Legyen független igazságszolgáltatás. A közbeszerzések tiszták és ellenőrizhetőek legyenek. A korrupciós ügyeket ne lehessen politikai alapon elsikálni. Az uniós pénzek felhasználása újra átlátható legyen. És a közpénz ne veszítse el közpénz jellegét. Ezek nem Brüsszel érdekei Magyarországgal szemben, ezek a magyar emberek és vállalkozások érdekei.
10: A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Visszaépítjük Magyarország tekintélyét az EU-ban és a NATO-ban is, emelte ki Orbán Anita. A külügyi tárca várományosan hangsúlyozta, az elmúlt években Magyarország gyakran nem partnerként, hanem kerékkötőként volt jelen az Európai Unióban. Azt ígérte, ezen változtatnak.
9: Magyarország nem lesz gyenge tagállam, nem lesz néma tagállam, és nem lesz olyan ország, amely nem védi meg a saját érdekeit. De Magyarország újra kiszámítható, tárgyalóképes, szövetségépítő és megbízható partner lesz. A vétó egy létező eszköz, de nem lesz öncél, nem lesz zsarolási technika, és nem lesz belpolitikai kampányeszköz.
10: Orbán Anita szólt arról is, hogy Magyarország a békepártján áll, nem fog belesodródni az ukrajnai háborúba, és nem fog katonákat és fegyvereket küldeni Ukrajnába.
9: A választópolgárok Európát választották a keleti irányú külpolitikai irány helyett. Magyarország új külpolitikája ezért egyértelműen Európát helyezi középpontba.
10: Magyarország új külpolitikája a nyugati szövetségi rendszeren belül biztosítja a nemzeti érdekek hatékony érvényesítését. Erről már a külügyi bizottság előtt beszélt Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt azt mondta, a nemzeti szuverenitás értelmezésében hangsúlyeltolódás szükséges.
9: A nemzeti szuverenitás nem politikai retorika. Nem a szövetségeseink gáncsolása és a közös értékrend folyamatos megkérdőjelezése. A szuverenitás rendszer szintű ellenálló képességet jelent. Stabil intézményeket, diverzifikált kapcsolatrendszert és kiszámítható működést. Ennek megfelelően törekszünk az egyoldalú függőségek csökkentésére, különösen harmadik országok irányába.
10: A miniszterjelölt szólt arról is, hogy az új magyar Európa központú külpolitika középpontjában regionális szinten a visegrádi együttműködés áll, amely a magyar külpolitika egyik alappillére.
6: A Tisza kormánya béke kormánya lesz, nem küld katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítja vissza a sorkötelezettséget, jelentette ki a honvédelmi miniszterjelölt. Ruszin Szendi Romulus bizottsági meghallgatásain az illetményrendszer megújítását, a szövetségi viszonyok rendezését és a kibervédelem erősítését sorolta a főbb feladatok közé. Részletek Harcsás Gergelytől.
11: A koronavírus járvány, az árvízhelyzet és a migránsválság is bizonyította, hogy a magyar katonákra mindig lehet számítani. Ugyanakkor ahhoz, hogy a honvédség ütőképes legyen, vissza kell állítani a katonák morálját, mondta a területért felelős miniszterjelölt a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság ülésén. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a már meglévő és tervezett szerződéseket átnézik, hogy a 2%-os GDP arányos hadikiadás valóban a honvédség és Magyarország képességeit tudja erősíteni. Szerinte az új illetményrendszer mellett a munkakörülmények fejlesztése is indokolt.
12: A jelzések, amit a katonáktól kapok, azt mutatja, hogy drasztikusan csökkent az emberek és a szakemberek létszáma. Éppen ezért vissza kell adni a megbecsülést és az önbecsülést a katonáknak. Ez egy illetményrendezést jelent, ez azoknak a jogszabályoknak a kivezetése, ami nem veszi figyelembe a szolgálati kultúrát, és az életpálya megalkotása és annak méltó lezárása szintén része annak a programnak, amit a Tisza kormány felvállalt.
11: A miniszterjelölt a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén is vázolta terveit. Szerinte az előző kormány magukra hagyta a katonákat, és olyan jogszabályokat hozott, amelyek nem vették figyelembe az évszázados szolgálati kultúrát. A hadiipar jelentős részét magáncégekbe szervezték ki, ami szintén hozzájárult a szövetségeseink bizalomvesztéséhez, mondta Ruszin Szendi Romulus. Hangsúlyozta azt is, a kibertámadások ellen hatékonyabb fellépésre van szükség.
13: Kibervédelem területén óriási problémák történtek, nem csak a külügyminisztériumban, hanem a védelmi beszerzési ügynökségbe is betértek. Ez is azt jelenti, hogy a szövetségesek bizalma megrendülhetett, úgyhogy az új honvédelmi minisztériumban ez a negyedik hadszintér, három klasszikus hadszintérről beszélhetünk, a föld, víz, levegő. A 21. században ehhez csatlakozott kettő, az űr és a kibertér, tehát a kibertérnek a fejlesztése a magyar honvédségen belül, az a védelem és a digitalizáció kiemelt szerepet fog kapni a magyar honvédség és a honvédelem jövőjében.
11: A miniszter jelölt jelezte azt is, hogy a jövőben előtérbe helyezik a kettős, vagyis a katonai és polgári felhasználású eszközök rendszeresítését és a haderőfejlesztést főleg a magyar kis és közepes vállalatokra kívánják alapozni.
6: A rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervek stabil, kiszámítható és professzionális működésére van szükség. Erről a belügyminiszter jelölt beszélt a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén. Pósvai Gábor azt mondta, olyan rendszerért fog dolgozni, amely képes megvédeni Magyarországot, tiszteli a törvényt, és amelynek működésében a magyarok újra megbízhatnak. Jelezte, kivizsgálják a Pegasus szoftverhez kapcsolódó lehallgatási botrány részleteit, valamint nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat és a 2010 óta elrendelt politikailag motivált titkos megfigyeléseket. A miniszter jelölt a tárca átalakításáról is beszélt.
14: Az oktatás visszakerül a gyermek- és oktatási minisztériumba, az egészségügy az egészségügyi minisztériumba, a szociális ügyek és drogprevenció pedig a szociális és családügyi minisztériumhoz kerülnek, ahol azoknak a helye van. Fontos feladat a hatalompolitikai szempontok alapján elvett nemzetbiztonsági szervek fölötti felügyelet reintegrációja a tradicionális belügyi felügyeleti rendszerbe és azok belpolitikai béklyobból való felszabadítása. Az új struktúrában a belügyi tárcához kerül az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat. A belügyi tárca egyetlen feladatköré bővülését az új kormányzati struktúrában a sportügyi portfólió befogadása jelenti.
6: Szembesítéssel és igazságtétellel kell kezdeni a munkát, mondta Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter jelölt kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Közlekedési és Beruházási Bizottságában. Hangsúlyozta, megnyitják azokat az aktákat, amelyeket az elmúlt másfél évtizedben elzártak a nyilvánosság elől, és kivizsgálják a szabálytalanságokat. Vitézi Dávid a tárca második kiemelt feladataként az uniós források hazahozatalát nevezte meg. Emellett szerinte újjá kell lépíteni a felszámolt intézményrendszert, a vasút rombolás korából pedig át kell lépni a vasút fejlesztés korszakába. A közlekedési és beruházási miniszter jelölt hozzátette, az elmúlt évek döntései miatt idén-nyáron sem lesz elegendő Intercity kocsi a magyar vasúton.
15: Ki kell mondanunk, és azt gondolom, hogy fontos, hogy ezekben a dolgokban tisztán és érthetően beszéljünk, hogy óriási károkozás történt. Magyarország brutális mennyiség európai uniós forrástól esett el annak köszönhetően, hogy az elmúlt években nem sikerült lezárni azokat a vitákat, amik az európai uniós források hazahozatalához szükségesek. Az elmúlt két évben a közlekedési és környezetvédelmi európai uniós források terén évente 1 milliárd euró, összességében az akkori árfolyamon 800 milliárd forint európai uniós forrástól esett el végleg Magyarország. Ebből a pénzből rendbe lehetett volna tenni az összes hévet, lecserélni a hévek járműveit, lecserélni az összes Intercity-t, felújítani számos egy- és kétszemélyű főutat, és még maradt volna is másra. És ezt a pénzt egyszerűen visszaküldték Brüsszelbe.
6: Stratégiai kérdés az agrárium és az élelmiszeripar, hiszen több mint 9 millió ember élelmiszerbiztonságát határozza meg Magyarországon, hangsúlyozta a parlamenti bizottsági meghallgatásán az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter jelölt. Móna Szabolcs azt mondta, az alapanyagtermeléstől a magasabb feldolgozottsági szintű agrárgazdaság irányába kell elmozdulnia az országnak. A leendő miniszter fontos feladatnak nevezte a gazdatársadalom nemzedékváltásának támogatását, a magyar földvédelmét, a hazai termékek arányának növelését az üzletekben és az agrárium alkalmazkodó képességének javítását a klímaváltozáshoz.
16: Stratégia kell. Azt gondolom, hogy ez egy nagy hiátusa az agráriumnak, hogy nincs konkrét és komplex agrárstratégiánk. Ennek a stratégiának a megalkotásában szükség van a szakmai szervezetek véleményére, szükség van a gazdák véleményére, és azt gondolom, hogy szükség van a társadalmi igények felmérésére.
17: más szemléletet, az alapellátás megerősítését, valamint évente 500 milliárd forint plusz forrást ígért az egészségügyben az ágazat kijelölt vezetője az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága előtt tartott meghallgatásán. Hegedűs Zsolt a tervezet legfontosabb lépések között említette, hogy minisztersége alatt a Magyar Orvosi Kamara visszakapja jogköreit, valamint egy önálló gyógyszerészeti, illetve minőségellenőrzési hatóság jön létre.
18: Az egészségügy fejlesztése számunkra, a Tisza kormány számára központi kérdés. Meggyőződésünk, hogy az egészségügyet végre valódi prioritásként kell kezelni a kormánynak, ez lesz az egyik legfontosabb különbség az eddigi kormányzatokhoz szemlélethez képest. Leendő miniszterként olyan egészségügyben hiszek, amely mindenki számára elérhető, biztonságos, átlátható, transzparens, ténylegesen betegközpontú, nem csak szavakban, és minőségi ellátást nyújt. Olyan állami egészség, amely térítésmentesen használható, és ahol az ellátás alapja egy klinikai szükséglet, nem pedig a fizetési képesség.
17: Vissza kell vezetni a magyar felsőoktatást Európába. Erről beszélt Országgyűlési Bizottsági meghallgatásán az oktatási és gyermekügyi miniszter jelölt. Lannert Judit azt mondta, jogszabályi szinten rendezni kell, hogy újra részt vehessenek a magyar hallgatók az Erasmus programban, az oktatók pedig a Horizon programban. A következő 3 hónap feladataival kapcsolatban azt is hangsúlyozta, hogy felülvizsgálják a pályázatokkal még nem lefedett vagy nem megfelelő mértékben elköltött uniós forrásokat. Hozzátette, céljuk a monopóliumok megszüntetése és a kínálat bővítése a taneszközök, valamint a képzések terén, továbbá a politika kivezetése a szektorból. Kiemelte, hogy ezt a folyamatot a szakmai, szülői és diákszervezetekkel és érdekképviseletekkel való intenzív párbeszéd fogja kísérni. Lannert Judit elmondta, a kórházakban hagyott csecsemőknek a jelenlegi bölcsődei ellátási formák kibővítését szorgalmazzák, felülvizsgálják az óvodai nevelés személyi feltételeit és az országos alapprogramját. A miniszter jelölt a közoktatási rendszerről azt mondta, átvilágítják, az adatokból készült elemzést pedig nyilvánossá teszik.
19: A Nemzeti Pedagógus Kartagsága nem lesz kötelező. A szakszervezeti jogosítványokat és a sztrájk szabályokat helyreállítjuk. A polgári engedetlenség miatt elbocsátott tanárokat rehabilitáljuk. A Krébezbeg központ, mint központ hivatal középirányító szerepét, a tankerületek központok működését felülvizsgáljuk. A tankerületeket és az igazgatókat átvilágítjuk. A tankerületeket személyesen is szeretném meglátogatni, és szeretnék a körükben tájékozódni. Átvilágítjuk a Kréta rendszert és az arról szóló szerződéseket.
17: A határon túli és a diaszpóra közösségekkel, a választott politikai vezetőkkel, érdekképviselőkkel és civil közösségekkel való párbeszéd fórumainak újraépítését nevezte az egyik legfontosabb lépésnek a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelölt a Magyarság Politikai Bizottság előtti meghallgatásán. Tar Zoltán szerint óriási változás lesz az is, hogy a közösségek saját maguk dönthetik el, ki és milyen formában képviseli őket. Hangsúlyozta, a Tisza kormány nem fog anyagi támogatásokon keresztül beavatkozni ezen közösségek életébe. A miniszter jelölt hozzátette, összhangban a Tisza korrupció ellenes, valamint vagyonvisszaszerzési céljával átvizsgálják a határon túli, illetve a diaszpóra támogatások rendszerét, a kifizetéseket, a szerződéseket, az elszámolások rendjét és formáját, és ha szükséges, jogi eljárásokat kezdeményeznek.
20: Az a célunk, hogy Magyarország és a magyarság fejlődése és jövője kialakításában mindenkinek része legyen és része lehessen. Ehhez a párbeszéd egymás tiszteletben tartása elengedhetetlen. A határon túlélő közösségek támogatását ezért a szükséges átvizsgálás mellett fenntartjuk, és a közösségekkel egyeztetett módon tovább fogjuk fejleszteni.
17: Észtországhoz hasonló, gyorsabb és egyszerűbb digitális államot építene a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán parlamenti meghallgatásán azt mondta, olyan minisztériumot szeretne létrehozni, amely képes Magyarországot átrepíteni a 21. század második felébe. A miniszter jelölt szerint a cél egy olyan digitális állam megteremtése, ahol az ügyintézés egyszerű, gyors és kényelmes. Szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése. Ezt Gajdos László mondta a miniszter jelölti meghallgatásán. Az élő környezetért felelős miniszter jelölt hozzátette, A Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben. Elmondta, hogy az ipari termelővállalatok jelenléte fontos, de az emberek egészsége, a környezet megvédése prioritást élvez. Új alapelvek szerint működik tovább a kormányzati kommunikáció, erről közölt tájékoztatást a kormány.hu. A közlemény szerint a jövőben nem lesz helye félelemkeltésnek és pártpropagandának az állami felületeken. Azt írták, a kormányzati kommunikáció célja ezentúl a hiteles tájékoztatás, az átláthatóság és a nyugodt emberséges hang nem lesz. Közben bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőjét Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra, mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. A Fidesz a bizottsági meghallgatásokon elhangzottak alapján dönt a miniszterjelöltek alkalmasságáról, ezt a pártfrakció vezetője közölte. Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt írta, a Fidesz normális ellenzék lesz a parlamentben. Hozzátette, hogy az elmúlt 16 év ellenzéki gyakorlatával szemben van, akinek megadják az megelőlegezett bizalmat, van, akinél tartózkodnak, és van, akire nemet mondanak. Több határozati javaslatot is benyújtott az új országgyűlésnek a Mi Hazánk, annak érdekében, hogy igazságosabbá és emberségesebbé tegyék a végrehajtói és közjegyzői rendszert. Torockai László az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, nem csak a végrehajtói tevékenységet tennék profitorientált helyett non-profittá, hanem a közjegyzőkét is. Javasolják, hogy a visszaélések elkerülése érdekében legyen bizonyítási eljárás a fizetési meghagyások esetén is. Változtatnának az árverések szabályain, és azonnal leállítanák a devizahiteles ügyeket. Felfedte kilétét a Vidéki Prókátor néven működő közösségi oldal működtetője. Fülöp Botond ügyvéd áll az oldal mögött, és ő volt az, aki felhívta a független sajtó figyelmét Novák Katalin köztársasági elnök döntésére, amellyel kegyelmet adott a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének. Az ezután kirobbant kegyelmi ügy volt az elindítója a kormányváltáshoz vezető változásoknak. Fülöp Botond mai bejegyzésében azt írta, a kormányváltás után azért vette fel a személyét, mert azt reméli, jó irányt vesznek közös dolgaink, elcsitulnak a viharok, lenyugszik a közélet, véget ér a lélekmérgezés, és egy normális, önmagával békében élő országra jellemző idők jönnek, melyben újra élvezetet okoz részt venni a közéletben. Őrizetbe vett egy volt országgyűlési képviselőt a központi nyomozó főügyészség korrupció és fiktív foglalkoztatás gyanúja miatt. A politikus egy polgármesterrel állapodhatott meg arról, hogy annak hozzátartozóját érdemi munkavégzés nélkül személyi titkárként alkalmazzák, a fizetés egy részét pedig visszaosztják. Az ügyészség szerint ezzel több mint 14 millió forintos kár érte az országgyűlés hivatalát. A főügyészség közleménye nem tartalmaz neveket, de a Telex úgy tudja, hogy az érintett volt képviselő a fideszes Bóna Zoltán, aki a gyanú szerint Halásztelek korrupcióval gyanúsított fideszes polgármesterével, Nagy Barnabással kötött törvényellenes egyességet.
2: Esti krónika.
17: Ukrajna átadta Oroszországnak a következő fogolycserére vonatkozó listáit, és amerikai közvetítést vár a megállapodás végrehajtásához. Volodymyr Zelenszkij közölte, jelenleg is egyeztetnek Moszkvával az újabb hadifogolycsere részleteiről. Az ukrán elnök szerint Kijev arra számít, hogy az Egyesült Államok segít biztosítani a foglyok szabadon bocsátását. Az újabb fogolycserét Donald Trump amerikai elnök jelentette be még pénteken a győzelemnapi tűzszünettel egy időben. Ukrajnában halálos áldozata is van az éjszakai orosz légi csapásoknak, 4 megyében pedig áramhiány alakult ki. Közben Kijev szorosabbra fűzi európai szövetségeseivel a katonai együttműködést. Erre elsősorban az amerikai támogatás csökkenése miatt van szükség. Iváncsik Attila beszámolója.
21: A dél-ukrajnai Zaporizsja megyében egy helyi lakos meghalt, 5 pedig megsebesültek az éjszakai.

0: tervek szerint megállapodás születik például nagy hatótávolságú harci drónok közös gyártásáról. A külügyminiszter szerint stratégiai szövetségesként jól kiegészítik egymást. Németországnak technológiája, Ukrajnának harci tapasztalata van. Ezt megelőzően vasárnap Kijev Norvégiával állapodott meg közös tüzérségi lövedékek gyártásáról. Szakértők kiemelik, miután csökkent az amerikai haditámogatás mértéke, Ukrajna szorosabbra fűzi katonai együttműködését az európai országokkal.
1: Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket tegnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius óceánjáróról. A fertőzött francia nő egészségi állapota éjszaka romlott a párizsi kórházban, ahová vitték. Az evakuált 17 amerikai utas egyikénél szintén pozitív lett a hantavírus teszt, de semmilyen tünetet nem mutat, jelentették be amerikai egészségügyi illetékesek. Az amerikai utasokat a Nebraska állambeli Omahába szállították, ahol mindannyian karanténba kerültek. Idehaza nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása. A szakmai rendszer a régióban elsőként akkreditálta a felsőoktatási intézmény speciális részlegét, ezzel igazolta, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése. A modern, kíméletes terápia képalkotó eszközök, például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát. Csaknem egy évnyi csapadék mennyiség hiányzik a talajból. A kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra. Erről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke beszélt. Cseh Tibor András a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, ahhoz, hogy a mezőgazdasági területek vízhez jussanak, fel kell tölteni a csatornákat. Ezt csak a nagy folyókból lehet megtenni, de a Tisza és a Duna vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években. Emlékeztetett, a vízgazdálkodás problémájának megoldása a leendő kormány tervei között is szerepel, a fejlesztésekhez azonban több ezer milliárd forintra van szükség. Hozzátette, hogy a termést tekintve az átlagosnál gyengébb évre számítanak a gazdák.
2: Nem tud megoldódni ez a probléma anélkül, hogy a Tiszának a vízszintjét meg ne emeljük. Ezt a tabut le kell dönteni, politikától függetlenül erről beszélni kell, erről dönteni kell. A gazdáknak az már pont elég lenne, hogyha egyébként a csatornákat feltöltenék. Közel 50 ezer folyamkilométer csatorna szakasz van az országban olyan helyeken, ami közvetlenül a földek mellett van. Ha semmi, egy deci vizet nem vennénk ki ezekből a csatornákból, csak azzal, hogy a légköri asszályt csökkentjük, több 100 000 hektárt tudnánk megmenteni, megőrizni. Ez a legfontosabb, erről politikától függetlenül egységes döntésre van szükség, még egyszer mondom, ehhez két dolog kell, víz és pénz. Ezt kérik a gazdák.
3: Autós percek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint az M86-os autóúton Szombathely irányába a 82-es kilométernél két kamion ütközött, az érintett oldalt lezárták, a forgalmat a 86-os kilométernél kitereli a rendőrség. Most fővárosi információk következnek.
4: Köszöntöm a hallgatókat. Baleset történt a főváros 22. kerületében, a Balatoni úton, a Szabadkai utcánál, ahol emiatt korlátozásra kell számítani. Ma éjjel 10 órától várhatóan hajnali 4 óráig a Budapest Go alkalmazásban és a BKK futár webes és mobil alkalmazásban karbantartás miatt időszakosan nem lehet utazást tervezni, és nem látszanak majd a valós idejű jármű adatok sem. A leállás a közterületi kijelzőket, a BKK járatok kijelzőit és a Budapest Go felszálló gomb funkcióját is érinti majd. Varga Etele, BKK Info.
5: Időjárás jelentés.
6: Délen és északkeleten számíthatunk záporokra, zivatarokra. Holnap a maihoz hasonlóan megint csak több felé lehet csapadék, legkisebb eséllyel az Észak-Dunántúlon és a középső ország részben. Estétől pedig főképp a Dunától keletre számíthatunk majd csapadékra. Kedden az északnyugati szél sok felé megerősödik, elsősorban az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A minimum 10 és 15, a keddi csúcshőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul. Kókai Ádám, Hungaromet.
1: Ez volt a Krónika, viszont hallásra.
7: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
3: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 18 órakor rövid hírösszefoglaló következik Gál Andrea szerkesztésében. A leendő Tisza

0: kormány 11 miniszterjelöltjét hallgatták meg ma az országgyűlési bizottságok. Holnap folytatódik a munka, délután tehetnek esküt a tárcavezetők. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tarr Zoltán, a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje. Újabb két embernél mutatták ki a hantavírus fertőzést a Hondius óceánjáróról tegnap leszállt utasok között. Elindul Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred-Csopaki borvidéken, heti négyszer közlekedik a térség 22 pincészete között. Hidegfronthoz kisebb lehűlést és záporokat, zivatarokat viharos széllel, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Műsorajánlat.
2: A rend és a káosz, avagy holisztikus szemlélet a múlt és a jövő értékeit kutatva.
3: Engem az időtlenség érdekel. Tehát azok a formák, tartalmak, felismerések, amik túlmutatnak az aktuális trendeken, és valahogyan a mély áramot segítenek megérteni nekünk.
2: Az este a házigazda Bogyai Katalin diplomata újságíró, vendége Böszörményi Nagy Gergely író-filozófus jövőkutató. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Délelőtt.
4: Szennyvízből sör. A technológia már ott tart, hogy az újrahasznosított víz élelmiszer alapanyag lehet.
5: Különböző további utótisztítási módszerekkel nagyon sok felhasználás lehetséges, akár mezőgazdasági öntözés, de akár ivóvíz szintre is lehet tisztítani a szennyvizet.
4: Ehhez képest még a WC-t is ivóvízzel öblítjük. Hol és mire használják Magyarországon és külföldön az újrahasznosított szennyvizet? Szemlélet és pénzkérdés a további hasznosítás? Diósi Klári vagyok, ezzel a témával is várom Önöket.
2: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Kiszínezett meddőség.
6: Akkoriban voltunk benne a férjemmel a hatodik lombik ciklusunkban, és hát akkor ugye érzelmileg eléggé mélypontra kerültem, és elkezdtem ezeket a képeket kirajzolni magamból, mert az illusztrációs képzésen egyébként is javasolták, hogy az érzéseket rajzoljuk ki.
7: Mit jelent évekig részt venni a gyermekvárás asszisztált folyamatában? Milyen módszerek és szakemberek segítsége érhető el a szülővé válás olykor testet, lelket különösen erősen igénybe vevő időszaka alatt?
2: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Kedden délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
8: Új rendszer fog kialakulni legalábbis a Perzsa-öböl térségében, hiszen az öbölmenti arab államok azt látják, hogy miközben ők azt gondolták, hogy ha ott náluk amerikai támaszpont van, vagy ott állomásozik az 5. flotta, akkor őket az megvédi. És közben azt látjuk, hogy éppen ettől kerülnek célkeresztbe.
9: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a MediaClicken és a YouTube-on.
2: Határok nélkül Szerda T. Fannival.
10: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. 30 éves a Párciumi Keresztény Egyetem gazdasági képzése.
11: Ez nem csak a nagyváradi magyar nyelvű gazdasági képzésnek az időbeli mélysége, ez a 30 év, ma már több intézményben is folyik magyar nyelvű gazdasági képzés, de a Párciumi Keresztény Egyetem volt az első olyan intézmény, ahol ilyen képzés magyar nyelven indult.
10: Idén is diákutaztatási programot hirdet a Rákóczi Szövetség a Nemzeti Összetartozás napjára.
12: Azt szoktuk mondani, hogy ha 5000 diákot akár egy ilyen nemzeti ünnepen vagy emléknapon autóbuszra sikerül ültetnünk, akkor nem csak ők utaznak, hanem legalább még ugyanannyian fogadják is őket, és ilyen módon egy valós, megragadható tartalma van, akár majd most a Nemzeti Összetartozás napjának is.
10: És most jöjjenek a részletek. Harminc évvel ezelőtt indult el a romániai felsőoktatás első magyar nyelvű gazdasági képzése. A jubileumról a Párciumi Keresztény Egyetemen emlékeztek meg, ahol a rendszerváltás után útjára indított szakmára a magyar felsőoktatás egyik meghatározó műhelyévé vált. Az ünnepi eseményen több kárpát-medencei intézmény képviselői is részt vettek. Ionescu Nicolett összeállításában elsőként dr. Szilágyi Ferencet, a Gazdaság és Társadalomtudományi Kar dékánját halljuk.
11: Egy intézmény életében, múltjában egy 30 éves mélység az már tekintélyesnek, jelentősnek számít. Ez nem csak a nagyváradi magyar nyelvű gazdasági képzésnek az induló időpontja, vagy időbeli mélysége ez a 30 év, hanem a romániai magyar nyelvű gazdasági képzésnek is egyszer mind. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez itt Nagyváradon indult el. Ma már több intézményben is folyik, természetesen a Babes-Bolyai Egyetemen, vagy a Szapiencia Egyetemen is magyar nyelvű gazdasági képzés, de a Párciumi Keresztény Egyetem volt az első olyan intézmény, ahol ilyen képzés magyar nyelven indult.
1: Az elmúlt 3 évtized alatt mennyire igazodott a trendekhez, vagy klasszikus gazdaságtan tanítanak?
11: Változások is voltak, meg szélesedés is történt, hiszen annak idén egyetlen egy szakunk volt, ma pedig már ez egy nagy múltú tanszék, 4 alapképzéssel és 2 mesteri képzéssel. Ráadásul a legnépesebb tanszék mind a mai napig a Párciumi Keresztény Egyetemen, több mint 400 hallgató tanul ezen a tanszéken, illetve ezen a 6 szakon, és ez egy büszkeségre ad okot.
1: Mennyire igazodnak a világ trendjeihez?
11: Hát a gazdaság az egy folyamatosan átalakuló terület, dinamikus folyamatok zajlanak. Nekünk is meg kell próbálnunk lépést tartani ezekkel, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy technológiai robbanás zajlik, tehát nem olyan egyszerű ezt a lépést tartani. Az elmúlt években például gazdasági informatikai képzést indítottunk, a digitalizáció, az AI és az informatikai terület is bekerült a képzési portfóliónkba. A Párciumi Keresztény Egyetem nem önmagában áll világító torony itt a határon, főleg, hogyha megtörtént Románia Schengeni csatlakozása, ugye hálózatban gondolkodva fejlesztjük a képzéseinket, illetve az intézményünket. Tudjuk azt, hogy a közelünkben, a környezetünkben tőlünk jóval nagyobb intézmények is vannak, amelyekkel igyekszünk kapcsolatot teremteni, együttműködni, különféle programokat végrehajtani. Közelünkben ma működik a Debreceni Egyetem, de nincsen messze a Miskolci Egyetem, a budapesti intézmények, a Közgazdasági Kutatóintézet Budapesten, a másik irányban a Szapiencia Tudományi Egyetem, illetve a Babes-Bolyai Tudományi Egyetem, minden irányban igyekszünk kapcsolatokat kiépíteni, illetve hálózatban gondolkodva fejleszteni a gazdaságtudományi képzéseket.
1: Milyen képzésekben gondolkodnak a jövőt illetően?
11: Speciális időket élünk, amikor a lehetőségek és a veszélyek egyaránt koncentrálódnak, intenzívebbé válnak. Úgy hívják ezt, hogy a polikrízis időszak, amiben most vagyunk, de ugyanakkor technológiai forradalom is van. Rengeteg lehetőség és rengeteg új kihívás jelentkezik egyszerre.
1: Milyen lehetőségeket lát az együttműködésre? Fertő Imre egyetemi tanára a Budapesti Corvinus Egyetemen.
13: Amit mi tudunk ajánlani a kollégáknak, hogy eljönnek mondjuk Budapestre, használják a mi adatbázisainkat, részt vesznek tudományos rendezvényeken, bekapcsolódnak a tudományos közéletünkben. Tehát alapvetően tudáscsere van, és nyilván az nekünk fontos, hogy Nagyváradon vagy a Párciumban mi folyik. Tehát ha mondjuk vannak nekik adataink, akkor tudunk segíteni abban, hogy ezeket jó színvonalon elemezzék, amivel akár döntés előkészítő termék lehet, vagy akár egy közös tudományos cikk.
1: A gazdaság vezeti a világot, jól fogalmazom, vagy túlzok?
13: Most valóban van egy világgazdasági turbulencia, mindenki olvassa a napi híreket, nem csak az ukrán háború, a hormuzi szoros, tehát izgalmas korban élünk, lehet azt mondani, hogy mi kell egy közgazdász kutatónak, hogy ne legyen valami külső sok és annak a hatását elemezni, úgyhogy most ebből a szempontból jól el vagyunk látva, elemezni való problémával.
1: Diákoknak mit ajánl? Mire helyezzék a hangsúlyt?
13: Azt gondolom, az egyetemi képzés alapvetően a kritikai gondolkodásról szól, tehát nem kell elfogadni semmit készpénznek, amit mondanak nekik. De az is fontos, hogy logikai struktúrákat megtanuljanak, hogy minden tudománynak van nyelve, közgazdaságtanunk is van egy nyelve, mint ahogy megtanulunk magyarul, van, mit tudom, nyelvtani szabályok és a többi, tehát minden tudománynak megvan ez a nyelve, a mondjuk alapszakos hallgatónak az a dolga, hogy ezt a nyelvet elsajátítsa és kreatívan tudja alkalmazni.
1: Nem inkább a tárgyi tudásra helyezze a hangsúlyt?
13: Hát az is fontos, tehát most ugye a technológia segít bennünket, de bármilyen elemzési folyamat végén az ember validálja, ha nincs meg az a helyi tudása, tehát hogy az adatok honnan keletkeztek, az adatoknak mi a kontextusa, akkor a technológia magában nagyon lerövidíti a kutatási folyamatnak egy meghatározott részét, de hogy az eredményeket helyesen értelmezünk, ott mindig ott lesz a legvégén a kutató.
10: A digitális világ kihívásaihoz és a Z-generáció elvárásaihoz is alkalmazkodni kell ma a felsőoktatásnak. Hangsúlyozta dr. Illyés Ferenc, a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ igazgatója az intézmény hétvégi nyílt napján. A képzési kínálatot sátraknál és információs pontokon mutatták be az érdeklődőknek, miközben oktatók, valamint jelenlegi és egykori hallgatók válaszoltak a továbbtanulással kapcsolatos kérdésekre. A rendezvényen Gerép Krisztina is ott volt.
14: Útbaigazítást adnak a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ munkatársai az érdeklődőknek az épületük előtt kialakított információs sátrakban.
15: 2 évvel ezelőtt végeztem itt az egyetemen.
14: Egy másik standnál a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ egy korábbi diákját szólítom meg.
15: Balogh Kinga vagyok, az erdélyi nyomtatott lapterjesztés vezetője. Partnerségben vagyok itt, hogy a magyar nyelvű sajtót igenis bemutassuk a fiataloknak. Úgy próbáljuk megfogni őket, hogy ilyen nagyobb rejtvényeket nyomtattunk ki, oda hívjuk, kitöltik, és adunk nekik egy-egy rejtvényt, hogy vigyék haza a szülőknek, nagyszülőknek.
16: Biztos, hogy kuriózum a nyomtatott sajtó most már a diákoknak.
15: Igen. Sőt, meglepően azt látom, hogy a sudoku az számukra ismerős, mivel online azt elérik, de hogy a rejtvény az újdonság.
16: Itt végzett ön, mi az, amit úgy érez, hogy kapott az itteni egyetemtől, mi az, amit tud hasznosítani most?
15: Úgy fogtam neki, hogy lesz nekem egy diplomám kereskedelem és marketing szakon, mivel én kereskedelmi vezető vagyok, így marketing szakterületen elég gyenge voltam. Sokkal többet adott nekem ez az egyetem, hogy nem elég, hogy a marketing szemléletemet megváltoztattam, hanem kapcsolatokat adott, tudással gazdagodtam, és a szakemberek, az oktatók, akik tanítanak, de nem szakkönyvekből tanítottak, hanem igenis a gyakorlatban ez hogy működik.
16: A nyílt napok célja a képzési kínálat bemutatása. Több egyetem kihelyezett tagozata működik itt, rangos anyaországi egyetemeké is. Miben változott az elmúlt években a kínálat?
17: A Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ egy dinamikusan fejlődő képzési központ.
14: Illyés Ferenc, a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ igazgatója.
17: 27 éve vagyunk a piacon, jelen pillanatban 4 egyetemi partnerrel dolgozunk együtt, a legrégebbi egy közgazdászképzés, utána egy vidékfejlesztési képzést telepítettünk le, könnyűipari mérnökit, és jelen pillanatban a legújabb képzésünk 4 éve zajlik, egy egészség alapképzés. A 4 egyetemi partnerünk az az Edutus Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Mate Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, és az utolsó partnerünk pedig a Pécsi Tudomány Egyetem, amiben változott az a dinamikus fejlődés, és nagy valószínűséggel a diákoknak a kora, nappali tagozatunk is van, és a bejövő új Z-generációs diákokkal való törődés teljesen egy megváltozott új oktatási struktúrát kíván.
18: Gyurka Csaba vagyok, tavaly végeztem az alapképzésen az Edutus Egyetem oktatásában, jelenleg pedig mesterszakos hallgató vagyok első éven, szintén itt a széken tanulok.
16: Úgy tudom, hogy nem csak tanul, hanem munka mellett tanul.
18: Igen, ez nagyon fontos szempont volt, amikor kiválasztottam az alapképzést. Csíkszeredában élek, és ott is dolgozom. Többet nyújtott, sokkal többet, mint amire számítottam. Nem gondoltam, hogy ilyen színes diák élet van, ilyen jó közösség tud kialakulni, hisz tudtam azt, hogy az ilyen egyetemeket a 19 évestől a 60 évesig mindenki végzi. Annyira jó diákélet van, és annyira gyakorlatorientáltak az órák, és olyan jó tanárok oktatnak, hogy tényleg egyből azt mondtam, hogy ahogy elvégzem, muszáj itt maradnom, és még ennek a közegnek a tagja legyek, ezért is választottam még a mesterszakot.
16: Korábban Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, és talán így a hallgatóknak is ismerős lesz, ugye Tatabányán is volt ilyen. Szakmai és karrier lehetőségek is ismertetnek. Mire van nagy érdeklődés ma Udvarhelyszéken, de Székelyföldön is, mert ugye főleg innen és a környező régióból jelentkeznek ide a székre.
17: A Székelyudvarhelyi Egyetemi Központnak a vonzásköre a elsősorban középrégió. Azt látjuk, hogy a továbbtanulni vágyók egy jó oktató közeget keresnek, ahol jó lenni, ahol jó fejek az oktatók, ahol az ők életvitelükhöz alakul az oktatásnak a struktúrája. egy nagyon megváltozott szemlélet van, hogy milyen területen szeretnének a továbbtanulók elhelyezkedni. Elsősorban a gyártó kapacitásokkal kapcsolatos képzések azok, amelyiknek lefelé menő íve van, és ami felfelé menő íve van, az egészséggel kapcsolatos területek, a szolgáltatások fejlesztése, és ez a közösségi digitális világ.
10: Az oktatás mellett a személyes találkozásokra és kapcsolatok építésére is nagy hangsúlyt fektet a Rákóczi Szövetség. Idén is meghirdették diákutaztatási programjukat a Nemzeti Összetartozás napjához kapcsolódva. A pályázat kárpát-medencei magyar középiskolásoknak kínál lehetőséget arra, hogy határon túli iskolákkal közös programokon vegyenek részt. A rendezvény célja, hogy minél több élmény és kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A pályázatokat elektronikusan lehet benyújtani május 11-éig a Rákóczi Szövetség honlapján. A részletekről Király Levente kérdezte Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét.
12: A három alkalom az március 15-e, június 4-e és október 23-a. Ez egy nagyon régi program, de egy olyan program, ami nem fárad el. Ugye 1994-ben még Harcz József elnök úr, néhai Harcz József indított el ezt a gondolatot, hogy nemzeti ünnepeken a diákok utazzanak egymáshoz a Kárpát-medencében. És ez kitartott egészen 2026-ig, és most is azt láttuk március 15-én, hogy több mint 5000 diák indult el, és reméljük, hogy a Nemzeti Összetartozás napján június 4-én is meg tudjuk tölteni az emléknapot tartalommal olyan módon, hogy magyarországi meg külhoni diákok keresik fel egymást legalább egy határátlépésével, keresztbe kasul a Kárpát-medencében, akár az egyik kisebbségből a másikba, vagy Magyarországról, vagy éppen Magyarországra utazhatnak a fiatalok az iskolák. Itt az iskolák mindig egy kerettámogatásra pályázhatnak, aminek a maximális összege 400 000 forint. Ez általában nem feltétlenül tudja a teljes utazást finanszírozni, de ad egy motivációt, ad egy olyan hozzáadott értéket, amit utána az iskolák, illetve a szülők kiegészítenek, és aztán az történik, hogy elindulnak az iskolák, és valami történik. Fogadják őket az egyik közösségben, aztán esetleg egy másik nemzeti ünnepen visszalátogatnak abból a közösségből, abból, ahonnét éppen korábban utaztak hozzájuk, és ilyen módon minden évben összeszövik a Kárpát-medencét a nemzeti ünnepek, illetve az emléknapok. Nagyon szépen látszik az, hogy itt az elmúlt években, évtizedekben egy nagyon erős hálózat alakult ki a magyar középiskoláknak, gimnáziumoknak, szakközépiskoláknak a Kárpát-medencében, ami az a Rákóczi Szövetség programja is egy picit hozzátesz. Nagyon sok iskolában készülnek ezekre az eseményekre, sok helyen már az iskolai programban is benne van, hogy éppen melyik testvériskolát vagy partneriskolát szeretnék adott esetben fölkeresni. És azért mi azt látjuk, hiszen minden esetben a diákoktól kérünk visszajelzést mindenféle média tartalom keretében, amiket feltöltenek a Rákóczi Sztorik oldalunkra, és ott látszik az, hogy ezek a fiatalok bizony hogy érik meg ezeket az utakat. Hogy az egy jó élmény, akár egy budapesti, akár egy kolozsvári, vagy egy kassai diáknak, hogy találkozik tizenévesként egy másik közösség diákjaival. Egyrészt meg tudják nekik mutatni azt a várost, azt az iskolát, ahol fogadják a fiatalokat. Akik utaznak, azok nyilván jó szívvel mennek, nagyon gyakran visznek akár egy műsort a fogadóiskolának, vagy ott éppen együtt kirándulnak, ahová elutaztak az ottani diákokkal. Azt szoktuk mondani, hogy ha 5000 diákot akár egy ilyen nemzeti ünnepen vagy emléknapon autóbuszra sikerül ültetnünk ezzel a pályázattal, akkor nem csak ők utaznak, hanem legalább még ugyanannyian fogadják is őket, és ilyen módon egy valós, megragadható tartalma van, akár majd most a Nemzeti Összetartozás napjának is, ami azt gondoljuk, hogy egy jó dolog, hiszen ezek az emlékek, amik ilyenkor érik a diákokat, azok jó eséllyel megmaradnak egész életre, és biztos, hogy hozzátesznek a fiatalok tudatához, nemzettudatához, az identitásához, a magyar nyelvhez, a magyar kultúrához való ragaszkodásához. És ugye most éppen a Nemzeti Összetartozás napja közeledik, ami egy szomorú emléknap nekünk magyaroknak, de mégiscsak van ennek egy pozitív tartalma, mégpedig az, hogy mi megmaradtunk. Működnek az iskoláink, nem csak Magyarországon, hanem határon túl is, és jó látni azt, hogy ezek a fiatalok ott, ahol élnek, ott egészen biztos, hogy még akár 100 év múlva is lesz magyar élet, hiszen ők a garanciái annak, hogy ezt a nyelvet és ezt a kultúrát vallják a sajátjuknak.
19: Hogyan formálja ez a fiataloknak a lelkét, hogyan változtatja meg a személyiségüket?
12: Amikor valaki 10 éves, akkor nagyon nyitott a világra, akkor mindent próbál magáévá tenni, és nem véletlen, hogy ezek az évek nagyon élesen megmaradnak aztán a későbbi emlékeiben is minden embernek. És ha ilyenkor sikerül becsempészni ebbe a 10 éves világukba a fiataloknak olyan impulzusokat, ami a mi múltunkhoz, ami a nyelvünkhöz, a kultúránkhoz, a nemzetünkről szól, akkor én azt gondolom, hogy hozzátettünk és hozzáteszünk valamit a, hát most lehet, hogy kicsit pátoszosan fogalmazok, de a nemzet jövőjéhez.
10: A személyes tapasztalatszerzésre épült a Matthias Corvinus Kollégium brüsszeli tanulmányútja is, amelyen kárpátaljai diákok vehettek részt. A belgiumi program során Brüsszelben és Antwerpenben jártak, és egyebek mellett az Európai Unió működésével és annak intézményrendszerével is megismerkedhettek. Részletek Iváncsik Attilától.
20: Én 6 éve csatlakoztam az MCC csapatához, de viszont akkor még nem gondoltam, hogy majd az MCC egy ilyen jó csapathoz fog nekem nyújtani, és hogy ilyen lehetőségek lesznek számomra. Szerintem ez a tanulmány mindenkinek egy nagyon jó lehetőség, világot látni, új dolgokat tanulni, bármiről, amiről csak szeretne. Igénybe vettem az angol tanulást, már van olyan angol tudás szintem, hogy ez megfeleljen nekem, és ezt most itt tudom kamatoztatni Brüsszelben is, amit ugyanúgy az MCC által tudtam megtanulni.
21: Mondja Szanyi Feri János, aki a Matthias Corvinus Kollégium kárpátaljai képzési központjának diákja. Kilbanna Mária szintén a középiskolás program résztvevője.
22: Körülbelül 3 évvel ezelőtt jelentkeztem az MCC-re, és nem gondoltam volna, hogy egy ilyen sok lehetőséget fog nekem adni. Ez a brüsszeli út szerintem csodálatos, tavaly is akartam jönni, csak akkor nem volt lehetőségem, az angolom nem volt ilyen szinten, mint most. Szerintem ez az út segít, hogy többet megtudjak a politikáról, mert szeretném a tanulmányaimat folytatni a nemzetközi kapcsolatokban. És őszintén csak annyit tudok, amennyit olvasok az interneten, és szerintem az semmi ahhoz képest, amit itt tudok megtanulni.
21: Dobsa Németh Beáta, az MCC kárpátaljai képzési központjának vezetője hangsúlyozta. Kiemelt cél, hogy a helyi fiatalok a háborús körülmények ellenére is megkapjanak minden olyan fejlődési lehetőséget, amelyet diáktársaik Kárpát-medence szerte.
23: Amikor 8 évvel ezelőtt útjára indult a Matthias Corvinus Kollégium Kárpátalján, talán még csak legmerészebb álmunkba gondoltunk, hogy már a 383 diákkal büszkélkedhetünk. Ezek a diákok okosak, ezek a diákok érdeklődőek, ezek a diákok tenni akarnak, nyitottak a világra, és szeretnének minden szférában kicsit ismertséget szerezni. Azt látjuk, hogy ezek a diákok nagyon-nagyon szorgalmasak, és képesek arra, hogy olyan nehéz kérdésekre és olyan nehéz politikai, közéleti, az Európai Unióval, az Európai Parlament működésével is kapcsolatos kérdésekre választ adni, amelyeket talán mi felnőttekként is sokszor nehezen tudunk megmondani. Mi pedig az MCC Beregszászi Képzési Központjában azon dolgozunk, hogy ezek a fiatalok ezekre a kérdésekre, ezekre a felvetésekre itt helyben, Brüsszelben kapják meg a választ. Hiszen az a tudásanyag, amit itt első kézből kaphatnak, abban biztosak vagyunk, hogy örök életre szólnak.
10: Zenével, vetélkedőkkel és közös főzéssel telt a hétvége Aradon, ahol ismét megszervezték az aradi magyar majálist. A több mint 2 évtizedes múltra visszatekintő rendezvény ma már nem csak szabadidős program, hanem a helyi magyar közösség egyik legfontosabb találkozási pontja is. A résztvevőket koncertek, családi programok és hagyományos versenyszámok várták a városi strandon. Pataki Lehel Zsolt összeállítása.
24: Közel 4. évszázados az aradi magyarság egyik legnagyobb közösségi családi programja, az aradi magyar majális. Mi tartja ennyi időn keresztül életben ezt a rendezvényt? Péró Tamás, az RMDS Arad megyei szervezetének ügyvezető elnöke.
25: Szerintem a közösség tartja össze, ugyanis mindenki a közösségből hozzájárul az eseménynek a sikerességéhez. Kerületi szervezeti vezetők, városi tanácsosok, civil szervezetek és maga közösség tagjai, egyházi felek kezetek is részt vesznek ezen a szabadidős rendezvényen. Nagyon sokan Arad megyéből is érkeznek a késő délutáni esti koncertre. Úgyhogy hosszú múlttal rendelkezik, sikeres múlttal, és rengeteg rendezvényt foglal magába. Talán a legrégebbi ilyen verseny az a bográcsfőzés. Készülnek is rá, azt mondhatom. különböző speciális receptekkel mindenki hozzáadja a saját konyhájából a titkos hozzávalót, és 20-25-30-an is beszoktak nevezni. Ezen kívül néhány éve már bicikli versenyt szerveznek a kicsiknek, és kötélhúzás, gyermekprogramok, szabadidős programok mindenkit szeretettel várnak.
24: Tari Sándor a főszakács.
0: Mostan igen, most én vagyok a szakács.
24: Mi készül, hogyha elárulhatja?
0: Disznó húsból pörkölt.
24: Hány főre főznek?
0: 70 főre fogok főzni. Hát meglássuk, lehet, hogy több lesz, de remélem, hogy kevesebb nem.
24: Rendszeres résztvevői a majálisnak.
0: 20 éve csináljuk. 20 éve, de nem mindig én főztem.
24: Mi az, ami ide vonza még 20 év után is az embereket?
0: Hogy itt vagyunk együtt, magyarok, tudunk találkozni, mert amúgy, mikor dolgozunk, akkor nem nagyon bírunk, és elsősorban maga a bográcsost, amit csinálok. Én nekem ez a szakmám, azt szeretem csinálni.
24: A Csiky Gergely Főgimnázium sátrában milyen foglalkozásokkal várják a gyerekeket, illetve más érdeklődőket Almási Valéria tanítónő?
3: Kézműves foglalkozásokkal és társasjátékokkal várjuk a gyerekeket. Festés is van, szövés, gyöngyfűzés, óvónénik, tanítónénik segítségével. Itt egész más a hangulat, mint az iskolában, szabadabban. Örülünk egymásnak, gyerekek is egész másképp állnak hozzá ahhoz, hogy szabad foglalkozások vannak, úgyhogy nagyon örülünk egymásnak.
4: Szabó Liza.
24: Hányadik osztályos vagy?
4: Elsős.
24: Mi fog itt most készülni?
4: Szövés.
24: Miért csináltál már?
4: Igen.
24: Voltál már a korábbi években is?
4: Igen.
24: És mit szeretsz kipróbálni leginkább? Mi szórakoztat téged?
4: A kézi munkák, az ilyen foglalkozások.
24: A legtöbb standnál bográcsokat izzítottak föl. Bordák Árpád az egyetlen, aki grillezni készül. A grillezés az a majális elmaradhatatlan tevékenysége.
5: Igen, mert tavaly is nagyon ízlett mindenkinek, úgyhogy idén is azt mondták, hogy gyere, csináld meg, úgyhogy szívesen megcsinálom. Szeretem csinálni, és imádom enni is.
24: Amikor lehetősége van, mindig részt vesz a magyar majálison?
5: Általában mindig itt vagyunk, és a család is itt van, gyerekek jól érzik magukat. Feleségem, ő a kézműves standon van, úgyhogy mind a ketten benne vagyunk ebben, akik... Családias a hangulat, itt mindenki mindenkit ismer, mindenki mindenkivel barát, jó a zene, jó a hangulat, az illatok mindenütt, kaja, szóval csodálatos.
10: Borászok, bírálók és borkedvelők találkoztak hétvégén Horgoson, ahol immár 14. alkalommal szervezték meg a nagyhoni borversenyt. A megmérettetésre ezúttal is több mint 200 mintával érkeztek a délvidék különböző településeiről. A szervezők szerint a verseny évről évre fontos alkalma a szakmai tapasztalatcserének és a közösségi találkozásoknak is. Német Ernő összeállításában elsőként Bacskulin István szőlészborász szakmérnököt, a horgosi Szent Orbán borlovagrend nagymesterét hallják.
6: 203 bor minta érkezett összesen, fehér, vörös, rozé, gyümölcsbor, pezsgő, desszert, organikus és oranzsbor minták érkeztek. Minden évben észhető javulás, mert egyedül itt nálunk a mi rendezvényünkön van az, hogy a szakzsűri észrevételt is tesz a borra, és ez az észrevétel elkerül a termelőhöz is, és a termelő ezáltal tudja korrigálni a következő termését, hogy jobb és szebb minőséget tudjon elérni.
7: Vannak-e olyan régiók, amelyeknek esélyük van arra, hogy nemzetközi hírnevet szereznek?
6: Hát sajnos mi itt a homokhátságon nem tudunk olyan nemzetközi hírnevet szerezni, mert a mi boraink nem tudnak vetekedni a francia vagy olasz termőtájak boraival, de a saját termőterületünkön, vegyük a Vajdaságnak ezt a határmenti vonalát, Kecskemét vonala, Hetényegyháza vonala, ha ezeket a borokat összetudjuk hasonlítani. Horgosi borok ott vannak, ahol a nagy kecskeméti homoki borok is vannak. Tehát minőségben tudjuk követni a szépen elkészített, nagy hagyománnyal rendelkező termőtájaknak a borait.
26: Borzoltán szőlőtermelő.
7: miként látja, hogy a horgosi bortermelőknek mennyire segít az, hogy minden évben megszervezik a nagy honi borversenyt.
1: Ennek kettő szerepe van. Az első és a legfontosabb, hogy olyan borokat lehet kóstolni, és olyan emberekkel lehet találkozni, akik példát és mintát mutatnak, hogy milyen irányba lehet és érdemes fejlődni. Másodszorban pedig a sajátjainkat is, amikor ehhez megmérettetjük, akkor tudjuk, hogy hol helyezkedünk el, és a skála mindkét esetére tudunk példákat mondani, hogy sokkal gyöngébbek, mint amit néha gondolunk, viszont nagyon sokszor pedig azt tapasztaljuk, hogy sokkal erősebbek is akár a saját termékeink, mint amennyire mi magunk predesztináljuk elsőre őket.
2: Kisori István vagyok, Kecskemétről, a Duna Borrégió Szőlészek Borászok Egyesülete titkára voltam. Ez egy nemzetközi borverseny, tehát több országból, Bulgáriától kezdve, Románia, Magyarország, Horvátország, Szerbiából jönnek a minták, tehát itt nagyon-nagyon oda kell figyelni az értékelésnél, pozitív bírálattal akarunk dolgozni, hogy egyrészt segítsük és bátorítsuk a termelőket, hogy ezt a nehéz helyzetben lévő ágazatot műveljük tovább.
7: Említette, hogy több régióból is érkeztek borászok a boraikkal. Ki lehetne egy közülük valamelyiket emelni, ahol nagyon példaértékű a munka és nagyon jók a borok?
2: A romániai minták, Nagy Károly például, ahonnan gyönyörű, fajtatiszta, nagyon szép borok érkeztek, Király Leánka, Chardonnay, Sauvignon Blanc, talán ezt tudnám egy kicsit úgymond előtérbe helyezni idén.
8: Kis Attila vagyok, Vecs megyéből érkeztünk, Tápió-Szentmártonból, Kunsági borvidéken gazdálkodunk, Monor mellett Gomba nevű település határába, ott művelünk egy 63 hektárt, és mindegyiket borra alakítjuk, meg még szoktam is szőlőt vásárolni a környékről.
7: És a különféle bor mostrákra is jár. A zsűri mit mond?
8: Pincét elég szépen sikerült felújítani az elmúlt pár évben, így egyre jobbak a visszacsatolások. Egy körzeti borverseny már sikerült nyerni több alkalommal, a kunsági borversenyen is szoktam aranyérmeket szerezni. Hát meg országos borversenyekre is néha nevezek, ott is mindig ezüst arany minősítést kapunk.
7: Ön hol értékesíti a borait, ott helyben, vagy Magyarország más vidékein, vagy külföldre is szállít?
8: Szerencsére mi már 2013-ban elkezdtünk egy ilyen saját értékesítési csatornát kidolgozni, termelői borkiméréseink vannak. A boroknak ugye 70-80%-a itt tud értékesülni, exportra is értékesítünk, már egészen közel, mert Észak-Komáromba, tehát annyira végül is export, csak a Duna túloldalán.
7: Mik a további tervek?
8: Most szeretnék még szőlőt telepíteni, gyümölcsel is foglalkozunk, borászatot folyamatosan frissítjük, felújítjuk, szeretnék még új üzletet nyitni, esetleg exportra valamerre tovább indulni.
10: Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.
9: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
11: Az Egyesült Államok elfogadná, hogy egy Iránnal kötendő átmeneti egyességben ne szerepeljen az ország atomprogramja lezárásának kötelezettsége, de a végcél ez. Erről beszélt az amerikai energiaügyi miniszter tegnap, hogy hogyan éri el Amerika a végcélt, erről is beszélünk a következő percekben. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját. Jó napot kívánok!
13: Jó napot kívánok!
11: No hát, amiről most az amerikai energiaügyi miniszter beszél, az arcvesztés az Egyesült Államoknak? Azért kérdezem ezt, mert ugye Trump éppen azért indította ezt a fegyveres konfliktust, hogy Irán beszüntesse az atomprogramját.
13: Így van, tehát a háború célja, vagy a háború elsődleges célja az teljesen egyértelműen az atomprogramnak az ellehetetlenítése, beszüntetése. Ugye az, hogy az amerikai energiaügyi miniszter nyilatkozott egy ilyet, ugye nem tudjuk pontosan, hogy a részleteiben hogy is néz ki az a megállapodás tervezet, amelyikről most éppen tárgyalnak. Ugye csak reakciókat hallunk róla, ugye az energiaügyi minisztertől most, a Trumptól, hogy neki nem tetszik az iráni válasz, de magát az anyagot nem látjuk. Ugye az amerikai szempontból ideális megoldás az lenne, hogyha azonnal meg tudnának állapodni az nyilvánvalóan a saját feltételeik szerint az iráni atomprogram leállításáról, és ezzel egy időben a hormuzi szoros megnyílhatna mind a két fél részére. Most úgy tűnik, hogy valamilyen kompromisszumos megoldás van az asztalon, ahol először megnyitnák a hormuzi szorost, majd tárgyalnának az atomprogramról. Most persze az a kérdés, hogy ez a majd tárgyalnának az atomprogramról, ez mennyire van jól körülbástyázva? Tehát ez például mennyire határoznának meg konkrét idő kereteket erre. Tehát a hormuzi szoros megnyitása után nem tudom én mennyivel el kell kezdeni a tárgyalásokat, adott esetben mondjuk adnának egy hónapot, ezt most csak úgy mondom, de valamennyi időt arra, hogy eredményre jussanak vele, és hogyha ez nem történik meg, akkor majd mi történik? Ugye az Egyesült Államoknak folyamatosan megvan a lehetősége arra, hogy új kezdje a háborút, hiszen a haditengerészeti kötelékek azok továbbra is ott állomásoznak, a légierős kötelékek továbbra is a térségben vannak, tehát bármikor újraindíthatja a háborút. Jól láthatóan Trump elnöknek nem az a preferenciája most, hogy újraindítsa, hanem egyéb módon, finomabb módszerekkel próbál nyomást gyakorolni Iránra, leginkább az iráni olajexportnak az ellehetetlenítésére.
11: No, de hogyha a kiinduló pontot nézzük, Irán fog bármilyen egyességet kötni az atomprogramja beszüntetésével, vagy felfüggesztésével, most ezt csak én teszem hozzá, ezzel kapcsolatban?
13: Hát, hogy fog-e, azt majd meglátjuk. Nem szeretne.
11: Miért cserébe függesztené fel? Mondjuk most nézzük ezt az állapotot.
13: Ugye az amerikai hozzáállás jelen pillanatban az, hogy lebegtetik a további bombázásoknak a lehetőségét, eközben egy nagyon súlyos, komoly gazdasági embargónak vetették őket alá, tehát hogy egyfelől vannak mindenféle szankciók, másfelől ami a legsúlyosabb, hogy nem engedik az iráni olaj- és gázexportot, és azt remélik, hogy ez a nyomás elég lesz, ez a kettős nyomás, fenyegetés elég lesz ahhoz, hogy az irániakat jobb belátásra bírják. Emellett van egyébként egy pozitív ajánlatuk is, mégpedig az, hogy amennyiben beleegyeznek ebbe, akkor feloldják a szankciókat, vagy legalábbis annak jó részét, és mindenféle kölcsönösen hasznos gazdasági együttműködésbe kezdhetnek Iránnal.
11: Uh-huh. Ugye említette az előzőekben, hogy nem biztos, hogy szerencsés, nem tudom már pontosan, hogy fogalmazod, de nem biztos, hogy szerencsés, ugye, hogyha az Egyesült Államok tovább folytatja ezt a katonai konfliktust. Ugye a sajtóhírek most már arról szólnak, hogy Washington minden mozgatható tartalékot eléget ezzel a háborúval, és hogy a szövetségi rendszerében is repedések indulhatnak el. Ott van például Tajvan, Dél-Korea, Japán, és hát Ukrajna is azért attól tart, hogy esetlegesen fegyvert nem kap többet.
13: Ugye kétségtelen, ez a konfliktus most az Egyesült Államok számára a legfontosabb, ezért az erőforrásait erre a konfliktusra koncentrálja. Tehát ez azt jelenti, hogy a többieknek, még hogyha meg is rendelték adott esetben a fegyverszállítmányokat, akkor várniuk kell. Azzal azért óvatosan bánnék, hogy az Egyesült Államok kiürítette a fegyverraktárait. Azért ez nincsen egész így, tehát kétségtelenül lejjebb apasztotta, az biztos, de azért nem ürítette még ki. Arra azért vigyáznak, hogy teljesen ki ne ürüljenek ezek a fegyverraktárak. Most egyébként az egyik tanulság, amit le kell vonni, és ezt már le is vonták egyébként, hogy föl kell pörgetni az amerikai hadipart, hogy nagyobb kapacitásokkal rendelkezzen. Ezt egyébként már tulajdonképpen az iráni háború előtt levonták ezt a következtetést, ez benne van a nemzeti biztonsági és nemzeti védelmi stratégiáikban, amik most jelentek meg nem olyan régen, hogy fel kell pörgetni az amerikai hadipart.
11: Ez egyébként az ország gazdaságának is segítene?
13: Hát legalábbis a hadipari cégeknek mindenképpen segít.
11: Viszont csak most itt a német példa jutott eszembe, ugye, hogy azzal szeretnék, és ugye az ő történelmükben láttunk már erre példát, hogy ők azzal szeretnék elérni a versenyképességet, vagy növelni a versenyképességet, és felpörgetni a gazdaságot, hogy autós cégeket, vagy autógyárakat fegyvergyárakká alakítanak.
13: Hát igen, de általában a hadipar felpörgetése az átmenetileg hozhat fel, de egy ország gazdaságát nem lehet erre alapozni. Csak összehasonlításként hadd mondjam el, hogy a világon, a világ GDP-jében az autóiparnak négyszer akkora a súlya, mint a hadiparnak. Tehát, és akkor még csak az autóiparról beszéltünk. Tehát azért persze fel lehet valamennyire pörgetni, meg csúcstechnológiát lehet fejleszteni, meg hát sok hasznos oldala is van, de azért kiváltani egy egyensúlyon alapuló mindenféle területtel rendelkező gazdaságpolitikát pusztán a hadiparra alapozva nem lehet.
11: Mit ért el Amerika ezzel a fegyveres konfliktussal eddig?
13: Hát ugye ez nem zárult még le, nem, egyelőre még nem tudjuk, hogy mi lesz a végeredmény. Nyilván Amerikán belül is nagy a nyomás Trump elnökön és az adminisztráción, hogy eredményeket érjen el. Van sok ellendrukker Amerikában, de hát ugye mégiscsak ez a konfliktus, ez február végén kezdődött. Még csak, ha úgy tetszik, 3 hónapos ez a konfliktus.
11: 4 hétre tervezte az amerikai elnök.
13: Több kétségtelenül valószínűleg hosszabb ideje tart, mint amit eredetileg terveztek. Kétségtelenül Irán reziliensebbnek bizonyult, de tehát az Irán az, hogy politikailag reziliensebb, mint ahogy gondolták, az nem jelenti azt, hogy a gazdasági nehézségeket örökre el tudja viselni. Uh-huh. Tehát minden esetre ez a háború azért hamarabb le fog zárulni, ez nem fog évekig eltartani, mint az orosz-ukrán háború. Viszont rövid távon nagyon súlyos gazdasági következményei vannak a világgazdaságra nézve.
11: Azt mondja, hogy ez a háború le fog zárulni az Egyesült Államok és Irán között. Igen ám, de Irán és Izrael között a konfliktus megmarad-e? Hiszen itt nem pusztán az atomfegyverek vagy az atomprogramról van szó.
13: Hát ugye az kétségtelenül fennáll az a lehetőség, hogyha az Egyesült Államok egy olyan megállapodást köt Iránnal, amelyik nem teljesen megnyugtató Izrael számára. Ugye azt kell itt látni, hogy Izrael számára az iráni atomfenyegetés az egy egzisztenciális kihívás. Tehát ők a saját létükben fenyegetetnek érzik magukat. Az Egyesült Államok számára nem egzisztenciális a fenyegetés, legalábbis egyelőre még nem, mert az iráni rakéták nem érik el az Egyesült Államokat, ezzel szemben Izraelt elérik. Tehát egyelőre az Egyesült Államok számára nem egzisztenciális a fenyegetés, tehát lehetséges, hogy az Egyesült Államok olyan kompromisszumokat köt, amelyek a saját szempontjából elfogadhatók, de Izrael számára nem elfogadhatók. Ebben az esetben Izrael fenn fogja tartani magának a jogot, hogy időről időre visszatérjen és megsemmisítsen olyan célpontokat, amelyikről ő úgy gondolja, hogy az iráni atomprogram számára kulcsfontosságú, és eközben folyamatosan marad a konfliktusa a megmaradt iráni proxikkal. Ugye ezek közül is a legfontosabb a libanoni Hezbollah, amivel egy folyamatos háborút vív, még hogyha most tűzszünet is van, de azért láttuk, hogy ez a tűzszünet se 100%-os.
11: A vallási konfliktus véget érhet valaha?
13: Nem fog véget érni ez a konfliktus, ez örökké fog maradni.
11: Igen, de pontosan ez az, ugye, ami miatt újból és újból abban a térségben.
13: Az a kérdés, hogy együtt tudnak-e olyan megoldást találni, hogy a felek együtt tudjanak élni. És itt azért vannak pozitív jelek. Ugye az egyik pozitív tényező itt az, hogy mielőtt Irán egy síita teokrácia lett volna, tehát egy vallási alapú állam lett volna, a sah alatt Izrael és Irán viszonya az kifejezetten baráti volt. Majd, hogy nem szövetségesi viszony volt a két ország között, tehát hosszú időn keresztül ez a két nép kiválóan el tudott egymással kooperálni. Eközben egy másik pozitív jel, hogy az Ábrahám akkordok megszületésekor, vagy az után, Izrael és több öböl menti arab állam kiváló viszonyt tudott egymással kialakítani, és tulajdonképpen a 2023-ban, októberben kezdődött háború, az azért robbant ki, mert Irán meg akarta akadályozni, hogy ugyanez a jó viszony kialakuljon Izrael és Szaúd-Arábia között. Tehát azt lehet látni, hogy ha 1948-tól kezdve nézzük a dolgot, Izraelnek tulajdonképpen minden arab állam az ellensége volt. És aztán szépen lassan egyenként béke megállapodásokat tudott kötni az arab államokkal, és mostanra már szinte mindenkivel meglehetősen jó viszonyba keveredett.
11: Uh-huh. Ugye, hogyha valaki most olvasgatja a híreket a közel-keleti fegyveres konfliktussal kapcsolatban, akkor részben olvashat arról, hogy tűzszünet van érvényben, aztán olvashat arról is, hogy az amerikai hadsereg megsemmisített két tankert, ugye, amelyek próbáltak belépni az iráni blokkád alá vett kikötőbe. Szóval, hogy akkor most...
13: Nem egészen megsemmisítette, hanem mozgásképtelenné tette.
11: Aha, értem, mozgásképtelenné tette. Jó, a tűzszünetbe mi fér bele?
13: Ezek a tűzszünetek, persze az ember azt gondolja, hogy tűzszünet az azt jelenti, hogy senki nem lő egyet sem. De hát azt láthatjuk, hogy ez se az orosz-ukrán háborúban, se a most a közel-keleti háborúban nem egészen így van. Ugye azért az nagy különbség, hogy az amerikai légierő nem bombázza Iránt. Ugye itt 5,5 héten keresztül minden nap bombák ezreit dobta Iránra, és ez most nincsen. Tehát ez azért már hatalmas előrelépés, de kétségtelenül olyan fenyegetéseket, mint ezek a kis hajók, gyors naszádok, ugye ezek kicsi hajók, gyorsan mozognak, nehéz őket észrevenni, de hogyha észreveszik őket, akkor az amerikaiak megszokták ezeket semmisíteni, mert ezek az egyik fajta fenyegetés, ami a nagyon lassan mozgó és könnyen gyúlékonyá váló tankerhajók ellen az irániak be tudnak vetni. Most ilyeneket megsemmisítenek. Lehet azt mondani, hogy ez tűzszünet sértés, de azért ugye az mégse ugyanaz, mint hogyha ha teljes valójában folyik egy háború.
11: Ugye beszéltünk itt, és azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy azért tartanak a tárgyalások, csak ugye ezekről most keveset tudni. Nyilván az orosz-ukrán háború kapcsán a béketárgyalásoknál láthattuk azt, hogy akkor, amikor kiszivárogtak az információk ezekről a tárgyalásokról, akkor utána mindig visszaesett egy kicsit az eredmény, vagy nem úgy haladt az eredmény, úgyhogy nyilván ez az oka is lehet annak, hogy kevesebb információt tudunk róla. Most ugye hétvégén már Katarral is, Katar miniszterelnökével is tárgyalt az amerikai külügyminiszter, ugye ők Katar közvetítőként már többször részt vett ebben a folyamatban. Ugye itt nem csak Iránról beszélünk, hanem ott van Katar, ott van az Egyesült Arab Emírségek. Mind a kettőnek a gazdasága múlik most azon hosszú távon, hogy ez a háború, ez milyen irányba halad. Milyen szerepet tud vállalni itt a béke megteremtésében, akár Katar, akár pedig az Egyesült Arab Emírségek. Ugye a szakértők azt mondják, hogy itt nem, hogy a háború lezárása után közvetlenül majd visszaáll az energiának az ára, és akkor újból fellendül a világpiac, hanem itt nagyon hosszú távú következmények lesznek.
13: Ugye az biztos, hogyha holnap megállapodást kötnek, akkor minden nem áll vissza holnap után reggel. Tehát időbe fog ez telleni, de azért az teljesen egyértelmű, hogy ezek a kicsi öbölmenti királyságok, ezek a gazdasági létükért küzdenek, hiszen azért továbbra is a gazdaságuk alapját, bár megpróbáltak már diverzifikálni, de azért a gazdaságuk alapját mégiscsak az energiahordozók exportja teszi ki. Ilyen szempontból egyébként Katar az egy viszonylag jó helyzetben van, már úgy értem, hogy közvetítőként. Katar volt az, amelyik tulajdonképpen legközelebb állt Iránhoz. Mondjuk ez nem akadályozta meg Iránt abban, hogy katari célpontok ellen is csapásokat mérjen. De mégis Katar jobb helyzetben van. Az Egyesült Arab Emirátusok úgy tűnik, hogy Irán számára a legfontosabb ellenségé lépett elő egyébként. Több támadást, rakétatámadást indított az Egyesült Arab Emirátusok ellen, mint Izrael ellen. Ami azért, ha belegondolunk, azért ez furcsa. De megvan az oka a dolognak, mert tulajdonképpen az iráni cél az volt, hogy ellehetetlenítse az öbölmenti arab államoknak az életét, annak érdekében, hogy ezáltal is nyomást gyakorolja, megpróbálja meggyengíteni a szövetséget ezek között az országok és az Egyesült Államok között. Hát ez nem igazán jött be, mert nem annyira meggyengítette, mint inkább még szorosabbra kovácsolta. Mostanra ezek a kis királyságok tulajdonképpen kénytelenek voltak belátni, hogy amíg az iráni fenyegetés fennmarad, addig nem fognak tudni tartós békében élni.
11: Hogy kié lesz a hormuzi szoros felügyeleti joga? Az min múlik, vagy min dől majd ez el? Ugye Irán szeretné teljes körűen felügyelni. Igen ám, de Katarhoz és az Egyesült Arab Emírségekhez ugyanúgy tartozik a felügyelet.
13: Ugye, ha magát a hormuzi szoros nézzük, az a szűkület, az a szoros, az egyik oldalon Irán van, a másik oldalon Omán. De ennek ellenére a nemzetközi tengerjog szerint az a helyzet, hogy hiába az egy szoros, az egy szabad nemzetközi hajóút, ahol a két parti állam az nem szedhet azért pénzt, hogy ott hajók áthaladjanak. Na most, ha bármilyen, persze Irán megpróbálja elérni, hogy a dealnek a része legyen, hogy ő szedhessen ezért pénzt. Ezt az Egyesült Államok nagyon csodálkoznék, hogyha megengedné, tudnélik ez teljes mértékben aláásná a szabad tengeri kereskedelmet. Ez az összes többi ilyen szorosra is, például a Malaka szorosra is, amelyik ugye Kína szempontjából rendkívül fontos. Hasonlóan akkor precedens teremtene és érvényes lenne, és ez teljesen aláásná a szabad tengeri kereskedelmet, amelyik az egyik legfontosabb amerikai nemzetbiztonsági érdek.
11: No, ugye a 2026-os labdarúgó világbajnokságunk, ami idén nyáron lesz, a legnagyobb kérdése, hogy Irán ott lesz-e a tornán a sikeres selejtező szereplést követően, és a válogatott ugye megerősítette a részvételi szándékát, de hát ugye ezt nem minden feltétel nélkül teszi. Ez azért érdekes, mert a legnagyobb feszültséget most a vízum kérelmek, vagy a vízum kiadás okozza. Azt mondja a szövetség elnöke, hogy minden játékosnak és táptagnak, beleértve azokat is, akik az iszlám forradalmi gárda hadtestében teljesítettek katonai szolgálatukat, akadálytalanul meg kell kapnia a beutazási engedélyt. Az itt a nagyon nagy kérdés, hogy ez az Egyesült Államok számára vajon milyen biztonsági kockázattal jár, vagy járhat-e azzal?
13: Hát én nem gondolom, hogy komoly biztonsági kockázattal járna, mert még abban az esetben is, hogyha beengedik őket végül az Egyesült Államokba, én abban egészen biztos vagyok, hogy szoros figyelemmel fogják kísérni minden egyes lépésüket. Tehát nagyon szoros biztonsági felügyelet alatt lesznek, nem mászkálhatnak majd csak úgy szabadon bárhová.
11: Ugye itt most számomra az is kérdés volt, volt, hogy azon túl, hogy nem mászkálhatnak bárhova szabadon, hogy, hogy milyen módon világítják egyáltalán átvilág, persze hát nyilván egy vízumhoz kell, de hogy milyen módon világítják át azokat, akik beutazhatnak itt éppen a labdarúgó bajnokság kapcsán az országba.
13: Ugye, én ennek nem vagyok szakértője, de hát ugye a hírekből azt lehet visszafejteni, hogy azért komoly átvilágítások vannak. Az, aki már utazott az Egyesült Államokba és vízumot igényelt, ott ugye egy nagyon komoly kérdőívet kell kitölteni, hosszú-hosszú évekre visszamenőleg az összes utazását fel kell tüntetni. Ugye, de ez csak az egyik oldala a dolognak. Az a kérdés a másik oldalon, hogy ez tényleg ellenőrzik vagy sem, és mekkora erőforrásokat tesznek abba bele, hogy minden egyes információnak utána is járjanak. Ugye valószínűleg ez változó, tehát egy átlag ember egy átlag országból valószínűleg nem néznek mindennek utána, de az ilyen kiemelt biztonsági kockázatot jelentő országokból, mint mondjuk Irán, nyilván ennek sokkal nagyobb erőkkel néznek utána, és aztán különösen, hogyha egy ilyen politikailag, meg kommunikációs szempontból kiemelt esemény, mint az iráni válogatott amerikai földön, miközben háborúban áll a két ország, a futball VB-re az IRGC-hez tartozó, vagy korábban ott szolgált katonákat küld, akkor nyilvánvalóan az utolsó releváns eseményekig utána fognak nézni.
11: No, ugye itt a minden háborúnál, így a közel-keleti konfliktusnál is, illetve a hormozi szoros lezárásának is vannak negatív hatásai, és vannak áldozatai, sok-sok polgári áldozat is. Ugyanakkor

0: azon kívül működnek, azok számára a magas olajárak, ugye a háború előtt $60 környékén volt, és most ugye változó, hogy éppen hol tart, de volt már $120 is, tehát ugye az kétszer akkora, és akkor azokban az időszakokban, amikor ilyen magas az olajár, hát kétszeres hasznot tudnak ugyanazzal a befektetéssel, vagy ugyanazzal az üzemi költséggel elérni, tehát számukra ez kifejezetten jó. Ugye itt Európában például már az orosz-ukrán háborúnak az egyik legnagyobb nyertesének Norvégiát tartják, amelyik ugye hatalmas olaj- és gázmezőkkel rendelkezik az Északi-tenger alatt, és hatalmas profitokat tudott realizálni az orosz olaj- és gáz európai kitiltása miatt.
1: Ugye, és akkor nem csak ezek a cégek, de itt olvasom például a Shell, a BP, a Total Energies, az ExxonMobil, a Chevron, ők mind a nyertesei lesznek ugye ennek a konfliktusnak, vagy már azok. Beszéltünk már a hadiparról, és ez is érdekes, mert ugye abból az aspektusból közelítettük meg, hogy az Egyesült Államok vajon mennyire érzi meg ennek a fegyveres konfliktusnak a hozadékát, illetve hát azt, hogy mennyire emészti fel a tartalékait. Azért a hadipar is nyer ezen, és talán nem is kicsit, ugye a Lockheed Martin, talán azt ismerjük a legjobban, ők is komoly nyerességet könyvelhetnek el.
0: Igen, hát ugye több szempontból is. Az egyik szempont a kiürített raktárakat újra fel kell tölteni, tehát az ismét nagy új megrendelések. Ráadásul miután levonják a háborúnak a tapasztalatait, az segít a haditechnikának a technikai fejlesztésében. Uh-huh. Tehát minden egyes ilyen háborúban, ugyanez van az orosz-ukrán háborúban, ott ugye, amiről a legtöbbet szoktak beszélni, az a drón technológiának a fejlődése, amelyik talán most a leggyorsabban fejlődő haditechnikai ágazat, és ott a háborúzó felek gyakorlatilag hetente fejlesztenek valamit a saját technológiájukon, de ugyanezt át kell venniük a nyugati hadipari cégeknek, és itt hatalmas fejlődési lehetőség van, ezeket be kell vezetni az adott hadseregekbe, ott is raktárkészleteket kell kialakítani, tehát itt nagyon nagy fejlődésre van lehetőség.
1: No, hát innen folytatjuk akkor legközelebb ezt a beszélgetést. Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. És valamennyi kollégám Szőlősi Éva és Rász Dorottya nevében köszönöm hallgatóink megtisztelő figyelmét. Csete Beátát hallották, szép estét kívánok.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 19 óra. Jó estét kívánok. A mikrofonnál Bőti Attila. Hírek következnek Gál Andrea szerkesztésében. Elkezdődött az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma a 16 miniszterjelöltből 11-et hallgattak meg. Volt, akit több bizottságban is. Pósvai Gábor belügyminiszterjelölt azt ígérte, hogy kivizsgálnák a Pegazus ügyet és a politikailag motivált lehallgatásokat. Ezek eredményeit nyilvánosságra hozzák. Helyreállítanák a szakszolgálatokba vetett bizalmat és annak pártpolitikától független működését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt elmondta, hogy felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit és az egyéb túlárazott, kedvezőtlen megállapodásokat.

0: forrásokat, köztük azokat, amelyeket titkosított az Orbán kormány. Egyelőre nem cél leválni az orosz olajról, inkább diverzifikálnák az energiaellátást. Csökkentenék a tűzifa áfáját, a különadókhoz és árstoppokhoz egyelőre nem nyúlnának. Orbán Anita külügyminiszter jelölt egyebek mellett arról beszélt, hogy fegyvert és katonákat sem küldenének Ukrajnába. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, az új kormány visszaépíti Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is. A legfontosabb nemzeti ügynek a felfüggesztett uniós források megszerzését nevezte. Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt a határon túliak helyzetében teljes újragondolást és autonómiát ígér, visszamenőleg is átvizsgálnák a határon túliaknak adott támogatásokat. Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a közeljövőben találkozik egymással, a vezetők a kárpátaljaiak helyzetéről is egyeztetnek. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt azt mondta, hogy egy független betegjogi rendszert alakítanának ki. 2035-ig elérnék, hogy a születéskor várható élettartam 80 évre emelkedjen. Regionális gyermekpszichiátriai centrumokat, országos iskolapszichológusi hálózatot alakítanának ki. Az abortusz vagy az eutanázia ügyét széleskörű társadalmi egyeztetésre küldenék. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt közölte, hogy új felsőoktatási törvényt dolgoznának ki, és a hallgatóknak lehetővé tennék, hogy részt vegyenek az Erasmus és a Horizon programban. Átvilágítanák a Klebelsberg központ működését és a teljes közoktatást, felülvizsgálnák a Kréta rendszert. Megfontolnák, hogy kivezetik a heti 5 kötelező testnevelés órát, és a tankötelezettség 18 évre emelésén is gondolkodnak. A vasútrombolás korát le kell zárni, és át kell lépni a vasútfejlesztés korába Magyarországon, erről is beszélt Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási tárcavezető a hazai járműparkok megújításáról, az EU-s források felhasználásáról és a leköszönő kormány intézkedéseiről is kifejtette véleményét. A meghallgatások holnap reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4-kor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Az ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök is, aki bemutatja a tárcavezetőket. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A MUOSZ nagydíját és a közönségdíjat Németh Diana Nimród című sorozata nyerte el. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat. A fővárosban szeptember 15-től lesz látható a Kapa központban. Reggelivel várja a bicikliseket holnap reggel a Budapesti Közlekedési Központ, csatlakozva a Magyar Kerékpáros Klub kezdeményezéséhez. A BKK 7 és 9 óra között kakaós csigát, sajtos pogácsát, almát, üdítőt oszt és túrórudit is kapnak a bringások. Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés elsősorban keleten várható. Napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar, majd estétől fokozatosan megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Délutánra 15 és 22 fok közé melegszik a levegő, de a Dunántúl nyugati részén 15 fok alatt maradnak a maximumok. 5 perc elmúlt 19 óra, legközelebb 20 órakor hosszabb hír összefoglalóval jelentkezem. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Lajár Rita nevében is.
1: Műsorajánlat 56-70.
2: A magyar vidék az 1950-es években nem csak átalakult, sokak számára ellehetetlenült. De hogyan működött mindez a gyakorlatban, és kikre sújtott le valójában a rendszer? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
1: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban. Kíváncsi! Biztonság kosár.
3: Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-as telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
1: Kívánság kosár, vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
4: Visszatér a Csináljuk a Fesztivált kulissza, olyan podcast adásokkal készülünk, amiben a műsorhoz kapcsolódó zenészek, zeneszerzők, dalszövegírók érkeznek hozzánk. Olyan történeteket hallhatunk tőlük, amiket eddig még sosem. Itt lesz velünk például a Kártágó zenekar három tagja, Fenrejsz Karesz, Horváth Csárli, úgyhogy nagyon nagy izgalmakkal, történetekkel készülünk. Nézzenek minket!
5: Csináljuk a Fesztivált kulissza a Mediaklikken és az MTV a YouTube csatornáján.
1: Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
6: Jó estét kívánok! Bogyai Katalin vagyok, diplomata, újságíró, a mai este házigazdája. Vendégem Böszörményi Nagy Gergely, aki abban hisz, hogy ideje lenne, hogy a teljességre törekvő holisztikus ember és világkép visszakerüljön végre az ideájaink közé. Közszolga, kommunikátor, vállalkozó, író, kreatív szellemű férfi, aki bátor és vitára kész, közgazdász, itthon és külföldön tanult és szerzett tapasztalatot, valahogy mindig közösséget teremt maga körül. Nyughatatlan erőhajtja, a Design Terminál innovatív ügynökség vezetője volt, a Brain Bar néven nemzetközi ismertséget elért, egyedülálló Jövő Fesztivál alapító atya, Moholy Nagy Művészeti Egyetem kuratóriumi elnöke, a Nonkonform és a Mindenség algoritmusa könyvek írója. Az elveszett értékek tárházának felfedezésére indult az egyik könyvében. Így mondta. Mik azok a értékek, amik kihaltak, amik hiányoznak, kiveszőben vannak, még menthetőek, és melyek azok, amelyek kificamodtak, és melyek azok, amelyek örökérvényűek? Miért a kérdések foglalkoztatják ennyire?
7: Hadd válaszoljak azzal, hogy engem az időtlenség érdekel. Tehát azok a formák, tartalmak, felismerések érdekelnek, amik túlmutatnak az aktuális trendeken, és valahogyan a mélyáramot segítenek megérteni nekünk. Azért érdekel engem, mert ahogy az ember figyelmi ideje, úgy a divatok, akár a vállalatok élettartama, és mind-mind rövidül körülöttünk, tehát a létező összes dolog, ami körülvesz bennünket kulturálisan, gazdasági, politikai tekintetben, minden egyre rövidebbé válik. Villódzó fények csak a témák, az állítások az ember életében, és közben egyébként mögöttünk van, hogyha evolúciós léptékben nézzük, akkor mondjuk 2,5 millió év, hogyha civilizáció történeti léptékkel mérjük, akkor legalább 10 000 év, amiben születtek olyan felismerések, gondolatok, ezek egy részét leírták, másik részét megépítették, egy harmadik részéről megbeszéltek, amik túlmutatnak a rövid távúságon. És szerintem ma van abban lehetőség, vagy van abban fantázia, hogy piacot építsünk az időtlen gondolatoknak. Ne csak a divatoknak legyen piaca, ne csak az aktuális mániának legyen piaca. Én nem ítélem el a mániákat, mert az emberi agy mindig fogékony volt rájuk, érdekesek, színesek, izgalmasak, a holland tulipán mániától a bitcoinig, de legalább ennyire érdekes az időtlen gondolatoknak való piacépítés.
6: De akkor mégis visszatérnék arra, igen, ezzel teljes mértékben egyetértek, hogy valahol az ember az örök érvényűt keresi, vagy azt próbálja, a mindenséghez próbálja mérni magát bizonyos jó értelemben. Esetben. Ugye jó esetben legalábbis így szeretnénk élni. De hogy mi az, ami teljesen kiveszett ezekből az értékekből mára? Van amit hiányol? Amit...
7: Szóval ne legyünk túl szigorúak, és ne legyünk igazságtalanok, és leginkább ne legyünk felületesek sem. Itt azért nincs teljesen szinkronban például kelet és nyugat, észak és dél.
6: Sosem volt.
7: A történelemnek a ciklikus szemlélete az, hogy legyünk összhangban a természet rendjével. Az, hogy figyeljünk oda az öreg bölcsekre. Az, hogy forgassunk régi könyveket. Tiszteljük az örökségünket. Ez azért dél és a kelet bizonyos szegleteiben ma is inkább jelen van, mint a nyugaton. A nyugat szerintem egy nagyon izgalmas, rettenetesen sikeres 500 éven van túl, aminek sok eredménye lett, például jelentősen csökkent az éhezők száma, jelentősen csökkent az analfabéták száma, többet keresünk. De közben elhagytunk magunk mögött, hagytunk, és egy kicsit el is felejtettünk régi tudásokat, és nagyon sokszor azt figyeltem meg, hogy ma, amikor felfedezünk egy régi tudást, vagy egy régi igazságot, azt nyugaton el szokták nevezni innovációnak. Nagyon kevés új felismerés van. Elég sok ideje vagyunk már emberi léptéken mindenképpen ezen a bolygón ahhoz, hogy azért a legtöbb fontos felismerést már megtették előttünk. Ezeket néha elfelejtik, aztán újra fel kell őket fedezni. Én ebben a munkában örömmel veszek részt.
6: Még egy gondolat ebből a könyvből, ami nagyon megkapott, amikor azon gondolkozik, hogy a rendezettséget vagy a töredezettséget, a harmóniát vagy a káoszt tekintjük a kiinduló pontnak. Mert hogy mire törekszünk, azt gondolom egyértelmű.
7: A könyvnek van egy alapállítása, az az, hogy a személyiségünket, vagy inkább a világképünket elsősorban erre a kérdésre adott válasz határozza meg. Aki mondjuk hívő ember, mondhatnám úgy, hogy aki megkapta a hit ajándéket, én közéjük tartozom, azt hiszem nekünk elég egyértelmű az, hogy a rendezettséget tekintjük az eredeti állapotnak, és a káoszt valami olyannak, amit érdemes helyrehozni. De van, aki ennél sokkal pesszimistebb. Ők azt gondolják, hogy a természetes állapot az a töredezettség, a teljes véletlenszerűség. És azt hiszem, hogy hogyan állunk hozzá ez a kérdés, az meghatározza az attitűdünket. Meghatározza az ideájainkat. Tehát, hogyha valaki a rendet tekinti alapállapotnak, még akkor is, hogyha az egy nagyon komplex, robusztus rendszer, nem könnyen átlátható, akkor nyilván arra törekszik saját maga körül is, annak a létrehozására, a rekonstruálására. Talán az egyik legszebb példa erre, hogy ne csak absztrakt fogalmakkal operáljak itt, az a kert. Amikor a nyugati civilizáció elkezdett nagyszerű kerteket építeni, akkor ugye az édenkertet akarta rekonstruálni. Ebből lettek egészen elképesztő teljesítmények, építészeti és biológiai teljesítmények, a nyugati kertek, például különböző szerzetes rendek varázslatos kertjei, valamiféle kozmikus rendet szerettek volna újraalkotni, modellezni vele, amiben benne volt a hitük, benne volt a természetes sokféleség iránti vágyuk, és benne volt a mélységi tudás melletti elkötelezettségük is, az, hogy érteni kellett ahhoz, hogy ezt létrehozzák, és utána műveljék. Szerintem például a kertjeink művelése szószoros és átvitt értelemben valami olyan érték, Katalin eredeti kérdésére válaszoljak, ami a mai világból hiányzik, mert az eldobhatóság kultúrájának az időszakában élünk. Az, hogy létrehozok valamit, és aztán gondját viselem, az ma szerintem egy elhanyagolt érték, az, hogy karban tartom azt, ami már van, ahelyett, hogy mindig újat szerezzek helyette, ez szerintem egy elhanyagolt érték, és egyébként a jövőnk nagyon nagy részben múlik rajta.
6: Én az egész életében több mint 20 éve ismerem, egészen fiatal emberként találkoztunk legelőször. Egyfajta hihetetlen izgalommal teli tenni akarást érzek a Gergely személyiségéből. Erre majd még vissza szeretnék térni, de most még egy gondolatnál szeretnék kikötni, amiben már a társadalmi felelősségvállás problémáját feszegeti, amikor fölteszi a kérdést, hogy akkor mi számít, hogy bőség idejében hogyan élünk, vagy amikor gyakorlatilag a pusztulás van körülöttünk, a nehézségek jelennek meg, és ebből valamilyen módon ki kell lábalnunk, vagy akár nekünk utat mutatni.
7: Volt egy Joseph Tainter nevű amerikai antropológus, aki írt egy nagyon izgalmas könyvet, azt hiszem magyarul nem jelent meg, de valahogy úgy lehetne fordítani a címét, hogy a komplex társadalmak összeomlása. Ő azt vette észre az ismert ókori civilizációktól, az olmékokon át a mai modern birodalmakig, vizsgálta nagy emberi szervezeteket. Kiemelkedő szellemi teljesítmények, azok mindig krízis idején születnek. Ez azt hiszem, hogy ha jobban belegondolunk, igazából banalitás, hiszen ha rá van kényszerítve az emberi elme arra, hogy kreatív legyen, akkor inkább valószínű, hogy az lesz, mint amikor éppen kényelmes helyzetben van. Ez egy nagy problémája szerintem a fejlett országoknak, és ne is nyugatról, keletről beszéljünk, mert most már keleten is vannak nagyon gazdag és fejlett országok, amik szintén küzdenek ezzel, hogy a siker az nagyon könnyen áldozatává teszi az emberi egyesüléseket, országokat, vállalatokat, egyéneket is, hiszen elkényelmesít, a kiemelkedő teljesítmény ilyenkor ritkábban jön elő. Amikor rá vagyunk kényszerítve arra, hogy egy kicsit csúnyán fogalmazva kiinnováljuk magunkat egy válságból, akkor inkább születnek szellemi értelemben, filozófiai, de technikai értelemben is újdonságok, olyan erejű új meglátások, felismerések, amik utána segítenek a közösségnek túlélni. Tehát ilyen szempontból veszélyes korszakban vagyunk, még egyszer mondom, mert a nyugaton az elmúlt 500 év látványosan jól sikerült, és elkényelmesedtünk, illetve magunk mögött hagytunk fontos fundamentumokat. Emlegettem, nekem most ez a kedvenc témám, a karbantartás kultúráját, az újdonság kultúrája, az újdonság fétis is. az felülírta a meglévő dolgainkról való gondoskodásnak a kultúrát, és ennek könnyen válhatunk az áldozatává, magasról lehet a legnagyobbat esni.
6: A bevezetőmben mondtam, hogy mondjuk úgy hányfajta kalapot tudna föltenni egyszerre vagy egymásra. Én azt gondolom, hogy úgy látom azért, hogy ezeket egymásra lehet rakni, vagy egymás mellett összekötődhetnek ezek a kalapok. De egy kis kitérő, amikor az életéről gondolkodtam, és azért maga még nagyon fiatal, most múlt 40 éves, akkor eszembe jutott egy nagyon régi jó barátom, Sir Peter Ustinov, aki ugye a brit filmművészetnek egy nagyon kiemelkedő alakja volt, és a sorsom úgy hozta, hogy a 90-es években dolgoztunk együtt, forgattunk, együtt elmentünk, amikor a Bolsóiban rendezett, csináltam róla egy filmet, és az volt a kérdésem, hogy és mondja a mester, hát mit írjunk a neve alá, ugye Sir Peter Ustinov, hogy író, rendező, filantróp, rakontőr, azt mondja, hogy rám néz, és olyan hihetetlen humora volt, azt mondja, írja csak azt, hogy Peter Ustinov, az elég lesz. Na most ezt azért mondom, mert nagyon nehéz lenne Böszörményi Nagy Gergelyt bármilyen skatujába beletenni, mert mindig feszegeti a kereteket, bárhova kerül. Én még ilyen lineáris jelenlétet egy körön belül nem igazán tapasztaltam, mert mindig kilép, mindig tovább lép, mindig tovább gondolja ezeket. Tulajdonképpen ez azért kezdtem ilyen filozofikus kérdésekkel, mert mindjárt belevághatnánk abba is, hogy mi mindent csinált, milyen aktivitással él és élt, de igazából ezek a gondolati elemek, amelyek azt gondolom az ön életét végig áthatják, befolyásolják azt is, hogy mihez nyúl, és miből teremt, vagy mi az, amit kreál. A fő kreálmánya, akárhogy is, ami jövőt mutat, és a jövővel foglalkozik, és példát mutat arra, hogy milyen újdonságokkal, milyen módon lehet gondolkodni és együtt élni, az gyakorlatilag, ahogy szoktuk mondani, Európa egyedüli és külön álló jövő fesztiválja a Brémbár. Nem titok, én nagyon sokáig nem voltam, mert nem éltem itthon, és mikor bekerültem ebbe a hihetetlen sodró hangulatba, ami ott a Zeneházában fogadott, akkor magával vitt ez a varázslat. Nem csak azért, mert nagyon sok fiatal volt, és nem csak azért, mert nagyon profin van megrendezve, hanem a gondolatoknak olyan tárháza jelenik meg egy kis négyzetméteren, aminek a választása érdekel engem. Tehát azért ez a maga a gyermeke. Tudom, hogy van stáb, és így tovább. Na de hogyan dönti el azt, hogy mik a alap kérdések, feladatok, irányok, kik a előadók, miből merítkezik, milyen üzeneteket akar megfogalmazni?
7: Egyetlen üzenet van, és az a remény. A Brémbár arról szól, hogy van értelme gondolkodni, tudatosan gondolkodni a jövőről fiatalként, pedagógusként, ugye elsőbb a diákoknak és tanároknak szervezzük ezt az eseményt, jöhet mindenki más is, de számukra ingyenes. Van értelme a sok rossz hír, a sok depresszív impulzus ellenére, van értelme odafordulással tekinteni a jövőbe. Ez az üzenet. És ezt valóban egy sokféleséggel érjük el. Nekem van egy elméletem, ami szerintem jól alá van támasztva, különböző tudományterületekről tudnék szerzőket, számomra inspiráló gondolkodókat hívni, akik ebbe az irányba tapogatóztak. Azt gondolom, hogy a kultúra története, a civilizációnk története az analóg az evolúció történetével, és az evolúcióban, aki egy kicsit járatos a geológiában vagy a paleontológiában, az biztosan hallott egy fogalomról, hogy úgy hívnak, hogy a kambriumi robbanás. Egy olyan időszak, amikor egyszerre elszabadult a sokféleség, elképesztő mennyiségű sokféle életforma jött létre, és egy csomó idézőjelbe téve innováció jelent meg a természetben, és ezek az új életformák benépesítették a Földet. Ez az élet, és vele az életigenlés alapvető törvénye, a sokféleségre törekvés. Van egy olyan fogalom az angolban, hogy shadow age, árnyékkor, hogy ki melyik korban élne szívesen, ha nem abban élne, amiben él. Nekem ez a késői középkor és a korai reneszánsz, azt az időszakot tartom, hogy nyugaton az egyik legintellektuálisan, az egyik legizgalmasabb időszaknak, amikor egyfajta szellemi és kulturális kambriumi robbanás történt, és én ezt szeretem a Brémbárral modellezni, előidézni. Én egy olyan eseményt akartam teremteni, ami nem kizárólag technológiáról, kizárólag politikáról, vagy kizárólag kultúráról szól, hanem mindenről szól, ami érinti a jövőnket, mert én nem hiszek a silószerű gondolkodásban, nem hiszek abban, ami az elmúlt 200 évben a tudás világában történt, hogy minden szakterület képviselői bezárkóztak egy nagyon szűk, gyakorlatilag versenypályára, ott versenyeznek egymással, és egymással tisztelet a kivételnek, a falakon átívelően alig beszélnek és alig érintkeznek. Én egy olyan teret szerettem volna létrehozni a szószoros és átvitt értelmében is, ahol a mesterséges intelligencia szakértő és az antropológusok, a kultúra kulturális vezetők és a technológusok, az idősek és a fiatalok, tanárok és a vállalatvezetők, azok egymással aktív párbeszédben vannak, és ezáltal itt jön egy másik fogalom, amit nagyon szeretek emlegetni a Brinberg kapcsán, meglepetések történnek, meglepő találkozások jönnek létre, és növeljük az esélyt annak, hogy valakinek intellektuális, szellemi értelemben új impulzust tudunk adni. Mert hogyha mindig minden szakma, mindig minden érdeklődési kör, szubkultúra csak egymással, saját magával beszélget, és sosem lépnek túl a kognitív kereteiken, a megszokásaikon, a kényelmi zónáik határain, akkor benne maradunk egy teljesen mesterséges világban. A természet sokkal-sokkal izgalmasabb, az élet logikája sokkal sokfélébb annál, mint amiket mi itt az a felvilágosodás óta kitaláltunk magunknak úgynevezett szakmákat. Ezen túl kell lépni. És a végeredmény az éreményeim szerint általában az, hogy egy-egy fiatal magyarnak, aki középiskolás vagy egyetemista, abból a világból jönnek a legtöbben a résztvevőink közül, bemutatunk olyan személyiségeket, olyan hivatásokat, olyan életpályákat, olyan szellemi teljesítményeket, amik inspirálják őket arra, hogy valami érdekeset csináljanak az életükkel. Mert szerintem nincs drámaibb dolog egy olyan tehetségnél, aki felesleges, vagy könnyen pótolható, vagy alacsony hozzáadott értékű munkára szenteli az életét. Ebben próbálunk segíteni nekik ezzel a fesztivállal.
6: És talán az is szembetűnő, hogy miután egy szabad párbeszéd van, ezen a fesztiválon, tehát a legnagyobb agyak, a legfantasztikusabb elméket lehet megszólítani teljesen kötetlenül, ugyanakkor az a sok esetben hibaként vagy hiátusként érzékelt a kritikai gondolkodás hiánya, az gyakorlatilag legyőződik, mert gyakorlatilag mindenki arra van késztetve, hogy gondolkodjon, kritizáljon, kérdezzen.
7: Igen, de mindennek az alapja kíváncsiság.
6: Igen,
7: ha megengedi Katalin, akkor a kritikai gondolkodásról azt mondanám, hogy önmagában nagyon veszélyes dolog. Tehát, hogy megtanultunk mindent kritizálni, ez is az elmúlt néhány száz év eredménye, minden létező dolgot megkérdőjelezünk, minden formát elbontunk, és mindennel szemben kritikusak vagyunk, és ezzel szemben elég szűk az a része a társadalomnak, aki épít. Az építéshez néha fel kell tűrni az embernek az inguját, és nem kritizálni kell, hanem cselekedni. És nálunk ez a kettő egyszerre van. Tehát én a kritikai gondolkodást egy nagyon lényeges attitűdnek tartom, de mellette az eredendő, mondhatni gyermeki kíváncsiság, olyan dolgokra, amiket még nem tudok. A jó hiszeműség, hogy olyan emberek, akiknek lehet, hogy nem is hallottam a nevét, mert a világ másik oldalán foglalkozik technológiával, kultúrával, érdemes odafigyelnem a szavára és meghallgatni a véleményét. Szóval ezeknek egyszerre kell jelen lennie.
6: Azzal egyetértek, de nagyon sok esetben érzékelem azt, hogy viszont bármit is azonnal elfogadunk, anélkül, hogy egyáltalán föltennénk a saját kérdéseinket. És szerintem ez a Brain Bar arra is tanítja, arra is ösztönzi a fiatalokat, hogy saját maguk föltegyék a kérdéseiket.
7: Nem akarok összhelyeket fogtatni, szóval a jó kérdés feltevés a legfontosabb képességek egyike a világon.
6: Sokat foglalkozott a kreatív ipar helyzetével is, és én emlékszem évtizedekkel ezelőtt már nagyon sok országban mérték, hogy a GDP hozzáadott értéke szempontjából mennyire erős a kreatív ipar. Magyarországon hol vannak ezek a még ki nem, föl nem derített lehetőségek?
7: Nem vagyok elégedett e tekintetben. Nagyon sokat munkálkodott az Egyesült Királyságban. Bármilyen furcsa hangzik, még szerintem a legújabb kori történelem ismerőinek is talán meglepetés lehet, hogy a Design Council-t, ami a brit kreatív ipar ösztönzésért felelős ügynökség, Winston Churchill alapította 1944-ben.
6: Háború.
7: Azt gondolnák az emberek, hogy hát valószínűleg jobb dolga is volt Winston Churchillnek 1944-ben, nem volt jobb dolga. Azt mondta Churchill, hogyha nem tudják az egyéni kreatív képességekre, a kreatív teljesítményre alapozni a jövő háború utáni brit gazdaságot, akkor elvesztek. Ők ebben egyébként sikeresek lettek, tehát a brit kreatív ipar a 20. század második felében azért globális szinten elég jelentős láthatóságot, és hát gazdasági hasznot is termelt az országnak. Magyarország szereti magát úgy azonosítani, mint egy kreatív, találékony társadalom. Szerintem ennek a lenyomata ma a világban sok egyéni sorsban jelen van, sok egyéni sikersztoriban jelen van, a kulturális, vagy éppen az üzleti szférában, vagy a tudományos szférában mindenek előtt. De kollektív, kreatív sikersztorikból talán nincsen elég. Nincs elég olyan magyar kreatív cég, alkalmazott kreativitással, művészeti szolgáltatásokkal. Tehát itt sok mindent lehetne mondani videójátéktől az építészetig, olyan vállalat, ami innen épül, és világszinten nagy sikereket ér el, itt teremt munkahelyeket, de egyébként nemzetközi szinten is mérhető súlya. Tisztelet a kivételnek, mert vannak kivételek, de kevés van. Szerintem a kreatív ipar az a magyar gazdaságon belül játszhatna a jelenleginél egy jóval nagyobb szerepet. Ez nem esztétikai kérdés, ez a jól felfogott érdekünk, mert ezek az iparágak szemben nagyon sok más iparággal olyan értelemben biztosak, hogy nehéz őket kiszervezni egyik napról a másikra, nehéz őket áttelepíteni Európából, Ázsiába, egyik országból a másikba, átszervezni őket. Ha itt felépül egy robosztus ökoszisztéma, akkor az a miénk, és erre hosszú távon lehet építeni.
6: Ezt a rövid kis találkozót azzal a gondolattal szeretném befejezni, hogy azért minden ember életére nagy hatással van az, hogy milyen közvetlen családi impulzusokat kap, és az ön szülei, rokonai mind maradandót alkottak. Az orvostudomány, a művészet, a művészettörténet, a filmkészítés terén, és ez természetes egy fiatal embert befolyásol, hogy ő is szeretne maradandót alkotni. Én mégis inkább úgy teszem föl, hogy ön számára a társadalmi felelősségvállalás fontossága, ami minden munkájában megjelenik, az mikor fogalmazódott meg?
7: Én falun töltöttem a gyerekkori nyarakat, jártam egy táborba a Börzsönybe, ahol egy kitalált országban éltünk, és ott én adtam ki az első újságot. A közösségnek identitást adó történeteket írtam le, raktam össze, barátaimmal közösen publikáltunk egy lapot. Azt hiszem, hogy akkor.
6: A mai vendégem Öszörményi Nagy Gergely, akit, ahogy mondtam, nehéz lenne beskatujázni bármilyen szerepkörre, de mégiscsak azt mondom, hogy író, gondolkodó, filozófus, alkotó, közgazdász, teremtő ember. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Bogyai Katalin, diplomata, újságíró, a Magyar UNESCO Nemzeti Bizottság és a Magyar ENSZ Társaság elnöke. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
3: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
8: Fontos neki a pontosság, a pontos szövegtudás, a pontos dallamtudás, a pontos akkordtudás. Semmit sem csinál rutinból, mindig felkészül. Jó estét kívánok, Haják Szabó Mária vagyok. Vendégem az idén Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Harmónia és Pro Tradizione díjas Vadkerti Imre, a Kallós Zoltán külhoni magyarságért és magyar örökség díjjal elismert Kormorán együttes énekese. Mint aki nem öregszik, ugyanaz a közvetlen Jimmy, akit sok-sok évvel ezelőtt ismertem meg, ezért is tegeződünk, és aki szereti komfortosan érezni magát a színpadon, mert akkor tudja a legtöbbet adni a közönségének. Ezért sem mindegy neki, hogy miben áll ki a színpadra, következetesen feketében.
9: Ezt szerettem meg, vagy ezt szoktam meg. Fekete ápol is eltakar, Kritics Lankit is. Hát, talán van is benne valami. Most én nyilván nem hasonlítani akarom magamat, de Johnny Cash élete végéig feketében volt. Több kritikát kapok az öltözékem miatt. Volt, hogy fehéringet vettem fel, például egy nőnapi koncertre. Mondták, hogy na végre. Igazából azt tapsolták meg a koncert elején, hogy fehérbe vagyok, fehéring van rajtam. Megmondom őszintén, az is zavar, hogyha például zoknim, tudom, hogy nem fekete rajtam.
10: Na jó, de az oknit azt te veszed föl, te választasz.
9: Van egy-két halványabb árnyalatú, de én általában feketét, igen.
10: Na most, amikor ugye felmész a koncertre feketében, vagy éppenséggel fehér inkben, neked mindig kell az az egy-két dal, amíg úgy megérzed a koncert hangulatát.
9: Az izgalom a levetkőzése, ugye az emberről lemegy az izgalom, a másik dolog meg a technikai oldala is ennek. Van egy hangbeállás egy üres teremben, akkor tökéletesen beállítjuk, és amikor bejön a közönség, van egy teljesen más hangzás. Vannak ilyen fülmonitorok, meg ilyesmi, amit én nem nagyon kedvelek, inkább maradok a régi hagyományos szokásoknál. És hát az első dalban legalábbis azzal foglalkozik az ember, hogy na ez jól szól, nem szól jól. Egyébként a vízválasztó mindig az első dal. Ezért is mondják a nagyok, hogy összeállítanak egy műsort, hogy az első meg az utolsó dal a meghatározó.
10: Vagyis maximalista vagy. Azt akarod, hogy az első pillanattól kezdve tökéletes legyen a hangzás.
9: Nekem a napom semmi másról nem szól, mikor tudom azt, hogy koncert lesz este 6-kor, 7-kor. Nekem az egész napom arról szól. Nekem a hétköznapi dolgok olyankor teljesen sőt idegesítővé válnak. Szóval én csak arra koncentrálok. Fölkelek, nyilván lefőzöm a kávémat, megiszom. Vannak ügyes-bajos dolgok, amit gyorsan intézek, és akkor kezdődik a ráhangolódás az este. esti koncertre. Előveszem a gitárt, és akkor átjátszom a dalokat, szöveget picit így frissítem, ugye mert azért kell, kis memória frissítés. Hála jó Istennek nem használok súgógépet, ha csak nincs olyan, hogy valamelyik kolléga nem kér, és ott van.
10: És soha nem késel, az interjúra is bő 10 perccel korábban érkeztél. Ez is hozzátartozik ehhez a nagyon fegyelmezett művészi attitűdhöz?
9: Másokkal szemben is. Ez azt mondanám, hogy alázat is a szakmához is, meg úgy az emberekhez is a hozzáállás, hiszen ha mindenhonnét késne mindenki, akkor mi lenne, ugye? És én ezt azért megtanultam az életben, hogy nem szabad késni. Én annak idén sofőrködtem. Én nekem időre kellett mindenhová mennem. A színházvilága is megtanítja az embert, hogy reggel 10-től próba, 2-ig, majd este 6-tól 10-ig. Mindig kellett magam tartani az időhöz. Szerintem az jó is, hogy művész életé vagy előadó, bocsánat, művész, ez egy kicsit nagy, most nem szerénységből mondom, de tényleg, szóval fontos a pontos. De ez nem csak az érkezés, pontos szövegtudás, pontos dallamtudás, pontos akkordtudás. Nagyon jó is. Azért is jó egy előadó életében, hogyha próbál pontos lenni, mert minden fordítva működik, mint a civil életben, mert amikor más fekszik le, akkor mi indulunk haza, igazából meg éjszaka fönt vagy utazol. Azért is jó, hogyha próbál egy kis rendszert az ember az életébe így behozni. Korábban indulok mindig.
10: Szimpatikus kocka vagy, így is fogalmazhatnék. De akkor mégis miért mondják neked koncert előtt a kollégád, a barátaid, a zenészek, hogy ne hisztizz.
9: Igen. Ki ismer, azt tudja, hogy én maximalista vagyok, és elsősorban magammal szembe. Én arra nagyon-nagyon háklis vagyok, hogy jól szóljon, hiszen ezt érdemli a közönség is. Nagyon-nagyon fontos, hogy mi jól halljuk magunkat, és komfort legyen a színpadon. Hát a komfort van a zenésznek a színpadon. Attól pillanattól kezdve élvezi. Nem foglalkozik mással, csak a zenével, de ha valami nem működik a színpadon, akkor nem tudja átadni magát teljesen a csodás dolognak, amit mi zenének hívunk. Ezt viszont érzi a közönség is. Igazából én mindig azt mondom, hogy azért is törekedjünk arra, hogy jól szóljon, hiszen egy zenész életében az a legszebb pillanat, amikor színpadon lehet. Hogy ezt a 2 órát élvezzük, hogy jól érezzük magunkat, hiszen ezért csináljuk. Tényleg az van, hogy amit a legjobban szeret az ember, hogy végre mehet zenélni, akkor a legidegesebb. De ez csupán csak azért van, hogy rendben legyen.
10: Na de most mindezt, ezt a hozzáállást a zenéhez, vagy egyáltalán zene szeretetét, hol szívtad magadba? Gútán profi zenészekkel nem igazán találkoztál. Gúta egy kisváros a Felvidéken.
9: Ez 5. koromban kezdődött, amikor lánykori nevén kis Évike bejött az osztályba, ő lesz a zenetanár, és akkor leült az zongorán és játszott. És most nem tudom, hogy az volt az első dal, de ami megfogott, az a Neoton Familiának a Szép nyári nap című dala, és akkor mondtam, hogy ilyen nincs. Hát, hogy ez idáig ez nem volt, és hozott egy ilyen lendületet, és énekeltük, ugye mindig itt meghallgatott. Elég annyi, hogyha hallás után leéneklés nem hamis, jól intonál az ember, és bennem ezt látta, kihívott, és nagyon-nagyon sokat énekeltem vele zongora mellett, úgyhogy igazából neki köszönhetem ezt, hogy ez így elindult. Bár az a vónéném, Kovács Erzsike, nyugodjon, mondta, hogy én már a Zobjuba is ugrókötél volt a mikrofonom, ott produkáltam magam, de nem emlékszem ezekre a dolgokra. Mert nem voltam kirívó gyerek. Se jó tanuló nem voltam, versenyekre se jártam, közös programokba raktak fel engem mindig. Szóval nem voltam ez a hú, hát a vadkerti mi az, abból lesz valami. Nem. Ez igazából 7. osztályba kezdődött aztán, úgyhogy volt egy ilyen felhívás az iskolában, lehet alapítani suli zenekart is. Akkor ott meghallgatások voltak, és akkor emlékszem, az első koncertünk közel 500 fős nézősereg előtt volt.
10: Annak a zenekarnak te voltál az énekese?
9: Igen, én voltam az énekese. Hát óriási sikerünk volt. Tudom, Papfa Bűvös Sárkányt játszottuk a Száfolt Celsiustól. Egyébként nagyon szeretem a dalt. Ergót játszottunk, Korál, Balázs Fecó, Lord, Edda, és aztán elkezdtünk saját dalokat is írni. A zenekar neve az Alfa Rock. Hozzáteszem azt, hogy aki mit tud, és eljutottunk Budapestre, és Zselízen volt a Ritmus Rock Fesztivál, ahol Benkő László az Omegából, szóval Vince Lilla, nagyon komoly zsűri volt, és eljutottunk Pestre. Ami a nagy pillanat volt igazából, amit soha nem fogok elfelejteni, ez már elődöntő volt, és nem tudtuk, hogy nem jutunk be a tévés adásba, de a tévénél szerződtünk erre aki mit tudra. És emlékszem arra, hogy mentünk föl, hatalmas zenekar vezető is, a Tihi is ott volt, és mentünk fel a Szabadságtéri Királyi tévének a lépcsőjén aláírni a szerződésre, felvenni a kis költőpénzünket. Parkszállóba voltunk, elszállásóba, Keletiné, szóval ez olyan volt, a rock sztárok ugye Budapesten, ez 91 talán, és hát ez óriási érzés volt. Ez lett a suli zenekarból.
10: Ebben a hangulatban milyen zenét hallgatnál meg?
9: Nekem most eszembe jutott a Papfa Bűvös Sárkány. Adegy, hogy a gyerekkoromhoz is kötődik. Az első között volt, amit megtanult a zenekar, ez is nagyon fontos. Meg ők voltak, Gútán koncertet adtak a sportcsarnokban.

0: Viszonylag fiatalon beszippantott a színház.
1: 17 éves voltam, amikor még éltem a szabadlegény életemet. 94-ben volt bemutatva Mária Evangéliuma. Ennek nagyon érdekes történetem egyébként, hogyha belefér az időnkbe. Ugye említettem ezt a Ritmus Fesztivált a Zselízen, és ott találkoztam Derzsi Gyulival először. Aki volt egy ilyen rockzenekara, és akkor felemeltem a fejemet, hogy ki ez a vékony hangú, magas hangú gyerek. Igazából dicsérgettük egymást, mert ő meg tőlem volt elájulva, én meg tőle. És akkor ott beszélgettük. A domináns rock opera az István a király volt, ez egyértelmű. Ez kikezdhetetlen, bárki bármit mond, ez biztos, hogy akkor az volt, és azt beszélgetünk, de jó lenne az István a király. De ez most komoly, nem azért, mert utólag ez történt velünk, ami, de tényleg ez volt, hogy de jó lenne Pesten egyszer majd. Azt mondtuk, hogy mindegy, Gyuri, hogyha ha nekem sikerül, akkor én megpróbálok segíteni, ha neked sikerül valahába jutni, akkor meg gondoljunk egymásra. Így elváltunk. Egyszer csak üzentek nekem, hogy meghallgatnának a Jókai Színházba. Ugyanis a Derzsi Gyuri bejutott a Mária Evangéliumába, mint Jézus, neki sikerült.
0: És Derzsi Gyuri gondolt rád.
1: Gondolt rám a Gyuri. Ami az én részemről is így lett volna, biztos, hogyha én jutok be előbb. Beke Sándor, aki rendezte, Gyurit kérdezte meg, hogy nem ismer-e esetleg egy olyan hangút, mert iszonyatosan magas, szinte a szoprán magasságú dala volt Gábriel Arkangyalnak, és akkor mondta Gyuri, de tud egyet, Gútán élvad Kertémi. Meghallgattak, és így jutottam be Jókai Színházba, és teljes mértékben ott fertőződtem meg a színházzal, nagyon-nagyon-nagyon.
0: Nem sokkal ezután pedig megint jött egy telefon, mert hogy indult a társulat.
1: Mikor levették a darabot a Jókai Színházban, a Mária Evangéliumát, Lamancsa lovagja volt utána. Közben mondjuk ki azt, hogy gyerek voltam, az 18 éves voltam, és akkor teherbe esett Zsuzsi, a feleségem. Úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy ezt nem biztos, hogy folytatnám, ugye, mert jött a baba, jött a Bálint, ugye, és a szívem megszakadt. Egyik szemem sírt, másik nevetett, mert boldog voltam, ugye. Sokként ért 18 évesen ez a hír, de örültem természetesen neki, és akkor így, hát munka után néztem. Viszont közben behívt a katonának. Megszületett Bálint szeptember 14-én, 95-ben, és október elején elvitte katonának.
0: Hova?
1: Galgóc. A hírhet N4-es kaszárnyába. Fél évvel ezelőtt, tudom, hogy vasárnapi nap volt, és akkor mondtam a drága feleségemnek, hogy üljünk kocsiba, azt menjünk el már a kaszárnyát, nézzük meg, hogy mi lehet ott. Működik a kaszárnya, de semmi nem változott. A hivatásos katonák vannak ott, mondom, nem lehetne bemenni, és mondja, hogy nem, mondom, itt szolgáltam 95-ben, és akkor mosolygott egyet.
0: A katonaság után pedig ugye el kellett helyezkedni, hiszen volt már családod, gyerekkel dolgozni kellett, volt azért vendéglátózás, és sőt, te a rock színházban is szerepeltél, igen. Mert Felvidéken két rock színház is volt.
1: Igen. Közben megkeresett az egyik barátom, Magyar Lóri, hogy énekes keresnek. Egyébként nagyon hiányzott a zenem, a szülinapokba állok, lakodalmak, és ez egy nagyon-nagyon jó iskola volt. Ezt picit ajánlanám. Rengeteg lehetőség, amit lehet, hogy cikinek gondol az, aki koncertzenésznek készül, csak azért ajánlanám neki, mert nagyon sok stílusba ki tudja magát próbálni egy bál vagy egy lagzi alkalmában. Kemény meló, iszonyatosan kemény meló. Volt egy lakodalom Martoson, ahol már végre befejeztük 8 órakor, akkor voltak népzenészek a nász nép közt, és akkor hozták a nagy bőgöt, meg helyedült, és akkor még egy órát, másfél órát ott még húzták a nótát, meg énekeltünk.
0: Hát hogy ne lenne Martoson népzenész, igen, a igen, nász nép között?
1: Igen, és mindent énekel egy este. A nótától, a rockig, a popig, az operettig mindent be ki tudja magát próbálni. Mivel mindig frissíteni kellett a repertoárt, így a dalokat is tanulta, úgyhogy iszonyatos repertoár van a fejemben.
0: Szerinted akkor már tudtad, hogy mi áll jól?
1: Őszinte legyek, mai napig sem tudom, hogy mi áll jól. Nagyon szeretek lavírozni a műfajok közt. Elég bátran, és hála jó Istennek a sors megadta azt, hogy azokkal a legendákkal dolgozhattam, és dolgozhatok, akikre annak idején, nem hogy dolgozni, hanem hogy találkozni személyesen. Ez is szinte lehetetlen volt elképzelni, hogy én majd egyszer. Csak egy példát emelek ki, a Rudán Zsót. Van egy formáció, Rock Legendák. Engem meghívott ebbe a csapatba, a Rock Legendák közé, és Viki Dál Gyula, Varga Miki, Rudán Zsó, Kalapács Józsi, Homonyik Sanyi, itt-ott Nagy Feró, Deák Bill, és akkor mondtam, hogy Joe, mondom, hogy nekem ez egy óriási megtiszteltetés, de mondom, figyelj, azért Rock Legendák, azt hiszed, hogy fiatal vagy. Elképesztő érzés volt velük egy színpadon állni. Féltem attól is, hogy bár megtanultam a kritikát kezelni, és azért évek alatt az ember megtanulja, de azért becsöppensz egy ilyen közegbe is. Nem vagy az a tipikus rock torok, az a nagyon szőrös torok. Mint ahogy Kovács Koppány itt nálunk, ugye az igazi rock torok. Picit karcos a hang, de nem az az igazi rock torok, úgyhogy. De nagyon jól érzem magam köztük, meg jó énekelni ezeket a dalokat. Én imádom, és azért is mondtam azt, hogy én szeretek feszegetni a határokat is.
0: De neked jól áll a lírai, meg a keményebb műfaj is, és ugyanakkor még az opera is. Egyébként te mi vagy, bariton vagy tenor? Idővel már bariton lettél, nem?
1: Én magas bariton. Ha jó pasz vagyok, akkor a H-ig eljutok. Közben változott a hangom is. Említettem ugye a Jókai Színházat, ott szoprán magasságokat kellett énekelni, női hangnemben igazából, de azért van hangterjedelmem.
0: Életedben két meghatározó zenekart említenék, a Kormoránt és a Korzárt, illetve a különböző felvidéki magyar zenészekkel különböző formációkat, amelyek már évek, évtizedek óta szinte állandóak, de alkalomattán jöttök össze.
1: A Kormorán, úgymond a főállás óriási dolog. A mai nap is, és most ez nem ilyen mesébe illő legyen, amit mondok, mai napig is tényleg egy csoda, hogy ott állok velük. Jönne egy pici kis történet, de aki megállt a benzinkúton, amikor sofőrködtem, és ott a kéttornyú templomnál is úgy árult a kazettákat.
0: Csak a hallgatók meg teszem hozzá, de hát találták meg a halotti beszédet.
1: Így van. Bementem, és ott volt egy kazetta, és most már Gergőtől megkérdeztem, mert nemrég forgattunk, hogy melyik volt ez a kazetta, mert úgy emlékeztem, hogy kell még egy szó, de nem, a Hajnal az volt a címe a kazettának, és hallgattam, és hát könnyeim folytak. Olyan csodálatos dalok voltak. Tényleg akkori legnagyobb, mert azóta csak bővült a repertoára a Kormoránnak. Maga egy csoda, hogy eltelik 20 akárhány év, és akkor ott állok Olté Gergellyel a színpadon. Előtte mi már énekeltünk Kormorán dalokat, mert engem annyira megfogott, amit hallottam azon a kazettán, egyszerűen lélegzetelállítóak voltak ezek a dalok, amiket megírtak, és sok helyen jártam, mondhatni azt a világba is, mert tengeren túlon is voltam, Európa számos városa, és mindenhol éneklik, mindenhol ismerik ezeket a dalokat. Ott állt az ember vele egy színpadon, a mai napig nekem ez egy ilyen rejtély is, álom is, nyilván valóság, ugye most már 16 éve, és ez egy óriási ajándék. És nekem nagy kedvencem a Gyerek itt a gyöngyvirág például, és az Őskormorán a folk rock, amit Gergő megálmodott, amiért kapott is. A rockereknek nem volt elég rockos, a népzené világ kikérte magának, megszentségteleníti a népzenét a rockkal, ugye? És ő ötözte ezt a kettőt, ott Magyarországon az első, amit most már mindenki csinál. Igazából a folk rock születése az Koltai Gergely.

0: Azért ebben a kormoránus zenében, meg egyáltalán a színházi szerepeidben ebben nagyon-nagyon keményen benne vannak az identitás kérdések is. Felvidéki magyar vagy, nincs az a város, nincs az a hely itt a felvidéken, ahova ha hívnak, akkor nem mennél el. Sok helyen nyilatkoztatott számodra, nagyon fontos ez a magyar közösség is, ahogy természetesen az egész Kárpát-medence. Tehát ezek ilyen evidenciák az életedben, ami nyilván jön a múltadból is, a magyar közegedből, de még honnan?
1: Nehéz ezt megmagyarázni, mert igazából otthon ez nem volt téma. Éltük a hétköznapi életünket, nagymamák énekeltek, úgy, ahogy mindenhol ugye találkoztunk a nagymamákkal, ez is nagyon-nagyon fontos volt. Ma már mindenki rohan, viszont mindig is éreztem magamba ezt, hogy ez ott van. Nagyon büszke vagyok rá, lehet, hogy a zene által is kaptam ezt a úgymond csodás dózist, ezt a nagyon ragaszkodást a nemzetemhez. Mindenképpen az, hogy magyar iskolába írattak be a szüleim. Mert akkor elég necces helyzetek voltak abban az időben. Magyar oviba, bölcsödébe írattak, ennek is köszönhetem. De én szerintem minden magyar emberben azért ez benne van, ez a ragaszkodás. Csak valakit elvisz egy-két dolog.
0: Benne olyan erős volt, hogy hallgattad a magyar rádiót, nézted a magyar tévét, és így értesültél arról, hogy szereplőválogatást hirdettek a társulatba.
1: 2007, úgy elcsíptem azt, hogy bejátsszák a Szájfelszabad Madárnak a dallamát, és akkor hívtam Gyurit, Derzsit, mondom, te láttad ezt? Igen, láttam, és tudom is, hogy mi ez a 25 éves jubileumi előadásra keresnek szereplőket. Figyelj, mondom, hát próbáljuk meg, mit vesztetünk. Így álltam az első pillanatban hozzá. Júniusban volt az első forduló, és tovább jutottam. Ugye ősszel lett volna a következő forduló, felközben elkezdtem gondolkodni, hogy itt mi lesz. Ugye munkám adott, zenéltem, hogyha én tovább jutok, ami végül is jó lenne, de akkor mi lesz? Akkor itt hagyom a családot, vagy közben még a másik, ami nagyon-nagyon engem visszahúzott, az, hogy kisítőség nyilván, ugye, ment a reklámja, ennek népszerűsítették a tévéshowt. Mindig jöttek olyan arcok, akik már híres, befutott emberek. És akkor néztem, mondom, úristen, én itt mit akarok? Hát színészek a operáciaházból, a madásból, az operából voltak válogatott. És akkor mondtam Gyurinak, nem. Mondom, adott nekem itthon minden, Roxínház is működött.
0: Érsekújvárban
1: is, Gútáni, két Roxínház volt. És akkor mondja, hogy adj egy esélyt magadnak, mert soha nem tudnád meg, hogy meddig jutottál volna el. És akkor így beadtam a derekamat. Nyilván otthon azért megbeszéltük azt, hogy hogyan legyen, vagy hogyan lesz, hogyha tovább jutok. Az az opció semmiképp se volt, hogy Pestre költözik a család. Azt nem akartam, hogy gyerekeket kimozdítani, és akkor már mind három gyermekem megvolt, akkor ott egy éves a csenge. Akkor bejutottam az élőadásba, attól Pestől kezdve fölfordult az életem teljesen.
0: Hadd mondjam el, hogy mi meg itt a felvidéken, körmünket rágva néztük a társulat sót, és nagyon drukkolt a két felvidékinek.
1: Innét is köszönöm. Egyik adásba bejött Rosta Mária, aki a producer asszonya volt ennek az egésznek, és azt mondta, te hol laksz? Azt mondta, hogy messze, magasan versz mindenkit, ugye szavaztak. Ki vagy te, és hol laksz? Annyi szavazat jön felvidékről, hogy az egyszerűen őrület. Ugye abban a pillanatban, amikor ezt így elmondtak, olyan így is felelősség tudat volt, de akkor volt egy olyan felelősség érzetem felvidék iránt, hogy Vadkerti, most már akkor rakdod a magad rendesen, mert izgónak érted, és szorít egész hazád, igazából a felvidéked. És hát innét is köszönöm, még ennyi év után is, 18 év után, mert igazából megváltoztatták az életemet, és tényleg azt csinálhatom, amit szeretek, bár még egyszer hangsúlyozom, hogy ennek előtt is nagyon jó életem volt, mert zene az végig benne volt az életemben. Nekem olyan főnököm volt, amikor elindultam ezen a versenyen, Kucsera Pista barátom mondta nekem azt, hogy megtartja a munkahelyemet addig, amíg ennek nem lesz vége. Bármikor visszajöhetek a céghez, nagyon köszönöm innét neki, mert tényleg egy olyan biztonságot adott. Jó, 31 évesen csöppentem ebbe én bele, szóval nem 18, meg 20 évesen. Picit a realitás talán erősebb volt bennem, mint az az oldala, ami elvihet. Ez a pompa meg a fény, ez a Jókai Színházba vitt el egy picit, mert ugye becsöppentem annak idején oda, és akkor én azt hittem, hogy enyém a világ. Hála jó Istennek, gyorsan visszarántottak.
0: Sőt, úgy alakult, hogy a felvidéki Derzsi tette rá a koronát a felvidéki Vadkerti fejére, és hát mit mondjak, nagyon nagy élmény volt.
1: És fel se fogtuk. Szikora János, aki rendezte, Székesfehérváron volt az igazgató a színházban.
0: Ez már a Dóm téri, a Szegedi.
1: Igen, de a társulat előadásában volt. Utólag elmondta nekem János, hogy benne motoszkált ez a kettőség. Mikor engem meglátott először fizimiskában is, meg hangban is, hogy István vagy Koppány. Ugyanis rendezési koncepciója Jánosnak, hogy ne legyen ennyire vad a Koppány, hanem ismerjék meg az emberek a másik arcát. tehát hogy érző, gondolkodó, vívódó ember. Így akarta ő bemutatni ezt, és akkor azért is nem az a karcos, az a őrült roktorok énekelje Koppányt, és motoszkált benne az, hogy Istvánként milyen lennék. Volt a szegedi szabadtéri játékok, és 2009-ben azzal fogadtak, hogy megcseréltek a szerepet Feke Palival. Feke lesz Koppány, te meg István. Volt is ebből Kalamajka, mert hosszú folyosó átjáró, a színpad jobb meg a bal részére, ugye, beálltunk, csak nem a helyünkre. Pali beállt a István helyére, én meg beálltam Koppány helyére, Istvánként, ő meg Koppányként. Úgyhogy csak azt látok, hogy megy az intro, és rohanunk át, a úristen, hát nem is ide kellett volna állnunk. Na a lényeg az, hogy amikor elkezdtük próbálni, fel sem fogtuk ezt, hogy a végén van egy olyan jelenet, hogy megkoronázza a Strik Istvánt. Amikor Gyuri hozta a koronát, akkor pörgött le bennem 20 év.
0: A zselízi emlék.
1: Így van, amikor az István a királyról beszéltünk, hogy ott áll két csalóközi gyerek, ez egy óriási dolog. Ezt sokszor elmondtam, hogy persze ne éljünk álomvilágban, de merjünk álmodni, meg merjünk picit kalandozni a gondolatainkban, hogy bármi történhet az emberrel.
0: A lelkünk is szárnyaljon, mint a szabad madár.
1: Hát legyen egy Seinfeld szabad madár, de a Gyulától, a Vikidától, a Koppánydala. Imádom a hangját, és imádom, mint embert is. Nagyon jó ember.

0: Vadkerti Imre nagyon sok különböző díjat kapott, de 50 évesen nemrégiben vehette át a Magyar Arany Érdemkeresztet. Milyen érzés volt a korábbi díjakhoz képest? Mire kötelez?
1: Sok minden az emberbe így lepörgött. Leltárt csinál ilyenkor. De az előző díjaimhoz is, csak ez valahogy egy picit más. Nagyon szép díjakat kaptam. Harmónia díjat megkaptam, ugye, ami a felvidéki zenészekről szól. Szakmai díj. Megkaptam a Pro Tradizione díjat, Kaszás Attila családja, tőlük megkaptam. Csodálatos díj. Megkaptam a Kalóz Zoltán különleges magyarsági díjat, azt a Kormorán zenekarral kaptuk egyébként. Megkaptuk a Duna díjat a Kormoránnal, de ez az Aranykereszt visszaigazolás igazából a nemzetemtől is, az eddig bejárt útról is, magyar emberként, zenészként, ebben minden benne van ebben a díjban, én úgy gondolom, óriási felelősség is, és jó leső, hogy szükség van arra, amit képvisel és amit csinál. Képviselem egy olyan részét a nemzetemen belül is, amit úgy hívnak, hogy Felvidék. Szóval ez édes teher, hozzáteszem, de felelősség. Én borzasztóan büszke vagyok erre a díjra.
0: Egy kicsit ebben a díjban benne van a családod is. 31 éve alkalmazkodik hozzád, hol vagy, hol nem vagy. Volt, amikor kimentetek a három királyokkal Amerikába, akkor hónapokra eltűntél, tehát azért a feleségednek, Zsuzsinak nem volt könnyű dolga, és a három gyerekednek, Bencének, Bálintnak és Csengének.
1: Legnehezebb időszakokban is támogattak mindig, mert azért tudjuk azt, hogy a zenéből való megélés azért nem. Hát valakinek igen. Én úgy gondolom, hogy ilyen középúton vagyok. A zenében az a baj, most én úgy látom, hogy itt a pénz dominál. Azokat tekintik jó zenésznek, akik ebből milliómosok lettek. Rengeteg csapnivaló zenész van, aki milliómos, és rengeteg jó zenész van, aki hát tengődik.
0: És tudod, mit látok? Azt, hogy annál híresebb, annál menőbb egy énekes, egy zenekar, minél trágárabb, ami borzasztó.
1: Nagyon-nagyon mérges vagyok sokszor ezért. Kaptunk egy olyan csodás anyanyelvet, és olyan kifejező anyanyelvet, amin még azt a csúnya szót is szebben meg tudná fogalmazni. Persze értem, menőzünk tizenévesen.
0: Vagyis szépen is lehetne dühöngeni?
1: Igen. Szépen is el lehet mondani, hogy nincs igazad. Nem kell küldeni a francba valakit. És a igazad is relatív. Kinek mi az igaza? El kéne fogadni az igazát egyik a másikának. Mert mindent az idő bizonyít majd úgy is. Na mindegy, térjünk vissza picit a családhoz, úgyhogy pillanatig nem mondták azt, hogy apa menjél csinálj más, mert jobban keresni azzal. Mert tudták azt, hogy ez nálam miről szól. Ahogy szoktam mondani, az összes őrültségemet támogatják. Lehet, hogy ők is őrültek egyébként, nem tudom.
0: És zenészek?
1: Bence fiam elkezdett hegedülni, nagyon-nagyon szépen játszik a hangszerén, de valahogy félre rakta, és egy borbélyműhelybe dolgozik. Azt mondja Zsuzsi az anyja, hogy itt-ott előveszi a hegedűt, itt-ott játszik. Én előttem nem játszik, nem tudom miért. Csenge lányom fodrásznak tanult, most érettségizik, és óvónőképzőre szeretne menni majd, Komáromba, Selye Jánosra. Bálint fiam pedig Budapesten él és dolgozik, MOL-ban. Zsuzsi, ami anyakönyvvezetők után a Városházán.
0: Nem igazán zenész család.
1: Lehet, hogy majd az unoka, ha lesz.

0: Lelkileg meg úgy érzem, így ledobtam magamról. Egyébként ledobtam magamról, amit el akartam mondani. Lehet, hogy ez az üzenet. Én buzdítanám a jövő nemzedékét is a zenére. Az igényes zenére, az igényes magyar szövegekre, a szép rozódiára. Erre viszont engem Koltai Gergő tanított, a szavak helyes használata. A rövid magánhangzó rövid, a hosszú meg hosszú. Nagyon egyszerű, üzenet is jobban átjön, mert értik.
1: A zenészeknek is vannak kedvenceik, előadók és dalok. A műsor végére kit és milyen dalt választanál?
0: Én nagyon-nagyon szeretem Balázs Fecót, meg egyébként dolgoztunk is együtt, meg volt vendégem is a Lovasszi házban. Igaz, hogy a Maradj velem című dalt, ami rólunk szól zenészekről, azt énekeltük, de van egy csodálatos dal, amit Keresztes Ildivel énekeltek annak idején, az a Csöndébe volt. Hűvös

0: Kedves hallgatóink, búcsúzik vendégem, a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Harmónia és Pro Tradizione díjas Vadkerti Imre, a Kallós Zoltán külhoni magyarságért és magyar örökség díjjal elismert Kormorán együttes énekese. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök, Mali Andrea gyártásvezető és a felelős szerkesztő Csőrös Csilla nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgetőtárs Haják Szabó Mária. Ezt a beszélgetést éjszaka az egyórai hírek után újra meghallgathatják. Most pedig a krónika, majd az esti mese következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 20 óra, jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok, főbb híreink először röviden. A leendő Tisza kormány 11 miniszterjelöltjét hallgatták meg ma az országgyűlési bizottságok. Újabb két embernél mutatták ki a hantavírus fertőzést a Hondius óceánjáróról tegnap leszállt utasok között. Hidegfronthoz kisebb lehűlést és záporokat, zivatarokat viharos széllel, emiatt többfelé riasztás érvényes. Mondom a részleteket. Ma reggel elkezdődött az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Az első nap a 16 miniszterjelöltből 11-et hallgattak meg, voltak itt több bizottságban is. A meghallgatások holnap folytatódnak és a délelőtti órákban be is fejeződnek. A miniszterek az országgyűlés délután 4-kor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek majd esküt, amellyel megalakul a Tisza kormány. Az ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök is, ő mutatja be az új minisztereket. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Az új kormány visszaépíti Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita, külügyminiszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A Tisza párt politikusa a legfontosabb nemzeti ügynek a felfüggesztett uniós források.

0: megszerzését nevezte. Orbán Anita úgy fogalmazott, teljesíteni kell a szükséges jogállamisági és korrupció ellenes feltételeket, hogy megnyissák az utat a magyaroknak járó források előtt.
1: Az Európai Unió nem azt várja Magyarországtól, hogy olyasmit tegyen, ami rossz a magyar embereknek. Nem azt várja, hogy feladjuk a magyar gazdák, a magyar vállalkozások vagy a külhöni magyarok érdekeit. Nem azt várja, hogy automatikusan bólogassunk európai vitákban. Mi a feltétel az EU-s pénzeknek? Legyen független igazságszolgáltatás. A közbeszerzések tiszták és ellenőrizhetőek legyenek. A korrupciós ügyeket ne lehessen politikai alapon elsikálni. Az uniós pénzek felhasználása újra átlátható legyen. És a közpénz ne veszítse el közpénz jellegét.
0: Más szemléletet, az alapellátás megerősítését, valamint évente 500 milliárd forint plusz forrást ígért az egészségügyben az ágazat kijelölt vezetője az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága előtt tartott meghallgatásán. Hegedűs Zsolt a tervezet legfontosabb lépések között említette, hogy minisztersége alatt a Magyar Orvosi Kamara visszakapja jogköreit, valamint egy önálló gyógyszerészeti, illetve minőségellenőrzési hatóság jön létre.
2: Az egészségügy fejlesztése számunkra, a Tisza kormány számára központi kérdés. Meggyőződésünk, hogy az egészségügyet végre valódi prioritásként kell kezelni a kormánynak, ez lesz az egyik legfontosabb különbség az eddigi kormányzatokhoz szemlélethez képest. Leendő miniszterként olyan egészségügyben hiszek, amely mindenki számára elérhető, biztonságos, átlátható, transzparens, ténylegesen betegközpontú, nem csak szavakban, és minőségi ellátást nyújt. Olyan állami egészségügy, amely térítésmentesen használható, és ahol az ellátás alapja egy klinikai szükséglet, nem pedig a fizetési képesség.
0: Új alapelvek szerint működik tovább a kormányzati kommunikáció. Erről közölt tájékoztatást a kormány.hu. A közlemény szerint a jövőben nem lesz helye félelemkeltésnek és pártpropagandának az állami felületeken. Azt írták, a kormányzati kommunikáció célja ezentúl a hiteles tájékoztatás, az átláthatóság és a nyugodt, emberséges hang nem lesz. Közben bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra, mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Felfedte kilétét a Vidéki Prókátor néven működő közösségi oldal működtetője. Fülöp Botond ügyvéd áll az oldal mögött, és ő volt az, aki felhívta a független sajtó figyelmét Novák Katalin köztársasági elnök döntésére, amellyel kegyelmet adott a Bicskei Gyerekotthon volt igazgató helyettesének. Az ezután kirobbant kegyelmi ügy volt az elindítója a kormányváltáshoz vezető változásoknak. Fülöp Botond mai bejegyzésében azt írta, a kormányváltás után azért fedte fel a személyét, mert azt reméli, jó irányt vesznek közös dolgaink, elcsitulnak a viharok, lenyugszik a közélet, véget ér a lélekmérgezés, és egy normális, önmagával békében élő országra jellemző idők jönnek, amelyben újra élvezetet okoz részt venni a közéletben. Itt a krónika. Ukrajnában halálos áldozata is van az éjszakai orosz légicsapásoknak, négy megyében pedig áramhiány alakult ki. Közben Kijev szorosabbra fűzi európai szövetségeseivel a katonai együttműködést. Erre elsősorban az amerikai támogatás csökkenése miatt van szükség. Iváncsik Attila beszámolója.
3: A dél-ukrajnai Zaporizzsja megyében egy helyi lakos meghalt, öten pedig megsebesültek az éjszakai orosz légicsapásokban. A szintén déli Mikolajivi terület is az ellenséges harci drónok célpontja volt, több helyi lakos megsérült. Négy ukrán megyében akadozik az áramszolgáltatás a légicsapások után. A kijevi sajtó arról ír, hogy a hétvégén folytatódott az orosz csapatok előre nyomulása, Donyeszk megye három pontján is előre tudtak törni. Vasárnap 180 összecsapás volt a szemben álló felek között, ami a harcok intenzitásának csökkenését jelzi. Hétfő reggel Kijevbe érkezett a német külügyminiszter. Boris Pistorius látogatásának fő célja a Berlin és Kijev közötti védelmi együttműködés szorosabb átétele. A tervek szerint megállapodás születik például nagy hatótávolságú harci drónok közös gyártásáról. A külügyminiszter szerint stratégiai szövetségesként jól kiegészítik egymást. Németországnak technológiája, Ukrajnának harci tapasztalata van. Ezt megelőzően vasárnap Kijev Norvégiával állapodott meg közös tüzérségi lövedékek gyártásáról. Szakértők kiemelik, miután csökkent az amerikai haditámogatás mértéke, Ukrajna szorosabbra fűzi katonai együttműködését az európai országokkal.
0: Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket tegnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius óceánjáróról. A fertőzött francia nő egészségi állapota éjszaka romlott a párizsi kórházban, ahová vitték. Az evakuált 17 amerikai utas egyikénél szintén pozitív lett a hantavírus teszt, de semmilyen tünetet nem mutat, jelentették be amerikai egészségügyi illetékesek. Az amerikai utasokat a Nebraska állambeli Omahába szállították, ahol mindannyian karanténba kerültek. Budapesten szerezhette meg egy hollywoodi filmsztár banki adatait egy csaló, aki azután több mint 200 millió forintot emelt le a művész számlájáról. Több mint 300 tranzakciót indított, vásárlásokat és szállásfoglalásokat fizetett ki. A színésznek két évig fel sem tűnt, hogy ketten használják a bankkártyáját. A Nemzeti Nyomozóiroda elfogta a csalót, a bíróság elrendelte a letartóztatását. Víg András információi.
4: A 13. kerületi Gömb utca egyik társasházából fosztogatta egy hollywoodi filmsztár bankszámláját majdnem két éven keresztül egy 27 éves jordán férfi. 2024. januárjában szerezhette meg a kártyaadatokat, amikor Russell Crowe, Rami Malek és Michael Shannon főszereplésével a Nürnberg című amerikai produkciót forgatták Budapesten. A csaló több mint 300 tranzakciót hajtott végre, összesen 720 ezer dollár értékben. Legtöbbször vásárlások alkalmával vagy szállásfoglalások kifizetésénél adta meg a színész banki adatait. A hitelkártya tulajdonosának 2025. decemberéig nem tűnt fel, hogy valaki rendszeresen megcsapolja a számláját. Az amerikai bank idén januárban tett feljelentést. Mivel a szálak Magyarországra vezettek, az FBI a Nemzeti Nyomozó Iroda segítségét kérte a csaló elfogásához. Mondja Kész Varga Mónika, az NNI szóvivője.
5: A Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai megállapították a bűncselekményhez használatos IP címeket, valamint e-mailes elérhetőségeket, melyek mindegyike magyar internetszolgáltatóhoz vezetett. Ezen túl pedig egy magyar telefonszámot is kötöttek a bűncselekményhez, ez pedig tavaly decemberben egy budapesti lakás kibérlésénél használták elérhetőségként. Ezen adatok alapján sikerült azonosítani az elkövetőt.
4: A jordán férfit a Gömb utcai bérelt lakásában fogták el a Nemzeti Nyomozó Iroda kommandósai. Az M1 értesülései szerint a férfinek hónapokkal ezelőtt lejárt a tartózkodási engedélye, ezért jogerős kiutasítási határozat volt érvényben ellene. A férfit a nyomozók őrizetbe vették, az ügyészség pedig kezdeményezte a letartóztatását. Mondja Raff Ferenc, a fővárosi főügyészség helyettes szóvivője.
6: Bár a jordán férfi tagadja a közel 220 millió forintnak megfelelő károkozást, az ügyészség indítványa alapján a bíróság megállapította, hogy az üzletszerű bűncselekmény gyanúja megalapozott, és a letartóztatásnak több indoka is fennáll, ezért letartóztatásba helyezte a férfit.
4: A jordán férfi ellen információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt folyik eljárás. Ha elítélik, 10 évet is kaphat.
7: Időjárás jelentés.
0: Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés elsősorban keleten várható. Napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar, majd estétől fokozatosan megszűnik a csapadék. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Délutánra 15 és 22 fok közé melegszik a levegő, de a Dunántúl nyugati részén 15 fok alatt maradnak a maximumok. Ez volt a Krónika, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária és Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket Bőti Attila. Viszont hallásra!
8: Műsorajánlat. Kiszínezett meddőség.
9: Akkoriban voltunk benne a férjemmel a, hát azt hiszem a 6. lombik ciklusunkban, és hát akkor ugye érzelmileg eléggé mélypontra kerültem, és elkezdtem ezeket a képeket kirajzolni magamból, mert az illusztrációs képzésen egyébként is javasolták, hogy az érzéseket rajzoljuk ki.
10: Mit jelent évekig részt venni a gyermekvárás asszisztált folyamatában? Milyen módszerek és szakemberek segítsége érhető el a szülővé válás olykor testet, lelket különösen erősen igénybe vevő időszaka alatt?
11: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Kedden délelőtt, 11:30 után a Kossuth Rádióban.
7: ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
8: Esti mese. Kedves gyerekek! Lázár Ervin meséjét Horváth Sándor mondja el.

0: Jó estét, gyerekek! Ugye tegnap este azt ígértem, hogy ma elmondom, hogyan fogott Gyurkó Kuvikot? Kiárt a pusztára az állatorvos egy zötyögős öreg autóval. Ő mondta egyszer, ha szerzünk neki egy élő baglyot, ad 100 forintot. 100 forint! Annyi pénz egy rakáson. Több se kellett nekünk, még aznap végig jártuk az összes gazdasági épületet. Az istálló padlásán, érdig jártunk a szénában, egyszer csak Gyuszkó megmerevedett. Oda néz! Suttogta. S már láttam is a szarufán, ott gubbasztott 4 madár. De észrevettek ám ők is minket. Kihúzták magukat, mindegyik, mint egy huszárkapitány, s 8 sárga szem merett ránk. Kifaroltunk a szénából, hogy el ne riasszuk őket. 3 félröpös meg egy anya, mondta odakint Gyuszkó. Félröpösnek hívtuk a repülni még nem nagyon tudó fiatal madarakat. Azokat elég könnyű megfogni. Ha szerencsénk van, pár napig még nem repülnek ki, és akkor 100 forint üti a markunkat. Nem is vártuk meg az állatorvos érkezését, már előtte való nap fönn voltunk a padláson. Ott volt mind a 4 kuvik. Galamb nagyságú, de más formájú zöldek madarak. Most is, ahogy meghallottak bennünket, kihúzták magukat szinte. Fenyegető volt a tartásuk. Na de kijed meg nappal 1 kuviktól. Egy ugrás feléjük, az anyamadár hus, kirepült a tetőbe épített szénahányón, emezek meg 3-an, suta rövid kis röppenéssel bele a szénába. Gyuszkó már vetődött is, és mondta, megvan! Hát így közelről nagyon szánalomra méltó jószág volt ez a kis kuvik, ahogy tekergette a nyakát. De mit agadás, volt benne valami méltóság teljes is. Volt az arcán valami emberi. Még a szapora pislogása is olyan volt, mintha ember pislogna ránk. Nagyon megsajnáltam, de Gyuszkónak nem mertem bevallani. Megláttuk odakint az anyamadarat is. A kerekes kút tetejére ült. Vesztére. Nem mintha mi ártottunk volna neki, dehogy is. De 1/4 órába sem telt, és egy egész madársereg csapongott, csivitelt körülötte. Olyan merészen csapkodtak feléje, mintha szét akarnák tépni. A kuvik aztán csak elunta és elröppent, a madarok meg utána csak úgy surrogott a sok szárny. Úgy kell a ronda halálmadárnak, mondta Gyuszkó. Most is azt emlegette öregapónak, hogy nem kár a kuvikért, mert halálmadár. Öregapó csak csóválta a fejét. Semmilyen baglyot nem szabad bántani, mondta. A kuvikot meg különösen nem. A baglyok a leghasznosabb madarak közül valók. El sem hiszitek, mennyi egeret meg más kártevőt pusztítanak. Hát azt a szamárságot, hogy halálmadár, azt meg honnan veszed? Kérdezte Gyuszkót. Mert amelyik ház körül megszólal, ott nem sokára meghal valaki. És igaz is, amikor a Vica néni már nagyon beteg volt, minden éjjel ott szóltak kuvik az ablakával szemben. Mondta is mindenki kár az orvosságért, ha egyszer ott a kuvik úgyis meghal. Meg is halt. Szóval, ahányszor kuvik szót hallottál, nem sokára meghalt valaki, mosolygott öregapó. Hát, azt nem mondhatnám. Hát, te mit gondolsz? Nézett rám. Nekem azt mondta édesapám, feleltem, hogy a kuvik azért kiáltozott a Vica néni ablakánál, mert szereti a fényt. És mivel, hogy a betegnél késő éjjel is égett a lámpa, oda csalogatta a fényes ablak. Na látod. És édesapád azt nem mondta, hogy nem szabad a kuvikot bántani? De igen. Vallottam be csendesen, meg Sándor bátyám is mondta, onnan tudom a gyöngybaglyot. Honnan? Sándor bátyámtól. Bent lakik a faluban, és tavaly ősszel bent voltam nála pár napig. Volt a kertjében egy nagy, kiszáradt, odvas körtefa. Nem élt már, vagy 3 éve, de Sándor bátyám sajnálta kivágni, mert valamiért nagyon szerette azt a fát. De akkor elhatározta, hogy mégis kivágja, ne csúfoskodjon szegény ott a kertben. Aztán az első fejszecsapások után megállt, és hallgatódzott. Na fene, mondta, és indult is befelé. Már abba is hagytad? Kérdezte tőle a felesége. Ő megmondta, hogy nem lehet kivágni a fát, mert lakói vannak. Milyen lakói? Gyöngybaglyok, mondta Sándor bátyám. Akkor ez azt jelenti, hogy sohasem vágod ki a fát? Dehogy nem. Már holnap. És a baglyaid? Azok költöznek, mosolygott Sándor bátyám, és hozzám fordult. Na, öcsém, akarsz előni a vadászpuskámmal? Már hogy ne akartam volna. Na, akkor fölmégy a templomtoronyba, és kinyitod az egyik zsalut, mondta. Mert ezek a gyöngybaglyok ott laktak a toronyban, csak az előtte való héten újra festették a zsalukat, és csukva hagyták. Szegény baglyok meg nem tudtak bemenni. Vitagadás, féltem egy kicsit a toronyban, de a délre néző zsalut kinyitottam. Másnap nem is voltak a gyöngybaglyok az odvas körtefán. Én meg szépen felóvakodtam újra a toronyba, gondoltam, megnézem őket. Na hát, olyan furcsa szerzeteket azóta se láttam. Mi van rajtuk, furcsa, kérdezte Jazsó. Szív alakú volt az arcuk, mondtam. És ezeknek is volt valami emberi a tekintetükben. És amikor megláttak, fintorogni kezdtek. De igazán mondom, fintorogtak. És milyen bagoly van még? Kérdezte Gyuszkó. Tavasszal, amikor itt voltatok, itt a ház tetején szólt egy. Emlékeztek? Valahogy így.
1: Hú-hú! Hú-hú-hú! Krit!
0: Még láttuk is, mondtam, ott ült a kémény mellett. Na hát, az macska bagoly volt, mondta öregapó. De rajta kívül láthattatok már erdei füles baglyot, meg réti füles baglyot is. Ezeknek egy tolpamacs van a fülüknél, és a szabadban fészkelnek. Nem szeretik az ember közelségét annyira, mint a kuvik meg a gyöngybagoly. Mindegy formán hasznos madár. Védelmezni kell őket. Sajnos azt hiszem, úhut nem láttatok. Már nagyon kevés van belőlük. Európában az úhú a legnagyobb bagoly, akkora, mint egy lúd. 50 éve erre is fészkelt egy uhupár. Én már láttam uhut, mondta Jozsó. Egy erdésznél ki szokta ültetni a tisztáson egy T-alakú fára. Úgy van, úgy, mondta öregapó. Így vadásznak a káros ragadozó madarakra, mert a ragadozó madarak gyűlölik az út és rácsapnak, ha észreveszik. A vadász meg könnyen lelövöldözheti őket. Hogy miért ez a nagy gyűlölet, azt senki se tudja. De hiszen annyi mindent nem tudunk még a madarakról. A fecskékről és a gébicsekről mesélek nektek. Reggel együtt keltünk a nappal. Azt mondta öregapó, minél korábban menjünk. Persze a fecskéket nem tudtuk megelőzni, már nagyban sürögtek, forogtak, mire találkoztunk a kútnál. Na és ezt a madarat ismered-e? Kérdezte Gyuszkó Jozsótól, hogy lássa, városi fiú, öregapó nélkül is boldogulunk mi a madarakkal. Ezt ki ne ismerné, nevetett Jozsó, fecske. De milyen fecske? Azt hiszed, nem tudom. Az a fehérbegyű, fehér torkú, a molnár fecske. Amelyiknek meg a torka, meg a homlok a gesztenyevörös, az a füsti fecske. A fészküket is megismernéd? A fészkük egyforma, mit ismernék meg rajta? Ha, még hogy egyforma. Nagyon boldogok voltunk, hogy Jozsót kioktathatjuk valamire, mert bizony a füsti meg a molnár fecskének nem egyforma a fészke. Igaz, hogy mind a kettő sárból építi, de nem egyformán ám. El is cipeltük Jozsót a disznó hizlaldához. Annak az eresze alatt volt egy rakáson vagy 30 molnár fecskefészek. Szorosan az ereszhez tapasztották majdnem gömb alakú fészkeiket. Mindegyiken éppen csak egy kis lyuk maradt a kibejáráshoz. Füsti fecskefészket meg a csiraistálóban mutattunk Jozsónak. Tudjátok, az micsoda? A növendékmarhák istálóját nevezték így. A dunántúli pusztákon pedig még máig is így hívják. A füsti fecske szívesen fészkel az épületek belsejében, félgömb alakú fészket épít. Na de azért a fecskéket megismertem, mondta Jozsó. Van még egy harmadik fajta fecske is, mondta tudós képpel Gyuszkó. Az meg partba vált lyukakban fészkel. Hiszi a piszi, mondta Jozsó. Ezzel el is indultunk öregapó háza felé, s azon nyomban meg is feledkeztünk a fecskékről, mert észrevettünk egy kíváncsi madarat. Azaz, hogy elsőnek ő vett észre minket. Egy fa tetején ült, amikor elhaladtunk alatta, ellendült az ágról, elénk repült, megint egy ághegyre ült, szemmel láthatóan bennünket figyelt. Egy verébnél alig valamicskével nagyobb, messziről fekete-fehérbe öltözöttnek látszó madár volt. Persze, ha közelebbről megnézi az ember, látja, hogy a feje teteje meg a háta kékes szürke, és a hasa meg a begye fehérjében van egy kis rózsaszín is. Szőri szarka, mondja Gyuszkó, kíváncsi vagyok, meddig kísérget bennünket. Majd öregapó házáig jött velünk, ott aztán nekifordult a mezőnek, és elrepült visszafelé. Nagy zsivajogva tolongtunk be öregapó konyhájába. Képzelje, Jozsó, nem hiszi, hogy van parti fecske, és hogy egy szőri szarka idáig kísért bennünket. Öregapó már vette is a botját. Indulhatunk, mondta. Jozsónak meg majd megmutatjuk a parti fecskét. És azt is megtanulhatjátok, hogy a szőri szarkának Kis Őrgébics a hivatalos neve. Azért hívják Őrgébicsnek, mert a fák hegyén szokott üldögélni, onnan tartja szemmel a birodalmát. Egyfelől, hogy más szőri szarkáktól megvédje a területét, másfelől meg az eleségét, a bogarakat, szöcskéket is onnan figyelheti meg legjobban. Csak bogarakat eszik? Kérdeztem. Hát, ha nagyon megszorul, elrabol egy-egy madárfiókát is, mondta öregapó. Ezért a kertekben nem igen tűrik, de különben hasznos madár, mert fő tápláléka a rovar. És akkor télen miből él? Kérdezte Gyuszkó. Télen? Télre a Kis Őrgébics melegebb vidékre költözik. Pedig én a múlt télen láttam szőri szarkát, mondta Gyuszkó. Hát láthattál egy ilyesféle madarat, mondta öregapó, csak az Nagy Őrgébics volt. Nagyobb a Kis Őrgébicsnél, és a homloka nem fekete. Magyarországra csak télen látogat el. Őkelme aztán igazán nagy rabló, egerekkel meg kisebb madarakkal táplálkozik. De védelem illeti őt is, mert kipusztulóban van. Ballagtunk a folyó felé a bokrokkal, fákkal szegélyezett úton. Egy kökény bokornál öregapó megállt, és odamutatott. Nézzétek csak meg azt a bokrot! Találtok-e rajta valami furcsát? Körüljártuk kétszer is. Egyszer csak Jozsó felkiáltott. Itt bogarak vannak felnyársalva. És tényleg a kökénybokor tövisein 5 vagy 6 karóba húzott bogarat láttunk. Ez meg a tövisszúró Gébics műve, mondta öregapó. Valamivel kisebb, mint a Kis Őrgébics, és kevesebb rajta a fekete szín. A feje teteje kékes szürke, háta meg gesztenyevörös. Elég gyakori madár errefelé, biztosan az utunkba akad egy-kettő. Most egy nagyon szép madarat mutatok nektek, mondta öregapó. Leheveredtünk a fűbe, s nem is kellett sokáig várni, megláttuk a madarakat. Úgy lebegtek a szélben, mintha papírdarabokat engedett volna el valaki jó magasan. Gyurgyókák, mondta öregapó. Megeszik a méheket, toldottam meg. Azért is hívják némely helyen méhészmadárnak, bólintott öregapó. A madarak meg egyre többen lebegtek odafönt, időnként gyors siklórepülésbe kezdtek, játszadoztak. Alig-alig látni még ilyen sajátságosan játszadozó, kecses röptő madarat, mint a gyurgyóka, vagy gyurgyalag. És a öregapó azt mondta, nagyon szép madár, még nem is mondott sokat. Rigó nagyságú, hosszú hajlott csőre van, a hangja az igaz nem valami fülbe mászó zene, rekettes, prr-prr kiáltás, de a színei, ragyogó, feketével szegett aranysárga torokfoltja, kékezzöld hasa és farka, kárminpiros szeme, és még mennyi színárnyalat van rajta. A gyurgyók a szépségét nem egy könnyű leírni. Nos hát, ezek a csodálatos madarak fészkeltek a vízszintes ürgelyukakban. Ők maguk válják olykor 1 méter mélyre is, a lyuk vége kiöblösödik az a fészek. Mindig telepesen fészkelnek, magányos gyurgyóka fészek nincs. A gyurgyóka nagyon későn érkezik Magyarországra, májusban és szeptemberben már el is megy. Akkor ezt ugye írtani kell. Miért kellene írtani? Hát mert nem hasznos madár. No, emelte fel az ujját öreg apó, lassan a tester fiatalember. Régen rossz lenne szegény madaraknak, meg nekünk embereknek, ha így próbálnánk elintézni a madarakat. Ez hasznos, ez meg káros, ezt írtjuk, ezt meg védjük. Nem egészen értettem, miért ne kellene a káros madarakat írtani. És a veréb, a verebet se? Biztos, hogy ahol sok van belőle, ott nem nagy öröm, mosolygott öreg apó. De gondold el, holnap reggel kilépnél a házból, és észrevennéd, hogy nincs több veréb. Egyetlen egy se. Eltűntek, mint a kámfor. Mit szólnál hozzá? Na, mielőtt elalusztok, ti is elgondolkodhattak ezen, de ne túl sokáig. Jó éjszakát!

Lázár Ervin Öregapó madarai című mesesorozatából Horváth Sándor olvasott fel. Szerkesztette Marsall Léva, rendezte Simonyi János. A hangfelvétel 1993-ban készült. A következő részt holnap hallgathatjátok meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.
1: Kovács István kortárs magyar szerző, Töredék az árvaságról, Shakespeare a Korvin közben és Cifra György című versét a szerző adja elő.
2: Töredék az árvaságról. Imádkozni nagymamám tanított, befektetve a testi koporsóba. Féltem, ő halt meg, s mindazok, kiket családi képén láttam egy csokorban. Reméltem, hogy nincs közöttük anyám. A hasadt tükör áttetszett a leplen. Összetörtem, hogy ne lássam meg őt, kit félelmemben önzőn megszerettem. Féltem, mi lesz, ha ő is eltűnik, mint annyian, kik értem lehajoltak. Mondják, őket is elnyelte a köd. Így édesketnek magukhoz a holtak. Shakespeare a Korvin közben. A sehonnai jegek alatt ejtő ernyők girlandjai, a különleges hadtest közel megszállta már a holdat is, a strázsahely csillagvizsgálón aranymenyét a nap felkelte, a mindhalálig álmodóknak a táltos hajnal fölnyergelve, a gyomorban abrakparás, a szabadság lobbanó vágya, a suhanc Hamlet jelre vár, benzinnel töltve koponyája. Monológiával feltűnik a lenni vagy nem lenni tankja. A mesedráma véget ér, már lángol a halál vastapsa. Cifra György, gyerekkoromban hallottam rólad, anyám udvarlójától. Barátod volt, mint mindenki, aki két feles között abban a füstös kocsmában vagy kávéházban hallgatott téged. S látta a fehér billentyűk villanásait az országra roskasztott sötétségben, mintha meg annyi villám csapott volna a közeli zeneakadémiába. Nekem a nevet tetszett. Mennyire másként hangzott, mint az övé, aki, ha nem is a közös I és R betűk okán, talán egyetlen mondattal megmenthetett volna téged, művésztársát, aki valahol a sorstársa is volt. De neki az kellett, hogy kőtömböket szipelj, s megnyomorított ujjaidat legfeljebb az érintésük emlékét őrző billentyűk gyászolják, fehéren, feketén. És mégis a forradalom nyitánya az a zongora verseny volt, amelyet már a Zeneakadémián te játszottál. Bartók, és persze Beethoven. Ó, az az utcai harcokat kísérő, hangtompított remény, örökös Egmont nyitány, mely előtted is megnyitotta a határt. Ettől kezdve már minden oly természetes, mintha egész életed csupa ragyogás lett volna. Ki érzi a billentyűk fölött ütőerekben lüktető fájdalmat, gyászt? Világhírnév, hajbókoló államfők, kitüntetések, alapítvány, tanítványok arcképcsarnoka, romjaiból felépített templom. Tükreik mélyén egymásba csúszó koncerttermek. Megengedhetted magadnak, hogy egyikben az összes jegyet megvedd, az összest arra az estre. Európai előadókör útján azon az esten ő zongorázott. Ő, aki talán egyetlen mondattal megmenthetett volna. Most egyedül neked játszott, a fényárban úszó, üres, nagy teremben.

0: Kovács István verseit a szerző mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Kós Károlytól származik. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Az, aki ez alól kihúzza magát, az a népe árulója. Kós Károly az erdélyi magyar művészet és szellemiség sokoldalú alkotójának gondolata a nemzetszolgálat egyik legegyenesebb, legerőteljesebb megfogalmazása. Azt üzeni, hogy a közösséghez való hűség nem választás, hanem felelősség. Minden embernek része van abban, milyen jövő épül körülötte. Kós szerint szolgálni a nemzetet annyi, mint hozzátenni valamit ahhoz, amit elődeink ránk hagytak, munkával, alkotással, helytállással. Aki ezt megtagadja, nem csak önmagától von meg valamit, hanem a közösségtől is, amelyhez tartozik. Ez a gondolat ma is irányt mutat. A haza ügye akkor erős, ha mindannyian vállaljuk a részünket benne. Képességeink szerint felelősséggel, hűséggel.
3: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Kavélyo Colini Bori. A vidéket sújtó megpróbáltatásokról és a parasztság sorsáról már korábbi adásainkban is szó esett, most innen folytatjuk a történetet. Ez a magyar történelem egyik legfájóbb fejezete. Az 1950-es években a falusi életet egyre növekvő terhek és súlyos igazságtalanságok határozták meg.
6: Hogy kiszámított kuláknak, azt nem mindig lehetett egyértelműen megmondani. Bár léteztek jogszabályi keretek, a besorolás lényegében teljesen önkényes volt. Akár még a szegény parasztokból is kulák válhatott, ha azt a pár holt földjüket nem akarták beadni a közösbe. Fejtette ki Tóth Judit történész, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa.
7: Egyre kevesebb olyan gazda volt, aki a birtoka alapján kuláknak minősült. De a rendszernek meg a jellegzetessége az, hogy nem lehetett meg ellenség nélkül, tehát mindig kellett folyamatosan az ellenséget valamilyen szempontból növelni, vagy rámutatni, hogy kik milyen szempontok miatt ellenségek. A kuláklista is egy ilyen mobil fogalom lényegében, egy olyan gyűjtőkategória a vidék ellenségének összegyűjtésére alkalmas fogalom, ez az évek alatt folyamatosan tágult.
8: És egyébként így az egész kommunista időszakra jellemző, hogy a jogszabályokat nem értelmezték olyan nagyon mereven, hanem rugalmasan.
6: Fűzi hozzá Rigó Róbert történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tudományos főmunkatársa is.
8: Ennek megfelelően, hogy ki a kulák, vagy ki a nem kulák, azt is mindig képlékenyen értették. Na most, hogy ki a kulák, meg ki a nem kulák, hát erre a fő szabály az volt, hogy akinek 25 kataszteri holdnál nagyobb földterülete van, vagy 350 aranykoronát, ugye ez a földnek a termékenységét kifejező arányszám, még a monarchia alatt találták ki, most sincs ennél jobb. Tehát, hogy akinek ennél több van, az kerül a kulák listára. Hát ez nem teljesen volt így, hanem kulák listára kerülhetett az is, akinek ennél jóval kevesebb volt, mert például a szőlőnél ott ötszörös szorzót alkalmaztak, de kulák lehetett az is, akinek malma volt, darálója volt, vendéglője volt, kocsmája volt, csendőrtiszt volt. Tehát akit helyben a kommunista vezetés úgy gondolt, hogy őt megbélyegzik, abból lett a kulák.
5: Hogy mindez hogyan jelent meg a hétköznapi életben, és milyen ideológiai keretben magyarázta a hatalom a nehézségeket, arról László Bernadett, a Terrorháza Múzeum történésze beszél.
9: A beszolgáltatásról azt azért elmondhatjuk, hogy ez nem kizárólag a kommunista diktatúra belejárója volt, hiszen annak előzményei már a II. Világháború időszakára visszavezethetők. 1945-től azonban már nem csak a közellátás problémájának megoldása, hanem a jóvátétel fizetése is meghatározó tényezője lett a mindennapoknak, hiszen Magyarország egy vesztes ország volt, ami a II. Világháború illeti. Folyamatosan növekedett a beszolgáltatandó terményeknek a köre, a mennyisége, aminek következtében a paraszti társadalom terhei is folyamatosan növekedtek. Ez az egyre növekvő beszolgáltatási kvóta, ez hatalmas terhet rótt a parasztságra, közel 300 ezer paraszt hagyta el a földjét, és próbált szerencsét a városokban. Tegyük hozzá, hogy nem mindig sikerült ugye egy új életet kezdeni egy olyan embernek, aki egyébként a földjéből, az állataiból élt, és ez volt az élete.
6: A kuláklisták nem csak földnagyság alapján készültek, hanem egyre szélesebb, sokszor helyileg változó szempontok szerint. A besorolás így rugalmas és kiszámíthatatlan volt, ami tovább növelte a vidéki társadalom bizonytalanságát. Ezt a folyamatot és a kulák fogalom tágítását mutatja be Tóth Judit történész is.
7: 1952 elején adtak egy olyan utasítást Házi Árpád belügyminiszter, hogy írják össze, hogy kik azok, akik vidéken ténylegesen ellenségnek számítanak, és ehhez egyébként Pest megyében csináltak egy ilyen pilot projektet lényegében, hogy hogyan is írták össze akkor a kuláknak minősített gazdákat. Nagyon jól mutatja ez a Pest megyei pilot projekt, ugyanis ott akkor az összeírást ott már 51-ben elvégezték, csak ebben a megyében egyébként akkor még az ország. Társadalmi listának nevezték a kuláklistákat. A társadalmi listát, mint egy kibővített kuláklistának kell tehát értelmeznünk, és ennek a lényege, hogy különféle szempontokat adtak akkor ahhoz, hogy ki mindenkit kell erre a listára rátenni. És már korábban is kialakultak azok a terminusok, hogy ipari kulák, kupeckulák, tehát ipari kulák, akinek mondjuk volt mészárszéke, kocsmája volt, kereskedéssel foglalkozók, fuvarozással foglalkozók. Az, hogy az országnak melyik területein kiket, milyen foglalkozás típusok alapján minősítenek kuláknak, ugye ez nagyon változó lehet. Nemrégiben szembesültem például azzal, hogy Veszprém megyében az egykori juhászokat minősítették kuláknak, hiszen ott is akkora tanyákon legeltették a birkáikat a bakonyi juhászok, hogy ott Veszprém megyében a legnagyobb kulággazdák között például őket tartották számon.
10: De a legmegdöbbentőbb, hogy bizony a magatartása vagy a múltja miatt is rámondhatták valakire, hogy kulák.
7: Elég volt egy olyan, hogy valakit mondjuk azon kaptak, hogy az Amerika hangját hallgatja, lényegében pedig általános megfogalmazásként azt mondták, hogy rosszul viszonylik a népi demokráciához, a nép ellensége, és igazából ennyi elég volt ahhoz, hogy valakit kuláklistára tegyenek. Ez ugye a múltbéli társadalmi, vagy a foglalkozásbéli hovatartozás miatt is lehetett, mondjuk a Horthy korszakban, akik valamilyen tisztségviselők voltak, de akár azok feleségeit is. Tehát igazából a lényeg az, hogyha valakit a vidék Magyarországán ellenségnek akartak bélyegezni, akkor ahhoz megtalálták az eszközt, hogy hogyan tegyék kuláklistára.
6: Rigó Róbert történész megdöbbentő történeteket mesél arról, milyen ürügyet találhatott a hatalom arra, hogy valakit kikiáltson kuláknak, és utána perbe is fogjanak, hogy elvegyék a földjét és vagyonát.
8: Ezek a gazdag, a parasztok, hogyha beszélgetnek mondjuk a faluba, bemennek a piacra a tanyáról, akkor hát elmondják, hogy ez az egész mennyire életképtelen, meg hogy ez a TSZ, ez nem fog működni, meg ilyenek. És hogyha ezeket meghallotta mondjuk egy rendőr, vagy egy szegényebb TSZ-tag, akkor ezeket a gazdákat nagyon sokszor följelentik, és az igazságszolgáltatás ilyenkor, ugye ilyen TSZ ellenes agitáció miatt perbe fogja őket, és hát elítélik őket, általában nem olyan nagyon súlyos ítéletek kapnak, de mondjuk fél évre becsukják a börtönbe, és teljes vagyonelkobzás. És a teljes vagyonelkobzás, hogyha van neki mondjuk 30-40 hold földje, akkor azt a földet elveszik, és az lesz a TSZ-nek a központja a faluba. És hát ilyenekről azért elég sok példát tudunk már 1948 őszén, telén. Aztán akiknek nem volt ennyire szerencséjük, hogy csak a földjüket vették el, tudunk olyan peres eljárásokról is, például Izsákon volt a legnagyobb ilyen kulák perez, igaz, hogy később volt már 1951-ben, de 19 főként korábban kisgazdapárti helyi vezető, ilyen módosabb gazdák ellen indítottak pert, hogy a helyi kommunistákat ők ki akarják végezni, és ugye ekkor már Jugoszláviával megromlik a viszony, Tito láncos kutyája, és akkor ezekben a perekben a jugoszláv kémszálat is általában beleszövik, és ebből a 19 vádlottból 3-at halálra ítélnek, és a többiek is ilyen nagyon súlyos 10-15 éves börtönbüntetéseket kapnak, és mindenkinél teljes vagyonelkobzás. Tehát, hogy a TS szervezése az nagyon sokszor, hogyha máshogy nem ment, akkor jogi eszközökkel és tulajdontól való megfosztással is járt. Na most a kulákoknál, illetve a paraszgazdáknál ezen túl, hogyha nem is fogták őket ezekbe a látványos nagy perekbe, nagyon sok ellen eljárást indítottak a közellátás veszélyeztetése jogcímén, amihez mondjuk elég volt annyi, hogy a csirke kiment a szántóföldre, és ott mondjuk a kikelő kukoricát vagy a búzát elkezdte csipegetni, és hát ezzel a saját földjén a saját csirkéje, hogy megette a saját vetését, a közellátást veszélyeztette, és akkor már eljárást indítottak ellene. Vagy ugye ezek a fekete vágások szintén ugye a közellátásnak a veszélyeztetése, és hát ilyen perekből 400 ezer volt az országban, és hát ilyen esetekben is nagyon komoly pénzbírság volt, és hogyha nem tudta azt kifizetni, akkor ugye jöttek és lefoglalták a vagyonából a büntetés arányába. Aztán nagyon sokan voltak olyanok, akik ugye nem tudták ezeket fizetni, akkor börtönbe csukják őket, vagy elviszik kényszermunkatáborba, ugye leghíresebb Recsk, de az országban több helyen is voltak ilyen kényszermunkatáborok, és hát nagyon sok kulák gazda is mondjuk ilyen fél évre, egy évre, három évre kapott ilyen jellegű büntetést.
10: A TS-esítés első hulláma 1948 után indult, de 1956-ig nem tudta felszámolni az egyéni gazdálkodást. A döntő fordulat később, 1959 és 1961 között következett be. Ekkor a termelőszövetkezetek tulajdonában lévő szántóterületek aránya 13%-ról csaknem 70%-ra nőtt. A taglétszám pedig 200 ezerről 1 millió 200 ezerre emelkedett. Ez a tempó aligha magyarázható önkéntes meggyőződéssel. Egy 1957-ben készült BBC interjúban László, egy úgymond kulák családból származó egyetemista idézi fel, hogyan zajlott a nyomásgyakorlás a somogyi falujában.
11: A megalapulás általában úgy történt, hogy rábeszélték ígéretekkel a parasztal, hogy lépjen be THC-be. Főleg olyan elemek volt, akik azelőtt a nagygazdaságban dolgoztak, volt nagybirtokon, az úgynevezett cselédség, akik kocsisok, bújások és ilyenek voltak, és egy helyen laktak. Ezeket állandó fenyegetésekkel vették rá. A Várszeg pusztán tudok példát hozni, beszélgetem emberekkel, ahogy elmesélték nekem, hogy ott állandó fenyegetésekkel tudták csak rávenni az embereket. Azt mondták, hogy aki nem fog belépni a TSC-be, annak el kell hagyni a Alsó-Várszeg pusztát és a környékét. Tudnélik, összeszedtek három vagy négy embert, pártitkárt, a főbb kommunista elleneket, akik úgyse dolgoztak volna a TSC-be, akinek a TSC jó lett volna, mert nem kell dolgozni. Ilyen embereket összeszedtek, 4-5 embert, és akkor a többinek kijelentették, hogyha nem hajlandók belépni a TSC-be, egyszerűen kizavarják onnan, vagy elviszik. És íve megalakult a TSC, és azok az emberek azt mondták, inkább megdöglenek, de akkor se lépnek be, belépek a TSC-be. Tudnék, látták azt, hogy nem tudnak úgyse szembeszállni az erős a hatalommal, mert látták azt, hogy a pártitkár meg a egyéb kommunista vezetőknek olyan hatalmuk, vagy nem tudnak ellene tenni semmit.
10: A kulák bélyeg így nem csak anyagi terhekkel, hanem hosszú távú társadalmi következményekkel is járt. Meghatározta az érintettek és családjaik lehetőségeit, és erősen befolyásolta a közösségen belüli megítélésüket is. A jelenség mindennapi működéséről és társadalmi hatásairól Lakatos Dorina történész folytatja.
12: Hogyha gyerekei szerettek volna akár középiskolába vagy egyetemre, főiskolára menni, azért ezeket vagy teljes mértékben ellehetetlenítették, vagy csak nagyon-nagyon nehezen kiskapukkal lehetett, tehát mondjuk a gyerekekre azért így hatott, illetve hát azért bélyekként ott égett rajtuk, hogy ők kulákok, és nem tartották őket a társadalomba beleillőnek, és lezajlanak különböző koncepciós perek ebben a korszakban. Ugye ott is, hogyha valaki alapból abból a helyzetből indult, hogy ő kulák, akkor ez gyakorlatilag egy döntő bizonyíték volt arra, hogy na, akkor ő mondjuk biztosan bűnös, amivel vádolják.
13: Ugye azzal, hogy a propagandában tulajdonképpen ellenségképként állították be a kulákságot, mennyire sikerült mondjuk az embereket ellenük hangolni?
12: Hát talán nem is feltétlenül az volt a leghangsúlyosabb, hogy egymás ellen fordítsák az embereket, hiszen egy falun belül többeket érintettek ezek a különböző intézkedések, és annak azért valamilyen szinten mindenki próbált ellenállni. Most csak egy példát hoznék fel, hogy egy nyílt Csaholyban, amikor is, hát itt már a 1956-os forradalom után járunk, de azért még ugye ott is zajlik a kollektivizálás, hiszen ez csak később fejeződik majd be. Tehát ott például, amikor az asszonyok vonultak az utcára, és tüntettek azért közösen, hogy hát adják vissza a belépési nyilatkozatokat, amik a férjeik írtak alá. Tehát én azt gondolom, hogy talán ennek nem feltétlenül olyan hatást tudtak vele elérni, hogy így szétforgácsolják a társadalmat, hanem pont, hogy ez egy összetartó erő volt, hiszen ezért nagyon sokakat értek különböző hátrányok, és ez így inkább összetartóvá tette a társadalmat.
14: 1960. februárjában a nyírcsaholyi asszonyok tiltakozása nem hozott fordulatot. A több száz fős tüntetést rendőri erővel verték szét, gumibotot is bevetve. A követelések ellenére a földeket nem adták vissza, a kollektivizálás folytatódott. Rigó Róbert történész így folytatja.
8: A másik ilyen nagyon komoly sérelem volt 1952. évi 4-es törvény, ami kimondta azt, hogy el lehet venni azoknak a házát, akiknek mondjuk több is van. Most az alföldi paraszt családoknál teljesen jellemző volt az, hogy volt egy tanyájuk, meg a faluba vagy a városban egy benti házuk. És akkor a fiatalok, akik gazdálkodtak, jobban bírták, azok kint laktak a tanyán, az idősebbek, akik meg már átadták a gazdaságot, azok beköltöztek a városba, és nagyon sokszor mondjuk a gyerekek is ott laktak, és onnan jártak iskolába. Ilyen esetben ezt az ingatlant, az egyiket elvették, általában a városit, és akkor meghagyták a tanyasit. De ezt éppen én Kecskeméten néztem meg, ott 621 házat vettek el, ilyen belvárosi házat, de ezek mind ilyen nagy parasztpolgári házak voltak, általában 6-8 szobás ingatlanokról van szó, és ezeket utána a helyi kommunista funkcionáriusok kapták meg. Nagyon sokszor hát szétdarabolták ezeket a házakat, és akkor 2-3 szoba jutott egy-egy embernek ezekből. Tehát, hogy ez is egy ilyen nagyon komoly sérelem probléma volt, és hát utána még ugye 1951-től elindulnak ezek az úgynevezett kitelepítések, amikor kényszerlakhelyre telepítik őket, mondjuk Ortobágyon, egy nagy juhodályba kap 3 négyzetmétert, hogy akkor utána ott élhet. Hát ez Budapesten is jellemző volt, ugye tudjuk, hogy nagyjából 12 000 családot telepítettek ki, de vidéken is a gazdagabb családok esetében ez jellemző volt.
10: A kitelepítések és házelkobzások révén teljes családok kerültek egyik napról a másikra bizonytalan helyzetbe. A vidéki társadalom szétszakadását és a kényszerű életpályaváltásokat Lakatos Dorina történész elemzi tovább.
12: Nagyon sok mezőgazdasági dolgozó ugye az iparban, ipari munkásként helyezkedik majd el, hiszen ugye a háttérben, tehát ugye ott zajlik ez a nagyon-nagyon extenzív iparosítás, és ugye mindenképpen a nehézipart kell ekkor erősíteni, és oda viszont kell a munkaerő. És hát ugye honnan tudnak elszívni munkaerőt? Egyrészt ugye nagyon-nagyon sok nő jelenik meg ekkor, mint plusz munkaerő az iparban, illetve a másik pedig a mezőgazdasági dolgozók. Nekik ez egy visszalépést jelentett, hiszen ugye nem volt szakképzettségük, gyakorlatilag egy betanított munkásként tengették később az életüket, akik pedig arra kényszerültek, hogy ezekben a TSZ-ekben dolgozzanak, azért ott is voltak különböző problémák, mert ezekben a TSZ-ekben azért nem volt annyira sok munkaerő, nem voltak fejlettek az eszközök, és ezért nem is tudták azt a szintet hozni, ami elég volt ahhoz, hogy mondjuk a lakosságot ne lehessen látni, plusz ugye amikor kitör a korai háború, akkor nagyon-nagyon sok élelmiszert különítenek el arra az esetre, ugye, hogyha ez a folyamatosan ott levegő harmadik világháború ezt kitörne, akkor ugye legyenek tartalékok, és ugye az 50-es évek elejére annyira rossz helyzetben van az ország, hogy újra egy rendszert kell bevezetni, és ez is egyébként egy a kulák mint ellenség, ehhez egy nagyon jó példa volt a hatalomnak, mert itt is azért tudták hibáztatni ezeket a kuláknak bélyegzett személyeket, hogy miattuk nincsen elég termény és miattuk nem tudják rendesen ellátni a lakosságot élelemmel. Egyébként nagyon fontos, hogy Rákosi ég alatt, ugye az 1956-os forradalom előtti időről, hogyha beszélünk, ugye nem sikerül kollektivizálni az egész mezőgazdaságot, tehát a földek nagy része az még így is magántulajdonban volt, viszont ugye az 56-os forradalom után, ezért itt a Kádár János vezette rendszernek, ez egy nagyon-nagyon alap és fontos momentuma volt, hogy ugye igazából ott fejezik majd be ezt a kollektivizálást, és ők is hát minden eszközbe vetnek a parasztok ellen.
14: A Rákosi korszak mindennapjait a gazdasági nehézségek és a beszolgáltatási rendszer mellett a tudatosan felépített propaganda határozta meg, amely a valóságot elfedve sikertörténetként ábrázolta a rendszert. Ennek a kettősségnek a hétköznapi megjelenéséről és a hivatalos narratívák működéséről László Bernadett, a Terrorháza Múzeum történésze beszél.
9: A propaganda azt hirdette, hogy a nehézségekért a kommunistákkal szemben álló pártok a felelősek, ugye amíg nem épült ki az egypártrendszer, és hát aztán 1948-at követően már inkább például ugye a nyugati úgynevezett imperialista ideológiák váltak felelőssé. A mindennapokat pedig ugye a munkaverseny, a szabad nép félórák, az önkéntesnek mondott úgynevezett kommunista szombatok, az erőszakos kollektivizálás, a történelmi egyházak szétzúzása, illetve tehát ugye az államvédelmi hatóságtól való rettegés jellemezte. A Rákosi rendszer kulcsfontosságú eszköze volt a propaganda, amelyet próbáltak arra felhasználni, hogy pozitívabb képet mutasson a mindennapi küzdelmekről, valamint a társadalmat sújtó politikai terrorról is. A plakátok azok alapvető propaganda termékei voltak a kommunista ideológiáknak, ezek rendszerint egyébként művészek által megalkotott képek, tehát művészi termékekről beszélhetünk, természetesen megrendelésre, de ha megnézzük őket, akkor láthatjuk, hogy színesek, megkapóak, az ember figyelmét természetesen felkeltik, a rajtuk lévő alakok adott esetben vidámak mindenképpen, ugye a parasztok kaszával, kapával, mosollyal az arcukon vonulnak a mezőre dolgozni. Valójában ezek a dolgozó emberek az erejükön felül teljesítettek, és hát például a munkaversenyeket is hirdették ezek a plakátok, és ha megnézzük mondjuk a régi statisztikákat, amikor teljesen abszurd módon 100% fölötti eredményeket láthatunk,

0: első ellenségekhez kötötte. A hivatalos kommunikációban megjelentek az imperialista hatalmak, a szabotáló kulákok és a rendszerrel szemben álló elemek. Ez az ellenségképzés a sajtóban, plakátokon, rádióban és filmhíradókban egyaránt visszaköszönt. Ennek működését egy érdekes történeten keresztül mutatja be László Bernadett történész.
1: Talán ami a legjobban kiemeli magának az időszak propagandájának a működését, az például az úgynevezett amerikai Colorado bogárnak a plakátja, amely a köznyelvben krumpli bogárként ismert. Ennek a szerencsétlen krumpli bogárnak ugye az a története, hogy a kommunista propaganda elterjesztette, hogy amerikai repülőgépek gyakorlatilag idejönnek Magyarország, illetve az úgynevezett testvéri országok légtere felé, és hát tömegesével szórják le ezeket a krumpli bogarakat, vagyis hát Colorado bogarakat, és hát megeszik ezek a bogarak a népnek az élelmét, jelen esetben a krumplit, a burgonyát. Természetesen ugye ez nem volt igaz, viszont nagyon jól el lehetett adni ezt a történetet a propagandában, akár plakátban, akár egyébként filmhíradó is készült erről, és ez annyira komoly dolog volt, hogy az AVH is felfigyelt mindenre, és 1947-ben, amikor Hédervárról először érkeztek hírek Magyarországon a krumpli bogárnak a megjelenéséről, akkor egyébként jelentés is készült erről a szerencsétlen állatról, és hát ma, hogyha valaki egyébként Héderváron megfordul, akkor egy konkrét krumpli bogár szoborral is találkozhat.
2: A korszak működésében a propaganda kulcs szerepet játszott. A sajtó, a plakátok és a munkahelyi politikai foglalkozások, a szabad népfélórák egységes magyarázatot adtak. A kulák kijelölt ellenség volt. Így a hatalom a hiányokat és a feszültségeket is rájuk háríthatta, miközben a kényszerintézkedéseket szükségesnek tüntette fel.
3: 56-70.
0: Mára köszönjük a figyelmüket. A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk, őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Kavélyo Colini Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Pus Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszonthallásra egy hét múlva.
4: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
5: 21 óra, jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok. Hírek következnek Gál Andrea szerkesztésében. Elkezdődött az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, volt, aki több bizottságban is. A meghallgatások holnap reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4-kor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul majd a Tisza kormány. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. A Rosatom minden Paks 2-re vonatkozó kérdésre választ tud adni Budapestnek, közölte az orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője. Alekszej Lihacsov, a gazdasági és energetikai miniszterjelölt Kapitány István nyilatkozatára reagált, aki azt mondta, felülvizsgálnák a Paks 2 atomerőmű építéséről szóló megállapodás feltételeit. A külügyminisztérium felügyelete alá kerül az információs hivatal, közölte parlamenti meghallgatásán a leendő külügyminiszter. Orbán Anita azt ígérte, megszüntetik a nemzetbiztonsági szolgálatok közötti rivalizálást, erősítik az együttműködést, az IH-ban dolgozók számára pedig kiszámítható és vonzó pályamodellt alakítanak ki. Felülvizsgálná a nemzeti alaptantervet az oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt. Lannert Judit kinevezése előtti parlamenti meghallgatásán azt mondta, tervei között szerepel a tanulói és pedagógusi terhek csökkentése, A tankönyv választási szabadság bővítése, az igazgató hatáskörének kiterjesztése és a pedagógus továbbképzési rendszer.

0: felülvizsgálata. Új alapelvek szerint működik tovább a kormányzati kommunikáció, erről közölt tájékoztatást a kormány.hu. A jövőben nem lesz helye félelemkeltésnek és pártpropagandának az állami felületeken. A cél ezen túl a hiteles tájékoztatás, az átláthatóság és a nyugodt, emberséges hang nem lesz. Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Tóth László költészet, Kornis Mihály próza, Soltész Márton tanulmány és Kenyeres Zoltán esszé kategóriában részesült jutalomban. Országos sztrájk miatt minden induló és érkező járatot törölt a belgiumi Charleroi repülőtere. A brüsszeli Zaventem légikikötő a keddi járatok felének kiszolgálására számít. A munkabeszüntetést a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reform törekvései miatt hirdették meg. Hamisított katonai behívók miatt nyomoz a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség. Online hírportálokon jelent meg, hogy Dömösön több emberhez is hamisított behívókat juttattak el ismeretlenek. A rendőrség azt kéri, ha bárki ilyen levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen. Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés elsősorban keleten várható. Napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Délután 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
2: Rákosliget Gregor József szülőhelye. Egykori iskolájában járunk, amely ma az ő nevét viseli. 1956 óta nagyon sikeres énekzene tagozat működik az intézményben. A musical szakkörben az is főszerepet kap, aki egyébként matek tehetség.
1: A hely. Riportműsor kedden délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető, Bakanita.
3: Nagyok.
4: Bár nem építőművész lett, nagyon sokat jelent számára benne lenni a tájban, a helyszínben. Ezért is szervezte utazásait például Taorminába, ahol Csontvári nyomában élhette át ezt, vagy a Gaudi tervezte Güell Parkban. Vendégem Kulcsár Edit, a Nemzeti Színház dramaturgja, akinek munkásságát Németh Andor és Hevesi Sándor díjjal, idén pedig Magyar Aranyérdem kereszttel ismerték el. Várja önöket a beszélgetőtárs Szendrei Edit.
3: Nagyok.
1: Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor kedden este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
5: Ki tartja magát jó úszónak?
6: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Az, hogy te halak vagy, meg is pecsételtel te életedet?
7: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
6: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
5: Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak.
8: Szülőszobában azt nyilván tudtam, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, majd feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak is. Mondom, hát ez nem lehet.
9: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
1: Rádiószínház, kulissza, Völgyi Tóth Zsuzsával.
10: Jó estét kívánok a hallgatóknak! Önök a Rádiószínház kulissza adását hallják. Charles Dickens regénye a Bleak House, amely magyarul Örökösök címen jelent meg, az író egyik legjobbnak tartott műve, amelyben kevesebb az érzelmesség és több az irónia, mint sok más írásában. Dickens egy család életén keresztül a 19. századi Anglia társadalmát is ábrázolja, meglehetősen kritikusan. A bonyolult cselekményű és terjedelmű regényből Otti Géza készített rövidített változatot, a Rádiószínházban ennek a műnek a rádióváltozatát hallhatják mától 13 estén át. Vendégeimet köszöntöm a stúdióban, Herman Zoltánt, a Károli Református Egyetem docensét, és Maráczi Gézát, az ELTE és a Károli Egyetem óraadó tanárát, irodalomtörténészt. A mai adás hangmérnöke Németh László, a gyártásvezető Vancsok György, a szerkesztő pedig Nánási Anikó.

0: Az új hangjátékot Papp Gábor Zsigmond rendezte, és a felvétel pedig idén készült. Méghozzá azért idén készült, mert arra gondoltam, hogy a Jókai év tavaly volt, és hát Jókai kortársakkal is foglalkozunk azért a Rádiószínházban. Érdekes módon ez a mű nem volt meg itt az archívumban, és nagy öröm számunkra, és remélem, hogy a hallgatók számára is, hogy ez most elkészült. Ugye a felvezetőbe is Ottlik Géza neve előkerült, és nekem is eszembe jutott idefelé jövet, hogy Ottlik azt mondta, hogy teljesen sportszerűtlen dolog Dickenshez bárkit is hasonlítani abban a tekintetben, hogy ő egy mondattal elintézi azt, hogy rögtön benne legyünk a történetben. Hát gondolom, hogy ez egy közismert dolog, hogyan gondolkodnak Dickensről abban az értelemben, hogy Ottlikot is nagyon meghatotta, meg hát a Jókai kortársa volt. Talán induljunk itt, hogy ha már a Jókai év elmúlt ugyan, de mégiscsak hát ezért került most itt előtérbe Dickens.
1: És sokszor előjön a Jókai-Dickens párhuzam, és Dickens is egy olyan szerencsétlen jelzővel, ilyen könnyű tollú, de virtuóz írónak tartják, mint amilyen aztán az ő hát idézőjelben tanítványa Jókai is volt, de igazság szerint, ha én jól tudom, ez a közhely meg is maradt nagyon sokáig, és ugye 1970-es, 80-as évektől kezdte az angol irodalomtudomány, irodalomtörténet komolyan venni Dickens, tehát hogy nem csak ilyen belletristának, nem csak a szórakoztató írónak tekintették azután, hanem ennek a mindenféle irodalom elméleti, poétika, elméleti, történeti innovátor szerepnek a virtuóz alakítóját fedezték föl benne.
2: Igen, ehhez kellett elsősorban az irodalomtudománynak a nyelvi fordulata, ami ebbe az irányba terelte az érdeklődést.
0: Ez mit jelent pontosan? Hát, hogy ugye vannak laikus hallgatók, és én is annak számítok most itt.
2: Például a metaforikus szerkezet, mivel ebben az regényben ez a legjellemzőbb és legmélyebbre mehetünk az elemzésében, talán előtte kellene még említeni a jelentésekkel való játékot, tehát a konnotációkkal való játékot, tulajdonképpen a jelentéseknek a végtelenségét, ami mondjuk az irodalomtudomány nyelvi fordulata előtt nem volt egyértelmű az igény a feltárására. És itt erre készültem egy kicsit, amit a címről, a cím rétegeiről, tehát a ház elnevezéséről fogok beszélni, és ez ezzel összefügg. De amikor aztán később, ahogy a tanár is említette, a kultúratudományi fordulattal folytatódott az irodalomtudomány története a 90-es évektől kezdve, vagy a 2000-es években, ott már más megközelítésben még inkább előtérbe kerülték ezt a fontosságot. Tehát a társadalom ábrázolásnak a fontossága.
1: Igen, ennek igen. A régi, a tradicionális változatai, ugye ebben a műben is előkerül, meg hát Dickens, ugye a Twisteli vér és mások művei kapcsán, tehát a szegénységnek az ábrázolása, a szegénységnek és a gazdagságnak a kontrasztjai, tehát ettől kellett voltak éppen az értelmezés történetnek, a recepció történetnek valamilyen szinten megszabadulnia, tehát jött a nyelvi, és azután
2: hogy,
1: a kultúratudományi fordulat.
0: Hogy ez egy kicsit most nehéz azért, hogy rögtön beleugrottunk ebbe.
2: Ottlikról is beszélhet is.
1: Pont nagyon szerencsés, hogy a hallgatók
2: rajta keresztül is bele lehet.
1: Igen, tehát hogy az Ottlikon keresztül ismerkednek meg ezzel a regénnyel.
2: Őnek óriási szenvedélye volt a Dickens fordítás, mert Ottlik angolból fordított, és a leginkább, legszenvedélyesebben a Dickens fordítások kötötték le. Azzal töltötte a legszívesebben az idejét. G.B. Shaw-t fordított egyébként, Shaw drámákat szeretett még Dickens mellett fordítani, de őnek az egész angol fordítás egy kényszerpálya volt a Rákosi.
0: Hát hogy ne, sokan másoknak is
2: félreállították.
0: Igen, vagy gyermekirodalmat írtak egyesek, vagy
2: igen,
0: pedig fordítottak.
2: Az Újholt köréről az általában elmondható.
0: Hogy ne, igen.
2: De egyébként gödöllői számüzetésként is megélte, ugyanezt igen. Ugye van egy emléktábla a telek kerítésén, ahol a ház állt, ahol tulajdonképpen ezt is fordította, és ezt a gályarabságnak megélt életszakaszt igyekezett a saját örömére fordítani, és amiben neki rengeteget köszönhetünk, az ennek a regénynek a fordításán kívül a Pickwick klubnak egy ilyen átdolgozása, akkori, ez mind a 40-es évek vége, 50-es évek elejéről beszélünk.
0: Hát gondolom, hogy erről még beszélünk is, mert érdemes volna talán, hogy a hallgatóknak is felidéződjönek ezek a művek, de hogyha már itt tartunk, akkor hadd mondjam, mert ez önreklám, de fontos dolog, hogy Ottlik Géza egyébként fontos a rádiótörténet szempontjából is, hát ő itt kezdte a pályafutását, már nem ebben az épületben, de a Bródy Sándor utcában, és hát a hangjáték műfaját is neki köszönhetjük. mert hiszen ő írta le először, hogy hogyan kell ezt csinálni, mert addig csak a színházi közvetítések voltak, és ezt hamar rájöttek, ugye, hogy azt hiába hallgatjuk, ha nem látjuk, hogy hogyan kell ezt az egészet átalakítani. Az más kérdés, hogy amikor megírta az első tanulmányait a hangjátékokról, akkor annak nem örült a rádióvezetés akkoriban. Ez a 30-as évek elején volt, és akkor őt jól el is távolították, de attól még mégiscsak ezekre az alapokra épít ma is a rádiószínház.
2: És a Regényről című eszét is hozzá lehet ehhez kapcsolni, igen, ami szintén egy tanulmány, amiben a Dickens elemzés egészen igen. fantasztikus. De ott Licknak általában az eszélye, amik a prózakötetben megjelentek, azok mind ilyenek. De a Regényről az különösen kiemelhető, mert ott a Dickens fordítástól szóval úgy megfogalmazza, hogy mi az, amit a Dickens fordításának az élménye az ő írói életművéhez hozzátett.
1: Igen. Nagyon leegyszerűsítve nyilván arról az, amiről a Géza beszélt, hogy a Dickens nyelvének az a megsokszorozódó metaforikusága, hogy fordításban nagyon szépen jön a felszínre, mert a fordítónak, ugye Ottliknak, hát valahogy mégiscsak el kell döntenie azt, hogy a lehetséges 30-40-50 szinoníma közül melyiket válassza, melyiket igen. kell leírni.
2: És ugye a címadás is, hiszen a magyar cím az, hogy örökösök, és ehhez hozzá lehetne tenni azt, amit meg az elején akartam említeni, hogy ez 1950-ben jelent meg ez a fordítás, majdnem 100 évvel az első fordítás után, ami a Regény megjelenése után 2 évvel már megjelent magyarul, és Ottlik szintén az eszéjében, mert a Dickens fordításról van egy külön eszéje. Ott nagyon nagy reverenciával megemlíti Récsi Emil jogtudós nevét, aki kolozsvári születési jogtudós volt, és ő fordította 1 évvel az első megjelenés után a Hard Times.
0: Nagyon hirtelen, igen, hát szó fantasztikus.
2: Két évvel,
0: igen.
2: Egy év jelen, igen. megjelenés után a
1: Jövett, de nagyon érdekes, hogy egy jogász fordította.
0: Az is érdekes, meg hogy ennyire gyorsan reagáltak egy kortársi, akkori kortársi.
2: És ugye matematikus volt, de ő a Récsi Emilt ilyen nagyon minden szempontból példaképként emlegeti, nem csak fordítóként. Elkanyarodtam, ezt sok hozzá akartam tenni, ezt azért akartam hozzátenni, mert ez a fordítás aztán megjelent még egyszer 1972-ben, és utána készült el a rövidített változat, az ifjúsági regényi átdolgozott változat, ami lehet, hogy valószínűleg ennek hangjátéknak is az alapja. Viszont azóta nem jelent meg. Tehát ez a regény most már 54 éve nem jelent meg magyarul. Miközben a fordítás zseniális és fantasztikus, és a címe is az. Bleak House, az eredeti cím.
0: Igen.
2: Erről érdemes külön is beszélni. És a magyar fordítás először örökösök néven jelent meg, aztán mivel ez nem volt egy kifejező nyilván az ifjúsági regény és a hangjáték számára, a családnév az a lehet ugye John Dice-nak mondta, egy John Dice örökösök, de azért lehet már egészen úgy ejteni, hogy hasonló legyen ahhoz a szóhoz, amire rájátszik, ami a nyelvi játék, a John Dice szó. És a John Dice az egyébként a sárgaságot jelenti, tehát ez egy középkori eredeti szó, francia John sárga, ennek a konnotatív jelentése már óriási, konnotatív jelentések.
0: Szóval ennek nincs semmi köze ahhoz, hogy egyébként egy valóban lezajlott híres örökösödési perről van szó?
2: Aminek a neve szintén, a családnév szintén jével kezdődött, egy kicsit hasonló neve volt, én ezt megnéztem már csak.
0: De azért azt elferdítette, ez a lényeg.
2: Igen, akart gondolom egy olyan nevet alkotni, amivel tud játszani. Mint hogy a házat is, a regény címét is így dolgozta, ilyenné dolgozta ki. De ha csak egy pillanatra rugozhatok még ezen a John Dice,
0: legyen
2: John
0: szíves, Dice persze, párhuzam, rugozzon csak.
2: Ugye ez ilyen irítség, epésség, rossz indulat is, nem csak a sárgaság.
0: Igen, hát ahogyan tudjuk is, hogy sárga az irítségtől. Igen.
2: És azért ez nyilván mondjuk a regényben a ugye nem sok nagyon szerethető, vagy szimpatikus szereplő, vagy pozitív szereplő van, vagy kevés, nem ambivalensen pozitív szereplő van, de például a John Dice, a főszereplő, az egyik főszereplő, tehát aki a házlakója, ő ilyen. De nem lennének igazak ezek a tulajdonságok, de erre az egészre, a hatására ennek az egész pernek, ennek a sok évtizede folyó és igen. teljesen eldönthetetlen.
0: Több évtizedig bírósági eljárásnak, ez, igen.
2: Ennek a hatására teljes mértékben igaz. Tehát mindarra a hatásra, amit az emberek életére gyakorol, a szó szerint pusztító és elpusztító hatására igaz lehet ez is, hogyha John Dice szónak a jelentés köréből indulunk ki. De ez egy, csak egy példája a millió lehetségesből annak, ami fordításban el kell, hogy vesszen. És az elején nem említettem csak a Pickwicket, de a Martin Chuzzlewittnek, amit magyarul Chuzzlewittnek hívunk, annak az első fordítója Ottlik volt, és az tényleg. Ott én azt a disszertációmhoz, ami akkor még úgy volt, hogy el fog készülni, ott nekem az fontos volt, hogy tényleg sorról sorra ezt összeolvastam a magyart és az angolt, és olyan megoldásokat alkalmazott Ottlik a lehetetlen áthidalására, tényleg csak le a kalappal. Lehet, nem lehet máshogy
0: gondolkozni. Tanár úr is nagyon bólogat, persze van hozzászólni valója mindenhez.
1: néhány dolgot megemlítettünk, amit folytatni kell, de én azzal folytatnám, hogy nekem, mert ugye én a Jókai felől közelítek ehhez a, igen, a szerzőhöz is, magához a szerzőhöz is, hiszen tulajdonképpen mondtam, hogy ilyen tanító, ilyen nem hivatalos tanítómestere volt a Jókainak. A sorozatosságnak a kérdése hallatlanul érdekes. Ugye ez is egy olyan havonta megjelenő füzetekben jött ki először,
2: igen.
1: 20 folytatásban, ha jól emlékszem, és tulajdonképpen az, hogy a könyvkiadás, a könyvipar Nyugat-Európában, nagyon erősek voltak az angol minták, meg nyilván Magyarországon a német előzmények voltak hihetetlenül fontosak. Egy csomó mindent ezek a szerzők kísérleteztek ki. És ezért nagyon érdekes, hogy mondjuk a rádióban is sorozatban hangzik el, vagy van egy nagyon híres filmsorozat adaptációja, kettő is van, 80-as évekből, meg 2005-ből egy, igen, másik. És az, hogy hol kell egy epizódot befejezni, uh-huh, hogy a közönségnek a figyelmét fönntartsák, vagy az érdeklődését fönntartsák a következő részre. Ez tulajdonképpen mind az olvasott szövegben találjuk ezeket, hol vannak a fejezet határok, vagy pontosabban a folytatásoknak a határai, hol jelentek meg. És ugye ami miatt a Jókaiék nemzedékének az 1840-es években, hát 40, a Twist Oliver 44-es, talán 43-as, a magyar fordítás.
2: Ja, a magyar fordítás.
1: A Gondold Dániel fordítása. Egyértelmű. Tehát, hogy már a 40-es években egy komplett Dickens regény olvasható. Magyarul cikkeznek róla sokat.
2: Akkor még egy pici késéssel, akkor még, mert csak 38-ban fedezték fel, de utána, amire eljutunk a 40-es évek második felére, már azonnal jelennek meg a fordítások.
1: Igen. És akkor az 1850-es évektől pedig, ugye tulajdonképpen a Jókaiéknak a nemzedéke azt veszi észre, hogy itt valami a könyvpiacon nagyon átalakult, tehát, hogy tulajdonképpen professzionalizálódnak a könyvkiadók, elkülönül a nyomdai tevékenység, és elkülönül a könyv terjesztői, vagy egyáltalán a terjesztői tevékenység, és tulajdonképpen periódikákban, folyóiratokban, napilapokban. Magyarországon érdekes módon az a szokás nem nagyon terjedt el, hogy a mi mostani Dickens regényünkhöz hasonlóan, hogy önálló füzetekben, sorozatokban jelentessenek meg regényeket, de a folyóiratok, napilapok, akár napi folytatásban közöltek magyar szerzőktől is regényeket, meg nagyon sok fordítást is.
0: Hát egyébként. Igen, hát a magyar folyóirat, irodalom azért az egész világ tekintetében nagyon előjárt.
1: Igen.
2: Igen, és ez akkor
0: múlt idő,
2: amikor sajnos magyar nyelvűvé vált tulajdonképpen, igen, a 40-es évektől.
0: Na most hát a magyar Dickensnek nevezték ugye Jókait.
1: Igen.
0: És ez sokáig fönn is maradt így. Vagy ez a köztudatban volt, vagy inkább a szakma nevezte így?
1: Köztudatban volt, a Jókait is érte az a szerencse, ami a Dickens voltak éppen, mert a 1800-as évek végének a recepció történetében, meg a 20. századi Jókai kritikákban ugye az ő előzményeit, az idősebb Dumas, az Eugène Sue, tehát ott keresték, és a Dickensnél is természetesen, de hogy ugye a Dickens regénypoétikai különlegessége is előkerült az 1970-es évek után, úgy a Jókai is ugye ebben az értelemben lett érdekesebb. Tehát, hogy a commerce, a szórakoztató jellege miatt hasonlították a Dickenshez, aztán mondjuk nálunk is a magyar irodalom történetben Jókai az 1990-es évek után, hát ahogyan a Dickensnél ugye az irodalom tudományos megközelítés előtérbe került, így a Jókainál is egy kicsit összetettebb problémák.
0: Igen, tehát, hogy a realizmus megjelenése Jókainál is, és Dickensnél is, tehát ezek is közös pontok.
1: Vagy felszámolni azt, hogy ez a realizmus tulajdonképpen mit is jelent. Igen, pontosan erről van szó.
0: Meg tehát más kapcsolódási
1: pont. Ugye a Dickensre is mondták valamikor a kritikai realista címkét, azért ennél sokkal összetettebb kérdés.
2: Hát ez mindig egy adott értelmezői korszaknak is, igen, egy kicsit a divatjától is függ. Az előbb, amiről a tanárról beszélt, ahhoz nagyon érdekesen kapcsolódik egyébként az, hogy tulajdonképpen párhuzamosan zajlott ezzel az a folyamat is a magyar kiadásban, médiában, akkori írott médiában, hogy az újságírásnak és a szépirodalomnak a professzionalizálódása egymástól függetlenül ugyanazokban a periódikákban, tehát az elválása ezeknek, és ami pedig a sorozatban publikálást illeti, ez egy döbbenetesen fantasztikus dolog, ahogy ez a 20 éves fiúként Dickens kikísérletezi magának a 30-as évek közepétől, tehát a Pickwick Papers-től.
1: Igen, a Pickwick az, amelyik tulajdonképpen létrehozza ezt a... Igen, így van.
2: Ezt még Hevesi András, Hevesi Sándor fiának köszönhetjük ezt a nevet, hogy Pickwick Club. visszatérve, kicsit Jókai már készen kapta ezt a körülmodellt.
1: Igen, pontosan.
2: Köszönhetően annak, hogy ő ugye 25-ben született, még Dickens már akkor, tehát ő Dickens 36-tól publikál, és a Karcolatokat már 33-tól.
1: Úgyhogy... Bocsánat, ha nagyon pontosak akarunk lenni, ugye, tehát nálunk a német hatás volt az érvényes, és pont az az érdekes, hogy a Jókai azzal tudott újdonságot hozni, hogy ő a Dickens, tehát az angol irodalomnak a mintáját vette. A német irodalomban ugyanezek a jelenségek megvoltak, a sorozat közlés, stb. 1830-as, 40-es évektől kezdve, de egészen meglepő dolog, mostanában olvastam erről egy tanulmányt, hogy sokkal több fordítás jelent meg német nyelven sorozatként, és egészen kicsi volt az eredeti német regényeknek az aránya a sorozat, a folyóiratoknak a sorozat közlésében, és nálunk már fele-fele volt az arány körülbelül az 1850-es
2: és ugye
1: években.
2: Ezek a szerzők nálunk a talán még Petőfi is, Shakespeare-t például, vagy konkrétan Mixát, a Dickens-t. A Tauchnitz, tehát a német fordításokban olvashatták. És most tudom, hogy nekem itt nem az a tisztem, hogy kérdezzek, de két kérdést föl szeretnék tenni. Az egyik, hogy Jókaiban olvashatta angolul Dickens-t, vagy ő is, ahogy én gondolom, német fordításban olvashatta, akár a Tauchnitz, akár nem a Tauchnitz, de a Tauchnitz volt a legelérhetőbb, tehát hogy tudhatott-e ön angolul olvasni Dickens-t.
1: Szerintem valamennyire tudod, de alapvetően én is azt gondolom, hogy németül olvas. Van egy érdekes jelenet a Régió táblabírák című Jókai könyvben, hogy egy vonatúton a beszélgető társak, az egyik meglátja, hogy valaki Dickens-t olvas, és hogy melyik füzetet, hol tart most ebben. Tehát ez akár a Pickwick Club, akár mondjuk ennek a Rökösök című regénynek is a füzetsorozat.
2: Ezt csak azért akartam idehozni, mert amikor
1: tehát tudott róla, hogy létezett, és így létezett ebben a formában.
2: Sok éve volt, akkor én azt olvastam Jókaitól, hogy ő azt írta valahol, hogy ő csak a Pickwicket olvasta, és nem vagyok benne biztos, hogy ez csak én nem találtam.
0: Ó, hát Jókai nagyokat mondott.
1: Egyébként olvasta, de a többiről tudod? A Mixát, ezt lehet, hogy már egy régi beszélgetésben elsütöttem, bocsánat, tehát, hogy a Mixát írja le, hogy volt neki egy hatalmas nagy üvegszekrény, ahol újságkivágósákat gyűjt. Tehát, hogy mindenről azért nagyon élénk volt a korabeli sajtó.
2: Ő akkor azt mondja, hogy amikor én erről kutattam, hogy csak a Pickwicket olvasta, de az annyira hatott rá, és akkor itt mindenhol dicséri. Mindenhol dicséri.
0: Méltatlanul elfelejtjük a franciákat, tehát Hugo. Tehát most csak azért mondtam a nevét, mert hogy itt végig csak a német és az angol irodalomról van szó, hogy csak egy pillanatra még Jókainak.
1: Nem, azért az embernek a irodalom történés szakmája azért óvatossá teszi, tehát nagyívű általánosításokat nem szabad végezni. A francia, mintha a francia romantikának, vagy a 19. századnak a drámában lett volna fontosabb a hatása. Szerintem emlékeim szerint francia...
0: Akkor sem mondtam rossz nevet.
1: Bár ugye... Nem. Statisztikát, igen, 1850-es években a leghosszabb, tehát 151 epizódban közölt nem magyar regény folytatás az a Olfévállnak egy regénye volt. Tehát, hogy azért megvolt a kitekintés, de divat volt angolul tanulni, a Kossuth is, Arany János is angolul tanult. A franciával inkább csak a drámaírók vagy a színházi emberek foglalkoztak valószínűleg.
2: Igen. Egyébként ezekben az évtizedekben nagyjából az első világháborúig nem nagyon lehet rossz nevet mondani, hogyha valami európai írót mondunk, mert azért akkor tényleg nagyjából a monarchia megszűnéséig az európai irodalomban sokkal integráltabb volt a magyar irodalom, mint aztán nagyjából, én azt mondanám, hogy egészen 1918 és 1990 között már sokkal kevésbé volt integrált.
0: Hát itt a mai beszélgetésünk végén azért mindenképpen hangsúlyoznám, hogy Maráczy Géza fordított is Dickens-t, tehát hogy azért ezt nehogy kihagyjuk, mert a 2012-es Dickens bicentenáriumra jelent meg ugye fordítása.
2: Igen, ez egy picit, most nem magamat akarom reklámozni, hanem a könyvet.
0: De legyen szíves
2: azért. Csak 6 karcolatot fordított belőle. 12 karcolatból áll. Az a
0: London aranykora.
2: Ez gyönyörű kötet, és nagyon jó címe van, ami nem tőlem származik. hanem emlékeim szerint Dickenstől. De az a különlegesége ennek, és azért nagyon jó, hogy van ez a könyv, hogy történt valami Magyarországon is a Dickens bicentenárium idején. Ennek az a különlegessége, hogy ezek a karcolatok a Sketches by Boz kötetben vannak, tehát Dickensnek a pályakezdő karcolatai 1833 és 36 között készültek, de sosem jelentek meg magyarul. Egészen 2012-ig. Direkt olyanokat válogattam bele, amikről
0: amelyik
2: még folyóiratok, tehát periódikákban sem jelentek.
0: Na hát örülök, hogy azért ezt csak kihúztam magából. És nagyon szépen köszönöm most a beszélgetést mára, mert hát már tükön ülnek a hallgatók, hogy hallják a Dickens műnek a ma következő részét, de majd visszatérünk még, és remélem, hogy vendégeim is van kedvük, hogy visszatérjenek itt még egy beszélgetésre 15-én, akkor hallhatják majd, és utána pedig a következő rádióváltozat részt. Most köszönöm szépen vendégeimnek a beszélgetést, Herman Zoltánt és Maráczi Gézát hallották. Itt a Rádiószínházban tehát következik Dickens Örökösök. Ma az első részt hallgathatják meg, a felvétel idén készült, rendezte Papp Gábor Zsigmond. Most tartalmas kikapcsolódást kíván munkatársai nevében is a felelős szerkesztő Bölgyi Tóth Zsuzsa.

Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: a Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. Első rész.
1: London. Könyörtelen novemberi idő volt. A füst lefelé szállt a kéményekből, sár és köd volt mindenütt. Az utcai gázlámpák fénye imitt-amott átderengett a ködön. A fellebbviteli törvényszék őszi ülésszaka nemrégiben ért véget, és a Lord Kancellár a Lincoln's Inn Hall-ban székelt. Lágy vörös függönyök között elnökölt a nagy tárgyalóteremben, hallgatta egy vékony hangú, pofaszakállas, termetes ügyvéd vége érhetetlen előterjesztését, figyelmét a mennyezet üvegkupolájának irányítva. A pacsorokban ott ültek az előírásos selyemtalárban, lószőrparókával a fejükön a kancellária ügyvédjei, el-elfolytva ásításukat. A jegyző piros asztalán vádiratok és ellenbeadványok, jegyzékek, ellenjegyzékek, jelentések, végzések, tanúvallomások felhalmozott hegyei tornyosultak. A Jarndyce kontra Jarndyce, az éppen szóban forgó hagyatéki per, az idők folyamán olyan bonyolultá vált, hogy eleven ember nem ismerte ki magát benne. Megszámlálhatatlan gyerek született már bele ebbe a perbe, megszámlálhatatlan fiatal pár házasodott már bele, megszámlálhatatlan öregember halt már ki belőle. Talán három Jarndyce sem maradt az egész földgolyón, amióta az öreg Tom Jarndyce kétségbeesésében agyonlőtte magát a Chancery Lane egyik kávéházában. A Jarndyce és Jarndyce ügy mégis vonszolódott a törvény előtt, örökkévalóan és reménytelenül.
2: Mr. Tangle, elnök úr.
1: Akik bóbiskoltak a teremben, gyéren szétszórva, prókátorok, patvaristák, ügyészek, ügyvédbojtárok meg a jegyző, parókában és talárban a bírói emelvény tövében, most felriadtak a Lord Kancellár és Mr. Tangle szavaira.
3: Befejezi-e hamarosan az előterjesztését, ügyvéd úr?
2: Elnök úr, még több pont van hátra, és úgy hiszem...
3: Úgy hiszem, ma még szeretnének többen is sorra kerülni az ügyvéd urak közül, nem? Elnapolom tehát a Jarndyce kontra Jarndyce per tárgyalását szerdához két hétre.
1: A Lord Kancellár felállt, bezárta az ülést, az ügyvédi kar felemelkedett, a foglyot sietve előre vitték. A bojtárok, gyakornokok, patvaristák méltatlankodva pisszegtek, és rosszalló tekinteteket vetettek a sropsíri ember felé.
3: Egyébként a Jarndyce ügyben megidézett fiatal leány...
2: Bocsánatot kérek, fiú.
3: Megidézett fiatal leány és fiú, akiket mára ide rendeltem, most a szobámban várakoznak. Majd beszélek velük, és magam fogom eldönteni, elrendeljük-e, hogy a nagybátyuknál lakjanak.
2: Bocsánatot kérek, kegyelmes uram, meghalt.
3: Hogy a nagyapjuknál lakjanak.
2: Bocsánatot kérek, elhamarkodott cselekedet áldozata, agyonlőtte magát.
1: A köd távolabbi táján most hirtelen felemelkedett egy kicsi kis ügyész.
4: Megengedi, kegyelmes uram? Én vagyok a képviselője egy úriembernek, aki sajnos nem tudott ma itt megjelenni. A rokonsághoz tartozom távolabbi fokon. Ebben a pillanatban nem vagyok abban a helyzetben, hogy tájékoztathassam a törvényszéket, pontosan milyen fokon, de a rokonsághoz tartozom.
3: Beszélni fogok mind a kettejükkel, hogy tájékozódjam a rokonuknál való elszállásolásuk ügyében. Holnap délelőtt az ülés kezdetekor majd szóba hozom a dolgot.
1: A Lord Kancellár éppen meg akarta hajtani magát az ügyvédek felé, amikor elébe vezették a foglyot. Egyéb nemigen sülhetett ki a fogoly zűrzavaros előadásából, mint hogy megint visszaküldjék a börtönbe, ami hamarosan meg is történt. A barátságtalan délután itt a legbarátságtalanabb. A sűrű köd itt a legsűrűbb, és a sáros utcák itt a legsárosabbak a Lincoln's Inn Hall környékén. Köd mindenütt. Köd a folyón fölfelé, ahol zöld bozótok és rétek közt kanyarog. Köd a folyón lefelé, amerre a hajók sorai és egy nagyváros parti hányadéka közt hömpölyög. Köd az Essexi mocsarakon, köd a kenti domboldalakon. Köd lopakodik be a szenes hajók konyháiba, köd lebeg a nagy hajók árbocai körül, köd ül a kötélzetükön, köd ereszkedik le a bárkák meg a kis csónakok peremére. Köd van az öreg grénicsi nyugdíjasok szemében és nyeldeklőjében, akik azt máson szuszognak menhelyük kandallója mellett. Köd a haragos hajós kapitány ebéd utáni pipájában és pipaszárában, odalent a szűk kis kabinjában. Köd csíp bele kegyetlenül a fedélzeten didergő kis hajósinas ujjába, lábujjába. A járókelő, ha egy hídon áthaladva lepillant a korlát mögül a lenti ködvilágba, köddel körülvéve mindenütt, úgy érezheti magát, mintha egy léghajón függne a felhők között, ködös magasságokban. Odalent Lincolnshire-ben is könyörtelen novemberi idő járja. Lady Dedlock fel is költözött Chesney Holdból, vidéki kastélyából a városi házába. Pontosabban úgy szól a hír, hogy csak néhány napra költözött vissza londoni palotájába, Párizsba való utazása előtt, ahol több hetet szándékozik tölteni. További tervei még bizonytalanok. Lady Dedlock odalent volt Lincolnshire-ben, lent a tanyán, ahogyan jó ismerősei előtt emlegetni szokta. Lady Dedlock, akinek nincs gyermeke, amint a kora reggeli szürkületben kinézett öltöző szobájából a kapus házikója felé, és megpillantotta az ablaktáblák résein átsugárzó tűz fényét, a kéményből felszálló füstöt, meg egy gyereket egy asszonnyal a nyomában, aki kifutott az esőbe a kapun belépő, köpönyekbe burkolt férfi felé, egészen kijött a sodrából.
5: Halálra untam magam.
1: Ennél fogva Lady Dedlock otthagyta Lincolnshire-i tanyáját. Otthagyta az esőnek, a varjaknak, a nyulaknak, az őzeknek, a foglyoknak és a fácánoknak. Sir Leicester Dedlock csak báró, de nincs nála hatalmasabb báró. Családja olyan régi, mint a hegyek meg a völgyek, de sokkal-sokkal tekintélyesebb. Meggyőződése, hogy a világ meg lenne hegyek és völgyek nélkül, de oda lenne Dedlockok nélkül. Szigorúan lelkiismeretes úriember ő, megvet mindent, ami alacsony rendű és közönséges, és kész bármikor a legkisebb jelre meghalni inkább, mintsem, hogy a legkisebb foltot is eltűrje fethetetlenségén. A Milady iránti változatlan lovagiassága az egyedüli kis regényes vonás a jellemében. Lady Dedlock tehát megérkezett Lincolnshire-i tanyájáról, hogy néhány napot töltsön városi házában, Párizsba való utazása előtt, ahol ő létisége egy-két hétig szándékozik időzni, további tervei egyelőre bizonytalanok. Városi házában pedig ezen a locspocsos, komor délutánon egy régi vágású idős úriember kereste őt fel, köz- és váltóügyvéd, a kancellária helyettes ügyésze.
6: A Milady ügye megint a kancellária előtt van, ugye, Mr. Tulkinghorn?
7: Igen, ma ismét tárgyalták.
5: Gondolom fölösleges is megkérdeznem, hogy csináltak-e valamit.
7: Semmi nem történt ma, amit Ladységed eredménynek nevezne.
5: Nem is fog történni soha.
7: Minthogy néhány újabb tanúvallomással bővült az anyag, és minthogy nekem megvan az a kellemetlen alapelvem, hogy a per minden újabb fejleményével kapcsolatban felhatalmazást kérjek ügyfeleimtől, és mivel továbbá úgy tudom, hogy Párizsba készülnek utazni, elhoztam magammal a zsebemben. Engedje meg, hogy felolvassam.
5: Kérem.
7: A kancellária előtt. A John Jarndyce kontra Jarndyce per...
5: Hagyjon ki, amennyit csak lehet a hivatalos szörnyűségekből.
1: Mr. Tulkinghorn pislogott a szemüvege fölött, és újra kezdte, néhány sorral lejjebb. A Milady megfordult ültében, látta az asztalon heverő iratokat, és beléjük pillantott.
5: Ki másolta ezeket? Ez az, amit maguk jogászírásnak neveznek?
7: Nem egészen. Talán már ki volt alakulva a kézírása, és csak azután vette fel ezeket a jogászi jellegzetességeket. Miért kérdi?
5: Csak hogy valami változatosság legyen ebben az utálatos egyhangúságban. Jaj, hát folytassa, folytassa!
1: Mr. Tulkinghorn tovább olvasott. A hűség nőtt. A Milady legyezte az arcát. Sir Leicester szendergett, aztán egyszerre felrezzent.
6: Mit mond?
7: Azt hiszem, hogy Lady Dedlock rosszul érzi magát.
5: Elájultam, semmi. Csak olyan érzés, mint a halál. Ne szóljanak hozzám. Csöngessenek és vigyenek föl a szobámba.
1: Mr. Tulkinghorn elvonult egy másik szobába. Szóltak a csengők, lépések csoszogtak, kopogtak, aztán megint csönd. A komornyik végül visszahívta Mr. Tulkinghornt.
6: Jobban van már. Egészen megrémültem. Még sohasem ájult el a feleségem. De hát igazán rettenetes az idő, és igazán halálra unta magát odalent Lincolnshire-ben.

0: Nagyon nehéz belekezdenem, hogy megírjam történetemet ezeken a lapokon, mert tudom jól, hogy nem vagyok elég okos hozzá. Ezzel mindig tisztában voltam. Mióta csak az eszemet tudom, a keresztanyám nevelt, legalábbis én a keresztanyámnak tartottam. Nagyon jó asszony volt, nagyon szigorú és erkölcsös. Történt aztán valami még egészen kicsi koromban, ami még jobban elősegítette mindezt. Soha nem beszéltek nekem semmit az anyámról, apámról se hallottam semmit, de anyám jobban érdekelt. Nem emlékeztem rá, hogy valaha is fekete ruhát viseltem volna. Sosem mutatták meg nekem az anyám sírját. Sokszor megpróbáltam beszélgetést kezdeni ezekről a gondolataimról a szolgálónkkal, de könnyelen intézett.
1: Jó éjszakát, Eszter!
2: Ó, kedves keresztanyám, mondja meg nekem. Kérem szépen, a születésem napján halt meg a mamám.
3: Nem, ne kérdezz semmit, fiam.
2: Ó, kérem szépen, beszéljen nekem róla valamit. Csak legalább most ez egyszer, kedves keresztanyám, kérem szépen. Mit vétettem ellene? Miképpen vesztettem előt? Miért vagyok én annyira más, mint a többi gyerek? És miért az én hibám ez, kedves keresztanyám? Ne menjen el. Ó, szóljon hát egy szót.
3: Eszter, az anyád a te szégyened, és te meg az övé. Én megbocsátottam neki azt a rosszat, amit velem tett, és nem beszélek róla többé, pedig súlyosabb volt, mint el tudnád képzelni. Mint ahogy bárki is el tudná képzelni. Te pedig, szerencsétlen gyermek, imádkozzál naponta, hogy a mások bűne ne szálljon a te fejedre, ahogyan írva van. Felejtsd el az anyádat, és hagyd, hogy mások is elfelejtsék, mert nem tehetnek ennél nagyobb jót veled, boldogtalan gyermek. Te más vagy, mint a többi gyerek, Eszter, mert te nem közönséges eredendő bűnből születtél, mint ők. Te nem tartozol közéjük.
0: Felmentem a szobámba, bebújtam az ágyamba, és lassan álomba sírtam magam. Egy napsütéses délután hazaérve egy idegen találtam a keresztanyámnál. Egy pocakos, tekintélyes megjelenésű, talpig feketébe öltözött, fehér nyakkendős úriembert.
3: Ő az. Ő a gyermek. Ő Eszter, uram.
4: Gyere ide, drágám. Vedd le a sapkádat.
2: Igen, uram.
4: Ó, igen.
3: Felmehetsz a szobádba, Eszter.
2: Viszontlátásra.
0: Két évvel később lehetett, már majdnem 14 éves voltam, amikor egy rettenetes este a keresztanyámmal ültünk a kandallónál. Felolvastam neki a Bibliából.
2: És amint tovább kérdezgeték őt, felegyenesedve mondanékik. Aki közületek sohasem vétkezett, az dobja rá az első követ.
3: Vigyázzatok azért, nehogy váratlanul érkezzék, és alva találjon benneteket. És amit ti néktek mondok, azt mindnyájának mondom. Vigyázzatok!
0: Egy pillanatig állva maradt, aztán egyre csak ezeket a szavakat ismételve lerogyott a földre. Ágyba fektették. Ott ültem mellette szinte éjjel-nappal, és vánkosára hajtva fejemet, hogy jobban megértse a suttogásomat, csókoltam őt, hálálkodtam neki, imádkoztam érte. Áldását és bocsánatát kértem, és esdekeltem valami kis jelért. A szegény jó keresztanyám temetése utáni napon újra megjelent a fekete ruhás, fehér nyakkendős úriember. A szolgálót küldték értem, és a nappali szobába lépve ugyanott találtam az úriembert, ahol a múltkor, mintha azóta sem mozdult volna onnét.
4: Kencs a nevem. Talán emlékszel rám. Kencs és Kárboly, a Linkos Imből.
2: Emlékszem rá. Egyszer már találkoztunk.
4: Ülj le ide mellém. Ne keseregj, az nem használ semmit úgysem. Rachelné asszony, maga jól ismeri a néhai Miss Berberi ügyeit. Úgyhogy fölösleges is mondanom, halálával együtt a vagyona is kiapadt. Így ez az ifjú hölgy, most, hogy a rokona meghalt.
2: A nagynéném, uram.
4: Azt hiszem, csak ugyan fölösleges továbbra is fenntartani egy tévhitet, miután már semmit sem nyerhetünk vele. Tény az, hogy a nagynénid. Habár nem törvényesen. Ne keseregj, ne sírj, ne remegj. Rachelné asszony, a mi kis barátnőnk bizonyára hallott már a Jandis és Jandisról.
3: Soha!
4: Lehetetlenség, hogy a mi kis barátnőnk ne hallott volna a Jandis és Jandisról. A kancellária egyik legnagyobb peréről. Olyan per ez, amely sehol másút nem létezhetne, csak ebben a nagy és szabad országban. Kijelenthetem, hogy a Jarndyce és Jarndyce jogi költségei ebben a pillanatban 60, uszkve 70 ezer fontra rúgnak. És ő csak ugyan soha nem hallott a perről. Meglepő.
5: Miss Berberé, uram, aki már a Seraphok muzsikáját hallgatja, azt kívánta, hogy Esther csak olyasmit tanuljon, aminek hasznát veheti majd. És egyebet nem tud, mint amennyit itt tanult.
4: Helyes. Egészében véve nagyon helyes. Térjünk hát a tárgyra. Minthogy egyetlen hozzátartozója, Miss Berberé elhunyt, Mr. Jarndyce felajánlja, hogy elhelyezi őt egy elsőrendű intézetben, ahol a nevelése biztosítva lesz. Mr. Jarndyce nem szab semmilyen feltételt, csupán kifejezi azt a reményét, hogy a mi kis barátnőnk nem fogja elhagyni a szóban forgó intézetet az ő tudomása és hozzájárulása nélkül. No hát, mit szól hozzá a mi kis barátnőnk? Gondolkozzék nyugodtan, van ideje.

0: Ez a találkozás Windsorban történt, ahol egész eddigi életemet töltöttem. Pont egy hétre rá, bőségesen ellátva minden szükségessel, elutaztam Readingbe a postakocsival. Induláskor Rachel né nyakába borultam, és megmondtam neki, tudom jól, hogy az én hibám, ha ilyen könnyen el tud búcsúzni tőlem. A kocsi megállt a kerti kiskapuban, így hát elváltam tőle bánatos szívvel. Mikor a ház eltűnt a szemem elől, a kalitkát lerakva lábam elé a szalmára, előre ültem az alacsonyabb ülésre, hogy kinézhessek a nagy ablakon. Néztem a zúzmarás fák gyönyörű árbócait. Néztem az éjszakai havazástól fehérre simított szántóföldeket, az égő vörös napgolyót, ami nem adott meleget. A jeges talajt, ahol a korcsolyázók és a csúszkáló gyerekek fémes feketére koptatták és lesöpörték róla a havat. Ahogy megállt a kocsi, egy igen csinos hölgy nézett be az ablakon.
1: Miss Donny.
2: Nem, asszonyom. Esther Summerson.
1: Ne helyes. Rendben van. Miss Donny.
0: Most értettem csak meg, hogy ő mutatkozott be ezen a néven, és bocsánatot kértem tőle a félreértésemért. Egy takaros szolgálólány irányításával felpakolták mind egy kis zöld kocsi tetejére. Aztán Miss Donny, a szolgáló meg én beültünk a kocsiba és megindultunk.
1: Készen várja magát minden, Esther. A tervek teljesen a gyámja, Mr. Jarndyce kívánságai szerint vannak összeállítva.
2: Hogy tetszik mondani?
1: A gyámja, Mr. Jarndyce.
2: Tetszik ismerni a gyámomat, Mr. Jarndyce-t?
1: Személyesen nem. Csupán az ügyvédei révén, a londoni Kench és Carboy urak révén. Mr. Kench kiváló úriember. Valóban nagyszerűen beszél. Némelyik mondata egyenesen felséges.
0: Pillanatok alatt megérkeztünk rendeltetési helyünkre. Sosem fogom elfelejteni ennek a délutánnak megfoghatatlan és valószínűtlen hangulatát Greenleafben, Miss Donny házában. De nem sokára otthonosan éreztem magam. Hamarosan úgy beleszoktam a Greenleafi élet mindennapos kerékvágásába, mintha már Isten tudja, mióta lennék ott, és mintha a régi életemet a keresztanyám házában csak álmodtam volna. Sosem éltem volna át a valóságban. 6 boldog, békés évet töltöttem Greenleafben. Az első fél év vége felé tanácsot kértem Miss Donnytól, illik-e írnom Mr. Kenchnek, hogy milyen boldog és hálás vagyok, és a beleegyezésével írtam egy ilyen levelet. Postafordultával meg is kaptam a választ.
3: Esther Summerson úrhölgynek. Kisasszony, minthogy ügyfelünk, Mr. Jarndyce, a kancelláriai törvényszék végzése folytán magához készül fogadni a törvényszék Jarndyce és Jarndyce perbeli gyámleányát, akinek a számára egy megfelelő társalkodó nőt kíván szerezni, utasított bennünket, hogy közöljük önnel, nagyon örülne, a szolgálatait a fent említett minőségben igénybe vehetné. Megtettük az intézkedéseket, hogy a jövő hétfőn reggel 8 órakor induló readingi postakocsi önt bérmentesen a londoni Fehér Ló fogadóba felhozza, ahol is irodánk egyik tisztviselője fogja önt várni, hogy elkísérje fenti cím alatti irodánkba. Maradunk kisasszonynak alázatos szolgái, Kench és Carboy.

0: a Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. Az első részt hallották. Narrátor Fekete Ernő, Eszter Major Melinda, Kencs Kolovratni Krisztián, valamint Tóth Bianka, Hauman Petra, Tarján Péter, Gerő Ádám, Barbinek Péter, Létai Dóra, Mészáros Béla, Epres Attila, Szalai Kriszta és Erdélyi Flóra. Fordította Ottlin Géza, dramaturg Esbap Máté. A felvételt Jantyik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra, jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok. A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik. A leendő Tisza kormány 11 miniszterjelöltjét hallgatták meg ma az országgyűlési bizottságok. Újabb két embernél mutatták ki a hantavírus fertőzést a Hondius óceánjáróról tegnap leszállt utasok között. Budapestről loptak meg egy hollywoodi filmsztárt, 2 éven át nem vette észre, hogy a bankkártyájával vásárol egy férfi az interneten. Hidegfronthoz kisebb lehűlést és záporokat, zivatarokat viharos széllel, emiatt többfelé riasztás érvényes. Mondom a részleteket. Ma reggel elkezdődött az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Az első nap a 16 miniszterjelöltből 11-et hallgattak meg, voltak itt több bizottságban is. A meghallgatások holnap folytatódnak, és a délelőtti órákban be is fejeződnek. A miniszterek az országgyűlés délután 4-kor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek majd esküt, amellyel megalakul a Tisza kormány. Az ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök is, ő mutatja be az új minisztereket. Egy kivéreztetett gazdaságot kell újraindítani, ennek kulcsa a befektetői és a lakossági bizalom visszaállítása, fogalmazott kinevezése előtt a leendő gazdasági és energetikai miniszter a parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kapitány István az uniós források hazahozatalát, a beruházások élénkítését és az energetikai ágazat fejlesztését nevezte tárcája főbb feladatainak. Kócán Dávid összefoglalója.
2: A gazdaság helyzete az nem jó Magyarországon, igazából egy kivéreztetett gazdaságról beszélünk, stagnáló gazdaság, bizalmi válság, befagyott, nem felhasznált uniós pénzekről beszélünk.
3: Értékelte a magyar gazdaság helyzetét kinevezése előtt a leendő gazdasági és energetikai miniszter a parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kapitány István úgy fogalmazott, a gazdaság újraindításának feltétele a befektetői és a lakossági bizalom helyreállítása. Szerinte a politikusok feladata, hogy olyan környezetet teremtsenek, ahol megfelelő iránymutatással, az erőforrások hatékony felhasználásával és tiszta célokkal sikereket lehet elérni. Hangsúlyozta, ehhez kiszámítható szabályozásra, a lobbizás helyett tisztességes, korrupciómentes versenyre, átlátható támogatási rendszerre és az uniós forrásokra van szükség. Az új kormány gazdasági terveit ismertetve elmondta, azonos hangsúlyt szánnak az iparnak, a kereskedelemnek és

0: a turizmusnak. Kiemelte, hogy a GANZ Ábrahám fejlesztési programban 4 év alatt legalább másfélszeresére növelik az innovációra fordított forrásokat, és fokozottan támogatják a minőségi beruházásokat.
1: Az a beruházás jó Magyarország számára, amely technológiákhoz, amely tisztességes versenybért fizet, nem segédmunkási bért, magyar beszállítókat vonz be, és már az üzlet megkötése előtt tiszta a partner számára, hogy ez az üzleti propozíció Magyarországnak, és tiszteletben tartja minden esetben a környezetünket.
0: A leendő miniszter az energiaügyet nevezte a versenyképesség egyik kulcsterületének. Kapitány István hangsúlyozta, hogy hálózatfejlesztésre, célzott energiahatékonysági programokra és az energiabiztonság megerősítésére van szükség.
1: Felül kell vizsgálni a Paks 2 finanszírozását, költségeit és megvalósítási feltételeit. Ezek titkosított szerződések, nem láttuk, ezeket meg kell vizsgálnunk. A magyar energiaiparban, a magyar energiaellátásban a nukleáris stratégiai nagyon fontos szerepet játszott és fog játszani.
0: Felülvizsgálják a rendszerhasználati díjakat, szociális alapon kiterjesztik a rezsicsökkentést, és 5%-ra csökkentik a tűzifa áfáját, sorolta a miniszterjelölt, aki hozzátette, a tervezett intézkedések fedezetét a korrupció felszámolásával, a kedvezőtlen szerződések felmondásával és az uniós támogatások biztosításával teremtenék elő. Az árestopp és a különadók kivezetésével kapcsolatban kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, ennek most még nincs itt az ideje.
1: Az első 100 napban kormányunk feladata az lesz, hogy át kell néznünk a legfontosabb szerződéseket, támogatási konstrukciókat és vállalkozói terheket. Azért, hogy tisztán lássunk minden egyes gazdasági területen.
0: Kapitány István miniszteri kinevezését a bizottság 3 tartózkodás mellett 12 szavazattal támogatta.
2: A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, jelentette ki Orbán Anita kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságában. A külügyminiszter jelöltet a Nemzetbiztonsági és a Külügyi Bizottságban is meghallgatták. Utóbbiban arról beszélt, hogy a magyar külpolitikát nem pártérdek vagy egy harmadik ország érdeke vezérli majd, hanem a szuverén Magyarországé. Mészáros László összeállítása.
3: Nem brüsszeli bürokrácia, nem pártpolitikai zsákmány, ez magyar családok, magyar vállalkozások, magyar iskolák, magyar kórházak, magyar önkormányzatok és magyar fiatalok pénze.
4: Orbán Anita a jogállamisági és korrupciós kockázat miatt felfüggesztett uniós pénzek hazahozatalát nevezte Magyarország legsürgetőbb ügyének, miniszteri meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságában. A miniszterelnök helyettes kiemelte, az Európai Unió nem azt várja Magyarországtól, hogy olyasmit tegyen, ami rossz a magyar embereknek. Hozzátette, a pénzek hazahozatalához egy tisztességes, átlátható és jogállami Magyarországra van szükség.
3: Mi a feltétel az EU-s pénzeknek? Legyen független igazságszolgáltatás. A közbeszerzések tiszták és ellenőrizhetőek legyenek. A korrupciós ügyeket ne lehessen politikai alapon elsikálni. Az uniós pénzek felhasználása újra átlátható legyen. És a közpénz ne veszítse el közpénz jellegét. Ezek nem Brüsszel érdekei Magyarországgal szemben, ezek a magyar emberek és vállalkozások érdekei.
4: A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Visszaépítjük Magyarország tekintélyét az EU-ban és a NATO-ban is, emelte ki Orbán Anita. A külügyi tárca várományosa hangsúlyozta, az elmúlt években Magyarország gyakran nem partnerként, hanem kerékkötőként volt jelen az Európai Unióban. Azt ígérte, ezen változtatnak.
3: Magyarország nem lesz gyenge tagállam, nem lesz néma tagállam, és nem lesz olyan ország, amely nem védi meg a saját érdekeit. De Magyarország újra kiszámítható, tárgyalóképes, szövetségépítő és megbízható partner lesz. A vétó egy létező eszköz, de nem lesz öncél, nem lesz zsarolási technika, és nem lesz belpolitikai kampányeszköz.
4: Orbán Anita szólt arról is, hogy Magyarország a békepártján áll, nem fog belesodródni az ukrajnai háborúba, és nem fog katonákat és fegyvereket küldeni Ukrajnába.
3: A választópolgárok Európát választották a keleti irányú külpolitikai irány helyett. Magyarország új külpolitikája ezért egyértelműen Európát helyezi középpontba.
4: Magyarország új külpolitikája a nyugati szövetségi rendszeren belül biztosítja a nemzeti érdekek hatékony érvényesítését. Erről már a külügyi bizottság előtt beszélt Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt azt mondta, a nemzeti szuverenitás értelmezésében hangsúlyeltolódás szükséges.
3: A nemzeti szuverenitás nem politikai retorika. Nem a szövetségeseink gáncsolása és a közös értékrend folyamatos megkérdőjelezése. A szuverenitás rendszer szintű ellenálló képességet jelent. Stabil intézményeket, diverzifikált kapcsolatrendszert és kiszámítható működést. Ennek megfelelően törekszünk az egyoldalú függőségek csökkentésére, különösen harmadik országok irányába.
4: A miniszterjelölt szólt arról is, hogy az új magyar Európa központú külpolitika középpontjában regionális szinten a visegrádi együttműködés áll, amely a magyar külpolitika egyik alappillére.
2: Az egészségügy az ország egyik legfontosabb közszolgáltatása, a társadalmi biztonság egyik alapja és a nemzet jövőjébe tett egyik legfontosabb befektetés. Fogalmazott a Tisza kormány egészségügyi miniszterjelöltje az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága előtti meghallgatásán. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy fejlesztése a Tisza kormány számára központi kérdés. Hozzátette, meggyőződésük, hogy a területet végre valódi prioritásként kell kezelnie a kormánynak. Mint mondta, ez lesz az egyik legfontosabb különbség az eddigi vezetés szemléletéhez képest.
5: Leendő miniszterként olyan egészségben hiszek, amely mindenki számára elérhető, biztonságos, átlátható, transzparens, ténylegesen betegközpontú, nem csak szavakban, és minőségi ellátást nyújt. Olyan állami egészségügyben, amely térítésmentesen használható, és ahol az ellátás alapja egy klinikai szükséglet, nem pedig a fizetési képesség. A beteg ne azért jusson gyorsabban diagnózishoz, mert van pénze magánellátása, hanem azért, mert a klinikai szükséglete állapota ezt indokolja.
2: Vissza kell vezetni a magyar felsőoktatást Európába. Erről beszélt Országgyűlési Bizottsági meghallgatásán az oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt. Lannert Judit azt mondta, jogszabályi szinten rendezni kell, hogy újra részt vehessenek a magyar hallgatók az Erasmus programban, az oktatók pedig a Horizon programban. A következő 3 hónap feladataival kapcsolatban azt is hangsúlyozta, hogy felülvizsgálják a pályázatokkal még nem lefedett vagy nem megfelelő mértékben elköltött uniós forrásokat. Hozzátette, céljuk a monopóliumok megszüntetése és a kínálat bővítése a taneszközök, valamint a képzések terén, továbbá a politika kivezetése a szektorból. Kiemelte, ezt a folyamatot a szakmai, szülői és diákszervezetekkel és érdekképviseletekkel való intenzív párbeszéd fogja kísérni. Lannert Judit elmondta, a kórházakban hagyott csecsemőknek a jelenlegi bölcsődei ellátási formák kibővítését szorgalmazzák, felülvizsgálják az óvodai nevelés személyi feltételeit és az országos alapprogramját. A miniszterjelölt a közoktatási rendszerről azt mondta, átvilágítják, az adatokból készült elemzést pedig nyilvánossá teszik.
6: A Nemzeti Pedagógus Kartagsága nem lesz kötelező. A szakszervezeti jogosítványokat és a sztrájk szabályokat helyreállítjuk. A polgári engedetlenség miatt elbocsátott tanárokat rehabilitáljuk. A Krébezbeg központ, mint központ hivatal középirányító szerepét, a tankerületek központok működését felülvizsgáljuk. A tankerületeket és az igazgatókat átvilágítjuk. A tankerületeket személyesen is szeretném meglátogatni, és szeretnék a körükben tájékozódni. Átvilágítjuk a Kréta rendszert és az arról szóló szerződéseket.
2: A Tisza kormány a béke kormánya lesz, nem küld katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítja vissza a sorkötelezettséget, jelentette ki a honvédelmi miniszterjelölt. Ruszin Szendi Romulus bizottsági meghallgatásain az illetményrendszer megújítását, a szövetségi viszonyok rendezését és a kibervédelem erősítését sorolta a főbb feladatok közé. Részletek Harcsás Gergelytől.
7: A koronavírus járvány, az árvízhelyzet és a migránsválság is bizonyította, hogy a magyar katonákra mindig lehet számítani. Ugyanakkor ahhoz, hogy a honvédség ütőképes legyen, vissza kell állítani a katonák moráját, mondta a területért felelős miniszterjelölt a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság ülésén. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a már meglévő és tervezett szerződéseket átnézik, hogy a 2%-os GDP arányos hadikiadás valóban a honvédség és Magyarország képességeit tudja erősíteni. Szerinte az új életményrendszer mellett a munkakörülmények fejlesztése is indokolt.
8: A jelzések, amit a katonáktól kapok, azt mutatja, hogy drasztikusan csökkent az emberek és a szakemberek létszáma. Éppen ezért vissza kell adni a megbecsülést és az önbecsülést a katonáknak. Ez egy illetményrendezést jelent, ez azoknak a jogszabályoknak a kivezetése, ami nem veszi figyelembe a szolgálati kultúrát, és az életpálya megalkotása és annak méltó lezárása szintén része annak a programnak, amit a Tisza kormány felvállalt.
7: A miniszterjelölt a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén is vázolt a terveit. Szerinte az előző kormány magukra hagyta a katonákat, és olyan jogszabályokat hozott, amelyek nem vették figyelembe az évszázados szolgálati kultúrát. A hadiipar jelentős részét magáncégekbe szervezték ki, ami szintén hozzájárult a szövetségeseink bizalomvesztéséhez, mondta Ruszin Szendi Romulus. Hangsúlyozta azt is, a kibertámadások ellen hatékonyabb fellépésre van szükség.
8: Kibervédelem területén óriási problémák történtek, nem csak a külügyminisztériumban, hanem a védelmi beszerzési ügynökségbe is betértek. Ez is azt jelenti, hogy a szövetségesek bizalma megrendülhetett, úgyhogy az új honvédelmi minisztériumban ez a negyedik hadszintér, három klasszikus hadszintérről beszélhetünk, a föld, víz, levegő. A 21. században ehhez csatlakozott kettő, az űr és a kibertér, tehát a kibertérnek a fejlesztése a magyar honvédségen belül, az a védelem és a digitalizáció kiemelt szerepet fog kapni a magyar honvédség és a honvédelem jövőjében.
7: A miniszterjelölt jelezte azt is, hogy a jövőben előtérbe helyezik a kettős, vagyis a katonai és polgári felhasználású eszközök rendszeresítését és a haderőfejlesztést főleg a magyar kis és közepes vállalatokra kívánják alapozni.
2: Szembesítéssel és igazságtétellel kell kezdeni a munkát, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Közlekedési és Beruházási Bizottságában. Hangsúlyozta, megnyitják azokat az aktákat, amelyeket az elmúlt másfél évtizedben elzártak a nyilvánosság elől, és kivizsgálják a szabálytalanságokat. Vitézy Dávid a tárca második kiemelt feladataként az uniós források hazahozatalát nevezte meg. Emellett szerinte újjá kell építeni a felszámolt intézményrendszert, a vasút rombolás korából pedig át kell lépni a vasút fejlesztés korszakába. A közlekedési és beruházási miniszterjelölt hozzátette, az elmúlt évek döntései miatt idén-nyáron sem lesz elég intercity kocsi a magyar vasúton.
9: Ki kell mondanunk, és azt gondolom, hogy fontos, hogy ezekben a dolgokban tisztán és érthetően beszéljünk, hogy óriási károkozás történt. Magyarország brutális mennyiség európai uniós forrástól esett el annak köszönhetően, hogy az elmúlt években nem sikerült lezárni azokat a vitákat, amik az európai uniós források hazahozatalához szükségesek. Az elmúlt két évben a közlekedési és környezetvédelmi európai uniós források terén évente 1 milliárd euró, összességében az akkori árfolyamon 800 milliárd forint európai uniós forrástól esett el végleg Magyarország. Ebből a pénzből rendbe lehetett volna tenni az összes hévet, lecserélni a hévek járműveit, lecserélni az összes intercityt, felújítani számos egy- és kétszemélyű főutat, és még maradt volna is másra. És ezt a pénzt egyszerűen visszaküldték Brüsszelbe.
2: A rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervek stabil, kiszámítható és professzionális működésére van szükség. Erről a belügyminiszter jelölt beszélt a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén. Pósvai Gábor azt mondta, olyan rendszerért fog dolgozni, amely képes megvédeni Magyarországot, tiszteli a törvényt, és amelynek működésében a magyarok újra megbízhatnak. Jelezte, hogy kivizsgálják a Pegasus szoftverhez kapcsolódó lehallgatási botrány részleteit, valamint nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat és a 2010 óta elrendelt politikailag motivált titkos megfigyeléseket. A miniszterjelölt a tárca átalakításáról is beszélt.
10: Az oktatás visszakerül a gyermek- és oktatási minisztériumba, az egészségügy az egészségügyi minisztériumba, a szociális ügyek és drogprevenció pedig a szociális és családügyi minisztériumhoz kerülnek, ahol azoknak a helye van. Fontos feladat a hatalompolitikai szempontok alapján elvett nemzetbiztonsági szervek fölötti felügyelet reintegrációja a tradicionális belügyi felügyeleti rendszerbe, és azok belpolitikai béklyobból való felszabadítása. Az új struktúrában a belügyi tárcához kerül az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat. A belügyi tárca egyetlen feladatköré bővülését az új kormányzati struktúrában a sportügyi portfólió befogadása jelenti.
2: A határon túli és a diaszpóra közösségekkel, a választott politikai vezetőkkel, érdekképviselőkkel és civil közösségekkel való párbeszéd fórumainak újraépítését nevezte az egyik legfontosabb lépésnek a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt a Magyarság Politikai Bizottság előtti meghallgatásán. Tarr Zoltán szerint óriási változás lesz az is, hogy a közösségek saját maguk dönthetik el, ki és milyen formában képviseli őket. Hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány nem fog anyagi támogatásokon keresztül beavatkozni ezen közösségek életébe. A minisztérjelölt hozzátette, összhangban a Tisza korrupció ellenes, valamint vagyonvisszaszerzési céljával átvizsgálják a határon túli, illetve a diaszpóra támogatások rendszerét, a kifizetéseket, a szerződéseket, az elszámolások rendjét és formáját, és ha szükséges, jogi eljárásokat kezdeményeznek.
11: Az a célunk, hogy Magyarország és a magyarság fejlődése és jövője kialakításában mindenkinek része legyen és része lehessen. Ehhez a párbeszéd egymás tiszteletben tartása elengedhetetlen. A határon túlélő közösségek támogatását ezért a szükséges átvizsgálás mellett fenntartjuk, és a közösségekkel egyeztetett módon tovább fogjuk fejleszteni.
2: Észtországhoz hasonló, gyorsabb és egyszerűbb digitális államot építene a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán parlamenti meghallgatásán azt mondta, olyan minisztériumot szeretne létrehozni, amely képes Magyarországot átrepíteni a 21. század második felébe. A miniszterjelölt szerint a cél egy olyan digitális állam megteremtése, ahol az ügyintézés egyszerű, gyors és kényelmes. Szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése. Ezt Gajdos László mondta a miniszterjelölti meghallgatásán. Az élő környezetért felelős miniszterjelölt hozzátette, a Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben. Elmondta, hogy az ipari termelővállalatok jelenléte fontos, de az emberek egészsége, a környezet megvédése prioritást élvez. Stratégiai kérdés az agrárium és az élelmiszeripar, hiszen több mint 9 millió ember élelmiszerbiztonságát határozza meg Magyarországon, hangsúlyozta parlamenti bizottsági meghallgatásán az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszterjelölt. Bóna Szabolcs azt mondta, az alapanyagtermeléstől a magasabb feldolgozottsági szintű agrárgazdaság irányába kell elmozdulnia az országnak. A leendő miniszter fontos feladatnak nevezte a gazdatársadalom nemzedékváltásának támogatását, a magyar földvédelmét, a hazai termékek arányának növelését az üzletekben és az agrárium alkalmazkodó képességének javítását a klímaváltozáshoz.
12: Stratégia kell. Azt gondolom, hogy ez egy nagy hiátusa az agráriumnak, hogy nincs konkrét és komplex agrárstratégiánk. Ennek a stratégiának a megalkotásában szükség van a szakmai szervezetek véleményére, szükség van a gazdák véleményére, és azt gondolom, hogy szükség van a társadalmi igények felmérésére.
2: A Fidesz a bizottsági meghallgatásokon elhangzottak alapján dönt a miniszterjelöltek alkalmasságáról, közölte a pártfrakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt írta, a Fidesz normális ellenzék lesz a parlamentben. Hozzátette, az elmúlt 16 év ellenzéki gyakorlatával szemben van, akinek megadják a megelőlegezett bizalmat, van, akinél tartózkodnak, és van, akire nemet mondanak. Több határozati javaslatot is benyújtott az új országgyűlésnek a Mi Hazánk, annak érdekében, hogy igazságosabbá és emberségesebbé tegyék a végrehajtói és közjegyzői rendszert. Torockai László az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, nem csak a végrehajtói tevékenységet tennék profitorientált helyett non-profittá, hanem a közjegyzőkét is. Javasolják, hogy a visszaélések elkerülése érdekében legyen bizonyítási eljárás a fizetési meghagyások esetén is. Változtatnának az árverések szabályain, és azonnal leállítanák a devizahiteles ügyeket. Új alapelvek szerint működik tovább a kormányzati kommunikáció, erről közölt tájékoztatást a kormány.hu. A közlemény szerint a jövőben nem lesz helye félelemkeltésnek és pártpropagandának az állami felületeken. Azt írták, a kormányzati kommunikáció célja ezentúl a hiteles tájékoztatás, az átláthatóság és a nyugodt, emberséges hang nem lesz. Közben bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőjét Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra, mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Itt a krónika. Csak nem egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból idehaza. A kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra. Erről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke beszélt. Cseh Tibor András a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, ahhoz, hogy a mezőgazdasági területek vízhez jussanak, fel kell tölteni a csatornákat. Ezt csak a nagy folyókból lehet megtenni, de a Tisza és a Duna vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években. Emlékeztetett, a vízgazdálkodás problémájának megoldása a leendő kormány tervei között is szerepel, a fejlesztésekhez azonban több ezer milliárd forintra van szükség. Hozzátette, hogy a termést tekintve az átlagosnál gyengébb évre számítanak a gazdák.
13: Nem tud megoldódni ez a probléma anélkül, hogy a Tiszának a vízszintjét meg ne emeljük. Ezt a tabut le kell dönteni, politikától függetlenül erről beszélni kell, erről dönteni kell. A gazdáknak az már pont elég lenne, hogyha egyébként a csatornákat feltöltenék. Közel 50 ezer folyamkilométer csatorna szakasz van az országban olyan helyeken, ami közvetlenül a földek mellett van. Ha semmi egy deci vizet nem vennénk ki ezekből a csatornákból, csak azzal, hogy a légköri asszályt csökkentjük, több 100 000 hektárt tudnánk megmenteni, megőrizni. Ez a legfontosabb, erről politikától függetlenül egységes döntésre van szükség. Még egyszer mondom, ehhez két dolog kell, víz és pénz. Ezt kérik a gazdák.
2: Ukrajnában halálos áldozata is van az éjszakai orosz légi csapásoknak. Közben Kijev szorosabbra fűzi európai szövetségeseivel a katonai együttműködést. Erre elsősorban az amerikai támogatás csökkenése miatt van szükség. Iváncsik Attila beszámolója.
14: A dél-ukrajnai Zaporizzsa megyében egy helyi lakos meghalt, öten pedig megsebesültek az éjszakai orosz légicsapásokban. A szintén déli mikolaivi terület is az ellenséges harci drónok célpontja volt, több helyi lakos megsérült. Négy ukrán megyében akadozik az áramszolgáltatás a légicsapások után. A kijevi sajtó arról ír, hogy a hétvégén folytatódott az orosz csapatok előre nyomulása, Donyeck megye három pontján is előre tudtak törni. Vasárnap 180 összecsapás volt a szemben álló felek között, ami a harcok intenzitásának csökkenését jelzi. Hétfő reggel Kijevbe érkezett a német külügyminiszter. Boris Pistorius látogatásának fő célja a Berlin és Kijev közötti védelmi együttműködés szorosabb átétele. A tervek szerint megállapodás születik például nagy hatótávolságú harci drónok közös gyártásáról. A külügyminiszter szerint stratégiai szövetségesként jól kiegészítik egymást. Németországnak technológiája, Ukrajnának harci tapasztalata van. Ezt megelőzően vasárnap Kijev Norvégiával állapodott meg közös tüzérségi lövedékek gyártásáról. Szakértők kiemelik, miután csökkent az amerikai haditámogatás mértéke, Ukrajna szorosabbra fűzi katonai együttműködését az európai országokkal.
2: Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett, azok közül az utasok közül, akiket tegnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius óceánjáróról. A fertőzött francia nő egészségi állapota éjszaka romlott a párizsi kórházban, ahová vitték. Az evakuált 17 amerikai utas egyikénél szintén pozitív lett a hantavírus teszt, de semmilyen tünetet nem mutat, jelentették be amerikai egészségügyi illetékesek. Az amerikai utasokat a Nebraska állambeli Omahába szállították, ahol mindannyian karanténba kerültek. Budapesten szerezhette meg egy hollywoodi filmsztár banki adatait egy csaló, aki azután több mint 200 millió forintot emelt le a művész számlájáról. Több mint 300 tranzakciót indított, vásárlásokat és szállásfoglalásokat fizetett ki. A színésznek két évig fel sem tűnt, hogy ketten használják a bankkártyáját. A Nemzeti Nyomozóiroda elfogta a csalót, a bíróság elrendelte a letartóztatását. Víg András információi.
15: A 13. kerületi Gömb utca egyik társasházából fosztogatta egy hollywoodi filmsztár bankszámláját majdnem két éven keresztül egy 27 éves jordán férfi. 2024. januárjában szerezhette meg a kártyaadatokat, amikor Russell Crowe, Rami Malek és Michael Shannon főszereplésével a Nürnberg című amerikai produkciót forgatták Budapesten. A csaló több mint 300 tranzakciót hajtott végre, összesen 720 ezer dollár értékben. Legtöbbször vásárlások alkalmával vagy szállásfoglalások kifizetésénél adta meg a színész banki adatait. A hitelkártya tulajdonosának 2025. decemberéig nem tűnt fel, hogy valaki rendszeresen megcsapolja a számláját. Az amerikai bank idén januárban tett feljelentést. Mivel a szálak Magyarországra vezettek, az FBI a Nemzeti Nyomozó Iroda segítségét kérte a csaló elfogásához. Mondja Kész Varga Mónika, az NNI szóvivője.
16: A Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai megállapították a bűncselekményhez használatos IP címeket, valamint e-mailes elérhetőségeket, melyek mindegyike magyar internetszolgáltatóhoz vezetett. Ezen túl pedig egy magyar telefonszámot is kötöttek a bűncselekményhez, ez pedig tavaly decemberben egy budapesti lakás kibérlésénél használták elérhetőségként. Ezen adatok alapján sikerült azonosítani az elkövetőt.
15: A jordán férfit a Gömb utcai bérelt lakásában fogták el a Nemzeti Nyomozó Iroda kommandósai. Az M1 értesülései szerint a férfinek hónapokkal ezelőtt lejárt a tartózkodási engedélye, ezért jogerős kiutasítási határozat volt érvényben ellene. A férfit a nyomozók őrizetbe vették, az ügyészség pedig kezdeményezte a letartóztatását. Mondja Raff Ferenc, a fővárosi főügyészség helyettes szóvivője.
17: Bár a jordán férfi tagadja a közel 220 millió forintnak megfelelő károkozást, az ügyészség indítványa alapján a bíróság megállapította, hogy az üzletszerű bűncselekmény gyanúja megalapozott, és a letartóztatásnak több indoka is fennáll, ezért letartóztatásba helyezte a férfit.
15: A jordán férfi ellen információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt folyik eljárás. Ha elítélik, 10 évet is kaphat.
18: Időjárás jelentés.
2: Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés elsősorban keleten várható, napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar, majd estétől fokozatosan megszűnik a csapadék. Délutánra 15 és 22 fok közé melegszik a levegő. Ez volt a késő esti krónika, a munkatársak nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
18: Műsorajánlat. Délelőtt.
19: Szennyvízből sör. A technológia már ott tart, hogy az újrahasznosított víz élelmiszer alapanyag lehet.
20: Különböző további utótisztítási módszerekkel nagyon sok felhasználás lehetséges, akár mezőgazdasági öntözés, de akár ivóvíz szintre is lehet tisztítani a szennyvizek.
19: Ehhez képest még a WC-t is ivóvízzel öblítjük. Hol és mire használják Magyarországon és külföldön az újrahasznosított szennyvizet? Szemlélet és pénzkérdés a további hasznosítás? Diósi Klári vagyok, ezzel a témával is várom Önöket.
18: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
21: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
22: Ez a Sportvilág.
23: EB aranyérmes 17 évesen a tékvandós Salim Kamilah. A görög bajnok AKT mestere elismerően nyilatkozott Varga Barnabásról. Pokoli hangulat, kemény párharc vár a férfi kézilabda válogatottra a VB selejtezőn. Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Katona László.
22: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
23: Salim Kamilah aranyérmet nyert a tékvándósok müncheni Európa-bajnokságán. A 46 kg-os Salim a döntőben 2-0-ra legyőzte a török Goge Bakand. A 17 éves sportoló élete első kontinens bajnokságán vett részt. A 67 kg-osok kategóriájában Márton Luana ezüstérmes, a fináléban a görög Marentaki verte 2-0 arányban. A férfiaknál a 68 kilós Józsa Levente 5-ként zárt a nyitónapon. Aranyérmes a Domsics Olivia, a Fábián Sára Ráhel, Major Veronika összeállítású csapat a nők standard pisztoly számában az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. Az 1662 körös eredményük Európa csúcs. A 8. helyen végzett a Hári Péter, Pekler Zalán, Péni István összetételű magyar csapat a férfi puskások összetett számának trió versenyében. Muhari Eszter ezüstérmet nyert a párbajtőröző kolumbiai Grand Prix viadalán, amelyen Kohmáté 6-ként zárt. Az olimpiai bronzérmes Muhari a döntőben az olasz Alberto Santucciótól kapott ki egy tussal 13-12-re. Rendhagyó módon mindhárom rendező országban sorrendben, Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban is rendeznek nyitó ünnepséget az egy hónap múlva kezdődő labdarúgó világbajnokságon. Június 11-én Mexikóvárosban a világbajnokság első mérkőzését a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság találkozót megelőzően lesz az első, majd másnap az első kanadai meccsnek otthont adó Torontóban a Kanada-Bosznia-Hercegovina összecsapás előtt folytatódik az ünnepség sorozat, amely ugyanazon a napon Los Angelesben az Egyesült Államok Paraguay mérkőzés előtti eseménnyel zárul. Apropó VB. Tapasztalt és fiatal játékosokból álló keretet hirdetett Szergej Bárbárez, a bosnyák labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya a VB-re. A 26 fős névsor legismertebb tagja a 40 éves Edin Dzeko, aki válogatottsági rekorder, egyben a nemzeti csapat valaha volt legeredményesebb játékosa, de az újonc Ermin Mahmic is bekerült a keretbe. A 21 éves osztrák születésű futballista kérvényét május elején fogadta el a Nemzetközi Szövetség, így az osztrák U17-es és U21-es válogatottban is megforduló Mahmic felnőttként Bosznia-Hercegovinát képviseli majd nemzetközi szinten. Haris Tabakovics, a korábbi debreceni játékos is ott van a keretben. A német Daniel Siebert lesz a játékvezetője a labdarúgó bajnokok ligája május 30-án sorra kerülő budapesti döntőjének. Az Európai Szövetség közleménye szerint a 42 éves sípmester 2015 óta dirigál nemzetközi mérkőzéseken, ez lesz az első európai kupa döntője. Siebert a mostani szezonban 9 bajnokok ligája mérkőzésen dolgozott, a döntő két résztvevője a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal közül utóbbinak kettőt is vezetett. Tegnap este megnyerte a görög labdarúgó bajnokságot a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén. Így a következő idényben a magyar válogatott csatárával felálló sárga-feketék a bajnokok ligája alapszakaszában is érdekeltek lehetnek. A vezetőedző Marko Nikolic, aki korábban a Videoton mestere volt, ezúttal Athénban lett bajnok. A csapatról és Vargáról is tett említést a tréner Csisztu Zsuzsa interjújában.
0: És nem csak a góljai miatt fontos. A szerepe pontrugásoknál, védekezésben és támadásban is jelentős. Rengeteget dolgozik a pályán, kiváló a levegőben. Olyan profilú játékos, amilyenünk nem volt a keretben.
1: Úgy tűnik, ön volt az, aki igazán felismerte, milyen típusú kvalitás hiányzik a csapatból, és ezért kereste őt személyesen. Tegnap szurkolókkal beszélgettem, és azt mondták, hogy voltak jó csatáraink, nem igazán értettük, hogy mi hiányzik, de amikor megérkezett, megértettük.
0: Persze, mert én vagyok az edző, ez a munkám.
1: Természetesen.
0: Az én feladatom megérteni, mire van szüksége a csapatnak. Néha jól döntünk, néha hibázunk is. Emberek vagyunk, mint mindenki más. De ebben az esetben azt gondolom, jó döntést hoztunk, mert személyisége van, ami nagyon fontos egy ilyen klubban, és egy ilyen országban, ahol minden mérkőzés teltházas, és óriási a nyomás a szurkolók részéről. Ez teljesen más közeg, mint a magyar futball, ahol valamivel nyugodtabb a helyzet.
3: Right. So he actually stands out in a way.
4: Yeah, he absolutely adapted very quickly.
1: Igen, tehát ő ebből a szempontból kiemelkedik.
0: Igen, nagyon gyorsan alkalmazkodott ehhez a szinthez és ezekhez az elvárásokhoz. De én már korábban is tudtam a személyiségéről. A futballban ugyanis nem csak a minőség számít. Az ő futballtudása soha nem volt kérdés. Viszont van benne egyfajta nemzetközi személyiség. Meg van benne az a karakter, ami a nemzetközi szinthez kell.
1: Nagyon fontos, amit mond, a nemzetközi személyiség. 4-5 évvel ezelőtt ezt talán még el sem tudtuk volna képzelni róla.
0: Igen, de ahogy mondtam, ezekben a hónapokban nagyon jól teljesít, és újabb európai szezont játszani a bajnokság mellett. Ehhez a széles keretre lesz szükségünk. Rajta kívül is vannak jó csatáraink. Luka Jovic, aki a Milántól és a Real Madridtól érkezett. Illetve van egy nagyon tehetséges fiatal csatárunk, Zini, aki fantasztikus jövő előtt áll. Jól kiegészítik egymást, és mindegyikükre szükségünk lesz.
1: Fantasztikus. Edzői szempontból természetesen mindig lépésről lépésre kell haladni, és hogyan értékeli Barnabás beilleszkedését? Zökkenőmentes volt, mert most 6 gólnál jár, ugye 5-öt rúgott a bajnokságban, egyet a konferencia ligában, és hát ugye tegnap majdnem megszerezte a 7. is. Néha a magyar játékosoknak nehézséget jelent külföldi bajnokságokhoz igazolni, de nála úgy tűnik, ez nem volt probléma.
0: Ez nem általános helyzet. Ezért mondom, mert dolgoztam a Magyarországon. Ismerem a mentalitást és a játékosokat. Nem mindenki kész arra, hogy külföldön játsz. Neki viszont már korábban volt tapasztalata Ausztriában, még ha alacsonyabb szinten is, de akkor is külföldön játszott. Utána pedig a Ferencvárosban futballozott, ami hatalmas klub. Ha Magyarországon valahol ekkora a nyomás, az intenzitás és az elvárás, akkor az a Ferencváros.
1: És ő ezt elbírja.
0: Igen, és itt is nagyon gyorsan alkalmazkodott. Az ilyen típusú játékosok az első naptól képesek erre. Még mielőtt megérkezett volna, a játékosok már nézegették róla a videókat a YouTube-on, vagy valahol máshol, és odajöttek hozzám a rutinosabbak, vagy a csapatkapitány, hogy főnök, tényleg jön ez a srác? Már a repülőn van? Ugye egészséges? Nagyon jó, nagyon jó. A játékosok felismerik egymás kvalitásait, és azt is felismerték, hogy olyan minőséget hoz, ami korábban hiányzott a csapatból. Ezért ment ennyire simán a beilleszkedése. És még egyszer mondom, a személyisége is sokat segített. Nyitott, kommunikatív srác és nagyon profi játékos. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ilyen gyorsan alkalmazkodjon.
1: És hogyan látja a jövőjét? Ugye voltak híres magyar játékosok Görögországban, például Détári Lajos, vagy az AEK-nál Eszterházi Márton. Eljutott ő is arra a szintre?
0: Nézze, ma már minden megváltozott. Régen az ő korában a játékosok már a pályafutásuk végét járták. Ma viszont 40 éves korukig futballoznak. Ha egészséges marad, vigyáz a testére és az egészségére, akkor nagy jövő állhat előtte ennél a klubnál, mert ő góllövő típus. Megvannak benne a gólok, persze kell egy kis szerencse is.
23: Az Albafehérvár 101-79-re legyőzte a Honvéd együttesét a férfi kosárlabda NB1-ben az ötödik helyet zajló párharc első mérkőzésén. A találkozó legeredményesebb játékosa az Alba magyar válogatott irányítója Vojvoda Dávid volt 21 ponttal. Az egyik fél második sikeréig tartó párharc második találkozóját szerdán rendezik Budapesten. Súlyos pénzbüntetést kaptak a férfi kézilabda NB1-ben szereplő Csurgó játékosai, mert az elmúlt 5 bajnoki fordulóban csupán 1 pontot szereztek. A klub vezetése úgy döntött, hogy a mutatott teljesítménnyel arányban a játékosok és a szakmai stáb tagjai a következő fizetésüknek csak a felét kapják meg, a másik felét pedig átutalták egyenlő arányban a Betesda Kórház Alapítványnak és a Déméter Alapítványnak. Ezen a héten világbajnoki selejtező mérkőzéseket játszik a magyar férfi kézilabda válogatott. A tét a németországi viadalra való kijutás. A feladat nem egyszerű, hiszen déli szomszédunk Szerbia ellen játszik a csapat. Palasics Kristóffal, a német Melzungen légiósával, valamint a nemzeti együttes kapusával Cseszegi Balázs beszélgetett a két párharcból álló ütközet előtt.
5: Nagyon furcsa ez a helyzet, amikor gyakorlatilag már mindenki várja a szezon végét, és mégis most kell újra csúcsformába, talán a legjobb formátokat hozni Szerbia ellen, hiszen mondhatjuk egy balszerencsés sorsolás egy olyan csapat ellen, amire még Csema is azt mondta, hogy hát 50-50.
6: Igen, abszolút, ez így van. Úgy gondolom, hogy a januári világverseny után ez talán a legfontosabb hét most a válogatottnak ebben a szezonban. Vagy hogyha a naptári évet is nézzük, talán a egyik élezettebb párharc a két meccs, ami nagyon-nagyon sok mindenről dönt, ugye nem csak egy másik világversenyről, hanem ugye azért egy olimpiai kvalifikációs versenyről is. Abszolút én is azt gondolom, hogy 50-50 a szerb csapat és egy nagyon-nagyon komplett, nagyon erős brigád. Nyilván itt van a szezon vége, lassan, ahogy az mindenkinek jön, viszont ugyanakkor most jönnek azért a bajnokságon is olyan részek, amikor még lehet helyezéseket javítani, vagy akár adott esetben például nekünk azért, hogy egy Európa Liga Final Fourért küzdeni, még nem szabad kiengedni egy pillanatra sem.
5: Nem hátrány, hogy nem lesz a szerbeknél Lazar Kukić, de hát vannak olyan nevek, játékosok, akiket bőven mindenki ismer. Dodic, Pesmalbek, Marsenic, Milosavljev, ha már a kapust említjük, és hát az ilyen mérkőzések általában azért hátul dőlnek el.
6: Igen, abszolút egyetértek, én is azt gondolom, hogy nyilván az ilyen mérkőzéseken azért, hogy megnézzük a BL-ben is a top párharcokat, nagyon sok mérkőzés a kapus teljesítményének döntenek el, de nyilván kell hozzá másik egyéni teljesítmények is, tehát azt gondolom, hogy lesznek kiemelkedő egyéni teljesítmények, nyilván lesznek mind a két oldalon, ahhoz, hogy ezt a párharcot megnyerjük, és valóban azért az említett nevek a szerbeknél meghatározó játékosok, de összességében én azt gondolom a szerb csapatról, hogy aki papíron nem is akkora név feltétlenül, mint akiket az előbb említettünk, ilyen mérkőzéseken, és azt már sok világversenyen láttuk, hogy föl tudna mindenki nőni erre a szintre a szerbeknél is, és nagyon komoly összképet ad a csapatukról ez, úgyhogy én már nagyon kíváncsian várom.
5: Persze, de azt is láttuk, hogy hiába van sok jó játékos a szerbeknél, azért nem mindig állnak össze csapattál, és ez nem csak a feltétlenül a férfi kézilabdára igaz, hanem az összes többi csapat sportágra. Kérdés, hogy Raúl González ezzel mit tud kezdeni?
6: Igen, és egy jó kérdés. Nyilván a szerbeknek eddig is megvoltak az adott játékosaik, és valahogy azért tényleg az elmúlt világversenyeken sokszor volt olyan, hogy nem úgy jött ki nekik a lépés, viszont ez azért más. Tehát itt most két mérkőzés, igazából tényleg ez dönt most mindenről. Ő is egy olyan edző, akinek rengeteg tapasztalata van, top csapatoknál volt ő is edző, és biztos vagyok benne, hogy ebben a szerb csapatba, illetve az öltözőbe próbál ő is egy olyan légkört kialakítani, ahol erre a két meccsre most 100%-kal fókuszálnak. Utána, hogy mi lesz velük, az már másik kérdés, de tényleg azt gondolom, hogy ez most egy nagyon-nagyon komoly ellenfél.
5: Te vagy ti most milyen formában vagytok? Nincs egyszerű helyzetetek, hiszen Simic visszatért Melzungenbe, a sérülése után őt helyi legenda. Nyilvánvaló volt, hogy van úgymond előnye veletek szemben, és hát ő jelenleg az első számú kapus.
6: Igen, nyilván más helyzet alakult ki ezzel, hogy a Simics visszajött, és ez most egy kicsit más téma. Nyilván, amikor ide jövünk, akkor próbálunk ezt mindentől eltávolítani, és erre a hétre fókuszálni. A mi munkánkat közösen hárman most a Harrisszal megcsinálni, és a lehető legjobb módon felkészülni nyilván. Ez most egy periódus, amióta visszajött, de hogyha azt nézem, hogy teljes képet nézem, mert azért a Lackónak és az évét, a karrierjét, illetve az enyémet is, azt gondolom, hogy vannak rengeteg olyan mérkőzés, illetve olyan időszakok, amikből ki tudunk indulni, és igenis tudunk pozitív energiákat hozni, és ez motivál bennünket, és erről is szoktunk sokat beszélni. Az, hogy mennyire vagyunk meccsbe, én azt gondolom, hogy a Lackóval mind a ketten 100%-ot nyújtunk minden nap. Tehát ez az egyikünket sem úgy vett értelemben nem érdekli, hogy melyikünk áll a kapuba. Most, hogyha őt Simicset preferálják, attól függetlenül még dolgozunk, és attól függetlenül a mi szemünk előtt az ott lebegett az, hogy most nekünk itt van itt két ilyen fontos mérkőzésünk, és mi dolgoztunk minden nap, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg becsülettel. Akkor is, hogyha nem volt mindig egyszerű, mi megcsináltuk azt, ami ránk tartozott, és reméljük, hogy ez ki fog jönni.
5: Térjünk is vissza, ha nem is ide, hanem Nizsbe. Egészen elképesztő hangulatra lehet számítani. Aki volt már a Balkánon meccsen, az tudja, hogy nem lesz egyszerű. Lehet, hogy nem is nagyon látjátok a labdát a füsttől.
6: Igen, valóban, de azt gondolom, hogy az ilyen meccseknek mindig megvan ez a parás hangulat azért, ami motivál minket játékosokat. Akár idegenben játszunk, akár otthon, én már alig várom azt, hogy Veszprémbe is újra pályára léphessünk, és a Veszprém Arénába játszhassunk. Nyilván másba is, vagy Nizsbe is elképesztő hangulat lesz. Ahogy a szerb fanatikusokat is azért ismerem, biztos vagyok benne, hogy pokoli hangulatot fognak teremteni. Azt gondolom, hogy ezek az olyan mérkőzések, illetve olyan atmoszférájú mérkőzések olyan csarnokokban, amikért megéri ezt az egészet csinálni.
23: A mostani szezonban remekkel Krakowski Bence, valamint csapata a Tatabánya, a balszélső is Csesszegi Balázsnak nyilatkozott.
7: A szezonnak most kezdődik az a része, ami a legfontosabb, az egyik legfontosabb része, úgyhogy elég izgalmas lesz az utolsó hónap.
5: Mennyire vagytok már ilyenkor fáradtak? Én újságíróként mondom, hogy ilyenkor néha már a kézzel alá a hátam közepében nem kívánom.
7: Testileg fáradtabbak lehetünk, de szerintem egy ilyen mérkőzéseik vannak előttünk, azért fel tudunk úgy pörögni, hogy azt hátra tudjuk tenni, és nem nagyon érezzük ezt a fáradtságot ilyenkor.
5: Te például azt pontosan tudod, milyen a Balkánon kézilabdázni, hisz azért megtapasztaltátok, hogy nem egyszerű egy ilyen körülmények között játszani, és Nizsben sem lesz más a helyzet.
7: Elég jó hangulat volt az idegenbeli mérkőzésen, bízok benne, hogy most is hasonló lesz. Nagyon fel tudja dobni személy szerint az én játékomat is, a hangulatomat is, meg úgy gondolom, hogy a csapatnak is jobb azért egy ilyen közönség előtt bizonyítani.
5: Andó Arián mesélte talán, hogy gyakorlatilag nem lehetett látni a füsttől, amikor beléptetek a pályára.
7: Hát igen, Magyarországon nem nagyon tapasztaltunk ilyen körülményeket, de szerintem ez a szépsége egy ilyen balkán kézilabdának.
5: Ez a szerb válogatott, ez miben jobb, vagy hol fogható, hiszen talán a világ egyik legjobb kapusa véd nála, rendkívül erősek beállós poszton, Pesmábekkel és Marsenicsel. Talán egy kis kár öröm, hogy Kukic nincs, bár a sérülést nyilván senki nem kívánja, de ott van például Dodic, és akkor még lehetne sorolni.
7: Elég jó kerettel rendelkeznek, nagyon jó játékosaik vannak, de úgy gondolom, hogy a Csemának van rá taktikája, és mindenképpen jól fel fog minket készíteni.
5: De milyen lelki állapotban várod ezt?
7: Izgatott vagyok mindenképpen, hogyha lehetőséget kapok, akkor szeretnék élni vele és bizonyítani a Csemának. Az idei szezonomra ez egy plusz lenne, hogyha egy ilyen komoly párharcban is tovább tudnánk jutni és kvalifikálnánk magunkat a világbajnokságon, ez csak egy plusz kis korona lenne az idei szezonomra.
5: Hát igen, nem véletlenül kérdezem, hogy milyen lelki állapotban várod ezt, hiszen gyakorlatilag én azt gondolom, hogy kihoztátok Tatabányával a maximumot ebből a szezonból, hiszen a bajnoki bronzérem már megvan, a magyar kupa ezüstérem megvan, és most jön a szerbek elleni párharc, meg aztán akár meg lehet a harmadik színű élem is.
7: Hát igen, talán inkább azt is mondanám, hogy kicsit túl teljesítettük magunkat. Azért nem volt ez így elvárva az év elején a Tatabányán, de ha már itt tartunk, akkor mindenképpen azon leszünk, hogy ezt a Európa kupát megnyerjük.
5: Tegnap voltam az Etol Veszprém meccsen, örömmel láttam, hogy a tesód már csak keretben volt.
7: Igen, ő szerencsére már felépült, már elkezdte az edzéseket is. Keretben volt, de az edzőstábból azt beszélték meg, hogy erre a maradék két meccsre már nem kockáztatnak, úgyhogy nem nagyon fognak játék lehetőséget adni neki.
5: Aztán nyártól újra együtt.
7: Igen, újra egy csapatba, már nagyon várjuk mind a ketten, úgyhogy azon leszünk, hogy ott Győrbe is ilyen sikereket érjünk majd el, mint most a Tatabányával én.
23: A csütörtökön 18 órakor kezdődő Szerbia-Magyarország férfi kézilabda világbajnoki selejtező mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Ogonovszki Eszter csapata a Berabera megvitte a címét a női kézilabda spanyol kupában. A San Sebastiani csapat a vasárnapi döntőben 26-21-re nyert a Mecalia Atletico Guardes ellen. Ogonovszki Eszter 3 góllal járult hozzá a sikerhez. Laki Barbara hívta fel telefonon a balátlövőt.
8: Egészen rettentően boldog vagyok, viszont nagyon-nagyon elfáradtam, hozzáteszem. Ez a három nap nagyon sokat kivett belőlünk, egyenként is, csapatügyileg is, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon büszke vagyok a csapatra, és azt gondolom, hogy megérdemelten szereztük meg az aranyérmet.
9: Mennyire volt nehéz az út a döntőig, mennyire voltak küzdősek a mérkőzések, amik elvezettek a fináléba?
8: Úgy mondanám, hogy a negyed döntő egy kicsit könnyebbre, vagy kicsit egyszerűbbre sikeredett nekünk, mivel egy nálunk kevésbé tapasztaltabb csapattal találkoztunk, viszont az elődöntő rettentően nehéz volt, ott többször is volt, hogy két gólos hátrányban voltunk, illetve támadtak a három gólos vezetésért. Viszont azt gondolom, hogy hatalmas segítséget nyújtott nekünk az egész csarnok, illetve az összes ember és résztvevő, aki ott volt, mivel nagyon-nagyon sokat szurkoltak és buzdítottak minket.
9: Egy ilyen kupa mérkőzésen mennyire más mentalitással léptek pályára, mint például egy bajnokin?
8: Egyértelműen az összes bajnoki nagyon fontos számunkra, mivel a következő célunk ezzel együtt is a ligának a megnyerése. Viszont úgy gondolom, hogy ebben a kupában egy lehetőséged van, és nincs második esély. Itt, ha nyersz, tovább mész, ha nem, akkor kiestél, és itt nincs hibázási lehetőség. És úgy gondolom, hogy a csapatunk az teljesen ráfokuszált el a dologra, és mindenki 100%-kal beleállt abba, hogy akkor itt és most mi ezt megcsináljuk.
9: A döntőmérkőzés végül egészen szorosra alakult. Mi volt az szerinted, ami a ti javatokra döntött végül?
8: Én egyértelműen hozzátenném a csapategységet, és azt, hogy otthon játszhattunk, az hatalmas erőt adott, illetve az, hogy közel 5000 ember a csarnokban minket buzdított, az is nagyon sokat hozzátett, főleg a kritikus pontokba, hogy egy-egy gólnál nem csak mi örültünk, hanem az egész csarnok velünk örült, illetve ezzel nyomást is helyeztek az ellenfélre, nekünk ez nagyon-nagyon sokat jelentett. Viszont úgy gondolom, az, hogy a csapategységünk nagyon jó, és az, hogy forgatni tudta az edzőnk a csapatot az előtte lévő két napon is, és esetleg aki a döntőbe többet játszott előtte, esetleg pihenni tudott. Szerintem ez is közrejátszott abba, hogy mi egy kicsivel talán nem frissebbek, de koncentráltabbak voltunk.
9: És beszéljünk egy kicsit a te formádról is, hiszen az elődöntőben két gólt is szereztél, a döntőben pedig hármat. Mennyire érezted azt ezen a hétvégén, hogy jó formában vagy, és hozzá tudsz tenni sokat a csapat sikeréhez?
8: Én úgy érzem, hogy most elég jó formában vagyok így a szezon vége felé. Sajnos nekünk most van két nagyon súlyos sérültünk, egy keresztalagos, illetve egy másik, akinek műtötték a kezét, és mind a kettőjük hármas védő, így nekem át kellett vennem ezt a szerepet. Alapvetően én nem hármas védő vagyok, viszont a kényszer nagy úr, és az edző úgy gondolta, hogy rám tudja bízni ezt a feladatot, és véleményem szerint ezt a feladatot teljes mértékben a lehetőségeimhez és a tudásomhoz mértem, maximálisan teljesítettem. Ezt visszacsatolásként az is jelzi, hogy rengeteg embertől, illetve az elnökünktől is megkaptam visszajelzést gyanánt, hogy nagyon szuper volt, és jó volt nézni a játékomat. Ez nekem nagyon jól esett, és nagyon-nagyon büszkés vagyok erre, hogy így gondolnak rám.
9: Azért, hogy kupát megnyerni nem mindennapi, főleg úgy, hogy tavaly is ti nyertetek. Mekkora volt az ünneplés a lefújást követően az öltözőben a csapat körül?
8: A spanyolok amúgy is egy eléggé ilyen felszabadult és bulizós név. Egyértelműen az öltözőben már ment a szólt a zene, ment a buli. Ugyanúgy az edzőkkel, akár a fizioterapeutákkal mindenki táncolgatott, de nyilván első volt az, hogy akkor az ünneplés kint a pályán, a publikummal, illetve a családdal, és akkor utána mentünk így az öltözőbe, de mindenki énekelve, mosolyogva, táncolva értve az öltözőbe.
9: Ugye ezt már bejelentette, hogy ez az utolsó szezonod a spanyol csapatnál. Emiatt egy kicsit érzelmileg másképp élted meg ezt a kupa győzelmet és ezeket a pillanatokat?
8: Igen, ez számomra is nehéz volt, és több csapattársamnak is, illetve az edzőnek is, aki 9 év után távozik a Veraverától. Mindegyikünkön láttam azt, hogy meg elfáradtunk, megkönnyebbültünk, és kicsit szomorúak is voltunk, hogy ez volt az utolsó közös kupánk, mivel ugye a bajnokság még hátra van. Én személy szerint pár könycseppet is ott hagytam a pályán így a meccs után. Úgyhogy igen, mondhatom, hogy egy kicsit azért könnyes búcsú lesz a végén.
10: Sportvilág.
23: Az Eurókupa elődöntőjéből nem sikerült a fináléba kerülés, de hamarosan a Honvéd elleni szintén elődöntőre készül Varga Dániel edző és a BVSC vízilabda csapata. Az olimpiai bajnok egykori pólós számára az elsődleges feladat a játékosok felrázása, igaz, ezzel nem lesz sok dolga. Szabó Szilvia interjúja.
10: ők egyszerűen mások, és nem annyira összehasonlíthatóak más csapatokkal. Akár ha azt nézem, hogy van egy játékosuk, akik ebben a bajnokságban 130 körüli gólt lőtt, időtlen idők óta nem volt ilyen. Tehát a Moszkov jelenség is egy nagyon érdekes dolog náluk. És még sorolhatnám, de annyira nem a Honvédről szeretnék beszélni. Az biztos, hogy külön felkészülést igényel. A megbeszéléseim most már nem, mert negyedik honvéd meccsünk lesz zsinórban, de általában hosszabbak szoktak lenni, hiszen vannak olyan elemek, amiket más csapatoknál nem tapasztalok meg, és arra azért illik felkészülni. Uh-huh. De a BVSC-s játék lesz a kulcsa akkor is annak, hogy mi lesz szerdán.
11: Nagyon sok helyen elhangzott, hogy 30 év után jutottatok volna ismét egy nemzetközi kupa fináléjába. Tátrai Dávid, aki saját nevelési játékos, ő is azt mondta, hogy igenis érzi azt, hogy mivel tartozik ennek a klubnak. Érzette is ezt a BVSC-s érzést, hogy ennél a klubnál igenis számítanak a tradíciók, számít a múlt, és ennek megfelelően kezelnek benneteket is, és várják tőletek a csodát.
10: Igen, ezt az első pillanat óta érzem, amióta már BVSC-s edzőként, vezetőedzőként léptem be ott a Szőnyi úti portán, és hát képzeld el, azért érzem, hogy a játékosok egyébként ezt így érik meg, mert megkérdeztem tőlük. Nagyon erős 15-20 perc volt az, amikor elmondták egymásnak és nekem is, hogy mit jelent számukra itt ez az utolsó stádium a szezonnak. És hát amikor ezt meghallottam, akkor úgy gondoltam, hogy ez mindenen átvisz majd minket. Bízom benne, hogy szerdára már a játék is, és minden olyan lesz, hogy az elődöntőben is tovább visz minket szombatra, aztán meg később a döntőre.
11: Ez a beszélgetés egyébként mikor történt?
10: Ez a mérkőzés megelőző napon, vagy a mérkőzés napján délelőtt, bocsánat.
11: Tehát a Jadrán elleni
10: meccs
11: után, és ott láttad benne, nem is tudom, ki fogalmazott úgy, talán pont Dávid, hogy a nyugalom és a tűz, ennek a kettőssége kell, hogy előre vigyen benneteket. Tehát gondolom, hogy nem a túlzott akarás, és nem a túlpörgés, de az a lendület, ami kell egy ilyen
10: meccshez. Ez talán ugyanannak a dinamikája, amiről korábban beszéltem, hogy a két véglet, ami az egyik a görcsösségben, a másik meg a tompaságban, vagy hanyagságban, vagy ilyen fesztelenségben mutatkozik meg, hogy itt a két véglet közötti pingpongban megtaláltuk azt a középutat, amire szükség van. Ez a tűz és a nyugalom, így is nevezhetjük. Az optimális feszültségi szintek nevezem, mert feszültségre szükség van. Nyilván nem jó a túlzott. 0% kivetni valót találok a játékosok hozzáállásán és mentális meccsben levésében, mert szerintem tökéletesen jól hoztuk le fejben és szívben és lélekben ezt a dolgot, de hát mivel azért volt egy elég jó ellenfelünk, ezért persze hibák becsúsztak. Szerdán is jó ellenfelünk lesz, egy picit pontosabban játszunk ezzel a mentalitással, akkor minden rendben lesz.
23: A teljes beszélgetést a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján meghallgathatják. 11 szezon után elköszön a DVTK Jegesmedvéktől Galanis Nikandros, aki játékosként, másodedzőként és utánpótlás edzőként is meghatározó szerepet töltött be a klub életében. Játékosként két bajnoki címet és egy magyar kupa győzelmet ünnepelhetett. A DVTK Jegesmedvék örökranglistáján a második legtöbb pontot, gólt és gólpasszt jegyzi. A magyar férfi jégkorong válogatott ezen a héten már az elit világbajnokságon szerepel Svájcban. Szombaton Finnország ellen kezd az előző évben bennmaradó együttes. Erdély Csanád az utazás előtt nyilatkozott Vasvári Lilinek.
12: Olyan felkészülést tudhatunk magunk mögött, amilyenre számítottunk. Igaz, nagyon sok babér nem termett nekünk itt a felkészülési meccsek alkalmával, de azt gondolom, hogy a melót meg a szisztémát azt úgy át tudtuk venni, és ott tudtuk folytatni, ahol tavaly vagy akár februári szünet alatt abba hagytuk, úgyhogy pozitívan állunk az egészhez. Nyilvánvalóan ez is egy történelmi esemény számunkra, hiszen egymás után két évben is átcsoportot tudunk játszani, ami egy óriási dolog a magyar jégkorong szempontjából, de én azt gondolom, hogy a játékosok azok érzik a súlyát ennek.
13: Emiatt változott esetleg az öltözőben a hangulat, hogy ahogy te is említetted, egymás után kétszer is ott vagytok az elitben?
12: Bizakodva várja mindenki, ugye tavalyi jó szereplésünket szeretnénk mindenképpen megismételni, és kicsivel én személy szerint több pontot is szeretnék gyűjteni majd a meccsek alkalmával. Összességében tényleg bizakodva várjuk. Egy kicsivel most más lesz a menetrend, nekünk egyel több szünnapunk lesz, ami nagyon sokat számított egy ilyen rövid periódus alatt, úgyhogy ezek az elsődleges elvárások, és ilyen felkészültségben utazunk ki most Svájcba.
13: A svájciakkal egyébként játszottatok a felkészülési mérkőzéseken, most a VB-nők lesznek ellenfeleitek is, azokból a mérkőzésekből mit tanultatok, mi az, amit esetleg magatokkal tudtok vinni?
12: Hát a svájciaknak szerintem ilyen 70-80%-os készültségben volt volt a keretük, amikor játszottunk velük a felkészülési meccset. Fognak mi csatlakozni esetlegesen világsztárok is. Az szerintem az edzőknek egy kicsit könnyebbséget fogadni, hogy tudnak készülni belőlük egy kicsivel jobban, szóval külön rájuk szabott taktikánk is lesz, biztosan vagyok benne, illetve hát ez minden csapatnál így van. Tehát azért egy-egy mérkőzés, most a laikusok, ha nem is látják, de azért nagyon sok mindent korrigálnak az edzők, és változtatunk a taktikán, úgyhogy ezért mentálisan is megterhelő tud lenni.
13: És az elmúlt időszak, ami nagyon sűrű volt, eddig 9 mérkőzést játszottatok a felkészülés során 6 különböző ellenféllel, ez inkább mentálisan vagy fizikálisan volt megterhelő a csapat számára?
12: Inkább fizikálisan. Tehát én azt gondolom, hogy mentálisan az a része, hogy olyan játékosokkal játszunk együtt, akikkel évközben nem olyan találkozunk, nagyon jó családias a hangulat, mindenki ismer mindenkit, úgyhogy a fiatalok is szerintem egészen jól be tudtak illeszkedni, úgyhogy ebből a szempontból annyira nem volt megterhelő. Nyilván az utazások, az, hogy játszottunk Svájcban, játszottunk Koppenhágában, azok kicsit ki tudnak venni, de azért megfelelő regenerációnk is volt, úgyhogy erőnk tejében tudunk kimenni most.
23: Kizárták a Tótka Sándorral alkotott párosukat, a Kajak 4-essel azonban az első helyen ért célba Nádas Bence. A Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában járt az olimpiai ezüstérmes sportoló, aki a hétvégén már a Németországban versenyez a világkupa következő állomásán Brandenburgban. A riporter Szabó Szilvia.
14: Az összképet nézve, hiszen lassan 10 éve vagyok stabilan tagja a férfi Kajak 4-esnek, most egy olyan aduánsz van a kezünkben, amit dédelgetünk és próbáljuk tényleg kihozni a benne rejlő lehetőségeket, úgyhogy emiatt azt mondom, hogy abszolút pozitív, mert nagyon örülök, hogy egy ilyen erős 4-es alakulhatott, amiből még bármi lehet, úgyhogy emiatt abszolút pozitív. Nyilván a páros miatt van bennem azért valamelyes negatív, hiszen nem tudtuk megmutatni a döntőben, hogy mit tudunk, viszont ugye a jogot kivívtuk, viszont idén hoztak egy új szabályt a Nemzetközi Kajakkenu Szövetségnél, hogy van egy GPS-es hajóegységünk, ami méri a lapátát, a leadott erőt, a sebességet, gyorsulást, mindent, hogy ebből tudjunk fejlődni.

0: Város indul K2 500 méteren, és az Európa-bajnokságon azt mondtad, hogy ott egyéniben nem indulsz, de Brandenburgban fogsz most hétvégén,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen. Brandenburgban ugye a négyesen kívül 500 méter egyéniben fogok ismét rajtozálni a tavalyi évekhez hasonlóan. Hát nagyon várom, nagyon szeretek 500 méter egyénit indulni. Utána meg nyilván az Európa-bajnokságon az 500 méter négyes lesz a főszám, mivel ha jól tudom, Varga Ádám fog indulni 500 méter egyénit, hiszen ő előttem ért célba ugye a válogatón. Leviék megnyerték az első válogatót, meg most ugye is másodikok lettek ugye a világkupán, ezért ők mennek tovább ugye Brandenburgba a K2-500 méteren is, meg a Európa-bajnokságon is Portugáliában.
2: Mádas Bencét hallották. Adásunk végén ismét labdarúgás. Az angol Premier League 36. fordulójában a hosszabbításban járnak a csapatok. Tottenham Leeds United 1-1. Olaszországból végeredmény, Napoli Bologna 2-3. A nápolyiak továbbra is a tabella második helyén. A spanyol La Ligában a Konferencia Liga döntős Rayo Vallecano a Gironát fogadta. 1-1-es döntetlent játszottak a csapatok. Ez volt a Sportvilág, a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket. Viszont hallásra!
3: Ez volt a Sportvilág.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 23 óra van, jó estét kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A mikrofonnál Illés Anna köszönti Önöket. Elkezdődött az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, volt, aki több bizottságban is. A meghallgatások holnap reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4-kor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Az ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök is, aki bemutatja a tárca vezetőket. Soron kívüli tájékoztatást kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől a kormányfő. Magyar Péter írásbeli választ vár arra, hogy az érintettek milyen állami vezetői döntéseket hoztak és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután 4 órát követően. A kormányfő emellett felszólította a címzetteket, az új kormány megalakulásáig további kötelezettségeket kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaljanak. Az amerikai elnök szerint ingataggá vált az Egyesült Államok és Irán között április elején életbe lépett tűzszünet. Donald Trump ismét megerősítette, elfogadhatatlannak tartja az Irán által vasárnap küldött választ a konfliktus lezárásának feltételeiről. Ugyanakkor további tárgyalást javasol. Az elnök megismételte, a legfőbb célja, hogy megfossza Iránt az atomfegyvertől. Nagy-Britannia szankciókat jelentett be ukrán gyerekek elrablásáért felelős orosz tisztviselők és intézmények ellen. A brit külügyminisztérium közölte, a vagyoneszközök zárolásával és beutazási tilalommal járó büntető intézkedéseket 85 emberre és kormányszervre vonatkoztatják. Bejelentették azt is, hogy csaknem 500 millió forintnak megfelelő összegben finanszírozási keretet különítenek el az elhurcolt ukrán gyerekek azonosításának és hazatérésének elősegítésére. Segíti az Európai Bizottság a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válaszlépéseinek összehangolását, és támogatja a tagállami erőfeszítéseket, közölte a testület. Az uniós bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus kockázatát az európai lakosságra, mivel megfelelő megelőzési és ellenőrzési intézkedések érvényesek, valamint emlékeztetnek arra is, hogy a hantavírus nem terjed könnyen emberek között. Itthon megkezdődött az azbesztel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében, közölte a város polgármestere. Nemény András azt írta, egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon dolgoznak. Hozzátette, a jelenlegi munkával várhatóan

0: évtizedre végeznek, a végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni. Kírták a közbeszerzést a Petőfi híd felújításának tervezésére. A tényleges rekonstrukció legkorábban 2029-ben kezdődhet el. A munkálatok Budapest pénzügyi lehetőségeihez igazodva több ütemben is megvalósulhatnak. A Petőfi hidat több mint 40 éve újították fel, azóta az acél és vasbeton szerkezet állapota is jelentősen romlott. Reggelivel várja a bicikliseket holnap reggel a Budapesti Közlekedési Központ, csatlakozva a Magyar Kerékpáros Klub kezdeményezéséhez. A BKK reggel 7 és 9 óra között kakaós csigát, sajtos pogácsát, almát, üdítőt és édességet oszt a bringásoknak. A BKK arra is emlékeztetett, a társaság csütörtökig minden nap szemléletformáló programsorozattal várja a budapestieket, aminek a középpontjában a fenntartható és biztonságos közlekedés áll. Holnap is erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől inkább a Dunántól keletre valószínű csapadék. Az Észak-Dunántúli térségben és zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Délutánra 15 és 22 fok közé melegszik a levegő.
1: Műsorajánlat.
2: Kiszínezett meddőség.
3: Akkoriban voltunk benne a férjemmel a 6. lombik ciklusunkban, és hát akkor ugye érzelmileg eléggé mélypontra kerültem, és elkezdtem ezeket a képeket kirajzolni magamból, mert az illusztrációs képzésen egyébként is javasolták, hogy az érzéseket rajzoljuk ki.
4: Mit jelent évekig részt venni a gyermekvárás asszisztált folyamatában? Milyen módszerek és szakemberek segítsége érhető el a szülővé válás olykor testet, lelket különösen erősen igénybe vevő időszaka alatt?
2: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Kedden délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
5: 20 éves lett a Debreceni Modern és Kortárs Művészeti Központ. Az évfordulóra készült kiállításra a múzeum gyűjteményéből válogattak. Vizi Kata, a Modem ügyvezetője lesz a vendégünk. Országos kerámia és textilművészeti biennálé kezd helyen a Balatoni Múzeumban. Anna Vinnickája lép fel a Koncertó Budapest évadzáró koncertjén a Zeneakadémián. A Bőgős fia és az ördögök bemutató az Egri Harlekin Bábszínházban.
2: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
6: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
1: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
7: Megalakult az új országgyűlés, hivatalba lépett Magyar Péter miniszterelnök, tartanak a miniszterjelöltek meghallgatásai, így hamarosan az új kormány is megkezdi működését, részben erről is beszélgetünk a következő szűk fél órában. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Fodor Gábort, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatóját. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és önt is természetesen.
7: Az országgyűlés megalakulása, ugye ezt megszoktuk, és mindenképpen egy méltóságteljes esemény szokott lenni. A Magyar Demokrácia és Alkotmányosság házában elhangzott az új miniszterelnök beszéde, és ez mind tartalmában, mind pedig terjedelmében azért eltért az eddig hallottaktól. Hogyan értékeli, mit hallott ki belőle?
8: Hát az az igazság, hogy több minden eszembe jutott, ahogy amikor ezt a beszédet hallgattam, és egyébként részben írtam is erről egy cikket, a Mai Indexen jelent meg, amelyben azzal kezdtem, és akkor most is ezzel a beszélgetést is ezzel kezdeném, hogy nagyon sok elem olyan volt ebben a beszédben, ami dicsérhető, és a politikai irányokat tekintve jó. Én például örültem neki személyesen kifejezetten, ami egy szimbolikus aktus volt egyébként, hogy a parlamentre kikerült az Európai Uniós zászló, de ez olyan értelemben jelent meg a beszédben, hogy nyilvánvaló volt az elköteleződés az unióval való kapcsolat rendezésére. Én az uniós viszony elromlását, tehát Magyarország és az unió viszonyának az elromlását az Orbán kormány egy hibájának tartottam, hiszen lehet szuverenista álláspontot képviselni, de vannak határok, amiket nem érdemes átlépni, és szerintem ez megtörtént. Tehát azt gondolom, hogy hazánknak az az érdeke, hogy normalizáljuk ezt a viszonyt. Tehát ezt például örömmel hallottam. Aztán a szimbolikus részek közé tartozott az is, hogy a roma himnusz is felhangzott egyébként a parlamentben, és ez jó, ennek szintén van egy gesztus, egyébként a beszédben számtalan alkalommal Magyar Péter utalt a nehéz helyzetben lévők, a szegényekre, a hátrányos szituációban lévők, akár iskolába, akár szociális körülmények között lévőknek a segítésére, a társadalmi helyzetének a javítására, ezeket az irányokat is alapvetően jónak tartom, tehát sok minden jó mondható szerintem a beszéddel kapcsolatban, és az az igazság, hogy nekem személy szerint különösen az tetszett benne, amikor arról beszélt, hogy kopogjunk be másokhoz, és üljünk le beszélgetni, és ne a meggyőzés szándékával, hanem a megértés szándékával. Ez egy nagyon szép gondolat, és nagyon helyes. Találkozik is egyébként az én felfogásommal, és ezt én maradéktanul tudom támogatni.
7: Bocsásson meg, a liberális eszmének tulajdonképpen egy alapja lenne, nem? A mindenki megértése és a mindenki elfogadása.
8: Pontosan így van a másiknak az elfogadása, illetve az, hogy valóban vitatkozunk, beszélgessünk egymással, de próbáljuk megérteni a másikat. Tehát azért, mert más a véleménye, ne azonnal ellenségnek tekintsem. És ezt nagyon jónak is tartom, ezt a gondolatot. Remélem, hogy ez az elkövetkezendőkben és a magyar közéletbe teret nyer. És nagyon furcsálottam aztán későbbiekben, itt most már kritikára rátérjek, hogy pont ezzel a gondolattal szembe menőleg megtámadta a köztársasági elnököt ebben a beszédben. Ezt én nem tartom egy helyes iránynak, ugyanis azt gondolom, hogy egyfelől érdemes akkor a köztársasági elnököt is bekopogni, leülni és beszélgetni, és megpróbálni megérteni. Másfelől meg az iróniát félretéve, tehát a köztársasági elnöknek nem a személye érdekes abból a szempontból, hogy a személyét lehet szimpatikus, lehet antipatikus, igazából itt egy intézményről van szó, szerintem ezt érdemes megérteni. Az intézményt annak idején mi a rendszerváltáskor, amikor létrehoztuk, akkor az azért tettük ilyenné, vagy azért formáltuk ilyenné, hogy legyen világos, hogy a magyar közjogi rendszerbe ő az, aki a nemzet egységét megtestesíti. És a nemzet egységének a megtestesítése nem csak a személyes kvalitásokon múlik, hanem azon, hogy mi is hogyan viszonyulunk hozzá. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy csak a legvégső esetben mondunk kritikát vele kapcsolatban, azt szerintem az a helyes álláspont. Én annak idején képviselőként, miniszterként is ezt követtem, és nagyjából ezért is szólaltam fel az elmúlt több évtizedes pályafutásomban is mindig, hogy az elnököt csak a legvégső esetben érdemes kritizálni, pont azért, hogy mi is adjuk meg neki azt a méltóságot, hogy ő az egységnek a megjelenítője. Ez megjelenik abban is egyébként ez a szándék, hogy például a megválasztási ciklusa nem ugyanaz, mint a parlamenti képviselők ciklusának. Szándékosan változtattuk ezt meg, vagy tettük hosszabbá azért, hogy kelljen együttműködni egy más összetételű parlamentnek is, egy előző parlament által megválasztott köztársasági elnökkel, azért, hogy ezt a kooperációt, az együttműködést valamilyen módon tanuljuk meg. Úgyhogy én emiatt is azt gondolom, hogy nem bölcs és nem helyes dolog megtámadni a köztársasági elnököt, és arról ne is beszéljünk, hogy ha már a nemzet egységéről beszéltem, akkor azt azért érdemes leszögezni, hogy a nemzet egységében benne van a többség és a kisebbség is. Tehát nincs arról szó, hogy mindig a többségnek kell adni a köztársasági elnököt, hanem, hogy előbb mondtam, hogy persze eljön majd az az időszak, amikor lejár a mandátuma, és akkor az akkori többség meg fogja választani. De a nemzet egységében, még egyszer hangsúlyoznám, mindenki ott van. Tehát ott meg kell jelenni a kisebbségi álláspontnak és a többségi álláspontnak is, azt gondolom.
7: No, ez most egy nagyon jó vezető volt, mert gyakorlatilag ezeket a szálakat fogjuk boncolgatni még a következő 20 percben. Most folytassuk egy kicsit azzal, hogy ugye 141 új képviselő kezdi meg a munkát. Mind a politika, mind pedig a parlamenti munka új lesz számukra. Mi várható az első időszakban? Itt fel kell venni a fonalat. Emlékszünk arra, ugye, amikor bekerült a Jobbik a parlamentbe, és egész egyszerűen nem tudták követni a törvényhozásnak a tempóját. Hogyan lehet ebbe beleszokni?
8: Hát most egészen más arányokról lesz szó, ugye itt a Jobbikot hozta fel példának, de hát ott ugye az történt, hogy egy jóval szerényebb létszámú politikai pártnak a képviselőcsoportja próbált beilleszkedni azok közé, akik komoly rutinnal rendelkeztek. Itt most a parlament többségének egyébként nincs semmiféle parlamenti rutinja és tapasztalata. De hát az az igazság, hogy szerintem azért ez megszerezhető természetesen, tehát nyilván lesznek az elején zökkenők, nyilván lesznek akár mosolyra fakasztó jelenetek is, tehát ezek nyilván benne vannak a pakliban, de azért egy idő után meg lehet ezt tanulni, főleg azért, mert azért az országgyűlésnek például van egy elég jó stábja, és valószínűleg mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy próbálják segíteni, kiszolgálni a képviselőket, hogy minél kevesebb akival induljon el ez a munka.
7: Jó, folytassuk ott, hogy ugye kétharmados győzelmet aratott az áprilisi választáson a Tisza párt. Hogy látja a kétharmadnak a kérdését? Ugyanis az elmúlt években, vagy elmúlt évtizedben azért nagyon sok kritika érte magát a kétharmadot. A magyar baloldalról is támadták, ugye leginkább az MSZP, a már említett Jobbik, a DK és a Momentum, de az Európai Unió részéről is érték támadások. Az Európai Parlamentnek a Libe bizottsága ugye több jelentésben írt erről a kétharmadról, és hogy ez a független felszámolása, aztán kritizálta például a Velencei Bizottság is, de hát a TASZ és a Magyar Helsinki Bizottság is felemelte a szavát ez ellen.
8: Hát nézze, annak idején ugye már a rendszerváltást szóba hoztuk ebben a beszélgetésben. És
7: beszélünk is majd még róla sokat.
8: De nem is baj szerintem, mert itt azért szerintem jó, hogyha a rendszerváltásnak az alapértékeihez visszanyúlunk, természetesen mindig fenntartva azt az igényt, hogy a modern kor elvárásaihoz kell alkalmazkodni, de az a jó, az egy stabil közjogi rendszer, hogyha vannak olyan alapok, tehát a meghatározó fundamentumok, azok stabilak és tartósak. Tehát miért jön ide megint a rendszerváltás? Ez a kérdés, ez azért, mert úgy alkottuk meg annak idején a választójogi törvényt tudatosan, mi, akik az ellenzéki kerekasztalban annak idején részt vettünk, hogy ez egy olyan választójogi törvény legyen, amelyben van egy enyhe torzítás mindig a győztes javára azért, hogy legyen stabil kormánytöbbség, tehát ne egyik kormányválságból a másik kormányválságba menjünk. Ez jelen volt, ez kezdettől fogva egyébként egy vitatott elem volt, de szerintem helyes, hogy így csináltuk. Aztán jött a Fidesz 2010-ben ugye a nagy győzelmével, és felforgatta az alkotmányos rendet, és alkotmány helyett alaptörvényt hozott létre. És az alaptörvény mellett már önmagában ennek a létrehozása szerintem helytelen volt, mert nem volt az ellenzéki támogatás hozzá, tehát az ellenzék részvétele nélkül született ez meg, és szintén az ellenzék támogatása nélkül változtatta meg a választójogi rendszert, és a választójogi rendszerbe rátett még egy lapáttal arra a torzításra, amit mi annak idején beleépítettünk. Megjegyzem, én számtalan alkalommal parlamenti képviselőként, amikor éppen nem voltam miniszter, vagy nem volt egyéb más tisztségem, többször voltam tagja olyan bizottságoknak, amely a választójogi törvény reformjával foglalkozott. Ezek nem vezettek sikerre, de egyben egyetértés volt minden párt részvevője között, akik ott ültünk egyébként ezekben a bizottságokban, hogy valami olyan rendszert akarunk létrehozni, tehát meg akarjuk tartani, ami van. Amin akarunk változtatni, az, hogy picit arányosabb legyen. Tehát épp ellenkező irányba akarta mindenki változtatni, mint amilyen irányba aztán a Fidesz megváltoztatta 2010 után, vagyis rátettek még egy lapáttal. Így alakult ki az a helyzet, tehát tulajdonképpen a saját csapdájába esett az egykori kormánypárt, hogy most 53%-ot kapott ugye szavazat arányban a Tisza párt, és 71%-a van a parlamentben. Tehát ez egy óriási aránytalanság. Tehát én azt gondolom, hogy a Fidesznek az elmúlt 4/3 sem volt jó, mert a kétharmados többség a parlamentben az mindig hatalmi, tehát olyan hatalmat jelent, amelynek nincs kontrollja, ez a kontroll nélküli hatalom. Ilyen értelemben a mostani kétharmad is ilyen, tehát ez nem jó a magyar demokráciának, mindenképpen ezen változtatni kellene. Egyébként az pozitívum, hogy ugye Magyar Péter a beszédében azt mondta, bár itt ugye konkrét dolgok nem hangoztak el erre vonatkozóan, de azt mondta, hogy ilyen értelemben változtatni szeretnének, és abba az irányba szeretnének elmenni, hogy valamilyen módon térjenek vissza itt a rendszerváltáskor kialakult eszmékhez. Ez még nem világos, hogy például a választójogi törvénnyel kapcsolatban mit jelentett, de optimistán kiolvasható belőle, hogy talán itt is akarnak jó irányba változtatni.
7: Na majd mindjárt folytatjuk a rendszerváltás, rendszerváltoztatás kérdésével, de előtte még a kétharmadhoz kapcsolódóan, hogy ez azt mutatja, hogy nagyon sok Fidesz szavazó elpártolt és átpártoltak a Tiszához. És tudom, hogy különböző politikai korszakokat, pláne 30 év távlatából azért elég nehézkes összehasonlítani, de ugye 1993-ban ön kilépett a Fideszből, most nagyon leegyszerűsítem, a párt konzervatív fordulata miatt. Azért hozom most ezt ide, mert nekem van egy olyan érzésem, minthogyha ahhoz, hogy a Fidesz vissza tudja szerezni a szavazóit, ahhoz egy kicsit át kellene értékelni, vagy értelmezni a konzervativizmus, nem ez a legjobb szó, majd gondolom önnek van erre egy jobb megfogalmazása. Ugyanis, hogyha nemzetközi példákat nézünk, például okáért Svédországban jobboldali kormány van, de a mérsékelt párt, a kereszténydemokraták, a svéd liberálisok, és külső támogatással a jobboldali populista svéd demokraták kormányozzák az országot. Miben más mondjuk a svéd konzervativizmus, vagy konzervatív felfogás, mint a magyar?
8: Hát nézze, sokban, az az igazság, és itt azért érdemes azt is leszögezni, hogy amikor sokan attól tartanak, hogy az Európai Unió az nagyon egységesíti a tagállamokat, bizonyos kérdésekbe egységesíti, ez jó is, mert ugye nincsenek határok, szabadon utazhatunk, és egy nagyon sok minden, ugye akár a telefonroaming, tudom, nem is akarom ezeket felsorolni, nagyon sok minden közös azért az Unióban, és az a mi érdekünket szolgálja, de azért egy csomó dologban meg különbözünk. Például különbözünk abban, hogy milyen a politikai rendszerünk, vagy a politikai profilunk. Egy svéd konzervatív nagyon más, mint egy magyar konzervatív, azt gondolom, jelen pillanatban, és ilyen értelemben az ön kérdés felvetése nagyon jogos a tekintetbe, hogy át kellene formálni ezt, főleg ezután, a Fidesznek ez a veresége után szerintem fel kell tenni mindenképpen a kérdést a Fidesz vezetőjének és a Fidesz tagjainak, hogy mi volt ennek az oka. Egyébként erről is írtam pár hét ezelőtt egy cikket, én 7 okot soroltam fel, ezt be most nem akarok belemenni, hogy ezeket felsoroljam, de az ön kérdésére visszatérve, és részben ehhez a cikkhez kapcsolódva, én azt gondolom, hogy elsősorban a polgári értékek irányába kellene elmozdulni, és visszatérni, ha úgy tetszik, a Fidesznek. Természetesen a visszatérést azt mindig úgy mondom, hogy modern módon, mert a politika azért az olyan világ, hogy nagyon gyorsan reagálni kell a körülöttünk lévő változó környezetre. Tehát alapértékekben vissza lehet menni valamihez, de valójában a formában, vagy a felszínben ott mindig nagyon a változó világhoz kell alkalmazkodni. Tehát én a polgári értékeket jelölném meg iránynak, amihez képest jóval inkább szélre, vagy jóval inkább egy radikális irányba fordult a Fidesz az elmúlt években, és láthatólag ezt a választók most már nem díjazták.
7: Miben mutatkozott meg ez a radikális irányba fordulás? Tehát, hogy a polgári értékeket tartották szem előtt, így külső szemlélő számára, mi volt az, ami radikális volt ebben?
8: Hát nézze, például itt az okok felsorolásán, amire már hivatkoztam, és szintén pár héttel ezelőtt az Indexen írtam egy cikket, szóval ott e tekintetbe szóvá tettem azt, hogy az kontroll hiánya volt egy ilyen pont, amikor erről beszéltem, és az egyfelől annak volt egy olyan része, amire azt mondtam, hogy a kontroll elvesztése megjelent a látványos gazdagodásában a Fidesz körüli holdudvarnak, tehát a gazdasági holdudvarnak, ezt én úgynevezett parvenű rongyrázásnak neveztem, de van egy másik, ilyen értelemben a kérdéshez kapcsolódóan érdekesebb része ennek az elemnek, amiről szintén írtam, ez pedig az úgynevezett értelmiségi holdudvarnak az elvesztése. Tehát azoknak a kritikai reflexióra képes értelmiségi holdudvarnak az elvesztése, ezt úgy is mondhatnám egy kicsit, úgy látványosan vagy egyszerűen, hogy értsék a hallgatók is, hogy mire gondolok, úgy lehetne leírni, hogy egy út a professzorok Batthyány körétől a celebek a színpadon című históriáig. Tehát, hogy az szerintem nem annyira a polgári értékvilág, hogy finoman fejezem ki magam, amit ebben a választási kampányban látunk, és természetesen az ember érti ennek az okát már a tekintetben, amit mondtam, hogy a felszín, a mai világ az nagyon a Facebook, a TikTok és egyéb a közösségi médiáról szól, ahol pillanatnyi gyors megjelenések vannak. De ennek meg kell találni az egyensúlyát. Tehát nem jó az, hogy csak ez, vagy csak az. Tehát itt kell egy egyensúlyra törekedni, és szerintem ilyen értelemben a tartósabban az úgynevezett polgári értékek, a konszolidált liberális, konzervatív elemek, amiknek ott kell lennie azért egy politikai gondolkodásba, és ennek aztán vannak konkrét megnyilvánulásai, például ugye beszéltünk itt az Európai Unióhoz való viszonyba, ott is szerintem egy kevésbé radikális álláspontot kellett volna, inkább egy ilyen polgári jellegű álláspontot elfoglalni, vagy felhozható problémáként, amit egyébként maguk fideszes politikusok vetnek fel, hogy annak idején hiba volt a néppártból való kilépés, mert az is egy radikális irányba lökte el a Fideszt. Szóval ezek mind ebben a kérdéscsoportban, ebben az értékvilágban vizsgálandók. Tehát én ezt ezzel a szóval írnám le, hogy az lenne szerintem a bölcs, és itt kapcsolódnánk a svéd jobboldalhoz, hogy ebbe a polgári irányba, amit jobban látunk más pártoknál, például az ön által emlegetett skandinávoknál is megjelenni, tehát ebbe a polgári értékvilágba egy kicsit jobban visszatérni.
7: Ugye annak idején a Fidesz is liberális pártként indult.
8: Hogyne, hát én alapítója voltam a liberális Fidesznek, ezért léptem ki, ön már említette 93-ban, mert úgy láttam, hogy akkor már nem a liberális irányba megy az párt.
7: No, nézzük a rendszerváltás és a rendszerváltoztatás kérdését, már csak azért is, hogy Antal József fogalmazta ezt meg elég világosan, és épp ezért merül most fel a kérdés, hogy Magyarországon ezzel a kétharmados Tisza győzelemmel most rendszerváltás vagy rendszerváltoztatás történt. Ugye az egyiknek a lényege az, hogy a kommunista diktatúrát lecserélték, a másik pedig, hogy egy mozgalmi szintről elindult valami külső változtatás.
8: Így van, pontosan fogalmazott, és az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy rendszerváltás 1988 és 90 között volt Magyarországon, ugyanis akkor, ahogy az önkérdéseiben is benne volt, a kommunista diktatúrát demokráciára váltottuk le. Az egy alapvető változás, hiszen ne felejtjük el, pártállam volt, nem voltak szabad választások, nem volt szólásszabadság, ott börtön járt a véleményért, nem volt utazási szabadság, nem volt piacgazdaság, és hosszan sorolhatnám, hogy mi volt a kommunista diktatúrában. Ehhez képest a demokrácia, ahol a polgárok szabadon dönthetnek arról, hogy milyen kormányuk legyen, és szabadon vállalkozhatnak, a gazdaságban szabadon működhetnek, az egy egészen másfajta politikai berendezkedés. Tehát rendszerváltás akkor volt, azóta kormányváltások vannak, mert ezt a rendszert nem változtattuk meg, és én remélem, hogy nem is akarjuk megváltoztatni, mert nem lesz belőle újra diktatúra, vagy királyság, vagy egyebeknek nevezhetjük ezek a rendszerek. Hát e tekintetben pontatlan a rendszerváltás szó használata most. Abban a tekintetben viszont használhatja, és jogosan használja most a Tisza, hogy a Fidesz maga kormányzásáról úgy beszélt, mint a nemzeti együttműködés rendszeréről. Tehát önmagát, ezt amit én szerintem pontosabbnak tartanék egy korszaknak leírni, az Orbán korszaknak, azt ők maguk rendszernek nevezték. Tehát ha már ők annak nevezték, akkor most a Tisza e tekintetben politikailag joggal mondja azt, hogy rendszerváltás van, és valami egészen mást akarnak elkezdeni. Tehát én nem akarom az örömüket elvenni, mert láthatóan nagyon sok ember felszabadultan éli át azt, hogy kormányváltás van Magyarországon. Ez mutatja azt, hogy milyen népünnepély volt a Kossuth tér körül, és ezt érezni, és egyébként, hogy nagyon sokan úgy érzik, hogy valami szorításból szabadultak most ki, és ez szerintem egy nagy öröm, és ez egy csomó jótékony energiát szabadíthat fel a magyar társadalomba, de ha a fogalmakat precízen akarjuk használni, akkor még egyszer leszögezném, hogy jogi értelemben rendszerváltás akkor volt, most ez egy kormányváltás, ami lehet jelentős, abszolút, lehet korszakváltásnak is nevezni, de ez jogi értelemben ez nem rendszerváltás.
7: 6 percünk maradt, és még két témáról feltétlenül szeretnék beszélni. Az egyik azért még ehhez kapcsolódik, ugye, hogyha már a rendszerváltást feszegetjük, ugye korábban még úgy 15-20 évvel ezelőtt azért nagyon sokan megfogalmazták azt, hogy Magyarország nem tudott jól rendszert váltani. És azért is örülök, hogy most önnel ülök itt, hiszen a rendszerváltók közé tartozott. De hát lehetett-e akkor tudni, hogy hogyan kell pontosan rendszert váltani, vagy mi fog történni, hiszen nem is voltak erre példák, és arra lennék igazából kíváncsi, hogy az akkori hiányosságoknak, vagy megint nem jó kifejezés, hogy elkövetett hibáknak, hordozzuk-e még az ódiumát?
8: Hát nézed, kezem először is azzal, hogy lehetett tudni, hogy milyen receptet kell követni, nem lehetett tudni, mert senki nem tudta, a svéd konzervatívok se tudták, de az amerikai republikánusok és a német kereszténydemokraták se, tehát mi nagyon sok mindenkivel beszéltünk, mert nagyon sok mindenki jött ide és járt nálunk Magyarországon, és igazság szerint mindenki azt mondta, hogy fogalmuk sincs arról, hogy egyébként mit kellene csinálni, hát azt nagyjából, illetve pontosan tudtuk, hogy demokráciát, ugye erről is beszéltünk már, tehát rendszert kell váltani, demokráciát és piacgazdaságot kell létrehozni, ez nyilvánvaló volt. De hogy aztán konkrétan lebontva ez mit jelent, arra senkinek nem volt receptje, tehát azt nekünk kellett akkor kitalálni, és természetes, hogy egy csomó hiba csúszott bele, az előfordulhat, de ezzel együtt azért én szeretném leszögezni, hogy szerintem mi magyarok büszkék lehetünk a rendszer rendszerváltásunkra, már csak azért is, mert ha a környező országokkal hasonlítjuk össze magunkat, akkor azt látjuk, hogy sok helyen vér folyt, például nálunk ez békés úton sikerült megoldani, és én zárójeles megjegyzés, nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy hát ez hiányzott a rendszerváltáson, a forradalom, hogy itt mindent eltöröljünk. Ugye ez Antal József a legendás mondatával azt mondta annak, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni, de nem volt Magyarországon forradalom, és nem azért, mert a magyarok azok ilyen álmos nép lenne, hanem azért, mert egyszerűen ezek voltak a magyar adottságok. Szerintem jó az, hogy nem emberi életek árán épült fel egy új szisztéma, egy új rendszer Magyarországon, hanem ezt a maga sajátosságaival, a maga kompromisszumaival, minden kompromisszum az vitatható örökké, azzal hoztuk meg, és azzal hoztuk létre. És ahogy már mondtam, a környező országokat, tehát sok országban vér folyt, és jó néhány országgal összevetve Magyarország a rendszerváltás után mindannyian hatalmas krízisbe kerültünk, de Magyarország a rendszerváltás után abszolút sikerországnak számított. Azért ne felejtsük el, mi a 2000-es évek elejéig ennek a régiónak az élmezőnyébe voltunk. Tehát állandóan, hogyha bármilyen összehasonlításba, különböző gazdasági statisztikákba, jogrendszer fejlettségébe és egyebekben előkerültünk, akkor mindig az volt a sorrend, hogy váltakozva a különböző kategóriákba Szlovénia, Csehország, Magyarország egymásnak adta az első helyet. Tehát ez a három ország volt elől, és én emlékszem jól, ugye 2004-ben csatlakoztunk az Unióhoz, előtte született egy vagy két évvel egy országjelentés, hogy a csatlakozni kíván országok mennyire készültek fel valóban a csatlakozás, és mi várható, mennyire lesznek sikeresek, és ez a jelentés, ez az összefoglaló jelentés, amit az Uniónak készítettek, azt mondta, hogy a legnagyobb szansza Magyarországnak van arra, hogy sikertörténet legyen. Tehát mi ennyire jól álltunk. Ehhez képest egyébként az egy joggal felvethető dolog, és itt utalnék megint Magyar Péteréknek a megjelenésére, és ezt erről ők joggal beszélnek, szerintem, tehát ebben megint igazuk van, amikor azt mondják, hogy itt van, itt egyébként nem csak az Orbán kormányoknak, hanem ilyen értelemben nekünk, a szocialista liberális kormányoknak is van felelősségünk, hogy 2004 óta, az uniós csatlakozás óta nem tudtuk kihasználni valóban a lehetőségeinket úgy, ahogy a szomszédaink meg a többiek tették, mert annak idején itt voltunk az élmezőnybe, most meg ott vagyunk a sor végén, és ez nem jó.
7: No, a végére hagytam még az új magyar politikai kultúrát, amiről szeretném, hogyha beszélnénk. Az biztos, hogy nagyon sokat romlott, akár tehát a közbeszéd is romlott, illetve a politikai kultúrában is egy új korszak köszöntött ránk. Biztos, hogy ezt nagyon sokan szívesen látják, én ódivatú vagyok ebben a kérdésben, és azt mondom, hogy az ország vezetőinek, a képviselőknek mindenféleképpen akár a szóhasználatukkal, akár a magatartásukkal példát kell mutatniuk a társadalomnak, tehát egyfajta etalonként kell ott állniuk. De ma már ezt sem a magyar parlamentben, sem az európai térben nem látjuk. Ugye, hogyha visszaemlékszünk néhány évvel ezelőtt, a ma már NATO főtitkár, akkor még holland miniszterelnök volt Mark Rutte, aki Igen. azt mondta, hogy Magyarországot térdre kell kényszeríteni. Szóval, hogy amikor egy szövetségnek egyenlő tagjai vagyunk, és így beszélünk a másikkal, akkor az részben megalázó, részben pedig valamilyen rangsorba helyezi. Most, hogy sikerült-e térdre kényszeríteni Magyarországot, ez most megint egy másik kérdés, de ugye, hogyha megnézzük azt, hogy Magyarországon ezt a típusú beszédet talán legmarkánsabban Márki-Zay Péternél figyelhettük meg, és azóta vált divattá. Hogy látja, hogyan értékeli ön ezt?
8: Hát nézze, a politikában előfordulhatnak éles megfogalmazások, de abban a tekintetben én osztom az ön aggodalmát, hogy itt nem pusztán éles megfogalmazásokat hallottunk az elmúlt bő évtizedben, hanem sértegetéseket, és én a leghatározottabban ellene vagyok ennek. Mindig is felemeltem a szavam, sőt a magam példájával mindig is igyekeztem egy más példát mutatni. Szóval lehet egymással vitatkozni úgy, hogy ezt civilizáltan, kulturáltan tesszük, mondjuk el az ellenvéleményünket, illetve mindig figyelünk arra, hogy mi az a közös, amit megtalálunk a másikkal, mert nem győzöm hangsúlyozni, ez nagyon hiányzik a magyar közéletből, hogy próbáljunk a közösre is figyelni, hogy azért akármennyire különböző is a véleményünk, egy demokráciának alapeleme a vita, azért mindig közös dolgokat is kell találni. Tehát én nagyon egyetértek önnel, és helyén helyén való is lenne szerintem egy új politikai kultúrának ilyen értelemben megteremtése, vagy mondhatnám úgy is, hogy visszatérés egy kicsit a 90-es évekbe, mert hiszen mondjuk a rendszerváltás kori parlamentben én emlékszem, hogy ha valaki nagyon erőset akart mondani a másikra, azt mondta, hogy legyen szabad megjegyeznem, hogy önnek ebben nem biztos, hogy igaza van. Ez akkor egy ilyen erős kifejezés volt arra vonatkozóan, hogy nem értek a másikkal egyet. Ma a kiinduló pont az, hogy hazáruló az ember vagy, tehát ugye ezzel indítunk általában, és hát de hajmeresztő tényleg, tehát ebbe az irányba nem szabad elmenni, azért, mert ez a társadalomra nézve is romboló hatással van, mert egyszerűen a hétköznapjainkban is beszüremkedik az ilyen típusú indulat, és a másiknak a negligálása, semmibevételes értegetése, és ez nem jó, ez nem építi a társadalmat.
7: Na hát remélem lesz még alkalmunk folytatni ezt a beszélgetést. Fodor Gábor, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutatóintézet igazgatója volt a vendégünk, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Valamennyi munkatársam nevében hallgatóink figyelmét köszönöm. Szép napot kívánok, Csete Beltát hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A hely. A műsorvezető Bak Anita.
1: Tavaly július óta működik a budapesti Servita téren az Európai Élményközpont. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság az Unió minden fővárosában olyan élményközpontokat létesített, amelyek a legkorszerűbb interaktív eszközök segítségével mutatják be, hogyan működik az Európai Unió, és hogyan telnek Európa mindennapjai. Egy héttel ezelőtt jártunk már itt, de visszatértünk mélyíteni a tudásunkat. Jó napot kívánok! Miskolci Istvánnal folytatjuk, ő az Európai Parlament kapcsolattartó irodájának sajtóattaséja. Egy kör alakú asztalnál három képernyőt látok, középen pedig az Európai Unió térképe, Magyarország emelkedett ki éppen az országok közül.
2: Igen, itt most rákattintok az indítás gombra, felfedezhetem, hogy milyen hatással van az Unió az én országomra, rá is kattintok, hogy kezdés, itt mindenkiről tudok információt szerezni.
1: Minden ország szempontjából meg tudom vizsgálni, hogy az adott országnak mire lehet jó az Unió.
2: Azonnal szembe találjuk magunkat, például, hogy mióta vagyunk tagjai az Európai Uniónak, ez ugye 2004. május 1-e, hány európai parlamenti képviselőnk van, 21.
1: Halkan kérdezem a hallgatókat, hányat tudnak felsorolni, tegyék szívükre a kezüket, ne puskázzanak, ne nézzenek utána, csak úgy gondolják át.
2: Menjünk tovább, például, hogy 1000 lakosra vetítve hány személygépjármű van Magyarországon, 403.
1: Ezek az adatok mindig adnak egy összehasonlítási lehetőséget. Mit találunk még itt?
2: Kiválasztjuk itt mondjuk a helyi projektek gombot, megyére lebontva tudunk keresni az Unió által támogatott projekteket, és hogy azok hogyan valósultak meg. Például rámegyek itt, hogy Tatabánya Magyarország. Itt a jobb oldalon el tudom egyből olvasni, hogy Tatabánya közösségi házainak felújítása, fejlesztése és Bánhida és Sárberek városrészek összekötését biztosító útfejlesztés, két az Európai Unió által támogatott projekt. És akkor ugyanezt meg tudom csinálni Nyász-Nagykun-Szolnok megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az M4-es autópálya Berettyó-Újfalu-Nagykereki közötti szakaszának megvalósítása, vagy például a helyi központi orvosi ügyelet telephelyeinek felújítása, de egyébként Szolnok belvárosának rehabilitációja, vagy különböző árvízvédelmi rendszerek kiépítése.
1: Ebben az uniós régióban van például Magyarország második legszegényebb járása. Ha felújítanak egy városközpontot, az nagyon fontos.
2: Abszolút. Ilyen projektek bemutatásának is a célja ez a Magyarország és az EU állomás.
1: Az utolsó állomás. Képet készíthetek magamról? Mosolyt kérünk, ezt írják.
2: Igen, van egy selfie fal, ahova beállhat egyedül vagy a központot.
1: Hát ezek a látogatók. Most igen. Már fölismerem a hátteret.
2: Az itteni budapesti élményközpontban készült fényképeket vetítjük ki, de emellett a rendszer megjelenít más Európa szerte élményközpontokból is fényképeket. Például itt feldobott a képernyő egy hölgyet, aki Helsinkiből üzent. Most őt látjuk, és itt délelőtt pont volt egy látogatócsoportunk, akik szintén csináltak egy csoportképet, és alá pedig azt az üzenetet választották, hogy Európára szükségünk van, mert együtt átvészelhetjük a válságot. Prágából ugrott most fel egy kép, és ez is azt próbálja hangsúlyozni, hogy ezek az európai élményközpontok amellett, hogy interaktív kiállító terek az egyes tagállamokban, ezek alkotnak egyfajta hálózatot is EU-szerte. A látogatók ismeretlenül, de tudnak üzenni egymásnak. Jó érzés látni, hogy mások is élvezik a kiállítást más tagállamokban.
1: Az élményközpont földszintjét ismertük meg eddig, és most megkérem Miskolci Istvánt, hogy legyen kedves, szálljon alá velem, de ne a pokolra. Azt hiszem, hogy az alaksor következik.
2: Így van, fél csiga lépcsőn haladunk most le az alsó szintre, ahol további állomások, illetve hát egy 360 fokos mozi is várja a kedves látogatókat.
1: És azt hiszem, az a játék, amit Steven olyan sokat emlegetett, a szerepjáték, az is itt van lent, ugye?
2: Igen, és oda is ellátogathatnak a kedves látogatók.
1: Kotlár Eszter fog engem tovább vezetni itt az élményközpontban, ő az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodájának PR-attaséja. Hát jó napot kívánok! Hogy lesz valakiből PR-attasi?
3: Nemzetközi tanulmányokat végeztem, nagyon hosszú út vezetett idáig, alapvetően Brüsszelt jelenti, de annyira szerencsés vagyok, hogy Budapesten dolgozhatom az Európai Parlamentnek a budapesti irodájában.
1: Ön biztosan emlékszik, hogy mi történt aznap, amikor csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz.
3: Nagyon-nagyon felemelő élmény volt. Emlékszem a tűzijátékra, én emlékszem a lezárt Szabadsághídra, én emlékszem arra a szuper hangulatra 2004. május 1-én.
1: Május 1-e a csatlakozás évfordulója, de itt az Élményközpontban 9-én rendeznek programokat.
3: Ünnepeljük az Európa napot Európa szerte minden egyes tagállamban. Ez lesz az első Európa napunk itt az Élményközpontban. Nagy erőkkel készülünk erre a napra.
1: Nagyon jó itt lenni. Nem csak azért, mert ez az épület új, mert modern, mert a legmagasabb technikát használja, hanem azért is, mert azt hiszem, hogy itt szabad kérdezni.
3: Valóban a Élményközpontnak a célja egyrészt az, hogy tudást adjon, de ezt a tudást úgy adja át, hogy ez egyfajta keretrendszer csupán. Át tudjuk azt is adni, hogy az európai értékek hogyan jelennek meg a mindennapjainkban, hogy milyen hatással vannak az Európai Uniós döntések a mindennapjainkra. Ugyanakkor a véleményüket ezekkel kapcsolatban ők maguk fogják formálni. És a kollégák válaszolnak is kérdésekre.
1: Van egy generációja a mai társadalomnak, amelynek érettségi tétel volt már az Európai Uniós csatlakozási folyamat is, meg az is, hogy mik a legfontosabb helyszínek, hogy a közösség életében melyek voltak a legfontosabb évszámok, melyik ország mikor csatlakozott. Ezt illik tudni. Hogy látja Eszter, mi az alapvető tudásunk?
3: Én azt mondanám, hogy mondjuk az elmúlt 10-15 évben nyilván javult, ugyanakkor én azt gondolom, hogy messze van még ennek a vége, hogy azt mondhassuk, hogy általánosságban mindenki nagyon jól tájékozott. Hogy a mindennapi élethez szükséges tudást megszerezni, az tényleg nem egy bonyolult és komplikált dolog, úgyhogy mi ezt próbáljuk meg elérni, hogy minél több embert, minél élményszerűbben tudjunk arról informálni, tájékoztatni, hogy mi hogyan történik az Európai Unióban, és ezzel talán ők is egy lépéssel közelebb kerülnek ahhoz, hogy ez nem egy valamilyen nagyon elvont, nagyon tőlük messze álló dolog.
1: Leültünk egy gyönyörű zöld asztalhoz. Európai Uniós zászlók lengedeznek itt egy képernyőn. Mi történik itt?
3: Mi most a szerepjáték részében vagyunk, alapvetően csoportok látogathatják, minimum 16 fős csoportra van szükség. Az a rész, ahol most vagyunk egyébként, ez már a második lépése ennek a szerepjátéknak. A szerepjáték során ugye a beérkező csoportok kapnak egy ilyen kis elektronikus eszközt, és véletlenszerűen beosztja őket ez az eszköz egy-egy elképzelt politikai csoportba. Mi most az egyik ilyen politikai csoportnak ülünk a szobájában egyébként, és ezt mutatja ez a kis zöld falevél. Négy ilyen van egyébként itt körbe, és mindegyiknek más a színe, hogy jól meg lehessen őket különböztetni. Ez az ökológiai képviselőcsoport ide, azok ülnek, akiket ide osztott be a játék, és akkor itt folytatják le a szimulációnak ezt a részét. Gyakorlatilag az egész uniós döntéshozatalnak a parlamenti részét ezzel a játékkal el lehet játszani. Sajtótájékoztatót is tarthatnak, képviselőcsoportokban is ülhetnek, szakbizottsági csoportokban is ülhetnek, utána pedig egy plenáris ülést szimulálva szavazhatnak a jogszabályokról. Tehát itt például Matej vagyok, Romániából, és a Szabadság képviselőcsoportnak vagyok a tagja. Például nekem a képviselőtársaimmal valamiben meg kell egyeznem, be kell mennem ebbe a szobába, és ezt a játék megmondja, hogy én mikor menjek oda. Találkozunk és egyeztetjük a mi politikai álláspontunkat. Ugye két témát dolgoz fel a játék. Az egyik a klímaváltozáshoz kapcsolódó téma, a másik pedig a dezinformációhoz, illetve az online jelenlétünkhöz kapcsolódó témakör. Ezekben a témákban kapnak mindenféle fajta információt. Itt ezen a képernyőn érkeznek be például e-mailek. Csörög a telefon. Elküld minket a játék azokhoz a további képernyőkhöz, amiket ott látunk egy ilyen fekete falon mindenféle fajta rajzokkal ellátva. Ott például állampolgárokkal találkozunk. Egy másik képernyőn újságírókkal találkozunk, vagy éppen lobby szervezettel találkozunk, akik elmondják az ő álláspontjukat az adott témában. Ez is árnyalhatja azt, hogy mi hogyan fogunk szavazni.
1: Komoly játéknak hangzik.
3: 14 éves kor fölött értelmezhető egyébként ez a játék. Ugyanis itt nem csak arról van szó, hogy átélhetik azt, hogy hogyan működik az Európai Unió, hanem arról is szó van, hogy kompromisszumokat kell kötni, hogy beszélgetni kell. A végén valamiféle kompromisszumos javaslatra van szükség, javaslat átmenjen, és ugye egy többségi szavazási eredmény szülessen.
1: Ez egy demokráciáról szóló játék.
3: Az Európai Parlament alapvetően a demokráciáról szól.
1: Elindultunk a játéknak arra a helyszínére, ahol a plenáris ülés zajlik, és hát itt bizony a négy fiktív politikai csoport színek szerint van is helye.
3: Ugye mindenki elfoglalja azt a ülőhelyet, ahova ő tartozik. Itt egyébként fel is szólalhatnak, és elmondhatják az álláspontjukat, amit a játék során alakítottak ki. Közben is változtatják az álláspontjukat, és esetleg hallgatnak egy olyan felszólalást egy másik képviselőcsoportból, ami új megvilágításba helyez bizonyos dolgokat, és a legvégén szavaznak is egyébként ugye a jogszabályokról, és aztán kiderül, milyen jogszabály születik a játék végén. Mi azt tapasztaljuk egyébként, hogy leköti őket mozgalmas játék, és azok is, akik semmilyen előzetes tudásra nem rendelkeztek az Európai Unióról, ők is fogják tudni élvezni ezt a játékot.
1: Miskolci Istvánt kérem meg ismét, az Európai Parlament kapcsolattartó irodájának egyik sajtóattaséját, hogy vezessen engem tovább az élményközpontban.
2: Kijöttünk a szerepjáték teréből, szükségünk van megtekinteni egy panoráma filmet az Európa Élményközpont talán legizgalmasabb terében, egy körülbelül 40 férőhelyes 360 fokos moziteremben.
1: Ennél fejlettebb helyszínt Budapesten belül sem feltétlenül ismerek, hát még az országban. Szontág Andrásné Anna Mária, az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodájának sajtóattaséja várt itt engem ebben a moziban.
4: Pont ez az a film, aminek létrejöttében egy picit azért részt vettem én is, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetünk.
1: Biztosan emlékszik rá, hogy hol volt 2004-ben május 1-én. Mit csinált?
4: Hát, ha jól emlékszem, akkor az István utcában voltam, akkor ott laktam. Akkoriban avatták föl ezt a nagyon érdekes rozsdássá vált emlékművet, ami egyébként a belépés emlékére állítatott föl, és hogyha jól emlékszem, akkor pont a boldog embertömeget néztük ott a Dózsa György út környékén az ablakból, meg a tévét néztem, meg nagyon örültünk.
1: Május 1-én ugye egyébként is szabad napunk van, és az milyen jó kis május 1-e volt.
4: Jó volt. Szeretem a május 1-ig.
1: Generációs élmény, kicsit irigylem, mert ön már emlékszik.
4: Én nem irigylem magam, hogy én már emlékszem bizonyos szempontból. Igen, de ez borzasztó egyébként, hogy az ember néha ráébred a saját korára. A gyerekeimre ránézek, és nagyon nehéz elmagyarázni olyan dolgokat, amik teljesen hogy evidensek. Nem is értik sokszor, hogy miről beszél anya. Hogy mi volt akkor, és mi van most. Ja, nem lehetett utazni, csak úgy, mondom, utazni, és hogy akkor pénz, meg ilyenek, hát mondom, milyen pénz? Hát hűtőszekrényért külföldre mentünk, mert nem volt itthon, meg hát, hogy nem volt nektek csoki? Nem volt csoki. Én emlékszem, amikor a szülinapomra kaptam egy 10-es golyórágót, egyszer az egyik nagymamántól, illetve hát karácsonykor volt szokásban, hogy 10 dek a téli szalámit. Megengedett magának a család, és akkor már mint a nagymamám, és akkor ő náluk az egy külön dolog volt, hogy karácsonykor lehetünk téli szalámit. Tehát, hogy a mai gyerekeknek ez teljesen elképzelhetetlen, hogy nem az, hogy bemegyek, ott leveszek valamit, hanem arra készülni kellett, az egy esemény volt, és ugyanígy volt minden más. Nekem anyukám maga varta a ruháimat. Ez így a legkevesebb, de például tényleg az, hogy külföldre menni, nem tudják, hogy mi az, hogy van egy határ. Mutogatjuk a férjemmel, megyünk az autóval, és nézd itt a határállomás, az mi az? És ugye az ember elmagyaráz.
1: Más lehetőségek, más jogok, más kötelezettségek is.
4: Abszolút. Nyilván más kötelezettségeink vannak, mert felelősséggel tartozunk. Azért, hogy ez maradjon meg, amit eddig elértünk, nagyon fontos. Nagyon fontos tudatában lenni annak, hogy mi az, amit elveszíthetünk.
1: Miről szól ez a film, amit itt egy csoport megnézhet?
4: Ez a film, ez Európáról szól. Ez egy rövid, 8 perces film, és nagyon sok aspektusa lett végig gondolva az Európai Uniónak, sűrítve, hogy mi az az Európai Unió, és miért van. És elég messziről indul. Ugye ez egy körmozi, egy 360 fokos úgynevezett immerzív mozi, és amikor ezt parlament elkezdte, mint projekt 2009-ben, akkor azt hiszem talán 3 ilyen volt Európában. Tehát ez egy nagyon nagy dolog volt, és most már nyilván a technológia fejlődésével több helyen elérhető, de Magyarországon nem nagyon elérhető ilyen mozi élmény, mert ez ugye azt jelenti, hogy nem csak velünk szembe, de körülöttünk is megy egy film. És akár körbe foroghatunk folyamatosan, mert mindenhol más-más fajta információhoz tudunk jutni, és borzalmasan látványos. Úgyhogy kintről indulunk a világűrből, és indulunk a múltból, a háborúkból, meg a diktatúrákból, és úgy jutunk el a mai naphoz, meg ahhoz, hogy miről szól maga az Unió. Mit jelent európai állampolgárnak lenni?
1: Ez a moziterem, tehát ez a 360 fokos, ez akkor máshol, más élményközpontban, más országok, más fővárosaiban is megtalálható, hanem is mindenhol. Az a film, amit itt megnézhetünk, ez mindenhol ugyanaz?
4: Ez a film mindenhol ugyanaz, mert ugye az alapgondolat az ugyanaz. Tehát ez nem Magyarországra van tervezve, nem is lehetne úgy megoldani. Nagyon-nagyon bonyolult a gyártási folyamat, a forgatási folyamat, viszont nagyon sok magyar forgatási helyszín van benne elrejtve. Elég sok magyar helyszín felismerhető, mert volt itt a stáb forgatni, nem sok helyen voltak forgatni Európában egyébként, úgyhogy aki szemfüles, az azért észrevehet dolgokat a filmben. Periódusosan azért ezeket felújítja a parlament mindig, hogy aktuális legyen. És hát ugye nem minden európai élményközpontban van ez a lehetőség.
1: Magunk mögött hagyjuk a 360 fokos pozit. Természetesen itt az élményközpontban rajtunk kívül más látogatók is vannak még, az ő hangjukat is hallhatják. Aha, és itt jön az a kihívás, amit egész nap emlegettem. 21 képviselője van Magyarországnak az Európai Parlamentben. Úgy látom, hogy itt a képviselőkkel kapcsolatban szerezhetünk be információkat.
4: Így van, itt van két állomásunk is van egyébként, az egyik a képviselők, a másik pedig a biztosok, az uniós biztosok. Hát ők kevesebben vannak, mint látjuk. Úgyhogy mi most ide jövünk, mert ez színesebb egy kicsit ilyen értelemben. Ugye ez egy interaktív érintőképernyős felület, amit ha megnyomunk, akkor meglátjuk az összes 720 darab képviselőnek a portfólióját. Tudunk szűrni, tehát itt nagyon érdekes dolgokat lehet megtalálni, mert tudunk szűrni úgy, hogy ők milyen képviselőcsoportban dolgoznak, tehát például bal oldal, jobb oldal, bármi, melyik országból származnak, vagy a nevük alapján, és korcsoport szerint. Úgyhogy én szoktam szeretni például, ugye a 18-29 közt meg tudom nézni.
1: Keressük meg a legfiatalabbakat. 18 és 29 év között 8 képviselő
4: 8
1: van.
4: 8 képviselő van, így van. Német, portugál, ugye mutatja a rendszer, Ausztria, Ciprus, Dán, Franciaország és Holland. Így, és akkor itt a kis arcukat. Ha megkattintom, akkor bejön az ő portfóliójuk.
1: Olyan Emma nevű francia képviselőnő, aki 1999-ben született.
4: Hát van, van olyan.
1: Ez már lehetséges.
4: Lehetséges. És e-mailt tudunk küldeni neki. Rákattintunk így, be lehet szkennelni a QR-kódot, és ebbe a rendszerbe ugye elmegy egy e-mail képviselő asszonynak, és ő adott esetben válaszol is az e-mailünkre. És meg lehet nézni azt is, hogy 70 és 79 éves kor között 31 képviselőnk van. Ő 52-ben született, Willy Somdal, ha jól ejtem az ő nevét. Például Johan van Overtveld, ő róla sokat hallunk talán, a konzervatívok csoportjában dolgozik, és 55-ös születésű képviselő, szóval, hogy így lehet
1: tudhatjuk, hogy milyen témákkal foglalkoznak ők általában.
4: Így van, mit képviselnek, és van olyan is, amikor videóüzenetet tudunk tőlük meghallgatni. De mondjuk meg tudjuk azt is nézni, ugye, hogyha Magyarország, te említette az előbb, hogy 21 képviselőnk van, nem mindenki, de vannak képviselők, akik rendszeresen küldenek frissített videóüzeneteket ezekre a táblákra. Általában 5 évente szokott ez megjelenni, ez a lehetőség, amikor új európai parlamenti választások zajlanak. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, szerintem jó pofa alkalmazás, mert tényleg meg tudjuk nézni, hogy a mi országunkból kik azok, és mit csinálnak ott nekünk. Szerintem, ami még ennél is izgibb, ez a hogyan működik az Európai Unió nevű tábla, ami elsőre egy kicsit bonyolultnak tűnik, de nem annyira az. Nagyon nehéz volt modellezni, hogy a három uniós intézmény hogy tud együtt dolgozni. Ezt próbáltuk itt megtenni. Majd ide átmegyünk bal oldalra.
1: Az Európai Parlamenthez léptünk oda. Ugye léphettünk volna még az Európai Unió tanácsához és bizonyára a bizottsághoz is.
4: Így van. Szép nagy kerek tábla, három nagyon helyes tortával. Az egyik torta a parlament, a másik torta a bizottság, a harmadik pedig a tanács. És amikor elindítom a táblát, akkor...
1: Először is üdvözölnek minket. Az európai szokásrendszer egy fontos eleme, hogy köszöntsük egymást.
4: Így van. És utána annál az intézménynél, ahol állok, arra vonatkozó információkkal lesz majd tele mindegyik buborék. Tehát amikor elindítottam a táblát, akkor meg tudom azt nézni, hogy mi az a négy fő terület, amiben az Európai Parlament például tevékenykedik. Jogalkotás, költségvetés, külkapcsolatok és demokratikus ellenőrzés. Ugye ezek ilyen nyalókák itt a képernyőn, megnyomom azt a jogalkotás nyalókát, akkor bejön egy leírás, hogy mi ez, konkrétan mit jelent, hogy európai jogszabály. Meg tudok nyomni egy gombot, amivel az egész nagy táblán elindul.
1: Egy magyarázó, vizuális segédlet, hogy én jól meg tudjam érteni, hogy mi is történik.
4: Így van, tehát ebben az esetben például bizottságtól jött a színes lézernyél a parlamenthez, ők javasolnak valamit ugye a bizottság, és akkor a parlament és a tanács pingpongozni kezdtek, megvitatják, és utána felvillan szépen ez a háromszög, mert hogy az a három intézmény együttes munkájával, akkor létrejön ugye ez a jogszabály. És ami még érdekes ebben a táblában, hogy mindegyik ilyen elemnél meg tudom nézni, hogy én, van egy kis emberkém, hogy te, hogyan tudok részt venni az Európai Unió működésében. Tehát minden egyes területen hol tudok beleszólni. Ugye itt például, ha jogalkotásról beszélünk, vedd fel a kapcsolatodat a választókerületed EP képviselőjével, mondd el neki aggályaidat. Ugye a tájékoztatási irodáknál a tagállamokban konzultációs lehetőségek vannak, lehet írni petíciót. Tehát, hogy ezeket próbálta a parlament, megmutatok még egy ilyet, összerendezni, érthetően megfogalmazni az állampolgárok számára, hogy mindenki lássa, hogy ez rájuk vonatkozik, ez nem egy elvont dolog, itt rólunk szól ez a történet.
1: Ezekre a lehetőségekkel élhetünk.
4: Így van.
1: És de... hogy működnek a külkapcsolatok, ez is kiderül most már.
4: Így van.
1: Ezer apró dologba beleáshatom magamat.
4: Igen, tehát ezek úgy néznek ki, mint egy hálózati rendszer, ezek a interaktív állomások, mert lépegethetek befele tartalmi buborékokba, és nagyon-nagyon sok háttérinformáció van. Rengeteg videó van, rengeteg szöveges anyag, és szerintem hasznos eszköz ahhoz, hogy meglássuk, hogy hogy tudunk részt venni az unió működésében.
1: Ez egy annyira hasznos helyszínek tűnik, hogy talán érdemes ezt nem az utolsó lépésre hagyni, ahogy én ma tettem.
4: Igen, tehát egyébként van egy menete a látogatásnak, de ugye ez a tér ez olyan, hogy mindenki a maga ütemében látogathatja, hogyha akarja. És ugye vannak kollégák, akik azért segítenek, hogyha valakit valami jobban érdekel, vagy már eleve tudja mi, akkor nyilván itt is kezdhet bármit, illetve ezt azért meg kell érteni egy kicsit, ez bonyolultabb szerintem ez a tábla.
1: Ez talán a felnőttek helyszín.
4: Igen, igen, ez így van, ez így van. Ez.
1: Átléptünk egy másik asztalhoz, az EU valós időben ezt a címet kapta ez az asztal. Itt is hatalmas digitális kijelzőkön mindenféle lehetőségek közül tudunk választani.
4: Hát itt az a lényeg, így van, hogy jelenleg mi történik éppen most. Például ki tudom választani a legfrissebb hírek

0: angol nyelven szól, de magyar felirattal azonnal elérhető.
1: Igen, ez az asztal is, mint mindegyik más, egyébként nyelvek közt ugye lehet váltani rajta, és vannak olyan tartalmak, ahol a magyar nyelv az feliraton valósul meg, mert nyilván végtelen mennyiségű adatunk van, és nem minden van szinkronizálva, de magyar nyelven megtekinthető.
0: Köszönöm szépen! Az Európa Élmény Központból jelentkeztünk ma. A felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte. A gyártásvezetőnk Vancsók György. Adásunk a mediaclick.hu felületén 60 napon keresztül újra meghallgatható. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Mohácsi Edit nevében is. Bakanitát hallották. A hírek után a Vendég a háznál című műsorunk következik.
2: Éjfél van.

Éjfélmúlt 2 perccel, jó estét kívánok, a Kossuth Rádió éjféli hír összefoglalóját hallják. A mikrofonnál Illés Anna köszönti Önöket. Elkezdődött az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, volt, aki több bizottságban is. A meghallgatások reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Az ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök is, aki bemutatja a tárca vezetőket. A Fidesz a bizottsági meghallgatásokon elhangzottak alapján dönt a miniszterjelöltek alkalmasságáról, közölte a párt frakció vezetője. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, a Fidesz normális ellenzék lesz a parlamentben. Hozzátette, az elmúlt 16 év ellenzéki gyakorlatával szemben van, akinek megadják a megelőlegezett bizalmat, van, akinél tartózkodnak, és van, akire nemet mondanak. Több határozati javaslatot is benyújtott az új országgyűlésnek a Mi Hazánk mozgalom annak érdekében, hogy igazságosabbá és emberségesebbé tegyék a végrehajtói és közjegyzői rendszert. Torockai László azt írta, nem csak a végrehajtói tevékenységet tennék profitorientált helyett non-profittá, hanem a közjegyzőkét is. Javasolják, hogy a visszaélések elkerülése érdekében legyen bizonyítási eljárás a fizetési meghagyások esetén is. Változtatnának az árverések szabályain, és azonnal leállítanák a devizahiteles ügyeket. A szlovák elnök hisz a baráti szlovák-magyar kapcsolatok folytatásában, azután is, hogy Magyar Péter lett a

Kormányfő Péter Pellegrini annak a meggyőződésének is hangot adott, hogy a Benes dekrétumokkal kapcsolatos kérdésekre is sikerül megoldást találni. Reményét fejezte ki, hogy kialakítható olyan mechanizmus, amely megvéd attól, hogy vagyonelkobzás történjen a 80 évvel ezelőtti Benes dekrétumok alapján. Orbán Anita külügyminiszterjelölt parlamenti meghallgatásán azt mondta, hogy Magyar Péter első júniusi uniós csúcs találkozóján egyeztetne Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a Benes dekrétumok körüli szlovák lépésekről. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Magyar Péter még április végén jelentette be, hogy Beregszászon találkozót kezdeményez Volodymyr Zelenszkijjel. Ukrajna átadta Oroszországnak a következő fogolycserére vonatkozó listáit, és amerikai közvetítést vár a megállapodás végrehajtásához. Volodymyr Zelenszky közölte, jelenleg is egyeztetnek Moszkvával az újabb hadifogolycsere részleteiről. Az ukrán elnök szerint Kijev arra számít, hogy az Egyesült Államok segít biztosítani a foglyok szabadon bocsátását. Az újabb fogolycserét Donald Trump amerikai elnök jelentette be még pénteken, a győzelem napi tűzszünettel egy időben. Nagy-Britannia szankciókat jelentett be ukrán gyerekek elrablásáért felelős orosz tisztviselők és intézmények ellen. A brit külügyminisztérium közölte, a vagyoneszközök zárolásával és beutazási tilalommal járó büntető intézkedések 85 emberre és kormányszervre vonatkoznak. Bejelentették azt is, hogy csaknem 500 millió forintnak megfelelő összegben finanszírozási keretet különítenek el az elhurcolt ukrán gyerekek azonosításának és hazatérésének elősegítésére. Az amerikai elnök szerint ingataggá vált az Egyesült Államok és Irán között április elején életbe lépett tűzszünet. Donald Trump ismét megerősítette, hogy elfogadhatatlannak tartja az Irán által vasárnap küldött választ a konfliktus lezárásának feltételeiről, ugyanakkor további tárgyalást javasol. Az elnök megismételte, a legfőbb célja, hogy megfossza Iránt az atomfegyvertől. Hazaérkeztek a hantavírussal érintett tengerhajó amerikai utasai. A 17 amerikai állampolgárt szállító különgép a Nebraska állambeli Omaha repülőterén landolt, ahonnan a csoportot a szövetségi karanténközpontba vitték. Egy ember vírustesztje pozitív volt, egyikük pedig tüneteket mutat. A 17 amerikai turistát a Kanári-szigetekről szállították haza egy bérelt repülőgéppel. Azok közül, akiket vasárnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius óceánjáróról, egy francia állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Itthon megkezdődött az aszbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása a Szombathely Oladi város részében, közölte a város polgármestere. Nemény András azt írta, egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon dolgoznak. Hozzátette, a jelenlegi munkával várhatóan kedre végeznek, a végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni. Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíját, a Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényért, valamint teljes életművért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Sport. Salim Kamilla aranyérmet nyert a tékvándósok müncheni Európa-bajnokságán. A 46 kg-os Salim a döntőben 2-0-ra legyőzte a török Goge Bakant. Aranyérmes a Domsics Olivia Fábián Sára Ráhel Major Veronika összeállítású csapat, a nők standard pisztoly számában az eszéki sportlövő Európa bajnokságon. Az 1662 körös eredményük Európa csúcs.
És végül a várható időjárásról. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, estétől inkább a Dunától keletre valószínű csapadék. Az Észak-Dunántúli térségben és zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Éjszaka 10 és 15 fok között lesz a hőmérséklet, délután 15 és 22 fok közé melegszik a levegő. Kedves hallgatóink, éjféli hírösszefoglalónk véget ért. Rövid hírekkel legközelebb éjjel 1 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Jó éjszakát, további jó rádiózást kívánunk!

Műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.

0: Az én időmben a Spock könyvet olvastuk, ma már minden tudás elérhető. De sokszor egymásnak is ellentmondó információhoz jutunk, ami még nehezebbé teszi a döntést. Hogy hat ez az anyákra?
1: Sokat olvasol az anyaságról, hogy mit, hogy kell csinálni?
2: Azt nem mondanám, hogy nagyon felkészült vagyok. Ami a kezembe kerül, azt elolvasom, és próbálom azokat a részeket, amik relevánsak nekünk, azokat beépíteni, vagy pont nem beépíteni. Szóval nagyon sok olyan téma van, amit én felülbírálok. Nyilván ezt mindenki megteszi, de én nem is vagyok talán annyira elfogadó azokkal az újfajta irányzatokkal, amik tényleg az égből is potyognak.
0: Mi az, ami nem tetszik?
2: Például a mosipelus. Nekem az az elképzelés, hogy a gyerek pelenkáját a fürdővizébe utólag mossuk ki mosódióval, az egyszerűen nem fér bele a napomba. Nem látom azt, hogy ez annyit spórolna nekünk.
0: Soha nem volt még ennyi segítsége az anyáknak a gyereknevelésben. Mindent el tudunk olvasni, hogy hogy kellene jól csinálni. Valóban segít ez az édesanyáknak? Reinhard Gabriella, anyapszichológus.
3: Pont az információ bősége miatt nagyon-nagyon nehéz dolga van a mai édesanyáknak, hiszen ha jól akarjuk csinálni, akkor mire mindent elolvasunk, hogy hogyan csináljuk jól, rengeteg mindent elolvasunk azzal kapcsolatban is, hogy mennyi mindent lehet elrontani, és ez nagyon nagy szorongásokat szül manapság.
0: Az a baj valójában, hogy nem tudunk választani?
3: A szülő addig tökéletes szülő, amíg nem született meg a gyermeke, hiszen higgadtan volt ideje mindent átgondolni, hogy hol legyen a kiságy, legyen-e cumija annak a babának, és mindenre tudatosan volt idő felkészülni. És valóban születik egy gyermekünk, nem úgy sír, hogy fel tudjam ismerni, hogy mi a baja neki, és nem reagál jól arra, hogyha én felveszem, mert én nagyon kötődően és nagyon a legjobb tudásom szerint fölvettem, és ölben ringatom, és cicit kap a szájába. Tehát rengeteg meglepetés éri a fiatal szülőket. És az összes olyan kérdés, amit előre eldöntöttünk, ezeket sokszor felülírja az élet. Illetve nagyon sok olyan témát találunk, amire az egyik megoldásra és annak a 180 fokos ellentétjére is nagyon meggyőző véleményeket hallunk és látunk, és jó esetben jönne az anyukának a saját belső hangja, az ösztöne, és ezt az ösztönt nagyon-nagyon tudja nyomni az, hogyha valaki okosan, észből, az olvasmányok és a döntései alapján próbál meg jó anyuka lenni.
0: Akkor most jön az ösztön, vagy nem jön az ösztön?
3: Jön, de nem mindig azonnal.
0: Ha megjött, akkor utána mi a baj? Milyen túlkapások lesznek abból, hogy valójában nem is tudom, hogy most én mit csináljak?
3: Például gyakori kérdés, hogy hol aludjon a baba. Hiszen a szakemberek azt gondolják, hogy a legjobbat azzal teszünk a babának, hogyha test közelben marad éjszaka is. Ezzel én is egyet tudok érteni, bár minden anyukának, sőt minden családnak a saját döntéseit kell meghozni. De hogy legyen közel a baba, ez azért is nagyon hasznos, mert akkor az édesanyja nem lesz olyan fáradt. Az is fontos, hogy a baba is valóban hamar kap választ arra, hogyha ő elkezd sírni. Igen, vannak szülők, akik úgy döntöttek, hogy mindenképpen a saját szobájában szeretnék a gyermeket az első pillanattól kezdve altatni, mert nekik nagyon fontos az, hogy anya és apa kettesben lehessen, vagy fizikailag olyan a hálószoba, hogy nem fér el a baba öböl. Az a nehéz, amikor egy édesanya azt szeretné, hogy a kiságy a szomszéd szobában legyen, de a szakirodalmak arról győzködik, hogy a babának mindenképpen fizikai közelségben ő mellette van a helye, akkor itt már is jöhet egy ilyen nagy krízis. Is egy nagyon komoly kérdés, hogy jó, akkor most a szívemre, vagy az eszemre, a nagyszülőkre, vagy a gyermeknevelési irányzatokra hallgassak? És nagyon nehéz egy ilyen döntést meghozni, ugyanis nincsen egyetlen egy darab jó válasz. Én azt szoktam mondani, hogy arra kell berendezkedni, amikor gyermek születik, hogy a változtatás képessége legyen meg bennünk. Túlkapás alatt azt értem, amikor egy anyuka azt mondja például, hogy ő mindenképpen ragaszkodik ahhoz, hogy a gyermek ott aludjon mellettük, és mindig cicit kapjon a szájába, hogyha éjszaka megébred, mert ő abban hisz, és ezzel tud azonosulni, hogy ezzel tesz legjobbat a gyermekének. Ezzel akkor lehet probléma, és akkor beszélünk konfliktusról, hogyha mondjuk ez nem jó így, akár az anyukának magának, mert nagyon-nagyon frusztrált, nagyon fáradt, nagyon türelmetlen. A másfél éves nagylány egyébként úgy alszik, hogy a cici éjszaka folyamatosan a szájában van. Tehát Cuminak használta a cicit. Ezt már túlkapásnak nevezem mindenképpen. Nem mert a gyermekének korlátot szabni, mert abban hit, hogy ezzel teszi a legjobbat a gyermekének. Tehát ilyenkor nagyon fontos a külső segítség, hogy elbeszélgessünk, hogy magát meg tudja győzni az édesanya, hogy nem csinál azzal semmi rosszat, hogyha szépen elkezdi a gyermekét leválasztani és megtanítja aludni éjszaka, hiszen itt az anya-apa kapcsolata, a nagygyermek és az anya kapcsolata. Ugyanakkor nem aludt az édesanya éjszakánként, és egészségügyi problémái is kezdtek lenni, nagyon sokat fájt a háta, ami nem csoda, hogyha egy másfél éves gyermeknek folyamatosan szájában van a cici egész éjszaka.
1: Másik nagy probléma szokott lenni a etetés, aztán a harmadik a bilireszoktatás, és a negyedik a dackorszak. Itt is vannak túlkapások?
3: Igen, természetesen. És a dackorszak az egyik személyes kedvencem, bele is tartozik egyébként az, hogy úgy kezdődik, hogy már 8 hónaposan, 10 hónaposan dobálja az ételt a gyermek, a szobatisztaság kialakulása az egy másik nagy téma, de hogy itt is felüti a fejét, hiszen ez dackorszakban esedékes, hogy megijed a szülő attól, hogy a gyermek sír, frusztrált, nemet mond, dacol, nem akarja azt csinálni, amit a szülő javasol neki. Ha egybevesszük ezeket a példákat, és ránézünk a dackorszakra, a nemetmondásra, akkor itt egy fontos és ambivalens témához jutunk el, ugyanis megijedt sok szülő ennek a felelősségétől, és inkább nem konfrontálódik, nehogy lelki nehézségeket okozzon a gyermekének, nehogy túlzott frusztrációt okozzon, nehogy traumatizálja azzal, hogy sírni hagyja, nemet mond, keményen beleáll abba, hogy már pedig az anya akarata fog érvényesülni, és nem vesszük meg azt a 127. kisautót a boltban, márpedig a nemetmondásra, a határok húzására magának a gyermeknek is nagyon nagy szüksége van. Ugyanis dackorszakban 2 évesen, 3 évesen pont az a gyermeknek a dolga, hogy elmenjen a falig, megtapasztalja, hogy hol vannak a határok, megtanulja azt, hogy mit tud kezdeni azzal az érzéssel, hogy én valamit nagyon akarok, nem szeretnék, hanem tényleg sokkal intenzívebben ők ezt akarják, és megtanulja azt a gyermek, hogy az ő akarata, az ő kívánságai hogyan illeszthetők be a társas világ, a társadalmunknak a működésébe.
1: Tudsz aludni? Tudsz pihenni?
2: Hát ő velünk alszik, meg zafizik, de így, hogy velem alszik, így könnyebb. Hogyha egy normális napok vannak, akkor nem vészes.
1: Van olyan dolog, amit nem tudsz megoldani?
2: Itt anyuka versenyre jártam, versenyeztem színpad, edzés, és utána szültem, megint verseny, ez a harmadik, negyediknél már beütött a Covid. Most így lengettem. Negyedikre is filoztam, hogy felkészülök, meg kétfelefőzés, de mondtam, hogy most már ez mindegy.
1: A kétfelefőzés az azt jelenti, hogy magadnak akkor külön kellene főzni, mert más teszel.
2: Igen, igen. Meg a gyerekeknek is más, meg a páromnak is, mert ők nem csak rizsés húsinak akarnak jönni.
1: Mert neked rizsés húsin kell élni?
2: Hát diétásabban máshogy kell ennem. Más zsiradékot használni. Egyzünk egyébként, tehát eljárok a gyerekekkel, de oda tényleg heti 6-szor azért mennem kellene, az nagyon nagy kihívás. Éjszakám azért még legyen. Most csinált az egyik anyuka ilyet, hogy lehet vinni a gyerekeket is, és egy ilyen cross-training edzést csinál. Nincs az, hogy kinézik gyerekkel. A babamamás azok túl lájtosak, de itt meg egy normális súlyzós edzés, TRX-szel is vihetjük a gyereket. Meg én járok a cirkuszközpontba is, légtornára, a lányommal, oda is viszem a kicsit. Ezeket nagyon szerettem, hogy szabad test súlyos, meg gyerek súlyos edzést csinál. Több randi idő, azt nagyon szeretnék.
1: Szokták azt mondani a szakemberek, hogy az a bizonyos korlát az nem csak rosszat okoz, hanem az egy támasz is. És hogyha nincs meg ez a támasz, akkor a gyerek élete lesz bizonytalan.
3: Bizony így van. Tehát nagyon fontos az, hogy határokat húzzunk, ha kell, akkor nemet mondjunk, és úgy látom, hogy az okoz nagyon sok frusztrációt a mai édesanyák számára, hogy megpróbálnak nagyon-nagyon empatikusak lenni, demokratikusan és liberálisan neveljük manapság a gyermekeinket, és nagyon nehéz ebbe beleilleszteni, hogy én nemet mondok, de kedvesen és szeliden, és a gyermekem azt mondja, hogy de nem. De akkor is az lesz, amit most ő szeretne. Tehát amikor 2-3-szor kedvesen nemet mondtunk, és még mindig nem értünk célt, na akkor jön a türelemnek és a kitartásnak a próbája igazán. Tulajdonképpen itt egy nagyon-nagyon szelíd és szeretetteli, de határozott hozzáállásra van szükség, és itt mosódnak össze sokszor fogalmak, hogy megijed attól egy édesanya, hogy nemet mondjon, határokat húzzon, hiszen a gyermekünk elkezd sírni, hogyha nem az lesz, amit ő szeretne. És hát persze, hogy sír, hiszen teljesen természetes neki ez egy biológiai kódja, hogy ő mindenáron szeretné elérni elérni azt, amire ő vágyik. Sokszor hátra kell tudnunk lépni kettőt, fel kell tudni tenni azt a kérdést, hogy tényleg mivel teszek jót a gyermekemnek. De nézzünk konkrét példákat. Gyakori probléma, hogyha egy kisgyermek kiborul egy boltban, mert szeretné, hogy megvegyük azt a játékot, azt a túrórudit, azt a bármit, amit ő most kinézett magának, akkor az egy nagyon komoly szülői dilemma lehet, hogy mit tegyünk ezzel a helyzettel. Nincsen egyértelmű jó megoldás, hogy mit kell csinálni. Ha úgy megyünk el a gyermekeinkkel vásárolni, hogy megbeszéljük előre, hogy egy darab édességet vagy egy darab kisértékű játékot ő aznap választhat magának, akkor az is egy fontos feladat, hogy ehhez tartsuk magunkat. És a gyermeknek az a dolga, hogy feszegesse a határokat, ő megpróbálja, hogy még egy másikat is szeretne, vagy ha már betettünk egyet a kosárba, akkor még egyet tegyünk mellé, vagy a túrórudi mellé feltétlenül kerüljön be az a kis autó is. Szülőként azzal teszünk a legjobbat, hogyha ezt megértjük, hogy ez természetes, neki próbálgatnia kell a határait, mert abban az életkorban van, de határozottan és szeliden tudunk nemet mondani, ugyanis, hogyha megtanítjuk a gyermekünknek, hogy földre veti magát és a többi vásárló szeme láttára irgalmatlan balhét csap, és ezért megkapja, amit ő szeretne, csak maradjon el a balhé, akkor azt tanítottuk meg, hogy így kell elérni, amit szeretnél, drágám. Abba biztosak lehetünk, hogy holnap egy sokkal nagyobb kitartással, egy sokkal-sokkal komolyabb elhatározással futunk a következő körnek neki, mert a gyerekek logikusak, minden arról szól, hogy elérjék, amit szeretnének.
1: Jó, de hát, hogyha nem is hagyom, hogy a földre vesse magát, de már azt is nehéz elviselni, hogy sír. Akár boltban vagyok, akár otthon. Hát hiszen az anyai szívem megszakad, az a dolgom, hogy a sírást elmulasszam. Úristen, mivel tudom elmulasztani, hogyha én vagyok az oka az ő sírásának? Hát meddig lehet elviselni a gyerek sírását?
3: Ahhoz, hogy egy szülő meg tudjon nyugtatni egy gyermeket, először a szülőnek kell nyugodt állapotba kerülni. Ez egy nagyon-nagyon fontos alappont. Tehát a boltos példánkra visszatérve, biztos, hogy nem a bolt kellős közepén kezdjük el a földre letette magát szituáció után a gyermekünket megnyugtatni. Ott hagyom a bevásárló kosarat, fölkapom a gyermekemet, és kimegyünk a boltból, összebújunk, megnyugtatom, megvárom, amíg kísérje magát, megsimogatom a buksiját. Nem biztos, hogy ennyire türelmes tudok lenni. Lehet, hogy nekem is idő kell, mire összeszedem magam, de megbeszéljük, emlékeztetem a szabályra, hogy abban maradtunk, hogy egy dolgot veszünk, és ha megnyugodott, akkor visszamegyünk a boltba. Tehát nagyon fontos lehet az is, hogy kilépjünk a helyzetből. Sokszor nekünk magunknak is erre van szükségünk, hogy meg tudjunk nyugodni. Tágabbra nyitva egy kicsit ezt az egész kérdést, hogy határszabás, nemetmondás, azt érdemes mindig megnézni higgadtan, tehát nem amikor a stressz helyzet van, amikor éppen feldúltak vagyunk mindannyian, a gyermek is, én is, hanem mikor lehiggadtunk, megnyugodtunk, hogy mi is hosszú távon a cél. Hogyha azt kristálytisztán látom, hogy a gyermekem nevelésében milyen alapvető elveket szeretnék tartani, akkor könnyebb az ösztönökre építeni, akkor kevésbé billenünk meg egy-egy kirívó példánál. Nagyon fontos, hogy igény szerint reagáljunk a gyermek nekünk szükségleteire. De ez egy tipikus olyan csapda, amiben nagyon-nagyon gyakran átesünk a ló túloldalára. Maradjunk a szopizás példájánál, egészen más az, amikor egy 2 hónapos babáról beszélünk, és az igényszerintiség tényleg igényszerintiséget jelent, hiszen 8 héttel ezelőtt még bent lakott a baba a testemben, ő még nagyon pici, rögtön a szájába kerül a cici, akkor megnyugszik, vagy fölveszem test közelbe kerülünk, akkor megnyugszik. Ám, ahogy nő a gyermekem, fontos, hogy le tudjam reagálni, és nyitott legyek arra, hogy változásokat eszközöljünk. Változnak az ő igényei, és változtathatók a mi igényeink is. Tehát 2 évig, 3 évig egy anyuka teljes mértékben rabja egy babának, egy kisgyereknek nem lehet. Hiszen ott van apa, ott van anyának a saját szükségletei, a barátai, a saját élete, szeretne újra pihenni, szeretne újra egyedül lenni egy kicsit. Sokszor van nagy testvér, akinek szintén vannak szükségletei, igénye arra, hogy anya vele is legyen. Tehát nagyon fontos meglépnem azt a változást, hogy egy 3-4 hónapos baba pici frusztrációt már kibír, lehet, hogy kell várni, amiután megébredt egy néhány másodpercet, amikor ő nyöszörög már a kis ágyába, de ő ettől nem válik frusztráltá, lelkisérült, és ez nagyon fontos, itt összemosódnak megint sokszor a kifejezések, hogy az nem sírni hagyás, amikor a babámnak eleinte csak néhány másodpercet, aztán már egy-egy percet, egy kisgyereknek pedig már akár néhány percet várnia kell arra, hogy megkapja, amit szeretne. Hadd mondjak megint egy példát, egy 8 hónapos babának reszelem az almát, és ő nagyon dühös az etetőszékben, már nagyon nyöszörög, elkezd sírni és csapkodni, mert ő nagyon éhes, akkor nem azzal teszek jót, ha én mindent eldobok és bontom az első bébi ételt, hanem szeliden beszélgetek hozzá, ott vagyok mellette, és elmondom, hogy itt vagyok, nyuszikám, hámozom ezt az almát, nézd, csak egy pici idő még, amíg lereszelem, nagyon gyorsan csinálom, és tényleg egy perc múlva étel kerül a szájába. Ezzel a babám nem hogy frusztrálódni nem fog, hanem egy nagyon fontos tanulságot adok meg neki, ami azt jelenti, hogy ő innentől kezdve egyre inkább képes lesz egy percet, másfél percet, kettő percet várni, és erre óriási szüksége lesz majd az életében.
1: Egyébként is ezzel vádolják a alfa generációt, hogy egyetlen percet se tudnak várni, pedig már 5 évesek, 8 évesek, 10 évesek. Hát lehet, hogy nem tanítottuk meg őket várni.
3: Így van, óriási szerepe van a szülőségnek ebben, és ez egy másik nagyon komoly téma, hogy a szülők hogyan próbálnak ma nagyon-nagyon megfelelni mindennek, nagyon jól csinálni mindent. Én azt szoktam mindig mondani erre, hogy abból tudsz adni, ami neked van. Egy anyának először is jól kell lenni, és kell tudni töltődni, és kell tudni határokat szabni, hogy tudjon adni szeretetet, időt, törődést a családnak. Egy kizsigerelt anyuka, aki mindenét odaadta, és semmi nem maradt neki bent, egy idő után kifogy, elfogy, nem tud többet adni.
2: Voltak ilyen problémák, hogy a játékboltban hisztizett volna, hogy ő akarja azt a játékot. Mindig meg tudtuk beszélni.
1: A dackorszakot azt simán átélted?
2: Volt dackorszak, az volt a szabály, hogy lehet jönni, vagy sírva jönni. Hogyha a boltba levetette magát, hogy ő nem szeretne már tovább jönni, akkor az volt a válasz, hogy lehet jönni, vagy sírva tovább jönni.
1: Jól bírod, ha sírnak?
2: Igen. Igen. Az elején nagyon meg voltam ijedve, arra nagyon emlékszem, amikor pár hónapos volt a kisfiam, és első bevásárlások, még aludt a babakocsiban, és mondtam is, hogy menjünk gyorsan, mert felébred, én nem tudom, mit csinálunk, és akkor álltunk a kasszába, és már mocorgott, és teljesen oda voltam, hogy Jézusom, mi lesz, hogyha felébred, és mindenki azt fogja hallgatni, hogy sír, és valahogy, amikor ez megtörtént, mert nyilván egyszer ez megtörténik mindenkivel, hogy nem akkor ébred fel a gyerek, amikor akarja, és amikor ez megtörtént, akkor szerintem ezt tök jól kezeltük. Ebből nem volt soha probléma. Ha kaptunk is kommentet, mert persze mindig mindenki nagyon okos, azt is jól kezeltük. Nagyon egyszerű dolgok ezek, amikor például a hurciban hátul viszed a gyereket a villamoson, és akkor jön a kedves idős hölgy, aki meg akarja igazítani a sapkáját, vagy leveszi a sapkáját, mert hogy melege van a gyereknek. De mivel nem hordozott háton, ezért fogalma sincs arról, hogy nem tudod visszatenni a sapkát a hátadon lévő gyerekre, csak hogyha leveszed, de ugye a villamoson nem tudod levenni, ha meg kilépsz a villamosról, akkor meg megfázik. Én ezekben mindig belefutottam, elég határozottan mondtam neki, hogy azonnal tegye vissza a sapkát a gyerek fejére, és valahogy visszakerült.
1: Később, amikor a gyerek már nagy, akkor itt vannak a születésnapok, amiket habos-babosra verünk mindig, de bizony a másik gyerek, a testvér, annak éppen nincs születésnapja, és ő szomorú, frusztrált, hisztizik, ő miért nem kapott. Nagyon nehéz ezt megoldani, hogy öröm is legyen, és bánat se legyen.
3: Igen, és mondjuk ezt egy olyan korban, amikor a gyermekszobák túl csordulnak a játékok mennyiségétől, nincs erre egy jó megoldás, tehát minden család maga merje meg találni a saját megoldását, de az is fontos, hogy egy kisgyerek, aki tényleg pici és várja az ajándékot, semmi rosszat nem teszünk, hogyha ő is kap egy icipici matchboxot, vagy egy szelet csokit. Ugyanakkor legalább ennyire fontos, hogy megtanulják azt a gyerekek, hogy akinek a szülinapja van, az kapja az ajándékot, ám amikor 3 hónap múlva az én szülinapom lesz, vagy 3 hónapja az én szülinapom volt, akkor én kaptam az ajándékot, ugyanis ez a tapasztalat megint egy fontos tanulás a gyermekeknek, hogy kell tudnom néha várni, kell tudnom néha másokat magam elé helyezni, bele kell törődnöm abba, hogy nem én vagyok egy adott napnak a főszereplője, és itt ugye testvérekről beszéltünk, de legalább ennyire fontos az is, hogy anya és apa igényei is megjelenjenek, és a gyermek tisztában legyen azzal, hogy anyát hagyjuk reggel aludni. 3 évesnek gyönyörűen megtanítható, előre meg tudjuk vele beszélni, hogy ide kikészítjük az ő kis rajzeszközeit, foglalja le magát, babakorban néhány percet, kicsit nagyobb gyermekkorban 10-15 percet tudjanak rajzolni, játszani, molyolni, csinálni valamit, amíg valami mással foglalkozik a szülő, az egy nagyon-nagyon fontos képesség, és ez nem az életkortól alakul ki önmagában, hanem úgy alakul ki, hogy megtanítjuk a gyermekeinket erre.
1: Amit még nem tud ez a generáció, unatkozni. Úgy tűnik, hogy még az unatkozásra is meg kell tanítanunk.
3: Ellentmondásnak tűnik, de ez egy nagyon fontos tudás. Azért nem tudnak a gyerekek, mert a szülők onnan, hogy megszületnek, animátorként körül zsongják őket, és azt hiszi nagyon sok szülő, hogy programokkal, fejlesztőjátékokkal, szuper foglalkozásokkal, sok-sok közös idővel, akár a kisgyereknek azt mondani, hogy most foglald le magad, és hagyjuk azt néhány percig, hogy ő nyüglődjön, és azt mondja, hogy ő nem tudja, és nem tudja kitalálni, hogy ő mit szeretne, nagyon-nagyon hasznos dolog, hiszen megadom neki ezzel a lehetőséget, hogy ő maga örömet találjon abba, hogy mégis kitalált valamit, és mégis megoldotta ezt a kínzó unatkozás érzést. Bevonhatók ők olyan sok mindenbe, a ruha teregetésétől, a csipeszekkel való játékokon keresztül a krumpli hámozásig, és ez sokszor sokkal nagyobb örömet okoz a gyerekeknek. Nagyon-nagyon sok idő megspórolható, megnyerhető, hogyha a gyermekeinket merjük kreatívan bevonni a saját tevékenységeinkbe, és nem a saját játékaikkal próbáljuk fejleszteni őket.
4: Amennyit tudunk, azt rendbe rakunk, egyszer majd rend lesz, azt például könnyebben elengedem sokkal. Amúgy a főzött kaja, azt nehéz elengedni, tehát nagyon ritkán rendelünk, de hogyha főzünk, akkor próbálunk több napra előre egyszerűeket, és hideg étkezés hétköznap. Tehát mindenki eszik az intézményben, vagy pedig a munkahelyén, és akkor vacsorára próbál 2-3 naponta. De ez, hogy egészségesen étkezünk, azért azt nem engedem el, hogy útközben péksüteményt, ezt nem szeretném engedni.

0: Ma az anyai túlkapásokról beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcasten, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Mohácsi Edit.
1: A 2025. február 3-ai adásunkat ismételtük meg.

0: Kossuth Rádió Cegléden, FM 93. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
1: Jó estét kívánok! Bogyai Katalin vagyok, diplomata, újságíró, a mai este házigazdája. Vendégem Böszörményi Nagy Gergely, aki abban hisz, hogy ideje lenne, hogy a teljességre törekvő holisztikus ember és világkép visszakerüljön végre az ideájaink közé. Közszolga, kommunikátor, vállalkozó, író, kreatív szellemű férfi, aki bátor és vitára kész, közgazdász, itthon és külföldön tanult és szerzett tapasztalatot, valahogy mindig közösséget teremt maga körül. Nyughatatlan erőhajtja, a Design Terminál innovatív ügynökség vezetője volt, a Brain Bar néven nemzetközi ismertséget elért, egyedülálló Jövő Fesztivál alapító atya, Moholy Nagy Művészeti Egyetem kuratóriumi elnöke, a Nonkonform és a Mindenség algoritmusa könyvek írója. Az elveszett értékek tárházának felfedezésére indult az egyik könyvében. Így mondta. Mik azok a értékek, amik kihaltak, amik hiányoznak, kiveszőben vannak, még menthetőek, és melyek azok, amelyek kificamodtak, és melyek azok, amelyek örökérvényűek? Miért a kérdések foglalkoztatják ennyire?
2: Hadd válaszoljak azzal, hogy engem az időtlenség érdekel. Tehát azok a formák, tartalmak, felismerések érdekelnek, amik túlmutatnak az aktuális trendeken, és valahogyan a mélyáramot segítenek megérteni nekünk. Azért érdekel engem, mert ahogy az ember figyelmi ideje, úgy a divatok, akár a vállalatok élettartama, és mind-mind rövidül körülöttünk, tehát a létező összes dolog, ami körülvesz bennünket kulturálisan, gazdasági, politikai tekintetben, minden egyre rövidebbé válik. Villódzó fények csak a témák, az állítások az ember életében, és közben egyébként mögöttünk van, hogyha evolúciós léptékben nézzük, akkor mondjuk 2,5 millió év, hogy a civilizáció történeti léptékkel mérjük, akkor legalább 10 000 év, amiben születtek olyan felismerések, gondolatok, ezek egy részét leírták, másik részét megépítették, egy harmadik részéről megbeszéltek, amik túlmutatnak a rövid távúságon. És szerintem ma van abban lehetőség, vagy van abban fantázia, hogy piacot építsünk az időtlen gondolatoknak. Ne csak a divatoknak legyen piaca, ne csak az aktuális mániának legyen piaca. Én nem ítélem el a mániákat, mert az emberi agy mindig fogékony volt rájuk, érdekesek, színesek, izgalmasak, a holland tulipán mániától a bitcoinig, de legalább ennyire érdekes az időtlen gondolatoknak való piacépítés.
1: De akkor mégis visszatérnék arra, igen, ezzel teljes mértékben egyetértek, hogy valahol az ember az örök érvényűt keresi, vagy azt próbálja, a mindenséghez próbálja mérni magát bizonyos jó értelemben. Esetben. Ugye jó esetben legalábbis így szeretnénk élni. De hogy mi az, ami teljesen kiveszett ezekből az értékekből mára? Van amit hiányol?
2: Szóval ne legyünk túl szigorúak, és ne legyünk igazságtalanok, és leginkább ne legyünk felületesek sem. Itt azért nincs teljesen szinkronban például kelet és nyugat, észak és dél.
1: Sosem volt.
2: A történelemnek a ciklikus szemlélete az, hogy legyünk összhangban a természet rendjével. Az, hogy figyeljünk oda az öreg bölcsekre. Az, hogy forgassunk régi könyveket. Tiszteljük az örökségünket. Ez azért dél és a kelet bizonyos szegleteiben ma is inkább jelen van, mint a nyugaton. A nyugat szerintem egy nagyon izgalmas, rettenetesen sikeres 500 éven van túl, aminek sok eredménye lett, például jelentősen csökkent az éhezők száma, jelentősen csökkent az analfabéták száma, többet keresünk. De közben elhagytunk magunk mögött, hagytunk, és egy kicsit el is felejtettünk régi tudásokat, és nagyon sokszor azt figyeltem meg, hogy ma, amikor felfedezünk egy régi tudást, vagy egy régi igazságot, azt nyugaton el szokták nevezni innovációnak. Nagyon kevés új felismerés van. Elég sok ideje vagyunk már emberi léptéken mindenképpen ezen a bolygón ahhoz, hogy azért a legtöbb fontos felismerést már megtették előttünk. Ezeket néha elfelejtik, aztán újra fel kell őket fedezni. Én ebben a munkában örömmel veszek részt.
1: Még egy gondolat ebből a könyvből, ami nagyon megkapott, amikor azon gondolkozik, hogy a rendezettséget, vagy a töredezettséget, a harmóniát, vagy a káoszt tekintjük a kiinduló pontnak. Mert hogy mire törekszünk, az gondolom egyértelmű.
2: A könyvnek van egy alapállítása, az, hogy a személyiségünket, vagy inkább a világképünket elsősorban erre a kérdésre adott választ határozza meg. Aki mondjuk hívő ember, mondhatnám úgy, hogy aki megkapta a hit ajándéket, én közéjük tartozom, azt hiszem nekünk elég egyértelmű az, hogy a rendezettséget tekintjük az eredeti állapotnak, és a káoszt valami olyannak, amit érdemes helyrehozni. De vannak ilyennél sokkal pesszimistebb. Ők azt gondolják, hogy a természetes állapot az a töredezettség, a teljes véletlenszerűség. És azt hiszem, hogy hogyan állunk hozzá ez a kérdés, ez meghatározza az attitűdünket. Meghatározza az ideáljainkat. Tehát, hogyha valaki a rendet tekinti alapállapotnak, még akkor is, hogyha az egy nagyon komplex, robosztus rendszer, nem könnyen átlátható, akkor nyilván arra törekszik saját maga körül is, annak a létrehozására, rekonstruálására. Talán az egyik legszebb példa erre, hogy ne csak absztrakt fogalmakkal operáljak itt, az a kert. Amikor a nyugati civilizáció elkezdett nagyszerű kerteket építeni, akkor ugye az Édenkertet akarta rekonstruálni. Ebből lettek egészen elképesztő teljesítmények, építészeti és biológiai teljesítmények. A nyugati kertek, például különböző szerzetes rendek, varázslatos kertjei, valamiféle kozmikus rendet szerettek volna újraalkotni, modellezni vele, amiben benne volt a hitük, benne volt a természetes sokféleség iránti vágyuk, és benne volt a mélységi tudás melletti elkötelezettségük, és az, hogy érteni kellett ahhoz, hogy azt létrehozzák, és utána műveljék. Szerintem például a kertjeink művelése szószoros és átvitt értelemben valami olyan érték, Katalin eredeti kérdésére válaszoljak, ami a mai világból hiányzik, mert az eldobhatóság kultúrájának az időszakában élünk. Az, hogy létrehozok valamit, és aztán gondját viselem, az ma szerintem egy elhanyagolt érték, az, hogy karban tartom azt, ami már van, ahelyett, hogy mindig újat szerezzek helyette, ez szerintem egy elhanyagolt érték, és egyébként a jövőnk nagyon nagy részben múlik rajta.
1: Én az egész életében több mint 20 éve ismerem, egészen fiatal emberként találkoztunk legelőször. Egyfajta hihetetlen izgalommal teli tenni akarást érzek a Gergely személyiségéből. Erre majd még vissza szeretnék térni, de most még egy gondolatnál szeretnék kikötni, amiben már a társadalmi felelősségvállás problémáját feszegeti, amikor fölteszi a kérdést, hogy akkor mi számít, hogy bőség idejében hogyan élünk, vagy amikor gyakorlatilag a pusztulás van körülöttünk, a nehézségek jelennek meg, és ebből valamilyen módon ki kell lábalnunk, vagy akár nekünk utat mutatni.
2: Volt egy Joseph Tainter nevű amerikai antropológus, aki írt egy nagyon izgalmas könyvet, azt hiszem magyarul nem jelent meg, de valahogy úgy lehetne fordítani a címét, hogy a komplex társadalmak összeomlása. Ő azt vette észre az ismert ókori civilizációktól, az olmékokon át a mai modern birodalmakig, vizsgálta nagy emberi szervezeteket. Kiemelkedő szellemi teljesítmények, azok mindig krízis idején születnek. Ez azt hiszem, hogy ha jobban belegondolunk, igazából banalitás, hiszen ha rá van kényszerítve az emberi elme arra, hogy kreatív legyen, akkor inkább valószínű, hogy az lesz, mint amikor éppen kényelmes helyzetben van. Ez egy nagy problémája szerintem a fejlett országoknak, és ne is nyugatról, keletről beszéljünk, mert most már keleten is vannak nagyon gazdag és fejlett országok, amik szintén küzdenek ezzel, hogy a siker az nagyon könnyen áldozatává teszi az emberi egyesüléseket, országokat, vállalatokat, egyéneket is, hiszen elkényelmesít, a kiemelkedő teljesítmény ilyenkor ritkábban jön elő. Amikor rá vagyunk kényszerítve arra, hogy egy kicsit csúnyán fogalmazva kiinnováljuk magunkat egy válságból, akkor inkább születnek szellemi értelemben, filozófiai, de technikai értelemben is újdonságok, olyan erejű új meglátások, felismerések, amik utána segítenek a közösségnek túlélni. Tehát ilyen szempontból veszélyes korszakban vagyunk, még egyszer mondom, mert a nyugaton az elmúlt 500 év látványosan jól sikerült, és elkényelmesedtünk, illetve magunk mögött hagytunk fontos fundamentumokat. Emlegettem, nekem most ez a kedvenc témám a karbantartás kultúráját. Az újdonság kultúrája, az újdonság fétis, az felülírta a meglévő dolgainkról való gondoskodásnak a kultúrát, és ennek könnyen válhatunk az áldozatává, magasról lehet a legnagyobbat esni.
1: A bevezetőmben mondtam, hogy mondjuk úgy hányfajta kalapot tudna föltenni, egyszerre vagy egymásra. Én azt gondolom, hogy úgy látom azért, hogy ezeket egymásra lehet rakni, vagy egymás mellett összekötődhetnek ezek a kalapok. De egy kis kitérő, amikor az életéről gondolkodtam, és azért magam még nagyon fiatal, most múlt 40 éves, akkor eszembe jutott egy nagyon régi jó barátom, Sir Peter Ustinov, aki ugye a brit filmművészetnek egy nagyon kiemelkedő alakja volt, és a sorsom úgy hozta, hogy a 90-es években dolgoztunk együtt, forgattunk együtt, elmentünk, amikor a Bolsóiban rendezett, csináltam róla egy filmet, és az volt a kérdésem, hogy és mondja a mester, hát mit írjunk a neve alá, ugye Sir Peter Ustinov, hogy író, rendező, filantróp, rakontőr, azt mondja, hogy rám néz, és olyan hihetetlen humora volt, azt mondja, írja csak azt, hogy Péter Juszcsinov, az elég lesz. Na most ezt azért mondom, mert nagyon nehéz lenne Böszörményi Nagy Gergelyt bármilyen skatujába beletenni, mert mindig feszegeti a kereteket, bárhova kerül. Én még ilyen lineáris jelenlétet egy körön belül nem igazán tapasztaltam, mert mindig kilép, mindig tovább lép, mindig tovább gondolja ezeket. Tulajdonképpen azért kezdtem ilyen filozofikus kérdésekkel, mert mindjárt belevághatnánk abba is, hogy mi mindent csinált, milyen aktivitással él és élt, de igazából ezek a gondolati elemek, amelyek azt gondolom az ön életét végig áthatják, befolyásolják azt is, hogy mihez nyúl, és miből teremt, vagy mi az, amit kreál. A fő kreálmánya, akárhogy is, ami jövőt mutat, és a jövővel foglalkozik, és példát mutat arra, hogy milyen újdonságokkal, milyen módon lehet gondolkodni és együtt élni, az gyakorlatilag, ahogy szoktuk mondani, Európa egyedüli és külön álló jövő fesztiválja a Brémbár. Nem titok, én nagyon sokáig nem voltam, mert nem éltem itthon, és mikor bekerültem ebbe a hihetetlen sodró hangulatba, ami ott a Zeneházában fogadott, akkor magával vitt ez a varázslat. Nem csak azért, mert nagyon sok fiatal volt, és nem csak azért, mert nagyon profin van megrendezve, hanem a gondolatoknak olyan tárháza jelenik meg egy kis négyzetméteren, aminek a választása érdekel engem. Tehát azért ez a maga a gyermeke. Tudom, hogy van stáb, és így tovább. Na de hogyan dönti el azt, hogy mik a alapkérdések, feladatok, irányok, kik a előadók, miből merítkezik, milyen üzeneteket akar megfogalmazni?
2: Egyetlen üzenet van, és az a remény. A Brémbár arról szól, hogy van értelme gondolkodni, tudatosan gondolkodni a jövőről fiatalként, pedagógusként, ugye elsőbb a diákoknak és tanároknak szervezzük ezt az eseményt, jöhet mindenki más is, de számukra ingyenes. Van értelme a sok rossz hír, a sok depresszív impulzus ellenére, van értelme odafordulással tekinteni a jövőbe. Ez az üzenet. És ezt valóban egy sokféleséggel érjük el. Van egy elméletem, ami szerintem jól alá van támasztva, különböző tudományterületekről tudnék szerzőket, számomra inspiráló gondolkodókat hívni, akik ebbe az irányba tapogatóztak. Azt gondolom, hogy a kultúra története, a civilizációnk története az analóg az evolúció történetével, és az evolúcióban, aki egy kicsit járatos a geológiában vagy a paleontológiában, az biztosan hallott egy fogalomról, hogy úgy hívnak, hogy a kambriumi robbanás. Egy olyan időszak, amikor egyszerre elszabadult a sokféleség, elképesztő mennyiségű sokféle életforma jött létre, és egy csomó idézőjelbe téve innováció jelent meg a természetben, és ezek az új életformák benépesítették a Földet. Ez az élet, és vele az életigenlés alapvető törvénye, a sokféleségre törekvés. Van egy olyan fogalom az angolban, hogy shadow age, árnyékkor, hogy ki melyik korban élne szívesen, ha nem abban élne, amiben él. Nekem ez a késői középkor és a korai reneszánsz, azt az időszakot tartom nyugaton az egyik legintellektuálisan, az egyik legizgalmasabb időszaknak, amikor egyfajta szellemi és kulturális kambriumi robbanás történt, és én ezt szeretem a Brémbárral modellezni, előidézni. Én egy olyan eseményt akartam teremteni, ami nem kizárólag technológiáról, kizárólag politikáról, vagy kizárólag kultúráról szól, hanem mindenről szól, ami érinti a jövőnket, mert én nem hiszek a silószerű gondolkodásban, nem hiszek abban, ami az elmúlt 200 évben a tudás világában történt, hogy minden szakterület képviselői bezárkóztak egy nagyon szűk, gyakorlatilag versenypályára, ott versenyeznek egymással, és egymással tisztelet a kivételnek, a falakon átívelően alig beszélnek és alig érintkeznek. Én egy olyan teret szerettem volna létrehozni a szószoros és átvitt értelmében is, ahol a mesterséges intelligencia szakértő és az antropológusok, a kulturális vezetők és a technológusok, az idősek és a fiatalok, tanárok és a vállalatvezetők, azok egymással aktív párbeszédben vannak, és ezáltal itt jön egy másik fogalom, amit nagyon szeretek emlegetni a Brémbár kapcsán, meglepetések történnek, meglepő találkozások jönnek létre, és növeljük az esélyt annak, hogy valakinek intellektuális, szellemi értelemben új impulzust tudunk adni. Mert hogyha mindig minden szakma, mindig minden érdeklődési kör, szubkultúra csak egymással, saját magával beszélget, és sosem lépnek túl a kognitív kereteiken, a megszokásaikon, a kényelmi zónáik határain, akkor benne maradunk egy teljesen mesterséges világban. A természet sokkal-sokkal izgalmasabb, az élet logikája sokkal sokfélébb annál, mint amiket mi itt amikor a felvilágosodás óta kitaláltunk magunknak úgynevezett szakmákat. Ezen túl kell lépni. És a végeredmény az éreményeim szerint általában az, hogy egy-egy fiatal magyarnak, aki középiskolás vagy egyetemista, abból a világból jönnek a legtöbben a résztvevőink közül. Bemutatunk olyan személyiségeket, olyan hivatásokat, olyan életpályákat, olyan szellemi teljesítményeket, amik inspirálják őket arra, hogy valami érdekeset csináljanak az életükkel. Mert szerintem nincs drámaibb dolog egy olyan tehetségnél, aki felesleges, vagy könnyen pótolható, vagy alacsony hozzáadott értékű munkára szenteli az életét. Ebben próbálunk segíteni nekik ezzel a fesztivállal.
1: És talán az is szembetűnő, hogy miután egy szabad párbeszéd van ezen a fesztiválon, tehát a legnagyobb agyak, a legfantasztikusabb elméket lehet megszólítani teljesen kötetlenül, ugyanakkor az a sok esetben hibaként vagy hiátusként érzékelt a kritikai gondolkodás hiánya, az gyakorlatilag legyőződik, mert gyakorlatilag mindenki arra van késztetve, hogy gondolkodjon, kritizáljon, kérdezzen.
2: Igen, de mindennek az alapja kíváncsiság.
1: Igen.
2: Ha megengedi Katalin, akkor a kritikai gondolkodásról azt mondanám, hogy önmagában nagyon veszélyes dolog. Tehát, hogy megtanultunk mindent kritizálni, ez is az elmúlt néhány száz év eredménye, minden létező dolgot megkérdőjelezünk, minden formát elbontunk, és mindennel szemben kritikusak vagyunk, és ezzel szemben elég szűk az a része a társadalomnak, aki épít. Az építéshez néha fel kell tűrni az embernek az inguját, és nem kritizálni kell, hanem cselekedni. És nálunk ez a kettő egyszerre van. Tehát én a kritikai gondolkodást egy nagyon lényeges attitűdnek tartom,
1: része,
2: de mellette az eredendő, mondhatni gyermeki kíváncsiság, olyan dolgokra, amiket még nem tudok. A jó hiszeműség, hogy olyan emberek, akiknek lehet, hogy nem is hallottam a nevét, mert a világ másik oldalán foglalkozik technológiával, kultúrával, érdemes odafigyelnem a szavára és meghallgatni a véleményét. Szóval ezeknek egyszerre kell jelen lennie.
1: Azzal egyetértek, de nagyon sok esetben érzékelem azt, hogy viszont bármit is azonnal elfogadunk, anélkül, hogy egyáltalán föltennénk a saját kérdéseinket. És szerintem ez a Brain Bar arra is tanítja, arra is ösztönzi a fiatalokat, hogy saját maguk föltegyék a kérdéseiket.
2: Kérdés feltevés, nem akarok összhelyeket fogtatni, szóval a jó kérdés feltevés a legfontosabb képességek egyike a világon.
1: Sokat foglalkozott a kreatív ipar helyzetével is, és én emlékszem évtizedekkel ezelőtt már nagyon sok országban mérték, hogy a GDP hozzáadott értéke szempontjából mennyire erős a kreatív ipar. Magyarországon hol vannak ezek a még ki nem, föl nem derített lehetőségek?
2: Nem vagyok elégedett e tekintetben. Nagyon sokat munkálkodott az Egyesült Királyságban. Bármilyen furcsa hangzik, még szerintem a legújabb kori történelem ismerőinek is talán meglepetés lehet, hogy a Design Council-t, ami a brit kreatív ipar ösztönzésért felelős ügynökség, Winston Churchill alapította 1944-ben.
1: Háború.
2: Azt gondolnák az emberek, hogy hát valószínűleg jobb dolga is volt Winston Churchillnek 1944-ben, nem volt jobb dolga. Azt mondta Churchill, hogyha nem tudják az egyéni kreatív képességekre, a kreatív teljesítményre alapozni a jövő háború utáni brit gazdaságot, akkor elvesztek. Ők ebben egyébként sikeresek lettek, tehát a brit kreatív ipar a 20. század második felében azért globális szinten elég jelentős láthatóságot és hát gazdasági hasznot is termelt az országnak. Magyarország szereti magát úgy azonosítani, mint egy kreatív, találékony társadalom. Szerintem ennek a lenyomata ma a világban sok egyéni sorsban jelen van, sok egyéni sikersztoriban jelen van, a kulturális, vagy éppen az üzleti szférában, vagy a tudományos szférában, mindenek előtt. De kollektív, kreatív sikersztorikból talán nincsen elég. Nincs elég olyan magyar kreatív cég, alkalmazott kreativitással, művészeti szolgáltatásokkal. Tehát itt sok mindent lehetne mondani, videójátéktól az építészetig, olyan vállalat, ami innen épül, és világszinten nagy sikereket ér el, itt teremt munkahelyeket, de egyébként nemzetközi szinten is mérhető súlya. Tisztelet a kivételnek, mert vannak kivételek, de kevés van. Szerintem a kreatív ipar az a magyar gazdaságon belül játszhatna a jelenleginél egy jóval nagyobb szerepet. Ez nem esztétikai kérdés, ez a jól felfogott érdekünk, mert ezek az iparágak szemben nagyon sok más iparággal olyan értelemben biztosak, hogy nehéz őket kiszervezni egyik napról a másikra, nehéz őket áttelepíteni Európából, Ázsiába, egyik országból a másikba, átszervezni őket. Ha itt felépül egy robosztus ökoszisztéma, akkor az a miénk, és arra hosszú távon lehet építeni.
1: Ezt a rövid kis találkozót azzal a gondolattal szeretném befejezni, hogy azért minden ember életére nagy hatással van az, hogy milyen közvetlen családi impulzusokat kap, és az ön szülei, rokonai mind maradandót alkottak az orvostudomány, a művészet, a művészettörténet, a filmkészítés terén, és ez természetes egy fiatal embert befolyásol, hogy ő is szeretne maradandót alkotni. Én mégis inkább úgy teszem föl, hogy ön számára a társadalmi felelősségvállalás fontossága, ami minden munkájában megjelenik, az mikor fogalmazódott meg?
2: Én falun töltöttem a gyerekkori nyarakat, jártam egy táborba a Börzsönybe, ahol egy kitalált országban éltünk, és ott én adtam ki az első újságot. A közösségnek identitást adó történeteket írtam le, raktam össze, barátaimmal közösen publikáltunk egy lapot. Azt hiszem, hogy akkor.
1: A mai vendégem Öszörményi Nagy Gergely, akit, ahogy mondtam, nehéz lenne beskatujázni bármilyen szerepkörre, de mégiscsak azt mondom, hogy író, gondolkodó, filozófus, alkotó, közgazdász, teremtő ember. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Bogyai Katalin, diplomata, újságíró, a Magyar UNESCO Nemzeti Bizottság és a Magyar ENSZ Társaság elnöke. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: A pontos idő 1 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Illés Anna. Ma folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, volt, aki több bizottságban is. A meghallgatások reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Az ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök is, aki bemutatja a tárca vezetőket. Őrizetbe vett egy volt országgyűlési képviselőt a központi nyomozó főügyészség korrupció és fiktív foglalkoztatás gyanúja miatt. A politikus egy polgármesterrel állapodhatott meg arról, hogy annak hozzátartozóját érdemi munkavégzés nélkül személyi titkárként alkalmazzák, a fizetés egy részét pedig visszaosztják. Az ügyészség szerint ezzel több mint 14 millió forintos kár érte az országgyűlés hivatalát. Felvette kilétét a Vidéki Prókátor néven működő közösségi oldal működtetője. Fülöp Botond ügyvéd áll az oldal mögött, és ő volt az, aki felhívta a sajtó figyelmét Novák Katalin egykori köztársasági elnök döntésére, amellyel kegyelmet adott a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének. Az ezután kirobbant kegyelmi ügy volt az elindítója a kormányváltáshoz vezető változásoknak. Fülöp Botond azt írta, a kormányváltás után azért vette fel a személyét, mert egyebek mellett azt reméli, elcsitulnak a viharok és önmagával békében élő országra jellemző idők jönnek, melyben újra élvezetet okoz részt venni a közéletben. Elhagyta Tenerifét a Hondius óceánjáró, miután az utasok és a legénység egy részét evakuálták és elszállították a szigetről, jelentette be a spanyol egészségügyi minisztérium. Közölték, a vasárnapi 94 ember után hétfőn még 27-en hagyták el a hajót. Őket két repülőgép viszi tovább Hollandiába. A Hondiuson a legénység 27 tagja maradt. Ők úton vannak Rotterdam felé, ahol a hajót fertőtleníteni fogják. Egy sporthír. Az Alba Fehérvár 101-79-re legyőzte a Honvéd együttesét a férfi kosárlabda NB1-ben. Erősen felhős lesz az ég, sok felé várható eső, zápor, zivatar, estétől inkább a Dunától keletre való színű csapadék. Éjszaka 10 és 15 fok között lesz a hőmérséklet, délután 15 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: Fontos neki a pontosság, a pontos szövegtudás, a pontos dallamtudás, a pontos akkordtudás. Semmit sem csinál rutinból, mindig felkészül. Jó estét kívánok, Haják Szabó Mária vagyok. Vendégem az idén Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Harmónia és Pro Tradizione díjas Vadkerti Imre, a Kallós Zoltán külhoni magyarságért és magyar örökség díjjal elismert Kormorán együttes énekese. Mint aki nem öregszik, ugyanaz a közvetlen Jimmy, akit sok-sok évvel ezelőtt ismertem meg, ezért is tegeződünk, és aki szereti komfortosan érezni magát a színpadon, mert akkor tudja a legtöbbet adni a közönségének. Ezért sem mindegy neki, hogy miben áll ki a színpadra, következetesen feketében.
3: Ezt szerettem meg, vagy ezt szoktam meg. Fekete ápol és eltakar, Kritics Lankit is. Hát, talán van is benne valami. Most én nyilván nem hasonlítani akarom magamat, de Johnny Cash élete végéig feketében volt. Több kritikát kapok az öltözékem miatt. Volt, hogy fehér inget vettem fel, például egy nőnapi koncertre. Mondták, hogy na végre. Igazából azt tapsolták meg a koncert elején, hogy fehérbe vagyok, fehér ing van rajtam. Megmondom őszintén, az is zavar, hogyha például zoknim, tudom, hogy nem fekete rajtam.
4: Na jó, de az oknit azt te veszed föl, te választasz.
3: Van egy-két halványabb árnyalatú, de én általában feketét, igen.
4: Na most, amikor ugye felmész a koncertre feketében, vagy éppenséggel fehér ingben, neked mindig kell az az egy-két dal, amíg úgy megérzed a koncert hangulatát.
3: Az izgalom a levetkőzése, ugye az ember

0: lemegy az izgalom. A másik dolog meg a technikai oldala is ennek. Van egy hangvállás egy üres teremben, akkor tökéletesen beállítjuk, és amikor bejön a közönség, van egy teljesen más hangzás. Vannak ilyen fülmonitorok, meg ilyesmi, amit én nem nagyon kedvelek, én inkább maradok a régi hagyományos szokásoknál. És hát az első dalban legalábbis azzal foglalkozik az ember, hogy na ez jól szól, nem szól jól. Egyébként a vízválasztó mindig az első dal. Ezért is mondják a nagyok, hogy összeállítanak egy műsort, hogy az első meg az utolsó dal a meghatározó.
1: Vagyis maximalista vagy. Azt akarod, hogy az első pillanattól kezdve tökéletes legyen a hangzás.
0: Nekem a napom semmi másról nem szól, mikor tudom azt, hogy koncert lesz este 6-kor, 7-kor. Nekem az egész napom arról szól. Nekem a hétköznapi dolgok olyankor teljesen kiesnek, sőt idegesítővé válnak. Szóval én csak arra koncentrálok. Fölkelek, nyilván lefőzöm a kávémat, megiszom. Vannak ügyesbajos dolgok, amit gyorsan elintézek, és akkor kezdődik a ráhangolódás az esti koncertre. Előveszem a gitárt, és akkor átjátszom a dalokat, szöveget picit így frissítem, ugye mert azért kell kis memória frissítés. Hála jó Istennek nem használok súgógépet, ha csak nincs olyan, hogy valamelyik kolléga nem kér, és ott van.
1: És soha nem késel, az interjúra is bő 10 perccel korábban érkeztél. Ez is hozzátartozik ehhez a nagyon fegyelmezett művészi attitűdhöz?
0: Másokkal szemben is. Ez azt mondanám, hogy alázat is a szakmához is, meg úgy az emberekhez is a hozzáállás, hiszen ha mindenhonnét késne mindenki, akkor mi lenne, ugye? És én ezt azért megtanultam az életben, hogy nem szabad késni. Én annak idén sofőrködtem. Én nekem időre kellett mindenhová mennem. A színházvilága is megtanítja az embert, hogy reggel 10-től próba, 2-ig, majd este 6-tól 10-ig. Mindig kellett magam tartani az időhöz. Szerintem az jó is, hogy művész életé vagy előadó, bocsánat, művész, ez egy kicsit nagy, most nem szerénységből mondom, de tényleg, szóval fontos a pontosság. De ez nem csak az érkezés, pontos szövegtudás, pontos dallamtudás, pontos akkordtudás. Nagyon jó is. Azért is jó egy előadó életében, hogyha próbál pontos lenni, mert minden fordítva működik, mint a civil életben, mert amikor más fekszik le, akkor mi indulunk haza, igazából meg éjszaka fönt vagy utazol. Azért is jó, hogyha próbál egy kis rendszert az ember az életébe így behozni. Korábban indulok mindig.
1: Szimpatikus kocka vagy, így is fogalmazhatnék. De akkor mégis miért mondják neked koncert előtt a kollégád, a barátaid, a zenészek, hogy ne hisztizz.
0: Igen. Aki ismer, az tudja, hogy én maximalista vagyok, és elsősorban magammal szembe. Én arra nagyon-nagyon háklis vagyok, hogy jól szóljon, hiszen ezt érdemli a közönség, és nagyon-nagyon fontos, hogy mi jól halljuk magunkat, és komfort legyen a színpadon. Hát a komfort van a zenésznek a színpadon. Attól pillanattól kezdve élvezi. Nem foglalkozik mással, csak a zenével, de ha valami nem működik a színpadon, akkor nem tudja átadni magát teljesen a csodás dolognak, amit mi zenének hívunk. Ezt viszont érzi a közönség is. Igazából én mindig azt mondom, hogy azért is törekedjünk arra, hogy jól szóljon, hiszen a zenész életében az a legszebb pillanat, amikor színpadon lehet. Hogy ezt a két órát élvezzük, hogy jól érezzük magunkat, hiszen ezért csináljuk. Tényleg az van, hogy amit a legjobban szeret az ember, hogy végre mehet zenélni, akkor a legidegesebb. De ez csupán csak azért van, hogy rendben legyen.
1: Na de most mindezt, ezt a hozzáállást a zenéhez, vagy egyáltalán a zene szeretetét, hol szívtad magadba? Gútán profi zenészekkel nem igazán találkoztál. Gúta egy kisváros a Felvidéken.
0: Ez ötödikes koromban kezdődött, amikor lánykori nevén kis Évike bejött az osztályba, ő lesz a zenetanár, és akkor lejött a zongorán és játszott. És most nem tudom, hogy az volt az első dal, de ami megfogott, az a Neoton Familiának a Szép Nyári Nap című dala, és akkor mondtam, hogy ilyen nincs. Hát, hogy ez idáig ez nem volt, és hozott egy ilyen lendületet, és énekeltük, hogy mindig itt meghallgatott. Elég annyi, hogyha hallás után leéneklés nem hamis, jól intonál az ember, és bennem ezt látta, kihívott, és nagyon-nagyon sokat énekeltem vele zongora mellett. Úgyhogy igazából neki köszönhetem ezt, hogy ez így elindult. Bár az a vónéném, Kovács Erzsike, nyugodjon, mondta, hogy én már az Objúba is ugrókötél volt a mikrofonom, ott produkáltam magam, de nem emlékszem ezekre a dolgokra. Mert nem voltam kirívó gyerek. Se jó tanuló nem voltam, versenyekre se jártam, közös programokba raktak fel engem mindig. Szóval nem voltam ez a hú, hát a vadkerti mi az, abból lesz valami. Nem. Ez igazából hetedik osztályba kezdődött aztán, úgyhogy volt egy ilyen felhívás az iskolában, lehet alapítani suli zenekart. És akkor ott meghallgatások voltak, és akkor emlékszem az első koncertünk közel 500 fős nézősereg előtt volt.
1: Annak a zenekarnak te voltál az énekese?
0: Igen, én voltam az énekese. Hát óriási sikerünk volt. Tudom, Papfa Bűvös Sárkányt játszottuk a Száfold Celsiustól. Egyébként nagyon szeretem a dalt. Ergót játszottunk, Korál, Balázs Fecó, Lord. Edda, és aztán elkezdtünk saját dolgokat is írni. A zenekar neve az Alfa Rock. Hozzáteszem azt, hogy aki mit tud, és eljutottunk Budapestre, és Zselízen volt a Ritmus Rock Fesztivál, ahol Benkő László az Omegából, szóval Vince Lilla, nagyon komoly zsűri volt, és eljutottunk Pestre. Ami a nagy pillanat volt igazából, amit soha nem fogok elfelejteni, ez már elődöntő volt, és nem tudtuk, hogy nem jutunk be a tévés adásba, de a tévénél szerződtünk erre aki mit tudra. És emlékszem arra, hogy mentünk föl, hatalmas a zenekar vezető is, a Tihi is ott volt, és mentünk fel a Szabadságtéri Királyi tévének a lépcsőjén aláírni a szerződésre, felvenni a kis költőpénzünket. Parkszállóba voltunk, elszállásóba, Keletiné, szóval ez olyan volt, hogy a rockstárok ugye Budapesten, ez 91 talán, és hát ez óriási érzés volt. Ez lett a Suli zenekarból.
1: Ebben a hangulatban milyen zenét hallgatnál meg?
0: Nekem most eszembe jutott a Pafa Bűvös Sárga. Adegy, hogy a gyerekkoromhoz is kötődik. Az első között volt, amit megtanult a zenekar, ez is nagyon fontos. Meg ők voltak, Gútán koncertet adtak a sportcsarnokban.

0: Viszonylag fiatalon beszippantott a színház.
1: 17 éves voltam, amikor még éltem a szabadlegény életemet, 94-ben volt bemutatva Mária Evangéliuma. Ennek nagyon érdekes történetem egyébként, hogyha belefér az időnkbe. Ugye említettem ezt a Ritmus Fesztivált a Zselízen, és ott találkoztam Dezsi Julival először. Aki volt egy ilyen rockzenekara, és akkor felemeltem a fejemet, hogy ó, ki ez a vékony hangú, magas hangú gyerek. Igazából dicsérgettük egymást, mert ő meg tőlem volt elájulva, én meg tőle. És akkor ott beszélgettük. A domináns rock opera az István a király volt, ez egyértelmű. Ez kikezdhetetlen, bárki bármit mond, ez biztos, hogy akkor az volt, és azt beszélgetünk, de jó lenne az István a király. De ez most komoly, nem azért, mert utólag ez történt velünk, ami, de tényleg ez volt, hogy de jó lenne Pesten egyszer majd. Azt mondtuk, hogy mindegy, Gyuri, hogyha ha nekem sikerül, akkor én megpróbálok segíteni, ha neked sikerül valahába jutni, akkor meg gondoljunk egymásra. Így elváltunk. Egyszer csak üzentek nekem, hogy meghallgatnának a Jókai Színházba. Ugyanis a Dezsi Gyuri bejutott a Mária Evangéliumába, mint Jézus, neki sikerült.
0: És Dezsi Gyuri gondolt rád.
1: Gondolt rám a Gyuri. Ami az én részemről is így lett volna, biztos, hogyha én jutok be előbb. Beke Sándor, aki rendezte, Gyurit kérdezte meg, hogy nem ismer-e esetleg egy olyan hangút, mert iszonyatosan magas, szinte a szoprán magasságú dala volt Gábriel Arkangyalnak, és akkor mondta Gyuri, de tud egyet, Gútán élvad Kertémi. Meghallgattak, és így jutottam be Jókai Színházba is. Teljes mértékben ott fertőződtem meg a színházzal, nagyon-nagyon-nagyon.
0: Nem sokkal ezután pedig megint jött egy telefon, mert hogy indult a társulat.
1: Mikor levették a darabot a Jókai Színházban, a Mária Evangéliumát, La Mancsa lovagja volt utána. Közben mondjuk ki azt, hogy gyerek voltam, az 18 éves voltam, és akkor teherbe esett Zsuzsi, a feleségem. Úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy ezt nem biztos, hogy folytatnám, ugye, mert jött a baba, jött a Bálint, ugye, és a szívem megszakadt. Egyik szemem sírt, másik nevetett, mert boldog voltam, ugye. Sokként ért 18 évesen ez a hír, de örültem természetesen neki, és akkor így, hát munka után néztem. Viszont közben behívt a katonának. Megszületett Bálint szeptember 14-én, 95-ben, és október elején elvitte katonának.
0: Hova?
1: Galgóc. A hírhet 4-4-es kaszárnyába. Fél évvel ezelőtt. Tudom, hogy vasárnapi nap volt, és akkor mondtam a drága feleségemnek, hogy üljünk kocsiba, azt menjünk el már a kaszárnyát, nézzük meg, hogy mi lehet ott. Működik a kaszárnya, de semmi nem változott. A hivatásos katonák vannak ott, mondom, nem lehetne bemenni, és mondja, hogy nem, mondom, itt szolgáltam 95-ben, és akkor mosolygott egyet.
0: A katonaság után pedig ugye el kellett helyezkedni, hiszen volt már családod, gyereked, dolgozni kellett. Volt azért vendéglátózás is, sőt, te a rock színházban is szerepeltél, igen, mert Felvidéken két rock színház is volt.
1: Közben megkeresett az egyik barátom, Magyar Lóri, hogy énekes keresnek. Egyébként nagyon hiányzott a zene, a szülinapok, bálok, lakodalmak, és ez egy nagyon-nagyon jó iskola volt. Ezt picit ajánlanám. Rengeteg lehetőség, amit lehet, hogy cikinek gondol az, aki koncertzenésznek készül, csak azért ajánlanám neki, mert nagyon sok stílusba ki tudja magát próbálni egy bál vagy egy lagzi alkalmában. Kemény meló, iszonyatosan kemény meló. Volt egy lakodalom Martoson, ahol már végre befejeztük 8 órakor, akkor voltak népzenészek a nász nép közt, és akkor hozták a nagy bőgöt, meg hegedűt, és akkor még egy órát, másfél órát ott még húzták a nótát, meg énekeltünk.
0: Hát hogy ne lenne Martoson népzenész, igen, a nász nép között?
1: Igen, és mindent énekel egy este. A nótától a rockig, a popig, az operettig mindent be ki tudja magát próbálni. Mivel mindig frissíteni kellett a repertoárt, így a dalokat is tanulta, úgyhogy iszonyatos repertoár van a fejemben.
0: Szerinted akkor már tudtad, hogy mi áll jól?
1: Őszinte legyek, mai napig se tudom, hogy mi áll jól. Nagyon szeretek lavírozni a műfajok közt. Elég bátran, és hála jó Istennek a sors megadta azt, hogy azokkal a legendákkal dolgozhattam, és dolgozhatok, akikre annak idején, nem hogy dolgozni, hanem hogy találkozni személyesen. Ez is szinte lehetetlen volt elképzelni, hogy én majd egyszer. Csak egy példát emelek ki, a Rudán Zsót. Van egy formáció, Rock Legendák. Engem meghívott ebbe a csapatba, a Rock Legendák közé, és Viki Dál Gyula, Varga Miki, Rudán Zsó, Kalapács Józsi, Homonyik Sanyi, itt-ott Nagy Feró, Deák Bill. És akkor mondtam, hogy Joe, mondom, hogy nekem ez egy óriási megtiszteltetés, de mondom, figyelj, azért Rock Legendák, azt hiszed, hogy fiatal vagy. Elképesztő érzés volt velük egy színpadon állni. Féltem attól is, hogy bár megtanultam a kritikát kezelni, és azért évek alatt az ember megtanulja, de azért becsöppensz egy ilyen közegbe is. Nem vagy az a tipikus rock torok, az a nagyon szőrös torok, mint ahogy Kovács Koppány itt nálunk, ugye az igazi rock torok. Picit karcos a hang, de nem az az igazi rock torok, úgyhogy. De nagyon jól érzem magam köztük, meg jó énekelni ezeket a dalokat. Én imádom, és azért is mondtam azt, hogy én szeretek feszegetni a határokat is.
0: De neked jól áll a lírai, meg a keményebb műfaj is, és ugyanakkor még az opera is. Egyébként te mi vagy, bariton vagy tenor? Idővel már bariton lettél, nem?
1: Én magas bariton. Ha jó pasz vagyok, akkor a H-ig eljutok. Közben változott a hangom is. Említettem ugye a Jókai Színházat, ott szoprán magasságokat kellett énekelni, női hangnemben igazából, de azért van hangterjedelmem.
0: életedben két meghatározó zenekart említenék, a Kormoránt és a Korzárt, illetve a különböző felvidéki magyar zenészekkel különböző formációkat, amelyek már évek, évtizedek óta szinte állandóak, de alkalomattán jöttök össze.
1: A Kormorán, úgymond a főállás óriási dolog. A mai nap is, és most ez nem ilyen mesébe illő legyen, amit mondok, mai napig is tényleg egy csoda, hogy ott állok velük. Jönne egy pici kis történet, de aki megállt a benzinkúton, amikor sofőrködtem, és ott a kéttornyú templomnál is úgy árult a kazettákat.
0: Csak a hallgatóknak teszem hozzá, de akint találták meg a halotti beszédet.
1: Így van. Bementem, és ott volt egy kazetta, és most már Gergőtől megkérdeztem, mert nemrég forgattunk, hogy melyik volt ez a kazetta, mert úgy emlékeztem, hogy kell még egy szó, de nem, a Hajnal, az volt a címe a kazettának, és hallgattam, és hát könnyeim folytak, olyan csodálatos dalok voltak, tényleg akkori legnagyobb, mert azóta csak bővült a repertoára a Kormoránnak. Maga egy csoda, hogy eltelik 20 akárhány év, és akkor ott állok Olté Gergellyel a színpadon. Előtte mi már énekeltünk Kormorán dalokat, mert engem annyira megfogott, amit hallottam azon a kazettán, egyszerűen lélegzetelállítóak voltak ezek a dalok, amiket megírtak, és sok helyen jártam, mondhatni azt a világba is, mert tengeren túlon is voltam, Európa számos városa, és mindenhol éneklik, mindenhol ismerik ezeket a dalokat. Ott állt az ember vele egy színpadon, a mai napig nekem ez egy ilyen rejtély is, álom is, nyilván valóság, ugye most már 16 éve, és ez egy óriási ajándék. És nekem nagy kedvencem a Gyerek itt a gyöngyvirág például. És az Őskormorán a folk rock, amit Gergő megálmodott, amiért kapott is. A rockereknek nem volt elég rockos, a népzené világ kikérte magának, megszentségteleníti a népzenét a rockkal, ugye? És ő ötvözte ezt a kettőt, ő ott Magyarországon az első, amit most már mindenki csinál. Igazából a folk rock születése az Koltai Gergely.

0: Azért ebben a kormoránus zenében, meg egyáltalán a színházi szerepeidben ebben nagyon-nagyon keményen benne vannak az identitás kérdések is. Felvidéki magyar vagy, nincs az a város, nincs az a hely itt a felvidéken, ahova ha hívnak, akkor nem mennél el. Sok helyen nyilatkoztatott számodra, nagyon fontos ez a magyar közösség is, ahogy természetesen az egész Kárpát-medence. Tehát ezek ilyen evidenciák az életedben, ami nyilván jön a múltadból is, a magyar közegedből, de még honnan?
1: Nehéz ezt megmagyarázni, mert igazából otthon ez nem volt téma. Éltük a hétköznapi életünket, nagymamák énekeltek, úgy, ahogy mindenhol ugye találkoztunk a nagymamákkal, ez is nagyon-nagyon fontos volt. Ma már mindenki rohan, viszont mindig is éreztem magamba ezt, hogy ez ott van. Nagyon büszke vagyok rá, lehet, hogy a zene által is kaptam ezt a úgymond csodás dózist, ezt a nagyon ragaszkodást a nemzetemhez. Mindenképpen az, hogy magyar iskolába írattak be a szüleim. Mert akkor elég necces helyzetek voltak abban az időben. Magyar oviba, bölcsödébe írattak, ennek is köszönhetem. De én szerintem minden magyar emberben azért ez benne van, ez a ragaszkodás. Csak valakit elvisz egy-két dolog.
0: Benne olyan erős volt, hogy hallgattad a magyar rádiót, nézted a magyar tévét, és így értesültél arról, hogy szereplőválogatást hirdettek a társulatba.
1: 2007, úgy elcsíptem azt, hogy bejátsszák a Szájfelszabad Madárnak a dallamát, és akkor hívtam Gyurit, Derzsit, mondom, te láttad ezt? Igen, láttam, és tudom is, hogy mi ez a 25 éves jubileumi előadásra keresnek szereplőket. Figyelj, mondom, hát próbáljuk meg, mit vesztetünk. Így álltam az első pillanatban hozzá. Júniusban volt az első forduló, és továbbjutottam. Ugye össze lett volna a következő forduló, felközben elkezdtem gondolkodni, hogy itt mi lesz. Ugye munkám adott, zenéltem, hogyha én továbbjutok, ami végül is jó lenne, de akkor mi lesz? Akkor itt hagyom a családot, vagy közben még a másik, ami nagyon-nagyon engem visszahúzott, az, hogy kisítőség nyilván, ugye, ment a reklámja, ennek népszerűsítették a tévéshowt. Mindig jöttek olyan arcok, akik már híres, befutott emberek. És akkor néztem, mondom, úristen, én itt mit akarok? Hát színészek a operáciaházból, a madásból, az operából voltak válogatott. És akkor mondtam Gyurinak, nem. Mondom, adott nekem itthon minden, Rock Színház is működött.
0: Érsekújvárban.
1: Érsekújvárban is, Gútáni, két Rock Színház volt. És akkor mondja, hogy adj egy esélyt magadnak, mert soha nem tudnád meg, hogy meddig jutottál volna el. És akkor így beadtam a derekamat. Nyilván otthon azért megbeszéltük azt, hogy hogyan legyen, vagy hogyan lesz, hogyha tovább jutok. Az az opció semmiképp se volt, hogy Pestre költözik a család. Azt nem akartam, hogy gyerekeket kimozdítani, és akkor mindhárom gyermekem megvolt, akkor ott egy éves a csenge. Akkor bejutottam az élőadásba, attól Pestől kezdve fölfordult az életem teljesen.
0: Hadd mondjam el, hogy mi meg itt a felvidéken, körmünket rágva néztük a társulat sót, és nagyon drukkolt a két felvidékinek.
1: Innét is köszönöm. Egyik adásba bejött Rosta Mária, aki a producer asszonya volt ennek az egésznek, és azt mondta, te hol laksz? Azt mondta, hogy messze, magasan versz mindenkit, ugye szavaztak. Ki vagy te, és hol laksz? Annyi szavazat jön felvidékről, hogy az egyszerűen őrület. Ugye abban a pillanatban, amikor ezt így elmondtak, olyan így is felelősség tudat volt, de akkor volt egy olyan felelősség érzetem felvidék iránt, hogy Vadkerti, most már akkor ragdod a magad rendesen, mert izgónak érted, és szorít egész hazád, igazából a felvidéked. És hát innét is köszönöm, még ennyi év után is, 18 év után, mert igazából megváltoztatták az életemet, és tényleg azt csinálhatom, amit szeretek, bár még egyszer hangsúlyozom, hogy ennek előtt is nagyon jó életem volt, mert zene az végig benne volt az életemben. Nekem olyan főnököm volt, amikor elindultam ezen a versenyen, Kucsera Pista barátom mondta nekem azt, hogy megtartja a munkahelyemet addig, amíg ennek nem lesz vége. Bármikor visszajövök a céghez, nagyon köszönöm innét neki, mert tényleg egy önbiztonságot adott. Jó, 31 évesen csöppentem ebbe én bele, szóval nem 18, meg 20 évesen. Picit a realitás talán erősebb volt bennem, mint az az oldala, ami elvihet. Ez a pompa meg a fény, ez a Jókai Színházba vitt el egy picit, mert ugye becsöppent annak idején oda, és akkor én azt hittem, hogy enyém a világ. Hála jó Istennek, gyorsan visszarántottak.
0: Sőt, úgy alakult, hogy a felvidéki Derzsi tette rá a koronát a felvidéki Vadkerti fejére, és hát mit mondjak, nagyon nagy élmény volt.
1: És fel se fogtuk. Szikora János, aki rendezte, ő Székesfehérváron volt az igazgató a színházban.
0: Ez már a Dóm téri, a Szegedi.
1: Igen, de a társulat előadásában volt. Utólag elmondta nekem János, hogy benne motoszkált ez a kettőség. Mikor engem meglátott először fizimiskában is, meg hangban is, hogy István vagy Koppány. Ugyanis rendezési koncepciója Jánosnak, hogy ne legyen ennyire vad a Koppány, hanem ismerjék meg az emberek a másik arcát, hogy érző, gondolkodó, vívódó gondolkodó ember. Így akarta ő bemutatni ezt, és akkor azért is nem az a karcos, az a őrült roktorok énekelje Koppányt, és motoszkált benne az, hogy Istvánként milyen lennék. Volt a szegedi szabadtéri játékok, és 2009-ben azzal fogadtak, hogy megcseréltek a szerepet Feke Palival. Feke lesz Koppány, te meg István. Volt is ebből kalamajka, mert hosszú folyosó átjáró, a színpad jobb meg a bal részére, ugye, beálltunk, csak nem a helyünkre. Pali beállt a István helyére, én meg beálltam Koppány helyére, Istvánként, ő meg Koppányként. Úgyhogy csak azt látok, hogy megy az intro, és rohanunk át a úristen, hát nem is ide kellett volna állnunk. Na a lényeg az, hogy amikor elkezdtük próbálni, fel sem fogtuk ezt, hogy a végén van egy olyan jelenet, hogy megkoronázza a Strik Istvánt. Akkor Gyuri hozta a koronát, akkor pörgött le bennem 20 év.
0: A zselízi emlék.
1: Így van, amikor az István a királyról beszéltünk, hogy ott áll két csalóközi gyerek, ez egy óriási dolog. Ezt sokszor elmondtam, hogy persze ne éljünk álomvilágban, de merjünk álmodni, meg merjünk picit kalandozni a gondolatainkban, hogy bármi történhet az emberrel.
0: A lelkünk is szárnyaljon, mint a szabad madár.
1: Hát legyen egy Seinfeld szabad madár, de a Gyulától, a Vikidától, a Koppánydala. Imádom a hangját, és imádom, mint embert is. Nagyon jó ember.

0: Vadkerti Imre nagyon sok különböző díjat kapott, de 50 évesen nemrégiben vehette át a Magyar Arany Érdemkeresztet. Milyen érzés volt a korábbi díjakhoz képest? Mire kötelez?
1: Sok minden az emberbe így lepörgött. Leltár csinál ilyenkor. De az előző díjaimhoz is, csak ez valahogy egy picit más. Nagyon szép díjakat kaptam. Harmónia díjat megkaptam, ugye, ami a felvidéki zenészekről szól. Szakmai díj. Megkaptam a Pro Tradizione díjat, Kaszás Attila családja, tőlük megkaptam. Csodálatos díj. Megkaptam a Kalóz Zoltán különleges magyarsági díjat, azt a Kormorán zenekarral kaptuk egyébként. Megkaptuk a Duna díjat a Kormoránnal, de ez az Aranykereszt visszaigazolás igazából a nemzetemtől is, az eddig bejárt útról is. Magyar emberként, zenészként, ebben minden benne van ebben a díjban. Én úgy gondolom, óriási felelősség is, és jó leső, hogy szükség van arra, amit képvisel és amit csinál. Képviselem egy olyan részét a nemzetemen belül is, amit úgy hívnak, hogy Felvidék. Szóval ez édes teher, hozzáteszem, de felelősség. Én borzasztóan büszke vagyok erre a díjra.
0: Egy kicsit ebben a díjban benne van a családod is. 31 éve alkalmazkodik hozzád, hol vagy, hol nem vagy. Volt, amikor kimentetek a három királyokkal Amerikába, akkor hónapokra eltűntél, tehát azért a feleségednek, Zsuzsinak nem volt könnyű dolga, és a három gyerekednek, Bencének, Bálintnak és Csengének.
1: Legnehezebb időszakokban is támogattak mindig, mert azért tudjuk azt, hogy a zenéből való megélés azért nem. Hát valakinek igen. Én úgy gondolom, hogy ilyen középúton vagyok. A zenében az a baj, most én úgy látom, hogy itt a pénz dominál. Azokat tekintik jó zenésznek, akik ebből milliómosok lettek. Rengeteg csapnivaló zenész van, aki milliómos, és rengeteg jó zenész van, aki hát tengődik.
0: És tudod, mit látok? Azt, hogy annál híresebb, annál menőbb egy énekes, egy zenekar, minél trágárabb, ami borzasztó.
1: Nagyon-nagyon mérges vagyok sokszor ezért. Kaptunk egy olyan csodás anyanyelvet, és olyan kifejező anyanyelvet, amin még azt a csúnya szót is szebben meg tudná fogalmazni. Persze értem, menőzünk tizenévesen.
0: Vagyis szépen is lehetne dühöngeni?
1: Igen. Szépen is el lehet mondani, hogy nincs igazad. Nem kell küldeni a francba valakit. És a igazad is relatív. Kinek mi az igaza? El kéne fogadni az igazát egyik a másikának. Mert mindent az idő bizonyít majd úgy is. Na mindegy, térjünk vissza picit a családhoz, úgyhogy pillanatig nem mondták azt, hogy apa mennyit csinálj más, mert jobban keresni azzal. Mert tudták azt, hogy ez nálam miről szól. Ahogy szoktam mondani, az összes őrültségemet támogatják. Lehet, hogy ők is őrültek egyébként, nem tudom.
0: És zenészek?
1: Bence fiam elkezdett hegedülni, nagyon-nagyon szépen játszik a hangszerén, de valahogy félre rakta, és egy borbély műhelybe dolgozik. Azt mondja Zsuzsi az anyja, hogy itt-ott előveszi a hegedűt, itt-ott játszik. Én előttem nem játszik, nem tudom miért. Csenge lányom fodrásznak tanult, most érettségizik, és óvónőképzőre szeretne menni majd, Komáromba, Selye Jánosra. Bálint fiam pedig Budapesten él és dolgozik, MOL-ban. Zsuzsi mű anyakönyvvezetők után a Városházán.
0: Nem igazán zenész család.
1: Lehet, hogy majd az unoka, ha lesz. Nem lehet tudni. Én kifényesítem a hangszereket, leteszem is, amelyik kapja marja. Én mindenembennek tanácsolnám azt, hogy énekeljen. Megmondom miért. Azért, mert az ének, mindegy, hogy tud vagy nem tud, mert énekelni szeretni kell elsősorban. Szeretni kell a dalokat énekelni, dudolászni, mert olyan szinten járja át mentálisan, fizikálisan és a sejtjeidet, a test részeidet, hogy az felszabadít, kinyit. Állítólag Kínában gyerekek énekléssel kezdik a napot, énekelnek, mert állítólag olyan dolgokat nyit meg, ami fölébreszti az agyat. Nálam fizikálisan is, például amikor megyek a színpadra, nyilván az izgalom is a teher, és mikor lejövök, körülbelül 4-5 kilóval könnyebbnek érzem magam, lelkileg meg úgy érzem, így ledobtam magamról. Egyébként ledobtam magamról, amit el akartam mondani, lehet, hogy ez az üzenet. Én buzdítanám a jövő nemzedékét is a zenére. Az igényes zenére, az igényes magyar szövegekre, a szép rozódiára. Erre viszont engem Koltai Gergő tanított, a szavak helyes használata. A rövid magánhangzó rövid, a hosszú meg hosszú. Nagyon egyszerű, üzenet is jobban átjön, mert értik.
0: A zenészeknek is vannak kedvenceik, előadók és dalok. A műsor végére kit és milyen dalt választanál?
1: Én nagyon-nagyon szeretem Balázs Fecót, meg egyébként dolgoztunk is együtt, meg volt vendégem is a Lovasszi Házban. Igaz, hogy a Maradj Velem című dalt, ami rólunk szól zenészekről, azt énekeltük, de van egy csodálatos dal, amit Keresztes Ildivel énekeltek annak idején, az a Csöndébe volt.

0: Kedves hallgatóink, búcsúzik vendégem, a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Harmónia és Pro Tradizione díjas Vadkerti Imre, a Kallós Zoltán külhoni magyarságért és magyar örökség díjjal elismert Kormorán együttes énekese. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök, Mali Andrea gyártásvezető és a felelős szerkesztő Csőrös Csilla nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgető társ Haják Szabó Mária.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Mezőkovácsházán FM 88,3. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 8. fejezet.

0: szultán fia, ki ekkor még csak 6 éves volt, szintén Larisszában tartózkodott. Ozmán Csausszal a Kajmakán palotájába is elmentem zenét hallgatni, mivel ezt tartják Törökország legjobb zenéjének. Ez valóban fenséges volt. 10 zenész különféle hangszeren egy magas, födött teremben játszott. A zene naponként bizonyos órákban hallható. A városban Sabbata Lévi zsidó tetteiről szóló dalokat hallottam török nyelven. Ez a lehető legnagyobb csaló volt, és az egész világon nagy port vert. Az énekben elmondatik, hogy Kusszum Pasa rábeszélésére törökké lett. Kusszum Pasát nagyon tisztelik a törökök, és különben is nagyra becsülik, mivel jól ért az orvosi tudományhoz, ehhez a törököknél oly ritka művészethez. Jelenleg erzerumi vezér, ezelőtt budai vezér volt, tehát a németek jól ismerték. A városban láttam egy francia könyvet, mely Cigala Mihályról, arról a híres csalóról szólt, ki a császárt, a francia királyt és többi keresztény fejedelmeket rászette. A császári követ azt mondta nekem, hogy ez jól megnevettette a törököket, és hogy Cigala nem olá, hanem görög származású volt. Semmit sem hallottam a Padre Ottomannóról, kit a nagyúr fivérének hittek. Ez jelenleg Szent Domokos rendi szerzetes, és Torinóban láttam őt. A városon is azon kívül sok század katona, és több mint 5000 teve állott a nagyúr rendelkezésére. Nagyon szerettem nézni, midőn lakásom előtt a csaknem egyenlő nagyságú tevéket itatni vitték a folyóhoz. Púpjok különféle színű volt. A tartomány termékenységéről fényes bizonyságot találhatunk. Ugyanis Mardonius, Xerxes perzsa király főhadvezére a telet Tesszáliában töltötte. Ám bár óriás hadserege volt, ez soha semmiben sem szenvedett hiányt. És minden élelmiszerhez igen olcsón juthatott. A vendéglőben 6 pennéért pecsenyét, húslevest és sörbetet kaptam. És valami csekély összegért néhány törököt és keresztjént is meg lehetett vendégelni. A város rendkívül népes volt, jól lehet, ekkor csak nem mindenféle nemzet képviselve volt itt, mégis a legnagyobb rend és béke uralkodott. Egy tiszt bottal kezében és 24 ember kíséretében bejárta az utcákat és a részegeket, civakodókat, lármázókat, valamint a jó erkölcsök ellen bármi módon vétkezőket megbüntette. Itteni időzésem alatt, azaz 1669. szeptemberében rendkívül nagy hőség uralkodott, és igen sok lázbeteg fordult elő. Egyéb iránt egész Európa legnagyobb részében föllépett e betegség, ugyanis midőn Angolországba visszatértem, sok lázbeteget találtam, kik ez idő alatt kapták meg a bajt. Éppen ekkor lévén a szüret, mi is megízleltük az új bort, mikor még egészen zavaros volt. A törökök közül azok, kik vallásosabbak, mint a többiek, sohasem akartak kiforrott bort inni, de a zavaros új borból mégiscsak megkóstoltak egy kicsit. Az egész nyáron át sokszor mentünk a borbélyhoz, ki nagyon jól teljesítette kötelességét. Fölfrissített bennünket, és mindent a saját országában uralkodó divat szerint intézett el. A görögök, mint egy tallérnyi területű hajat leborotváltatnak, azután ezen hely körül, mint egy 2 újnyi hajat meghagynak nőni. A többit pedig levágatják. A horvátok csak egyik oldalon borotváltatják le hajokat. A másik oldalról se le nem vágatják, se le nem borotváltatják, hanem akadálytalanul nőni engedik. A magyarok egész fejöket leborotváltatják, és csupán a homlok fölött hagynak némi hajat. A lengyelek igen rövid hajat viselnek. Csupán homlokuk feléig hagyják megnőni, valamint csak füleik felét födik be. A törökök teljesen leborotváltatják fejöket, csupán a fejök búbján hagynak meg egy keveset. A frankok sohasem vágatják le hajokat. Sőt, ellenkezőleg, épp oly hosszú hajat viselnek, mint mi. azonban néha fövegök alá rejtik, hogy könnyebben érintkezhessenek a többiekkel, és meg ne botránkoztassák őket. A görög papok sem hajókat nem vágatják le, sem fejöket nem borotváltatják le, hanem igen hosszú hajat viselnek. Borotválkozásnál igen alacsonyan kell ülni. A borbénak az az előnye van, hogy csak nem egy pillanat alatt elkészül. Igen sok szappant használ, és borotváját úgy tartja, mintha kés volna. A vízzel telt medencéből tetszése szerint eresztheti ki a kellő vizet. Egyik larisszai borbéműhelyben jáspiskőből készült, igen régi sírt láttam. Ez igen szép emléktárgy volt, azonban itt nem sokra becsülik az ilyesmit. A borbély felül lyukat vágatott belé, és víztartónak használta. Eleinte zavarban voltam, mivel nem tudtam, hol váltsam be az aranyakat, dollárokat és egyéb magammal hozott pénznemeket. Azonban nagy örömömre a piacon találtam bankárokat, kik azonnal beváltották medinókra s aszperekre, melyek a tartomány legközönségesebb pénznemei. Azon utcák, hol a legnagyobb kereskedést űzik, a többi török városokhoz hasonlóan födve vannak. A boltok igen kicsinyek, de azért tömve vannak minden nemű áruval. A boltos keresztbetett lábakkal ül, és így adja el az árukat. A vevők rendesen az utcán maradnak, és csak igen ritkán, mondhatni, csak nem sohasem lépnek be a boltba. A boltokban nem kapható egyéb árukat illetőleg lovas járja be az egész várost, és kiabálva közhírré teszi, hogy melyik áru, hol és minő áron vásárolható. Ám bár sok keresztjén uralkodó díszistállóit láttam, így például a Louvre-t Párizsban, a nápolyi alkirályt, a száz fejedelmi Dresdában, a gróf Wallenstein félét Prágában, ez utóbbiban minden ló között igen szép márvány oszlop áll, acélból készült jászol rács fölött fejeiknek életnagyságú képe látható, azonban midőn Larisszában megláttam a szép lovakat, melyeket az egész török császárságból válogattak és gyűjtöttek össze, csak ugyan meg voltam lepve. Kantáraik és nyergeik drága kövekkel vannak kirakva. Oly szelídek és könnyen kezelhetők voltak, hogy öröm volt rájuk nézni. Néhány tatár lovat is láttam. Ezeket igen nagyra becsülik, mert a fáradtságot igen könnyen eltűrik. Gyorsan futnak, azonban külsejük nem szép. Midőn a tatárkán követe a német császárnak is hozott néhányat ajándékba, eleinte azt hittem, hogy ez nem császárhoz méltó ajándék. Néhány görög kereskedő olaszul is tanul, mivel e vidéken utazókra nézve elkerülhetetlenül szükséges az olasz nyelv, ugyanis a franciával vagy latinnal semmire sem lehet menni. A zsidók itt is, mint Makedóniában, Szerbiában és Bulgárországban közönségesen spanyolul beszélnek. Magyarországon azonban flamandul. Tesszáliában ekkor nagy hőség és szárasság uralkodott. Jól lehet, a nagyobb folyók vize rendkívül sekély volt, a kisebbeké pedig egészen kiszáradt. Mindazáltal Larisszától mintegy 7 mérföldnyire Turnavó irányában láttam egy folyót, melyben bőségesen folyt a víz. Ez a hegyek közt ered, és nem oszlik apró patakokra, hanem egyetlen szép folyót képez. Mindazáltal nagy hőség és szárasság alkalmatlankodott az egész tartományban. Ez eszembe juttatta a Deukalion, tesszáliai király korabeli állapotokat. Ugyanis nagy özönvíz jött az országra, és ez egész télen át tartott. Néhány író állítása szerint az özönvíz a Péneusz folyó torkolatának bedugulása miatt keletkezett, és ennek következtében a folyóvize nem folyhatott le a tengerbe. A Péneusz folyóba számos folyócska ömlik. Ennél fogva nincs mit csodálkoznunk, hogy a teljesen sík Tesszáliát azonnal elárasztotta. Némelyek állítása szerint kezdetben az egész tartományt víz borította, azonban valamely földrengés szétválasztotta az Olimposzt az Osszától, és utat nyitott a Péneusznak, mely ezután a Tempe völgyön keresztül a tengerbe futhatott. A Makedóniában levő Vrbeni városban, mely Kumanovo és Florina között fekszik, igen szép ásványvíz forrásokat és két igen nagy tavat láttam, melyek egyikének keletkezését annak tulajdonítják, hogy a hegyből néhány sziklát kivágtak, és ennek következtében rendkívül sok víz folyt ki, mely azután a környéket elöntvén tavat alkotott. Még Makedóniában létünkkor a Csausz azt állította, hogy két nap múlva franciákat fog mutatni. Ezek pedig nem voltak egyebek, mint tesszáliai parasztok, kik a Franciaországban nemrégen divatban volt, kis kalapokhoz hasonló föveget viseltek. A tesszáliaiak hajdan igen harciasak voltak, és még most is bátor nemzet. A törökök állítása szerint vakmerőek és elkeseredettek. Ha valaki csak kissé is megsérti őket, mindig találnak alkalmat a bosszúállásra, és már számos török vesztette el életét. Tesszáliában sok híres csatát vívtak, és ha a görögök elfogadták volna Mardonius perzsa vezér kihívását, és megütköztek volna vele Tesszália síkságain, ez lett volna az ütközetek egyik legnagyobbika. A tesszáliaiak szép testalkatúak, hajok és szemök fekete, arcuk pedig üde. Az idegeneknek nagyon tetszenek a tesszáliai asszonyok, és gyakran beszélnek a görög nők szép arcszínéről. A makedónok, kik igen hegyes-völgyes vidéken laknak, már sokkal csontosabbak. Mórea vagy Peloponnézusz lakosai csak nem egészen feketéknek látszanak. A tesszáliaiakat mindenkor jó lovasoknak tartották. A pompás lovakon kívül bivajok is vannak. Legjobbak Santa Maurából és Görögországból kerülnek ki. Továbbá nagyon szép és kifejlett teknős békák is vannak, melyeket, mint valami jó ételt, megesznek. A törökök azonban gúnyolódnak a keresztjének fölött, hogy azt megeszik, holott jó bárányok, csirkéjök és fogolymadaruk is van. Tesszáliában nagy, szép és ízletes füge terem, és sehol sem láttam oly nagy és jó dinnyét. Ez nagyon felüdített bennünket, valamint a narancs, citrom és gránát is. A szőlőtők alacsonyak, mint a montpellieriek. Fenyigéi igen nagyok, a fürtök gyönyörűek, a szőlő pedig a lehető legízletesebb. A bor is igen finom. Dohányt is termesztenek, és többre becsülik, mint a külföldről behozottat, mivel erősebb és csípősebb. A mezőket mindenütt szezám és gyapotfa borítja. Ez utóbbi azonban alacsony marad, de azért kellemes látványt nyújt. Ezen kívül mandola és olajfa nagy bőségben terem. A görögök az olajbogyókat meghagyják érni, és azután megszárítják, vagy pedig még zölden megeszik, mint mi. A sárga virágú tökök, a vadrózsák és a tölgyek örökzöld lombjai az utakat igen kellemesekké és kedvesekké teszik. Itt terem az alkörmös bokor, melyből az alkörmöst készítik. A hegyeken pedig aszklépiás és hunyor, a kövessíkságon levendula, majoránna, rozmarin és más ehhez hasonló növények díszlenek. Makedóniában gyönyörű boglárfákat láttam. Ennél fogva nem kell csodálkoznunk, ha olvassuk, hogy Hippokratész Demokritoszt boglárfa alatt találta. A lakosok gyakran készítenek fokhagymamártást. A vörös hagyma rendkívüli nagyságot ér el, ugyanis kétszer vagy háromszor nagyobb a miénknél. Íze kitűnő, szaga pedig éppenséggel nem kellemetlen. Ám bár sohasem szerettem ezelőtt a vörös hagymát, mindazáltal az itteni nagyon megtetszett, és észrevettem, hogy pompás gyomorerősítő. Uzsonnára szokták adni, és leginkább kenyérre leszik, mégpedig egyszerre több darabot. Egy velünk levő csausztól kérdem, hogy van-e valahol olyan jó vörös hagyma, mint a tesszáliai. Állítása szerint az egyiptomi még sokkal jobb. Most már megértettem a Szentírás ama mondását, hogy a zsidók miért szerették oly szenvedélyesen az egyiptomi vörös hagymát. A nagyúr udvaránál ekkor kevés külföldi követ tartózkodott, ugyanis csak a német császár, Ragúza és Oláország követei voltak itt, azaz a szomszédos országokéi. Ugyanis a többi követek, kik csak a szabad kereskedelem érdekében jönnek a szultánhoz, azok Konstantinápolyban maradnak, és nem kötelesek a szultánt követni. A császár követe kérte a szultánt, hogy valamely szomszéd városba mehessen, mivel Larissa rendkívül túl van tömve emberekkel. A szultán legnagyobb készséggel ráállott, sőt megengedte, hogy bármely várost és abban bármely házat választhasson. Ezért tehát a követ Turnavóra vetette szemét. E város Larissától északnyugatra, szintén Tesszáliában fekszik, közelében számos hegy emelkedik. A város lakosainak túlnyomó része keresztjén, a törököknek 3 mecsetjük, a görög keresztényeknek pedig 18 templomuk van. Az utóbbiak közül legnevezetesebbek a Szent János Székesegyház, a Szent Demeter, a Szent Éliás templom, a Szűz Mária születéséről nevezett egyház, a Szent Kozma, Szent Damián, Szent Anasztáziusz templomok, a 12 apostolról nevezett egyház, a Szent Miklós templom kolostorral és Remete Szent Antal egyháza. A turnavói püspökség a larisszai érsekség alá tartozik. Európa keleti részében csak nem mindenütt a görög egyházhoz tartozó keresztjéneket láttam. Ugyanis a görög vallás a következő országokban és tartományokban van elterjedve. Görögországban, a görög szigeteken, Dalmácia egy részében, Horvátország némely vidékén, ezek mind a törökök uralma alatt állnak, Boszniában, Szerb és Rácz országban, Zagorjében, Bolgárországban, Besszarábiában, Moldvában, Oláországban, Podóliában és a Kozákok országában. Végre az orosz császár óriási birodalmában. Tehát az összes kereszténységnek tetemes részét teszi ki. Ez eszembe juttatja századunk egyik legtudományosabb emberének mondását. Ha összefoglaljuk Európa görög hitű keresztjéneit, és összehasonlítjuk a római egyház híveivel, azt fogjuk találni, hogy a görög egyháznak és hitnek sokkal több követője van. Turnavóváros környékén sok szőlő, gyapott cserje és szezámfa terem. Igen szép házat adtak a császári követnek, ki a Signore di Casanova volt. 30 török és keresztjén személy volt vele, kapujánál 2 janicsár állott, kik a világ legbecsületesebb emberei közé tartoztak. A követ milánói származású volt. Okos, komoly, sőt mondhatni kissé búskomor férfiú. Nagyon szereti a könyveket, de azért igen udvarias és becsületes. Mindig egyedül ebédelt és vacsorált. Titkárja, tolmácsai és a többiek más asztalnál étkeztek, de azért jó bánásmódban részesültek. Ezek törökösen szolgáltattak föl maguknak. A ragúzai követ szintén Turnavót választotta. Kíséreteikhez tartozók igen gyakran találkoztak egymással, és legudvariasabban köszöntek egymásnak. Mindez azonban puszta udvariasság volt, mivel nemigen jó lábon álltak egymással. Nem mulaszthatom el, hogy néhány szót ne szóljak Demeter turnavói görög kereskedőről, kiben a régi görögök kedélyét és jellemét leltem föl. Gyakran megvendégelt bennünket, és mindenkor barátságosan fogadott. Kért, hogy fesztelenül viseljük magunkat, mintha csak saját hazánkban volnánk. 2 leányát is bemutatta nekünk, kiket úgy üdvözöltünk, mint Angol és Franciaországban szokás. A leányok a honi divat szerint gazdagon voltak öltözve. Fodorított hajok hátukra volt leeresztve. Cipőik és papucsaik színesek voltak. Körmeiket pedig az alkanna nevű pirosas növénnyel festették be. A növény leveleit vízbe és borba mártva ujjaikra teszik, egész éjjel rajta hagyják, és másnap reggel a körmök teljesen pirosak lesznek. E növényt nagyon használják Törökországban, sőt, a lovak farkát is befestik vele. A szkírói görögök, kik kesztyűket viselnek, ez nem közönséges dolog itt, A körmöket befedő csúcsokat szintén befestik. Az alkannával jelentékeny kereskedést űznek Törökországban. Leginkább Arábiából és Egyiptomból hozzák, és mindenütt elárusítják. Én is hoztam egy levelet Angolországba. Ez a levél a hosszú úton nem vesztette el festő tulajdonságát. Görögország összes tartományai, ahol csak átutaztam, teljesen megváltoztak. A régiek által készített leírások valószínűtleneknek tűnnek föl előttünk, mivel azóta sok nép száguldott itt végig, rabolva és pusztítva. A törökök pedig a leghíresebb helyeket és a városok legnagyobb részét romba döntötték, sőt, még azoknak neveit is megváltoztatták. Még a folyók sem viselik a régi nevet, ugyanis Makedónia legnevezetesebb folyóinak, úgy mint az Axiusnak, Erigonusnak és Aliakmonnak teljesen ismeretlen neveket adtak. Még a Péneusz, a régi költők kedvenc folyója, valamint az Apidanus, Enepus és a többiek sem tarthatták meg ősi nevöket.
1: Elhangzott régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 8. fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.